0: szempontból én azt mondom, hogy megyünk tovább, említetted itt az UEFA-tól jövő bevételeket is. Ez is egy nagyon érdekes dolog. Tehát ez mindig egy olyan kérdés, ami minden bajnokságban felmerül, hogy persze milyen jó lenne a bajnokság végén majd a bajnokok ligája a ligafázisba bekerülni. Persze, sportszakmailag jó lenne presztízsben, nagyon jó lenne. Akkor felmerül a kérdés, hogy hol van az a balansz, és egy picit most itt is szakanyarodok, mert azt mondom, hogy jelen pillanatban szerintem a Ferencváros labdarúgó csapata az egy Európa Liga szintű labdarúgó csapat. Ha bekerülünk a bajnokok ligájába, az nem biztos, hogy merit alapján, tehát hogy érdem alapján kerülünk be oda, hanem ahhoz nagy szerencse is kell, meg olyan ellenfelek, meg...
1: De a konferencia ligához meg nagy pek, tehát az meg a, más, az meg a másik oldal.
0: Én azt nézném le, mert hogyha megnézzük, hogy kik nyerték meg a konferencia ligát, tehát azért óriási klubok vannak.
1: De a két kupa kb. Hasonló távolságra van a Fradi mostani Európa Liga pozíciójától, így, csak ezért.
0: Csak én
1: ezért
0: ezt nem mondom. Jó?
1: Én mondom.
0: Köszönöm. És az Európa Ligában tavaly is jól szerepeltünk.
1: 80 döntő.
0: Lejátszottunk 18 mérkőzést a selejtezőkkel együtt, a 18 mérkőzésből volt 10 győzelmünk, 4 döntetlenünk, 4 vereségünk. És a nap végén kerestünk nagyságrendek 20 millió eurót az UEFA-tól. Na most, hogyha bekerülünk a bajnokok ligájába, és teszem azt, bekerülünk egy olyan ligafázisba, ahol pofozógépek vagyunk, akkor nagyságrendek ugyanennyit keresünk, jó, valamivel többet, de nem szignifikánsan többet, viszont nekünk jön mindenki, tehát a média, a szurkolók, senki nem örül. Így meg mindenki örül.
1: A bejutásnak azért igen.
0: A bejutásnak de igen, utána. De amikor utána már tudnék mondani, csak nem lenne elegáns olyan klubot, aki bejutott, aztán 0 pontot szerzett.
1: Ja.
0: És akkor még egyszer nagyon régen, még messze nem tartottunk itt, ahol tartunk, a Dinamo Zágrában, hogy minek akartok ti oda kerülni? Elmondta, hogy mi oda kerültünk, agyba főbe vertek minket, tehát alig tudtuk az egészet kezelni. Tehát tudni kell, persze, és az is lehet, hogy bekerülünk, akkor jó szerepelünk, de ez nem garantálható olyan szinten, mint ahogy a múlt szezonban szerepeltünk az Európa Ligába, és hogyha belegondoljuk az Európa Ligába, ugye most 8. Alkalommal vagyunk bent sorba egymás után, és ez óriási dolog.
1: És ebből volt egy BL és egy konferencia liga, a többi minden Európa
0: konferencia liga, és a többi az Európa Liga, jól emlékszem, és azért ezt ne feledjük el, hogy ezt nekünk mindig úgy kell, mert hogy nem olyan az ország koeficiens, hogy akkor mondjuk az aktuális bajnok az egyből megy a BL-be, vagy megy a helyzetbe, tehát, és vagy csak a playoffba megy, és onnan kell neki tovább jutnia, hanem elkezdjük vagy az első, van, vagy elmegyünk, vagy az első, vagy a második selejtezőbe körbe kell kezdenünk. Tehát nekünk nagyon komoly párharcokat meg kell vívni ahhoz, hogy odajussunk. De ezeké mind pénzt lehet kapni, amikor tovább jutunk, nyilván amikor a ligafázisban jól szerepelünk, mondjuk egy Európa Ligában, akkor per pont kapunk 150 ezer eurót, tehát hogyha most megnézem, akkor a Celtic elleni győzelem is 450 ezer eurót, tehát így azért össze lehet gyűjtögetni azokat a pénzeket, ami azért szerintem jó, és akkor pont egy külföldi újságíróval, egy holland újságíróval ültem le itt egy-két hónappal ezelőtt, és akkor kérdezte, hogy mi lesz egy kormányváltás, mondom, nem tudom, tehát tényleg, és ne is politikai dolgokról kérdezzen engem, mert nem kapcsolódom politikához, tehát van egy kész szituáció, amit megkapok, mint cégvezető, és abból kell tudni gazdálkodni. És nem tudom megmondani azt, hogy hogy lesz, mint lesz, hogy lesz az adózás, hogy lesz a stb., hanem majd idővel megtudjuk. Azt tudom, hogy jelen esetben a Ferencvárosnak az idei szezonban eddig összefociztunk nagyságrendek 8,5 millió eurót, most már egy kicsit többet is, mert ugye a ligafázisban már sikert értünk el. Ez biztos, hogy több, mint amit a magyar riválisaink kapnak, hiszen ők nem kapnak. Hát tehát, hogy még az is lehet, hogy ez a
1: valamennyit az UEFA-tól kapnak, vagy egyébként a Fradi
0: miatt.
1: Hát
0: mi szereplésünk miatt. Igen, tehát azért azt lássuk be, hogy sok milliárd forintot kaptak a magyar NB1-es klubok UEFA szolidaritási pénzből az elmúlt 7 szezonban, amikor a mi szereplésünk után kapták ezt. Tehát ez per klub, per szezon, nagyságrendigen 100 milliós bevételekről beszélünk, amit a Ferencváros szereplés után kap. De az mégsem annyi, mint mondjuk a 20 millió euró. Tehát nyilván, hogy ez még növelheti azt a különbséget, ami van. Tehát igazából még egy picit mindig vakon vagyunk. Nyilván, hogy én cégvezetőként is azt tanultam, hogy mindig készülj a legrosszabbra, és reméld a legjobbat, de ne legyen meglepetés.
1: Igen, ez egy reálisnak mondható hozzáállás. Rakjunk egy kicsit rendet, ugye a szurkoló, vagy a rádióhallgató, az újságolvasó fejébe sokszor összemosódik a Ferencváros labdarúgó ZRT, meg a Ferencvárosi Tornaklub, mint egyesület. Például az utóbbi időben, oly sokszor citált Fradi város ügyébe, ugye augusztus 28-án tett feljelentést a belügyminisztérium a NAV-nál, Fradi város projektben összesen durván 25 milliárd forintos állami támogatás miatt. Ez mennyiben érinti, de ugye ezt a Ferencvárosi Tornaklub kapta, aztán talán két részletben, 2016-17-es történetekről van szó. Ez mennyiben érinti a labdarúgókat?
0: Ezt akkor rakjuk tisztában. Tehát van egy Ferencvárosi Tornaklub, és van egy FTC labdarúgó ZRT. Ezt még Kánok Kikis úr is, amikor nyilatkozott ezzel kapcsolatban, mondta, hogy ez nem az FTC labdarúgó ZRT-t érintő vizsgálat, hanem a Ferencvárosi Tornaklubot érintő vizsgálat. A Ferencvárosi Tornaklub és a bevont szervek között van egy vita ezzel kapcsolatosan, hogy milyen jogalappal, mit lehetett, mire, hogy, mint felhasználni. Ez nem ránk vonatkozik. Tehát nekünk az egészhez annyi közünk van, hogy nekünk a tulajdonosunk a Ferencvárosi Tornaklub. Tehát ez nem az FTC labdarúgó ZRT-vel szembeni vizsgálat.
1: És adott esetben ő tőle kapott a labdarúgó ZRT játékos vásárlásra pénzt?
0: Egy egyesületnek szerintem mindig az a dolga, hogy a tulajdonában lévő szakosztályokat lett legyen, az most KFT vagy ZRT, vagy teljesen indiferens az entitásnak a jogi formája, az nyilván, hogy az a dolga, hogy a törvény adta keretek között segítse. Tehát én ezzel nem érzem, hogy bármiféle probléma lenne akkor se, hogyha ez így történt volna. Mondom még egyszer, tehát nem is vagyunk ebbe az egész vizsgálatba bevonva, tehát ez a vizsgálat, ez a Ferencvárosi Tornaklub és a szervek között nem is vizsgálat, egy vita, vagy nem tudom minek nevezzem, nem vagyok jogász. Úgyhogy ennyi. Úgyhogy erről többet nem is tudok elmondani, mert nem tudok, tehát igazából itt ha több információra van szükség, akkor a tornaklubot kell ezzel kapcsolatban keresni.
1: Világos, csak nyilván nem megkerülhető, hogy szólózzak. Már csak azért is, mert mondom, a szurkoló pedig egyből, ugye az ellenszurkoló azt mondja, hogy na akkor megye egybe a Fradival, a Fradi szurkoló azt mondja, hogy már megint minket bántanak, tehát azért itt elég széles spektrumon mozog a történet.
0: Amikor ezt mondjuk, hogy itt teljesen ilyen, ugye a labdarúgás az amúgy is egy emocionális dolog, tehát ezt lássuk be. Tehát itt nem az van, hogy most beszélek egy piaci márkáról, vagy másik piaci márkáról, mert soha nem lesz az emberekben olyan fajta elkötelezettség bármilyen piaci márka iránt, mint mondjuk egy sportklub iránt, hiszen ez szenvedély. Tehát ez nem az, hogy mondjuk egy márkának, amit megvásárolok, szeretem az ízét, vagy nem, hanem szenvedélyem van, hogyha ez a márkához gyerekkoromban, vagy bármikor csatlakozom, akkor soha nem fogok egy másik márkához csatlakozni, mint ahogy ez egyébként megtörténik a piaci márkákkal kapcsolatosan. Tehát nyilván, hogy a labdarúgás mindig egy emóciógazdag közeg lesz, és ha ezt még átítatja egy politikai vonulat is, akkor ez még erősebben megjelenik. Itt most nyilván ilyenkor vannak pro és kontra vélemények, ami szerintem teljesen rendben van.
1: Mi akkor is győzünk, hogyha kikapunk, így összefoglalva a Fradi szurkolói mentalitást, ez amikor a márkához minden feltétel nélkül
0: hát igen, ez lenne a jó egyébként, és ez nekem megint el fogom mondani, mert ez tényleg fájdalmam, hogy és most már ezen röhögnek a szurkolók, mert csomószor azon röhögtek, hogy annyiszor elmondtam, hogy már pedig mi csoportkörösök leszünk itt a 2011-ben, amikor elkezdtük onnantól kezdve, hogy egyszer csak el fogunk jutni az építkezésnek abba a stádiumába, amikor csoportkörbe fogunk játszani, és mindenki röhögött, és akkor kaptam a csoportkör pál nevet. Most lassan ott tartunk, hogy a nézőszám pál nevet fogom kapni, mert nem tudom elfogadni azt, hogy ennyien vagyunk kint egy meccsen. Amikor kimegyünk Salzburgba és nyerünk, és akkor hazajövünk, és a következő hazai meccsünkön, ez Zalaegerszeg elleni meccsre kijött, nem tudom, 7-8 ezer ember, ami magyar átlagban persze sok, de nem egy Ferencváros számára sok.
1: Ki is kapott a csapata.
0: És akkor még nem tudhatták a nézők, hogy azért nem jön neki, meg ki fog kapni a csapat. Persze. Teszem hozzá, engem nem érdekel, ha fradista vagyok, hogy kikap a csapat, vagy nyer. Persze, hogy érdekel, de az én elkötelezettségem attól nem lesz gyengébb. Én akkor is kimegyek, ha éppen rossz a csapat. Ez a Fradi pedig jó. Évek óta jó. Hát miért nincs tele az a 20 ezer stadion egy 2 milliós városban?
1: Hát igen, ez tagadhatatlanul szemet szúr mindenkinek, hát a vezérigazgatónak meg nyilván főleg, mert bosszant, nem kell mondani, hogy ez még bevételt tekintve, meg a feelingét tekintve.
0: Tehát, tényleg elmész Glasgow-ba, ott van a Celtic, igen, meg a Rangers, 1 milliós város, és fullon van a két stadion. Ugyanez Sevillában, sorolhatnám, Gelsenkirchen, ugye? Tehát nem mondhatjuk, hogy valami óriási eredményeket ér el a Schalke az elmúlt időben. Full a stadion. Tehát, hogy tessék kijönni, és hogyha tényleg fradista vagyok, akkor szurkoljak annak a csapatnak.
1: Hát ez marketing kérdése is, nyilván vannak olyan szakemberek, akiknek az a dolguk, hogy meglendítsék ezt a, ezt a folyamatot, mert azért az Európa Ligában ott persze van néző, meg az Újpest ellen van néző, tehát azért vannak jó példák is, de valóban van egy csomó szemet szúróan, hát, kétharmad házas.
0: Hát várja, ha én fradista vagyok, akkor nem azért megyek ki, hogy a másikat nézzem, hanem azért megyek ki, hogy az enyémet nézzem. Igen. És ugyanaz a Fradi játszik az Európa Ligában, mint aki a magyar bajnokságban. Hát akkor menjek már ki, nézzem meg akkor is.
1: Mész október 27-én, nyilván mész a Ferencvárosnak ugye a tisztújtó közgyűlésére, és mit vársz tőle?
0: Hát én azt várom, hogy Kubatov Gábort újra választák, mert szerintem Gábor egy nagyon jó elnök. Tehát én úgy, még egyszer most elmondom, hogy nem értek a többi sporthoz. Tényleg nem értek hozzá. Szurkolói szinten nem értek hozzá, és nagyon szurkolok nekik, amikor van egy kézilabda meccs, vagy egy vízilabda meccs, vagy sorolhatnám, vagy az atlétáknak, vagy bárkinek, úszóknak. De nem értek hozzá, de az eredményeket látom. Látom azt, hogy hova fejlődtek, látom azt, hogy milyen vízilabda csapatunk lehet, hogy milyen kézilabda csapatunk, látom azt, hogy jégkorongban hol vagyunk, stb. Tehát ezek elvitathatatlan tények. És én úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy ez így menjen tovább, ahhoz igenis a Gábornak itt még sok munkája van.
1: Ugye nyilván minden szakosztályt másképp érintenek az elmúlt hónapok, hát a férfi kézilabda lett deklaráltan egy kicsit visszanyesve, de ugye egyébként ez a 30%, ez jellemzően amennyire tudod, nem kell, hogy tudd, mert nem a vízilabda szakosztálynak vagy a vezérigazgatója. Tehát ez nagyjából ugye a többit is hasonlóképpen érintette?
0: Ha tudnám, sem nyilatkoznék róla, mert nem engem érint. Tehát ez egy másik cég. Tehát ki vagyok én, hogy egy másik cégről nyilatkozzak. De nem tudom. Tehát teljes lelki nyugalommal tudom mondani, hogy nem tudom.
1: Mit szólsz ahhoz, hogy hát nevezhetjük Lex Kubatovnak, vagy Lex Szijjártónak, ugye a kormány elfogadta azt, hogy azok, akik politikai tisztséget fogadtak el, és mondjuk ugye Kubatov Gábor, mint a Fidesz alelnöke, ez nyilván vastagon érintett, nem csak akkor, amikor kormányon vannak, hanem utána még azt hiszem 4 évig ő nem tölthetnek be például egy ilyen hivatalt, mint amilyen a Ferencvárosi Tornaklub elnöki posztja. Hogy ez október 27-ét szerinted mennyiben fogja, vagy tudja érinteni meg a Ferencváros jövőjét?
0: Én úgy tudom, hogy tehát most lehet, hogy ez én tudatlanságom, de én úgy tudom, hogy ez egy tervezet.
1: Igen.
0: Jelen pillanatban itt nincs ezzel kapcsolatos végleges döntés.
1: De azért ne lepődjünk meg, ha a valóság lesz belőle. Tehát ez...
0: Én nem tudom, hogy valóság lesz belőle, vagy nem. Én még egyszer azt tudom elmondani, hogy szerintem Gábor egy kifejezetten jó elnök, és én nagyon remélem, hogy a jövőben is ő lesz a Ferencváros elnöke. Hogy ez milyen módon lesz lehetséges, vagy nem lesz lehetséges, ez megint egy olyan dolog, amire milyen ráhatásom van nekem? A világon semmi. Tehát megtörténik valami, és akkor annak függvényében fognak történni a dolgok. Még egyszer mondom, én személy szerint remélem, hogy ő marad.
1: Hogyan vizionálod, mondjuk, ha egy év múlva beszélgettünk, hogy addig azért nagyon sok víz lefolyik a Dunán, véget ér egy NB1-es idény, nyilván lőjtön úgy gondolják, hogy akkor újra aranyéremmel, mert az mindennek az origója, akkor utána egy bajnokok ligája selejtező, ha ez így alakul, tehát milyen egy évet prognosztizálsz, játékos állományt mennyire sikerül megóvni, mennyire sikerül esetleg tovább erősíteni, illetve Borbély Balázsnál nem fenyegete az a veszély, hogy még egyszer az MLS azt mondja, hogy hát itt van nekünk magyar, micsoda nagyszerű szövetségi kapitány lenne, mert már ugye ilyen hangok is vannak.
0: Hát ez mindig benne van, megint nincs állításom, de úgy gondolom, hogy akkor a kérdésednek az első felére visszatérve, nyilván annak rövid távú, közép távú, hosszú távú céljaink. Rövid távú célnak tekinthetjük az adott szezont. Tehát az adott szezonban, mostani szezont mindenféleképpen szeretnénk bajnokként zárni, szeretnénk megnyerni a Magyar Kupát. Pont. Nemzetközi szinten, ha bajnokként sikerül zárnunk, akkor mehetünk a Bajnokok Ligája selejtezőbe. Persze az a sportszakmai célunk, hogy bejussunk a Bajnokok Ligájába, ami nem könnyű, bár teszem hozzá, most az idei szezonban volt olyan Bajnokok Ligája selejtező ág, ami könnyebb volt, mint a mi Európa Liga águnk. Hát vagy nem most a Győrről beszélek, de mondjuk a környező országokban is volt olyan, akinek olyan mérkőzéseket kellett játszani, hogy bekerüljön a Bajnokok Ligája liga fázisába, ami sokkal könnyebb volt, mint a miénk.
1: De hát nektek 4 párharcot nem is kéne játszani, nem? Hogyha a BL selejtezőbe indulnátok a koeficiens miatt, talán.
0: Hát, ez mindig az adott szezon dönti el, egyébként persze. Most sajnos így fejből nem tudom, de itt nagyon komplikált számítások még... vannak, az igen. Is számít, hogy ki lesz a BL győztes, abból a bajnokságból ki, hova, stb. De mondjuk én már azzal is most el vagyok, hogyha azt mondom, hogy mondjuk BL selejtezőben vagyunk, és a BL selejtezőnek van egy olyan karakterisztikája, hogy abban az esetben, hogyha az első körön túl vagy, akkor már nem az van, hogy egyből konferencia ligába esel, még ha nem is sikerül a második kör,
1: hanem
0: Európa ligába, és ha ne agyisten onnan kiesel, akkor már mész tovább konferencia ligába. Tehát ez egy elég fontos védőháló egyébként egy klub alatt.
1: Hát többször élt vele a Fradi, ugye?
0: Így van, a kimondott cél az az, hogy bekerüljünk a BL-nek a liga fázisába, hogy mennyire reális ez, vagy mennyire nem reális, az sok minden nem múlik. De hogyha nem ezt mondanánk, akkor nem akarnánk előrébb jutni.
1: Borbé Balázs.
0: Borbé Balázs. Balázssal hosszú távon tervezünk. Tehát nagyon örülök, hogy egy ilyen szakembert sikerült találni, aki magyar. Tehát azért ez nagyon fontos. Aki ilyen szinten... összhangban van a klubbal és a csapattal. És abból kiindulva, hogy magyar, látja a helyi viszonyokat. Tehát nem kell neki mindig elmagyarázni azt, hogy ez most azért kell, hogy így legyen, mert ez most azért történik, mert bejött egy ilyen szabályzás. Ez most azért, hanem ő már folyamatában látja ezt az egészet, és ennek megfelelőképpen tudja alakítani a saját környezetét, szakmailag, ember anyag szempontjából, mindenből. Tehát én úgy vélem, hogy Balázs egy nagyon jó és jó karrier előtt álló, bár én úgy gondolom, hogy ez a karriernek már egy elég magas szintje, amikor valaki a Ferencvárosnak az a vezető edzője lehet, de még innen is lehet neki tovább lépés. Én nagyon remélem, hogy minél később, mert szeretném, hogy a lehető legtovább velünk legyen.
1: Gorosz Pált, az FTC Labdához ZRT vezérigazgatóját hallották.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gyere Korsubert, gyere, meg lehet, kellene még egy nagy hajrá. Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus. De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsubert, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsubert.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá.
4: Hajrá, magyarok!

Hajrá, magyarok! Ami a magyar sportban történik, az nálunk.

történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: közvetlen az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A víz összeköt. A Nemzeti Sportrádió vízes sportmagazinja.
1: Tisztelettel köszöntjük a Nemzeti Sportrádió és a Víz Összeköt mai adásának hallgatóit szeptember 30-án. A szerkesztő műsorvezető Bitman Emilt hallják, a mai társ műsorvezető kollégám pedig Göbölyes Gábor, az MTI újságírója. Szerbusz, Göbi!
2: Szia Emil, köszöntöm a hallgatókat!
1: A következő több mint 30 percben pedig úszni fogunk, na már mint nem fizikailag, hanem csak beszélünk róla, és nem is akárkivel, hiszen itt van a stúdióban vendégünk Sós Csaba, a Magyar Felnőtt Válogatott Szövetségi Kapitánya. Szerbusz, kapitány úr!
3: Jó napot kívánok mindenkinek!
1: Először is engedd meg, hogy mindkettőnk nevében gratuláljunk a MOB Fair Play életmű díjához.
3: Nagyon szépen köszönöm!
1: Úgyhogy ezzel a kis epizóddal kezdjük, hogy azért egy ilyen társaságba kerülni, láttuk a fényképeket, hogy micsoda legendák között volt, illetve hát a magyar sport legendái jöttek össze azon a Magyar Olimpiai Bizottság által szervezett eseményen. Ilyenkor azért a nosztalgikus érzések mennyire nyomják el az aktuális dolgokat?
3: Hát nem csak nosztalgia, azért sokakkal kapcsolatban marad az ember, meg látja őket tévében, olvas róluk, tehát mondjuk ugyan olimpiáknak volt az évfordulója, de ott volt a Jónyer Pista is, a nagy kedvencem, és rengetegen mások, és valóban felemelő volt, hiszen ezt a díjat még ott a Kőbárita kaptam meg, és Gémesi polgármester úr, úgyhogy egy nagyon elit társaságba kerültem be, felemelő volt valóban.
1: Akkor váltsunk egy picit aktuális dolgokra. Eredetileg csak medencés dolgokkal foglalkoztunk volna, de az elmúlt, hát most már 72 órában elég sokat foglalkozott a magyar sajtó azzal a bizonyos sapka mizériával, csak a kedves hallgatók kedvéért mondjuk el, volt egy hétvégi horvátországi nyíltvízi Európa Kupa verseny, ahol Fábián Bettina ezüst, Betlen Dávid pedig bronzérmet szerzett. Legalábbis ők úgy érezték, aztán sapka ügy miatt mind a két magyar versenyzőtől utólag elvették az érmet, utána a Magyar Szövetség beadott egy beadványt, az Európai Szövetség kiadott egy nyilatkozatot, hogy miért vették el az érmeket. Nem biztos, hogy ezek az ügyek jót tesznek a sportágnak, főleg két ilyen versenyzővel kapcsolatban.
3: Megmondom, ezt nem nagyon értem, tehát az való igaz, hogy egyfelől nekem kötelességem, hogy mieinket védeni. De nem azért mondom, hogy valami diplomatikus magatartást tanúsít, csak ez pofátlanság, tudnik, a helyiektől kapták ezt a sapkát. A másik pedig volt egy olasz versenyző, aki ugyanilyen volt, azt meg nem zárták ki.
1: Dávid pont egy ilyen fotót tett ki a közösségében.
3: Most ez is, hogy jobb oldalt vagy bal oldalt van, mert ugye a Nemzetközi Összeszövetségen bal oldalt szokott, itt az Európa ez a jobb oldalra rakta, de hát tőlük kapta a sapkát. Tehát ki figyeli, mikor ott van 40 ellenfele, és éppen földolgozza a fejébe, hogy ez a következő két órában hogy ússza le azt a 10 kilométert. Nem beszélve arról, hogy az is, mert ez nem szép dolog egy sima versenybe se, de hát ez egy pénzdíjas verseny. Ez nagyon súlyosan sérti az ő érdekeiket, nem nagyon értem, szerintem lesz még ennek folyamánya.
2: Ilyen esetben kapitány úrnak egyébként van valami teendője, vagy csörög a telefon? Hogy kell elkezdeni? Ez egy nyíltvízi
3: kapitány, külön van a Gellért Gábor, hát jobban jártak volna, ha én vagyok az. Tehát ennek lesz még folytatása.
1: Hát reméljük, hogy pozitív folytatása lesz majd. Na váltsunk akkor medencére, és hogyha már itt olimpiákról beszéltünk, akkor hát most már kevesebb, mint két év van hátra Los Angelesig, és egy kisebb fajta magyar küldöttség járt az elmúlt hetekben Los Angelesben, méghozzá 12 magyar úszó töltött 3 hetet az olimpia helyszínén. Nyilván itt sok szempontból lehet fontos egy ilyen utazás. Milyen tapasztalatokról számoltak be, főleg az edzők, illetve a versenyzők?
3: Mindenki értse, aztán nem Los Angeles, Irvine volt. Ez azért érdekes, mert azért egy olimpiát valaki néz, én is úgy vagyok más sportággal, mikor kezdődik a 100 sík döntő, beülök egy sörrel, aztán nézem, hogy ki nyer, de amögött rengeteg teendő van. És nem csak edzőnek, kapitánynak, versenyzőnek, hanem a háttérszemélyzetnek is. Na most ezek közé, ez Párizsban zseniális volt, ha érdekes, majd egyszer erről beszéltünk, az szerintem plusz 2 arany volt. Ez nagyon, nagyon meghatározó. És ráadásul egy ilyen helyen, ahol jelentősen eltér az időzóna, itt van egy akklimatizációs edzőtábor, itt 10 nappal előtte fogunk kimenni, ez egy régi történet, hogy miért ennyivel kell, és abból 1 hetet valahol el kell töltenünk. Na most ezért 25-30 fővel megyünk. Annyi a csapat, de nem úgy, hogy valahol kapunk 2 pályát. Az olimpia helyszínére nem mehetünk, mert ott, mint a heringek, ott azt ki kell választani, hogy mikor tudok beugrani a medencébe, hogy ne valakinek a fejre ugorjak, ott edzeni nem lehet. Valahova el kell menni, nyilván nem túl messze ugyanabban az időzónában, ez így volt Japánban is, egy Koriyama nevű kisvárosban voltunk, azt is előtte kipróbáltuk. Itt most ugyanez megy, ugye nyilván Amerikában is úgy van, mint nálunk, hogy nyáron nincsen egyetem, tehát az egyetemi helyszínek ezek nagyon klasszak. Mondjuk tavaly például ott egy világkupa egy középiskolában volt, tehát itt uszodáik az ő nekik vannak.
1: Hát tudjuk, milyen az úszósport
3: egyébként. Úgyhogy a szálloda volt érdekes, meg az étkezés, és azt kell mondjam, hogy jó volt a tapasztalat. Volt olyan is, ami változtatni kell, és meg fogunk nézni más helyszínt is a közelbe. De a lényeg az, hogy ez ilyen próbaedző tábor, ahova amikor élesbe megyünk már az olimpiára, kipróbált, megfelelő, minden szempontból ideális helyszínre menjünk.
1: Uszodát és szállást is.
3: És meg hát a kaja sem mindegy, tehát hát. Már a magyar gyerekeknek szólt, azért kicsit másabb az ennivaló, meg nem az a szokásuk, tehát ott van mondjuk a szállodában reggel, az nagyon eltér a miénktől. Az nem valószínű, hogy nekünk megfelelő lesz. Elképzelhető, hogy viszünk
1: szakmát. Szirupos palacsinta és mi egymást, tehát erről ugye lehet, tudjuk képzelni, hogy ott milyen.
3: Erről van szó, ami úgy nem rossz, ha mi ketten kimegyünk nyaralni, de mondjuk így versenyzőknek azért, akinek ott egy hetet edzeni kell, még és utána az olimpia döntőre fölállni, nem oké. Ugyanakkor a főétkezés, és az biztos dolog, kellett, hogy majd viszünk szakácsot, meglátjuk még. Japánban nem kellett, Párizs egészen más történet volt, úgyhogy ezért voltak kint az úszóink, és ha már kint voltak, természetesen edzettek is.
2: Szerintem azért röviden el lehet mondani, hogy Párizsban ugye az a plusz két arany, amit említett a kapitány, az ugye annak volt köszönhető, hogy privát apartmanokat, lakásokat foglalt a szövetség közel az úszodához. Hasonló intelmekkel néztek körbe egyébként a, hát a most szó. Kintiek? Nézték, erre. Hogy mondjuk az ugye a SoFi Stadiumban lesz. Mi beszéltünk arról, hogy nem lehet az olimpia helyszínen úszni, mert ugye ez egy amerikai futballstadionban lesz majd egyébként. Tehát azt a terepet
1: nem hangzik rosszul.
2: Már felmérték ott, akik most ott voltak, vagy erre a, most nem, még nem volt idő?
3: Azt a terepet mértük, hogy szerencsére előtte lesz Budapesten egy VB-ből azért a 20-25 ezer néző meg lesz, de hogy szokják az 50 ezeret is ki kellett menjenek egy amerikai futballmeccsre.
1: Ha, nagyon helyes.
3: Hogy a hangulatot szok. Hát ez a szakma, de most nevethetünk rajta, én annyira nem ismerem ezt a játékot, nem hoz lázba, én mondjuk egy jégkorongra szívesebben meg vagy kosára, ha már arra jár az ember, de itt nyilván ezért mentek ide, tényleg ez volt a főcél, természetesen nyilván élvezték is a mérkőzést, de az egy megint másik történet lesz, hogy amikor bemegyünk Los Angelesbe, akkor hol fogunk lakni, mert ugyanaz lesz a probléma, ami Párizsban volt, és ezért volt ő egyébként ez a török Enikőnek a szövetségben, aki a anyánk helyett anyánk neki jutott eszébe, mert kiállt a férfiaknak, nem jut ilyen eszébe. Ő két évvel előtte már kiment egy emberrel, ki voltak hárman vagy négyen, megnézték, lemérték, egyszerűen normál apartmanban voltunk, ahol tele volt mindenféle étteremmel a környéken. Gyakorlatilag gyalig volt nekem olyan 8 perc, a normál embernek 5-6 perc.
1: Az a semmi kategória, ezt
3: egy gyorsan hozzá. Az a semmi kategória, ahelyett, hogy naponta kétszer oda-vissza egy-egy órát utazott volna, összesen napi 4 órát.
1: A shuttlebusz az alkalmazkodni, vagy a kis buszhoz, ami viszi.
3: Meg az elején ott eltévedt még a sofőr, mert minden országból jöttek, nem ismerték a GPS. Volt ott sok baj, mi ebből kimaradtunk. Nyilván mindenkivel nem tudjuk megtenni, akkor a büdzsénk nincsen, de az esélyes úszóink, például a német Nándi, amikor a döntő előtt volt, ő is ott volt az apartmanban, úgyhogy ez is most zajlik, az egy másik történet lesz, hogy Los Angeles hogy lesz leszervezve, de ez is folyamatban van, de ez az edzőtábor, ez az akklimatizációs helyszínünket nézzük.
1: És ha jól láttam, akkor itt a tenger vagy az óceán is ki lett próbálva. Legalábbis ilyen videókat láttam fent a
3: hát ez mert a nyílt oldal. Víz az ott lesz, mert a nyílt víz az ott is nyílt, és megint más. Tehát ugye érdekes, ez a Szokolai Lacinak lesz kihívás, de hát ő ezt úgy néz
1: ki, hogy... Ezt a Dunán nehéz lesz most kitalálni.
2: Biztos, hogy megoldja.
3: Megoldja. A Szokolai meg fogja oldani, de ugye Tokió meg az volt a baj, őrült meleg volt a víz. Ezért volt az, hogy ugye eljártak hévízre edzeni, mert ott volt ilyen meleg
1: 30
3: víz.
1: Fölötti volt, emlékem
3: szerint. Így van, és ezért reggel 4-kor edzettek, mert máskor ugye a közönséget engedsz, lementek, ezt reggel 4-kor ott edzettek. Ugye a Párizs előtt meg hát elmentek Százhalombattára, ott a sodráson, vissza lehet nézni, de a többiek elmennek a medgyesbe sólyi, ezek meg mintha a medencében lennének, olyan stabilan fordultak meg. Ez aranyakat hoz, muszáj ezt csinálni.
2: Ebben az amerikai edzőtáborban egyébként milyen munkát végeztek a sportolóink? Ugye néhány héttel voltunk a Párizs Európa bajnokság
3: hát
2: után.
3: Ez csak nekünk néhány hét. Amerikában meg lehet kérdezni, a Kós hazajött Párizsba az olimpiára, és két hét múlva már ott volt az egyetem, indult, azt kellett edzeni. Ez ahhoz képest még plusz két héttel indultunk, úgyhogy az a 3-4 hét pihenője mindenkinek megvolt, úgyhogy már elkezdte a munkát is. Ilyenkor alapozás zajlik, beláttak keményen, sokat úsztak. Ez ilyenkor unalmas, dög, nehéz, ez van, de ezt meg kell csinálni. Úgyhogy
1: ez az alapja, tehát senki nem szereti az úgynevezett kilométergyűjtés. kérdés, de hát ugye azt tudjuk kivenni, amit beteszünk.
3: Én szerettem, mikor úszó voltam, mert hullottak ki mellőle, mint a legyek, örültem neki, úgyhogy ez is embere válogatja, de nem azt az unalmat meg fájdalmat, hogy jár. Igaz, akkor tanultam meg fejbe a logaritmus táblázatot, volt rá idő.
2: Ott voltak helyi ellenfeleink most egyébként, vagy magunkban voltunk?
3: Nem találtunk versenyt, szerettünk volna, de nem találtunk.
2: Nem versenyre gondoltam, hanem edzőpartnerekre.
3: Nem volt. Egymás, hát azért voltak 12.
2: Igen.
1: Nincs most előttem Kalifornia államnak a térképe, de ez az Irvine, ez nagyjából mennyire lehet a...
3: Hát ez egy busztávolság, normál busztávolság, talán másfél-két óra. De hát Tokióban például ez a Koreamában repülőbe volt egy óra, még ki kellett menni. Ja nem, busszal jöttünk ott is, akkor Covid miatt nem állhatott meg, na hát erről tudnék mesélni, de ezt majd egyszer stand-up comedy-be, hogy ott mit lehetett a buszon csinálni, meg hogy kellett, de illetve egy helyen megálltak, de megmondták, hogy hova lehet menni, tehát ki volt jelölve az út is, de az egy 5-6 órás út volt, ezért közelebb lesz.
1: Hogyha már Amerika... Visszamentek az úszóink, azok, akik egyébként ott töltik az idény nagy részét, akár az említett Kós Hubert, vagy éppen Sárkány Zalán. Róla pont láttam egy fényképet, hogy rajta voltak a kis gyűrűk, amiket itt az egyetemmel megszerzett. Róluk vannak esetleg friss hírek, mindenki rendben van, mindenki elkezdte a munkát, van, aki az utolsó évét.
3: Ott az a baj, ha róluk friss hír van, akkor baj van. Mert egyébként ott annyira stabil, szigorú rendszer szerint évről évre ugyanakkor vannak a dual meetingek, a szomszéd, a közös edzés, ugyanakkor vannak a felmérők, ezek pontosan tudják, ezek dolgoznak. Ha hírjön róluk, akkor van baj, az azt jelenti, hogy valószínűleg valami sérülés, mint ahogy szegény Mináró volt idén, tudtuk is rögtön.
2: Egyébként csak annyi a Hubival kapcsolatban annyi hír volt, hogy lesz október végén egy meghívásos verseny, ahol ilyen gyengébb neveket fognak összeszedni, mint a Leon Marchand, Gretchen Walsh, és a két illedeki, és ott fog majd versenyezni legközelebb, amennyire jók az információim.
1: Hogyha ugrunk egy jó nagyot az Amerikai Egyesült Államokból, a másik, amár emlegetett Ázsiába és Japánba, hát egészen elképesztő eredményeket lehetett olvasni az Ázsia játékokról. Itt egy 13 éves kínai lány minden idők második leggyorsabb úszását produkálta 200 vegyesen, megdőlt a világcsúcs férfi 200 mellen, és hogy számogattam majd több mint 6 tizeddel, ami azért nem kevés. Amikor ezeket a híreket hallja Sós Csaba, akkor milyen gondolatai vannak?
3: Hát őszinte leszek, de ne tartsanak nagy képenek. Az egyik, hogy annak idején sem elmondtam, a Milák esetében tök mindegy, hogy ki mit úszkál, meg hogy jön, megy. Ha ez felkészül és oldal és csúcsformában van, akkor teljesen mindegy, hogy ki mit csinál, megver mindenkit. A Kós, ezt most is állítom, nem akarok illúzió romboló lenni, nem volt csúcsformában az Európa bajnoksága. De az a világcsúcs kísérletét úszta, ráadásul úgy úszta, hogy nem szokott, ahogy ő nem tud. Ha visszanézik, amikor világbajnok lett, olimpiai bajnok lett, ment a mezőnye, vagy volt, hogy előtte voltak, és a hajrába mindenkit bedarált. Most meg elkezdte tiszta erőbe, ezt nem tudja úszni. Ezt vissza lehet nézni, a Milák is, amikor a világcsúcsát úszta Budapesten, ugyanígy úszta, így nem szabad. Na most így úszott 1.52.3-at, az azt jelenti, hogy olyan 1.51 fél körül tud. Ha ezt normálisan úszta le, és megfelelő nem, az azon belül van masszívan, és szerintem annyit nem fog tudni senki a Földön. Tehát igazából azt kell mondjam, hogy jelen pillanatban én úgy látom, hogy a magyar siker attól függ, hogy a két sztárunk hogy tud felkészülni, és ugyanez igaz a nyílt vízre is.
2: Igen, egyébként ugye az, amiket a számokat Emil említett, meg a többi száma is, pont érdekes, hogy nem a magyar sikeres számokban születtek ezek az eredmények.
1: Most nem feltétlenül ezek a
3: most számai. Ezek
2: de összességében mintett arra mondani, hogy ugye Párizsban egyetlen egy darab ázsiai aranyérem volt, 100 gyors, szerintem arra mindenki emlékszik, hogy milyen körülmények között
3: a
2: született.
3: Amerikai is csak 2 volt. 800, igen. De mindent európai
2: nyert. De ez az ázsiai játékok, ez egy jelzés lehet egy kicsit, hogy
3: most, ha nagyon akarok köteket,
2: vegyük fel a kardot.
1: Egy picit kötekedhetünk
3: jók
1: szerintem.
3: Volt ők mindig. Én emlékeztetnék arra, amikor a Gyurta 12-ben világcsúcsot nyert Londonba, igen. És 3 hét múlva szintén egy fiatal japán megjavította a világcsúcsát. Hát remekkor kell úszni, nem tudom, ezek miért most vannak csúcsformában, nem tudom, hova tenni. A más megadom, a fő kell állni a többivel egy az egybe, aztán versenyezni kell, az nem ugyanaz, mint amikor előmegyek szűzvízen, és 4-5 méterre mindenki előtt vagyok, meg eleve harmadjára kell leúszni, amikor már az elődöntőben nem könnyű tovább jutni, a döntőbe jutáshoz meg nem lehet gatyázni, tiszta erőből kell menni, aztán még akkor majd harmadjára osztják az érmet, úgyhogy hasonszörűekkel meccselek. Itt nem voltak hasonszörűek, 4 másodperce vert a következőt. ami olyan időeredmény volt, amit már nem tudom, hogy úrta 20 éve úszott. Tehát az idő kiugró meg nagyon komoly, de hogy ez majd mire lesz elég egy világverseny döntőbb, az egy másik műfaj lesz.
1: Hát nyilván, amikor komoly ellenfelekkel kell versenyezni, meg mondjuk ott van egy bevonulás, mellette egy olimpiai bajnok, egy másik olimpiai érmes, egy világbajnok, 25 ezeren vannak, és egyébként először egy ilyen versenyen.
3: És tudod, hogy 4 év múlva lehet korrigálni, ha nem sikerült.
1: Na, ez meg a másik. És van olyan szám, ahova a döntőbe jutás igazából már egy hatalmas eredmény. Azért, amikor az ember azt olvassa, hogy egy 13 éves kínai lány 5 tizedre van két iledeki világcsúcsától, az ilyenkor elgondolkodtató, hogy valóban ennyire tehetséges valaki, és csak csúcsra eredtek az edzői, mert innen azért tovább lépni, és a 13 éves kislány.
2: Tavaly döntős volt Szingapurban egyébként, tehát már akkor nagyon
1: ő volt a sztár,
2: úgyhogy most már
3: azért magyarként hagyták egy megjegyzni, nekünk is volt 14 évesen, az meg is nyerte az olimpiát.
1: Szóval?
3: Igen. Ez meg csak második a világranglistán, de azért még előtte vannak bőven. A pillangósról beszélek, a vegyes úszó az közele van ehhez, de hát 14 éves úszónk nekünk is, ott ez 13, no.
1: Egyébként pont az idei Európa-bajnokság mutatta meg azt, hogy nem véletlenül lett kicsit kibővítve a magyar csapat, mert olyan fiatalok tudtak bekerülni, akik közül volt, aki megmutatta az oroszlán körmeit, úgyhogy nem is azért hoztuk fel az ázsiai eredményeket, hogy itt most elkezdje mindenki aggódni, hogy Atya Isten majd mi lesz itt Los Angelesben, csak látjuk azt, hogy mindenki dolgozik azon, hogy majd 28-ban jó legyen.
3: Itt mindig brutális konkurencia volt, tehát ebben a tekintetben nem akarok a sportágok közt különbséget tenni, nem is lenne szép, de csak az atlétika mérhető az úszáshoz, az meg még ilyenebb. Tehát futni mindenki tud a földön.
1: Bárhol, ez igaz, ez nem mindegy, hogy milyen
3: szóval
1: gyorsan.
3: Annál nincs nagyobb konkurencia, nem létezik nagyobb konkurencia a földön, szóval az atlétikában is ugyanez van, de mondhatnám a tornát és sok más sportágat, ez van, ilyen lett ez az atomkor sportja, itt nagyon kis különbségek vannak, ez régóta megfigyelhető, ez a professzori munkámban volt a fejlődés trendek vizsgálatánál, gyakorlatilag a töredéke ma már a legjobb, és a döntőbe jutáshoz szükséges időközti különbség. Mondjuk Szöulban még 200 férfi mellen volt 7 másodperc az első meg a 8. közt. Itt meg 7 tized. Szóval itt már nem ugyanaz. Itt már, aki bejött a döntőbe, erre mondtam, hogy ott megnyerni, ott vagy nagyon sokkal jobbnak kell lenni, vagy ott a hasonszörűek közt nem egyszerű műfaj.
2: Én egy kicsit a következő időszakról szeretnék kérdezni, ugye nem olyan régen elfogadták az ön egyik felterjesztését, hogy sok versenyre fogunk járni, ezzel lehet igazán rutint szerezni, kezdődik a rövidpályás szezon, rövidpályás világkupa, és igazából csak 2 magyar lesz. Ennek mi az oka, hogy alakul akár majd a rövidpályás VB-re a csapat? Mi a következő néhány?
3: Az, hogy ez a 3 verseny, ez Baku, Tashkent és Aszkana. Meg lehet nézni, aki akarja a repülőjáratokat, mikor mennek. Ezek éjszaka mennek, mint hajnalba érkeznek. Mondjuk aztán az brutál messze, az 6-7 óra. És ott 1-2 nap van köztük, átutaznak, kiesik az alapozásból 2-2,5 hét, ez nem olyan könnyű. Aki megy, az sem megy végig. Tehát a pápai csak az utolsóra megy. A pápai Olivér. A Senánszki Petra lesz valószínűleg elmegy Tashkent és Asztana, de Bakuba ő se. Ő is egy hetet áldoz rá. De ami a lényeg, hogy viszont a komplet csapat elmegy az amerikai bajnokságra december elején. A VB-t kihagyjuk, a 2 legnagyobb megy minden bizony a rövidpályás VB-re, és összes többi az amerikai bajnokságra, ami ugyanakkor van.
2: A 2 legnagyobb a Kós Hubert Sárkány Zalánra?
3: Nem, a Milákra gondoltam. Nem biztos, de ha akar, ő megy.
1: A Kós, az a terv, hogy ketten mennek a világbajnokságra?
3: A Kós megy, az biztosan tudom, a Milák, ha akar, megy. Én azt gondolom, hogy akarni fogja. De őt a US Open-re nem vettem figyelembe. Tehát ha ebben az időben versenyző, oda megy. Az egész válogatott, a többi része az meg Amerikában megy. Mondjuk körülbelül a fele az ott kint várja őket, mert ott tanul. Tehát különféle városokba jönnek, de itthon is az a maradék 8-10, azzal megyünk.
2: Az mennyivel van a VB előtt? Nincs öttem a
3: az ugyanakkor van telében, mint a világbajnokság, igen.
2: Akkor december 1-6.
3: Hát 2-5 ez, mert ez egy rövidebb verseny.
1: Nagyon izgalmasan hangzik, hogy egy komplett magyar válogatott ott lesz a US Open-en.
3: Ott. Az rendes verseny. Nyilván itt most nem megyünk ki 10 nappal előbb, mert nem csúcsformába kell lenni. 2 nappal előtte mennek, viszont ennek meg lesz az előnye. Hát azért elég mocsok vagyok, mert ugye itt az előfutam alatt, ami a gyengén szokott lenni, magyar idő szerint akkor van délután. Ezek akkor fognak jól úszni. ezek be fognak jutni a döntőbe, és ott fognak szenvedni, de írdatlanul szenvedjenek, tanuljanak meg ilyen szituba nyerni. Érthető vagyok, ugye?
1: Abszolút, abszolút. Melyik városban lesz 20-ban a szóban?
3: Austin, Texasban, igen.
2: Kósubi hazai versenye lehetne, hogyha nem menne a VB-re.
3: Jó, hát neki van szponzori kötelezettsége is, tehát szerződés miatt is, de én még egyszer azt gondolom, hogy a Milák ezt fogja kérni, de valamit ekkor kér, az a verseny lesz.
1: Yardos vagy, vagy...
3: Ez 50 méteres 50 az amerikai. Méteres.
1: Tehát ez klasszikus nagybedences.
3: Ez rendes verseny.
1: Hát akkor ott azért lehet sok mindenre számítani.
3: Bizony.
1: Izgalmas, izgalmasan hangzik. És akkor a teljes repertoár lesz a versenyprogramban.
3: Ott végig megy minden. Ott végig megy minden.
1: Viszont ez azt is sejteti, bár nyilván az amerikaiaknál akár három csapatot is ki lehet állítani, hogy ott sem mindenki megy a VB-re, hanem lesznek így sztárok, van. Akik ott maradnak.
3: Az egyetem miatt nem annyira jó azoknak se. Tehát most átmegy a világ másik végére neki, és kéne akklimatizáció, nem lesz rá módja. Így milyen 3-4 napot kibírnak, de egy hetet nem. Egy hetet nem, tehát nekik sincs annyi idejük, és nem csak az amerikaiak lesznek ott, hát 1000-1200 úszó kapott ösztöndíjat a világból. Tehát ott lesznek oroszok, izraeliek, egyiptomiak, Tunézia, Tunéziának olimpiai bajnoka van, tehát nem akármilyen mező lesz.
1: Párizsból.
2: És egyébként ugye egy ilyen verseny szerintem elképesztően motiváló lehet annak, aki mondjuk nem volt ott a párizsi jelben, tehát nem biztos csapattag, számukra van esély bekerülni egy ilyen együttesben, hogyha valami alatt lát a kapitány?
3: Ha most nem.
2: Tehát akkor most nagyjából most a párizsi nem, csapattal számolhatunk ezen a US Openen.
3: De ha valaki decemberben olyat úszik, azonnal bekerül a válogatottba, tehát az ajtó nyitva van. Az ajtó nyitva van. Valószínű egyébként, hogy az amerikai bajnokságra a legfiatalabbakat nem viszem el. Nekik ez még sok lenne. Tehát a Pápai Olivér, a Kertész Boronka, meg a Kokas Fanni nem fognak jönni. Az Antal Dávid se. Ráadásul nekik itthon pont akkor a rövidpályás, korosztályos magyar bajnokságon, meg az egyesületnek nagyon nem mindegy. Meg itt azért sok számot úszhat, meg a fiatalnak ez a nyüglődés kiutazik, két nap a verseny a világ legjobbjaival, még nem ez az övék, ami nekik kell. Úgyhogy, de rajtuk kívül megy az összes felnőtt.
2: Ez a döntés egyébként a jövő évi budapesti világbajnokság miatt született meg? Mert az is ugyan nagy medencés, tehát egy nagy medencés versenyre megyünk az, egy rövid versenyre.
3: Nem, a VB-t ki akartam adni, egyszerűen amiatt akartam kiadni, hogy ha azt akarjuk, hogy komolyan veszünk, mert különben nincs értelme kimenni egy világbajnokságra, ki kell menni 10 nappal előbb. Most lemegy ez a verseny egy hét, hazajön még egy hét, mire visszaaklimatizálódik, és akkor jönnek a karácsonyi események, amikor mindenki főszed 3-4 kilót, utána jön az új év, gyakorlatilag 4-5 hét kiesik a felkészülésből. Nekem aggasztó, nagyon rossz ebbe az időpontban ilyen helyszínen egy világverseny. Ezért akartam, hogy ne oda menjünk. És Amerikában még egyszer mondom, azok nem világbajnokság, nem kell egy csúcsforma, semmi olyan elváráson nem lesz, versenyezzenek sokat, meg kerüljenek be a döntőbe, aztán ott kilódják meg a maguk dolgát, ismerjék meg azt az érzést, és másnap jövünk haza. Tehát december 5 vége, 6-án jövünk haza.
1: 2-3 nap, aztán lehet folytatni magát.
3: Így van. Úgyhogy ezért volt ez döntés. Nyilván benne van a budapesti VB, és én jobban örülök, amikor ilyenkor decemberben 50-esbe úszni kell, mert egyébként itthon még a cikluszáró versenyeken ott lehet VB szintet és minden mást úszni.
1: Arról nem beszélve, hogy biztosan lesznek olyan számok a US Openen, ahol gyakorlatilag VB szintű mezőny lesz.
3: Ha vagy erősen, mert a VB-n csak két amerikai indulat, itt meg 802. Ez így szokott lenni, komolyan mondom. Tehát ezért olyan baj, mert Amerikából aki kijut, azok olyan biztos úszók.
2: Hogyne.
3: Nem azért, mert ők zseni, de azok olyan kiválasztódáson jönnek keresztül, hogy ők nem szoktak hibázni.
1: Hát ugye Hubi mesél arról mindig, hogy ott egy edzés olyan, mint egy olimpiai döntő.
3: Erről van
1: szó. Tehát ott nyilván, aki már egyszer oda, akire felfigyeltek, és tényleg versenyzik, nekik ott már sok újat nem lehet mutatni versenyzésből.
3: Hát az megy nagyba ott, ami itthomázi, hál' Istennek Veszprémbe alakul ki. Mert csak idézőben csak a Rasó volt egyedül ott magával, ki aztán jött a Betlem, aztán ment ugye a Kalmárákos Bajára, majd a Sárkány Zalán, szóval ezek, mikor már együtt edzenek, azok ott ütik, vágják egymást. Könnyebb is egy úszónak, mint amikor egy komoly terelésért magát kell megerőszaknom, vagy lemegy és nyomja a többi is. Egy egész más szituáció. Ráadásul hát ezek fiatalok, ez versenyhelyzetben van, ott inkább meghal, de azt nyomják.
1: 2027 Budapest, ezzel biztos sokat fognak találkozni majd a magyar úszók, ahogy közeledik majd a jövő nyár. nagyon izgalmasan hangzik, és nyilván itt most sok mindent alá kell rendelni annak, hogy ott majd a válogatott jól szerepeljen. Sós Csaba fejében megvan már az az ideális felkészülési menet, akár tavaszi versenyek, mi egymásnak, hogy hogyan lehet majd bekerülni a budapesti csapatba, mert házigazdaként nyilván vannak kvázi, vagy lehetnek előjogaink, de azért magasra kell tenni a lécet, gondolom én, hogy ne ajándéknak tűnjen egy-egy indulás.
3: Magasan is van. Itt már nem én válogatok. Tehát itt megvan a nemzetközi szövetség szintű, de ami általában egy középdöntős idő. A másik tudomás kell venni, hogy ez a váltók tekintetében olimpiai válogató lesz. Tehát itt a VB-n az első 12 váltó az biztos indul az olimpián, és rajtuk kívül még a legjobb 4. A, mit tudom én, jövő és szebb március 1-től, mit tudom én, 2028 június valahanyadáig megúszni. Nyilván itt el fogom indítani a váltókat is. És akinek megvan a szintje, hogy nevezhet, azt nevezem. Aki nem, azt meg akármit csinálok, kilökő a rendszer, akkor is csak egy századdal rosszabb, nem engedi. Tehát ott megvan, hogy a regisztrálva van az eredmény, én csak a neveket írom meg a versenyszámot, vagy kijön egy ábra, hogy nem indulhat, vagy pedig befogadja és berakja a sorba őket. Tehát itt már nem én fogok válogatni. Itt akinek megvan a szint, de azt el fogom indítani, és ugyanez lesz az olimpián. Most már nagyon nehéz kijutni. Most már nagyon nehéz kijutni egy olimpiára, és aki oda kijutott, azt be fogom nevezni. Itt az EB-n volt, hogy én tudtam üzenni azzal, hogy keménykedtem, hogy mit várok el attól, aki a csapatba kerül, és talán nem volt butaság.
1: Hát egy olimpiai ciklus felénél szerintem ez egy teljesen érthető döntés, illetve akinek komoly céljai vannak, az csak lapozott egyet és belállt a munkába.
3: Így van.
1: Milák Kristófot szóba hozta már a kapitány úr. Szerintem mindannyiunk nevében mondhatom, hogy nagyon pozitív dolog volt látni őt újra nagy medencében úszni, akár a váltóban, akár egyéniben. Most halljuk, hogy kacérkodik a rövidpályás VB-vel. Mik azok a hírek, amit vele kapcsolatban most el lehet mondani, mert mi azt látjuk, hogy ez a srác komolyan gondolja, hogy ott lesz a következő olimpián, és szerintem mindenki, aki nagyon kedveli a magyar sportot, az ennek szurkol.
3: Hát meg mi is. Hát ez odáll, akkor ott mindenkinek vége van. És hát nyilván tartanám azt, hogy csak az elnök meg a klub elnöke, illetve az edző nyilatkozik róla, de nem teszek, hogy mintha nem tudnám, hogy mi van. Nyilvánvalóan a korábbinál nagyságrende jobb esély mutatkozik arra, hogy a következő évek világversenyen indul. És ha indul, akkor általában azt szokott lenni, én azon rögök. Ott a helyszínen is, meg ha visszanézem, és az a század gyors, hát én úgy láttam, hogy az oroszok nyertek, de valahogy ennek áll meg mindig előbb az óra. Hát ha Milák úszik, akkor az nyer.
1: Hát igen, azért az egy elképesztően komoly úszás volt, és most kapott is egy, hát nem akármilyen díjat, magyar örökség.
3: Hát azt mondják, hogy az akadémián rég látta két percekig tomboló vastaps. Ott a elsősorban a tudomást, meg a kultúrát szokták kitüntetni, de én is azt gondolom, hogy egy ilyen teljesítmény, azért történelem 100 éve van ebből, ugye 26-ban mi rendeztük az elsőt Budapesten, és a 100 év alatt nem volt százas gyorsváltunk aranyérmes. És ez most azért Európa
1: most van. Most így végig gondolva ez pedig hát azért mindig voltak olyan generációk, ahol össze lehetett pakolgatni.
3: Voltak is jók, de arany nem volt. Érmek voltak, de arany nem volt. Ráadásul ugye az ismert előzmények miatt, hogy így áll föl a váltó, úgy áll. Hát még délben nem tudta senki. Mi már tudtuk, de ugye meg volt mondva, hogy nem mondjuk el senkinek, csak az érintetteknek. Ugye nekem le kell adni írásba, de fél hatig lehet változtatnom rajta. A döntő fél hétkor kezdődött, tehát fél hatig senki nem tudja meg, sehonnan. És ugye fél hatkor, mikor kijött, hát na aztán akkor itt robbant minden az internettől kezdve. Jó volt látni, na. Szóval megfelelő előzmények is voltak, várakozások, bejött aranyra, szóval az jó történet volt.
1: Hát meg ilyenkor gondolom a riválisok is.
3: Nem örültek.
1: Igen, mondta a kapitány úr, hogy felrobbant az internet ott a helyszínen. Azért gondolom, hogy a
3: nem örültek az ellenfelek, nem örültek.
2: Amikor van egy ilyen váltónk, akkor az mennyiben, és most tegyük fel azt, hogy Kristóf folyamatosan vállalni fogja ezt a váltót, mondjuk a jövő évi VB-n és az olimpián is, az mennyiben változtat felkészülésen? Arra vagyok kíváncsi, tehát mondjuk egy amerikai váltó, hogy áll össze, összeteszik nagyjából a 4 legjobb úszót, valamennyi biztos, hogy gyakorolnak, de hogy egy magyar váltó, hogyha egy ilyen négyes együtt tud maradni, akkor nekik sokat kellene gyakorolni. Ugye beszéltük pont Párizsban, hogy az amerikaiaknak a világcsúcsa az nagyjából másfél másodperc van. Nándi is mondta, hogy ebben legalább még egy másodperc volt a váltások miatt, meg volt egy leesett sapka is a a vízbe, tehát hogy nekik mennyit kell még plusz munkába beletenni ahhoz, hogy a világ egyik legjobb váltója legyen.
3: Hát ugye most nyilván az,
2: most Európa
3: hát
2: legjobb váltója,
3: ez a világ egyik legjobb váltója most is, és nagyon közel vannak a világcsúcshoz.
1: Ez egy hátborzongat ezt hallani.
2: A kivicámadresszes amerikai világcsúcs felpsze.
3: A helyzet az, hogy azért a váltó nem olyan egyszerű, hogy tűnik, és a Milákról nem akarok én nyilatkozni, mert egyesség van, amit azért elmondhatok, hogy nekem számomra teljesen logikus volt, hogy az EB nem akar váltót úszni. Nézzék vissza, azért négy egyéni számba indult, a logika szerint ott ő is arra számított, hogy történt, és mindegyiket háromszor kellett leúszni. Abból három számát, kilenc úszást a százas gyorsváltó előtt. És ebbe benne volt a főszám a 100 pillangó. És nézzék meg, az előző nap a 100 gyorsan az egyes pályán úszik, alig jut be. És ott úszik egy nagyot, szerintem ott billent át ő benne is. Hogy érezte, hogy hoppá, megy ez is. Hát ha így, ez azt ő is elkezdett kalkulálni, akkor nyerhetünk. És akkor már ő is másképp gondolkozott, meg tudta azt, hogy az első száma a 100 pillangó, és az utolsó a 100 gyors. Most neki, ha van másfél óra, az nekünk pihenő van másfél év. És akkor döntött úgy, szerintem teljesen logikus volt számomra, amit ő előtte gondolt, meg ahogy ott közben változott a véleménye, meg ami történt. Ez teljesen magyarázható és logikus, mint ahogy egy-két kapufát rúgtam Párizs előtt, amit feltételeztem, hogy nem jól alakulnak a dolgok, azt azért annál jobban alakultak, de itt ez teljesen érthető volt. Teljesen érthető volt, és meg is csinálta. Megjegyzem, az IFI-be is játszottunk már így, ott a 4x200-as gyorsváltó nyert Indianapolisban, junior világcsúcsa, ugyanígy 1 század az amerikai, és 2 tized az orosz előtt, de azt őszintén mondom, azt az orosz csapatot nekem odaadják egy órával előtte, akkor azok nyernek. Nagyon nem mindegy, hogy állnak föl. És egyszer majd beszélhetünk erről, sok szempontja, nem szabad hullámba menni. De a végére olyan kell, aki a szorosban nyerni tud. Hiába ugyanaz a jó úszó. Ezért járok
1: ez ki, egy szakma?
3: Ja, ezért járok ki egy ifi ebbére és figyelni, hogy ott mi történik, ezek hogy viselkednek ilyen feszült helyzetbe. Mert ott azért pörög minden. Szóval ott azért van, aki néha gyengében úszik, hogy éli meg. Akkor van, aki meglepetésszerűen úszik, akkor az hogy hat a másikra. Szóval van itt sok okosság ebbe. De egy biztos, hogy ez nem a legjobb felállásunk volt. Ez a négy a legjobb úszónk, de ennél
2: hát
3: van.
2: A sorrend.
3: Igen, a sorrendben van jobb ötlet.
1: Hát akkor ezt az ötletet nagyon reméljük, hogy majd legkésőbb Budapesten látni fogjuk az MVM Dómara a jövő évi világbajnokságon. Sós Csabának nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt velünk, és mesélt nekünk a magyar úszókról. Göbélyes Gábornak, Göbinek köszönöm szépen, hogy itt volt velünk az adásban. Kedves hallgatók, a Víz Összeköt adása ezzel véget ért. 2 hét múlva találkozunk, legközelebb a szerkesztő műsorvezető Bitman Emir is búcsúzik. Viszont hallásra!
0: Ez volt a Víz Összeköt, a Nemzeti Sportrádió vízes sport magazinja. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára. És megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

Fel se kéne kelnem, nincs értelme. Csak mantrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak, ki se cseng.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Köszöntöm az utánpótlás sport.hu magazin műsorának hallgatóit. Én Hornyák Balázs vagyok. Mai vendégem a Vasas Óbuda 18 éves U20-as és felnőtt válogatott röplabdázója Csereke Zsófia, illetve a Vasas utánpótlásának szakmai igazgatója, az U20-as női válogatott szövetségi edzője König Gábor. Mindkettőtök számára meghatározó volt ez az elmúlt nyár, a mögöttünk hagyott nyár, úgyhogy közben már mindjárt kezdődik az új klubszezon, de arra kérnélek, hogy kicsit tekintsünk vissza a mögöttünk hagyott hónapokra, hiszen Gábor, te az U18-as válogatottal értél el történelmi sikert, hiszen az EB-n bronzérmet szereztetek, te pedig Zsófia debütáltál nyár elején a felnőtt válogatottba 18 évesen, rögtön viszonylag nagy szerepet is kaptál az elején, aztán bekerültél az EB keretbe is, és ott lehettél ilyen fiatalon a felnőtt Európa-bajnokságon. Gábor, kezdjük először kicsit az U18-es Európa-bajnoksággal. Mennyire volt ez a siker meghatározó a te eddigi edzői pályafutásodban?
3: Nyilván nagyon, mert ugyanúgy, ahogy mindenki más, aki ebbe a sportágba kicsit is belelát, azt tudja, hogy ez az érem nem egy olyan érem, ami egy kötelező érem volt, hanem egy olyan, amit még előtte soha senki nem csinált meg. Mint úttörő, nyilván hatalmas élmény, és hazudnék, ha azt mondanám, hogy napi szinten nem nézem vissza akár a bronzmeccsünknek az utolsó pár pontját, vagy akár azt a bolgárok elleni mérkőzés utolsó szettjét, ahol három meccslabdát hárítva is jöttünk vissza. Szerintem a YouTube megtekintésnek a fele az lehet, hogy tőlem van, mert még a mai napig tényleg majdnem napi szinten valamennyi labdamenetet visszanézem.
2: Igen, hát a teremszakág utánpótlás EB-nek történetében most először sikerült magyar csapatnak érmet nyernie. A lett-litván közös rendezésű korosztályos Európa-bajnokságon, aminek úgy vágtatok neki, hogy előzetesen, ahogy említetted, amikor beszélgettünk, hogy a top 8-ba kerülés lehet reális cél. Ehhez képest összejött egy bravúros harmadik hely. A torna előre haladtával éreztétek, hogy ebben akár több is lehet?
3: Igen, nyilván azt láttuk, hogy a csoport az biztos, hogy kiélezett lesz, hiszen a másik csoportban volt azért a két top favorit, az olasz és a török válogatott. Viszont a mi csoportunk meg azért volt érdekes, mert tudtuk, hogy itt bárki bárkit elkaphat, és ez így is lett, azért volt egy kis körbeverés. Amikor ugye a negyedik-ötödik mérkőzés naphoz elérkeztünk, akkor azért úgy lehetett látni, hogy ha mindenki úgy akarja, akkor igen, akkor tovább lehet jutni. És ahogy azt akár ott nyár végén, amikor hazajöttünk, akkor is több interjúban

0: 14 is az állás, és aztán 15-14 után egy hátsó soros támadással és két óriási blokkal fordítottuk meg a meccset. Mint mondtam, nagyon sokszor visszanéztem a meccset, nekem a mérkőzés után tűnt föl, hogy egyébként a lelátón a hollandok folyamatosan a bolgároknak szurkoltak, és hát nem is feltétlenül a fair play szabályain belül. És aztán a meccs végén pedig úgy kiszakadt belőlünk minden, és hát nyilván akkor már rájöttünk, hogy négy közé kerültünk, úgyhogy az nagyon nagy élmény volt.
1: Igen, hiszen hogyha a bolgárok győztek volna, akkor a hollandok jutnak tovább. Szerencsére nem így lett. Ezekben a 0-2-es fordításokban már azért rutinosnak mondhatóak vagytok, hiszen az EB-s lejtezőni tornát is így sikerült megnyernetek Horvátország ellen Horvátországban.
0: Igen, ráadásul kétszer.
1: Igen, két egymás hát, követő.
0: 2-1 volt az egyik, de igen, tehát 1-1 után 2-1 volt oda, de a legutóbbi kiutás az igen, az 0-2-re volt.
1: Na, igen. És utána volt hátra még a bronz meccs, mármint volt az elődöntő előbb, amit vereséget szenvedtek a törököktől, és aztán pedig a bronz meccs a franciák ellen, akikkel találkoztatok már a csoportkörben, egy 5-2-es meccsen, akkor alul maradtatok, de a bronz meccsen, ami végül fontosabbnak bizonyult, sikerült nyerni. Mennyit jelentett ez a győzelem a bronz meccsen és a megnyert érem?
0: Én azt éreztem, hogy amikor már éremért játszottunk ugye kétszer is, és nem elmenve a törökök elleni meccsen, ugye ott csak és kizárólag az olaszoktól vesztettek szettet addig. Nekünk ez sikerült, és az első szettben is nagyon közel jártunk a részsikerhez, de jobb csapat volt a török, és azt éreztem, hogy azon a meccsen tudatosult először a lányokban, hogy itt, hogyha esetleg nyerünk, akkor döntő is, és hogy az mekkora. És én ott éreztem először egy kicsi görcsösséget, viszont a bronz meccsre meg abszolút eltűnt ez. Én azt is éreztem, hogy nagyon szeretnének visszavágni azért a meccsért, amit ott elbuktunk. Ott is 0-2 volt egyébként, ott visszajöttünk 2-2-re, és az ötödik szedben is jól álltunk. De egy állásba beragadtunk, és sajnos az előtti mérkőzésen kiderült, hogy a második számú feladónkat nem fogjuk tudni használni. Ezért nem tudtunk kettős cserét se csinálni, és ezáltal elég limitáltak lehettek a befejezési lehetőségeink. Így elment az a meccs, viszont ezen a mérkőzésen úgy mindenki azt akarta, hogy mi nyerjünk, és hát hogy mit jelentett, nyilván maga a megnyert meccs az mindig jó, de az, hogy ez egy éremmel is párosult, hát azt bevallom őszintén azért az EB után még egy olyan 3-4 hétig nem igazán tudtuk hova rakni, hogy ez mit jelent. Egy dolog biztos, hogy az fontos volt, és ezt a lányoknak is kiemeltem, hogy ezt az érmet nagyon becsüljék meg, mert ilyet még nem hozott haza senki.
1: Zsófi, a te 2008-as születésüként éppen lemaradtál erről a sikerről, hiszen ebben a 2009-es tízesek voltak benne, de milyen volt kívülről ezt követni számodra, miközben éppen te egyébként a felnőtt válogatottal készültél ezekben a napokban?
2: Én mérhetetlenül büszke voltam a csapatra. Ugye nekem vannak olyan csapattagok, akik azelőtt az én csapattársaim is voltak, és sokszor így azon kaptam magam, hogy úgy nézem a meccseket, mint egy ilyen büszke anyuka. Néha szerintem még az ő csapatuknál is jobban izgultam a meccseken, az összes meccset persze végignéztem. Olyan érzés volt őket látni, megszerezni a harmadik helyet, mint hogyha én is ott lettem volna, és én is így velük lettem volna, hát lélekben velük is voltam. Megcsinálták, és tényleg elmondhatják magukról, hogy ők az első olyan csapat, akik EB érmet szereztek. Egy kicsit azért ott volt bennem az is, hogy ez akár én is lehettem volna, de...
1: Meg jó lett volna ott lenni akár.
2: Azért elég jó lett volna ott lenni, de így is nagyon büszke vagyok rájuk.
1: Viszont így is volt dolgod a nyáron. Térjünk rád személyesen. Ez az elmúlt egy év, ez egy nagy változást hozott el a karrieredben, hiszen te Újpesten nevelkedtél, aztán tavaly nyáron igazoltál a Vasashoz, és kerültél az első csapat a Vasas Óbuda keretéhez, ahol már játszottál is rendszeresen az Extraligában, de emellett a fiók csapatban, a Vasas SC-ben is sokat szerepeltél, és tavasszal jött a meghívó a klubszezon után felnőtt válogatottba. Az mennyire ért meglepetésként ilyen fiatalon?
2: Hát én nagyon nagy meglepetésként ért, mert én arra számítottam, hogy így, hogy korosztályváltás volt az utánpótlás válogatottban, így szabad lesz az egész nyaram. És nagyon meglepődtem, hogy behívtak a felnőtt keretbe is. Persze nagyon örültem neki, az elején még el sem tudtam hinni, de nagyon örültem neki.
1: És mire számítottál, és ahhoz képest mit kaptál?
2: Először is arra számítottam, hogy bemegyek, és akkor nyilván inkább a cserejátékosok közé soroltam volna magam, és egyáltalán nem számítottam arra, hogy Ali lehet

0: lehetőséget ad arra, hogy kezdő legyek. Nagyon nagy meglepetésként ért ez a kezdőség.
1: Igen, Alessandro Chiappini szövetségkapitány nagyon hamar megadta neked a bizalmat. Az elején ugye felkészülési meccseken is volt a Mevzatorna, és utána pedig készültetek az Európa Ligára, ahol szintén szerepeltél, és ezeken a meccseken viszonylag gyakran kezdőként kaptad meg a lehetőséget. Ezt hogyan élted meg?
0: Hát én nagyon hálás voltam a vezetőedzőnek, hogy ennyire bízik bennem, hogy ennyi bizalmat ad. És bízik abban, hogy én kezdőként is helyt tudok állni, és hát próbáltam élni is a lehetőséggel, és szerintem viszonylag jól sikerült élnem vele.
1: És milyen belecsöppenni a felnőtt válogatott öltözőjébe 18 évesen? Nyilván azért ez egy viszonylag fiatal csapat volt most ezen a nyáron, hiszen az említett U18-as EB bronzérmes csapatból is többen ott voltak. Így, hogy egy fiatal átlag életkorú csapat volt, könnyebb volt beilleszkedni?
0: Igen, illetve az idősebb csapattagok is nagyon könnyen befogadtak, és tényleg úgy kezeltek, mint hogyha én már ott lettem volna a tavalyi szezonban is, és emiatt nagyon könnyűnek éreztem a beilleszkedést.
2: Ez a Jövő Sztárjai a Nemzeti Sportrádióban.
1: Önök továbbra is az Utánpótlás Sport.hu magazin műsorát hallják. A vendégem a Vasas Óbuda 18 éves úszas és felnőtt válogatott röplabdázója, Cserekje Zsófia, illetve a Vasas utánpótlásának szakmai igazgatója, az úszas női válogatott szövetségedzője, Kőni Gábor. Zsófia, folytassuk a felnőtt válogatottban szerzett élményekkel, hiszen te ott voltál a nyárvégi felnőtt Európa-bajnokságon Isztambulban, de előtte ott voltál az Európa Liga menetelés során is, amikor is döntőig jutottatok végül, ami egy rendkívül sikeres szereplésnek mondható. Összességében mennyire volt ez egy nagy siker a csapat számára, mennyire vagy elégedett a szerepléseddel ott?
0: Én amúgy összességében elégedett vagyok a csapat teljesítményével. Egy kicsit sajnálom a Svédország elleni meccset, ugye az 3-2-es meccs volt, és szerintem felül tudtunk volna kerekedni a svédeken, főleg a kecskeméti összecsapásban, és azt eléggé bánom, hogy ott sajnos vesztettünk ellenük, de ennek ellenére nagyon meg vagyok elégedve, mert szerintem nagyon jó csapatjátékot játszottunk, meg a saját teljesítményemmel is elégedett vagyok.
1: Az Európa Liga után neked már egyértelmű cél volt, hogy az EB keretbe is beverekedhessd magad?
0: Igen, én ezt egy nagyon nagy célnak tűztem ki. Úgy voltam vele, hogyha az Európa Ligán is azért kezdőként léptem a pályára, akkor nagyon reméltem, hogy az EB keretbe is bekerülök.
1: És ez végül össze is jött. Ott lehettél a Vasasból többet magaddal az Európa-bajnoki csapatban, amelyet végül a magyar válogatott ugyan nyeretlenül zárt, de gondolom ez egy fiatal játékos számára önmagában nagy élmény, hogy ott lehet egy ilyen Európa-bajnokságon, és például a törökök ellen játszott Isztambulban, teltház előtt. Hogyan élted meg ezt az EB-t?
0: Hát én szeretném kiemelni mindenképp az első két meccset Lengyelország, illetve Törökország ellen. Mindkét meccset úgy éltem meg, hogy egyszerűen az elején még el kellett hinnem, hogy hol vagyok most, főleg a törökök ellen. Ugye egy 14 ezer fős csarnokban játszottunk, ami tele volt török szurkolókkal. Nekem ez egy életre szóló élmény marad. És még a mai napig, hogyha visszagondolok rá, kicsit nehezen hiszem el, hogy tényleg ott voltam, és tényleg világsztárok ellen játszottam, mint például Melissa Vargas vagy Zekra Günes. Zekra Günes egyébként a példaképem, így a centerek közül. Nagyon hálás vagyok, hogy megtapasztalhattam azt, hogy milyen érzés a példaképed ellen játszani.
1: És meccs közben mennyire nehéz az embernek ettől függetlenítenie magát?
0: Ki tudtam zárni, hogy ki kellene játszunk, úgy álltam hozzá a meccshez, és szerintem az egész csapat is úgy állt hozzá a meccshez, hogy mindegy, ki az ellenfél, mi megmutatjuk azt, hogy mi mit tudunk, aztán meglátjuk, hogy ez elég lesz-e hozzá, hogy megnyerjük a meccset, vagy nem.
1: Viszont azt gondolom, hogy csapat szempontjából összességében ez kicsit csalódottan ért véget az Európa-bajnokság, hiszen nem nyertetek meccset, de egyénileg pedig jól sikerült. Félig üres, vagy félig tele a pohár számodra?
0: Nekem félig tele, mert ugyebár nem nyertünk sajnos meccset, és nagyon bánjuk főleg a Lettország elleni meccset, hogy ez sajnos 3-2-vel végződött a lettek számára. Viszont azért félig tele a poharam, mert szerintem nekem ez egy nagyon jó lehetőség volt arra, hogy megmutatkozzak világszinten vagy Európa szinten, hogy én milyen játékos vagyok, és bemutatkozzak. Szerintem nagyon sok tanulságot tudok levonni ezekből a meccsekből.
1: Gábor, az elmúlt 2 évben a Vasas Fiók csapatát irányítottad az Extraligában, ami kizárólag fiatalokból állt, és azokból a fiatalokból mostanra jó páran ott voltak a felnőtt válogatottban ezen az Európa-bajnokságon. Ez mennyire fontos visszajelzés számodra, és hogyan követted az isztambuli torna eseményeit?
3: Néztem, természetesen néztem, ott izgultam én is a televízió előtt, az összes mérkőzés visszanéztem, amit nem tudtam élőben, azt megpróbáltam utána utólag megnézni. Hát nyilván nagyon jó érzés, mikor kint voltunk Kecskeméten még a felkészülés ideje alatt, és Kecskeméten láttam, volt olyan szett, ahol őt olyan játékos volt, aki tavaly még a fiók csapatban volt egyszerre a pályán. Az azért úgy megdobogtatta az ember szívét, de természetesen ez nem feltétlenül csak és kizárólag az én érdemem, hanem egyrészt a klubvezetőké, hiszen azért voltak olyan játékosok, akik más klubtól jöttek, illetve hát azért edző kollégák is tettek hozzá az utánpótlásba, úgyhogy most az, hogy ők speciál pont a fiók csapatból voltak, az nyilván egy részsiker, de egyébként egy jó visszajelzés, hogy ez egy nagyon jó kezdeményezés volt. Azért sajnálom, hogy ez nem folytatódik, legalábbis nem ott, nem azon a szintéren, hanem egy kategóriával lejjebb ugye az NB1-be. De hát ez volt a deal, ez volt a megállapodás a szövetséggel, viszont én azt gondolom, hogy ez egy sikeres 2 év volt, hiszen láthattuk Isztambulban azokat a játékosokat, akiknek megadták ezt az esélyt. Úgyhogy szerintem ez erre mindenképpen jó volt.
1: Talán a hallgató kedvéért mondjuk el, hogy a Vasas SC mint fiók csapat az elmúlt 2 évben ugye az Extraligában szerepelt, ahogy említettem, viszont mind a 2 évben alanyi jogon kivívta a bennmaradást. Az első évben 8. helyen, a második évben pedig 6. helyen. Viszont ennek ellenére a következő szezont már a másodosztályban kezditek meg, ahogy te is említetted amiatt, mert a szövetséggel annó így történt a megállapodás, hogy ez 2 évre szól ez a vállalás. 2 év után hogyan értékeled ezt a periódust, milyen tanulságokkal szolgált, illetve mennyit tudtak ebből profitálni a játékosok?
3: Hát én azt gondolom, hogy nagyon sikeres, és szerintem, hogyha a szövetségen belül is megkérdezzük ennek a létjogosultságát, akkor biztos, hogy mindenki csettint, hogy ez egy jó döntés volt, és mindenki rázza a fejét, hogy igen, ez egy jó döntés volt. Visszajelzésként azért szerintem az nem rossz visszajelzés, ami például a felnőtt kerettel volt, vagy éppenséggel az U18-as válogatottban is óriási segítség volt, hogy olyan tapasztalatokkal mentek föl játékosok pályára, amit mondjuk egy U17-es bajnokságban, vagy egy U20-as bajnokságban nem feltétlenül tapasztaltak volna meg. Az, hogy ez a 2 év úgy sikerült, hogy annyira nem is estünk ki, az szintén szerintem egy elég jó jel arra, hogy ez egy jó gondolat volt a szövetség, és a Vasas részéről is, hogy elvállalta. Ha tovább folytatódott volna, de hát nyilván nincs ilyen ha, és mondjuk a játékos keret is olyan, én nem tartom valószínűtlennek, hogy ez évről évre egyre magasabb szintre jutott volna ez a csapat, de nyilvánvalóan azt is látni kell, hogy ebből a csapatból vagy élcsapathoz, vagy pedig a saját élcsapatunkba, az első számú csapatunkba kerültek föl a legnagyobb tehetségeink, szóval az út az megnyílt előttük, mindig is tudtuk, hogy igazából kirakat leszünk, és onnantól kezdve, hogy ha mi jól teljesítünk, akkor igazából árukat rakunk a piacra. Itt a kérdés mindig az, hogy a saját felvevő piacunk, vagy esetlegesen egy külső piac jön és viszi el a játékosokat, de annak örülök, hogy a legtöbb játékos azért inkább tovább ment a felnőtt keretünkbe, vagy éppen maradt ott, de annak is nagyon örülök, hogy tudtunk ettől függetlenül még további extraligás csapatoknak, vagy esetlegesen NB1-es csapatnak, még ha riválisnak is játékosokat adni.
1: Az egész fiók csapat projektnek az volt a létjogosultsága, ugye, hogy az utánpótlásból kijövő játékosoknak még az extraligában való szereplés túl nagy lépcsőfok rögtön, pláne úgy, hogy ki lesz az a klub, aki meg is adja a lehetőséget számukra. Nyilván hibázni fognak az elején, meg kell adni nekik a bizalmat, illetve türelmet. Nálatok erre megvolt a lehetőség az elmúlt 2 évben, de vajon ki lesz az a klub, vagy melyik lesz az a hely, ahol innentől meg fogják adni a jövőben?
3: Csak egy gondolatra visszatérve erre, hogy a fiatalok, én azt gondolom, hogy a legnagyobb tapasztalás ebben az volt, hogy azért az Extraligában elég elterjedt az, hogy számos külföldi van a csapaton belül, itt csak és kizárólag egymásra támaszkodhattak a fiatalok. Szóval itt nem volt olyan, hogy azért igazolunk egy külföldit, hogy eldöntse a meccset. és szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy megtanuljanak ők meccset nyerni, és ne az legyen, hogy tudják, hogy van mellettük valaki, aki majd úgyis megnyeri a meccset, ha én jól csinálom a saját dolgomat, akkor ő majd eldönti. Ez szerintem egy óriási különbség, és itt tényleg csak és kizárólag ők voltak. A kérdésedre pedig a válasz az, hogy én azt hiszem, és azt gondolom, hogy haladunk arra fele, abba az irányba, az Excel ligába, hogy most már tényleg észre kellene venni, hogy vannak magyar játékosok, és nagyon sokszor azt tapasztalom, hogy a külföldi játékosok igazából már inkább tűzoltó szerepek, mert nem feltétlenül olyan minőségűek mindenhol a játékosok, amit egy saját nevelésű, vagy egy magyar saját nevelés, nem feltétlenül klubban, de máshol felnevelt játékos ne tudna megtenni. Fog hibázni, ahogy te is mondtad, biztos, de ezzel nincs is gond. Én azt gondolom, hogy ha 16 évesen valaki eléri a pályája csúcsát, akkor nem vagyunk jók, és ez azért már egyes alkalom akkor bebizonyosodott, hogy vannak olyan játékosok, akik túl korán elérik azt a átugorható, még átugorható kis akadályt vagy szintet, de aztán nem tudnak tovább lépni. Vannak olyan játékosok, akik véleményem szerint kevesebb szerepet kapnak, mint amennyit kaphatnának. Nem feltétlenül vannak előttük sokkal jobb játékosok, viszont ha a magyar röplabdának akarunk jót tenni, akkor kéne, hogy játszanak. Egy picit talán ezért is rossz belegondolni abba, hogy mondjuk a fiók csapat egy osztályjal lejjebb, de vissza kell, hogy vegyen. Mert mi, illetve tavaly még ugye a TF volt az, aki csak és kizárólag magyar játékosokból állt, ez a két csapat tudta megadni a fiataloknak azt a lehetőséget, amit esetlegesen máshol kevésbé kaptak volna meg.
1: A Vasasban szerencsére megkapták a lehetőséget, gyakran az első csapatban is megkapják a lehetőséget. Zsófia, te ahogyan Újpestről egy évvel ezelőtt a Vasashoz kerültél, hát viszonylag hamar a Vasas Óbudában is megkaptad a bemutatkozási lehetőséget, és szerepeltél gyakran, ami az ország első számú csapata már évek óta. Milyen volt belekerülni ebbe a csapatba?
0: Amikor megkeresett a Marci azzal, hogy
1: Sarlós Márton ügyvezető.
0: Igen. Számítanak rám a Vasas Óbudába, akkor először nem is hittem el, mert nekem a Vasas az mindig egy ilyen nagyon jó csapatnak számított, hát nem véletlen. Mindenképp élni akartam a lehetőséggel annak érdekében, hogy minél többet fejlődjek. És hát a csapatba bekerülni az nagyon jó volt, de az elején még azért eléggé izgultam. Mindenképp azt akartam, hogy a legjobb formámat lássák, de viszonylag könnyen be tudtam illeszkedni, mert nagyon, nagyon segítőkészek voltak a csapattársaim, meg a klub is, meg az edzők, meg a stáb. Így viszonylag könnyen be tudtam illeszkedni. És szerintem a tavalyi csapatunk az nagyon, nagyon jól összekovácsolódott a szezon végére is. Nem csak csapattársakat, de barátokat is szereztem mellette.
1: Szerettél volna minél hamarabb megfelelni, felnőni a feladathoz?
0: Igen.
1: Mennyire hamar sikerült felvenni ezt a tempót?
0: Viszonylag hamar fel tudtam venni a tempót, viszonylag hamar meg tudtam mutatni így, hogy mit tudok, illetve szerintem Janis, a tavalyi vezetőedzőnk is viszonylag sok játék lehetőséget adott nekem, és nem számítottam, hogy ennyit kapni fogok. Megpróbáltam élni a lehetőséggel.
1: És ugye párhuzamosan játszottál le a fiók csapatban is, a több játék lehetőség reményében. Mennyire nehéz ide-oda ugrálni néha egyik csapatból a másikba?
0: Voltak decemberben olyan meccsek, hogy úgy nézett ki a nap, hogy nem tudom, délután 4-kor játszottam a Vasas Óbudával, és azt követően pár óra múlva meg már a Vasas SC-vel játszottam ugyanúgy. Tehát dupla meccseket játszottam, nem tudom, egy 3-4 héten keresztül, és ez nyilván nagyon megterhelő volt, meg ott mentálisan is oda kellett figyelni arra, hogy ezt a helyén tudjam kezelni, de szerintem jól sikerült. Visszagondolva hálás vagyok annak, hogy kétszer annyi meccs lehetőséget, meg játék lehetőséget kaptam, és szerintem ez hozzátett azért a fejlődésemhez jócskán.
1: És emellett a nyarat szinte végig dolgoztad a válogatottban. Gábor, mennyire kell erre odafigyelni, hogy amellett, hogy megadjátok a lehetőséget a fiataloknak, azért ne legyenek túl terhelve sem?
3: Ha valaki már a felnőtt mezőnyben van, akkor ez a heti egy, hogyha kupa van, heti kettő, Nyilván Vasas esetében, hogyha mondjuk BL volt, akkor is szintén ez a heti két mérkőzés az, ami a maximum azoknál a játékosoknál, akik a fiúk csapatban nem játszottak vissza. Ezt azért szerintem tavaly jól kezeltük, tehát Jánisszal meg volt köztünk az a fajta kommunikáció, hogy ki éppen mennyire van megterhelve, de ugye az utánpótlás válogatottba akár a januári EB selejtező, ugye a nyáron az EB, és hát ezeknek a játékosoknak ugye a teljes szezon, az EB felkészülés, és utána a felnőttben az EB felkészülés, aztán utána egy nagyon-nagyon minimális pihenő után vissza a klubcsapathoz, aztán utána be az U20-ba, akik végignyomták májustól augusztusig majdnem ezt a, sőt, hát augusztus közepe végéig ugye az EB-vel, azoknak ezért szerintem nem egyszerű, éppen ezért szerintem nagyon nincs egyszerű helyzetben most az U20-as válogatott se. A jelenlegi 13 fős keretből én gyakorlatilag azt tudom mondani, hogy szerintem nincs két egyformán fizikálisan vagy mentálisan egyforma játékos, és azért ez egy nem egyszerű helyzet. Ez az edzőtábor nem is arról kell, hogy szóljon, hanem az ő mentális és fizikális egészségük megőrzéséről. Nyilván ebből kellene kihozni majd valamit. Látszik a lányokon, hogy azért hosszú volt a nyár, pont idefele beszélgettünk is erről, hogy azért ehhez nincsenek hozzászokva. Volt már hosszú felkészülésük EIOF-ra, Európa-bajnokságra, 4-6-7, de én azt gondolom, hogy 2 hónap, vagy 2,5 plusz Európa-bajnokság még soha nem szerepelt, és azért egyrészt ez fizikálisan is, de mentálisan is kivehet, és hát a hosszú távú következményei sosem egyszerűek, hiszen nyilván a lendület még sokszor tovább viszi őket, de azért valahol valamikor ki fog jönni valamiféle fáradtság, ez ha később jön ki a szezon során, az sem jó, de ha mondjuk most az U20-as EB-s elejtezőn, akkor se feltétlenül.
1: Igen, hiszen újabb sűrű szezon áll előttetek, nem csak klub szinten, hanem a korosztályos válogatottakkal is. Az elején említettük, hogy az U18-as válogatottra nyáron EB bronzérmesek lettetek, annak köszönhetően kijutottatok a jövő nyári U19-es VB-re, az európai ranglistás helyezésetteknek köszönhetően pedig az EIOF-on is ott lehet jövőre az U18-as korosztály majd, és eközben pedig van még egy U20-as EB-s elejtező. Hát hogyan lehet ezek között balanszírozni?
3: Nyilván az, hogy kijutottunk a világbajnokságra, és hát európai negyedik rangsorban most jelenleg az U18-as válogatott. Hát, hogyha most nem jutnak ki az EIOF-ra, akkor nem tudom, hogy milyen eredmény kell hozzá, szóval én azt majd, hogy nem borítékolnám, hogy ez egy EIOF részvétel is. Ugye 2023-ban volt egy hasonló nyár, amikor volt egy ifjúsági olimpia, és 2 nappal később egy U19-es világbajnokság. Nem volt egyszerű menedzselni. Én azt gondolom, hogy a hírek hallatán, hogy valószínűleg ez a világbajnokság nem Európában lesz, hanem vagy Távol-Keleten, vagy pedig a tengeren túlon Amerikában. Ha a két verseny ennyire közel van egymáshoz, akkor nyilvánvalóan ugyanazzal a kerettel nem lehet megcsinálni. Illetve van most ez az Európa-bajnoki selejtező az U20-szal, és egyébként, hogyha sikeres a kvalifikáció vagy egyenságon, vagy pótselejtezőn, akkor 2027 nyarán egy U20-as Európa-bajnokság is van, Máltán is Olaszországban, ahol ugye a 2008-9-es korosztály vehet részt. Az EIOF-on a 2009-2010, és az U19-es VB-n pedig a 2009-2010, ami azt jelöli, hogy a 2009-esek mind a két korosztályban jelen lehetnének. Na most ezt beosztani, úgy szervezni, hogy jut is, marad is révén, szóval itt priorizálni kell majd. 3 olyan felkészülés van, ahol ezek a lányok érdekeltek lehetnek. Na hát itt jön majd a szóba az, hogy akkor a szövetség mit priorizál, mik legyenek a főbb irányvonalak, amiket kell majd követni, és aztán majd amikor az idő azt hozza, akkor majd le kell ülni, és akkor meg kell mondani, hogy ki hol, kire mi hol számítanak. Nyilván, ha már kijutott az ember az világbajnokságra, akkor szeretne nyilván nem pofozóképként kimenni. Hát ez majd egy hosszú megbeszélés lesz szerintem, és hát remélem, hogy ez egy olyan kis fejtörés a szövetségnek, ami egy jó eső kellemes fejtörés, egy kellemes, igen, mert azért erre nem sokszor volt példa.
1: Néhány évvel ezelőtt még azért csak vágyálom volt, hogy ilyen problémái legyenek a magyar női röplabda utánpótlásnak, de szerencsére most már vannak. Köszönöm, hogy beszélgettünk. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Hornyák Balázs. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

klubrádióban történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport a legjobb. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá! Hajrá! A

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan! Megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

legjava. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez az újra töltve, a Nemzeti Sport Rádió háttérműsora, amely a magyar sport évtizedes rejtélyeinek megoldását kutatja. Havonta egyszer csütörtökön 14 óra 35 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
2: A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is köszönti Önöket a szerkesztő műsorvezető Kreisz Bálint. Önök az újra töltve című magazinműsor 13. részét hallják. A következő percekben több évtizedet visszautazunk az időben, hogy kicsit jobban megismerjük a magyar labdarúgás történetének egyik legfényesebb csillagát. Hatalmas gólok, sikerek és olykor megváltozó emberi sorsok. A mostani epizódban ezek mind fellelhetőek. Egy érdekes és közben tanulságos történetet mutatunk Önöknek. Tartsanak velünk! Törőcsik András neve máig különleges helyet foglal a magyar futball történetében. Vannak játékosok, akiket a góljaik, a trófáik vagy a rekordjaik emelnek a legnagyobbak közé, és vannak olyanok, akiket valami nehezebben megfogható tesz felejthetetlenné. Törőcsik utóbbiak közé tartozik. Aki látta játszani, nem elsősorban az eredményekre emlékszik, hanem a mozdulatokra, a cselekre, a váratlan megoldásokra, és arra az érzésre, hogy a pályán bármelyik pillanatban történhet valami rendkívüli, valami egyedi. Az 1970-es évek második felében sokan úgy vélték, a magyar labdarúgás új világsztárja bontogatja a szárnyait a Megyeri úton. Az Újpest közönség kedvence nem csak idehaza, külföldön is felkeltette a szakemberek szurkolók érdeklődését. Olyannyira, hogy az 1978-as világbajnokság előtt már a világ egyik legígéretesebb futballistájaként tartották számon, a pályafutás azonban mégsem úgy alakult, ahogyan az tehetség alapján sokan jósolták volna. Történetünk egy kivételes adottságokkal megáldott emberről szól. Egy futballistáról, aki előtt szinte korlátlan lehetőségek álltak, mégsem jutott el oda, ahova a legtöbben várták. És szól egy olyan korról is, ami az Isten adta tehetséget, egyszer emelte magasba, és korlátozta a benne rejlő lehetőségeket.
3: Nagyon tudtam improvizálni, hogy mikor, mit, hogy kell csinálni, és ezt nem lehet megtanulni. Erőt kell születni, a csapattársai is mondták néha. Rá se tudják, hogy mit akarok. Nem beszél az összjátékban, meg olyasmi helyzetekbe. Csak úgy kitaláltam olyan gondolatokat, amire senki nem számított.
2: Törőcsik Andrást hallhatták, aki 2009-ben a Magyar Televíziónak adott interjújában beszélt arról, szerinte mi volt a titka, miért tartották kiemelkedő tehetségnek. Az általa megfogalmazott tulajdonságok már gyerekként kiemelték a többiek közül. Nagyon büszke volt a BVSC-nél kapott bizonyítványára. Harmadik osztályosként 7 szempont alapján értékelték: magaviselet, szorgalom, technika, taktika, sportszerűség, évi teljesítmény és átlagosztályzat. És mindegy sor végén 5-ös osztályzat olvasható. Nem csoda, hogy már fiatalon felfigyeltek rá a legnagyobb hazai klubok. Laszib Gábor, az újpestiek történésze érdekes információkkal szolgált ezekből az időkből.
4: BVSC nevelés volt, és Farkas József volt az ő nevelőedzője, de aztán sérdülőktől átvette Fábián Zoltán a BVSC utánpótlásában, és Fábián Zoltán korábban a Újpest, illetve a Budapesti Dózsa labdarúgója volt, tehát egy volt újpesti játékos, volt Törőcsik nevelőedző éveken keresztül, és akkoriban, hát egészen a 30-as évektől 70-es, 80-as évekig volt az Újpestnek egy ilyen kvázi informális hálózata, rengeteg ex-újpesti játékos, akik edzőként dolgoztak Magyarország szerte. Ők informálták az újpesti vezetőket, elsősorban Konkoly Bélát, aki az utánpótlás intézője volt, arról, hogyha föltűnt valahol egy tehetséges labdarúgó, és Törőcsik Andrásra is ez történt. 15 éves korában már bekerült Konkoly Bélának a noteszébe. Többször is kimentek megnézni BVSC utánpótlás meccsekre, még Baróti Lajos, az újpesti vezetőedzőjét is elvitte magával Konkoly Béla, de akkor Törőcsik még nem mondott. Ugye BVSC utánpótlásában volt egy csapattársa, Fekete László, aki Újpestre került már fiatal korában, és ő is egy eléggé afelé húzta Törőcsiket, hogy később az Újpestnek mondjon igent, és akkor végül 1974-ben, ugye másfél évnyi MB2-es, akkor az MB2 az a harmadosztályt jelentette, MB2-es szereplés után igazolt Újpestre Törőcsik, akkor már a BVSC is ezt támogatta, a családja is, és maga Törőcsik András is úgy döntött, hogy Újpesten lesz neki legjobb. Nem volt egyszerű, mert a Honvéd is bejelentkezett, és a Honvéd az ugye be tudta volna sorozni Törőcsiket, és azzal az Újpest elé került volna a sorban, mint átigazolást igénylő klub, tehát ott gyakorlatilag tehetetlen lett volna. Újpest a BM kapcsolatainak köszönhetően el tudta intézni, hogy mégis Újpestre kerüljön, ahogy Törőcsik is akart.
2: Az akkoriban az Újpest szakmai munkáját irányító Várhidi Pál fia, az ugyancsak a lilafehéreknél futballozó Várhidi Péterre mély benyomást tett az ifjú Törőcsik András.
5: Természetesen igen, mivel játszottunk egymással, hiszen én akkor a tartalék csapatnak a tagja voltam, és együtt edzettünk nagyon sok esetben az első csapattal, vagy egyáltalán egy ilyen szerdai edzőmérkőzésen, úgyhogy ilyen napi kapcsolatban voltam én is Andrissal, és egyáltalán nem túlzók azok a kijelentések, amiket most már így utólag hallok, hogy zseni volt. Elképesztő esze volt a játékhoz, váratlan dolgokat csinált folyamatosan. Nem lehetett belőle felkészülni, mert mindig tudott valami olyan újat hozni a mérkőzésbe, vagy az edzésekbe is akár, amivel meglepett mindenkit.
6: Mi az, amivel mondjuk más volt edzés környezetben, mint mérkőzésen? Mert azért gondolom, hogy mérkőzés közben van egy extra adrenalin, hogy tudja, hogy mennyien figyelik, mekkora a tét. Edzés közben milyen típusú ember volt?
5: Játékban gondolkodott folyamatosan. Tehát úgy ért, hogy az edzéseket is úgy próbálta megfogni, hogy mindig legyen benne öröme. Tehát ő neki a legnagyobb erénye az volt, hogy örömöt okozott neki a futball. Tehát nem volt görcsös, nem kellett neki olyan eszközökhöz nyúlni, hogy valahogy túlélni ezt a mai napot, a mai edzést, hanem folyamatosan a játék járt a tesze előtt, és hogyha csak egy egyszerű kapuralövős feladat volt, ott is próbált mindig megtalálni a saját maga játékát benne, hogy tudott kapussal kiszúrni, hogy tudja ezt a lövésfajtát véghez vinni, stb.
2: Törőcsik 1974 nyarától az újpestiek tartalékcsapatában kapott helyet, majd október 2-án a Bolgárlevszki Szófi ellen 4-1-re megnyert hazai bekmeccsen lépett először pályára lilafehér mezben. Éppen korábbi BVSC csapattársát, Fekete Lászlót váltotta a 70. percben. 1974. október 16-án játszott a pályafutása első NB1-es mérkőzését, az Újpest ellenfele a Megyeri úton a Pécsi MSC volt. A lilafehérek 5-1-re nyertek, Törőcsik a hazai csapat 4. gólját szerezte, amiről így írt a Népsport. A szöveget Szilágyi Dóra olvassa fel.
7: A 69. percben Tóth András balról rúgta középre a labdát, a védők is rap is hibáztak, és Törőcsik 3 méterről spárgázva pöccintette a bal sarokba a labdát.
2: A Törőcsik első NB1-es gólját előkészítő Tóth András így emlékszik a csapathoz kerülő ifjú tehetségre és a pécsiek ellen Törőcsiknek adott gólpasszára.
8: Mikor először oda került hozzánk, akkor mi is csak úgy csodálkoztunk, hogy mit tud művelni a labdával. Most azért az kicsit túlzás, de ilyen Maradona típusú zsonglőr volt, azt kell mondani, mert mindent tudott a labdával, amit csak lehet. Ráadásul volt benne egy olyan kis csibészség, vagányság, és most, hogy a Maradonnát említettem, ezt a kezes gólt törönél volt, egy olyan, nem is tudom, hogy fogalmazza, csibészség, hogy amikor elindult, akkor megfogta a védőnek a nadrágját, és abból indult el, és abból gyorsult föl, amit a játékvezető nem is látott. És a védő úgy meg volt lepődve, hogy egyszerűen nem tudta, hogy mit csináljon. Emlékszem, ez nekem nagy élmény, hogy én lehettem az, aki az ő első góljához hozzá segítette, mert mindenki szurkolt neki, mindenki azt szerette volna, hogyha vagy 10-15 évig ő meghatározó játékosa legyen az Újpestnek. Mindenki egy gyöngyszemnek tekintette őt, és mindenki szerette, mert olyan kedves, aranyos, szolíd, rendes srác volt.
2: A Népsport akkori szerkesztője talán ráérzett valamire, ugyanis a címlapon látható képen a legendás sportfutós Geleta Pál felvételén éppen azt a pillanatot láthatjuk, amint Törőcsik a kapuba pöccinti a labdát. A mérkőzésre tudósító Rózsa András ettől függetlenül nem volt elájulva az ifjú tehetség teljesítményétől, 5-ös osztályzatot adott neki, az értékelésére pedig mindössze egyetlen mondatot szánt. A szöveget Erdei Márk olvassa fel.
9: Törőcsik kissé megilletődötten játszott. Igaz, nem is foglalkoztatták túl sokat.
2: Az első NB1-es meccsen megszerzett első gól ellenére Törőcsik az ezt követő időszakban viszonylag kevés lehetőséget kapott. Ennek okairól és a tényleges berobbanásról a Szip Gábor, az újpesti klub történésze beszélt.
4: Szóval azt gondolna az ember, hogy egy ilyen első meccs, első gól backben kezdi a pályafutását, egy ilyen belépő után egy klasszis azonnal helyet szerez, vagy helyet követel magának a csapatba, de ez nem így történt, hanem a következő másfél évben egyre többször jutott szóhoz, de nem volt folyamatosan a kezdő csapat tagja. Becserélték, lecserélték, kispadoztatták, ugye 74 tavaszától Várhidi Pál volt a vezetőedző, úgyhogy fokot fokozatos volt az ő beépítése. De hát ez nem is váratlan igazából, mert az újpesti csatársor tele volt klasszisokkal. Ugye Göröcs János akkor már nem játszott az Újpestben, de Fazekas László, Bene Ferenc, Dunai Kettő Antal, Zámbó Sándor, illetve az ifjú Fekete László is idősebb is volt Öröcsiknél, valamint szenzációs góllövők voltak, remek csatárok. Igazán a figyelmet magára Törőcsik András az 1976. május 15-én, tehát szinte napra pontosan 50 évvel ezelőtt játszott Újpest-Ferencváros 8-3-as mérkőzésen hívta föl. Gyakorlatilag akkor játszott be magát az Újpest kezdő csapatába. Ez a mérkőzés elsősorban Fazekas László miatt emlékezetes, aki mesterötöst szerzett, de Törőcsik is szenzációsan játszott. Igazából egy nagyon különleges taktikai utasítást kapott Várhidi Páltól, a vezetőedzőtől, viszont középcsatárt játszott, és az volt a feladata, hogy az oldalvonal felé mozogjon ki középről, és ezzel vigye el a védőt a szélről, jobb szélről induló Fazekas elől, aki középen betör lendületből, így nyílt résen helyen keresztül tud kapura törni és lőni a gólokat, és ez tökéletesen bevált. Ezen kívül volt két olyan momentuma is a mérkőzésen, ami milliók, mert ugye a televízió élőbe közvetítette, milliók számára vált emlékezetessé. Az első az az 50. percben adott egy gólpassz Fekete Lászlónak. Ez úgy történt, hogy a jobb oldalról, 16-os jobb oldali oldalán megindult, kicselezett két védőt, majd utána tökéletesen tálalt a bal szélről érkező Fekete elé, akinek nem volt nehéz dolga az üres kapuba találni. Majd utána a 83. percben ugyanezen a mérkőzésen volt egy, hát igazából egy olyan gólja, amire azt mondhatjuk, hogy a Törőcsiknek a védjegyévé vált később. Itt is megindult jobb oldalt, nem teljesen jobb oldalt, így a 16-os oldalvonala és mondjuk a 11-es pont közötti sávban, tehát jobb összekötőben, és amikor a 16-os vonalához ért, akkor egy olyan boka mozdulattal, amit csak ő tudott, alány esett a labdának, és Hajdú József kapu fölött a hálóba pörgette a labdát. Igazából ez volt az a mérkőzés, ami a szurkolók által is, vagy a teljes széles nyilvánosság számára is felhívta rá a figyelmet. Ekkor tudott alapemberré válni az Újpestben, illetve ekkor kezdődött a Törőcsik iránti rajongás.
2: Az 1976. május 15-én lejátszott, s az Újpest szurkolóknak oly kedves, Ferencváros elleni 8-3-as győzelemmel záruló találkozón az 5 gólt szerző Fazekas László valóban elvitte a sót, de mint hallhattuk, Törőcsik is megcsillantotta kivételes képességeit. A lilafehérek 7. gólját így adta vissza a Népsport másnapi száma. A felolvasó Szilágyi Dóra.
7: A 83. percben Törőcsik vezette be a labdát a 16-oson belőre, és a tétovázó Bálint mellől 15 méterről ritkán látható nagy gólt lőtt. A jobb összekötő helyéről átemelte a labdát a kapujából kifelé helyezkedő Hajdú fölött, a labda pedig a jobb felső sarokba hullott.
2: Ezt követően Várhidi Pál egyre több lehetőséget adott a fiatal csatárnak, aki szinte pillanatok alatt országos ismertségre tett szert. Egyre többen jártak ki miatta a stadionokba, ráadásul hamar a lányok kedvence is lett. A megjelenése, a kicsit rendezetlen hosszú haja, a lezser stílusa, a farmer nadrágja azokban az időkben a hatalommal szembeni lázadást sugallta. Persze, mindez csupán a fiatalságából fakadt, mégis sokan benne látták azt, amivé ők nem mertek válni. Megszületett az azóta már jól ismert táncoljtörő szurkolói Rigmus, a kivételes technikájú fantasztikusan cselező Törőcsik pedig rendületlenül járta a maga táncát, sőt, egészen különleges gólokat szerzett. A Rigmus születésének körülményeiről Lasszép Gábor klubtörténész kérdeztük.
4: Maga a rigmus, ami a táncoljtörő, az ugye nem is csak egy rigmus, hanem egy teljes dal valójában. Ugye úgy kezdődik, hogy az Újpest pályán egy csillag ragyog, törőnek hívják a csillagot, az Újpest tábor kedvence ő, előre lillák és táncoljtörő, és utána ez a táncoljtörő, ez ugye folyamatosan rigmusként többször elhangzik egymás után. És ez azért is érdekes, mert egyrészt ő volt az első újpesti labdarúgó, akinek a tábor dalban, tehát nem csak rigmusban, hanem dalba foglalta a nevét. Másrészt pedig igazából ez már nagyon-nagyon korán megszületett, tehát legkésőbb 77-ben már biztos, hogy ezt az Újpest tábor énekelte neki, és nyilván a pályafutása végéig, vagy legalábbis az újpesti pályafutása végéig 1985-ig gyakorlatilag minden meccsen elhangzott, amin ő pályára lépett. És ezzel együtt, ahogy ez a dal megszületett és népszerűvé vált, Törőcsik András is a legnagyobb magyar futballsztárra emelkedett, ő lett a körberajongott, gyakorlatilag egy rockstar státuszú futballistává vált Magyarországon.

0: Egressy Zoltán író, a 2015-ben megjelenő Törőcsik András iklette Lilacsik Fehércsik című könyv szerzője ezekben az időkben látta először futballozni Törőcsiket, és azonnal a rajongójává vált.
1: 9 éves koromban láttam ezeket, az 76-ban láttam először őt játszani, akkor voltam először meccsen. A tévében láttam valószínűleg korábban is, és a nagyapámmal egy Újpest Vasas meccsen voltam, és ott láttam. Hát én ott Újpest szurkoló voltam, tehát alapvetően a csapatot figyeltem, nem a Törőcsiket, de hát pillanatokon belül kiderült, hogy nem lehet nem őt nézni. És hát aztán onnantól kezdve nagy rajongója lettem. Tehát ez a klasszikus módon a kép a szobám falán, és akkor gombfociban persze ő volt a legjobb játékosom. Tehát ahogy úgy mindenki a kedvenc játékosával el van.
2: Mi volt a legnagyobb erénye a pályán? Mi az, amiben mondjuk kiemelkedett a többi játékos közül?
1: Hát ezt nagyon nehéz röviden összefoglalni, mert azt szoktam mondani, hogy aki nem látta, az a jó indulatok elhiszi, amit mond az öreg ember, hogy jaj, hát annak idején milyen, hogy játszott, meg mennyire jó játékos volt. Ő más csinált, mint a többiek alapvetően. Tehát ő futballozott, de valami, tehát mindig a legváratlanabb megoldást választotta, és nem tudtak vele mit kezdeni az ellenfelek. Tehát egyszerűen rendkívül szórakoztató volt, ahogy játszott, élvezte a focit, és hát mint egy földön túl tehetsége volt, hát ezt ugye elismeri mindenki, aki dolgozott vele, meg látta. Ehhez képest, tulajdonképpen ehhez képest egy óriási kudarc az élete, vagy mint ő, az a pálya, amit befutott, illetve nem futott be. Önhibájából is, meg önhibáján kívül is.
0: Önök az Újra töltött című magazinműsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. A Ferencváros ellen látott átemelős gól mai szemmel nézve talán nem annyira különleges. Azóta már sok hasonlót láttunk. Akkoriban viszont újdonságnak számított. Olyas valami volt, ami csak is egy zseninek juthatott eszébe. Ez a fajta gól, ez a mozdulat a vétjegyévé vált, nem egyszer, nem kétszer talált hasonló módon a kapuba, s nem csak a hazai, a nemzetközi mezőnyben is megvillant. Például 1977. október 12-én a Svédország elleni válogatott mérkőzés 79. percében. Itt a skandinávok kapusa volt a szenvedő fél. A Népsport tudósítását Erdei Márk idézi.
3: Törőcsik a középcsatár helyén a kezdőkörtől egyedül tört kapura. Hegerberg kétségbe esetten kiindult, a középcsatár 18 méterre a kaputól futtában alárúgott a labdának, és az a kapus fölött átjutva a kapu közepébe hullott.
0: Egy héttel később, 1977. október 19-én az Athletic Bilbao elleni UEFA kupa találkozó 11. percében a spanyolok világhírű kapusát, José Ángel Iribart is őrületbe kergette egy hasonló megoldással. A Népsport leírását Szilágyi Dóra idézi.
4: Törőcsik a félpályától indult el, ördögös testcselekkel egymás után csapta be a védőket. Majd a 16-osnál jobbra cselezett, tisztára játszotta magát. Futás közben felnézett, látta, hogy Iribar kiindul és a rövid sarkot zárja, ezért alány esett a labdának, és az a 15 méteres röppálya után Iribar fölött a hosszú sarokba, a kapu jobb oldalába hullott. A bravúros csatár teljesítményt

0: együtt játszani, ha nem tudtátok kiszámítani, hogy mit fog csinálni. Azt mondták, hogy olyan helyzeteket teremtett, hogy neki csak bólintani kellett, vagy csak berúgni.
1: Az amúgy csendes, visszahúzódó Törőcsik nehezen tudta feldolgozni a körülötte lévő felhajtást. Eleinte egy-egy pohár sörrel oldotta fel magában a feszültséget, aztán ebből 3, 4 és még több lett. Ráadásul az italt sokszor vadidegenek fizették neki, csak hogy elmondhassák, este együtt bulisztak Törővel, aki viszont gyenge volt ahhoz, hogy a kísértésnek ellenálljon. Egyre több legenda keringett a nem mindig sportszerű életviteléről, amiről a 2009-ben a Magyar Televíziónak adott interjújában így nyilatkozott.
2: És eljártunk olyan helyekre szórakozni, ahol a többi hasonló korú fiatal is járt. És ha voltak, akinek nem tetszett, hogy azt hitték, hogy a sportolók azok baszkétnek. És akkor én mondom, hogy van sportoló, aki baszkét, és van a futballista. És mondom, ez nagy különbség.
3: Emiatt sok problémája adódott, hogy néha elment szórakozni, megint egy-két pohár fröccsöt.
2: A vezetőségnek nem nagyon tetszett, hogy mi így élünk. Ráadásul a belügyminiszter csapatába játszottam, és ott elég sok merev ember volt. De hát azt mondtam nekik, hogy ne azt nézzük, hogy hogy élnek, hanem hogy mit teljesítek a pályát.
3: Volt az a bizonyos Újpest-Ferencváros 8-3-as mérkőzés. Igaz-e az a fáma, hogy a mérkőzés előtti napon a fradisták önt leitatták, hogy rosszul szerepeljen másnap a mérkőzésen. Ennek ellenére mégis az Újpest legjobbja volt. De ez csak pletyka, vagy igaz?
2: Hát ez kis népes benne van.
3: Van benne igazság.
2: Van benne igazság, de hát 22 éves korában, 21 még az ember bírja azt, hogyha előzőleg nem úgy készül, ott benne igazság, de azt ki lehetett pihenni.
1: Miközben a pályán a legdurvábban becsúszó lábat is képes volt kikerülni, a magánéletben ráleselkedő legnagyobb veszélyre, az alkoholra nem tudott nemet mondani. A Törőcsik életpályát nagyszerűen ismerő Egressy Zoltán a Lilacsik Fehércsik című könyvében így ír erről az időszakról. Az idézett részletet C. Dániel felolvasásában hallják.
4: Keresik a társaságát, itatják, sikk vele mutatkozni, minden törő pohárral szegényebb lesz a világ, az élet keseredik, bár a sör íze még nem. Elég jók, stabilak az alapok, Mezei Györgynek ebben komoly szerepe van, meg a régi hozzáállásnak, csak hát közben mégiscsak távolodik attól, amit rám ért a sors. Kicsit hadd igyom még, nem lesz abból baj, kicsit ne kelljen még felelősséget vállalnia, felnőnie, kicsit hadd lehessen még világon kívül élnie, szabadon. A szabadság egy ideig tényleg ebben van. Csak aztán már nem ő tartja a poharat, hanem a pohár őt. Fogságban. Az ember időnként addig-addig nem dönt, amíg végül döntenek helyette. Elérkezik a pillanat, amikor pálcát tör felette a saját teste. 21 évesen rettenetesen durva ennyire magasra kerülni. Lenyűgöző, de félelmetes is. Varázsos, ám jeges az űr. Ott egyedül van. Hiába rajongják körül, talán élvezi, de nem kizárt, hogy a szíve szerint csúszna is ki belőle. Ezért kezdi ő, a zseni, utánozni a közepeseket, mert fél önmaga lenni. A rossz gyerek titula, ismert jelenség, rossz gyerekké tesz. A féltékenység szeretőt vonz be, törőt balhésnak nevezik, hát balhés lesz, megcsinál mindent, amit a világ elvár tőle, mert azt akarja, hogy szeressék. Közben meg háborog miatta, másokra figyel, kikéri magának, hogy vele foglalkoznak. Látszólag nincs semmi rossz indulat például abban, hogy közös interjút akarnak vele és Ebedlivel. Tényleg érdekes, egy újpesti és egy fradista, mint a testvérek lennének. De ő nem akar erről beszélni. Aztán mégis. Viszont akkor büntet, nyűgösen válaszolgat, agresszív, magát még csak el sem kezdi elfogadni, megszeretni, megismerni.
1: Baróti Lajos szövetségkapitány az 1976. október 13-án a Bécsi Práter stadionban megrendezett Ausztria-Magyarország mérkőzésen látta elérkezettnek az időt, hogy az akkora már a lila-fehér szurkolók első számú kedvencévé váló tehetség a válogatottban is bemutatkozzon. Törőcsik a kezdőcsapatban kapott helyet, vége a pályán volt, s gólt ugyan nem szerzett, fontos szerepe volt a 4-2-es magyar győzelemben, amit a Népsport értékelése egyértelműen alátámasztott. Erdei Márk felolvasását hallják.
5: Törőcsik sikeresen mutatkozott be, igazolta tehetségét. Ötletesen, bátran játszott, ügyesen változtatta a helyét, előkészített. Szünet után kevesebb veszélyt jelentett a kapura.
1: A következő év a világbajnoki kvalifikáció jegyében telt. Október

0: 9-én Bolívia érkezett VB pótselejtezőre, ezt 6-0-ra megnyertük, ezen a mérkőzésen Törőcsik egy gólt szerzett. Még a lápazi visszavágó előtt a Rádió Sportvilág című műsorában arra a hallgatói kérdés, hogy lehet-e Törőcsikből Aber szintű játékos, Baróti Lajos szövetségkapitány így válaszolt. Az idézetet Szilágyi Dóra narrálásával hallják.
1: Megítélésem szerint képességei alapján lehet. Az ismert közhely is helytálló, csak rajta múlik.
0: Ugyanaz a Baróti Lajos 18 évvel később egy 1995-ös nyilatkozatában így beszélt Törőcsikről. Ismételten Szilágyi Dóra narrálását hallják.
1: Törőcsik nagyon aranyos gyerek volt, de akarat gyenge. A hosszú távú futásokat egyáltalán nem szerettem, és nem értettem, miért nem engedem meg neki, hogy kihagyja. Nem könnyű ember. Ha valaki szépen beszélt vele, mindent elérhetett nálam. Ha nem, azzal azt érte el, hogy Törőcsik teljesen bezárkózott.
0: A Bolívia elleni hazai 6-0 után a 3-2-re megnyert lapazi visszavágón Törőcsik 2 gólban is szerepet vállalt, az elsőt ő szerezte, a másodikat pedig előkészítette, és Halász István volt a gólszerző. Most idézzük fel ezeket a pillanatokat Novotny Zoltán korabeli kommentálásában.
2: Van türelmünk a fiúknak, kivárják a lehetőséget, most éppen Fazekas, Halász, Törőcsik a 16-osra, bedül gól! Nagyszerű volt! Fazekas, Halász, Törőcsik ragadt a labda lábra, zokni hozották az egészet, és utána Törőcsik, az újpestiek kitűnősége, 10 méterről elegánsan, higgadtan, egyszerűen nem lehet máshoz hasonlítani, csak Törőcsikhez helyezte a labdát a jobb alsó sarokba. Utolsó percek az első félidőben, hiszen a 43. percben járunk már. A magyar fiúkról eddig csak a dicséret hangján tudok beszélni. Kujtár jól őrzi hálóját, mondom, sok veszély nem volt azzal együtt, hogy a Bolíviak támadgattak, de a távoli lövések rendre céltévesztette Kujtárnak, még olyan labdákra is vetődni kellett, ami eleve a kapu mellé szállott volna, éppen talán önbizalom szerzés céljából vetődött ezekre. A hátvéd négyes kevés mozgással szilárdan áll a lábán, és nem törődik azzal, hogy időnként kifütyüli a közönségüket, vagy nagyot kiáltanak, de ha kell az oldalon, túlra vágják a labdát, Törőcsik viszont a bal oldalon elfut, vialon kicselezi, a kapust is kicselezi, átadja a labdát, és már a magasban Halász keze, aki feliratkozik a gólövő listára. Törőcsik kikészítette, kidolgozta a második gólt, szerencse is kellett hozzá, hiszen amikor a bal oldalon elindult, akkor vialon szinte szerelte, Törőcsikette, az újpesti játékos elé pattant vissza a labda, Törőcsik lefutott a alapon alig, és már azt kell mondanom, hogy szemtelen higgadsággal, szemtelen nyugalommal tette be a bolíviai kapus és a bolíviai hátvédjátékos között a labdát a jobb összekötő posztjára, ahol Halász ijedt meg a legjobban, hiszen ott állt 6 méterre az üresen maradt bolíviai kapu előtt, még gondolkodott is, és aztán már nem teketóriázott, bepasszolta, bepöccintette a labdát a bolíviaiak hálójába.
0: Önök az Újra töltve című magazinműsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Tekintve, hogy az 1966-os angliai világbajnokság után 1970-ben és 1974-ben sem jutottunk ki a VB-re, nagy várakozás előzte meg válogatottunk 1978-as argentinai szereplését. Törőcsik a népszerűsége csúcsán járt, ma úgy mondanánk, csúcskategóriás celeb volt. Ennek egyik bizonyítékaként még az 1977-es évet búcsúztató szilveszteri rádiókabaréban is szerepet kapott. Bár a Peter Dipá humoristának adott, nyilván előre megírt válaszain érezhető, ez azért nem az ő világa volt.
3: Kialakult, kérem, egy derék szorgalmas csapatunk, sőt a csapatban már felbukkantak olyan egyéniségek is, akiket megint lehet szeretni. Például az a kedves kis szőke srác 9-essel a hátán, akit olyan jól lehet kórusban biztatni, hogy táncolj, törő! És aki olyan szívderítő szemtelenséggel rúgdossa a gólokat a legnagyobb ellenfél hálójába is. Na hát, őt meg is hívtuk ma este ide egy szóra. Kedves közönségük, Törőcsik András! Törőcsik. Jó név ez ugye a drámai műfajokban, a színházban épp úgy, mint a futballpályán. Gondolom, Törőcsik Andrást azért még nem tévesztették össze Törőcsik Marjóval.
4: Még nem, bármikor először játszottam a vágdatba, azt sem tudtam, fiú vagyok vagy lány.
3: Gondolom, azóta azért ez kiderült, és nem kellett elrendelni a helyszíni szemlét. Törőcsik András ugye 100%-ot nyújtott, 2 világbajnoki selejtezőn játszott, 2 gólt rúgott. Na most, ha ezek a szép és fontos gólok majd Argentinában is folytatódnak, biztos, hogy megkeresik Törőcsik Andrást. A New Yorki Cosmos égterelő gazdag csapat, a Rioi Santos arancsengési klub jönnek majd a szerződtetési ajánlatokkal.
4: Nekem ugyan hiába jönnek, az a hajrá magyarok mégse hangzik olyan szépen angolul vagy portugálul.
3: Azért az a lapazi győzelem az igazi bravúr volt. 3700 méteres magasságban. Kérem, azt mondják, ott olyan híg a levegő, hogy a kopasznyakú kesely is oxigén sátorban költi ki a pejhes magzatét.
4: Igen, de a győzelemhez nem csak oxigén, hanem kakaó is kell.
3: Na most egy rázós kérdés. Van-e Törőcsik András magánéletében valami súlyos probléma?
4: Van. Én a Dózsában játszom, patron pedig a Fradi nagy drukkor.
3: Hűha! Hát azért ez nagy konfliktus. Tessék elképzelni, Szofoklész micsoda tragédiát írna belőle. Hát nézzük, mit szokás ilyenkor kérdezni még egy fiatal embertől. Talán azt, hogy szereti-e a... Na nem, ez mégse... Ez mégse feltétlenül közérdekű. Na, megvan ez a jó sablon. Melyek a kedvenc együttesei?
4: Bee Gees, Rolling Stones és a bolíviai válogatott.
3: Na és az obligát kérdés, mit hallgat legszívesebben?
4: Zorántól, amikor elmentél című száma, a Bájéktől a Táncoló királynő, és amikor a szurkolók nekem kiabálják, hogy táncolj, törő.
0: S ha ez még nem lenne elég bizonyság az akkori népszerűségére, az M7-es együttes Törőcsiket éltető slágergyanús dallal is előrukkolt 1977 végére, amelynek címe, hogyhogy nem, Táncolj, törő. Táncolj.

0: Gold, kell. Gold.
1: A világbajnokság előtt a magyar válogatott felkészülési mérkőzést játszott Londonban azzal az angol válogatottal, amely nem jutott ki a VB-re. A mérkőzés előtt az MLS vezetése megtiltotta, hogy a játékosok barátnői feleségei a válogatott közelébe menjenek. Két futballistánk, Fazekas László felesége és Törőcsik András barátnője mégis elutazott Londonba, ráadásul a két nőt áruházi lopáson kapták. Az angol búvársajtó azonnal felkapta a témát, a VB-ről való lemaradás miatt feltűzelt angol válogatott pedig 4-re nyert ellenünk, ami nyilván nem tett jót a csapat hangulatának. Miként az sem, hogy a Tunézia elleni, teljesen felesleges műfüves felkészülési mérkőzésen Váradi Béla megsérült, a helyére utólag az újpesti Tóth András került be. A lilafehérek ballábas középpályás a csapatot akkoriban körülvevő elképesztő szigort idézte fel magazinunknak.
2: Ezek az előzmények, amik ott a világbajnokság előtt történtek, ezek nem vitték előre a magyar válogatottnak a szekerét. Ők mindenféleképpen be akarták bizonyítani Nyilasi Tibivel, Zombori Sanyival, Pintér Sanyival és a többiekkel, mindenkivel, hogy mi jók vagyunk, és ahogy kikiáltották előre, hogy a legjobb négy közé szeretnék a magyar csapatot. Meg is lett volna ennek a lehetősége, ha, és most megint csak azt kell, hogy mondjam, hogy csúnya fogalmazás, ha nem terror alatt éltünk volna. Sok minden közben játszott. Olyan dolgok, hogy Fazekas Laci-törő barátnőinek ez az esete, amit mindenki tud, nem akarok nagyon erről beszélni. De a lényege az volt, hogy 4 vagy 6 hétig edzőtáborban volt a csapat, és ez a strasbourgi mérkőzés műsűrön, ez aztán abszolút nem kellett volna. Ott, ahol a Váradi Béla megsérült, és utána pedig hát olyan körülmények közé kerültünk Argentínába, ahol szinte egy kaszárnyába, egy katonai kaszárnyába laktunk. Minden emeleten 3-4 fegyveres őr vigyázott. Nem mehettünk ki sétálni a városba egyáltalán Buenos Airesbe, mert olyan körülmények voltak, csak fegyveres őrökkel. Ilyen körülmények voltak, de azt még elmondhatnám, hogy plusz még a terror ugye az volt, hogy én később csatlakoztam a csapathoz, és amikor megérkeztünk Buenos Airesbe, Párizsból, mindenki állva maradt, én pedig hát később csatlakoztam Béla sérülése, Váradi Béla sérülése miatt. Leültem, hát én nem tudtam, hogy most nem lehet leülni, 14 óra repülő út után nem lehet egy ebédhez leülni, hát hogy mindenki áll és fogta a cégnek a hátulját. És egyszer csak oda jött a Kutas István MLS elnök, hogy én ott ültem, akkor átvágott a fejemre, hogy azt hittem, hogy leszakad. Azt mondja, miatt? Hát mondom, bocsánat, én nem tudtam, hogy csak akkor lehet leülni, amikor azt mondtam, hogy amikor én azt mondom, hogy jó étvágyat, akkor lehet leülni. Ez egy ilyen adaték ahhoz, hogy milyen terror volt.
1: Mindezektől függetlenül idehaza nagy volt a várakozás, amit csak fokozott, hogy csapatunknak a világbajnokság nyitó meccsén a házigazda argentinok ellen kellett pályára lépnie. A mérkőzést megelőzően Borbély Pál, a Népsport kiküldött tudósítója arról írt, hogy az ottani sajtó miként vélekedik a magyar válogatottról. A szöveget Erdei Márk narrálásában hallják.
3: Közlik Nyilasi, Pintér, Törőcsik, Kereki és Gújdár fényképét. Aláírva, hogy művészei a csapatjátékból rájuk eső feladatnak, Törőcsik vezérletével az ékek veszedelmesebbek a kígyónál.
1: A Népsport 1978. június 2-án, tehát a mérkőzés napján megjelenő számából az is kiderül, az argentin csapat játékosai miként vélekedtek a magyar válogatott elleni esélyekről. Különösen Daniel Passarella mondatai érdekesek, a hazaiak csapatkapitánya ugyanis meglehetős magabiztossággal nyilatkozott. Az idézetet Szegő Tibor olvassa fel önöknek.
4: Támadunk majd, mint a fergetek, ha mód van rá, még mi védők is. Gondolom, nem árulok el különösebb titkot, nekem egyik feladatom az, hogy minél többször előre nyomuljak az ellenfél térfelére, sőt, ha lehet a kapu elé is. Hátul nem lesz különösebb baj, feljátékban verhetetlenek vagyunk. Törőcsik különben is alacsony, Nyilasira pedig ügyelünk.
1: A Sportlap természetesen kikérte a magyar csapat játékosainak véleményét is. Utólag a történtek ismeretében különösen érdekesek Törőcsik András szavai. A narrátor Mújdrica István.
5: Sajnos a River Plate stadionban nem kiabálják majd azt, hogy táncolj törő, de engem nem érdekel, hogy mi történik a nézőtéren. Az sem ijeszt meg, hogy úgy hírlik az argentinok keményen fognak játszani. Néhány sikeres cselem bizonyára hatással lesz Galán kedély állapotára. Nem tudom, mi lesz a pályán, de úgy tervezem, hogy bátran a közelharcot is vállalom, főleg a 16-oson belül, hát ha felvágnak egy 11-es, nem jönne rosszul.
1: Ma már tudjuk, Törőcsik bizonyos szempontból a jövőbe látott, hiszen megjósolta az argentin csapat kemény játékát, ám abban tévedett, hogy mindez milyen hatással lesz rá. Az argentinok elleni mérkőzés 85. percében ugyanis a portugál António Garrido játékvezető kiállította már korábban sárga lapot kapó Törőcsiket. A találkozót közvetítő Vitrai Tamás így kommentált az esetet.
0: Törőcsik megkapta azt, amit mondtam, a pirosat. Mondtam, hogy ez lesz a vége. Bár ne lennék ilyen jó-józ, és Törőcsik lenne fegyelmezettebb. Láthatóan szándékosan belesarkalt az ellenfélbe. Minek kell? Törőcsik Andris. Hát nem volt valami szerencsés világbajnoki bemutatkozás. És ezzel az eredményen változtatni, fordítani nem lehet. Végig rösszentesen, ingerlékenyen, ingerülten játszott. Igaz, magára hagyatva egyedül, de erről a játékvezető és az ellenfél nem tehet.
1: Arról, hogy az ellenfél és a játékvezető tehetette a történtekről, már akkor is megoszlottak a vélemények, és ez azóta sincs másként. Ám az mai fejjel megmagyarázhatatlan, hogy Vitrai Tamás legalább szavakban miért nem állt ki Törőcsik, és a 91. percben ugyancsak kiállított Nyilasi mellett. Ráadásul erre még ráerősített a Népsport is, amely az időeltolódás miatt a június 4-én megjelenő számában tudósított az argentinok elleni találkozóról úgy, hogy a sportnapilap első oldalán a szerkesztő fontosabbnak érezte, hogy osztrák győzelem svéd pontszerzés főcímmel tegye vonzóvá lapot, a harmadik oldalon pedig nem csak két pontot vesztettünk címmel között publicisztikai írásban alaposan eláztatták a mérkőzésen kiállított Nyilasi Tibort és Törőcsik Andrást. Ezt Szilágyi Dóra narrálásában hallják.
6: Törőcsik és Nyilasi teljesen érthetetlen módon felrúgta a csapatjáték alapvető normáit. Nem menti őket, hogy sok rúgást kaptak az ellenfél védőitől, hogy nagy siker küszöbén botlottak el. Megtörtént ez mással is, velük is előfordult már, nem is egyszer. Egyiküket se tudta megfékezni az előzetesen kapott sárgalapos figyelmeztetés. Felelőtlen viselkedésükkel rendkívül súlyos helyzetbe sodorták a csapatot. A döntés szerint egy mérkőzésen nem szerepelhetnek, de mai jelenlegi formájukat értékelve ennél sokkal súlyosabb, a magyar csapat ellen hangolták a közvéleményt.
1: A FIFA két kiállított futballistát, Törőcsiket és Nyilasit egy-egy mérkőzésre tiltotta el, a honi vezetőség az összes körülményt figyelembe véve úgy döntött, mindkét játékost kedvezmény megvonásban részesíti. Törőcsiket 10 000, Nyilasit 20 000 forintra megbüntették, és az edzésükön külön küldték őket a többiektől. S ugyan a tekintés újságíró Feleki László nem Bűnbakok című írásában amellett foglalt állást, nem a két futballistán kell elverni a port. Az MLS úgy döntött, Nyilasi Tibort és Törőcsik Andrást a világbajnokságon tanúsított magatartása miatt 1979. július 31-ig kizárja a válogatott keretből. A többszörös büntetés még egy rutinos, sok mindent megért futballistát is megviselt volna, nemhogy egy fiatal tehetséget. Ezt Törőcsik András testvére Törőcsik Éva is megerősítette, kiegészítve azzal, hogy szerinte miközben magában fort, kifelé nem mutatta a csalódottságát.
7: Inkább magában próbálta feldolgozni, de hát azért, ha az ember belegondol, háromszoros büntetést kapott, ugye, és a VB előtt még olyan ígéret is volt, hogy utána ő meg a Nyilasi Tibi külföldre szerződhetnek, hát nagy volt a csalódottság, persze.
1: Ma már tudjuk, az Argentinában és az azt követően idehaza történtek alapjaiban hatottak Törőcsik pályafutására, az addig egyenesen felfelé ívelő karrierének ez volt az első töréspontja. Ezzel az Újpest korábbi válogatott védőinek, Dunai Három Edének fia, a Törőcsikről könyvet is író Dunai Ede is egyetért.
8: Ugye hát 78 nyaráig tényleg meredeken ívelt fölfelé a pályafutása, és akkor még ráadásul csak ugye 23 éves volt. Tényleg úgy nézett ki, hogy egy világsztár lesz olyan, aki tényleg a nemzetközi szinten is, akár egy mondjuk egy aranylabda szavazáson is ott lehetett volna az első háromban. Ha az a VB éppen úgy sikerül, aztán hát, hogy az miért nem úgy sikerült, az nyilván az egy külön műsor lehetne. Benne volt a játékvezető, benne volt a magyar vezetők hibája, sok a VB előtti hibája, ami miatt azért tartalékosan voltunk kénytelenek kiállni, tehát éppen ugye az ezüstípus Váradi Béla nem tudott játszani, ilyen-olyan okok miatt a fazekas lesz is se tudott játszani, az legalábbis az argentinok ellen, ami a legfontosabb meccs volt, mert egyébként ugye én beszéltem Baróti Lajos bácsival, mikor még élt, és ő mondta, hogy arra a meccsre hegyeztek ki, nem hogy minden, de hát azért egy ilyen csoportban, ahol Argentina, Olaszország, Franciaország van, ott mondjuk azért nehéz súlyozni, de úgy voltak vele, hogy az első meccsen el lehet kapni a házigazdát, és a házigazda úgyis tovább fog jutni, és akkor ez a győzelem, ez duplát számítana, amire meg is volt az esély, de hát a játékvezető az mindent megtett, hogy ne sikerüljön, és tulajdonképpen az argentin védőknek a mészárszékét, amit ott bemutattak, és rúgdosták végig, különösen az Andrist, meg Nyilasi Tibit is, de hát valójában mindenkit, aki arra járt, nem torolta meg, és még lapot se adott nekik, és aztán hát az Andrisnál elszakadt a cérna, de hát akkor már persze 2-1 volt az argentinoknak, 1-0-ra vezettünk, 1-1-nél is voltak helyzeteink, és ott tényleg az meg lehetett volna az a meccs, egy kicsit szerencsésebbek vagyunk, és nem egy ilyen portugál, nyugodtan mondhatjuk, hogy csaló játékvezetőt, akit Garridónak hívnak, ezt ugye soha nem felejti el a magyar szurkolók nagy része, tehát hogyha nem őt veti oda a sors. Ennek örömére, idézőjelben az örömére eltiltották őt is, meg a Nyilasi Tibit is, ugye mind a ketten piros lapot kaptak ezen a meccsen, és nem a Nemzetközi Szövetség tiltotta el, hanem a Magyar Labdarúgó Szövetség ahelyett, hogy kiálltak volna, hogy azért ez egy égbe kiáltó csalás volt, amit ott csináltak, és igazságtalanság. Eltiltották ezt a két 23 éves futballistát, a magyar futball két legnagyobb ígéretét, vagy akkor már nem is ígéret volt csupán, és bizonytalan időre ráadásul eltiltották a válogatottól. És az Andrist ez nagyon megviselte, hogy ez nyáron, miután hazajöttek, jött ez a határozat, és akkor az a nyár az végtelen nagy apátiában tehet az Andrist számára.
1: Akadnak más vélemények is. Lassip Gábor, az újpestiek klub történésze például úgy vélekedik, az argentinai világbajnokságon történtek még nem feltétlenül jelentettek fordulópontot Törőcsik pályafutásában, és hogy miért, azt meg is indokolta.
9: Én azt gondolom, hogy újpesti szempontból, vagy a klubpályafutása szempontjából az argentinai világbajnokság az nem volt meghatározó. Tehát, hogyha megnézzük akár a VB előtti, akár a VB utáni mérkőzéseit, a statisztikáit, a teljesítményét, akkor teljesen konzisztens, tehát nincs ebben különbség. Nyilván az igazán széles futballnyilvánosság, aki inkább csak a válogatottat, vagy annak is inkább csak a tétmeccseit, világbajnoki szereplését követte, azok számára az egy meghatározó esemény volt, hogy az argentinai világbajnokságon ugye piros lapot kapott Garridótól, a portugál bírótól, aki hát mondjuk úgy, hogy elfogult volt a házigazda rendező Argentinával szemben, de Törőcsik András újpesti pályafutása szempontjából ez nem volt egy meghatározó momentum. A világbajnokság után ott folytatta, a labba hagyta, lőtte a gólokat, az Újpestben adta a gólpasszokat, ugye ez 78-as VB-t követően volt már például a Bruno elleni bekmérkőzés, ahol egy olyan szóló gólt lőtt, ugye idegenben, Brünnben, hogy elindult a nagyjából a felezővonal és az oldalvonal találkozásától egy bedobást követően, és 13 érintéssel, közben a fél Bruno csapatát kicselezve jutott a 16-os vonaláig, majd onnan egy gyönyörű átlövéssel a hosszú alsó sarokba bombázott. Szóval, hogy olyan szólógóljai voltak a világbajnokság után is, ami számomra azt mutatják, meg a szurkolók elmondásában, és sajnos akkor még nem éltem, szóval nem élhettem át ezt az időszakot, de a szurkolók elmeséléséből is ez nem volt annyira meghatározó. Nyilván a válogatott beli szereplés, az eltiltás, illetve egyéb ügyek is, amik fölmerültek, ugye volt a Ebedli Zoltánnal közös magnó csempészési ügyük, vagy a barátnőjének a londoni lopási ügye, szóval ezek a válogatott szempontjából meghatározóak voltak, meg a szélesebb közélmény szempontjából azok voltak, de újpesti szempontból nem határozták meg Törőcsik András pályafutását.

0: Az 1970-es évek második felében ugyancsak az Újpest futballcsapatához tartozó Várhiti Péter szerint Törőcsik személyiségére sem voltak negatív hatással a világbajnokságon történtek.
1: Soha nem változott emberileg. Mindig ugyan a kedves srác volt, mindenkinek ez volt jó szava, mindenkivel jó viszonyt ápolt, mindenki szerette. Tehát ő rajta nem lehetett észrevenni sztárlőket, vagy hogy a természetében megváltozott volna. Nem, az egy nagyon valós sikerült világbajnokság volt, ezt nem csak a játékuk határozta meg, sokkal inkább a rossz felépítése az egész válogatottnak arra. A világeseményre rengeteg hibát követtek el, ezért ő is sajnos sodródott ezzel az árral.
0: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Újabb fontos szál, hogy a 70-es évek második felében hiába volt Törőcsik a pályafutása csúcsán, esélye sem volt arra, hogy külföldre szerződjön. Erre a törvények szerint csak az ország illegális elhagyásával, ahogy akkor mondták, diszidálással lett volna esélye. Pedig az 1978-as világbajnokságot követően több helyről érdeklődtek iránta, amit testvére Törőcsik Éva is megerősített.
2: Az az igazság, hogy volt egy időszak, mikor itt az Uzsoki utcai lakótelepen, ahol laktunk, egymást érték a külföldi játékos ügynökök, de az édesapám lebeszélte róla.
3: Arról szeretne esetleg mesélni, hogy az édesapjának mik voltak az indokok, amivel meggyőzte a fiát?
2: Talán két évre eltiltották volna, meg azért mi egy eléggé összetartó család voltunk, tehát az elszakadás is benne volt szerintem.
0: A kor magyar rendszere nem engedte, hogy fénykorában bárki nyugati klubhoz szerződjön. Amikor egy futballista a legjobb éveit éli, minden hónap számít. Törőcsik pedig azt látta, hogy miközben kortársai európai csapataiban építhetik pályafutásukat, előtte ezek az ajtók annak ellenére zárva maradtak, hogy egybehangzó vélemények alapján akkoriban a világ bármely csapatába befért volna. Várhiti Péter, az Újpestet akkor irányító Várhiti Pál fia is egyetért ezzel a kijelentéssel.
1: Hogyha az átlag nézőt nézem, akkor ő egy Barcelona szintű csapatba simán meg tudta volna állni a helyét, mint ahogy volt is már akkor megkeresésre. A világválogatott még többet lendített volna rajta, tehát mindenképpen a nyugati profi világ olyan klubba, melyik vezető szerepet tölt be, mert abban ő meg tudott volna komolyodni, hiszen utána is kiment ő külföldre, tehát voltak még jó időszakai, de az az igazi jó, ami akkor volt ott a baleset előtt, az nem tért már vissza neki.
0: Az akkoriban ugyancsak az Újpestet erősítő válogatott védő Dunai Háromede fia, a mások mellett Törőcsikről is könyvet író Dunai Ede szerint a korlátozások amellett, hogy a futballisták motivációját sem erősítették, a magyar futball egészére is negatív hatással voltak.
4: Hát ez nyilván, hogy óriási hátrány volt a magyar labdarúgás szempontjából is, hát az egyéni dolgokról ne is beszéljünk, tehát akár ha édesapámat vesszük alapul, 21 évesen már az angol bajnok szerette volna leigazolni, aki akkor a Leeds United volt, mondhatnánk a csatárokat, akik ugye azért idézőjelben még nagyobb nevek voltak, és egész Európa akár leigazolta volna őket szívesen, Beneferire gondolok, vagy Göröstitre, és aztán persze később Törőcsik Andrisra, aki egy picit fiatalabb, egy fiatalabb korosztály, de hát nem mehettek, és ez a magyar labdarúgás, ezt a mai napig érzi meg, hogy mondjam, mert érdemes összehasonlítani azokkal az országokkal, hát kevés van ilyen, akik a keleti blokkból, akik kiengedték nyugatra a labdarúgóikat, elsősorban Jugoszláviára gondolok, akik ezeket a sztárokat, hasonló sztárok voltak, mint nálunk Beneferiék, kiengedték, és meg lehet nézni, hogy hol tart ma a horvát labdarúgás, mondjuk például.
0: Dénes Tamás sporttörténész osztja azokat a véleményeket, miszerint pályafutása csúcsán Törőcsik a világ bármely csapatába befért volna, ám a személyiségjegyei alapján már nem biztos abban, hogy sikeres is lett volna.
5: Nagyon sokan emlegetik vele kapcsolatban a flegmaságát, ami a pályán is megmutatkozott. Ennek mondjuk volt egy előnye, az, hogy a tét azért nem nyomta különösebben agyon, nem volt egy izgulós típus a mérkőzéseken. Ez biztos pozitívum. Ugyanakkor a kritizálói azt is mondják, hogy igazából a tét nem motiválta. Nagyon kevés olyan kulcsmérkőzést tudunk mondani a korszakból, amikor Törőcsik döntött, tehát igazán a kulcsmérkőzéseken, a nagy tétmérkőzéseken nem mindig nyújtott olyan teljesítményt, mint amilyet reméltek tőle. Én nagyon sokat gondolkoztam, mert nekem személyesen is nagy kedvencem volt, hogy abban az esetben, hogyha egyrészt külföldre hamarabb kiengedik egy profi világba, vagy esetleg az akkori magyar sportvezetés, futballvezetés, klubvezetés szigorúbb lett volna vele, akkor mennyiben tudott volna nagyobb pályafutást befutni. Én azt hiszem, hogy az a karakter volt, akit nem nagyon lehetett kezelni. Akkor kiment az Egyesült Államokba terepfutballoznak, és azt mondták az ottani magyar játékos társai, hogy kicsit türelmetlen volt, nem várta ki azt, azt, hogy ott be tudjon illeszkedni. Ilyen szempontból én azt mondom, hogy talán George West vagy Gascoigne a külföldi futballból, a nemzetközi labdarúgásból az a két karakter, aki az ő személyiségéhez hasonlítható. Szívesen mondanám azt, hogy a képességei alapján az akkori világ bármelyik csapatában futballozhatott volna, hogy aztán valóban ott megállta volna a helyét, ez egy következő kérdés. Egyrészt nyilván még a magyar futballban is tudunk mondani olyan példákat, hogy kiváló képességi játékos bekerült egy külföldi csapatba, hogy nem mondja Varga Zoltán például az Ajaxba, és ott ilyen vagy olyan okok miatt nem tudta megállni a helyét, nem a képességeken múlott ez. Nyilván, hogyha Törőcsik Andrásnak a stílusára gondolunk, akkor elsősorban hát az olasz futballban, a spanyol futballban tudnánk elképzelni őt, talán a német futballban, de semmiképpen nem az angolban. Az olasz futballban 1979-ben emelték fel a sorompokat, akkortól lehetett újra külföldi játékosokat szerződtetni. Ez az ő szempontjából jó ütem volt, de még fiatal játékos volt akkoriban, tehát nyilván az is befolyásolta az ő pályafutását, hogyha későn kapott itt lehetőséget a külföldi szerződésre.
0: Az MLS-től kapott büntetést végül nem kellett teljes egészében kitölteni a Törőcsiknek és Nyilasinak, ugyanis a szövetség elnöki székében a Kutas Istvánt 1978 végén váltó Szepesi György első intézkedéseként rehabilitálta a két futballistát, így mindketten pályára léptek 1979. március 28-án az NDK ellen, sőt, Törőcsik gólt is fejelt. Nem sokkal később, 1979. júniusában pályafutása újabb drámai fordulathoz érkezett. Pedig jól indult a hónap, ugyanis a június 2-án megjelenő Népsport arról számolt be, hogy Törőcsiket meghívták a világválogatottba. Mai szemmel árnyaltan fogalmazva is meglepő, hogy a Népsport aznapi szerkesztője a hírt nem tartotta arra érdemesnek, hogy a címlapon megjelenjen, így a sportlap a 7. oldal közepén egy rövid írásban számol be a meghívásról. Érdemes figyelni, hogy Törőcsik micsoda világklasszisok között kapott helyet. A listát Szegő Tibor olvassa fel.
6: Az Enzo Beárcot által összeállított világválogatott június 25-én Buenos Airesben a világbajnoki címvédő argentin válogatott ellen lép pályára. Beárcot 9 ország 15 játékosát hívta meg, köztük az újpesti Dózsa labdarúgóját, Törőcsik Andrást. A keret a következő. Kapusok: Maier, Enes Kábeli. Hellström, svéd. Hátvédek: Toninho, brazil. Kroll, holland. Kalc, Enes Kábeli. Peccei, osztrák. Gabrini, olasz. Középpályások: Zico, brazil. Neeskens, holland. Bonhof, Enes Kábeli. Assessny, spanyol. Platini, francia. Csatárok: Rossi, olasz. Bettega, olasz. Törőcsik, magyar.
0: A meghívást követően a Magyar Rádió Panoráma című műsorában Bánó András készített interjút Törőcsikkel.
7: Az igazat megvalva, Törőcsik Andrást már régen szerettem volna meghívni a hétvégi Panoráma stúdiójába. Lett is volna rá alkalom, hiszen hétről hétre zajlottak a labdarúgó NB1 eseményei, fordulói. Viszont most külön örülök annak, hogy éppen ezen a hétvégén találkozhattunk, hiszen így gratulálhatok ahhoz, hogy beválogatták a világválogatottba. Hosszú idő után először játszik magyar játékos egy ilyen csapatban. Hogyan fogadta ezt a hírt?
8: Hát mindenki, engem is váratlanul ért ez a örömhír, viszont a nagyobb örömet okozott. És a tévé híradóba tudtam meg én is.
7: Rossi, Bettega mellett játszani milyen érzés lesz?
8: Hát nem tudom, hogy az összeállítás még hogy van, egyelőre csak keretet adtak meg, de nagyon nagy jó érzés lesz, és kicsit tudom, hogy el is elfogadott is leszek. De hát ezt kell majd legyőzni.
7: Én azt olvastam az újságokban, és lehet, hogy ez talán egy kicsit kényes dolog, hogy ezért a szereplését 2000 dollár tiszteletdíj jár. Mit fog csinálni a pénzzel?
8: És nem tudom, hogy igaz vagy nem igaz ez a hír, mert jelenleg én semmit többet nem tudok. Az egész program, hogy hogy van, mikor utazom, és mikor érkezem, mikor lesz a meccs, hogy kivel megyek, egyedül megyek, az meg a jövő dolga, hogy mi lesz ezzel a pénzzel.
0: Az Újpest akkori edzőjének, Várhidi Pálnak a fia, vagyis Várhidi Péter emlékei szerint Törőcsik a világválogatottba szóló meghívás után sem éreztette a környezetével, a csapattársaival, hogy emiatt többre tartaná magát másoknál.
1: Neki nem voltak különösebb reakciói, mindenki tudta, az egy elismerés volt az ő részére. Ami az érdekessége, hogy ugye apámmal ment volna együtt, hiszen ketten voltak meghívva a világválogatottba úgy, hogy ő, mint a szakvezetője, ő ugyanúgy részese lehetett volna ennek az egésznek, és sajnos ekkor történt a legnagyobb probléma, amit történhetett mind a kettőjükkel, és ezáltal ez kudarcba is fulladt, de semmilyen szinten nem lehetett érezni rajta, hogy most többre tartaná magát, mint aki.
0: A sajtót és ezáltal a hazai közvélemény csak mértékkel mozgatta meg az amúgy szenzációs hír, amely érdekes módon igazából akkor kapott nagyobb nyilvánosságot, amikor kiderült, Törőcsik autóbalesetet szenvedett, és emiatt nem lehet ott a világválogatott argentinai fellépésén. A Buenos Aires-i mérkőzés előtt 9 nappal a már biztos bajnok újpesti Dózsa az NB1 utolsó fordulójában gyakorlatilag tét nélküli meccset játszott Zalaegerszegen. A találkozón Törőcsik visszafogott teljesítmény nyújtott, a mérkőzés másnapján pedig a Magyar Távirati Iroda a következő szűkszavú közleményt adta ki. Ezt Erdei Márton narrálásában hallják.
9: Szombat este Zalacsány határában a 76-os számú úton 19 óra 30 és 20 óra között Szirtes Pál, 33 éves anyagbeszerző, budapesti lakos személygépkocsijával a Sáros úttestről az árokba hajtott és egy fának ütközött. A baleset következtében a gépkocsiban helyet foglaló Törőcsik András, az újpesti Dózsa és a válogatott labdarúgója súlyos sérülést szenvedett. Törőcsiket a mentők kórházba szállították. A baleset oka a vizsgálatok eddigi megállapítása szerint, hogy Szirtes Pál nem az útviszonyoknak megfelelő sebességgel vezette a járművét. A rendőrség a vizsgálatot szakértők bevonásával folytatja.
0: A zalaegerszegi mérkőzésen ott volt Várhidi Péter is, aki a csapat buszán ülve utazott vissza Budapestre. Magazinunknak így idézte fel a történteket.
1: Hát ott voltam én is a buszon, amikor ugye megtörtént a baleset. Ugye ez egy fejkés szituáció volt, hiszen előtte való lapapám kapott a gyérgörcsöt, és nem tudott elmenni a csapattal, és ez az utolsó bajnoki mérkőzés volt Zalaegerszegen, és elkérdezkedett a barátjával, hogy ő szeretne külön fölmenni, de hát ugye mi apám nem volt ott, nem ő engedte el. Egyébként hozzáteszem, valószínűleg nem engedte volna el. Egy kis 500-as Fiattal mentek, és megcsúsztak, egy esős időjárás volt, megcsúsztak, és neki csapottak a fának. Mi a busszal akkor értünk oda, amikor őt már a mentő elvitte. Természetesen akkor még nem tudtuk, hogy mi lehetett vele, az volt a pejsz, hogy a jobb oldalon ült, és a jobb oldalával csapodott neki ez a kis autó, és ugye kiugrott a csípője, és ott el is tört, úgyhogy az egy nagyon szerencsétlen eset volt, és így gyakorlatilag mind a kettőjünknek úszott a világbajnokság. De hát akkor már lehetett érezni, hogy ez egy nagyon-nagyon hosszú sérülés lesz, és nagyon nehezen fog ebből visszajönni.
0: Ha nem csak Újpesten, hanem a válogatottban is Törőcsikkel együtt játszó Tóth András állítja, az Alacsánynál történt baleset valójában a magyar labdarúgás egyik legnagyobb tehetsége pályafutásának a végét jelentette.
10: Halmai Tomi volt a pályaedzőnk, aki ugye hát mindenkivel nagyon jó baráti viszonyban volt. Akkor mondta a Törő, hogy Tomivel, figyelj, itt a haverom, hagyd menjek vele haza, mert elmegyünk még valahova. Már nem tudom, milyen programjuk volt, valamilyen beszámoló, vagy haverság, nem tudom. Lényeg az, hogy egy kis 127-es Fiattal, polszki Fiattal menték, ugye ott megtörtént a baleset. És hát olyan baleset, ami aztán sajnos a karrierének, én úgy hiszem, hogy a végét jelentette.
0: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Ma már tudjuk, a zalaegerszegi mérkőzés követően Törőcsik Halmai Tamástól az újpestiek pályaedzőjétől kapott engedélyt arra, hogy a csapatbusza helyett barátja Fiat 500-asával utazzon vissza Budapestre, és ekkor történt a baleset. Amikor a mentők a helyszínre érkeztek, Törőcsik mozgásképtelen állapotban volt, úgy kellett kiszedni az autóból. A hazafelé tartó újpesti elnök Hója István előbb a Balaton-Lellei BM üdülőbe vitette, és csak 4-5 óra elteltével került kórházba. A szalagok és az izületek roncsolódtak, a csípőjéből pedig letört egy csontdarab. Szinte az egész ország lélegzett visszafolytva várta a róla érkező híreket. A Né Sport június 20-ai számában Törőcsik így nyilatkozott a balesetről. Az idézetet Mújrica István narrálja önöknek.
11: Láttam előre, hogy az ütközést nem ússzuk meg. Kitámasztottam a bal lábammal, úgy próbáltam védekezni. Az ütközés pillanatában hallottam a recsenést. Sajnos a farmotoros kocsi eleje nem foghatta fel az ütést. Nagy szerencse, hogy gyorsan kórházba kerültem, az orvosok kezelésbe vettek, elaltattak, s helyre tették a kiugrott részt. Ahhoz képest, ami történt, egész jól érzem magam, csak egy kis hőemelkedésem van.
0: Azokban a napokban az egész ország aggódva figyelte, mi lesz Törőcsik sorsa, aki a Magyar Rádiónak érezhetően egykedvűen nyilatkozott az állapotáról.
12: Azt tudtuk, hogy csípőtörésed van, illetve letört egy darab, de a homlokoddal mi történt?
8: A szélvédőbe vágtam be a fejemet, és ez felszakadt a fejbőröm, de hát ez nem veszélyes.
12: Talptól egész térdig gipszbe van a lábad. Mi indokolt ezt, hogy gipszbe tegyek?
8: A csípőmet ne engedjek forgatni, ez a gipsz ki van támasztva két ilyen biztosítékkal a bokámnál, hogy ne forogjak.
12: Azt tudjuk, hogy a haverod vezette a kocsit, és a kocsiban más nem sérült, meg csak te?
8: Tök könnyebben sérültek meg mind a kettő a fejükön. Volt két kis horzsolás, más semmi.
12: Te elől ültél a vezető mellett?
8: Igen, elől.
12: Milyen kocsi volt ez?
8: Fiat 500-as.
12: Sokan fölvetik a kérdést, és nem akarok itt hosszan vitába bocsátani, hogy beszélgetésre, hogy eljöttél, és nem a Dózsa busszal jöttél, a haveroddal jöttél. Máskor is előfordult ilyesmi?
8: Előfordult már ilyen máskor, és nem csülön, de fontos akkor.
12: Siettetek valahova?
8: Nem siettünk sehova. De hát utolsó mérkőzés volt, és mondtunk, egy kicsit lazábban veszik a dolgokat.
12: Két nap múlva indultatok volna Argentinába, jól tudom.
8: Igen, szerdán. Szerdán, 3 nap múlva indultunk volna.
12: Be volt már minden csomagolva?
8: Még nem. Még nem volt.
12: Mivel telnek itt a napjaid a kórházba?
8: Elég egy sikon telnek el, mert pihenésre és türelmesen kell feküdni. Olvasok tévét, nézek rá.
12: Mit olvasol most? Most láttam az előbb tetted el a könyvet.
8: Igen, Szilvási Lajosnak a Vízválasztó című könyvét.
12: Haverok közül ki jött be először?
8: Tebedli Zoli volt, mint először. A Dózsában sokan ben voltak, szinte minden játékos. Volt Nyilasi Tibi is, nem volt Lukács Sanyi, Holmédban, szóval tényleg nagyon sokan.
12: A tévét ki hozta be?
8: Ezt is a Zoli hozta be.
12: Tebedli?
8: Igen.
12: Az MLS vezetői közül ki volt itt?
8: A Szepesi György vasárnap bejött, és nagyon jól esett, és biztatott, hogy valószínű, hogy fogok még fotballozni, úgy néz ki a sérülés már, de hát türelmesen ki kell válni ezt az időt, amíg rendben jövök teljesen.
12: Mi az, amiről álmodsz?
8: Hát egyenre semmiről.
0: Ugyanebben a riportban Major Sándor, a Corvinotto kórház sebészeti osztályának vezetője beszélt Törőcsik állapotáról és kilátásairól.
13: Törőcsik Andrásról, mint állampolgárról van szó, akkor azt lehet mondani, hogy a baleset körülményeihez képest tulajdonképpen szerencsésen végződött, mert a baleset körülményéből sokkal súlyosabb következmények is származhattak volna. Persze egészen más megítélés alá esik egy élsportoló, hogy a csípő ízületben egy ficam és ehhez társuló törés is csatlakozott. Kétség kívül sokkal hosszabb, sokkal gondosabb kezelés igényel, mintha ezt az ízületet, hogy úgymond csak hétköznapi használatra szánnánk. Az mindenkit elsősorban talán az érdekel, hogy mi várható. Hosszú türelem és hosszú kezelés várható, ami körülbelül annyit jelent, hogy az őszi szezonra, Törőcsikre a magyar sport nem számíthat. Ha minden úgy történik, ahogy elgondoljuk, és hogyha a betegben is meglesznek azok a maximális energiák, és az a teljes odaadás saját gyógyulásának érdekében, akkor, mint ahogy már hallottam emlegetni, reméljük, hogy borulátok azok a mondogatások és pletykák, hogy Törőcsikből már nem lesz fotbalista. Törőcsikből lehet fotbalista, de mondom, ehhez nagyon sok idő, nagyon sok türelem az orvosok és a beteg részéről egyaránt szükséges lesz.
0: A baleset után Törőcsikével a kórházban a bizakodó, optimista innyét látta az öcsében, de azt is megtapasztalta, hogy a történtek után megváltozott a személyisége.
2: Természetesen rögtön berohantunk a kórházba, itt volt a BM kórházban, és hát ahhoz képest, hogy a mentős, aki őt betette a mentőautóba, azt mondta, hogy nem hogy fotballozni, de járni sem fog tudni, olyan állapotban volt a csípője. Azt gondolom, hogy ahhoz képest még elég jól felépült.
3: Nagyon nagy akaratereje volt, tehát már mikor úgy magához tért, akkor mondta, hogy ő vissza szeretne térni, mert vannak ilyen nagyon nagy küzdők az életben.
2: Igen, ő a fotballért mindenre. Egyébként nem volt nagy küzdő, inkább visszavonul, de a fotballért mindenre hajlandó volt.
3: Megváltoztatta ez az ő személyiségét?
2: Hát ez is, és a VB is, a kettő együtt egy kicsit megkeseredett. Azért ő még fiatal volt ahhoz, hogy két ekkora kudarc érje őt két egymást követő évben.
3: És ez mondjuk csak a labdarúgásban volt jellemző, vagy az azon kívüli életben is látszott, hogy úgy valami megtört?
2: Szerintem a magánéletben is, igen.
0: Túlzás nélkül állítható, az 1979. június 16-án Zalacsány határában történt balesettel véget ért egy csodálatos pályafutás, és egy teljesen új karrier kezdődött. A Rokó Péter és Zombori Sándor szerzőpáros által megírt és 1995-ben megjelent a Törő című életrajzi könyvében maga fogalmazott úgy, hogy bár bízott a gyors felépülésben, a lába már soha nem volt olyan, mint előtte, amiért saját magát is okolta, mondván minden nap tornáztatni kellett volna a sérült lábát, de ő ezt nem csinálta. Hibázott, ezt pontosan tudta, de ne feledjük, alig egy év leforgása alatt az argentinai világbajnokságon történteket, majd a baleset okozta traumát is fel kellett dolgoznia. Az egykori csapattárs Tóth András szerint Törőcsik azokban az időkben változott meg igazán.
14: Mi támogattuk őt és segítettük, és nem csak akkor, amikor ugye ez a baleset történt, hanem utána is pácsolgattuk, biztattuk, mondtuk, hogy ne keseredjél, meg fog az oldódni, megcsinálják, majd rendbe leszel. Én azt hiszem, hogy akkor úgy döntött, hogy nem bízik ebben.
0: Az újpestiek legendájáról könyvet író Dunai Ede is egyetért azzal, hogy az 1970-es évek végén történtek alapjaiban határozták meg Törőcsik további pályafutását.
4: Abszolút. Már mondom, előtte se volt egy ilyen társaság középpontja, meg nem szeretett például újságíróknak nyilatkozni, vagy televízió nem szerette, hogyha ezt a felhajtást maga körül nem szerette, pedig hát volt, ugye érthető módon. Ő mindig elmenekült minél előbb, akár az újságírók, akár ilyen reflektor szurkolók elől, és hát aztán, amikor jött ez a két úgymond tragédia, akkor azt tényleg nehezen dolgozta föl, és hát ugye sokan mondják, hogy az ital így meg úgy közrejátszott abban, hogy azért nem futotta be ezt a pályafutást, de hát akkor már tényleg sokszor volt az, hogy ezzel oldotta ezt a egyrészt letargikus állapotot, másrészt ezt a szorongást, mert onnantól fogva ő már nem ugyanaz a 21-22 éves rác volt, aki olyan örömből futballozott, hanem tényleg ő is érezte, hogy itt valami megtört.
0: Törőcsik bízott a mielőbbi visszatérésben, de a műtétek után hosszú rehabilitáció várt rá, legközelebb csak a következő év tavaszán léphetett pályára. Nehéz időszak volt ez számára, Svárhidi Péter akkori csapattár szerint nem is volt zökkenőmentes.
1: Fél évesnek mondható időszak volt, de hogy pontosan mennyi időt telt el, azt én sem tudom megmondani, de az egész fél éve erre ráment, és az őszi szezon is gyakorlatilag hát egy kicsit ilyen kereste önmagát, hogy vissza tudjon térni egyáltalán a pályára. Tehát ez egy olyan sérülés, amit akkor nagyon nehezen gyógyítottak, és hát tényleg az idő volt az, ami a legjobban megoldotta neki, úgyhogy neki az a következő év az nagyon, nagyon szerencsétlen helyzet volt, nagyon szenvedett, és nagyon nehezen tért vissza magához.
3: Mentálisan is kereste önmagát, vagy ez csak a fizikai felépülésről szólt, és az nem volt meg, hogy minden jó legyen?
1: Mentálisan abból a sport szempontjából mindenképpen összeesett, de ugye megvoltak azok a társaságbeli emberei, haverjai, akik azért próbálták őt is tápolni, de sajnos nem minden esetben jó irányba vitték. Akkor abban az időszakban, mivel ugye a szórakozó helyek is arról szóltak, hogy szinte mindenki ismert mindenkit, nagyon szerettek az ő társaságába lenni, csak mentálisan ő nem volt rendben, és sajnos elvitték őt egy nagyon rossz irányba, és utána nagyon nehezen tudott visszatérni. De hát ezt ugye mindenki tudja, hogy sajnos itt elúszott egy picit az a pályafutás egy része, ami sokkal többre vitte volna. Mindig egy könnyű vérű ember volt, és mindig szerette a szórakozást, a viccelődést, az ugratást, tehát ilyen társaság középpontja volt, de azért a sport az neki meghatározó szerepet játszott. Viszont mivel ott nagyon sok volt a kihagyás, ezért abban az időszakban ugye nagyon elengedte magát, és mondom, ez nagyon sok esetben a haveroknak volt köszönhető.
0: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. 9 hónappal később, 1980. március 8-án a Dunaújváros ellen 1-1-es döntetlennel záruló bajnoki lépett újra pályára, s a Népsport bizakodva értékelte teljesítményét. Ezen a rangadón bebizonyította, hogy ismét a régi lehet, fogalmazott a sportlap. Ezt támasztotta alá, hogy az újonnan kinevezett szövetségi kapitány Mészöly Kálmán első meccsén 1980. május 31-én a Skótok ellen a Népstadionban 2 gólt szerzett. Az ellenfél szövetség kaptánya Jock Stein pedig úgy nyilatkozott, Törőcsik nagyon jó benyomást gyakorolt rá. A fellángolás azonban átmenetinek bizonyult. Jakab József, Lötyögés a semmibe című 1980. októberében a Magyar Ifjúságban megjelent cikke lerántotta a leplet az újpesti Dózsát jellemző állapotokról. Ebben többek között Törőcsikön törvényiség és súlyfeleslege is szóba került. Majd egy 1981. január 9-én kiadott MLS közleménynek ismét Törőcsik volt a negatív főszereplője. Ezt Szegő Tibor olvassa fel önöknek.
6: Törőcsik András, az újpesti Dózsa SC labdarúgója, a magyar válogatott keret tagja, szilveszter napján ittasan vezetett gépkocsit és karambolozott. Az összeütközés következtében jelentős anyagi kár keletkezett. Személyisérülés nem történt. Törőcsik András ellen a hivatalos szervek megindították az eljárást. Ezért a Magyar Labdarúgó Szövetség az újpesti Dózsa vezetőivel egyetértésben a labdarúgót visszahívta a válogatott keret edzőtáborából.
0: Az MLS szigorúsága a svájci elleni tavaszi VB-selejtezőre elillant, Törőcsik nem csak hogy ott volt a pályán, hanem emlékezetes módon féltérden állva adott gólpassz Bálint Lászlónak, majd a későbbiekben is kulcs szerepe volt abban, hogy a válogatott végül kvalifikált az 1982-es spanyolországi világbajnokságra. Amikor olyan napja volt, klubcsapatában és a válogatottban is szenzációs megoldásai voltak, s bár a bizalom még megvolt vele szemben, egyre ritkábbak voltak az emlékezetes momentumok. Mészöly Kálmán szövetségi kapitány 1981. novemberében így nyilatkozott a Képesportban. Az idézetet Mújrica István narrája önöknek.
11: Törőcsik szerepelt az utóbbi három edzőmérkőzésen, s ugyan tény nem azt nyújtotta, amit reméltünk, de két hónapos szünet után csodákat kivárhat tőle. András minden esetre olyan példásan, olyan szorgalommal edz, mint még soha, és ez ad biztatást, ezért bízom benne változatlanul.
0: Nem kérdéses, valóban voltak jó pillanatai Törőcsiknek, de már korán sem volt olyan ellenállhatatlan, mint néhány évvel korábban. Ennek ellenére továbbra is ő és Nyilasi Tibor volt a magyar futball két legnagyobb honi csillaga. Az 1982-es spanyolországi világbajnokság előtt a négy évvel korábbi rádiókabarébeli fellépést is túllicitálva, az ugyancsak a népszerűsége csúcsán lévő Omega együttessel karöltve kislemezt adtak ki. A hazai slágerlistákra is felkerülő lemez megjelenése után a magyar televízióban Dévényi Tibor faggatta Nyilasit és Törőcsiket.
15: A következő hetekben Spanyolország felé fordul a közvélemény, itt lesz a labdarúgó világbajnokság. Hogy kerül ez a téma mai műsorunkba? Hát kérem szépen azért, mert külföldön elkészítették a híres labdarúgók saját önálló kis lemezéket. Énekelt Londonba Keegan, énekelt az NSK labdarúgó válogatott, énekelt Trezor, és nálunk is elkészült az első magyar focista kis lemez. Tatán kerestük fel a két előadót, Törőcsik Andrást és Nyilasi Tibort. Hát első kérdésem Tibi hozzád szólna. Melyik 90 perc volt nehezebb, a felvétel, vagy mondjuk a svájciak elleni 90 perc?
16: Tulajdonképpen a stúdióba eltöltött 90 perc volt a nehezebb, mert teljesen tájékozatlanok voltunk ezekben a munkálatokban, úgyhogy ott jobban elfáradtunk.
15: Különben a zenét szereted, nem?
16: Nagyon szeretem, igen, nagyon szeretem.
15: Ki a kedvenc együttesed?
16: Ja, Magyarországon az Omegát és a Hobo Blues Bandet szeretem.
15: És Bandi, te hogy énekeltél? Milyen partner volt a stúdióban Tibor?
8: Számomra is sokkal nehezebb volt énekelni és a stúdió felvétel, mint egy 90 perces mérkőzés. Hát azt hiszem, jól kiegészítettük egymást, hiszen mind a kettőnknek elég hasonló hangja van.
15: Lesz-e folytatás? Győzelem esetén, mondjuk sikere szereplés esetén összejön ez a népszerű duó?
16: Tulajdonképpen itt a stúdió munkák befejezése után egy kicsit úgy mondhatom, ostromoltak ilyen felvételre, de nem hiszem, hogy a hangunk miatt, hanem a poén kedvéért. Hát most már egyre többen jöttek, már 6-7 személy jelentkezett, hogy szívesen írnának, illetve írtak dalt, nótákat, de azt hiszem, hogy az első poén ez megvolt, fölösleges, hogy ebből mi sorozatot csináljunk, mert egyszer jó, remélem.
15: Hát ez a dal biztos felkel a magyar slágerlistákra, és a spanyol slágerlistára a magyar labdarúgó válogatott hol lesz, hányadik helyen szerinted, András?
8: Hát én már nagyon örülnék, hogyha a 12 közé bekerülünk, de a számra úgy érzem, hogy ez is nagyon nehéz feladat, hiszen két jóval jobb csapat játszik a mi csoportunkban.
0: Belehallgatva a kis lemezbe, abban megegyezhetünk, mindannyian jobban jártunk, hogy válogatott futballistáink nem a zenei pályán kötöttek ki. Úgyhogy most mutatunk is egy részletet a Hajrá című számból, a két előadó Törőcsik András és Nyilasi Tibor.

0: Válogatottunk az 1982-es világbajnokságon nem tudott maradandót alkotni. Salvadort 10-1-re legyőztük, és ez a két számegyű eredmény az adás elkészüléséig, vagyis 2026 júniusáig rekordnak számít a világbajnokságok történetében, de az argentinoktól 4-1-re kikaptunk, és mivel Belgiummal csak 1-1-es döntetlent játszottunk, a csoportjában harmadik helyen végző magyar csapat nem jutott tovább. Törőcsik a VB után ígéretet kapott arra, ha talál külföldi klubot, elengedik. Ami azért volt nagy dolog, mert az akkori szabályok szerint magyar futballista csak 30 év felett szerződhetett külföldre. Ám az ígéretből nem lett semmi. Arra hivatkoztak, hogy szükség van még rá idehaza. A következő idényben is volt néhány emlékezetes meccse, például a Göteborg elleni KEK mérkőzésen a régi önmagát idézte, de egy újabb sérülés megtört a lendületét. 1982 végén a Nésport évértékelőjének rávonatkozó része így szólt. Ezt Szilágyi Dúra olvassa fel.
1: Miért nem, de Törőcsik egy újabb esztendőt kótyavetjelt el tehetségéből.
0: Akkoriban a sportsajtóban és a szurkolók körében is visszatérő téma volt, hogy Törőcsik már nem az igazi, nem tudja ugyanazt nyújtani, mint néhány évvel korábban. Erről Egressy Zoltán írónak is megvan a véleménye.
2: Én szerintem szigorúan véve az ő pályafutásának a legerősebb időszaka és a legjelentősebb időszaka az 3 év mindössze. Szerintem 76 tavaszától 79 tavaszáig. Ez volt az a 3 év, amikor tényleg lenyűgöző volt, amit csinált a pályán. Ebben már volt egy nagy törés a 78-as foci VB, ahol ugye kiállították az első meccsen, de végülis a 79-es balesetéig volt az igazi Törőcsik, akire úgy emlékszik mindenki, hogy mennyire zseniás volt. Utána is jól játszott persze, ugye fél éves kiadás után visszatért, de már az a fordulékonyság, az a gyorsaság, az már nem volt benne. És ez sajnos erről az időszakról, főleg a 77 őszéről, egyszerűen nem maradt semmi felvétel, tehát akkor voltak az igazán nagy meccsei, de azokra nem maradt fenn semmi. És az a törés, ami hát a nevében is benne van, a Törőcsik, az nem egy ilyen egy darab. Voltak emblematikus dolgok, tehát a kiállítás, a sérül, a baleset, ilyesmi, de alapvetően folyamatosan még ebben a 3 évben is, amit említettem, ott is volt mindig egy ilyen fájdalom a dologban, tehát Isten igazából nem vezette a válogatottat nagy diadalokra, nem ért el az Újpesten a nemzetközi sikereket, és valahogy mindig ez egy benne volt ez a nem sikerülés az egész dologban, tehát hogy majd nem fog sikerülni, majd nem, de nem.
0: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Törőcsik magánélete sem volt, drámai pillanatoktól mentes. 1983-ban megnősült, szerettek volna gyereket vállalni, feleség azonban előbb elvetélt, később született kislányuk pedig csupán egy hétig élt. A futballpályán az utolsó igazán nagy, emlékezetes pillanat az FC Köln elleni KEK mérkőzés volt 1983. október 19-én. Az első gól előtt alaposan megforgatta Paul Steinert, majd a beadása után Kis Sándor fejelt a kapuba. A Nésport erről így írt. A szöveget Erdély Márk idézi önöknek.
3: Törőcsik megoldása klasszisra valló teljesítmény volt. Olyan magabiztosan, könnyedén cselezte ki Európa egyik legjobb csapatának hátvédjét, ahogyan azt tőle csak évekkel ezelőtt láttuk. A mezőny legjobbjaként ragyogó dolgokat csinált.
0: Végül már jóval túl pályafutása csúcsán 1985-ben tudott külföldre szerződni. A Montpellier-nél légióskodó, de már visszavonulni készülő Zombori Sándor ajánlotta a klub vezetőségének maga helyett Törőcsiket, s a másodosztályú francia klub stábja Nés stadionban megrendezett, kettős rangadón nézte meg a kiszemeltet. Az Újpest éppen a Ferencvárosra játszott, a lilafehérek 9-esen nem nyújtott igazán meggyőző teljesítményt, olyannyira, hogy érdekes módon a kiállításával győzte meg a franciákat. Amikor ugyanis a játékvezető leküldte Törőcsiket a pályáról, a Nés stadion közönsége felállva figyelte a történteket, amiből Louis Nicolin, a Montpellier tulajdonosa arra következtetése jutott, hogy itt nem akárkiről van szó. A francia klub végül 150 ezer dollárért szerezte meg a magyar játékost, aki azonban nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. A pályán sem volt az igazi, ráadásul az alkoholnak továbbra sem tudott ellenállni. A hírek szerint előfordult, hogy ittasan jelent meg az edzésen, amit a profi világban különösen nem díjaztak. Erről az időszakról a Rokó Péter és Zombori Sándor szerzőpáros által írt a Törő című életrajzi könyvében így beszélt akkori felesége. Az idézetet Szilágyi Dóra olvassa fel önöknek.
1: András már akkor sem volt az az ember, aki képes arra, hogy fogcsikorgatva harcoljon valamiért. Inkább önszántából félreállt.
0: Az ital miatt egyre kevesebben hittek benne, és balszerencsére a sérülések továbbra sem kerülték el. Az egyik éppen akkor jött, amikor felcsillant az esély annak, hogy ott lehet az 1986-os világbajnokságon. Az U21-es válogatottban a spanyolok ellen idegenben az egyik túlkorosként pályára lépő Törőcsik kiharcolt egy 11-est, de bokasérülést szenvedett, ezért Mezei György végül nem számíthatott rá Mexikóban. Ezt követően az Egyesült Államok felé vett az irányt, ahol elsősorban terembajnokságokban szerepelt. A San Diego-ban szép karriert befutó Visnyei Gyula Törőcsik ott töltött idejére így emlékezett. Ezt Szegő Tibor idézi.
4: Akkoriban több magyar futballista is megfordult az államokban. Törőcsik Andrásra tisztán emlékszem. Láttam, ahogy a labdához nyúl, figyeltem világklasszis megmozdulásait. Próbáltam segíteni neki, de amikor idejött, nem volt jó állapotban.
0: Az amerikai és kanadai kitérő után hazatérő Törőcsik az MB2-es Volán SC-hez került. Majd a legendás mágustól, az akkor az MTK-t irányító Verebes Józseftől megkapta pályafutása utolsó lehetőségét. 1989. márciusában a győri Rába Eto elleni győztes meccsen gólpasszal tért vissza a hazai élvonalba, ám egy héttel később, március 25-én drámai véget ért a pályafutása. Tatabányán 1-0-ás MTK vezetésnél Udvardi Endre a félpályánál leterítette Törőcsiket, majd néhány perccel később ismét belerugott, ezért az MTK csatárát a 22. percben le is kellett cserélni. Mentővel kórházba szállították, ahol megállapították, hogy szárkapos csonttörés szenvedett. Miközben a Törőcsik rajongók szemében Udvardi közellenségé vált, Törőcsik a Népsportban megbocsátó hangnemben kommentálta az esetet. Ezt Mújrica István idézi önöknek.
5: A mérkőzést követően, amikor megtudtam, mi történt, nagyon elkeseredtem, de most már beletörődtem. Nem Udvardira haragszom, hogy a játékos mennyit enged meg magának a pályán, az a bíróktól függ.
0: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Törőcsik ekkor még nem volt 34 éves, azaz elméletileg megvolt az esély annak, hogy ki tudja hányadszor ismét visszatér. Sőt, ő maga beszélt arról, hogy bajnokságot nyer az MTK-val, és ha külföldi ajánlatot kap, újra légiósnak áll. De hiába a szép tervek, innen már nem volt ereje talpra állni. Soha többé nem léphetett pályára hivatalos mérkőzésen, a hírekben azonban továbbra is visszatérő szereplő maradt. 1992-ben ittasan karambolozott, szerencsére csak anyagi kár keletkezett, majd 1993-ban újra feltűnt Újpesten, ahol több alkalommal is igyekeztek segítőkezet nyújtani neki.

0: direktori pozícióba is bejelentett őt a klub, de az is csak néhány hétig tartott. Szóval így voltak próbálkozások az Újpest FC részéről, de igazából nehezen ment ez az együttműködés. Ami viszont szerintem mindenképpen kiemlendő, hogy 2005. május 1-én, Törőcsik András 50. születésnapjára az Újpest FC megrendezte a Törő 50 gálát. Ez gyakorlatilag egy ilyen búcsú meccs, vagy egy ilyen újpesti legendák Törőcsik Andrást ünneplik jellegű esemény volt. Minden egyes újpesti játékos Törőcsik feliratú mezbe játszott a magyar öregfiú válogatottal szemben. Törőcsik egyébként ekkor a csípője miatt nem volt túl jó egészségügyi helyzetben, ennek ellenére két gólt is lőtt, valamint három gólpasszt is adott ezen a mérkőzésen. Az egyik gólja az gyakorlatilag a Törőcsik védjegyes 16-os vonaláról átemelős trükkel született meg. Igazából aki kint volt, szerintem a mai napig szenzációs eseményként emlékezik erre a mérkőzésre.
1: Ekkor már köztudomású volt az alkoholfüggősége. Voltak jobb és kevésbé jó időszakai. Erről 1996-ban a Telesport kamerái előtt ő maga is nyíltan beszélt.
2: Nagy visszanézek. 86-tól elég kemény, elég exaltált életem volt. Elég kemény küzdelmet vívok az alkohollal, jó 8 év. Vannak tiszta perüldösök, és utána vannak az induló perüldösök. Ezek váltják egymást.
3: És hogy állsz most ebben a harcban?
2: Hát most a tiszta indul megint. Tiszta volt egy évig, vannak volt egy ilyen két-tíz napos hajlás, most megint a tiszta, remélem, úgy érzem, hogy egy kicsit hosszabb időre kell ez a tisztaság.
1: Annak ellenére, hogy nyilvánosan nem, vagy csak elvétve lehetett tőle olyan nyilatkozatot hallani, ami arra utalt, hogy tisztában van a képességeivel. Ugyanebben az 1996-os interjúban érezhető büszkeséggel beszélt arról, mit jelentettek számára a futball történetének egyetlen háromszoros világbajnok futballistájának, vagyis Pelének a szavai.
2: Elértem azt, hogy például Pelé azt mondta róla, vagy azt hittem, hogy eddig nem soha nem felejtem a nyilatkozatát, hogy azt hittem, hogy jobb befejező csatára vagyok, hogy látja, hogy remek irányító is vagyok. Na hát amikor hízott a májam, és nekem ennyi elég volt.
1: 13 évvel később, 2009-ben arra a kérdésre, hogy szerinte elfecsérelte a tehetségét. Törőcsik András ugyancsak a Magyar Televíziónak ezt mondta.
4: Én azt mondom, hogy ha csak nem, de tud meg később el. Mert amit itt lehetett Magyarországon, azt én elértem. Az, hogy a kupaségerek meg a vágy, nem csak, de hát ennél többet nem tudtam mondani.
1: Törőcsik András nővére Éva szerint viszont annak ellenére, hogy a testvére kifelé ezt kommunikálta, András pontosan tisztában volt azzal, hogy ennél többre is vihette volna.
5: Én szerintem ő titkon magába tudta, hogy nem tudott teljesen kiteljesedni kifelé, azt mondta, hogy igen, elégedett.
6: És mit gondol a testvérként, mire lehetett volna ő képes, hogyha mondjuk azt az utat járja be, amit lehetett volna?
5: Nyilván, ha időben egy nyugati csapathoz kerül, ha van egy olyan menedzser, aki tényleg odafigyel rá, egy olyan edzője, akit tisztelni tud, és akire hallgat, akkor szerintem bármelyik nyugati első csapatban megállta volna a helyét.
1: Törőcsik András állapota az évek sodrásában egyre csak rosszabbodott. Többször volt kórházban, hol csípőműtéten esett át, hol a fejsérülései miatt. 2014 márciusában elesett, és olyan súlyosan beütötte a fejét, hogy kómába került. Két agyműtét, és az évek itt tartó rehabilitáció után sem épült fel teljesen. Előbb a berceli gondozóintézményben, aztán Óbudán egy idős otthonban, majd egy újpesti létesítményben, végül Budakeszin a Honvéd Rehabilitációs Intézetben kezelték. A Covid-járvány után visszakerült Budakeszire, s attól kezdve már nagy csend ölelte körül mindennapjait. Az egészség állapotáról legfeljebb időnként jelentek meg információk, majd 2022. július 9-én érkezett a sokkoló hír. Törőcsik András a Honvéd Kórházban, tüdőgyulladásban, 67 éves korában elhunyt. Csillogó tehetségnek indult, amit pontosan bizonyít, hogy fénykorában igazán kiemelkedő világra szóló nagy eredmény hiányában is többször felkerült a France Football aranylabda szavazásának listájára, a legjobb eredménye a 9. hely volt. Minden olyan szakember, játékos, szurkoló, aki látta őt futballozni, egyetért abban, hogy Isten áldotta tehetség volt. A Lila Csík, Fehér Csík című könyv szerzője, Egressy Zoltán, így emlékszik Törőcsikre.
7: Szerintem azért nem mindegy, hogy ki hogy focizik. Ez kicsit erősnek érzem azt, hogy abból még megállapítani egy ember, vagy nagyon komoly következtetéseket levonni egy ember személyiségére vonatkozóan, de azért mégiscsak. Tehát egy építő ember, egy kreatív ember volt, aki tudom egyébként azóta nagyon jó barátságba keveredtem a nővérével, meg a barátaival, akik akkoriban ismerték, amikor én még nem. Egy rendkívül intelligens, kedves, jó szándékú, jó indulatú ember volt. Nyilván akarat gyenge, tehát ez hozzátartozik, hogy azért mondtam, hogy az

0: a sors, ami végül is neki adatott, abban az a közrejátszott az ő akarat gyengesége, és hát egy szenvedélybeteg lett, ugye ezt tudja róla mindenki, és már a pályafutása során, az utolsó éveiben, amikor még aktív futballista volt, akkor is állnál újságcikkek voltak erről, hogy megint iszik, meg nem tudom, tehát ezek szerintem kicsit méltatlan dolgok voltak, de őt ezzel sokat bántották, és ő meg egy dacos ember volt, és talán, hogyha nem emlegetik ennyit, akkor nem. Azt mondta, hogy csak azért is azt csinál, amit akar. És hát mindig elmondta, hogy egy interjúkban azt láttam, hogy ő tulajdonképpen elért mindent, amit Magyarországon lehetett. Bajnok, kupagyőztes, több sokszoros válogatott. Ez nem biztos, hogy így van, sokkal többet elérhetett volna, de az is igaz, hogy az az időszak, akkor nem lehetett legálisan külföldre menni magyar futballistáknak, és ugye mindenki elmondja, aki akkor szakemberek, például Mezei György is elmondta, hogy nem volt a világon olyan csapat, amiben ne fért volna be abban a nagy időszakában. Ennél többet azért nehéz mondani valakiről, tehát a világ bármelyik csapatába befért volna. 79-ben, amikor a világ válogatottat keretét kihirdették, azt hiszem, hogy 4 csatár volt benne. Ő ott az egyik. És akkor jött a baleset, és nem tudott elmenni játszani. Tehát úgy volt a világválogatott egyik csatára a keretben, hogy nem volt nagy eredménye. És nem volt még akkor, ma bármilyen nap megnézhetsz 8 mérkőzés külföldieket is, tehát csak személyesen láthatták őt, vagy valami közvetítésből azok, akik ez a beállított állította össze, azt hiszem, hogy emlékszem a világválogatottat. Tehát ez egy óriási dolog volt. És akkor balesetet szenvedett. Tehát mindig a legrosszabbkor jött ez a törés, ami mondom a nevében is benne van, és akkor nem sikerült, akkor nem ment ki, a Bonyek ment ki helyette, aki aztán világsztár lett.
1: Törőcsik András pályafutása számos tanulsággal szolgál. Ezekről a lila-fehér szurkoló kedvencéről könyvet is író Dunai Edét kérdeztük.
2: Nehéz erre mit mondani, mert ugye az Andris egy született zseni volt, aki tényleg a 100 évente születik egy, tehát viszont az is tény, hogy azért nem volt a legprofibb mentalitású, tehát azt valljuk be, sok szépet mondtam már róla, de ezt el kell ismerni, hogy abban a csapatban azért voltak nála profi mentalitásúak, akár a Fazekas Laci, akár édesapám, ugye Dunai Háromede, vagy Noskó Ernő, tehát olyanok tényleg, akik nem csak a pályán, hanem a pályán kívül is olyan volt a teljesítménye, mint akik, amit ma látunk általában a profi futballistáktól, tehát itt már nem nagyon van mostanság kimaradás, nem nagyon van ivászat, tehát a mai fiataloknak ugye inkább őket állítanám példaképül, mert az Andrist maximum egy dologba lehet példaképül állítani, hogy nézzék meg, hogy így is lehet futballozni, de hát arra születni kell.
1: A korábbi szövetségi kapitányt, Várhidi Pétert, a 70-es évek második felében az Újpestet irányító Várhidi Pál fiát arról is kérdeztük, mi jut eszébe, ha meghallja Törőcsik András nevét.
3: A mosoly. Állandó mosolygó. Teljesen mindegy, hogy edzés volt, meccs volt, vagy pedig éppen egy edzésre készülődés közben folyamatosan mosolygott, mindig a társaság központja volt, mindig ugratott valakit. Tehát ő egy ilyen bohém srác volt.
4: Mit gondol a fiatalok számára, miben lehet példakép, és miben lehet tanulságos az ő útja, hogyha valaki mondjuk mostanában elkezd focizni, és utána néz, hogy ki is volt ez a Törőcsik András, akiről az Újpest szurkolók annyit mesélnek?
3: Hát természetesen vannak fent jelenetek arról, hogy ő milyen futballista volt, azokat vissza kell nézni. Az, hogy az örömteliség, tehát hogy mindig örömmel lépett pályára, nem volt benne ez a kényszeredett játék felfogása, ami mondjuk egy fontosabb meccs előtt megjelent. Hát a cselek az, hogy mindig látott a pályán, hogy egy élmény volt nézni a játékát, nem véletlenül kiabálták a tájfölttörő fogalmat, vagy nem tudom minek nevezzem, és az, hogy mindig más időben játszott az Újpest, mint a többi fővárosi klub, az azt jelentette, hogy annyival több néző is volt az Újpest meccsein, hiszen csak azért jöttek ki, hogy lássák, még az ellenfél szurkolói is sokat jártak át a negyedik útra azért, hogy őt lássák játszani.
1: Arra a kérdésre, hogy Törőcsik András tehetsége, életútja alapján hol helyezkedik el az újpesti labdarúgás és a magyar futball történetében. Dénes Tamás sporttörténész így válaszolt.
5: A legendák között ugye nagyon kevés olyan újpesti futballista van azért, akire azt tudjuk mondani, hogy a ferencvárosiak is jártak ki miatt a mérkőzésekre, akit a ferencvárosiak is maximálisan elfogadtak, akit a ferencvárosiak is ünnepeltek. Ugye az Újpest a 80-as évek sikerei óta egy bajnoki címet nyert a 97-98-as, tehát a Liga-Fehér Klub pályafuta, vagy a története az közel sem olyan eredményes a legutóbbi 41 néhány évben, mint annak előtte. Ebből következik az is, hogy az újpesti legendák között nyilván a múlt nagyságait találjuk elsősorban. Hogyha a klub történeti állom 11-re kérdezel, és hogy abban helyet kaphatna a Törőcsik András, hát inkább azt mondom érzelmi alapon, mert azért középcsatár poszton nagyon-nagyon nagy a kínálat, akár Bene Ferencre, ha gondolok, vagy Szusza Ferencre, bár hát ugye mind a kettőt lehet más posztra is helyezni, de azért az újpesti klub történelem legnagyobbai közé soron.
1: A játékostárs Tóth András is a legnagyobbakkal egy szinten emlegeti Törőcsik Andrást.
6: Hasonlítani tudnám inkább Varga Zolihoz, hasonlítani tudnám Göröcs Jancsihoz, azokhoz a technikás és rafinált játékosokhoz, akik Albert Flóri talán még, de én nálam Göröcs Titi és ők voltak. Persze hát újpesti érzelmi vagyok. Jó, hát a régiek közül persze voltak, akiket én nem nagyon láttam játszani, Zsengelér, Szusza, meg ezek a játékosok, de akiket én láttam, és akiket én Magyarországon tudok, ők ketten, Varga Zoli és Göröcs Titi, ők ketten voltak azok, akik virtuózok voltak, na, így kell mondjam.
1: Önök az Újra töltött című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. A Lila Csík, Fehér Csík című könyvszerzője, Egressi Zoltán soha nem tudta meg, így csak elképzelte Törőcsik Andrásnak, mi lett volna a véleménye az általa ihletett könyvről, ha elolvassa.
0: Azon gondolkodtam sokszor, hogy ha nincs ebben az állapotban, amiben volt már akkor, hanem jól van mondjuk, és nem kell agyműtétet végrehajtani rajta, és nem változik meg kicsi a személyisége, ahogy meséltek róla, akkor ha is megírom ezt a könyvet, mert megírtam volna akkor már, hogy ez 2014-15, hogy akkor mit szólt volna ő, ha olvassa. Ezen elgondolkodom sokszor.
4: És mit gondol, mit szólt volna?
0: Hát valószínűleg flagmán fölhúzza a vállát, nem tudom. Valószínűleg tetszett volna neki, de nem mondta volna.
4: Hogyha az ő életét nézzük, és mondjuk a könyvet, ami nyilván egy személyes perspektíva, és így a kettőnek a közös halmazát keresünk, akkor mi lehet a tanulság a könyvnek és az ő történetének mondjuk egy fiatalabb generáció számára?
0: Ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy milyen tanulsága lehet nem csak a könyvnek, hanem az ő sorsának. Nem tudom. Hát talán az, hogy azon kívül, hogy vigyáznia kell, mindenkinek vigyázni magára, talán egymásra is kéne egy kicsit jobban vigyázni. Tehát azért akkoriban őt belevitték azért az italozásba. Persze nem kellett nagyon könyörögni, neki mentő magától, de hogy egy ekkora tehetségre, egy ilyen világsztára valószínűleg jobban kellett volna vigyázni, vagy jobban kéne vigyázni.
4: De ettől függetlenül azért lehet példakép is valamilyen szempontból?
0: Na ez a másik nehéz kérdés, hogy példaképnek azért nem gondolnám, hogy példakép, mert azért az edzés munkája, az életvitele nem volt. Tehát nem is tudom, hogy például a mai fociban, ahol nem tudom, 10 kilométereket futnak a játékosok, hogy biztos, hogy nem tudna érvényesülni. Csak azt gondolom, hogy a világ más, ő is más lenne. Ez biztos, hogy most is egy világsztár tehetségnek számítana, de példaképnek nem gondolnám.
1: Törőcsik András nővére Éva is megemlékezett a testvéréről, az egyik utolsó személyes élményét felidézve.
7: Utolsó nagy élményem, és szerintem ez nagyon jellemző is, mikor már nagyon beteg volt és kórházban élt, akkor elmentünk Újpestre meglátogatni a Sumit, tehát a Schumann Petrit, Újpesten élt egy otthonban, és nem gondoltam, kanyarodjunk a pálya felé. És hát nyári időszak volt, nem voltak mérkőzések, de volt ott egy biztonsági ember, akit megkértem, hogy engedjen be minket, és beengedett, de akkor már tényleg nagyon beteg volt András, bement a pálya közepére, megtapogatta a lábával, és azt mondta, jó a fű. Mikor jöttünk ki, az még a történethez tartozik, a biztonsági őr 3 fényképet vett elő az Andrásról, egyet az apukájának, egyet a keresztapjának, és egyet magának, aláíratott vele. Még akkor is, mikor már nagyon beteg volt, akkor is első rangú kérdés volt neki az, hogy milyen a fotballpálya.
1: Törőcsik András története egyszerre szól a kivételes tehetségről és az elszalasztott lehetőségekről. Pályafutását olyan külső és belső tényezők alakították, amelyek közül önmagában talán egyik sem lett volna végzetes, együtt azonban megakadályozták, hogy eljusson oda, ahova a tehetség alapján eljuthatott volna. Sérülések, súlyos autóbalesetek, a szenvedélybetegség és a korabeli magyar viszonyok egyaránt behatárolták a lehetőségeit. A 70-es évek vasfüggöny mögötti Magyarországán még egy világklasszis tehetség számára sem nyíltak meg azok az utak, amelyek ma természetesek lennének. A nemzetközi karrier, a legjobb bajnokságok, a legnagyobb klubok. Lehet azon vitatkozni, mennyit vett el tőle a sors, és mennyit herdált el ő maga abból a rendkívüli adottságból, amelyet kapott. Abban azonban alig ha van vita, hogy a magyar futball egyik legnagyobb talentuma volt. És talán éppen ezért maradt meg az emlékezetünkben. Nem a statisztikák, nem a trófeák vagy a rekordok miatt, hanem azért, mert időről időre megmutatta, milyen lehet a futball, amikor a játék több, mint sport. Ösztön, kreativitás és szabadság. A be nem váltott ígéret Törőcsik András egy korszak legendája, akire úgy emlékszünk, mint a futballistára, aki megmutatta, mit jelent az igazi tehetség, és hogy ez az adottság milyen törékeny is tud lenni.
8: Ha újra kellene kezdeni, már nem tudom, hogy egyre, akkor mi változtatna?
9: Talán abban, hogy most már mostani
8: érett fejjel,
9: ami azért hülyessége így visszagondolni, mindig mondták, hogy valami nézz vissza, menj előre. De talán akkor lelépni.
1: A 67 éves korában elhunyt Törőcsik Andrást 2022. augusztus 8-án kísérték utolsó útjára a Megyeri úti temetőben. Önök az Újra töltve című magazinműsor 13. részét hallották. Az előző percekben igyekeztünk bemutatni Törőcsik András tehetségét és pályafutását. Egy olyan korba repítettük vissza önöket, amelyben sokszor a sportolók életét a külső körülmények is befolyásolták. Amennyiben kíváncsiak sorozatunk korábbi epizódjaira, akkor keressék a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját. Köszönjük azoknak, akik narrációval segítették az adás elkészülését. Szilágyi Dóra, Szegő Tibor, Erdei Márk, Mújtica István. Hangutón munka, Bredák József és Krejsz Bálint. A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Krejsz Bálint. Folytatás egy hónap múlva. Viszont hallásra!
10: Ez volt az Újra töltve a Nemzeti Sportrádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
11: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: onnan. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a pici lány. Majdnem egy test hosszat elődje, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt kívánunk, október 4-én vasárnap reggel kezdődik a Sportreggel itt a Nemzeti Sportrádióban az FM 105.9-en. Én Erdei Márk vagyok, de itt van mellettem a stúdióban Szőke Viktória, Szabó Szilvia és Gyurta Gerge is. A mai műsorban lesz szó nyílt vízi úszásról, hiszen bizonyos sapka mizéria történt a nyílt vízi úszóinkkal, ami miatt érmeket is veszítettek a múlt hétvégén. Ezen kívül megismételjük a Vajda Lászlóval készült beszélgetésünket, valamint természetesen a hétvégi sportaktualitásokkal is foglalkozunk, és még Bene Ferencet is hívjuk majd a labdarúgó nemzetek ligája mérkőzésekkel kapcsolatban. Most viszont, ahogyan említettem, nyílt vízi úszás és sapka mizéria miatti éremvesztések. Hogy mi is történt pontosan, azt Szabó Szilvia ismerteti.
2: Hétvégén a horvátországi nyílt vízi Európa kupán Betlehem Dávid bronzérmesként zárt 10 kilométeren, míg Fábián Bettina ezüstérmet szerzett. A verseny után szabálytalan sapka használatra hivatkozva mindkét magyar sportolót kizárták, és bár ők megvofták a döntést, azt a szervezők helyben hagyták. Mai hír, hogy a Magyar Úszó Szövetség úgy döntött, beadvánnyal fordul a vízes sportokat tömörítő európai szervezethez, hogy a magyar úszók visszakapják érmeiket. További részleteket hallhatunk Vladár Sándortól, a Magyar Úszó Szövetség elnökétől.
3: Először is szeretném elmondani, hogy döbbenet volt, amikor a hírt meghallottam, és azt gondoltam, hogy ezt igen komolyan kell venni, mert olyan nem fordulhat elő, hogy két magyar kiválóság, aki Los Angelesbe ott lehet a dobogón, egy ilyen eljárás alá vonják, ha tetszik, kizárják őket. Tehát döbbenet volt, de azt gondoltam magamban, és aztán egyeztetés folyt a belső kollégák között, hogy járjuk körül rendesen ezt a dolgot. Ismerjük meg a tényeket, a történeteket, hallgassuk meg a különböző részvevőket. Az elmúlt másfél napban azzal telt elég sok idő és energia, hogy megvizsgáltuk jegyzőkönyveket, hangfelvételeket, videóanyagokat, és tegnapi nap folyamán, amikor a Golf és Táncszak Szövetséggel írtuk alá egy együttműködési megállapodást, akkor volt lehetőségem Bettivel és Dáviddal is erről több mint egy órát beszélgetni. Szóval, hogy képbe kerültünk, és aztán ilyen fél egykor meg is született a levél, ami arról szól, hogy az Európai Vízesport Szövetségnek elküldjük ezt a beadványt, ha tetszik, ami arról szól, hogy elsősorban, hogy Dávidék eredményének visszaállítását kérjük, mert olyan színvonaltalan és olyan lelketlen bíráskodás és olyan körülmények voltak, ami szerintem nem megengedhető ma egyik sportágban sem. Tehát akár amatőr, akár profi sportról beszélek, azt kell mondjam, hogy a bírók nem voltak a helyzet magaslatán.
2: Ugye a hallgató kedvéért mondjuk el, hogy itt nem valami óriási sportszerűtlenségről beszélünk, nem verekedésről beszélünk, ami vélhetően előnyt jelentett volna a sportolóinknak, hanem sapka használatról, ami nyilvánvaló szponzori, jogi és televíziós közvetítésekkel összefüggésben lévő dolgok, tehát ezek szubjektív dolgok, nem? Lehet ezt mondani? Tudom, hogy vannak szabályok, de hogy az úszószövetség közleményében is szerepel, éppen a mi két versenyzőnk felelt meg ezeknek a szabályoknak.
3: Inkább objektív, mert az Európai Vízesport Szövetség az ebben a kérdésben, sapka kérdésben, szponzori kérdésben azt a világszövetségnek a előírásait tartja szem előtt, és ugye ebben az esetben az a lényeg, hogy a szervezőktől mindkét versenyző egy olyan sapkát kapott, ahol a szponzori logó, a sapka jobb oldalán volt. De a versenybírók szerint a logónak a bal oldalon kellett volna lenni. Tehát egész elképesztő, faramuci, értelmezhetetlen és piti dolognak gondolom. És ez adott okot arra, hogy mindkét versenyzőt kizárják. Hangsúlyozza még egyszer, hogy igazából a Betty és a Dávid viselte helyesen ezt a sapkát, és összes többi egy kivétellel kellett volna kizárni, mert például a Dávid mögött harmadikként célba érő olasz Filadelli az ugyanilyen sapkába úszott, és őt nem zárták ki. és bronzéremről visszajött, följött ezüstéremre. Tehát megkapta Dávid ezüstérmét. Tehát arcátlan, pimasz, értelmezhetetlen. Azt kell mondjam, hogy az egész szerintem a bíráskodásnak a színvonaltalansága, a felkészületlensége, az egymás mellett való elbeszélésről szólt, az, hogy ott a zónába, a gyülekezőbe, aztán a stégre való kivonulás, a hajóba helyet foglaló bírók, aztán a vezetőversenybírónak a kommunikációs káoszából alakult ki egy olyan helyzet, hogy hoztak egy döntést, amiről szerintem már akkor ők is tudták, hogy ez egy helytelen döntés, csak valahogy a korrekcióját nem merték meglépni.
2: Az szerepele a beadványban, amit például Dávid említett, hogy megkapta a piros zászlót a verseny közben, de mégsem a szabályok szerint jártak el, ami szerint ugye ki kellene hívni a versenyzőt a vízből, hanem hagyták, hogy leúszta a 10 kilométert, és utána közölték vele a kizárás tényét, illetve az, hogy Fábián Bettina azt mondja, hogy a saját szavahit hihetőségét kérdőjelezték meg, ugye, mert teljesen más szerepelt, vagy más jutott el a főbíró felé, mint ahogy szerinted az történt.
3: Egyébként azt gondolom, hogy ezen a szabályon is kell majd módosítani, mert különben a tényszerűség kedvéért akkor szedik ki a versenyzőt a vízből, ha vagy bolyakerülési hibát követel, vagy pedig súlyos verekedés történik a víz alatt, na olyankor ki kell venni. De az egy abszurdum, hogy valaki piros zászlót kap, ami kizárás jelent, és akkor engedik még tovább úszni 5 kilométert. Tehát hallatlan, pimasz és arcátlan szerintem. Úgy belegondoltam Dávid lelkébe, aki egy igazi farkassá vált, és ami a szívén, a száján, tehát egy nagyon őszinte fiú, és hogy amikor célba ért, és kijött a vízből, és közölték vele, hogy ki van zárva, szóval, hogy tényleg, hogy ez a fiú még így nagyjából visszafogott is volt ebben az interjúban, szerintem, de őszinte. Hát a Bettivel kapcsolatban ő ugyanúgy kapta meg a zónába ezt a sapkát, ami teljesen szabályos volt, az Európai Szövetség által gyártott és kiadott sapka, fölvette, és úgy ítéltek meg, hogy ez szabálytalan. Hozzáteszem, hogy olyan sapkát kaptak egyébként, ami 2 évvel ezelőtti sapka volt, és akkor ők úgy gondolták, hogy még más szabályok voltak, vagyis a bal oldalon kellett majd legyen a logó, jobb oldalon volt a mostani szabályok szerint. Szóval egy ilyen totál káosz az egész, és én annak örülök egyébként ebben az egész rossz helyzetben, hogy azért ez nem volt egy komoly verseny. És az jó, hogy most kiderült az, hogy igenis a bírókat át kell világítani, hogy fejleszteni szükséges. Mi, Magyar Úszószövetség egyébként minden évben nagyon komoly energiákat fordítunk arra, hogy a versenybíróképzést, továbbképzést lefolytassuk, vizsgát kell tenni. Minőségi bíróink vannak, kérem szépen. Mi megrendeztünk már világbajnokság, nyílt víz, Európa-bajnokság, junior Európa-bajnokság, világkupákat, számtalan nyílt vizes versenyt csináltunk. Közelítőleg sem történt ilyen dilettáns hozzáállás, mint amit most megtapasztaltunk Horvátországban, de hangsúlyozom még egyszer, hogy maga a versenyszínvonal azért az mondjuk léc alatt volt szerintem.
2: Ahogy Dávidék említették, ugye nem is az itt a tét, hogy most az érmeket, a pénzdíjat visszakapják vagy megkapják, hanem ez talán elvi kérdés, nem? És az Úszószövetség is úgy érzi, hogy ki kell állniuk a versenyzők mellett.
3: Hát ez nem is kérdés. Hát aki azt mondja rám, vagy ránk, hogy nem álltunk ki valamelyik versenyzőre, hát az finoman szóval sem mond igazat. Egyébként ezt a beadványt tegnap este, amikor már teljesen világossá vált minden, és belső egyeztetések megtörténtek, éjjel 4-1-kor zártuk le ezt az egész ügyet, ilyen értelemben, hogy majd ma milyen beadványt fogunk elküldeni. Nyilván restitúció, helyreállítás fontos, de én legalább annyira reménykedek abban, hogy elég nagy port kavart, mert azért látjuk, hogy akár a Betty posztjai, vagy Dávid posztjai mentén azért a nyíltvízi úszóvilág az nagyon melléjük állt, és azért egy olyan nyomást tudnak gyakorolni a döntéshozókra, nem ránk, hiszen mi velük vagyunk, hanem akik itt adott esetben hibáztak, tehát hogy nyomás alá kerülnek, és majd el fognak gondolkodni erősen, hogy a jövőt tekintve milyen egyéb szabályozásokra, milyen változásokra van szükség ahhoz, hogy ne fordulhasson elő ilyen. Egy olimpián, egy világbajnokságon, Európa-bajnokságon. Szóval, hogy ez benne volt a pakliban, hogy azért ismerjük a nyílt víznek a bizonytalanságait, és szerintem ez felhívta a figyelmet, hogy sokkal, sokkal színvonalasabb bírókra van szükség. Úgyhogy meglátjuk, másfél hét múlva lesz bíró ülés. Én magam is tagja vagyok az Európai Szövetség elnökségi tagja vagyok, illetve a Világszövetség elnökségi tagságában is ott vagyok, úgyhogy figyelemmel fogom követni, és nyilván el is mondjuk majd, hogy mit gondolunk mindenről. Én remélem, hogy tényleg visszaállítják és megkapják azt a erkölcsi kárpótlást, de minimum egy bocsánatkérést várnék el Dávidék irányába.
2: Ladár Sándort, a Magyar Úszó Szövetség elnökét hallhattuk, most pedig következzen Csurka Gergely, a szövetség sajtófőnöke, aki szintén erről az ügyről beszél. Történt már akár az úszósportban, akár más sportágakban kizárás, és történt már olyan dolog, amiért jogorvoslatért lehetett folyamodni. Miért gondoltátok most azt, Gergő, és az Úszó Szövetség miért tartotta fontosnak, hogy utána menjetek ennek az ügynek, és ne maradjon annyiban a kint Horvátországban hozott döntés?
4: Hát egyszerűen azért, mert maga a döntés, ahogy megszületett, és ami odáig vezetett, meg ahogy utána ezt az egészet kezelték, egyre úgy halmozódott azoknak a eljárási hibáknak a sora, ami önmagában elégségessé válna, hogy ezt valamilyen módon rendbe tegyük, vagy rendbe tetessük, vagy várjuk azt, hogy a Ősöbb Fórum rendbe tegye. Megjegyzem, egy precedenssel érveltünk, hogy a római Európa-bajnokságon 2022-ben ugye a bírói döntés az volt, hogy félbe szakítják a rossz idő miatt a 25 kilométeres versenyt, és ez úgy is maradt ott, aztán fél évvel később a bíró úgy döntött, hogy mégis eredményt hirdet, és akik akkor vezettek a félbeszakításnál, azokat kihirdették érmesnek, tehát hogy ugyan utólag megalkottak egy sorrendet, nem feltétlenül harmonizál vagy fedi ezt az ügyet, mert itt ugye volt egy óvás, volt egy fellebbezés, amit elutasítottak, és ebben a szabály az, hogy a jury d'appelnek a döntése az végleges, az ellen fellebbezésnek helye nincs. Ugyanakkor azért itt van egy csomó olyan apróbb, nagyobb tévesztés a hivatalos személyek részéről, ami, hogyan, ha ez véletlenül jogi eljárás lenne, mondjuk, esetleg elmenne a kászig, ott gyakorlatilag ott megállna az egész, tehát ott eldőlne az első percben, hogy mert valószínűleg egy bíróság azt kérdezné, hogy oké, akkor nézzük meg, mi van a leírt szabályban. Leírt szabályban az van, hogy ezen az Európa Kupa versenyeken a Világszövetség sapkaszabályai az irányadó. Világszövetség sapkaszabályai, azok tényleg gyönyörűen részletesen ábrákkal minden, egy probléma van, hogy a szponzor logó a jobb oldalon van. Tehát a jelenleg érvényes Európa Kupa szabályozás, amely a Világszövetségét teszi, vagy veszi alapul, annak a szellemében az a röhelyes megállapításra kell jutnunk, hogy egyedül a Dávid és a Bettina úszott szabályos sapkákban. Az megint más kérdés, hogy ilyen szóbeli tájékoztatás minden, meg az Európa-bajnokságon baloldalt kell legyen ennek az ominos szponzornak a logója. Ez a sportot relatíve sérti, hogy ha emiatt egy 10 kilométeres versenyön végén, közben, utána, de kizársz egy versenyzőt, ez egy kicsit nevetséges, hogy most azért, mert bal oldalon volt, vagy azért, mert jobb oldalon, máshol ilyenekért bírságot adnak, vagy levonnak a pénzdíjadból, csak ez mind olyan dolog, amit egy szabályban le kéne írni, hogy aztán számon kérhető legyen. Tehát itt ugye az egész dolog ott bukik meg, hogy az a szabály, ami a kupára vonatkozik, az alapján egyikőjüket sem zárhatták volna ki. A következő az ugye az, hogy a Dávid esetét ezt ugye még inkább árnyalja, hogy ő kért egy sapkát, adtak neki, tehát attól a bírói kartól kapta mondjuk az egyik tagjától a sapkát, amelyiknek egy másik tagja aztán ennek a sapkának a viselésért kizárta. Hát az most ugye kiderült útközben, hogy sajnos egy két évvel ezelőtti szedből szedték elő még ezt a tartaléksapkát, úgy látszik, hogy nem sikerült frissíteni azóta, mert két évvel ezelőtt még ez a logó is jobb oldalt volt, csak most került át balra az utóbbi két évben, és akkor most ugye ez volt a probléma. És akkor ami még tovább színezi ezt a dolgot, hogy A rajt előtt 30 másodperccel, az most abban most ne bonyolodjunk bele, hogy ez mennyire fair, vagy bármilyen módon.
2: Méltatlan, igen.
4: Egy úszóval kapcsolatban, hogy 30 másodperccel már bevizezi magát, és akkor rászólsz, hogy cseréld már meg a sapkádat, fordítsd meg, mert ezen is ment a vita, hogy Dávid mondta, az a német delegátus, aki ezt a, aki rákiabált, hogy fordítsd meg a sapkádat, hogy Dávid, tudod, hogy 15 másodperc alatt simán megfordítod, még vizes kézzel is, tehát most ezek a szubjektív dolgok. A német döntőkkel egy picit az fáj, hogy azért mégiscsak azt feltételezett, hogy egy ilyen precíz nációnak az embere, azért arra emlékeznie kellett volna, hogy a rajtnál ők egészen pontosan azt mondta, hogy az egyes és a hetes versenyző fordítsa meg a sapkáját. Az egyes versenyző volt a Dávid, a hetes az Andrea Filadelli, az olasz úszó, aki szintén nem fordította meg a sapkáját, és ő is rossz sapkában versenyzett, mert a logó neki is a jobb oldalán volt, és azért kínos az egész baromira bírói szemszögből, mert ők ketten válva vetve csatáztak az Európa Kupa második összesített harmadik helyért, tehát ott úsztak egymás mellett, ez a videón is látszik, ami mutatja a befutót, a két rossz sapkás, ebből a Dávidot kizárták, az olasz nem. Úgyhogy az olaszra is rászóltak, és ami a legcikibb az egészben, hogy Dávid ugye írt egy óvást, tehát hivatalosan óvott, és a főbíró azzal utasította el, hogy ő látta a hajóról, hogy a delegátus rászól 4 úszóra, mi kettőről tudunk, de oké, szóljon rá 4-re, 3-an együttműködtek, egyedül az egyes nem. Na most ez nem igaz, mert a hetes sem, és az ugye ez még látszik is, mert a célba is rossz sapkába ért be. Tehát ezt szokták mondani, ez vagy kettős mérce, vagy rettentő alacsony színvonalú bíráskodás, egyik sem válik igazándiból a sportág meg a Európai Szövetség üdvére. Tehát itt ezek azok a most arról nem is beszélve, hogy két hete ugyanennek a sorozatnak az előző állomásán, Tenerón elfogytak a sapkák, és a bírói jóváhagyással a mezőny fele, így például a férfi győztes is, megint csak rossz sapkába versenyzett. Tehát az egész többsebből vérzik, egy kicsit lehetett volna jobban úgy közelíteni, hogy a sport szempontjából, hogy figyelmezteted, vagy nem tudom, micsoda itt meg, és akkor még ugye nem beszélve arról, hogy most az milyen, hogy bemutatod neki második körben a Dávidnak a piros zászlót, ami ugye a kizárás, miért nem az elsőben? Tehát mi történt addig? Mire vártak? És akkor ő próbál kérdezni, a félkört azzal tölt el, hogy üldözi a bírói hajót, nem az úszást, hanem hogy és amikor végre tud beszélni a svájci főbírónélővel, hogy am I out, hogy akkor most ki vagyok zárva? Ő meg azt mondta, hogy go David, menjél utánuk Dávid. Akkor, aki felmutatta neki a kizárást, akkor most ezt jó lenne rendbe tenni, hogy most kizártuk, akkor, mert ugye azt mondja, most az új szabály az, hogy ha valakit kizárnak, akkor nem kell feltétlenül, régen az volt, ki kell szedni a vízből, nem kell feltétlenül, mert ott úszik a bolyban, akkor most átszánkázol 6 embernek a fején, csak azért szóljál neki, hogy gyere már ki, de ezt nem akarják. Na de, ha a versenyző megkérdezi, mert azt, hogy nem veszi észre, mert a Bettinek is állítólag mutatták, ő nem vette észre, hogy piros zászlót kapod. A Dávid észrevette, és még meg is kérdezi, és azt mondják neki, hogy menjél a többiek után, akkor könyörgöm, szóval hol vagyunk?
2: Tehát, igen, ez a legszomorúbb, hogy nem arról beszélgetünk, hogy ki volt a leggyorsabb a vízben, és ki volt a legjobb teljesítmény nyújtó versenyző, hanem hogy ilyen dolgokról kell beszélni. Vladár Sándor elnök úr elmondta ugye a jogi részét, a döntés hátterét. Gergő, inkább tőled azt kérdezném, te kapcsolatban vagy a versenyzőkkel, hogy érinti ez a két magyar versenyzőt, hogy érintette kint, hogy gyakorlatilag hiába próbálták bizonygatni az igazukat, és az, hogy érinti őket, hogy az úszószövetség kiáll mellettük most.
4: Az nyilván jól érinti őket, hálásak. Nyilván azt is megbeszéltük velük, hogy azért legközelebb egy picit jobban figyeljenek oda, mert ugye előkerültek finoman, hogy most az hogy van, hogy nem volt velük senki. Tehát ez az Európa Kupa verseny, ez nem része a szerves válogatott felkészülésnek, ezt ők a saját maguk tesztelésére mennek ki, de most nem tudott velük menni kísérő. Tehát edző nem volt velük, vagy csapatvezető nem volt velük. Tehát, hogy amit olasz Anna ott van, akkor ez biztos nem fordul elő, mert az Anna az ugye betéve tudja az összes szabályt, ő megmondja nekik, hogy már pedig ebben a sapkában úsztok, nem akarjatok spórolni vele, vagy hozd el, vagy ha nem olyan, akkor tudja, hogy milyen az a sapka, merre kell hol fordulni, és így tovább. Tehát ők úgymond úgy jöttek el ide, hogy azt mondták, hogy szeretnénk menni, a MUSZ azt mondta, hogy menjetek, lefoglalta a szállást, a saját autójukkal kimentek, az úti költségtérítést megkapták, és így tovább. Erre szoktam mondani, hogy annál már ők sokkal rutinosabbak, hogy úgymond ne tudjanak magukra idézőbe vigyázni. Tehát ők ott vannak, lemennek, tudják, regisztrálnak, stb. Az egésznek igazából az a hozadéka, hogy nekik is valószínűleg jobban kell bizonyos részletekre ügyelni. Másfelől nyilván nem érintett őket túl jól, de azért azt tudni kell, hogy azért ugye van, hogy olimpia világbajnokság, Európa bajnokság, világkupa, és az Európa kupa ez egy ilyen, hogy mondjam, tehát ez ilyen felkészülés segítő, a második, harmadik vonalbeli úszókat segítő esemény. Tehát nem véletlen, hogy Dávid volt mondjuk az egyetlen, tehát Dávid és a Beti volt az egyetlen olyan versenyző, aki érmes volt az Európa-bajnokságon Párizsban, és ott voltak. Ez megint egy olyan történet, hogy ha már eljönnek és emelik az estfényét, idézzél, de mondok, ne pont felül csesszenek már ki, mert ilyen alapon. Mert ha azt mondják, hogy belekeveredik valami, oda adok kapokba, visszaüt, visszahúz, stb., az nyilván szubjektív bírói megítélés, de hát ő egyikőjük sem az, ugye, mert a Bettinának a habitusától áll, ez nagyon távol, hogy ő ott bunyózzon a Dávid meg. Tehát ugye őt meg azért szeretjük, mert ő kis hal, de nem nagyon szokott ugye a nagy halakkal, ezért inkább gyorsabban próbál úszni. Nem azt mondom, hogy egy több is veszett mohácsnál egy intéssel el lehet intézni, de nyilvánvalóan bármilyen más érem elvesztése jobban fájna, mint egy Európa kupa érem elvesztése, ráadásul a hétvégén szombaton Barcelonában úgymond megint tudják mutatni, hogy mi a helyzet. A zaccot levesszük, ettől még ez nekik egy jó visszajelzés volt ahhoz, hogy hol tartanak most.
2: Csurka Gergelyt, a Magyar Úszószövetség sajtófőnökét hallhattuk.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban
1: élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk.
0: Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Erdőbényén ülésezik a kormány. Vasúti fejlesztés finanszírozására ad be pályázatot Magyarország. Folytatódik a kellemes őszi idő. Jó reggelt kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: A jövő évi költségvetés az egyik fő témája az erdőbényei kihelyezett kormányülésnek. A kisnyugdíjak már bejelentett sávos emelése mellett az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs járadék, valamint az időskorúak juttatásainak emelésén dolgozik a kormány, közölte Kármán András pénzügyminiszter. A készülő klímatörvénnyel kapcsolatban Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, az aszály és a vízhiány miatt azonnal cselekedni kell, kiemelt figyelmet fordítva a hazai vízkészletek megtartására, a természetes élőhelyek megóvására, helyreállítására. Magyarország 3 kiemelt vasúti fejlesztés finanszírozására ad be pályázatot az Európai Hálózat finanszírozási eszköz nevű programban, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid Facebook oldalán azt írta, ebben az új Gubacsi vasúti híd építése a Balaton-Szentgyörgy, Nagykanizsa, Gyékényes vasúti kapcsolat korszerűsítésének előkészítése, illetve a Budapest-Győr nagysebességű vasút tervezésének folytatása szerepel. Időközi önkormányzati választást tartanak ma 6 településen. Gersekaráton, Porcsalmán polgármestert és képviselőket, Vaján polgármestert, míg Kumbaracson, Nagykátán és Budaörsön önkormányzati képviselőket választanak. A voksolásokat a testületek feloszlása, szavazategyenlőség, valamint egy-egy képviselő lemondása, illetve halála miatt kellett kiírni. Szavazni este 7 óráig lehet. Leégett a műemléki védelem alatt álló református templom a Borsodabaújzemplén megyei Radostyánban. Az épületnek csak a falai maradtak meg. A tűzben megsemmisült a templom 1784-ben készült kazettás fa mennyezete, valamint a mellette álló 1762-ben épült 16 méter magas barokk faharangtorony is. Bemutatták a kortárs magyar dalszerzők mások mellett Betonhofi, Kóli, Cseri Hanna, Bongor és Krúbi szövegeit az elemző Hallunk titeket című antológiát a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon. A szerkesztők a fiatalabbaknak azt szeretnék megmutatni, hogy az iskolában tanult elemzési metódusokat egy dalszövegnél is lehet alkalmazni, míg az idősebb generációknak a széljegyzetek segítenek egy-egy szöveg vagy kifejezések értelmezésében.
0: Közlekedés.
2: Több szakaszon dolgoznak az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között. A félútpályát lezárták, torlódásra kell számítani. Kecskemét nyugati határában a Kerekegyháza Izsák kereszteződésnél új körforgalmú csomópontot építenek. A 9-es kilométernél mindkét irányban torlódásra számítsanak. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
2: Ma is napos, száraz idő lesz. Legfeljebb északnyugaton élénkül meg a szél. Délután 23-26, késő este 4-10 fok várható. A jövő hét közepéig még hasonlóan szép őszi időre készülhetünk.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Ez a Nemzeti Sport Krónika.
3: A Ferencváros és a Győr is győzött a női kézilabda bajnokok ligájában, kiütéses angol siker a labdarúgó nemzetek ligájában. Max Verstappen rajtolhat az érről a Formula 1-es Bahreini nagydíjon. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
3: Kiélezett végjáték után a Ferencváros 24-23-ra nyert Érden a Faluvégi Dorottyát és Kucora Csengét is foglalkoztató Cseszeme Bukarest ellen a női kézilabda bajnokok ligája csoportkörének negyedik fordulójában, így továbbra is hibátlan teljesítménnyel vezeti csoportját. A Győri Eto is őrzi 100%-os mérlegét azok után, hogy 36-32-re legyőzte a vendég romániai Bestercét. Elsőként hallgassák a Fradi balszélsőjét, a Bukarest ellen 4 gólig jutó Hásfalvi Júliát, akit Olasz Gergő kérdezett.
4: Fantasztikus érzés volt itt, mindenkiből a végén felszabadultak az érzelmek, meg az a feszültség, amit itt a végjáték tartogatott. Egyébként számítottunk rá, valami ilyesmi forgatókönyv volt szerintem a fejünkben, hogy valahogy így fog kinézni ez a mérkőzés. Nagyon szuperül jött ki a legvégén, elég volt ez a plusz egy gól, és milyen lett a két pont. Természetesen voltak benne hibák, voltak benne kapkodások mindenki részéről, de meg tudtuk őrizni a nyugalmunkat, higgadtak voltunk a nehéz helyzetekben. Nagyon-nagyon örülök neki, hogy itt a végén nekünk kedvezett a szerencse. Végjátékot én nagyjából végig imádkoztam, hogy ez a mi előnyünkre váljon, és így is lett. Nagyon örülünk és büszke vagyok a csapatra, mert nagyot küzdöttünk.
5: 4 góllal járultál hozzá ez a teljesítményhez, és nagyon úgy tűnt kívülről, mintha élveznéd ezt a játékot, ez belülről is így van.
4: Igen, ilyenkor az ember azért megpróbálja élvezni is, amit csinál, nem csak kőkeményen beleállni a munkába, de azért vannak olyan periódusai minden mérkőzésnek, amikor inkább a

0: tovább, a hibákat majd megbeszéljük, meg kijavítjuk, de azt gondolom, hogy azért ez egy nagyon jó alapja, hogy elkezdtük a szezont a folytatásnak.
1: Hársfalvi Júlia után Olasz Gergő a Ferencváros női kézilabda csapatának jobb átlövőjét, Kluiber Katrint is interjúra kérte a Cseszeme Bukarest elleni győztes bajnokok ligája mérkőzés után.
2: Nem volt ez egy egyszerű mérkőzés, de azt hiszem a közönség mindent megtett azért veletek egyetemben, hogy ez sikerüljön ma.
3: De ez minden mérkőzésen így van, hogy a szurkolókban nincsen hiány, és kimerem mondani, hogy a legjobb szurkoló táborunk van. Nagyon sokat köszönhetünk nekik, hiszen itt a végjátékban az a plusz 20-30% az biztos, hogy nekik köszönhető, amit itt beletettünk. Tudtuk, hogy ez lesz azért a kemény mérkőzés, ami most jön, de tényleg mindent megtettünk, hogy itt tartsuk a pontot.
2: Az utolsó percben kiegyenlítette Cseszeme Bukarest, mégis sikerült az utolsó támadásból egy gólt szerezni. Ilyenkor mennyire remegnek azért a kezek?
3: Azért elég rutinos játékosok vagyunk. Láttuk az időt, okosan végigjátszottuk. Nagyon szoros, izgalmas végjáték volt, de okosan lejátszottuk a végét.
2: A Bajnokok Ligájában most már 4-4 a mérlegetek. Hogyan tovább?
3: Remélem, hogy 5-5, aztán így tovább, de lépésről lépésre megyünk, és mindig az adott mérkőzésre koncentrálunk. Nagyon felkészültünk erre is, és így lesz a következőnél is.
1: A Ferencváros mellett másik Bajnokok Ligájában szereplő együttesünk, a Győri Eto is győzött hazai pályán 36-32-re a romániai Beszterce ellen. Cseszregi Balázs a mindössze 17 éves balszélsővel, Zákányi Jankával beszélgetett, aki ezen a meccsen az Eto 10.000. gólját szerezte a BL-ben.
4: Most már ez lassan hozzá kell szoknod, hogy a Bajnokok Ligájában kezdőként győzelmet ünnepelsz.
5: Azért még nem szokok hozzá, mert ez most egy ilyen átmeneti időszak, de természetesen nagyon örülök neki, hogy megadatott ez a lehetőség. Próbálok vele minél jobban élni, és örülök együtt a csapattal a győzelemnek.
4: Átmeneti időszak, ahogy mondtad, Bofan Veteri meg Fodor Csenge sérülése betegsége miatt, ettől függetlenül nagyon fiatalon bízik benned annyira a vezetőedző, hogy azt mondja, hogy jó, Janka, akkor te kezdesz, mert ez a te posztod.
5: Meglepetésként ért, hiszen ugye Bónak most volt az első BL mérkőzése, és én arra számítottam, hogy akkor ezzel ő is fog kezdeni. Természetesen nagyon jól esik, hogy ennyire bíznak bennem, és számítanak rám, úgyhogy ezt mindig próbálom viszonozni egy jó mérkőzéssel.
4: Honnan van neked az a bátorságod, hogyha nem megy be első, nem megy be a második, akkor is beviszed? Mert ez most már minden mérkőzésen feltűnő volt, és Eriksonnal szemben is megcsináltad.
5: Igen, mostanában nem sikerült túl jól kihasználni a helyzeteket, de a csapat nagyon bízik bennem, az edzők is. Sokat gyakorlok edzésen is, úgyhogy ennek köszönhetően azért van bátorságom ezek után.
4: Borzalmasan kellemetlen kapus, hosszú kéz, hosszú láb. Tudtátok-e, vagy tudtad-e, hogy mit kell neki lőni?
5: Évi segített, hogy mire kell figyeljek, de megijedtem őszintén, szóval amikor beugrottam és láttam, hogy mekkora is élőben. Próbáltam megnézni a helyeket és belőni neki.
4: 4 győzelemmel kezdődött a Bajnokok Ligája, tulajdonképpen ez az idény még 100%-os az Etónak. Szépen lassan lehet előrelépni, mert azért ez egy nagyon hullámzó mérkőzés volt. Vezettetek 8-al, és a vége úgy lett 4, hogy volt 2 is.
5: Igen, a második fél idő nem túl jól sikerült az elején, támadásban nem igazán tudtunk mit kezdeni magunk. De szerintem ez a csapat pont arról híres, hogy mennyire küzdős, és hogy minden meccset meg szeretne nyerni, és meg is fog.
1: Zákányi Janka után a Győri Eto női kézilabda csapatának kapusát, Szemerei Zsófit is megszólaltatta Cseszregi Balázs.
4: Hullámzó mérkőzés volt. Mi volt az, amivel tudta tartani magát végig a Beszterzet? Ezt hogyan láttad?
6: Volt egy olyan játékosuk, aki ellen egyszerűen nem találtuk az ellenszert. Nagyon jó napot fogott ki, illetve hagytuk is játszani. Szerintem ennek volt köszönhető az, hogy vissza tudtak jönni. Viszont utána mindig volt egy-egy olyan játékosunk, aki megrázta magát. Érdekes, végig egy kicsit talán azt éreztem, hogy kézben van ez a győzelem, de ezt a fajta kényelmességet nem engedhetjük meg magunknak.
4: Igen, mert hogy erre a csapatra alapvetően az a jellemző, hogy ha elmegy 8-szor, akkor nyert 17-tel, és mondjuk nem engedi vissza 2-re az ellenfelet.
6: Sajnálom, hogy nem lett nagyobb a különbség, viszont az a lényeg, hogy győzedelmeskedtünk.
4: Nagyon jó csapat az ellenfél, tele jó játékossal, de mondjuk az, hogy Reicher 14 gólt lő, az még a kapuból is nagyon bosszantó lehet.
6: Nagyon, nem tudom, majd kíváncsi vagyok, vissza akarom nézni a mérkőzést. Nem egyszer volt olyan, hogy védő mögé lőtte meg ilyenek, hibáztunk. Persze utána már mi sokkal jobban elbizonytalanodtunk hátul. Ezeket mindenféleképpen ki kell javítanunk, mert ezt jövő héten nem engedhetjük meg magunknak.
4: Volt olyan, hogy gyakorlatilag a bokák között lőtte vissza csuklóból a védők mögé, aztán volt olyan, amikor már jó fele mentél, akkor is lepattadt a srácról és elment az ellenkező irányba. Ilyen az, amikor valakinek ennyire megy, én szerintem a lövés.
6: Igen, hogyha valaki érzi a flót, ez kapuba is elmondható, mezőnybe is, akkor általában minden jön. Sajnos ezt a napot most ő fogta ki ebből a szempontból. Remélem, hogy jövő héten valamelyik kapus lesz a mi oldalunkon ugyanígy.
4: Lőjön sok gól, csak mindig az Eto nyerje ezeket a mérkőzéseket, gondolom ezzel kiegyeztek. Mondjuk jövő héten lőjön sok gólt Vámos Petra, de nyerjen az Eto a meccs ellen.
6: Szeretem a Vámos Petrát, de azért mérkőzés közben abban a 60 percben nem vagyunk ellenséget, csak ellenfelé.

0: Leszek ilyenkor a pályán, de remélem, hogy nem fogja megcsillogtatni a tudását és tartalékol a válogatottra.
1: Azt jól láttam, hogy azért ez a tempó már sokkal nagyobb volt, mint a válogatott szünet előtt, legalábbis az eleje mindenképpen.
0: Nem leszólva az ellenfeleket, azért teljesen másfajta játékstílust képviselnek, azért a spanyol edzővel jött egy olyan fajta újítás a Bisztricába, hogy azért spanyol játékosok is jöttek ide, északi játékosok is, és teljesen más lendülettel játszanak Irammal. Másfajta hőmérsékletű mérkőzés volt, viszont a jövő hét az még magasabb hőfokú lesz szerintem.
2: Szemerei Zsófit hallották. A női kézilabda Európa Liga selejtezőjének első fordulójában az első mérkőzésen a Vác 32-30-ra kikapott Franciaországban a Szabó Edina vezetőedző által irányított Saint-Amand csapatától. A hazai visszavágót jövő héten rendezik. A női kézilabda NB1-ben a Debrecen otthon 33-27-re múlta fölül a Vasast, az Esztergom idegenben ütötte ki 46-22-re a Szombathely együttesét.
3: Nemzeti Sportkrónika.
2: A labdarúgó nemzetek ligája harmadik fordulójában az A-ligában Spanyolország 3-1-re nyert Csehország ellen Oviedóban. A világbajnoki címvédő ezzel továbbra is 100%-os mutatóval áll csoportja élén. Anglia 7-0-ra kiütötte Horvátországot, Harry Kane és Bukayo Saka egyaránt kétszer talált be a házigazdák kapujába. A horvátoknak ez volt történetük legsúlyosabb veresége. A B-ligában Svájc-Szlovénia 2-1, Észak-Macedónia-Skócia 0-2. A C-ligában Fehér-Oroszország-San Marino 4-0, ezt a találkozót az Illoszki Rudolf stadionban játszották. Finnország-Albánia 2-1, Izland-Bulgária 3-0, és Észtország-Luxemburg 1-0. A magyar labdarúgó válogatott holnap Nagyszombatban lép pályára Ukrajna ellen a Nemzetek Ligája B-divíziójában a negyedik fordulóban. A 20:45 perckor kezdődő meccset az M4 Sport és a Nemzeti Sport Rádió élőben közvetíti, 22:15 perctől pedig a Kossuth Rádióban is figyelemmel kísérhetik az eseményeket.
3: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
2: Vendégsikerek a férfi kosárlabda NB1 alapszakaszában, a címvédő Falco oroszlányban 98-74-re, az előző idény ezüstérmese a Szolnok Pécsen 74-70-re, a Paks Körmenden 95-84-re nyert. Az egyetlen hazai győzelmet a Szeged aratta, amely 77-71-re bizonyult jobbnak az újonc Fótnál. Az élvonalbeli női bajnokság alapszakaszában Eltebeac Újbuda, Sziget-Szent Miklós 94-56, Csata, Eto 61-71 és TFS-e Cegléd 67-70. A címvédő Ferencváros 20-9-re verte a Népligetben az OSC-t a férfi vízilabda UB1 alapszakaszának negyedik fordulójában. Az FTC 2022 márciusa óta őrzi hibátlan mérlegét a magyar mezőnyben. Meretlen maradt négy forduló után a BVSC is, amely 13-11-re győzött Egerben. A Vasas 18-11-re nyert a Kaposvár ellen a Komjádi uszodában, míg a Szeged az utolsó másodpercben lőtt góllal múlt a fölül 9-8-ra a vendég Debrecent. A Fradi vezetőedzője Nyéki Balázs Farkas Mártonnak összegzett az OSC elleni sikert követően.
4: Az elején érezhetően nagyon éles volt a Fradi, a meccs második felében meg érezhető volt a heti edzés munka, így ahogy van, ez így kereken rendben volt?
5: Igen, összességében elégedett vagyok, nyilván lehetett volna feszesebb a vége a második félidő. Belassultunk, lehet az is, hogy a heti munka az úszások miatt is, a kondi miatt is minden benne van. Talán fejben az a élesség és egy picit az a motiváció fogyott el, hogy még tovább őrüljük az ellenfelünket. Ez nem is volt cél, a heti céljainkat azokat elvégeztük, ezzel így meg vagyok elégedve, lehetett volna jobb is. A vége talán utolsó pár perc annyira nem tetszett, de az is igaz, hogy például a szitás nagyon jól szállt be, jól védett a végén, és valahogy annak se találtuk az ellenszerét. Ilyen van, ez előfordul, de ahol tartunk, azzal elégedett vagyok most.
4: Volt egy olyan részcél, hogy azért egy-két dolgot tudjatok gyakorolni, vagy próbálgatni. Sikerült?
5: Igen, sikerült. Az elején a szoros fázisát is szerintem jól megoldottuk. Utána a második nebben volt egy kicsit, amikor ott lankadt a koncentráció, aztán amikor emzónázni kellett. Azokat is relatíve jól megoldottuk. Bár a végére a 9 gól is talán egy picit soknak tűnik, múlik, mert tarthattuk volna lejjebb is az OSC-t, de a 20 is kevésnek, ahhoz képest amennyi helyzetünk volt. Mindegy, ez egy ilyen meccs volt, valami ilyesmit is vártam, azt is vártam, hogy legyen meg az élesség az elején, ez megvolt, annak örülök. Az előző héten is minden mérkőzésen más forgatókönyv van, ott nehezen kezdtünk a Honvéd ellen, és nagyon jól játszottunk és brillíroztunk a végén, most meg pont ellentétes forgatókönyv volt. Ennek is, annak is működnie kell, ebben a pillanatban ez a legfontosabb a Bajnokok Ligája előtt.
2: A Ferencváros férfi vízilabda csapatának vezetőedzője, Nyéki Balázs után Stogica Levente is nyilatkozott Farkas Mártonnak. Az OSC mindössze 16 éves játékosa kétszer is bevette az FTC kapuját.
4: Azt kevesen mondhatják el magukra, hogy serdülőként a Fradi ellen játsszák életük első OB1-es meccsét, rögtön gólokat szereznek. Hogyan élted meg, hogyan éled meg?
6: Nagyon örülök, bár annak a részének nem, hogy gyorsan emlékeztetek a csapattársaim, hogy ez most 2 darab süti lesz jövő héten, de ezt szerintem el tudom nézni, mert ez a meccs meg ez az egész élmény felülmúlja. Nagyon örülök neki.
4: De nagyon gyorsan bekerültél a mélyvízbe, talán gondolkodni sem volt idő, hogy most hol is vagy és ki is ellen játszol, hát fogásomát nagyon szépen megejtetted.
6: Nem olyan volt más lehetőség, meg egy csapat. A csapattársam mondta, hogy a Fradi védekezés ellen ejtsem rá, hogyha nagyon ott van a helyzet, aztán az pont eszembe jutott. Örülök, hogy összejött, valószínűleg szerencse is benne volt, de örülök neki.
4: Első meccsed volt, első gólja, de úgy közlekedtél a vízben, mintha mondjuk ez a 20. lett volna. Tehát itt a végén is, ahogy kiharcoltad ezt az 5 méterest, azért az arról árulkodik, hogy nagyon nagy tehetség van benned. Hova szeretnél egyáltalán eljutni a sportban?
6: Szeretnék minél messzebb jutni a vízilabdában. Nagyon befogadó volt a csapat, már nagyon sokat edzettünk együtt. Nem éreztem azt, hogy idegen lenne meg számomra az egész, megkönnyítették nagyon a helyzetemet.
2: Az OSC fiatal vízilabdázóját, Stogica Leventét hallották. A magyar női jégkorong válogatott szétlövés után kapott ki 2-1-re Franciaországtól a Mátyásföldön rendezett 4 nemzet tornájának harmadik utolsó fordulójában, és ezzel harmadik helyen zárt. A másik találkozón Szlovákia 7-3-ra bizonyult jobbnak Japánnál. A tornát a szlovákok nyerték a franciák előtt, a japánok negyedikként végeztek. A rossz időjárási körülmények miatt a verseny harmadánál lefújták a nyíltvízi úszók Európa kupájának Barcelonában rendezett viadalát. A 10 kilométeres versenyben a férfiaknál az olimpiai bronzérmes Betlehem Dávid, míg a nőknél Fábián Bettina vezetett, mikor az egyre erősebben zuhogó eső és a tomboló szél miatt félbeszakították a versenyt. A viadalon még Kárpáti Máté és Mihályvári Farkas Viktória is indult. A triatlon világkupa sorozat római állomásán Hóborzalán az eddigi legjobb VK eredményét elérve az 5. helyen végzett. A női futamban a legjobb magyar Horváth Karolina lett, aki 16-ként ért célba. Végül arról, hogy a 4-szeres világbajnok holland Max Verstappen nyerte a közel-keleti háborús konfliktus miatt az év elejéről elhalasztott és Malajziába áthelyezett Formula 1-es Bahreini nagydíj időmérő edzését. Így ő indulhat az érről a ma 9 órakor kezdődő futamon, amelyet az M4 Sport élőben közvetít. A második helyen Lewis Hamilton végzett a Ferrarival, míg a harmadikon Verstappen Red Bullos csapattársa Isaac Hadjar zárt, de a francia pilóta rajtbüntetése miatt a világbajnoki pontversenyben vezető olasz Andrea Kimi Antonelli a Mercedes-szel vághat neki a harmadik helyről a sepángi futamnak. Műsorunk végén köszöni figyelmüket a szerkesztő Fejér Balázs. Adásunkat visszahallgathatják a mediaclick.hu weboldalon. A zene után folytatódik a Sport reggel, itt a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: de nem ezért van, hogy hozzád megyek.
1: Úgy akarja szervezetem, soha többé nem vagy senki nekem. Baby, baby, felmegyek hozzád,

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kardválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok!

0: Műsorajánló. Labdarúgás. Semleges pályán Szlovákiában nagy szombatban kell mérkőznie a magyar válogatottnak Ukrajna ellen. A találkozó sorsdöntő lehet. Megmarad-e az esély az A divízióba kerülésre? Ukrajna-Magyarország labdarúgó nemzetek ligája mérkőzés élőben hétfőn 20 óra 45 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Az Intermaus 007-ese.
2: Jelszó, egy aprócska kalapocska, benne csacska, macska, mocska.
1: A közelharc szakértője, a trükkök nagymestere,
3: Grabowski,
4: megsebesült?
2: Nem szokásom.
1: Az egerek egyetlen reménysége.
2: Ezt az ügyet csak ő tudja elintézni.
3: Grabowski majd elkap benneteket, nyavajások!
1: 40 éves a macskafogó. Ma 21 órakor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
5: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától. Ez történt a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Továbbra is itt vagyunk a stúdióban Szabó Szilviával, Gyurta Gergellyel a mikrofonnál, Szőke Viktória, hangmérnökünk Nagy Máté, és van egy kedves vendégünk is, sportszakember, világpolgár Vajda László, aki 25 év után tért haza 3 évvel ezelőtt Magyarországra, és hogyha olimpia, akkor szerintem Laci mindent tud erről, de mi a pontos titulus?
2: Igen, hát először is talán minden nem lehet tudni, nem akarok szerénykedni. Jó reggelt kívánok én is mindenkinek. Sok mindent láttam, tapasztaltam, azt, hogy mindent tudnék, ez megtisztelő, hát igyekszem. Mi a titulusom? Hát szabadúszok most már kb. 20 éve. Tehát Peking volt az utolsó, ez 2008, amikor főállásban voltam a szervezőbizottságban, kvázi alkalmazottként. Akkor a hivatalos titulusom valahogy úgy szólt, ugye kínailag kicsit komplikáltabb volt, hogy az igazgató tanácsnak a fő tanácsadója, tehát a döntéshozatalban részt tudtam venni javaslatokkal, sokszor elfogadták, sokszor nem, ami természetes és rendben van. Úgyhogy azóta szabadúszó vagyok, sportszakember, ez egy picit olyan üresen hangzik, de lényeg az, hogy olimpiák, nagy események, főleg ázsiai játékok, ugye az a kontinens miatt, és ezeken való részvétel, operatív, illetve előkészítő, és talán ami érdekes még, ha lehetek picit hosszabb, hogy 5 olimpiai kandidatúrán volt szerencsém részt venni, mindig mint külföldi, ami egy különleges aspektus egyébként, úgyhogy azt mondanám, hogy bár az olimpiai kandidatúrák átíródnak ezekben a napokban, ezekben a hetekben, főleg mióta új elnöke van a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak, ezzel együtt ez egy speciális tevékenység, ez egy intenzív kampány, amely tart valameddig, ezt most aláhúznám, ez most nem világos egyébként, hogy meddig és hogyan, de az 5 egymást követő kandidatúra is adott nekem egy különleges tapasztalási lehetőséget.
3: Ezek mindig akkor ilyen projekt alapú munkák, tehát tól-ig szólnak,
2: így van.
3: Akkor van, amikor lezárul az időszak, van egy mérleg, lehet vonni egy mérleget, és akkor eldől, hogy jól dolgoztatok-e, vagy nem, hogyha jól értem.
2: Gondolkodtam, amikor jöttem a stúdióba, meg gondoltam, hogy fölmerül majd a kandidatúra. Igen. Ugye ez egy különleges dolog, sportvilágban élünk, sportoló is van köztünk, élsportoló. Ugye az olimpiai kandidatúrának az a pszichéje, hogy itt van egy kijelölt, mondjuk így győztes város, az összes többiek meg nem kapnak érmet, helyezést, válveregetést, tehát a munkánknak a sikere tulajdonképpen attól függ, hogy behúztuk-e az adott...
3: És csak egy győztes van, nincs helyezés.
2: Egy győztes van, az összes többit szinte el is felejtjük, hát szerintem a legtöbb ember zavarba lenne, ha hirtelen megkérdeznénk tőlük, hogy a 18-as kandidatúrában mely városok vettek részt, tudták, hogy Koreába ment ugye a téli játékok abban az időben, de hogy még ki volt ott. Hát ez egy kegyetlen dolog egyébként, és borzasztó erőfeszítés megy egyébként egy ilyenféle projektbe. És a végén ugye egy pillanat alatt eldől, hogy mennybe megyünk, vagy ha tetszik pokolba. Én nekem volt győztes, volt kvázi vesztes tapasztalatom is, de mindenképpen ez az embert természetesen gazdagítja.
4: Uh-huh. Nehéz olimpiát rendezni?
2: Nehéz. Nehéz. Ezen is szoktam gondolkodni úgy magamban, mert furcsa dolgok járnak az eszemben, amikor nagy eseményekről van szó. Azért ez nem a mélységében vagy a komplikáltságában nehéz, hanem a komplexitásában. Egész egyszerűen nagy. Egész egyszerűen túl sok a mozgó paraméter, nagyon nagy a rizikó, a dominó az dől, bárhol valami megmozdul, tehát a szervezési munka szerintem legtöbb országban erre megvan a helyi tapasztalási szakértelem, a mérete miatt nagyon nehéz.
3: És ha már itt említetted ezt a sportolói párhuzamot, ugye a sportoló beugrik a vízbe, most Gegére nézek, tudja, hogy ha aznap mindent megtett, akkor sikeres, ha valamit elrontott, nem sikeres. Viszont amikor ti végzitek egy olimpia szervezésével, rendezésével kapcsolatos dolgokat, több tízezer ember munkája adódik hozzá, és nem feltétlenül csak a te munkád minőségén múlik az, hogy valami sikeres lesz-e, vagy nem.
2: Hát persze, igen, ez az a komplexitás, ez az egymásra utaltság. Itt nem csak személyekről van szó, hanem egyes funkciókról is természetesen. Plusz, ami még nagyon nehéz, nincs halasztás, tehát a nyitó ünnepély az a nyitó ünnepély, ott nincs olyan, hogy jaj, még kéne egy néhány nap. nincs második próbálkozás, tehát nincs olyan, hogy hát ez most nem volt rossz, de akkor most csináljuk meg újra, és akkor már... Tehát nagyon sok olyan dolog van benne, ami triviális ugyan, de sokan nem gondolnak erre így. Feszített, az, hogy az ember nem alszik két hétig, meg mit tudom én, tehát ezeket úgy az ember, rengeteg anekdóta van egyébként, és különböző statisztikákkal is lehet bombázni az érdeklődőket, hogy hány adag ételt szolgálnak ki a sportolóknak, hány versenyhelyszín van, hány edzéshelyszín, csak ugye egy-két dologgal, hogyha megengeditek így, persze, előállnék. Ugye nagyon sokszor szó van a sportról, természetesen, hiszen ez a lelke az egésznek, körülbelül 40 egy-néhány versenyhelyszínen lehet lebonyolítani egy nyári olimpiát, de ehhez még tartozik közel 60 edzéshelyszín, amiről úgy nem nagyon van szó, hiszen az úszásnál maradva van a versenyúszoda, ugye ott történnek dolgok, ugye általában ez egy komplexum, általában ott van a vízilabda is, vagy a műugrás is, illetve az úszás, ugyanakkor az edzést biztosítani kell a vízilabda csapatoknak, ugye itt női-férfi tornáról van szó, több csapat, egyszerre kettő lehet a medencében maximum, nem folytatom, nem izgatom a fantáziát senkinek, de hát itt a versenyhelyszínek körülbelül 60, durván még, tehát ez fölviszi az egészet olyan 100-110-re, és akkor vannak az úgynevezett nem versenyhelyszínek, olimpiai falu vagy falvak, a szállodák, az akkreditációs központ, a különböző logisztikai központok, egyebek, úgyhogy ez egy közel 150 hivatalos helyszínnek a koordinációja.
3: Például. Úgyhogy Gege, nehéz.
4: Úgyhogy, bocsánat, itt a halasztásra, ugye említetted, hogy nincs halasztásra lehetőség, ugye ezt 21-ben, vagyis hát 20-ról 21-re, igen, ez megcáfolódott.
1: És kicsit rezgett a léc a 2022-es pekingi téli játékokat illetően,
2: hát nem kicsit,
1: is.
2: Nagyon.
1: Igen. Ugye az ember... Akkor beszélgettünk mi egymással többször,
2: igen,
1: Skype-on.
2: Igen, emlékszem. Igen. Volt szerencsém, vagy bal szerencsém átélni ezt az időszakot. A halasztásra inkább egy konkrét játékoknál gondoltam, amikor azt mondjuk, hogy szerdán indulunk, ja ne induljunk szerdán, inkább pénteken, mert kéne még két nap valamire, de valóban egyelőre az olimpiai mozgalom azt megúszta, hogy törölni kelljen játékokat, vagy halasztani, mondhattuk ugye ezt egészen 20-ig. Nekem meggyőződésem egyébként, megint csak egy picit az anekdóta felé tolva a dolgokat, hogy az, hogy a 20-as és a 22-es olimpia megtörtént, ugye a pandémia közepette, igaz, hogy a 20-as 21-ben, de akkor is végül is lement, ez kizárólag annak köszönhető, véleményem szerint, hogy Japán és Kína volt a házigazda. Minden más ország halasztott volna, vagy törölt volna. És halasztott volna sokkal drasztikusabban. Én azt gondolom, hogy valószínűleg kimaradt volna olimpia, ha nem Ázsiában vagyunk. Ez két olyan ország, aminek megvan a saját jellege. Nem kell feltétlenül ilyen extra kulturális dolgokra gondolni, de mégis azok az országok másképp működnek.
3: Presztízs veszteségnek élték volna meg.
2: Igen, hogyne, természetesen. Tehát igazából ebben Japán nagyon beleállt. Őrületes extra pénzt költöttek egyébként, ki sem merem mondani. De mi pedig ugye Pekingben a 22-es szervezők vártuk aggodalmaskodva, hogy mi lesz velünk. Ugye a 20-ast halasztották 21-re, mi jöttünk 22-be, ráadásul mi téliek vagyunk, tehát a 22-es után alig 6 hónappal már, igen, február volt ugye a következő évben. Rettenetesen rövid idő állt rendelkezésre, próbáltuk a tapasztalást átvenni, hogy mégis hogy kell ezt csinálni. Én azt mondom így utólag, hogy nagy levegőt, lement, kerüljön be a történelemkönyvekbe, aki érdekel, az utassa, nézze, de alapvetően ez egy különleges időszak volt.
1: És mikor volt az a pont, amikor fel tudtatok lélegezni, hogy igen, meg tudjuk rendezni a pekingi téli játékokat?
2: Nagyon közhelyes lesz a válasz, amikor lement.
1: Értem.
2: Akkor azt mondtuk, hogy uff, ez megvolt.
1: Mert hogy mi
2: gyorsan
1: is úgy készültünk, hogy akár még januárban is mondhatják, hogy nem.
2: Persze, hát ugye nem lehetett tudni, hogy mi lesz. Addigra mondjuk a pandémia kicsit, igen, csökkent. Más kérdés, hogy most megint ugye lavírozhatnék mindenféle vizekre. Kínában azért még ott egy jó bő éves teljes zárlat volt, amikor már, ha tetszik, a világ nagy része kezdett nyitni, vagy már nyitottá is vált. Csak halkan emlékeztettem úgy magam inkább a katari futball VB-re, ugye, ami előtte volt, és a kínaiak, én is kint voltam akkor Kínában lezárva, és láttuk, hogy 80-90 ezer ember ül. A stadionban élvezik a futballt, a sportot, semmi maszk, semmi megszorítás, úgyhogy ez úgy elgondolkodtatta még a kínaiakat is, hogy hát azért itt nem biztos, hogy ezt így kéne tovább csinálni, aztán pillanatok alatt feloldottak mindent, de ekkora már túl voltunk az olimpián.
3: Szépen megpróbálunk majd végig menni a színes életutadon és az egyes fontos lépcsőfokokon, de akkor ugorjunk vissza az elejére, arra az időszakra, amikor idézőjelben még a Magyar Olimpiai Bizottság nemzetközi titkára voltál, tehát az akkor már ilyen nemzetközi vizekre is elvesztél, gondolom ez volt a munkád, és akkor jött először a Sydney Olimpiai Bizottság, szervezőbizottság megkeresése, szóval onnan indult talán ez az olimpiával kapcsolatos tevékenységed?
2: Igen, 91-ben csatlakoztam a Magyar Olimpiai Bizottsághoz, abban az időben friss diplomásként, megmondom őszintén, fogalmam nem volt, hogy olimpia, meg olimpiai bizottság, hogy ez egész hogyan is működik. Az, hogy és mint csatlakoztam, az is egy vadregényes dolog, nem mutatnék vele senkit.
1: És miért pont az, a nemzetközi vonal?
2: És a nemzetközi vonal, ugye a nyelvek miatt, meg egyáltalán talán az affinitás, meg egyebek, úgyhogy én nekem ott nagy szerencsém volt egyébként, mert akkor ugye ritmust váltott az olimpia, ugye lement Barcelona, és két évre rájött Lillehammer, tehát ott volt az, amikor a téli és a nyári, tehát nagyon sok olimpia lett hirtelen az én időmbe úgy belezsúfolódva, ami nagyon jól jött természetesen.
1: Hát két évente jöttek tőle.
2: Igen, ugye előtte 4 évente volt párba rendezve, tehát ez egy szerencsés időszakot, és nagyon rövidre fogva, Nagano-ba voltunk kint a csapattal, ez 98 február, és ott kaptam egy megkeresést Sydneyből. Ez egy ilyen tipikus, ilyen fejvadász szenárió volt. Leültünk, átbeszéltük a dolgokat, hazajöttem, mondtam a feleségemnek, hogy hát kéne menni Ausztráliába.
1: Ez
2: mondta,
1: elég.
2: Hogy jó, és hát mégis mikor? Hát mondom, például azonnal, és mennyi időre? Hát mondom, ez egy 3 éves dolog, és mi lesz utána? Mondtam, nem tudom. Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy hát ez nagyon jó, csináljuk.
3: De úgyhogy akkor mit tudtak rólad? Igen, tehát az Ausztrál Szervezőbizottság miért keresett egy magyar szakembert? Vagy ahogy mondod, fejvadász segítségét?
2: Tulajdonképpen igen, ugye ott megint aki emlékszik rá, ez nagyon rég volt, az Atlantai olimpia körül rengeteg zűr volt.
1: Ez így van.
2: És főleg a nemzetközi részen, és Sydney elhatározta, hogy ezt mindenképpen javítani szeretné. Ráadásul Ausztrál kell nézni a térképre, hol van, tehát ott a távolságok, meg egyebek, tehát teljesen más hangsúlyt kapott a nemzetközi olimpiai bizottságok, csapatok, sportok részvétele. És mindenképpen kerestek olyan embert, aki európai, Európa sporthatalomként, vagy az eredmények kapcsán ugye kulcs helyzetben volt, van jelenleg is. És én ismertem Sydneyből embereket, ugye az olimpiai közeg az egy relatív kevés ember az egész világon el szétszórva, vagy elterjedve, vagy hogy mondjam. Tehát tudtak rólam, irányított volt a dolog, fejvadász cégnek kellett olyan embert találni, aki, és engem megtaláltak. Leültünk, mondom, és innentől kezdve tulajdonképpen már minden történelem. Ez volt ugye február, és májusban már kint voltunk.
3: Ha most a szívedre teszed a kezed, és visszagondolsz, tudtad, hogy mire vállalkozol, vagy menet közben tanultál?
2: Hát azt semmiképpen sem tudtam akkor, hogy ebből 26 év lesz, majdnem, egyben. Az izgalom megvolt, persze, a megtisztelő érzés megvolt, az ember fiatalabb volt, úgy éreztem, hogy na, itt van egy olyan kihívás, még azt is elhitettem magammal, hogy megérdemlem, meg ilyenek. Tehát az ember ilyenkor úgy magát is panolja egy kicsit, úgyhogy igen, kimentünk, és hát onnantól kezdve egy teljesen más világ, ugyanis amíg a MOB-ba voltam a Magyar Olimpiai Bizottságnál, óhatatlan, ugye a magyar szempontból néztem mindent. Tehát az, hogy mit tudom én az úszóinknak rendben legyen. Minden az, hogy a német, meg a mozambiki, meg az uruguayi úszókkal mi van, az különösebben nem izgatott minket. Tehát ott van egy önzés. Egyébként ez teljesen, ezt nem negatívan mondom, hanem ez a dolgok természete. Úgyhogy az ember átkerült a kerítés túloldalára, ha tetszik, szervezőként, ahol hirtelen közel 200 ország ugye abban az időben jött, mindenféle földrészekről, mindenféle hátterekkel, mindenféle ambíciókkal, és hát ezt kell a szervezőbizottságnak kiszolgálnia. Tehát egy teljesen más perspektíva került elém pillanatok alatt, gyakorlatilag kedről szerdára, és ebbe bele kellett nagyon tanulni. Plusz hát egy több ezer fős szervezet, az előbb elhangzott, hogy milyen sok ember munkája. Hát a MOB-ba voltunk 7-8-an, keményebb napokon akár 10 is, és akkor az ember bekerül egy olyan szervezetbe, aminek az indulási létszáma az olyan 4000-4200 volt abban az időben.
1: Ez volt 1998-ban?
2: Ez 98, ugye 2000-ben volt az olimpia, amikor indultunk, akkor ugye teljes stábbal már az olyan 4000-4200 fő.
1: És Sydney-ben volt a fő hadiszállás.
2: Sydney-ben volt, igen. Hát ugye a futball az mindig erre. Arra van, Sydney tengerparton van, tehát a vitorlás az ott van. Ugye ez a két fő gyanítható sportág, ami ugye elvisz az olimpiát máshova is, a városból. Egyébként itt csak zárójelet nyitok, ugye ez a több nemzetes rendezési dolog, ez most fölmerülőben van elég erősen, akár nálunk is. De abban az időben ez nem került szóban. Más kérdés, hogy Ausztráliát ismerve, ugye az nem nagyon van szomszédos ország, tehát adva volt minden.
1: Amúgy is 4,5-5 órákat kell utazni egy másik városba,
2: hát
1: nem?
2: Hát igen, hát Új-Zéland az 3 óra, igen. Ugye egy Sydney, Auckland az 3 óra eleve, tehát és ők vannak legközelebb, mindenki más az ugye még odébb. De lényeg az, hogy minden egy városban volt lényegében, igen.
3: És először találkoztál új kultúrával, új munkamódszerekkel, gondolom. Mi volt a leglényegesebb különbség, vissza tudsz emlékezni, ami az ausztrálokat jellemzi, és amit Magyarországról nézve furcsálhattál, vagy furcsálhatunk most is?
2: Próbálkozom egy picit a mentalitáson, meg a metodikákon gondolkodni, és óhatatlanul úgy fel jön bennem, hogy mi volt Görögországban, ami egy teljesen más kultúra
1: ahhoz
2: képest.
1: Ez volt a következő.
2: Hát én azt mondom, hogy főleg a görögökkel összehasonlítva, ahol az improvizáció egy teljesen bevett dolog, és nagyon jól tudják csinálni, nincs pánik, valami nem úgy jön össze, abban a pillanatban reagál rá a következő, tehát a dominó nem dől, hanem mindenki reagál. Ez egyébként fantasztikus a görögöknél, és én ezt borzasztóan élveztem. Nek megvan a maga varázsa. Néha persze idegeskedést okoz, de ezzel együtt a végére minden összeáll, mint ezt láttuk. Ausztrália talán azt mondanám, nem kritikusan, inkább csak mint megfigyelő, ilyen belsőként, hogy kicsit túl gondolt volt, szerintem. Nagyon sok volt benne a kollektív döntés, tehát az egyszemélyi döntések kevésbé, ez mondjuk inkább egy görög milliőre jobban illik, és mindenféle terv, A, B, C, D, E, F, G terv is volt, és aztán még volt Z terv is, ha netán kellett, tehát nagyon, nagyon gondosan meg volt ez kreálva, és igazából egy-két példától eltekintve nem nagyon ért minket meglepetés, hiszen megvoltak a szenáriók igazából. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ilyen szempontból Sydney egy nyugodtabb, hogy mondjam, belátható, vagy kevésbé rizikós szervezés volt. A görögnek meg volt a maga varázsa, én imádtam egyébként, nagyon szerettem az embereket is, a kultúrát is, szerintem vizuális szempontból az Athén olimpia azóta sem felülmúlva.
1: Ez a kedvenc?
2: Abszolút, igen, lelke volt, mégpedig nem akármilyen lelke, tehát óhatatlanul, hát ott a bölcső, onnan jött minden, és azért a görögök ezt tudják, hogy kell csinálni. Tehát az az érzelem, ami körülvette a néha esetleg döszögös szervezést egyébként, hadd legyek önkritikus, az felülírt minden. Tehát úgy gondolom, hogy ezek ilyen különleges kulturális élmények is, igen.
4: Most próbálok visszaemlékezni, de talán, mint hogyha Gyurta Dániel mondta volna azt, hogy Athénban volt az olimpiai falu konténerekből összeállítva, vagy ez nem Sydney volt? Valamelyik olimpián volt egy konténeres megoldás, és hogy az is elképesztő rizikót is mondhat magával, hogy egy nem felépített, ugye rendes tégla épületből rendezett olimpiai faluban vannak a sportolók, hanem kvázi egy konténerben.
2: Hát igen, most visszamennék egy picit arra a megjegyzésedre, hogy nehéz ezt csinálni. Van egy olyan dolog, amiről megint kevés szó esik, egyébként egy budapesti ambíciónál ez is nagyon-nagyon benne kell, hogy legyen a gondolkodásba, hogy jelenleg is, de abban az időben, ugye 7 évvel korábban itt élik oda a városnak. Most 7 év alatt, csak halkan mondom, amit a technológia fejlődik, kiszámíthatatlan, amit a telekommunikáció fejlődik, kiszámíthatatlan, amit a geopolitika és a politika produkál, kiszámíthatatlan, és itt most megint egy zárójel, nyitok a zárójelben, Ugye visszaemlékszünk talán az ezredfordulóra, nagy hirtelen fák, nagy hirtelen Jugoszlávia földbomlása, mind-mind olyanok, hogy egyszerűen lett 20-szal több ország, mégpedig szinte egyik napról a másikra, és az Ausztrál, ott voltunk, és azt mondtuk, hogy a mi falunk az X férőhelyre lett tervezve, ugye a 7 évvel korábbi úgynevezett szervezővárosi szerződés alapján, ami egy aláírt szerződés, abban megvannak a kötelezettségek. Tehát egyszerűen fölülírta az élet azt, hogy évekkel korábban mi mire készültünk. Se büdzsé nem volt rá, a kivitelező már megcsinálta a falut, az ott volt a kerítése, tehát ezek fizikai dolgok. Úgyhogy egyszerűen nem tudtuk, hogy mit kezdjünk, erről nagy belső viták voltak, hogy ez hogy legyen, esetleg még egy falut bevonni talán kollégiumi szobákat, de hogy a sportolók legyenek együtt, tehát ment a húzavona, és végül azt gondoltuk, hogy hely van, van annyi hely, inkább így mondom, úgyhogy konténer szobákkal egészítettük ki. Tehát mindennek, minden mögött vannak dolgok, nagyon ritka az, hogy valamilyen fura döntés születik csak úgy magában. Sydneyben egész egyszerűen az, hogy itt nem annyian jöttek, mint amennyire az egész el lett képzelve és el lett tervezve. Úgyhogy igen, Sydneyben valóban konténer szobák voltak, hát az eleve egy eléggé suta megoldás, mindenki érti. Talán az volt a szerencsénk, ugye szeptemberi olimpia volt, ami, ha tetszik, az ausztrál télnek a vége, tehát nem volt olyan gondunk, hogy esetleg túl meleg van benne, vagy egyebek, tehát egy nyári olimpián ez mondjuk lett volna. Tehát ezek is megint csak az anekdotákra visszatérve vannak efféle dolgok.
1: És akkor a Sydney szakasz 2001-ben zárult
2: 2000
1: le?
2: Végén, 2000 végén, decemberben költöztem át.
1: És evidens volt, hogy akkor Athénban folytatódik? Hát, a család élete is volt a László munkássága?
2: Hát semmi nem evidens, de hát az élet tele van szerencsés egybeesésekkel, már akinek, aztán sokszor meg sajnos nem, de talán lehet emlékezni, ugye ez is megint 2 évtizedes sztori, még akkor Szamarancs volt az olimpiai elnök, sárga lapot adott Athénnek, mert valahogy nem nagyon haladtak a dolgok, és ott volt egy választás, és új kormány jött, ez 99 vége, vagy olyasmi, és a bejövő új kormány kicserélte a szervezőbizottsági vezetést, ami akkor már működött, és olyan emberek kerültek oda, akiket én jól ismertem. Miért? Ki tudja miért? Sors keze? Nem tudom. Úgyhogy én nekem 2000, ugye szeptember volt az olimpia, én 2000 májusában már szerződtem velük. Tehát én tudtam azt, hogy onnan egyenesen megyünk, és annyi időt vesztegetett ugye Athén és Görögország, hogy gyakorlatilag nem haza se jöttem, hanem egyből költöztünk Athénbe, és akkor ott voltunk egy 5 évet. Úgyhogy szükségszerű volt, nem tudom, szerencsém volt, igen, mindenképpen, lehetett volna más vezérkar is, és akkor nem biztos, hogy pont engem néznek ki, de így ez összejött, igen. Ma és akkor mentünk.
3: Egy korábbi interjútban úgy fogalmaztál, hogy Athénban, vagy az athéni rendezéssel kapcsolatban 7 év feladatait kellett 5 év alatt megoldani, tehát ott egy ilyen időszűkében voltatok.
2: Így van, ez konkrétan így van. Ugye 2004, tehát 97-ben kapta meg a szervezést Athén, és 99-ig az ominózus váltásig gyakorlatilag semmi nem történt. Tehát ott 2 év elszállt, ugye ez az a 2 év, amikor az infrastruktúra felmérése, az előkészületek, a tervek, stb. Megszülethettek volna, semmi nem történt.
1: Akkor nagyon bele kellett húzni.
2: Bele. De
1: és szűkíteni a dolgokat.
2: Igen, de nagyon élveztük, nagyon. Én azt hiszem, hogy az volt a mondhatom így személyesen is, meg talán szakmailag is az volt a csúcsa az én pályafutásomnak eddig.
3: És akkor az, bocsáss meg, Sydney után, ugye ezt fel is írtuk, hogy 3 év Sydney után jött 5 év athéni tartózkodás, majd 18 év Peking,
2: igen.
3: És ez pedig már a 2008-as pekingi olimpia rendezésével indult, gondoljuk mi.
2: Igen, így indult, gondoltuk, kimegyünk 3 évre, ugye 5-től 8-ig, és akkor utána majd meglátjuk. Hát abból a 3 évből lett 18, mert azok az ambíciók, amelyek Kínában visszajöttek, ugye ott nagy csalódás volt, a 2000-es játékok nem megkapása, ugye ment Sydneybe, az ott 2-3 szavazaton múlott, egyébként 93-ban volt a döntés, és hát azon Kína, nem keresem a szavakat, úgy megsértődött, mert úgy gondolták, hogy ez nekik járt volna, Sydney elvitte, 2004-re nem is jöttek, ugye akkor Athén nyert, és aztán 8-ra jöttek vissza. Tehát valahogy azt mondanám, hogy fölé lett ismét az az ambíció, amit a sportrendezések mentén egy ország társadalmilag, gazdaságilag, főleg politikailag, befolyásszerzés és egyéb területeken el tud érni. Úgyhogy a 2005 tavaszán mentem ki, és akkor 2008-ban olimpia volt, és ezt követően jöttek az események. Nanjing, ifjúsági olimpia, közben onnan elkezdtem kandidálni, mert volt koreai meg japán kandidatúra, tehát az olyan kényelmes volt, ugye az ember úgy átevezett egy kicsit. Ázsiai játékok, ugye 2010-ben volt Guangzhou-ban, lent Kantonban a következő nyári ázsiai játékok, tehát egyszerűen vitt valahogy a, nem is tudom mi a lendület, uh-huh. vagy a szükség, és újabb felkérések jöttek, úgyhogy csomagoltunk, aztán kicsomagoltunk, aztán megint, hogy megyünk, aztán mégsem megyünk. És ez valahogy 18 év lett a vége.
3: A hírek után majd még folytatjuk természetesen, de addig még egy utolsó kérdés, hogy ez egy kultúrsok volt számotokra? Már ne. Akkor is világpolgárok voltatok, de Ázsia azért az egy nagyon speciális terület.
2: Ezt nagyon sokszor kérdezik tőlem, és ilyen kicsit cinikus válaszom van rá. Nem. Én úgy gondolom, ha valaki valahova megy, akkor egy legyen nyitott, semmi nem kötelező, tehát ha végképp nem tetszik, el kell jönni. Nem kultúrsok kezé, én azt gondolom, hogy nagyon sok ember nem akar, vagy nem képes a saját komfortzónájából kilépni.
1: Szerintem ez a kulcs egyébként.
2: Mert az, hogy milyen a nyelvük, hát olyan, amilyen, mit tesznek, azt, amit, milyen a társadalmi mozgás például, a barátságok, az ismerettségek, egy más világ kétségtelen, de én úgy gondolom, ha valaki nyitott, és megvan benne az a képesség, hogy nem kritikus, hanem inkább adaptív, és azt mondja, hogy na, ez nekem megfelel, ez kevésbé, akkor attól elhatárolódik, mert erre megvan a lehetőség. Úgyhogy a kultúrsok, én úgy gondolom, például Pekingben csak még nagyon gyorsan befejezve, nagyon sokat vitatkoztam európai barátaimmal, hogy jó, így a kínai, úgy a kínai, mondom, figyelj ide, nektek egy új kultúrát kell megtanulnotok átmenetileg egy pár évre, az a kínai. Képzeld el, Kínában ott ülünk a sok kínaival, és jön ide 200 ország. Még egyszer mondom, Uruguaytól, mit tudom én, Mongóliáig, és mit tudom én, Leszotótól Kanadáig. Hát, akkor ki van nagyobb nyomás alatt kulturálisan? Hát, hogy igen. Hát, mondom, akkor ez perspektíva kérdése. Mi nagyon jól éreztük magunkat. Hát a 18 év azért.
1: És 2008-ban pedig minden idők legjobb, vagy egyik legjobb olimpiáját.
2: Hát szervezetileg én azt mondom, hogy makulátlan.
1: És innen folytatjuk majd a következő fél órában.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
5: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább beállóba, füzitóvízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
6: Online sztorik, őszinte arcok, régi kedvencek és új vendégek saját történetekkel. Azt beszélik. Október 8-ától csütörtökönként 21 órától a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Kiütéses angol siker a labdarúgó nemzetek ligájában. Erdőbényén ülésezik a kormány. Folytatódik a kellemes őszi idő. Jó reggelt kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
3: Kiélezett végjáték után a Ferencváros 24-23-ra nyert Érden, a falu Végi Dorottyát és Kucora Csengét is foglalkoztató Cseszeme Bukarest ellen, a női kézilabda bajnokok ligája csoportkörének negyedik fordulójában, így továbbra is hibátlan teljesítménnyel vezeti csoportját. A győri Eto is őrzi 100%-os mérlegét, azok után, hogy 36-32-re legyőzte a vendég romániai Besztercét.
1: A labdarúgó Nemzetek Ligája harmadik fordulójában az A-ligában Spanyolország 3-1-re nyert Csehország ellen Oviedóban. A világbajnoki címvédő ezzel továbbra is 100%-os mutatóval áll csoportja élén. Anglia 7-0-ra kiütötte Horvátországot, Harry Kane és Bukayo Saka egyaránt kétszer talált be a házigazdák kapujába. A horvátoknak ez volt történetük legsúlyosabb veresége. Vendégsikerek a férfi kosárlabda NB1 alapszakaszában. A címvédő Falkó oroszlányban 98-74-re, az előző idény ezüstérmese, a Szolnok Pécsen 74-70-re, a Paks Körmenden 95-84-re nyerte az egyetlen hazai győzelmet a Szeged aratta, amely 77-71-re bizonyult jobbnak az újonc fótnál. A négyszeres világbajnok holland Max Verstappen nyerte a Forma 1-es Bahreini nagydíj időmérő edzését, így ő indulhat az élről a ma reggel 9 órakor kezdődő futamon, amelyet az M4 Sport élőben közvetít. A második helyen Lewis Hamilton végzett a Ferrarival, míg a harmadikon Verstappen Red Bullos csoporttársa Isaac Adjar zárt, de a francia pilóta rajtbüntetése miatt a világbajnoki pontversenyben vezető olasz Andrea Kimi Antonelli a Mercedes-szel vághat neki a harmadik helyről a sepangi futamnak.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
1: A jövő évi költségvetés az egyik fő témája az erdőbényei kihelyezett kormányülésnek. A kis nyugdíjak már bejelentett sávos emelése mellett az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs járadék, valamint az időskorúak juttatásainak emelésén dolgozik a kormány, közölte Kármán András pénzügyminiszter. A készülő klímatörvénnyel kapcsolatban Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, az aszály és a vízhiány miatt azonnal cselekedni kell, kiemelt figyelmet fordítva a hazai vízkészletek megtartására, a természetes élőhelyek megóvására, a helyreállítására. Költségvetési felügyelőt nevez ki a kormány a fővárosi önkormányzathoz. Olvasható a kormány.hu oldalon. A fővárosi közfejlesztések tanácsának csütörtöki ülésén született döntés arról, hogy Budapest egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap, amelyet a fennálló tartozások és kötelezettségek rendezésére fordíthat. Cserébe a fővárosnak jövőre legalább 20 milliárd forinttal csökkentenie kell működési kiadásait. A gazdálkodást pedig költségvetési felügyelő követi majd nyomon. Két második világháborús robbanó szerkezetet találtak tegnap a fővárosban. Délután először a Szabadsághídnál járókelők fedeztek fel egy német gyártmányú páncéltörő lőszert, majd nem sokkal ezután a Margit-szigetnél került elő egy robbanótest. A tűzterész művelet idejére a rendőrség mindkét esetben lezárta és kiürítette a környéket. A bombákat elszállították. Ma kiderül, ki nyeri az idei nemzeti vágtát. Délelőtt tartják a középfutamokat. A döntők 15 órakor kezdődnek. Utóbbiakat a Duna csatorna élőben közvetíti. A felnőttek mellett gyerekversenyzők is rajthoz állnak, de lesz fogatvágta, hagyományőrző huszárverseny és kocsitoló verseny is.
0: Közlekedés.
1: Több szakaszon dolgoznak az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között. A félútpályát lezárták, torlódásra kell számítani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
0: Időjárás.
1: Ma is napos, száraz idő lesz, legfeljebb északnyugaton élénkül meg a szél. Délután 23-26, késő este 4-10 fok várható. A jövő hét közepéig még hasonlóan szép őszi időre készülhetünk.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon,

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Továbbra is itt vagyunk a stúdióban, a Nemzeti Sport Rádióban, Szabó Szilviával, Gyurta Gergellyel, és vendégünkkel, Vajda Lászlóval, a mikrofonnál Szőke Viktória. Ott hagytuk abba az előző fél órában, hogy eljutottunk 3 év Sydney, 5 év Athén után, egészen Pekingig, és a 2008-as olimpiáig, ami tehát úgy tituláltuk, hogy az egyik legjobb olimpia volt, vagy hát sokak kedvence tulajdonképpen máig is a sportolókat is tekintve egyébként. Ezt hogy lehetett belülről megélni? Szervezőbizottsági
2: szinten. Egyetértenék azzal, hogy szervezetileg a legkiegyensúlyozottabb, legkiszámíthatóbb, mindenféle dráma nélküli, kitűnően működtek a dolgok, és nagyon büszke vagyok, hogy én ennek részese lehettem, és fantasztikus kollégák és erőforrások álltak rendelkezésre erre persze. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ott Kína meglepte a világot. Ugye ne felejtsük, ez 2008-as Kína, tehát abban az időben Kína kereste a helyét a világban, ugye nem régiben csatlakozott, akkoriban egyébként az olimpia kapcsán a nemzetközi, ez a a WTO-hoz, ez a nemzetközi kereskedelmi egyezmény talán. Igen. Ugye ez egy globális szervezet, aminek akkor Kína tagja lett. Ez rendkívül sok mindent kell csinálnia. Tehát nagyon sok olyan dolog történt, ami azt mutatta, hogy Kína úgy beérkezett a világ politikájába, nem csak mint egy hatalmas gazdasági potenciál, még egyszer mondom, ez 2008, tehát nem a mostani Kínáról van szó. És itt nagyon sok meglepetés érte szerintem az odalátogató külföldieket, újságírókat is, és pozitív. A sporttól pozitív mindenképpen. Beszéltünk a kultúrsokról. Hát én azt gondolnám, hogy ott nem a kultúrsok volt a fő beszédtéma, hanem az, hogy ez egy fantasztikus város, hihetetlen emberekkel, és elképesztő képességekkel, és erre nagyon rámentünk egyébként, hogyha fogalmazhatok egy kicsit szerintelenül így több, első többesbe, hogy ezek az üzenetek átmenjenek.

0: Én tanítok egyébként Kínában egyetemen, foglalkozom sportpolitikával, meg sportdiplomáciával, és a kínai az egy egész különleges metodikát követ, ugye ez fel lett építve, és most nem mondom, hogy a sport miatt van Kína ott, ahol jelenleg, globálisan, de mindenképpen az olimpiák, ugye a nyári, majd a 22-es téli, ennek is megvan a maga emóciója, érzelme egyébként, hiszen az első város, ami téli és nyári olimpiát is szervezett.
1: Közt ember, eltelt 14 év.
0: Az eltelt 14 év, de nincs még egy olyan város a világon, ami nyárit és télit is vendégül látott. Az ember ismeri a földrajzot, erre nem sok város képes egyébként földrajzilag. Pekingben is kérdőjeles, de megoldottuk, igen. Tehát ez is hozzátett ahhoz a presztízshez, amit ott szerintem Kína a világ elé tárt, és meglepte a világot mindenképpen.
2: És ez olyannyira volt meglepő, hogy ugye azt már úgy néztem, hogy már majdnem ott tudtam lenni, és én nekem pekingi olimpia, 2008-as pekingi olimpia volt az, ahol az olimpiai megnyitó mutatta azt, hogy itt egy olyan fajta olimpiát láthatunk, amit szerintem soha korábban nem. Szóval szerintem az a megnyitó, az tükrözte azt, hogy micsoda profizmus és micsoda
1: grandiózus.
2: Tehát most is a hideg kiráz attól a látványtól, és igazából nekem ott fogalmazódott meg, hogy én ezt át akarom élni.
0: Igen.
2: Tehát, hogy az minden szempontból egy olyan olimpia volt, ami szerintem sok másik ország tanulhatna abból a megnyitóból.
0: Hát igen, és nagyon magasra tett a lécet. Egyébként az 2000 dobos, amikor elindult, talán emlékszünk.
1: Igen.
0: Anekdóta, ha nem, megengeditek.
1: Persze.
0: Hagyományosan az olimpiai megnyitó az nagy titoktartások közepette készül, és mindig van egy főpróba. Ez egy vagy két nappal a megnyitó előtt a stadionban következik be. És erre általában a szervezőbizottságban dolgozók kapnak jegyet családtagjaikkal. Ez egy fajta elismerése is, és egyfajta buzdítása is a résztvevők, a szervezésben résztvevőknek. És nem hiszitek el, én ott voltam a főpróbán, ez egy nappal a 2000 dobos előtti esemény előtt történt, és azt kell mondjam, hogy mintegy 90%-ban különböző volt a főpróba. Tehát két olyan megnyitót csináltak, ugye a főpróbára már a sajtó is beengedtetést nyer, vannak bizonyos titoktartási meg egyéb, de mindig valami szivárog. Lényeg az, hogy ami történt másnap az igazi megnyitón, a 2000 dobossal indulván és minden, ami utána történt, az mindenkinek új volt. Annak is, aki látta a főpróbát. Én láttam az aténi főpróbát is, ami lényegében a megnyitó volt. És továbbra is fenntartom, hogy lélekben Atén verhetetlen, grandiózusságban, azt hiszem ezt említetted, ezt a szót, ez nagyon jó, pedig Peking valószínűleg nem lehet túlszárnyalni. Hozzáteszem, ha valakinek tényleg nincs jobb dolga, és rámegy a YouTube-ra, és megnézi a két évvel későbbi 2010-es ázsiai játékok megnyitóját Kantonban, hát mit mondjak?
1: Hasonló?
0: Mit mondjak? Hadd ne izgassam tovább senkinek a fantáziáját. Tehát akkor, hogyha valaki a 2008-as megnyitót úgy látta, gondol rá valamilyen módon, nézze meg, mit csinált Dél-Kína.
1: Köszönjük az ötletet.
0: De csak ha nincs jobb dolga tényleg az embernek.
1: Azt nagyon csodálkozva olvastam, hogy te úgy értél el ilyen fantasztikus sikereket és teljesítményeket, hogy nem tanultál meg például kínaiul, görögül, tehát az adott rendező ország nyelvén, hanem gondolom akkor angolul ment a kommunikáció, és ez számomra azt sugallja, hogy akkor a nyelvtudás egyrészt angolul kiválóan működött, másrészt, hogy gondolom az emberi kvalitásaiddal tudtál hatni másokra, vagy kapcsolatot teremteni, vagy összhangot teremteni.
0: Na erre mi a jó válasz?
1: Igen.
0: Köszönöm az elismerést. Nem tanultam meg görögül, sem, és kínaiul sem. Természetesen legyártottam a magam okait, ugye ezt minden ember megteszi, nem mondom, hogy lusta voltam, természetesen. Az igazság az, hogy angolul dolgozik a cég, mindenki angolul dolgozik, az egész mozgalom angolul működik, és majd, hogy nem azt mondom, hogy ez egy olyan feszített dolog, ugye én az utolsó 4-5 években csatlakoztam be, hogy biztos lett volna időm rá. nem mondom, hogy nem, de ott már az intenzitás olyan, és úgy viszi az embert az a fajta fura lendület vagy sodrás, amiben jó, az ember persze van szabad ideje, meg a család, meg egyebek, de én úgy gondolom, hogy egyszerűen, és ezt szomorúan mondom ki, nem volt rá szüksége. Nem kellett, mert egyszerűen angolul ment minden, Kínában is egyébként.
3: Kiválóan. És a családtagok megtanultak?
0: Hát igen, az én feleségem nagyon okos, és ő megtanult görögül.
3: Ez igen.
0: Nem tudom, hogy. Piacon láttam, hogy vitatkozik valami görög kofával, és elképedtem, aztán pedig, mit tudom én, Pekingben nem egyszer egy kínai taxisofőrrel, vagy valakivel, szintén szót, eszmécsét, én meg ott álltam, és azon gondolkodtam, hogy na, ez vajon hogy történik meg. Úgyhogy, de nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a gyerekünk, aki egyébként Ausztráliában született, de Kínában nőtt fel, ő ír, olvas, beszél kínaiul is, úgyhogy azért ez a része, ez megvan, így befektetésként.
3: És esetleg követheti az édesapját?
0: Hát nem.
3: Sportdiplomácia területén?
0: Hát nem követi, biztos, hogy nem követi. Egyébként úszó volt, nagyon jól úszott, csak aztán elvitte a zene. Ő nem is Magyarországon él, Londonban lakik. Minden családnak megvan a maga dinamikája, úgyhogy ő nem fog engem ebben követni, úgy tűnik, de remélem, hogy a zenevonalom más.
3: És hogyha már Londont említetted, akkor még a 2012-es londoni olimpia szervezőbizottságában azért oszlopos részed volt?
0: Nem.
3: Szereped? Már nem?
0: Nem, ugye szóba került 2008 után, hogy mi legyen Londonnal, ráadásul nekünk rokonaink is vannak, elég sok Angliában, tehát ott a családnak egy nagy része ott van. Hát az igazság az, hogy amint talán említettem az előző periódusban, hogy 2008 után elkezdte Kína gyártani az újabb feladatokat.
3: Csak azt hittem, hogy esetleg még pluszban
0: beleszélt. Nem, a vége az volt, hogy nem mentünk Londonba, mert elkezdtem dolgozni a 16-os tokiói kandidatúrán, ugye, ami akkor már gőzerővel ment, illetve volt Guangzhou-ban a 2010-es ázsiai játékok, és Shenzhenben, ami szintén Dél-Kínában van, 11-ben az Universiade. Majd jött 2014 Nanjing az ifjúsági olimpiával, majd jött a kandidatúra 22-re, igen, a télire, és a szervezi. Tehát valahogy úgy Kína nem engedett ki magából, talán, úgyhogy London ilyen szempontból kimaradt, de hát a londoni és aztán később ugye a riói olimpián már mint budapesti kandidáló stábtag, ha tetszik, vagy hivatali résztvevő voltam jelen, és hogy ott már Budapest 2024 volt a fő témám, amikor ugye Rióról beszéltünk. Hogy
3: izgalmas feladat lehetett.
0: Hát nagyon, az ember ugye lehúzott 4 kandidatúrát, mint idegen légiós, mindig egy picikét talán objektívebben, talán kívülről látva azt, ami a belső dinamikákat jellemzi, legyen az Korea, legyen az Spanyolország, legyen az Azerbajdzsán, ugye Bakuval. Úgyhogy Tokió, ugye a 16-os, ami Tokió nem kapott meg, a 20-ast megkapta, én akkor átnyergeltem ugye a spanyol kandidatúrára Madridhoz. Miért? Nem tudom miért, ezek azok a szerencsés vagy bal szerencsés dolgok. Valahogy úgy éreztem Európa, meg kicsit úgy visszacsatolni, meg ilyesmi. És ugye aztán jött a 24 ugye Budapesttel, az volt az első olyan, amikor magyarként, ha tetszik, a saját kandidatúránkat tudtam támogatni, úgyhogy ez egy különleges érzelmi töltetű dolog volt mindenképpen.
1: És itt a beszélgetésünk előtt azért céloztál, hogy volt párhuzam a madridi elveszített pályázat és a budapesti elveszített pályázat között, és nem olyan szempontok miatt, amire esetleg mi halandók vagy laikusok gondolnánk.
0: Hát a laikusok valóban sok mindent látnak, nagyon sok mindent talán nem. Az embernekben, főleg, hogyha ilyen feszítetten, ugye ez egy 2 éves etapokba megy az olimpiákon, vagy ment, ugye jelenleg ez egy különleges kérdés, hogy most mi folyik, erről is válthatunk szót egyébként, de abban az időben 2 évente volt egy téli, aztán egy nyári kampány, aztán megint egy téli, megint egy nyári, egyébként ez azért volt fantasztikus, mert presztízs szempontból az 5 karikát képbe tartotta. Előtte azért mindig ki kellett várni a következő olimpiát, úgy köztes időben nem nagyon volt 5 karikázás, de a kandidatúrák miatt a nemzetközi sportsajtó és a nemzetközi közvélemény nagy része rajta volt az olimpiai brenden, az olimpiai gondolaton. Tehát valahol életbe tartotta az olimpiák között is az olimpiai lelkületet a kandidatúra. Egyébként ezért is csodálkozom, hogy ebbe ilyen élesen az előző elnök belenyúlt. Ez csak egy személyes vélemény. Nagyon sokszor, ugye úgy bedobnék egy-két gondolatot, ha megengeditek. Az egyik az, hogy mindig a legjobb város kapja-e, a legjobb propozíció kapja-e, válasz, hogy nem, sőt, abszolút nem. Tehát a technikai, tehát a helyszínek, a közlekedés, az infrastruktúra, az egyéb kiszolgáló logisztikai dolgok, az fura módon nagyon alul van. A NOB elbírálásánál relatív magasan, a technikusoknál, technokratáknál, ha tetszik, nem akarok negatív lenni, de a döntéshozóknál, a tagoknál ez valahol ott mélyen lent. Csak halkan mondom, ugye ez megint anekdóta, tömegek jönnek a fejembe, ugye ahogy Stockholm veszített Milánóval szemben, az egy klasszikus példa volt. Stockholm, Silécen születnek a gyerekek, mi a kérdés, ó, nyakig, és az olaszok simán behozták egy olyan technikai javaslattal, amiben vagy 5 helyszín, nem tudom hány kilométerek, egy nagyon rossz technikai, nehéz, komplikált technikai javaslattal, a stockholmi sokkal egyértelműbb volt, és Olaszország simán nyert, simán, és mi beszélgettünk a svéd barátokkal, megint nem azért, mert nagy okos az ember, de hát mondtuk nekik, hogy gyerekek, ez elment, ez kizárt dolog, hogy ezt be tudjátok húzni. Ugye, tehát a technikai dolgok az egyik, és ez Budapest kapcsán is egy érdekes aspektus lehet, a legnagyobb rizikó mindig a belpolitika. És itt utalnék vissza a kérdésre, ugye Madridnál, mert az egy nagy tévhit, nem innen kezdem. Talán úgy mondanám, hogy az ember nem mindig döbben rá arra, hogy az angol, mint nyelv hogyan működik egy ilyen kampánynál. Nagyon sokszor vagy angol anyanyelvű ország kampányol, vagy pedig olyan kultúrkör, mit tudom én, egy nyugat-európai, ahol az angol adott. Ezzel szemben vannak országok, Kína például, Korea, ahol még a betűtípus is más, nem is latin betűkkel írnak, hogy magyar, ami egy különlegesen fura dolog egyébként nyelvészeti szempontból Európában, hogy majd a nyelv véd minket, úgyse tudják, hogy itthon mi folyik. Hát tudják, ma már erre megvannak az eszközök, azonnal minden kín van. Tehát nem védi meg a nyelv, nem védi meg a belpolitikai kultúrkör a kandidatúrát adott esetben botrányoktól, és hát nem szeretnék most mélyebben visszautalni a sajnálatos dolgokra, ami ugye a 24-es budapesti kandidatúrával történt, de hát ott a belpolitikán dőlt be az egész. Mi lett volna, ha eljutunk Limáig, annak idején, ez most már mesekönyveknek a lapjaira való, vagy a nem tudom, valaki ezen biztos lamentálhat, de lényeg az, hogy Koreában ugyanez volt, hogy a belpolitika kétszer bedöntötte a pjongcsangi kandidatúrát, és harmadszorra kapták meg egyébként. Talán emlékeznek rá mindenki, hogy Vancouver és Szocsival szemben elbuktak. Tehát nagyon, nagyon komplex dolog, és csak még egy dolgot hadd mondjak, egy picit hosszú vagyok, elnézést, hogy a másik, amit nagyon ritkán realizálnak a résztvevők, a kandidatúra projektvezetők és résztvevők, hogy sok profi résztvevő van egy abszolút amatőrrel, ez pedig a város. Mert a helyi olimpiai bizottság, a helyi szövetségek, a helyi sport ezt csinálja, profi. Mennek VB-kre, EB-kre, olimpiákra rendszeresen. A város az, aki nem csinál ilyet, nem csinált soha és nem is fog. Mert az, hogy Londonban 48-ban volt olimpia, ez teljesen irreleváns egy 2012-es rendezésnél. Tehát a város szerepe az egy különleges téma, és hát ebben is lehet beborulás, hiszen a városban egyéb ambíciók is vannak természetesen.
1: 3 percünk maradt, mert igen, a kajakkenu Európa világbajnokságot közvetítjük majd hamarosan. Azt mindenképpen szeretném megkérdezni, hogy Szalai Berzovici Attila volt itt a Nemzeti Sportrádióban, és ő elmondta, hogy most már a pályázó városok nem abban a helyzetben vannak, hogy egy pályázatra kell felfűzni azt a projektet, vagy azt a portfóliót, amit ők bemutatnak, hanem a NOB folyamatosan ellenőrzés, folyamatosan tartja a kapcsolatot a rendezni kívánó városokkal. Ez valóban így van-e, és e tekintetben Budapest is ott van-e most a lehetséges indulók között?
0: Lényegében így van. Egy kicsit komplikáltabb, és a 3 perc miatt nem mennék ebbe most bele, de nem nyílt, nem átlátható a rendszer. Ezt kimerem állítani, ez lehet, hogy negatívan hangzik. Hogy miért nem, erre megvan a magam cinikus válasza, talán egyszer majd ezt is kifejthetem. De lényeg az, hogy nem átlátható, de amit az Attila mondott, az önmagában áll, így van. És Megmondom őszintén, hogy a budapesti kandidatúráról nem tudok semmit, nem vagyok benne, ezt nem keserűen mondom, csak tényszerűen, úgyhogy nem, én úgy tudom, hogy valami történik ebben a kérdésben, ugye a Magyar Olimpiai Bizottság, a jelenlegi NOP tagunk Füriyes Balázs kapcsán, hol tart, merre jár, mi van a várossal például, annak bekötöttségével, erről nem tudok semmit ebben a pillanatban.
1: Akkor mi kimondhatjuk, keserűen mondjuk, hogy nem keserűen, vagy benne a szervezőbizottságban, és azért is, hogy ilyen gyorsan meg, hogy eltelt az idő.
3: Igen.
1: Még nagyon sokat kérdeztünk volna szerintem, és sok anekdotát.
3: Lehet, hogy lesz egy második rész.
1: Én szeretném, úgyhogy majd itt adáson kívül megbeszéljük. Viki a fitness teremben majd szeretném, hogy
0: Örömmel. Nagyon köszönöm nektek.
4: Korábbi műsorunkból hallottak.
5: Vajda Lászlóval tehát Szabó Szilvia, Szőke Viktória és Gyurta Gergely beszélgetett. Hamarosan folytatjuk a Sportreggelt.
4: Ez a Sportreggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Megvan!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 8 óra 8 perc van, szép jó reggelt kívánunk mindenkinek a stúdióban. Szőke Viktória, Gyurta Gergely, Erdei Márka mikrofonál, Szabó Szilvia, Nagy Máté a mai reggel hangtechnikusa. Sziasztok, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
3: És hát mindenki milyen
1: izgalmas hetünk és hétvégénk van, ugye az előbb állapítottuk meg, hogy itt a műsorunk alatt kezdődik, és talán véget is ér, bár nem biztos a Formula 1-es.
4: Véget semmiképp, mert 9-kor kezdődik, de ha te maradnál, akkor a sport délelőtt mehet élőben, ha úgy van.
1: Jó, rendben, megvárjuk. Kimi Antonellit mutatják éppen a pilóta parádé során, egy nagyon szép, ezüstösen csillogó.
4: Azt nézem, ilyenbe volt a szendvicsem. Szendvicsem ilyenbe volt csomagolva.
1: És nézzük itt a lelátott mindenki esernyőkkel.
3: Mindenki
1: az eső ellen, vagy a meleg ellen?
3: Szerintem a meleg ellen elsősorban, vagy lehet, hogy esni is fog,
2: de
3: nem
2: hát
3: tudom.
2: Vizes a pályának esernyők, úgyhogy lehet, hogy
3: Malajziáról. Az elég esős térség.
5: Igen, szezon.
1: És ugye mondjuk el, hogy a bahreini helyzet miatt rendezik ezt Malajziában, de bahreini nagy díjat nyerheti meg az, aki
2: így
1: tudja,
2: van.
1: Például Max Verstappen. Aki hát hosszú idő után a pole pozícióból
3: indult. Vagy Lewis Hamilton.
2: Akár,
1: mi örülnénk, az biztos.
3: Az biztos, hogy a második sorban pedig ugye Antonelli és Leclerc.
4: De akkor majd ezzel folytatjuk 8:40-kor, mert hát Gegének még fel kell készülnie, hogy pontosan hogy a
3: Forma 1
4: témában, hogy miről legyen szó, úgyhogy most még mi legyen, mik voltak a héten, mi a lehetse, ami eszetekbe jut.
1: Az úszás azért az elég nagy visszhangot kapott.
2: Azzal kezdjük?
1: Hát nem.
3: Előző igen, mert ugye be is fejezték gyakorlatilag ugye a nemzetközi sorozatot az Európa Kupát Barcelonában, és ez sem volt túl szerencsés.
1: Már rövidebb idő
3: igen,
1: alatt.
3: Igen, sajnos, pedig nagyon jó pozícióban voltak.
4: Hát csak jöttek a cápák, muszáj volt lezárni.
5: Igen. Igen, hát én 2019-ben bárcsak egy villámért fohászkodtam, hogy bárcsak összejött volna, hogy akkor világbajnok lehettem volna.
4: Na 25 ez, kilométeren elő volt, aztán
3: ez 2013, ugye?
5: 19.
3: Ja, 19. Ja.
5: Guangzhou.
3: Ja, igen, mert 13-ban
4: Barcelonában.
1: Ja, jó, de most nem hirdettek eredményt, tehát akkor világbajnok lettél volna?
4: Igen, 19,2 kilométernél még ő vezetett,
5: nem,
4: aztán.
5: Nem, 22,5-nél is.
3: Na, hát ez a
4: azt
3: lényeg.
4: Mondtam volna tovább, hogy akkor is, de aztán 22,5-nél is.
1: És 15,7-nél.
4: És 1,6-nál is.
5: Akkor nem. Akkor nem. De na, igen, valóban.
1: Szóval mentél az élen, világbajnokságon.
5: Így van, vezettem a 25 kilométeres guangzhou-i világbajnokságot, és hát mivel szakadt az eső, hát ugye a vízpárlat, ami ilyenkor keletkezik a víz felszínén, mivel sajnos aszmás vagyok, sajnos kitört rajtam az aszmaroham, és hát be tudtam fejezni, de hát az utolsó 2,5 kilométer az kegyetlen volt.
1: De a többi versenyzőt nem viselte meg ennyire, nem, mint téged? Tehát neked az aszmád miatt jött.
5: Igen,
1: így ki?
5: Igen, sajnos, pedig kiszóltam egyszer egy itatásnál, hogy esetleg van egy aszmapipa, és akkor gyorsan be tudom, de nem voltak felkészülve egy ilyen helyzetre, úgyhogy sajnos nem lehetett.
1: Viszont aszmapipa mi angolul?
5: Excuse me?
1: Hát ezért azt nem értem.
3: Az biztos,
5: nem, mert a magyar, tehát ugye a Gellért Gábor volt, aki, aki itatott vagy frissített. Igen, de hát Betlem Dávidéknál nem volt ilyenre sor, úgyhogy ott törölték a versenyt, tehát elindultak, és hát mivel óriási vihar kerekedett, ezért lefújták a versenyt, úgyhogy egymás követő két Európa kupán a magyar szemszögből, ha nézzük, két roppant balszerencsés verseny.
3: Milyen jó pozícióban voltak pedig, mint Fábián Bettina, mint pedig Betlen Dávid. Egyébként Mihályvári Farkas Viktória és Kárpáti
2: Máté
3: is résztvevőkbe tudták, ők végül is tovább jutottak? Mármint, hogy méterekben.
5: Nem, ott nem. Egyszerre, tehát értem. Ott lefújják a versenyt, és akkor, vagy hát kiszállítják a versenyzőket, és akkor olyankor mindenkit természetesen, hogy nehogy bármilyen egészségügyi probléma legyen, kiszállítják őket.
1: De az úszószövetség azt írta, hogy az elmúlt 28 évben soha nem volt ilyen probléma, nem. Tehát most éppen.
5: Nyilván
3: mondhatok
5: most.
3: Egy kis információt még?
5: Légy
3: mert a ismételten egy kis speciális olimpia, de pici, jó? Hogy ott voltak versenyzők kint a speciális olimpikonoktól, számolod a perceket? 5 versenyzővel, és ők még be tudták fejezni a versenyüket, mert előtte voltak, az épek versenye előtt. És akkor csak eső esett még, csak nem volt nagy esőzés, vagy tomboló vihar, vagy bármi nagy szél, úgyhogy ők szerencsésen be tudták fejezni. Ők 800 métert úsztak, ez egy újdonság egyébként a speciális olimpiában, hogy így is nyílt vizen is megpróbálják a fiatalok, és hát nagyon büszkék voltak arra, hogy tudtak a Fabian Bettékkel együtt edzeni, bemelegíteni, úgyhogy nagy élmény volt.
4: Nyílt víz nem is volt soha?
3: Most vezették be egyébként ebben az évben. Volt Sukoron is egy verseny, előtte Cipruson is, ez volt a barcelonai a harmadik.
5: De jó.
3: Úgyhogy majd a világjátékokon lesz jövőre Chilében. Hajrá, hajrá. Mindenkinek gratulálunk, aki befejezte.
1: Abszolút, tehát az nagy
3: köszönöm
1: dolog.
3: A lehetőséget.
1: És egy nagyon klassz fotó is volt.
3: Igen, és az úszószövetség is megosztotta, úgyhogy
1: biztos nagy öröm volt. Én Gegétől kérdezem, hogy amikor látják, hogy az időjárás nem lehet esetleg olyan kedvező, amíg befejezők, nincs olyan, hogy előrébb hozzák a rajtot?
5: Hát ez egy nagyon jó kérdés, hogy hát mai világban...
4: Csak úsztak előttük a speciális olimpikon, aki nem volt lehetőség előrehozni.
5: De hát azért manapság
3: már... De ez
5: már,
3: együttműködésben hát volt az Európai Úszószövetséggel.
5: Simán működtetett volna, és egyébként volt is rá példa, akár egy világbajnokságon, hogy 2 órával előbb hozták a versenyt, mert aznapra elképesztő forróságot jósoltak, és 8-kor kezdődött volna a verseny, és mondták, hogy ez így nem lesz jó, 6-kor kezdődjön, mert akkor még biztonságosan le lehet bonyolítani a versenyt. Úgyhogy nem értem, hogy tényleg itt az Európa Kupa szervezői mibe vannak, vagy mikbe lehetnek, hiszen azért mégiscsak láthatjuk, hogy olimpiai érmesek, világbajnokok, Európa bajnoki érmesek vannak a versenyen, és ilyen blama. Azért ez nem egy jó fényt vett eleve a nyíltvízi úszásra, másrészt pedig maga az Európai Szövetségre, mert hát azért itt az elmúlt 2 verseny az igencsak rezgett a léc.
4: Kevés olyan dolog van ebben az évben, ami azért jó fényt vett.
1: És éppen ezért van más színezet annak, hogy Betlehem Dávid ugye kifakadt a horvátországi hát Európa Kupa után. Sokan mondták, hogy nem kellett volna, vagy lehet, hogy Dávid is úgy érezte, hogy lehet, hogy erős voltam.
4: Mondja, hogy mi történt,
1: tehát ott ugye Fábián Bettina ezüstérmét és Dávid bronzérmét elvették, szabálytalan sapka használatra hivatkozva, és a Magyar Úszó Szövetség nem hagyta annyiban, hanem az Európai Szövetséghez, ami ugye most már European Aquatics névre hallgat, a régi LEN új formában, szóval eljutattak hozzájuk egy közleményt, hogy szeretnének jogorvoslatot kérni.
3: Mert ugye a World Aquatics szabályai szerint használták a sapkákat, ugye Gege?
5: Abszolút, tehát tényleg ők normális jó sapkában versenyeztek, mégis ráadásul úgy, hogy a negyedik helyen célba érkező Andrea Filadelli olasz versenyző is ugyanabban a sapkában úszott, mint Betlehem Dávid, és őt meg nem zárták ki, szóval ez egy kicsit furcsa.
1: És azt is megbeszéltük, hogy kapott Dávid egy piros zászlós figyelmeztetést, és hogy ilyenkor az a szabály, hogy akkor nem kell leúsznia, nem, hanem akkor azt mondják, hogy gyere ki a vízből. Vele leúszatták a 10 kilométert, majd közölték, hogy jó, akkor mégsem.
5: Így van, hát ezért is nagyon bosszantó. Nyilván, ha azt nézzük, hogy tapasztalatszerzésnek jó volt, hiszen teljesítette a távot, viszont fölöslegesen. Tehát ezzel fölöslegesen égette az energiáját, és nem tudott pihenni, regenerálódni a mai, tegnapi Európa Kupa versenyre. Hát nyilván, amit utólag eltöröltek, tehát...
1: Csak ez azért lehet bosszantó, de majd Gege megerősíted, mint sportoló, hogy úszol, nem használsz tisztességtelen eszközöket, nem tisztességtelen előnyhöz jutsz, hanem sapka használat miatt zárnak ki. Tehát, hogy ilyenkor mit érez egy versenyző?
5: Még az a szerencse, hogy Európa Kupa. Tehát olyan nagy tétje nincsen, nyilván ugye itt a pénzbeli juttatások, illetve az, hogy presztízsből azért egy olimpiai érmes vagy egy olimpiai bajnoki címet szeretnél szerezni 28-ban, és minden olyan szituáció, ami neked negatívan hat, vagy rád negatívan hat, azért az egy picit ki tudja zökkenteni a versenyzőt, és hát ne felejtsük el, hogy november 6-án, 7-én Cancúnban a világkupa sorozat elkezdődik, ami már a 27-es világbajnokságra egy fontos állomás, nem beszélve arról, hogy olimpiai kvalifikációs rendszerben most már beleszámít a világkupa pontverseny. Úgyhogy minden...
3: Csak az Európa Kupa zárult le most.
5: Így van, csak az Európa Kupa, tehát nyilván az európai mezőny, illetve az európai helyszínek most már azért limitálódnak, hogy az időjárás egyre hűvösebb, nagyon kevés olyan helyen tudnak Európa Kupát rendezni, ami megfelel a körülményeknek, és hát azért is kerül megrendezésre Cancúnban, Mexikóban egy világkupa, hogy itt is egy picit ne legyen olyan nagy az átmeneti időszak, tehát hogy lezárul október elején a nyíltvízi szezon, és akkor majd csak jövő tavasszal fog újraindulni. Azért az egy hosszú időszak, ezért is próbáltak így egy picit a World Aquatics rendezői, hogy egy picit így a nyíltvízi úszásnak is kedvezzenek.
1: De amit képet beküldtem nektek a csoportban, hogy Bettivel és Dáviddal promózták be az egész eseményt, tehát örültek annak, hogy két ilyen nagy kaliberű versenyző elindul, és akkor utána így bánnak velük. Tehát most itt senki nem vár el, hogy szokták ezt mondani. Hát igen, meg kivételezett bánásmódot, de hogy korrektek legyenek vele, azért azt igen.
5: És talán ami a legbosszantóbb, mint közül, hogy nem volt közvetítés. Tehát, hogy mi abból a szempontból sem lehetett volna belekötni, hogy a közvetítési jogokban a szponzoráció hogyan jelenik meg. Nyilván a fotósok szemszögéből erre hivatkoztak, hogy a fotósok azon az oldalt álltak, ahol a szponzornak nem kellett volna megjelenni, és a Dávidék sapkán pont azon az oldalt volt. Én azt gondolom, hogy egy pici rugalmasság ebből a szempontból lehetett volna bennük.
3: És hogyha már új rugalmasság, akkor nem tudom, hogy mennyire figyeltétek, de a triatlonosoknál is volt egy ilyen ügy, ugye Kropko Mártival kapcsolatosan a múlt heti spanyolországi világbajnokságon negyedik helyen ért célba, de hát utólag kizárták, mert hogy tovább tolta a bici, a kerékpárt, igen, a bent a depóban, és vagy nem, hogy hamarabb pattant a kerékpárra, mint kellett volna, és egy zöld jelzést nem vett észre, ami a talajon volt.
1: Igen, de ott az
3: fellebbeztek, és hát elutasították.
1: Mert ott valami olyan volt a probléma, hogy kap egy büntetést ott a kerékpárnál, igen, és azt a futás alatt le kell töltenie.
3: És ő ezzel is indult el, hogy tudta.
1: Körben, igen, az első körben ki volt még írva ez, hogy 15 igen másodperc, vagy nem tudom mennyi, azt hiszem 10. És hogy a következő körben meg levették ezt, és azt gondolhatta, vagy gondolta, hogy akkor eltörölték.
3: És két órát küzdöttek egyébként a Triatlon Szövetség tisztségviselői, és úgy tűnt, hogy sikerül, de végül elutasították.
4: Hát ezek nem sűrűn szoktak azért
1: összejönni. Ezt akartam kérdezni, hogy emlékeztek olyan óvásra, ahol megváltoztatták, és...
3: Viszont lelkileg megviseltek Kropko Mártát ez az egész, úgyhogy hát reméljük, hogy nem befolyásolja majd az olimpián éremre is esélyes
1: nem,
3: váltunkat, hogyha kijutnak majd az olimpiára. Hát fantasztikus váltó egyébként, aminek tagja Márt is.
5: És amit a Márk szokott mindig mondani a nyíltvízi úszásnál, és akkor ezen sportágokban, hogy eleve ugye a népszerűsége egy kicsit igen csökken, és akkor igen még ezek hozzájönnek. Plusz azért egy átlag nézőnek a nézhetőség szempontjából elképesztő nehéz. Tehát igaziból nem is tudjuk követni a versenyt sokszor, hogy ki hol helyezkedik el, ki hol van, hányadik pozícióban van, úgyhogy...
4: Na de ha már úszás, mi újság a Masters VB-re való készülésre? Mert szálkásabbnak tűz.
5: Heti, most négyet tudtam edzeni.
1: Ú, ez igen. Én látom is.
4: Azért mondom, tényleg jobban néz ki.
1: Eszméletlen. Fura volt,
4: amikor bejött a Gegel. Tényleg, úgyhogy már vállad miatt már oldalasan kell begyere az ajtón, nem semmi.
3: Tehát ez és ez még fokozódik.
1: És a kis hajat kiszőkül, teljesen, mint egy igazi versenyző, úgy nézel már ki.
5: Nem értelek. Jó idő volt, úgy voltam, hogy egy kicsit csobbanok. Minden egyes nap próbáltam.
4: De vigyázz az igazi versenyzővel, mert lehet, hogy most elmegy akkor 3 hétre ide, edzőtáborozni. Cancunba. Aztán elmegyek Mexikóba, meg ilyen helyeket, hogy elmegy. Az aztán
5: egy ország.
4: Azért, tudom, azért gondoltam, hogy hülyeséget mondok, de akkor elmegy, mit tudom én, hova mentek.
5: Hát oda nem szívesen.
4: Na, akkor semmi nem jó neki, nézem már válogatsz.
1: Na tessék, hova menni? Előbb Chilénél felcsillant a szemed.
5: Na, ott szívesen? Elmennék Chilébe. Nem valami dél-amerikai országban most úgy elröppennék. Uh-huh. Jó kis
1: nyújts be a beadványt az USZA szövetséghez. Indulnál a Masters világbajnokságon, de a megfelelő eredmény elérése érdekében szeretnél egy kis támogatást a melegégővi.
5: Hát biztos örülnének neki.
1: Egyébként tudsz versenyzőtársadról, aki hasonló tervekkel készül? Így, hogy Budapesten
5: nem,
1: lesz?
5: Viszont próbálok minél több régi versenyzőtársamat rávenni arra, hogy induljanak. Nem mondok direkt neveket.
1: Pedig azt akartam mondani, hogy ha lenne konkrétum, akkor az jó lenne itt bejelenteni az a vasárnap reggelben. Jó? Sőt, ha bejönne jó, és személyesen...
3: Mi a határideje a jelentkezésnek?
4: Tegnap előtt.
3: Még nem nyitották meg a felületeket.
5: Nem, június 23-ig lehet szintet úszni.
3: Ó, hát akkor az nem, még bőven. 8 hónap.
4: Június 23, hát ez
1: simán. Elkezdjük mi is, igen.
4: Pár hónap kis ide úszik hálás.
5: Megvan a bejelentés.
1: És akkor hallgatók nem
3: váltóban is az
5: lehetne sőt, mix váltó.
3: Akkor jó, elkezdem én is, jó.
5: Két férfi, két nő, meg vagyunk. Megvan a váltónk. Nemzeti Sportrádió váltó.
3: Igen.
4: Az jó hangzik. Na de, ha már a heti sporteseményekről beszéltünk, Gege, te nagy szerelmese vagy a kézilabdának, ugye? A Veszprém megnyerte a klub VB-t.
5: Ráadásul óriási fölénnyel.
4: Ez eszméletlen volt. 2 hétnél kapcsoltam be, így nézem, mondom...
3: Története során másodszor.
1: Így van.
4: És egyébként benne volt a pakliban, tehát az Emil Nielsen most már a Veszprémben van, a régi játszótársak ellen azért benne volt a pakliban, hogy ő általában kivédi a szemét mindenkinek.
1: De azért ilyen arányú győzelem szerintem nem. És ahogy Xavi Pascal fogalmazott, az elmúlt 3 évben most játszottak a legjobban. Tehát azért, amikor az edző is ezt mondja, hogy fú, le a kalappal.
4: Igen.
3: S hát azért meg. Ez óriási lendületet adhat, mind a Bajnokok Ligájában, mind pedig...
1: Biztos, hát hogy adhat, de azért volt. Szeptem, vagy hát nyilván most már a bajnokság október az van, az tehát simán még az olyan messze van.
4: Igen. És hát 2 éve is ugyanez volt. Igen. Csak akkor a Magdeburg ellen volt egy gólos győzelem a döntőben, aztán egy összesítésben egy gólos vereség a BL negyed döntőben, úgyhogy reméljük, mondjuk látva ezt, tehát én nem aggódom, tehát ez a Veszprém most kompaktabbnak tűnik, mint az a Veszprém, ami 2 éve volt, vagy amelyik 2 éve volt, úgyhogy szerintem ez jobb eresztésnek tűnik így első ránézésre. Aztán meglátjuk tényleg, hogy már nem most kell jónak lenni, mint a Szilvi is mond, nem szeptember-októberben kell jónak lenni, hanem majd március-április-május környékén.
1: De az biztos, hogy felhívták a figyelmet, hogy ezzel a Veszprémmel számolni kell.
4: Hogyne, persze. Az a Füksze Berlinnél volt érdekes kint a klub VB-n, hogy a Gidzel nélkül egy félkarú óriás. Uh-huh. Tehát azt, hogy az Aláklitól kikaptak, azt nem sokan várták volna szerintem. Mondom még egyszer Gidzel nélkül, de hát azért mégiscsak egy Aláklit, egy európai top csapatnak azért egy legjobb játékos nélkül is azért illik megverni.
1: Igen, azért vannak érdekes eredmények így a nemzetközi világban is. Most így hirtelen csak az jut eszembe, hú, segíts már, melyik csapat edzőjét küldték el?
4: Melyik?
1: Női kézilabda csapat, majd megnézem.
4: Azt mondja, megnézzük viszont, hogy ha már női kézilabda, akkor ugye Plavati Tamásnak a csapatához Brestbe érkezett Henny Reisted, akit szóba hoztak már a Fradival, szóba hoztak már a Győrrel,
3: hát nem.
4: Debrecennel nem. Igen. De igen, tehát ő végül Brestbe.
3: De pletykáltak róla.
4: Hát nem. Nem, a Brestbe ment végül, úgyhogy...
1: És ma játszanak, ugye?
4: Igen, ma játszanak, 4 órától talán, ha jól emlékszem. Úgyhogy,
3: mi az a Ferencvárost érintő csoport?
4: Igen, mert jövő héten meg a Brest beutazik a Fradi.
3: Igen.
4: Úgyhogy igen.
3: Mit szóltatok ahhoz, hogy az FTC egy góllal legyőzte a Bukarestet?
1: Hát 15-11-nél nem gondoltam volna, hogy ilyen kiélezett végjáték lesz.
3: Simon Petra és Hásfalvi Júliát is kiemelhetjük gólszerzés szempontjából.
4: Júlián nyilatkozott is Olasz Gergőnek, azt is majd meghallgatjuk a következő blogban, úgyhogy igen, azért ez egy jó meccs volt, szerencsére végül egy gólos győzelem.
3: Ez nehezebb volt, mint az előzőek.
4: Hát nehezebb, igen. A Győr meg ugye, hát a Győr sem nyert könnyen.
3: Igen, és a második fél időben volt egy kis hullámvölgy.
4: Hát igen, az előfordul, de a Győrre nem jellemző. Igen. Tehát igen, azért a női kézlabdában azért nem megbántva senkit, azért azt mindig elmondjuk, hogy azért vannak fentek meg lentek egy mérkőzésen belül is.
3: De most ugye a Metz mögött a második helyen van a Győr, de hát, ugyanúgy 8 pontos, hát most még
4: és jövő héten lesz talán Győr Metz.
3: Igen.
2: Az egy nagyon nagy
4: csúcsrangadó. Igen. Bár a Metszel kapcsolatban most nincsenek jó érzéseink, mert ugye szegény Vámos Petra nem sokat játszik a Metszben.
3: Hát sajnos nem.
4: És ez látszik a válogatott teljesítményén is.
1: És ez Golovin Vlagyimir is elmondta itt a Nemzeti Sport Rádióban, hogy azért vannak azok a beidegződések, amik csak a meccsen jöhetnek elő. Ha nem játszol, akkor nem. Az Odense edzőjét rúgták ki október 3-án, az tegnap volt? Azonnali hatállyal Jakob Westergaardot. A klub vezetés a hosszú ideje elmaradó, a klub ambícióihoz méltatlan eredményekkel és a mutatott játékkal ennek indokolta a döntést.
4: Meg ennek szerintem van még egy komoly oka, jól emlékszem a héten. Igen, az Odense otthon vesztett az SBRG-el szemben, úgyhogy talán nem meglepő, hogy Westergaardnak megköszönték a munkáját. Előtte meg ugye Besztercén is vesztettek, úgyhogy hát nem a nincs a legjobb formában ez az Odense most jelen pillanatban. Melyik a győri csoportban van az Odense, ugye? És hirtelen nem is emlékszem, de lehet, hogy a Fradiéban, Győrben?
3: Igen. Jó, Győrben van,
4: igen,
3: is
4: a Győri, és majd lesz.
3: Negyedik jelen pillanatban is 3 pontja van az
4: Odenzének.
3: Október
4: 17-én lesz majd Odense, Győr.
1: És a Brest-Ferencváros pedig a következő fordulóban lesz, ugye? Úgyhogy ott már akkor...
4: Hát most volt egy magyar-román csata, jövő héten lesz magyar-francia dupla csata.
3: Tényleg.
4: Eszméletlen jók ezek a sorsolások.
1: De a Győr, amit mondasz, hogy azért tehát az látszik, hogy a beállós poszton idén nem lesz gond, mert tavaly mindig ezzel szenvedtek, hogy olyan játékosok ugrottak be, akik nem klasszikus beállósok.
4: Hát igen, azért most, ha nem egy Brácet, akkor bejön Buktit. Ha nem egy Buktit, akkor
1: így
4: bejön Brácet.
1: Így van.
4: Ez azért nem nagyon tudja egyik csapat sem fölvenni a versenyt. Talán így soha nem volt ennyire jó beálló páros egy együttesnek sem.
3: Viszont tegnap kikapott sajnos a Vác, ugye az Európa Liga selejtezőjében.
4: Igen, az. Egy góllal, ugye?
3: Hát nem.
4: Vagy kettővel?
3: Hát 32-30.
4: Kettővel, de hát az itthon majd ledolgozzák jövő héten, remélem.
3: Hát
4: úgyhogy...
3: reméljük nem egy figyelmeztető jel volt.
4: Hát egyébként a Vácnak a költségvetése azért...
3: Ugye tavaly nem indultak,
4: igen,
3: de előtte meg csoportkeresők voltak.
4: Azért szoktak azért pénzügyi problémák lenni, hogy hol van, hol nincs. Úgyhogy,
3: de Szabó Edina csapatáról van szó.
4: Mármint az ellenfél.
3: Az ellenfél. Igen.
4: És György László van ugye Vácon a hölgyeknél. Úgyhogy szerintem azért le lesz dolgozva ez a két gólos hátrány. Nyilván nem lesz egyszerű, de szerintem a Vásznak elsők sorban nem ez a legfontosabb, hanem hogy a bajnokságban jól szerepeljenek.
1: A bajnokságban szerinted ki lesz a bronzérmes idén?
4: Egyértelmű a Debrecen.
1: Igen?
4: Uh-huh. És szerintem sokkal közelebb lesz a második helyzet.
3: Nagyon F-betűt mondasz.
4: F-betűt mondtam a Fradihoz, de mi meglátjuk, tehát a második helyzet együtteshez a Debrecen, mint a negyedikhez. Hasonló lesz, mint tavaly szerintem.
1: Igen?
3: A negyedik.
1: Most nem tudja megszorongatni a Debrecen, szerinted?
4: Jövő héten lesz, ugye?
1: Igen.
4: Esztergomban, ha jól emlékszem, Debrecen Esztergom. Benne van a pakliban, mert ugye rengeteg sérült van a Debrecennél, de szerintem hosszabb távon a Lokinak erősebb kerete lesz, hogyha visszajönnek a sérültek, uh-huh. akár Jovicra gondoltunk, vagy azért még ott Szabó Nináék ugye kiestek tavaly tért sérüléssel, úgyhogy szerintem az Esztergomnál hosszabb távon jobb a Debrecen, attól függetlenül simán lehet, hogy majd szombaton Esztergomban nyer uh-huh. a hazai csapat.
1: És idén képesnek tartod a Debrecent, hogy akár melyik nagytól pontot raboljon?
4: Arra nem feltétlen,
1: aha.
4: De az, hogy évvégére ugye benyújtották a kérelmet, hogy az Európa Liga 4-es döntőt szeretnék rendezni, ez egyértelmű célkitűzés, hogy az Európa Ligában szeretnének odaérni a top 4-be, úgyhogy szerintem arra minden esélyük megvan.
5: Jaj.
3: Én időt néztem, mert hogy jönnek a hírek hamarosan. Innen folytatjuk.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
6: Nyereg be Magyarország! Lovas ünnep Szilvásváradon 19. alkalommal. Tekintse meg Közép-Kelet-Európa legnagyobb amatőr lovas versenyét. Kis huszárok, nagy huszárok, kocsitolás és fogatvágta. Idén is színes program kínálattal kápráztatják el a nézőket. Nemzeti Vágta. Ma 15 órakor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
7: Max Verstappen rajtolhat az élről a Forma 1-es Báhrejni nagydíjon. Időközi képviselőválasztást tartanak Budaörsön. Folytatódik a kellemes őszi idő. Jó reggelt kívánok! Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
7: Kiélezett végjáték után a Ferencváros 24-23-ra nyert Érden, a Faluvégi Dorottyát és Kucora Csengét is foglalkoztató Cseszeme Bukarest ellen a női kézilabda bajnokok ligája csoportkörének negyedik fordulójában, így továbbra is hibátlan teljesítménnyel vezeti csoportját. A győri Eto is őrzi 100%-os mérlegét, azok után, hogy 36-32-re legyőzte a vendég romániai Besztercét. A labdarúgó nemzetek ligája harmadik fordulójában az A-ligában Spanyolország 3-1-re nyert Csehország ellen Oviedoban. A világbajnoki címvédő ezzel továbbra is 100%-os mutatóval áll csoportja élén. Anglia 7-0-ra kiütötte Horvátországot. Harry Kane és Bukayo Saka egyaránt kétszer talált be a házigazdák kapujába. A horvátoknak ez volt történetük legsúlyosabb veresége. Vendégsikerek a férfi kosárlabda NB1 alapszakaszában. A címvédő Falkó oroszlányban 98-74-re, az előző idény ezüstérmese a Szolnok Pécsen 74-70-re, a Paks Körmenden 95-84-re nyert, az egyetlen hazai győzelmet a Szeged aratta, amely 77-71-re bizonyult jobbnak az újonc Fótnál. A négyszeres világbajnok holland Max Verstappen nyerte a Forma 1-es Báhrejni nagydíj időmérő edzését. Így ő indulhat az élről a ma reggel 9 órakor kezdődő futamon, amelyet az M4 Sport élőben közvetít. A második helyen Lewis Hamilton végzett a Ferrarival, míg a harmadikon Verstappen Red Bullos csapattársa Isaac Adjar zárt, de a francia pilóta rajt büntetése miatt a világbajnoki pontversenyben vezető olasz Andrea Kimi Antonelli a Mercedes-szel vághat neki a harmadik helyről a sepángi futamnak.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
7: A jövő évi költségvetés az egyik fő témája az erdőbényei kihelyezett kormányülésnek. A kis nyugdíjak már bejelentett sávos emelése mellett az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs járadék, valamint az időskorúak juttatásainak emelésén dolgozik a kormány, közölte Kármán András pénzügyminiszter. A készülő klímatörvénnyel kapcsolatban Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, az aszály és a vízhiány miatt azonnal cselekedni kell. Mert figyelmet fordítva a hazai vízkészletek megtartására, a természetes élőhelyek megóvására, helyreállítására. Szavazategyenlőség miatt tartanak időközi képviselőválasztást Budaörsön. A vonatkozó törvény 2 évvel ezelőtti módosítása óta ez az első alkalom, hogy nem új időközi választást rendeznek, hanem megismétlik a voksolást. A szeptember 6-ai szavazáshoz képest annyi a változás, hogy egy jelölt visszalépett, így 5 ember közül választhatnak az érintett város részlakói. Európai Uniós támogatással fejlesztették az onkológiai sebészeti ellátást Szeged és Temesvár térségében. A projekt lerövidítette a daganatos betegek útját a diagnózistól a műtétig. A Szegedi Tudományegyetem sebészeti klinikáján teljesen újra gondolták és átszervezték az onkotímek döntéshozatali folyamatait. A program következő lépéseként elérhetővé válik, hogy a szegedi és a temesvári orvosok közösen vitathassák meg a legnehezebb onkológiai eseteket. Leégett a műemléki védelem alatt álló református templom a Borsodabaúj-Zemplén megyei Radostyánban. Az épületnek csak a falai maradtak meg. A tűzben megsemmisült a templom 1784-ben készült kazettás fa mennyezete, valamint a mellette álló 1762-ben épült 16 méter magas barokk fa harangtorony is.
0: Közlekedés.
7: Több szakaszon dolgoznak az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között. A fél útpályát lezárták, torlódásra készüljenek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
7: Ma is napos, száraz idő lesz. Legfeljebb északnyugaton élénkül meg a szél. Délután 23-26, késő este 4-10 fok várható. A jövő hét közepéig még hasonlóan szép őszi időre készülhetünk.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 8 óra 39 perc a pontos idő, folytatjuk a Sportreggelt a stúdióban továbbra is Szőke Viktória, Gyurta Gergely, Erdei Márk és Szabó Szilvia. Formula 1-jel foglalkozhatnánk egy kicsit.
2: Ha bár... értenénk hozzá, de nem úgy,
3: hogy de van itt, aki nagyon...
2: Ja!
3: Közöttünk.
4: Témát, bármiről beszéltünk, akár kézilabdáról
3: is folytathatjuk. Még ugye az M4 Sporton is a felvezető műsor megy éppen.
1: Így van, bár néztük, hogy sok az esernyő a nézőtéren.
3: Én meg azt mondtam, hogy a nap miatt, de nem.
1: Nem, esik. Ezek szerint az eső miatt, úgyhogy reméljük nem járnak úgy a Forma 1-es mezőny tagjai, mint Betlehem Dávidék, hogy rossz
3: amúgy
1: idő miatt.
3: Gegen, szerinted kinek tehet jót az eső, vagy ki tud jobban alkalmazkodni hozzá?
4: Az esőmenőknek, Verstappennek, Lewis Hamiltonnak, és akár...
3: Gondoltam, hogy Hamiltonnak is.
4: Még Leclernek is.
2: Kedvencét nyilván be fogja mondani, tehát
1: ha esik, ha fúj. Hamiltonnak minden jót tesz, tehát.
4: Mit, hát milyen esőmenő.
3: Gege, és a Leclernek van az aranyos kis kutyája?
4: A Tasi?
3: Akit mindenhol visznek.
4: A Leo, igen.
3: Igen, és igen. Neki is szül a felesége hamarosan?
4: Így van, terhes a... Most már felesége, így van, és nem tudom, hogy mennyiben fog
3: és
4: megváltozni.
3: És akkor mindenhova viszik
4: mindenhova
3: magukkal?
4: Mindenhova viszik magukkal.
1: Pontos sportszakmai kérdései vannak, Viki.
4: Ott vannak.
1: És Alonzónak hány kutyája?
4: Alonzónak nincs, neki barátnői vannak.
3: Több?
4: Hát most nem tudom, hogy egyszerre több.
3: Miért? Ezek a kulisszatitkok. Mondjuk én is meglepődtem rajta, 45 éves, nem?
1: Ilyen kis kujon ő?
4: Igen.
1: Azt a mindenit. Spanyol amorózó.
4: Hát ugye volt, amikor több énekessel is összehozták.
1: Mesélj, kivel?
4: Jó, nem, most Márk, valamit szeret, valamit láttál? Valami érdekességet?
2: Nem, de milyen édesek énekessekkel.
3: De azt mondjuk el sportszakmai, hogy a hatodik sorban indul Lawsonnal, ugye? Alonso.
2: Slawson.
1: És bejelentette, hogy marad.
4: Marad.
3: Igen.
1: Úgyhogy
4: viszont Ocon nem marad, képzeljétek el.
3: Igen.
4: A háztól távozik Esteban Ocon.
3: Így van.
1: És hova megy?
2: Emiatt rosszul is aludtunk pár napig egyébként. Otthon.
3: Ezt kiemelt hírtként kezeltünk mi is.
4: Így van. Nem valószínű, hogy lesz neki ülés a jövő évre. Viszont ugye a Haas és a Toyota között van egy kooperáció, úgyhogy lehetséges, hogy a Toyota szuper autóversenyzéshez fog áttérni, úgyhogy...
1: Fú, nézzetek ennyi. Közben a képernyőre, hát, azért nagyon
4: lesz,
1: erősen
4: itt nem lesz futam.
1: Hát egy rövid időn vagyis belül biztos,
3: hogy nem. Azt a mindenit.
1: Hát a safety car, amelyik megy a pályán, konkrétan fél kerékig.
3: Lehet, kicsit rázzák a fejüket a Red Bull-os mérnökök is.
1: Hát igen, és Verstappen olyan nyugodtan ül ott a...
3: Igen.
2: Bedobban, azért nem mostak esőgumit magukkal.
4: Van még 19 percük. Amúgy ez a jelenkori Forma 1-nek szerintem egy óriási problémája, hogy esőben nem hajlandóak elindítani a versenyt. Tehát ilyen típusú esőben, amikor ennyi víz van a pályán, akkor nem indítják el, hanem inkább megvárják, még egy kicsit
3: mennyi
4: jobbak
3: lesznek. Mennyi a várakozási idő, van ilyen limit?
4: Hát ez a safety car-tól függ, hogy a biztonsági autó, amikor kilép a pályára, akkor milyennek ítéli meg a körülményeket. Általában ezt meg szokták várni, amíg olyanok lesznek, hogy...
2: De kiváló volt az a jelző, amit használtál, hogy a jelenkori Forma 1-ben, mert ugye régebben simán versenyeztek,
4: simán.
2: Ömlő esőben.
3: Bizony.
4: És akkor még nem is voltak ezek a biztonsági intézkedések, mint a Gloria, ugye a fejük fölött, vagy például a villogó, esőben a villogó
2: piros fény,
4: igen, úgyhogy nagyon érdekes, pedig ezek a gumik... úgy tudom, hogy 80 liter per másodperc vizet ontanak ki magukból, tehát olyan annyi felhajtó erejük van, amit ugye kilöknek és páraként ugye elmegy az autóból.
2: Én egyszer számoltam, 78 literig jutottam, de akkor lehet, hogy 80-ra felkerekítették.
4: Jó, szép munka.
1: Azért az M4 sportos kollégákat nem irigyeljük ilyenkor, mert
3: sokat
1: nem lehet
3: tudnak
1: tudni.
3: Beszélgetni
1: hát,
3: most.
1: Igen, nem tudják, hogy meddig tart az adásidő, bár mondjuk Nagy Dani, nem, szerintem nem
3: Nagy
1: hozzák zavarba az
3: nem. Ilyen
1: egy
3: nagyon szünetek. Jó beszélgetőtárs.
1: Az biztos.
4: Bármiről lehet vele
3: így
4: beszélni,
3: van.
4: Úgyhogy.
2: Egyébként Antonelli meg fogja tartani ezt a vezető pozícióját a pontverseny élén. Mit gondolsz? Ugye 302 pontja van, Russellnek 236, ami 66 pontnyi

0: különbséget jelent, bárhogy számolom. És hány verseny van még hátra? 6-7-8?
1: Azt hiszem, hogy 7, igen. Én úgy érzem, hogy Antonellinek megvan az esélye, hogy idén világbajnok lehessen. Szóval én úgy gondolom, hogy igen, ő meg fogja tudni tartani. Bár pont ez a hétvége volt az, amikor a Mercedesnek egy picit úgy megingott az a fajta dominanciája, amit az egész évben lehetett látni. Nyilván, ugye 2017-ben volt utoljára itt futam, azóta eltelt jó, elég nagy idő, és nyilván a körülmények nem olyanok, mint a legutóbbi Forma 1-es futamoknál. Teljes mértékben az aszfalt más, igazából minden körülmény más, és szerintem emiatt szenvedett egy picit a Mercedes. Viszont nem így történt Verstappennel, illetve Hamiltonnal, két óriási.
0: Lehet hülye kérdés lesz, de idén volt már egyébként elsős futam? Nem emlékszem most hirtelen, hogy lett volna. Lehet, hogy volt, de most hirtelen nem ugrik be.
2: Halasztásra nem, én sem.
1: Szerintem én sem, nem rémlik.
0: Csak nem tudjuk, hogy viselkednek az autók esőben akkor ezek szerint. Úgyhogy ez még nagy kérdés lehet, hogy nyilván Verstappen nagyon jól vezet, meg Hamilton is esőben, az két első rajtkockából induló pilóta. De hát azért ez a Red Bull, ez ennyi erővel le is állhat az első kanyarnál
1: ismerve. Kiszámíthatatlan.
2: Azért volt egy kicsit homályos a tekintetük a Red Bull mérnököknek az imént.
0: Nem számítottak, hogy esni fog.
2: Nem örültek.
1: És ugye ilyenkor az egész autónak a beállításait át kell majd módosítani, tehát ugye ilyenkor száraz pályás beállításokkal mentek az időmérőn, illetve a szabad edzéseken is, és most teljesen át kell módosítani, viszont ugye park fermé van, tehát ez azt jelenti, hogy nem nyúlhatnak az autóhoz. Igen. Úgyhogy itt most az nyer, aki egy kicsit ilyen közepes beállításon tartotta az autót, ha már előrejelzés, kicsit lehető, szerintem előrébb tartanak, mint mondjuk a Európai Úszószövetség szervezői, akik látják egy picit előre, hogy milyen időjárási körülmények várhatóak majd holnapra, úgyhogy talán az nyerhet, aki egy picit itt a száraz és az esős körülmények közé lőtte be az autó beállítását.
2: Ugye Max Verstappennel kapcsolatban mindig emlegetjük, hogy nincs jó autója, van, amikor rossz helyről rajtol, mégis behozza jó helyen az autót, így most, hogy az érről rajtolhat, így szerinted behúzza?
3: Ugye hosszú idő után nyerhetne, igen, ismét.
1: Ő is lenyilatkozta, hogy azért ennek nem kell messze menő következtetéseket levonni, hogy ő a pole pozícióból indul. Sajnos, hogy ti is mondjátok, nem olyan jó az autó. Uh-huh. Ahogy én korábban nem igazán szerettem Max Verstappent, most egyre szimpatikusabbá válik, és most már eljutottam arra, hogy láthatólag az, hogy ő is képes szenvedni, és képes sportemberként olyan dolgokat megtenni, úgyhogy én bízom benne, hogy egy óriási csatát láthatunk, és a régi idők emlékét idézi fel, hogy mondjuk egy Max Verstappen Lewis Hamilton csatát láthatunk az élen. Kérdés az, hogy a fiatalok mennyire fognak ebbe beleszólni, de bízunk benne, hogy egy izgalmas versenyzést láthatunk, ami megint csak a jelenkori Form 1-re nem biztos, hogy igaz, hogy általában kevés előzés, unalmas futamokat láthatunk, és inkább az energia szabályozás befolyásolja a versenyt.
0: Közben kapjuk egyébként a hallgatói SMS-eket a 06355556-05-re, méghozzá arról, hogy a legjobban érdekli az embereket, hogy a pálya karakterisztikájáról beszél nekünk, kérlek. Ez a Forma 1-nél ott mindig előkerül, hogy vajon milyen a pályának a karakterisztikája. Két hosszabb egyenes van talán itt Malajziában?
1: Igen, hát ez egy 5,5 kilométeres pálya, roppant hosszú. Hát,
0: összesen mennyi a verseny? Tehát már azt kiszámoltad.
1: 310 kilométer. Egy általában 300-nak kell lennie, durvának annyi kilométert kell megtenniük a versenyzőknek, és hát ugye mivel beugró verseny, ezért hát egy kicsit változóak a körülmények, nem feltétlenül mutatja azt, amit mondjuk egy monzai pálya. Például a Hungaroringot is egy picit át kellett módosítani, át kellett aszfaltozniuk, hogy megfeleljenek a modern Forma 1-es kritériumainak, és hát ez Malajziában nem feltétlenül van így, úgyhogy itt a gumikopásnak is óriási szerepe lesz majd ezen a versenyen, bár nem tudjuk, hogy mennyire fog felszáradni a pálya.
0: Hölgyek, tudjátok, hogy ki tartja a pálya csúcsot, és mikor? Mióta tartják?
3: Itt Malajziában
0: nagyjából
3: ezen a pályán.
0: Hány éve lehet a pályacsúcs?
2: Hát maga érvényben. A pálya is egy új pálya, nem?
0: Hát annyira nem.
2: Mennyi?
0: Hát nem fogom elmondani, hát akkor elállom
3: magam.
0: Ja, tudom,
3: hogy hogy az időmérőn jól teljesít, vagy Verstappen, vagy Hamilton 9 éve is ilyen jól, vagy Hamilton lehet, ugye?
1: Hamilton volt,
3: aki 9 éve a pole pozíció. Igen, ezt tudom, de pályacsúcsot nem.
0: Nem.
2: Sajnos.
0: Ez egy olimpiai évben volt.
2: De hoppá. Én a karakterisztikát tudtam volna, ha tőled kérdezed, de jó, akkor mondd el a pálya csúcsot.
0: Athénban. Athénban voltál kint éppen.
3: Azt a...
0: a tengerparton sütetted magad, miközben te, hát te mondtad, miközben Juan Pablo mondta, ja. Onnan néztétek, mondtad a görög barátaiddal.
2: Mi van? Valakivel összekeveszel.
0: Juan Pablo mondta, ja, és mennyi a pályacsúcsvége, azt meg te tudod fejből, hogyha jól emlékszem.
1: 1.34.2. 1.34.223.
2: Mondta.
1: Ezred.
2: Elcsúsztatták a Bahreini nagy díj rajtját. Hát de tényleg nézzük itt. Mondtad Gege ezt, hogy szimpatikus Verstappen vagy Hamilton. Tehát
0: de, azt... Ezt azért így nem mondta ki.
2: De,
3: nem kedvelte, de most már
2: hogy,
3: igen.
2: Hogy nekem az a szimpatikus, hogy ugye itt vannak ezek a fiatal tehetségek, akiknek nyilván ezek az új szabályok, az új jelenkori forma egy jobban fekszik, és hogy mégis azt mondják, hogy jó, akkor csináljuk. És akkor harmadik, negyedik, ötödik, hatodik helyen beérnek, de akkor is, igen, de akkor Alonsót is mondhatjuk, Bottaszt is. Mm-hmm. Tehát, hogy a legendás, régen jobb formában lévő, bár hát most is jó formában vannak, természetesen, bocsánat, igen, nem minősítem őket, csak ez, hogy elviselik azt is, hogy egy-egy versenyen nem ők a veszélyesek.
3: De például Kimi Antonelli, a fiatal tehetség, aki most ugye a második sorból rajtol, ugye a harmadik helyről, de egy ilyen nagyon laza versenyző. Például ugye a nyilatkozatában is, hogy tényleg a harmadik helyről indulok, vagy nem tudom, vagy jól adja elő magát?
1: Ennyire laza. Ennyire laza. Igazán olasz versenyző, éljük az életet vidáman, és nem jól foglalkozunk semmivel, és ezért gondolom azt, amit Márk is kérdezett, hogy nagyon nagy esélye van az idei évben Forma 1-es világbajnok lenni, mivel az a teher, amin mondjuk másnál, ez már fennáll, például George Russellnél, ő benne nincs meg. Nincs ez a nyomás. Tehát ő nagyon jól tudja kezelni.
2: Oké, megy a verseny. Versenyről versenyre haladunk, gyűjtögetjük a pontokat. Odaérünk az utolsó két versenyhez, amikor mondjuk ott van már a teher, hogy meg kell nyerned ahhoz, hogy behúzd a VB címet. Akkor sem fog megremegni? 18 hát,
1: hogyha,
2: évesen? 19
1: ilyen
2: éves?
1: Pontállással fogunk odaérkezni, nem, hogy ennyivel
2: hát akkor
1: vezet.
2: Szorosabb, és akkor már elérhető.
0: Huncut meg kiszámolt a fejbe, hogyha 66 pont lesz az utolsó két versenyre, akkor már biztos, hogy aha, világbajnok. Vigyázni kell vele. Igen, vigyázni igen. Kell vele.
2: De szokott ilyen lenni, hogy az utolsó
0: percben megremeg. A Szilvi úgy kérdezi, hogyha 20 pont lesz mondjuk az utolsó két versenyre, akkor vajon megremeg-e a keze az olasznak?
1: Lando Norris tudom idehozni példaként, aki Max Verstappennel óriási csatát vívott, és ő se bírta ezt a terhet. Tehát az első világbajnoki cím, amikor ott ezért, van, igen, majdnem a kezedbe, akkor azért sok mindenkinek megremeghet.
2: Amikor már van veszíteni valód, mert most idén, hát ő a titkos, vagy nem várt esélyes, ő volt a fekete ló, nem készültek rá, jóval kis Kimi majd valami, de amikor tényleg előlépsz.
3: És Kimi nagy Kimi lett.
0: Hát, még nem.
2: Még nem.
3: Jó, igen, de halad a felé.
0: Még a nagy Kimi a 2008.
1: Igen. Okay. Így van.
2: Igen.
1: Igen, hát...
0: 2006?
1: 2008. 7. 2007.
0: Lehet.
1: 2007.
0: Megnézzük.
3: Lassan már 20 éve.
0: Nagyon durva.
1: Kimi Räikkönenről beszélünk.
3: Igen.
1: A finn Forma 1-es pilóta.
3: A finn szikla.
1: A jég király.
3: Jég király tényleg, az. Igen.
1: Na?
2: Akinek a kisfia is már elkezdett.
3: Ja, igen, nagyon helyen.
1: Igen.
0: Igen.
1: Igen, már 2008-ban Louis Hamilton az első Forma 1-es világbajnoki.
3: Azért mondom, hogy majdnem 20.
0: Schumacher.
1: 2006-ban. Az igen, így van.
0: Úgyhogy
1: izgalmas Forma 1-es
0: év. De egyébként ez jó reklám a Forma 1-nek is, nem?
1: Hogy a fiatalok?
0: Nem azt, hogy a fiatalok, hanem hogy ha mondjuk George Russell-lel hasonlítjuk össze mondjuk Kimi Antonellit, akkor szerintem jobb felvevő piac Olaszország, mert ott azért a Ferrari révén évek óta, vagy évtizedek óta már lassan nem jönnek olyan eredmények, amiket szeretnének, és így lehet, hogy az olaszok is inkább kezdenek, ismerve őket nem valószínű, de ki szeretné a Forma 1-ből.
1: 54%-kal nőtt Olaszországban a már Forma 1-et nézők igen, száma. Viszont európai szemszögből...
2: De csak Antonelli miatt? Nem amiatt, mert Hamilton ment a Ferrarihoz?
1: Hát most ez egy nagyon jó kérdés, de ugye Hamilton már a tavalyi évben is Ferraris pilóta volt, tehát ez az idei évet mutatja, úgyhogy ez Kimi Antonellinek
0: szól.
1: Igen, ez hogy tényleg 54%-kal nőtt a népszerűsége, illetve a néző száma, viszont európai szemszögből a Forma 1-nek csökkent a néző száma, ráadásul nem is kicsit, úgyhogy a Forma 1-nek foglalkoznia kell ezekkel a számokkal.
0: De ezzel hogy tudnak foglalkozni? Ezzel mi lehet az, amivel eladhatóbbá teszik a versenyt, mert ez, hogy tényleg
2: hát
0: energiavisszanyerés számít.
2: Belegondolnak, hogy ezek az új szabályok hoztak-e annyit, Nem.
0: Tehát ebben akkora pénz van, hogy ezt nem hiszem, hogy ezt így azt mondjuk, hogy akkor jövőre ezt megváltoztatjuk, és akkor varázsütésre.
2: Hát de tavaly is volt olyan, hogy össze kellett ülniük, hogy valami legyen, mert lement az első pár futam, és mindenki jelezte, hogy na jó, hát ez így nem.
1: Két évvel ezelőtt volt, amikor nagyon pattogtak az autók, ez a bouncingos szindróma volt, és hát ugye ott a versenyzőknek a egészség kárára ment, hiszen a hátukat szétütött ez a fajta pattogás. Ez a Venturi csatorna volt, amit beszívott levegő, és emiatt volt ez a óriási pattogás. Ezen is volt egy válságstáb, ami után egy központi szabálymódosítást hajtottak végre, ami segítette ezt a fajta hát problémát megoldani, viszont az idei évben nem nagyon tűnik, hogy itt bármiféle módosítás lenne, bár hangoznak olyan hírek, hogy visszahozzák a régi V8-as motorokat, ami ugye azért nagyon nehéz, mert ugye egyik irányból megyünk a környezetvédelem, illetve a környezet tudatosság felé, hogy legyen akkumulátor, fele-fele benzin és akkumulátorhajtás, és ugye a V motorok, a V8-as, V10-es, V12-es motorok az épp az ellenkező irányát mutatják. Nagyon sok benzinre van szükség, óriási környezetkárosító hatása van, és hát ugye a zaj szintje is teljesen más, mint a jelenlegi Form 1-es autóknak, úgyhogy nem tudom, hogy melyik irány fog nyerni, a környezetvédelem, vagy akár a népszerűség, de ha a pénzt nézzük, akkor úgy érzem,
2: hogy inkább... Hát, hogyha azt mondod, hogy látszódik már, hogy csökken a népszerűség, akkor az nyilván pénzben is mérhető.
0: De ez nehéz kérdés egyébként, hogy mitől csökken és mitől nő, mert azért mennyi hétkör van, vagy a hét futam van hátra, azt beszéltük meg, 66 pont a különbség, azért volt már ilyenkor pár éve, akár Verstappennél, akár még talán Vettelnél is.
2: Mikor már világbajnok volt. Igen.
0: Tehát, hogy vannak jó futamok, vannak egyébként előzések is, most nyilván nem az utcai futamokra gondolok, hanem ahol tényleg lehet versenyezni. Talán ebben lehetne egyébként, hogy a tradicionálisabb, de utcai pályákat kiszedni, bár gondolom ezt évek óta, évtizedek óta gondolkoznak ezen, csak hát gondolom nem éri meg Monakóból elhozni, mert talán Monakóban, hogyha valamit tudunk, egy négybetűs szó, az biztos, hogy valami P betűvel kezdődik, és énzre végződik, úgyhogy talán onnan nem lehet elhozni a Forma 1-et.
1: Nem, és ráadásul 2027-ben Monakó rendez sprintfutamot. A teljes érdektelenség és a teljes unalomnak a tetőfoka lesz az a verseny, amikor egy hétvégén belül lesz egy sprintfutam és egy rendes futam. Három darab előzéssel.
0: Értelmetlen.
1: Melyik az a három? Lehet, sokat mondtam. Tehát,
0: borzasztó.
1: A jelenlegi Forma 1-ben az számít, vagy inkább nagyon sok pályán az számít, hogy az időmérőn egykörös teljesítményén ki a legjobb. Mert általában az le tudja hozni a futamot is, ha csak nincsen technikai problémája, vagy éppen nem ront el valamit óriásit. És azért ez nagyon szomorú, hogy régen azért például Alonso Schumacher csatáinál,
0: hát igen,
1: vagy akár Senna Prost, tehát hogy vagy Lewis Hamilton és Nico Rosberg, vagy tényleg az utóbbi évben bárkit. Tehát a 21-es év talán a legjobb, legizgalmasabb Forma 1-es év volt mindközül.
2: Viszont amit Mark mondta, hogy izgalmas, hogy Pierre Gasly a múltkor ugye megszerezte a pole pozíciót, most Verstappen, tehát nem mindig Antonelliről szól, aztán hogy a végeredmény mi lesz, azt meglátjuk.
3: Hát meg 56 körben rájuk, nagyon hosszú napra készülhetnek. Kíváncsian várjuk a bahreini nagydíj végét, ami Malajziában
2: meg az elejét megrendezésre. Is, mert nem tudjuk, hogy mikor kezdenek, úgyhogy hát nem
0: meglátjuk,
2: érták ki.
0: Meglátjuk, ami viszont biztos, hogy 8:56 perc a pontos idő, és hát már itt a telefonon a másik végén Bere Ferenc várja, hogy hívasson minket, úgyhogy mindjárt megengedjük neki.
4: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. Semleges pályán Szlovákiában nagy szombatban kell mérkőznie a magyar válogatottnak Ukrajna ellen. A találkozó sorsdöntő lehet. Megmarad-e az esély az A divízióba kerülésre? Ukrajna-Magyarország labdarúgó nemzetek ligája mérkőzés élőben hétfőn 20 óra 45 perctől a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 9 óra 4 perc a pontos idő.
2: Milyen? Hogy hívják?
1: Szőke Viktória Erdei, yes. Már Gyurta Gergely és Szabó Szilve itt a stúdióban. Márknak ezt
3: igazat valami. És a vonalban állandó szakértőnk, Bene Ferencia Feri, jó reggelt!
4: Jó reggelt!
2: Feri,
5: szia! Nagyon szép jó reggelt mindenkinek, sziasztok!
3: Na hát természetesen a magyar labdarúgó válogatott eddigi és soron következő Nemzetek Ligája mérkőzéséről is fogunk beszélgetni, de ami a legaktuálisabb és amire szerintem mindenki felkapta a fejét, az a horvátok angolok elleni 7-0-ás veresége. Hát mi volt itt a levegőben, Feri, és mire gondolsz? Ez az új kapitány kudarca, az új keret kudarca, tehát mi történt itt?
5: Véleményem szerint ez mindenkinek a kudarca, és én az első fél időt nyomon követtem, de hát megmondom őszintén, a második fél időt már nem, hiszen annyira egyértelmű volt a találkozó, és ugye világéletemben nekem a horvátokkal kapcsolatban az volt a képem, hogy akár utánpótlás szinten, akár felnőtt válogatottban elképesztő küzdőképességről, hatalmas csapategységről és mindig óriási hazaszeretettel átitatott, erőszakos és többször inkább pozitívan erőszakos és masszív játékukról voltak jellemzőek. Ugyanakkor mindig volt egy-egy olyan világsztáruk, akik a támadó játékban is jeleskedtek. És egyszerűen végig azon gondolkodtam a mérkőzés folyamán, hogy először átfutott az agyamon, hogy rossz csatornát nézzek, ez biztos valami egyéb találkozó lehet, de hát
2: megint a Muzsika TV-t kerested, Feri?
5: igen. De szóval aztán nyilván felismertem a világsztárokat, meg hát nyilván ez így félig csak egy ilyen poén akar lenni, de hát tisztázzuk az elején, hogy az angol válogatott most olyan elképesztő formában van, hogy nagyon-nagyon rég láttunk ennyire jó korosztályt összerakva, legjobb korban vannak a játékosok, még mindig van komoly potenciál az angol válogatottban. Én úgy gondolom, hogy Gordon teljesítménye az egész egyszerűen lenyűgöző, tehát nagyon-nagyon rég láttam ennyire jól futballozni. És tényleg hát Harry Kane egyértelműen a világ egyik legjobb támadója. Bellingham is hatalmas formában van, tehát az angol válogatottban nem nagyon találni igazából hibapontot, és tényleg rendkívül jó formában vannak. De maga az a tény, hogy gyakorlatilag a horvát válogatott szinte ellenállást sem tanúsított a találkozó folyamán, az rendkívüli módon meglep engem, és hát egyfajta ilyen generációváltáson esik át a horvát csapat, tehát ez nyilván soha nem zökkenőmentes, de azért erre én sem számítottam. Azért ott volt Guardiola, ott volt Perisic, nyilván ő már azért jóval túl van az enyhítjén, Modricról nem is beszélve, aki azért a védekező pozícióban már kevésbé hatékony, de hát Vucskovics nem tudott felnőni Guardiola mellé, Livakovicsról is bepattogtak a labdák, és az ott számomra furcsa, hogy főleg a 16-oson belüli játékhelyzetekben, amit azért valljuk meg őszintén, a magyar válogatott is mostanában rendkívül jól old meg, ugye Észak-Írországgal szemben is, és most legutóbb Georgiával szemben is. Szóval a 16-oson belül olyan óriási létszámfölényt kell biztosítani, és olyan agresszív, erőszakos védekezést, hát gyakorlatilag a gólszerző helyek a minden statisztika és minden taktikai szint miatt, vagy alapján az 5-ös és 11-es pont környéke. Hát elvétve lézengtek a horvát játékosok, ütközőtávon kívül voltak, nem blokkolták az átlövéseket, tehát ahogy mondani szokták, nagyon-nagyon könnyű gólokat szereztek az angolok, ami rendkívüli módon meglep engem.
2: Jó, de Feri, bocsánat, azért tényleg egy legjobb angol csapat vagy keret között, meg a legjobb horvát között tényleg van 3 gól, legyen 4, tényleg legyen mondjuk rossz napjuk a horvátoknak, de az, hogy egy 7-est kapnak hazai pályán, nem tudom, nyilván nem szeretünk erről beszélni, hogy edzőbuktatás, de azért csak felveti azt a kérdést, hogy vajon Slaven Bilic-e a megfelelő személy arra a pozícióra, vezető edzői vagy szövetségkapitányi pozícióra, vagy éppen milyen a kapcsolata vajon a kerettel?
5: Hát nézzétek, hogyha egy válogatott szinten nem akarnak együtt dolgozni az edzővel, akkor erre vannak azért más módszerek, tehát ott nyilván lehet nyilatkozni a sajtóba, lehet kinyilvánítani a felettes vezetők felé bizonyos dolgokat, de azért a nemzeti címerrel nem szokás szórakozni, tehát azt nem tudom elképzelni, hogy direkt akartak kapni egy nagy zakót, hogy ez úgymond rávilágítsa a fénypontot erre a kérdésre. Viszont a kérdés abban a szempontból aktuális mindenképpen, hogy a horvát válogatott és a világ bármely válogatottja között nincs hetes gólkülönbség. Tehát egyrésztről vagy a sorozatterhelés folyamán a regenerációt rontották el, mert látványosan válszorogtak a horvát játékosok, és lemaradtak minden párharcról. Tehát mind gondolkodásban, mind pedig dinamikában sokkal, de sokkal lassabbak voltak, mint az angolok. Tehát egyrészt nem könnyű 12 nap alatt 4 mérkőzést lejátszani, és adott esetben, ha egy edzőnek nincs rutinje ebben, vagy akár válogatott szinten a stábja nem segíti annyira, akkor ebben jól is nem bele lehet hibázni, ha egész egyszerűen fáradt játékosokat küldenek a pályára. A másik dolog az lehet, hogy nincs meg a kohézió, az a fajta csapategység, akár a csapaton belül, akár a kapitány vagy stábja és a csapat között. Tehát azért ilyen szinten előfordulhat, hogyha nincs meg az a motivációs erő, ami hozzáteszem meg kellene, hogy legyen válogatott szinten, függetlenül attól, hogy a kapitánnyal most jóban van a keret, vagy nem. De az kétségtelenül jelen lehet problémaként, ha úgymond nem szeretik a kapitányt, nem éreznek vele egy hullámhosszat, illetve adott esetben a játékosok úgy érzik, hogy rosszul van összerakva a csapat, az okozhat olyan morál csökkenést, ami azért vezethet nagyobb vereségekhez. Tehát én nem azt mondom, hogy nem lehet kapitány kérdés, mert egy ilyen után mindig azért ösztönösen felmerül ez, pláne, hogy azért az előző mérkőzések se úgy sikerültek, de azt, hogy ezt szándékosan okoznák elő a játékosok, azt nem tudom elképzelni.
3: Beszéljünk egy kicsit az angol kapitányról, Thomas Tuchelről is, akit ugye a világbajnokság előtt kritizáltak, mert egy-két sztárt otthon hagyott. Viszont a VB bronzérem egyrészt önmagáért beszél, másrészt ez a 7-0-ás siker is. Én azt gondolom, hogy megerősítheti az ő megítélését, pozícióját, hitelét, nem?
5: Igen, ez kétségtelenül így van, egy-egy győzelem az mindig megerősíti a kapitányt, tehát úgy szoktuk fogalmazni, hogy nő a kreditje, tehát amikor egy kapitány sikeres és jönnek folyamatosan a győzelmek, akkor senki sem kérdőjelezi meg a döntéseit. Nyilván az a nehéz ebben, és ezt Johan Cruyff mondta nagyon jól, hogy az edzői szakmában nyerned kell ahhoz, hogy igazad legyen. Tehát ez a kulcs az egészben, de itt igazából nem merül fel a kapitánynak a megkérdőjelezése, hiszen az angol válogatott azért jól teljesít a világbajnokságon, is jól teljesített, azzal az apró ténnyel, hogy azért a kiesés kör azért meg lehetett kérdőjelezni a kapitánynak a visszaállását Argentina ellen, de hát az egy már agyon elemzett történet. Viszont az angol válogatott nem csak ez a 7-0-es idegenbeli siker, hanem maga az a pálya, az a fejlődési görbe, ami azért jellemző az egész angol válogatottat, az erősíti meg leginkább a kapitányt. Tehát nem győzöm hangsúlyozni, hogy egyrésztről nagyon jó korban lévő játékosokról beszélünk, tehát az angol válogatott egy-egy kirívó, hát most Pickford és Harry Kane, aki 30 felett jár, de azért a mai labdarúgásban már nem szokás azért elbúcsúztatni a 33 éves játékosokat, tehát látjuk, hogy azért följebb is van profi élet. A keret többséget pedig 25 és 22 év közötti, tehát nagyon-nagyon ígéretes, és ez azt jelenti, hogy ha együtt tudják ezt a keretet tartani, és a játékosokban nem lesz a klubjában akár sérülés vagy formahanyatlás, akkor ez a válogatott 2-3 év múlva kerülhet a túcsára.
4: Igen, az A divízió 3-as csoportjának a legmegdöbbentőbb eredménye volt, de játszottak még egy mérkőzést ebben a csoportban, Spanyolország, Csehország 3-1, és ugye a spanyolok 9 ponttal vezetik is a csoportot, ez azért nem meglepő eredmény a spanyoloktól, de jól is játszottak, és világbajnokhoz méltó eredmény.
5: A spanyol válogatottnál, én megmondom őszintén, azt vártam, hogy amikor már világbajnok is vagy, Európa bajnok is vagy, és gyakorlatilag mindent megnyertél, ahol elindulsz, akkor lesz egyfajta olyan jól lakottságérzés, és ugye néhány héttel vagy egy-két hónappal a világbajnokság után belemenni a Nemzetek Ligája sorozatba úgy, hogy újra csúcson kell lenni, újra meg kell nyerni, és újra el kell kápráztatni a közönséget. Én azt vártam, hogy a spanyol válogatottól lesz egyfajta motiváció csökkenés és egyfajta jó lakottságérzés, de ebből a szempontból tévedtem. Nyilván nem arra gondoltam, hogy most ki fognak esni, vagy nem fognak nyerni mérkőzést, de az, amilyen módon, ahogyan és amilyen újra motiváltan és idézőben téve éhesen futballozik a spanyol válogatott, az minden képzeletet felülmúl, és tényleg kifogytam a jelzőkből. Egész egyszerűen a spanyol válogatottnak a játékát már csak azért érdemes nézni, ahogyan futballoznak. Az a könnyedség, az a technikai tudás, az a látványosan egyszerű, de nagyon-nagyon hatékony és gyönyörű szép futball. Arról nem is beszélve, hogy szinte egymás múlják felül a támadó harmadban a csatár teljesítmények. Elképesztő megoldásokat hajt végre Bayern a Yamin Lamal tárnyal a pályán, és akkor arról nem is beszélünk, hogy olyan döbbenetes kispaddal rendelkeznek, hogy Fermin, Cucurella, Oyarzabal, szóval nem igazán látok hibapontot a spanyol válogatottban.
2: A Cucurellát nem tudom, hogy hoztad ide, Feri, ezt például nem értettem, de...
6: Hát úgyhogy rámadott játékos, szép volt, Feri, jó volt, ez kellett.
5: És tényleg azt látom az ellenfeleken is, hogy szinte olyan érzésem van a testbeszédből, hogy legyünk már túl ezen a mérkőzésen, igen, gólt kaptunk, jó, tudtuk, hogy gólt fogunk kapni, legyen már vége, minél kevésbé verjetek meg minket, aztán pucsúzunk el egymástól a meccs végén. Szóval tényleg nem nagyon látom, és ezt még Anglia ellen is, ha nem is ennyire sarkítva, az angol válogatott ellen is, amint Anglia megfojtotta a találkozót, rögtön még egy sebességfokozattal tudtak váltani, és olyan labdasebességet produkálnak, amit a jelenlegi körülmények között szinte lehetetlen levédekezni, és továbbra is megvan bennük a dinamika, megvan a motiváció, egy tökéletesen működő gépezet, és nem csak taktikai értelemben értem, hanem érzelmileg is nagyon-nagyon komoly összetartás van a spanyol válogatottban, mind stáb, mind közönség, mind pedig a játékosok szintjén.
2: És ma is lesznek érdekes meccsek, nem csak tegnap, meg tegnap előtt, meg holnap után lesznek, ha azért nézzük tényleg a második csoportot, ahol hát nem hiszem, hogy sokan megtippelték volna, hogy három darab forduló után Görögország fogja vezetni a holland-német-szerb csoportot. Görögországnak 7 pontja, ugye 2 győzelem, 1 döntetlen, és hát a szünetben még a hollandok ellen is 2-0-ra vezettek, aztán 2-2 lett, mert kiegyenlítettek a hollandok. De ma lesz ugye egy Görögország-Németország. Nem tudom, mit gondolsz, Feri, azért mégiscsak az, hogy Athénban lesz Görögországban, azért azt talán a görögök malmára hajthatja a vizet, bár a németek mellett meg azt szól, hogy Joachim Löw a szövetségi kapitány, és hát ugye kikaptak 1-0-ra otthon a görögöktől, akkor most vissza kell vágni.
5: Igen, hát először is a német válogatottal kapcsolatban annyit jegyeznék meg, hogy a legutóbbi hazai pályán lévő görögök elleni találkozójuk az egy taktikai mestermunka volt a görögök részéről. Egyébként Jürgen Klopp a kapitány, ha jól tudom még, de...
2: Igen, őt mondtam, bocsánat, csak Joachim Löw a beceneve. A beceneve.
5: Jó, rendben.
2: Bocsánat.
5: Pont Kloppal kapcsolatban jegyezném meg, hogy azért az a 44 fős keret lebontva 22-22 főre az egy nagyon-nagyon jó elképzelés volt, hiszen megfelelő rotációt tud alkalmazni a mérkőzések között, és 3 mérkőzést egyik, 22-3 mérkőzést a másik minimális átfedéssel vesz részt. Viszont azért ez valamelyest beárazza a német gondolkodásban a Nemzetek Ligáját, hiszen ők úgy gondolkodnak, hogy az Európa-bajnok is elejtezőn bizonyára tovább fognak jutni, és egyfajta hát tétmérkőzéseken való teszteket alakítanak a játékosok körében. Meggyőződésem, hogy még német válogatott szintjén sincsen 44 ütőképes játékosuk, és ezt azért a görögök elleni első mérkőzésen láthattuk is, tehát nagyon-nagyon veszélytelenül, nagyon passzívan, többnyire oldali visszapasszokkal operáltak, nagyon lassan járatták a labdát, kevés gólhelyzetet alakítottak ki, és hát a görög válogatott folyamatosan, ahogy telt az idő, önbizalmat nyert, és a második fél idő közepén, amikor a német válogatott kitámadott, a második gólhelyzetükből, hangsúlyozom, meg volt előtte még egy zicserük, szerezték meg egy győztes gólt, tehát a görög válogatott nem lebecsülendő ebből a szempontból, viszont azt se felejtsük el, hogy azért a németek, amikor a leginkább szükség van, akkor szokták legjobban összeszedni magukat. Ráadásul most pont a tabella miatt egy kicsit a görögökön van egyfajta olyan nyomás, hogy most már bizony hazai pályán, hát bármennyire is furcsa, igazából, ha nem is győzelmi kényszerük, de hát kicsit az esélyesség terhe is rajtuk van, bármennyire is furcsa hangzik. Amennyiben pedig szeretnénk megszerezni az első helyet a csoportban, akkor kifejezetten a mai mérkőzésen nyerniük kell, ez, hogyha nem tudják a játékosok helyén kezelni ezt a mentális szituációt, akkor bizony ellenük is fordulhat. A hollandokkal kapcsolatban pedig, hát Csavit sajnálom egy picit, mert azért hozzászokott ahhoz a hatalmas labdabirtoklásra és középpályás virtuozitásra épülő támadójátékra, ami azért most szerintem képességek révén nincs meg a holland válogatottnál, tehát egy picit mást kell futballoznia, vagy elvárni a csapattól, mint amihez ő akár hozzászokott eddig pályafutása során. Meglátjuk, hogy ezzel megbírkózik-e.
4: És szerinted, Feri, a négyes csoportban a Portugália-Norvégia találkozó mit hozhat, különösen a tekintetben, hogy a héten ugye sokat cikkeztek, Cristiano Ronaldo hazatért a válogatottból, és volt egy kis összetűzés a szövetségi kapitánnyal. Mentálisan mit okozhat ez?
2: Jó, hogy te kérdezted, én Figót mondtam volna.
4: Szóval, hogy Ronaldo hiánya mit okozhat mentálisan a csapatnak, vagy szerinted ez mi lehet? Mi lehet ezen a mérkőzésen? Vagy egyáltalán befolyásoló tényező lehet?
5: Igen, hát nyilván kívülállóként és sokszor elemezve a nyilatkozatokat, illetve a mérkőzéseket és az összeállításokat, nekem meggyőződésem, hogy Ramosszal már sokkal jobb teljesítményre képes a portugál válogatott. Ez nem jelenti azt, hogy Ronaldónak nem lenne helye akár a kispadon, és ahogy Jorge Jesus kapitány ezt eddig tényleg jól megoldotta, hogy adott esetben Ronaldót a rotációba beletéve, egyszer-egyszer ugye a padról betálva, vagy akár kezdetve alkalmazta, de hát most nyilván erről már sokat beszéltünk, hogy most Ronaldónak van, vagy a kapitánynak igaza, minden esetre egy, nem is tudom, 234-szeres válogatott, ha jól tudom, Ronaldón nem így kellene búcsúznia. Meggyőződésem, hogy el fogják simítani a dolgokat, és lesz egy hatalmas búcsú mérkőzése, azt nem tudom, hogy mikor, de az kétségtelen tény, hogy a kapitány, ha nem is a háborút, de az első csatákat megnyerte, hiszen Ronaldo nélkül ragyogóan futballozik a válogatott, és mind Dániában, mind Norvégiában több gólos mérkőzésen úgy tudott nyerni.
4: 4-2-re győztek talán, ugye legutóbb? Igen.
5: Így van, és hát azért ez nem utolsó sorban, ezekben az országokban, idegenben azért nem sokan járnak nyerni, és tényleg megnyugtató és stabil játékkal hozták mindkét mérkőzést, úgyhogy a kapitánynak ebből a szempontból most 1-0 vagy 2-0, és meggyőződésem, hogy hazai pályán is a portugál válogatott domináns játékot fog nyújtani, és megnyeri a találkozót. Szerintem azért ez egyfajta üzenet is a csapat részéről, hogy azért Ronaldo után is van élet, és nem akarok elébe menni a dolgoknak, de el tudom azt is képzelni, hogy volt egyfajta belső feszültség már a csapatok belül. Hát amikor ekkora világsztár van, az hatalmas nyomást helyezhet a többi játékosra is bizonyos szituációkban, hogy most neki passzoljanak, vagy ne neki passzoljanak. Nem tudom, hogy Ronaldo egója mennyire tűrt el, hogy a kispadon játszott, nem tudom, hogy a nyilatkozatok mögött mekkora tartalom volt. De azt továbbra is állítom, hogy a világbajnokságon, miután Gonzalo Ramos győztes gólt szerzett a horvátok ellen, utána a következő mérkőzésen az 5 tartalék játékosba sem fért be, és úgy estek ki a portugálok a spanyoloktól, azt én nagyon nagy hibának tartom Martínez részéről. Most pedig azért látszik, hogy Ronaldo nélkül is ütőképes ez a válogatott. Meggyőződésem, hogy ha nincs probléma Ronaldo és a csapat között, akkor valamilyen módon vissza kell hívni, meg kell egyezni, és akár a kispadról 20-30 percekre beszállva tud segíteni.
1: Na de ő ezt tudomásul veszi, Feri, tehát ő egy olyan karakter, aki azon is megsértődik, nem, hogy ha csak csereként. Tudom, hogy nem volt szép ez, hogy melegített 30 percig, és aztán nem játszott, tehát ez valóban nem, de nem neki kellene most már azt mondani, hogy jó, akkor...
2: Pláne, hogy kiadták a hetes meszt is, ugye, mert bizony, most már nem rajta volt, nem
4: kellene. Jó, az sem szép, tehát megvárthatták volna, igen, amíg ő visszavonul, de miért nem tud ő visszavonulni, mondjuk, mint Lionel Messi?
7: Igen, a válogatottságtól, igen.
5: Egy biztos, hogy azonnal felvették a mezét, nyilván nem kell visszavonultatni a hetes mezt, de azonnal egy óra múlva más nyomtatnak a hetes fölé, azért az jelzés értékű volt, és nem volt elegáns, ezzel egyetértek. Viszont az is kétségtelen tény, hogy Ronaldónak is ezt be kell látnia, hogy adott esetben a padról beszállva talán többet tud segíteni. A másik pedig, hogy az ő egójában is azért ez érdekes, hogy nem tudom igazából eldönteni, hogy ez egyfajta műbalhé, és direkt alakították így a körülményeket, hogy ő mondja ki, hogy visszavonuljon, vagy hogy kikényszerítették belőle, hogy elhagyja az edzőtábort, mert már mindenki tudta, hogy nélküle jobb a válogatott, de nyilván akkor nem kell behívni, vagy Ronaldónak a sértődöttsége és egyfajta ilyen óvodás reakciója volt ez, hogy bevágta magát, és hát nem az autójába ült be, hanem a magárepülőjében, hát ez egy kicsit más szint, de azzal abszolút nem értek egyet. Véleményem szerint a nemzeti válogatottat minden esetben és minden körülmények között ki kell szolgálni, tehát számomra nem létezik olyan, hogy egy játékos az edzőtáborból hazamegy.
6: Ha már nemzeti válogatott, holnap számunkra a legfontosabb mérkőzés 20-45 perckor lesz, ugye Ukrajna-Magyarország. Mi kell ahhoz, hogy ne 4 pontunk, hanem 7 pontunk legyen a hétfői mérkőzést követően?
3: És ugye azt lehet tudni, hogy Kerkez Milos nem játszik sárga.
7: Hát igen,
3: miatt.
7: Mert hogy megkapta a második sárgáját is.
5: Így van. Hát nyilván ez a legrosszabb történik, hiszen rég nem látott jó teljesítmény nyújtott minden szempontból. De azért Toboszlai Dominik ott lesz a pályán, biztos vagyok benne. Egyrésztről ő rá is egy fél mondatba kitérhetünk, hogy a legutóbb a grúzok elleni mérkőzésen tényleg igazi vezéregyéniség volt, tehát most lehetett azt látni, amit én az elmúlt mérkőzéseken is vártam volna tőle, hogy nem túl mélyen játszik, hanem rábízza a védőkre a labdakihozatalt, vagy a mögötte játszó középpásokra, és ha nem is előről, de mélyről, középpályáról irányítva, akár rágyorsítva, akár egy-egy játékos kicselezve, létszámfölényeket kialakítva, kapura lövéseket eszközölve, kapura is veszélyesen futballozott. Ráadásul, amikor megpróbálta grúz válogatott minket ellentámadásokkal sokba tartani, vagy veszélyeztetni, akkor nagyon-nagyon komoly minőségi futásokkal, nagyon nagy sprintekkel hátul is tudott szerelni. Szóval tényleg klasszis teljesítmény nyújtott. Úgyhogy nagyon remélem, hogy ez elindítsa a válogatottat egy jó irányba. Viszont az meglepő volt az északírek Nagyszombatban elért 3-0-ás sikerében, hogy meglepően sebezhetőnek tűnt az ukrán válogatott a beadások után. Tehát egy szögletből és két beadásból kaptak gólt, ami azért nekünk is kinyithat bizonyos kapukat. Nyilván nekünk az játékstílusunk egészen más, mint az északírek, tehát nincsen különösebben veszélyes feljátékkal megáldott támadónk, de azért az ukrán válogatott, ne felejtsük el, hogyha levesszük a Puskás arénában szerzett góljukat, ami egy extrém helyezkedési hibából adódott, egyébként nem nagyon volt helyzetük, kivéve arra a periódusra volt egy gólhelyzetük, amikor kinyílt a magyar válogatott, tehát azért az ukránoktól csak számítok olyan hatalmas erejű támadójátékra. Viszont most talán önbizalom szempontjából a magyar válogatott erősebbnek tűnik, és a grúz mérkőzés talán elindíthatja a válogatottunkat egy olyan pályán, amivel meg tudunk birkózni az ukránok ellen. Kiélezett találkozóra számítok, de azért azt ne felejtsük el, hogy az ukrán válogatottnak a kerete sem annyira bő, hogy a negyedik mérkőzésre adott esetben ne produkálják mondjuk fáradtsági tüneteket. Nyilván ott nagyobb rotáció történik, de nem vagyok benne biztos, hogy van annyi játékosuk, úgyhogy érdekes találkozó lesz. De az egész negyedik fordulóra így ebben az ablakban azért számítok nagyon nagy meglepetésekre, hiszen még ezen a top szinten sem szembesültek a játékosok 12 nap alatt 4 válogatott mérkőzéssel soha.
2: Feri, tipp nélkül nem fogunk elengedni, úgyhogy egy ukrán-magyar gólgazdag 0-4, arra gondolsz?
5: Hát gondolok én sok mindenre, de azok nem mindig valósulnak meg.
2: Jó, hát Real Madrid szurkoló vagy, ez sok mindent elmond, igen.
5: Hát én a 20-as évem elejére gondoltam, de most már mindegy, akkor ne kevegyünk. Jó, tehát Ukrajna-Magyarország mérkőzés nekünk mindenképpen előnyünkre fog válni, hogy szerintem most egységesebb a válogatottunk, ugye a grúz mérkőzésen is lehetett látni nagyon sok pozitívumot, az ukránok se rendelkeznek egetverően erős támadójátékkal, mi azért megkaptuk azt a fajta, vagy megtaláltuk azt a fajta csapatvédekezést, hogy nagyon nehéz a válogatottunknak gólt lőni, tehát én egy kevés gólos mérkőzésen egy gólos sikerre számítok.
3: Akkor fordítom, 0-1.
5: Mondjuk legyen.
7: Vagy 1-2.
3: Jó, az még
5: így van, köszönöm
3: szépen. Az is kevés gól, jó.
2: Na hát akkor Bele Ferencnek nagyon szépen köszönjük, és reméljük, hogy valóban így lesz, és hát akkor addig meg további szép napot, jó pihit, aztán majd holnap. teli trombóval
4: vagyunk.
2: Köszönjük
5: Feli.
4: Szia, szia, szia.
2: És hát még mielőtt elmegyünk hírekre, előtte még mindenkitől egy gyors tippet, ha már Feri is tippelt, ukrán-magyar holnap.
4: Én valóban 1-2, tehát hogy 2-1-re nyerünk.
6: Én 2-0-ra nyerünk.
2: Azért, azt tett hozzám az. Arcsú, ez a 2-0.
3: Én egy 1-0-ás magyar sikerre.
2: Mi nem volt még?
3: Tippelek.
2: Szerintem 1-1 lesz, x-elünk. Én azt érzem, egyik
4: csapat sincs a jó formában. És ki lő volt nálunk szerintetek?
2: Hát öngól lesz.
3: Nagy Zsolt.
4: Nagy Zsolt?
6: Szerintem Lukács.
2: Öngól.
4: Én a 2-1-es magyar sikernél én Szoboszlaira tippelek, hogy az egyik gólt ő lövi.
2: Mondjuk ez nem rossz vállalás. Hát meglátjuk, akkor holnap 20-45 perctől, tehát Ukrajna-Magyarország, itt hajrá, Nemzeti Sportrádióban is. Hajrá, magyarok! Most pedig hajrá, Dóri, jönnek a hírek.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
8: Ruhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
9: Gyere Kristóf, gyere még kellett! Leon Marcsal az olimpiai bajnok, Milán Kristóf a második!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
10: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
10: Hajrá!
0: Az Intermaus 007-ese.
11: Jelszó, egy aprócska kalapocska, benne csacska, macska, mocska.
0: A közelharc szakértője, a trükkök nagymestere,
12: Grabowski,
13: megsebesült?
11: Nem szokásom.
0: Az egerek egyetlen reménysége.
14: Ezt az ügyet csak ő tudja elintézni.
15: Grabowski majd elkap benneteket, nyavajások.
0: 40 éves a macskafogó. Ma 21 órakor a Dunán. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
16: A Győr és a Ferencváros is győzött a női kézilabda bajnokok ligájában. Kijevben tárgyal a német kancellár. Folytatódik a kellemes őszi idő. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
16: Kiélezett végjáték után a Ferencváros 24-23-ra nyert Érdán a Faluvégi Dorottyát és Kucora Csengét is foglalkoztató Cseszeme Bukarest ellen a női kézilabda bajnokok ligája csoportkörének negyedik fordulójában, így továbbra is hibátlan teljesítménnyel vezeti csoportját. A győri Eto is őrzi 100%-os mérlegét, azok után, hogy 36-32-re legyőzte a vendég romániai Besztercét. A labdarúgó nemzetek ligája harmadik fordulójában az A-ligában Spanyolország 3-1-re nyert Csehország ellen Oviedóban. A világbajnoki címvédő ezzel továbbra is 100%-os mutatóval áll csoportja élén. Anglia 7-0-ra kiütötte Horvátországot. Harry Kane és Bukayo Saka egyaránt kétszer talált be a házigazdák kapujába. A horvátoknak ez volt történetük legsúlyosabb veresége. A férfi kosárlabda NB1 alapszakaszában a címvédő Falkó Oroszlányban 98-74-re, az előző idény ezüstérmese a Szolnok Pécsen 74-70-re, a Paks Körmenden 95-84-re nyert, az egyetlen hazai győzelmet a Szeged aratta, amely 77-71-re bizonyult jobbnak az újonc Fótnál. A címvédő Ferencváros 20-9-re verte a Népligetben az OSC-t a férfi vízilabda OB1 alapszakaszának negyedik fordulójában. Az FTC 2022. márciusa óta őrzi hibátlan mérlegét a magyar mezőnyben. Veretlen maradt négy forduló után is a BVSC, amely 13-11-re győzött Egerben. A Vasas 18-11-re nyert a Kaposvár ellen a Komjádi uszodában. A Szeged pedig az utolsó másodpercben lőtt góllal 9-8-ra múlta felül a vendég Debrecent.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
16: Németország újabb katonai és energetikai támogatást nyújt Ukrajnának. A reggel Kijevbe érkezett Friedrich Merz kancellár és Volodymyr Zelenszky elnök várhatóan véglegesítik azt a megállapodást is, amely elfogó drónok közös gyártásáról szól. Közben az orosz külügyminisztérium tegnap arra figyelmeztette a külföldieket, hogy ne utazzanak Ukrajnába, vagy hagyják el az országot, mert az orosz hadsereg folytatja az ukrán célpontok elleni támadásokat. Általános választásokat tartanak Bosznia-Hercegovinában. A csaknem 3 millió 400 ezer szavazó dönt a kollektív államelnökség 3 bosnyák, szerb, horvát tagjáról, az országos és két további országrészi parlament, valamint a kantoni törvényhozások összetételéről. A voksoláson először alkalmaznak biometrikus választóazonosítást és szavazólap beolvasó berendezéseket. Tűz ütött ki a híres perui romváros Machu Picchu térségében. Egy ember meghalt, ketten megsérültek. A lángok még pénteken terjedtek el az inkák szent völgyében, közel ahhoz az állomáshoz, ahonnan a legtöbb turista feljut az erődvárosba. A tűz bozótirtás közben keletkezett, és a lángok az erős napsütés, a szárazság miatt gyorsan elszabadultak. Ma van az állatok világnapja. Országszerte számos program várja a családokat. Az állatkertek látványetetéssel, bemutatókkal készülnek. A Magyar Természettudományi Múzeum családi napján az érdeklődők megismerkedhetnek a természetbúvárteremmel, és lesznek egzotikus állatok is. Bemutatják több intézmény, például a Sóstól Látogatóközpont, a Magyar Madártani Egyesület és a Zöld Dió Egyesület munkáját is.
13: Közlekedés.
16: Több szakaszon dolgoznak az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között. A félútpályát lezárták, torlódásra készüljenek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
13: Időjárás.
16: Ma is napos, száraz idő lesz. Legfeljebb északnyugaton élénkül meg a szél. Délután 23-26, késő este 4-10 fok várható. A jövő hét közepéig még hasonlóan szép őszi időre készülhetünk.
13: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
17: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
13: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Megyünk tovább a Sportreggellel, méghozzá egy exkluzív telefon interjú következik Gyurta Dániellel, aki Bakuban van a judó világbajnokság helyszínén. Szia

0: mellett állok, ahol Feszkó Csanád mérkőzik éppen a spanyol ellenfelével, úgyhogy pont a legjobbkor hívtok ilyen szempontból, hogy élőben tudom nézni itt az eseményeket.
1: Akkor még tudod is nekünk közvetíteni, Dani, esetleg, hogy mi történik, majd később egyébként Andrássy Márton is a tatamira lép. Hogy fogadtad egyébként ezt a felkérést, hogy a Nemzetközi Judo Szövetség nagykövete lehetsz, és milyen munkákkal, milyen tevékenységekkel jár együtt ez a feladat?
0: Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy a judo eseményeken részt vehetek, és a fő feladatom az, hogy a nemzetközi vendégek fogadását, a nemzetközi vendégek, sportminiszterek, nagykövetek itt tartózkodását elősegítsük, és nyilván közelebb hozzuk magát a judót, mint sportágat. Ugye a fiatalokhoz lehet látni, hogy ebben a mai modern világban mindenki a telefonokat nézi, főleg itt a fiatal generációra gondolok. Picit magát a sportot, az olimpiai mozgalmat, a küzdelmet, a tiszteletet, a fair play-t, amit a judo, mint sportág mind-mind-mind meg tud adni a fiataloknak, ezt valahogy közel hozni hozzájuk. Egy nagy kihívás, egy nagyon nagy teher ilyen szempontból, hogy ezt hogyan tudjuk a fiatalok felé ezt előre mozdítani, de egyben egy nagyon nagy felelősség is, hogy itt lehetek és a judo eseményeken részt vehetek.
2: Még egyetlen egy gyors kérdést engedj meg nekünk, Dani, kérlek. Milyen a hangulat kint Azerbajdzsánban? Mennyire van judóláz, meg úgy alapvetően is, mennyire követik ezt a sportágat, mondjuk a repülőtértől, akár a csarnokig zászlók vannak-e, vagy mit tudom én, bármilyen plakátok, tehát mit lehet tudni most milyen Bakuban?
0: Képzeljétek el, hogy Budapestről érkeztem egy vizerjárattal, és a Budapest-Baku közvetlen vizerjárat is egyébként tel is tele volt a régióba érkező judó versenyzőkkel, és amikor itt kiértem, akkor most is azt látom, itt az első nap, első délelőtt tényleg selejtezők, tehát közel sem lehet azt mondani, hogy itt a döntőkről van szó, de már most 80-85%-ban tele van itt a létesítmény, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy itt a délutáni döntőkre ez meg fog telni, és képzeljétek el, hogy a holnapi napon, tehát a második napon az elnök, az azeri elnök is el fog látogatni az eseményre, tehát mindenképpen ez is mutatja azt, hogy itt ebben az országban magát a judót azt nagyon-nagyon nagyra tartják, úgyhogy én azt gondolom, hogy biztos vagyok benne, hogy itt a döntőket, azokat tehát ház előtt fogják nézni a szurkolók.
1: Dani, egy gyors utolsó kérdés, téged mennyire szippantott be ez a világ, és úszóként te milyen szemmel tudod nézni a judó meccseket, versenyeket?
0: Hát nekem így az olimpiai sportágok, azok valamennyi sportágát azért figyelemmel követem, tehát én nagyon nehezen tudnék különbséget tenni azért a sportágok között. Nyilvánvalóan az úszás az mindig a szívem, ez a legközelebbi sportág lesz, de azt gondolom, hogy maga a küzdő sportok tekintetében a judó azért kiemelkedik az én szempontrendszeremben, hiszen tényleg az az alázat, az a tisztelet, maga, amit a judó mi sportág az tud hozni, és tényleg lehet látni azt, hogy itt különböző különböző vallású, különböző helyekről érkező versenyzők mind-mind meghajolnak egymás előtt, és abszolút az alázat és a fair play szempontjából küzdenek egymással, ezt nagyon-nagyon-nagyon jól látni tényleg.
1: Gyurta Dánielnek nagyon szépen köszönjük, és akkor sok sikert a magyar versenyzőknek a judo világbajnokságon, Dani, köszönjük.
3: Köszönjük szépen, Dani.
0: Köszönöm. Sziasztok. Szia.
1: És hát akkor köszönjük meg Gegének is, hogy
4: a szervezést,
1: Gege, köszönjük, hogy tudtunk
3: beszélni. Nehezen tudtam megszerezni, de sikerült.
1: Nagyon-nagyon jó volt hallani, hogy olyan lelkes, igen, ugye? Abszolút, és hogy így megtalálta most a pozícióját, úgyhogy sok sikert kívánunk Gyurta Dánielnek.
4: És biztos ez egy ilyen új ingernek is,
3: az
4: nem?
3: Az biztos. És egyébként én voltam az a személy, aki kivitte a reptérre a Gyurta Dániel testvérét.
4: Egy én meg azon gondolom,
2: hogy testvérét kivitted a reptére.
3: Így van. Az az önmagamat is.
1: Ez ma hajnalban volt, vagy mikor?
2: Azt hittem, hogy valami nagy bejelentés, hogy jön a harmadik Gyurta.
4: Én meg azt hittem, hogy azt mondja, hogy az elnök úr a Vizer Máriusszal repül, de Vizerrel repült, úgyhogy az
1: ez
4: más.
1: Ez aranyos, igen.
2: Na, de Gege akkor látsz a tévében egyébként,
1: igen,
2: bocsánat.
1: Igen, közben oda néztünk. Igen.
2: A fejét, mert itt mi elindult az
1: Gege most?
3: Hát a formációs kör indult el.
1: Felvezető
3: kör.
2: Formációs.
3: Megnézik angolul azt, hogy milyenek a körülmények, és hát már Isaac Edger kicsúszott a pályáról, Lewis Hamiltonnak pedig úgy tűnik, hogy valami technikai problémája adódott. Már
4: azt
3: a felvezető körbe.
4: Gege.
3: Hát ő az, de hát ha az autója nem lehet, igen, nem lehet felkészítve, akkor talán jobb lenne, úgyhogy várjuk, hogy egyáltalán elindul-e a maláj, vagyis hát a Bahreini nagydíj Malajziában, avagy sem. Izgatottan várjuk.
4: Hú, az nem néz
1: igen,
4: ki.
1: Ugye 56 igen. Kör lesz majd, ha elindul végre valahára, és nagyon-nagyon várjuk, hogy elinduljon, de természetesen az a legfontosabb, hogy biztonságos legyen
2: hát
1: a verseny.
2: Azt

0: a felvezető körön, hogy Verstappen így nem csak az eső miatt, de szó szerint lubickolt. Ő ott van a felvezető autó mögött, ő nem érti, nézi a visszapillantot, hogy hát eltűnt mellőlem a rivális a piros autóval, de hogy a...
1: De előtt egy piros
0: igen,
1: autó van
0: egy. Igen, előtt egy piros, azt vezeti Hamilton. Úgyhogy nem tudom, tehát szerintem nézd meg, hát a Verstappen mögött sehol senki.
2: Tehát minden így... esetre, ahogy látszik, felszáradt a pálya.
1: Vagy hát az eső,
3: igen. Pár mondatot még beszélhetünk a Challenge VB-ről, vagy Judo VB-ről, mert hogy ugye ma kezdődik el a küzdelem, vagy hát el is kezdődött, ahogy hallhattuk Gyurta Dánieltől. Ugye Feszkó Csanád, illetve Andrássy Márton versenyez ma, ők a férfiak 60 kilós súlycsoportjában érdekeltek, és holnap pedig már szoríthatunk a nőknél nagyon fontos súlycsoport versenyzőinek, 52 kg Gyertyás Róza és Puprék a személyében. Ők ugye egyfajta nagy riválisok is ebben a súlycsoportban, úgyhogy érdekes lesz az olimpiai kvalifikációs rész is ebből a szempontból. Másrészt Pupréka egy Európa Kupa sikerrel melegített, Gyertyás Rózát pedig pihentették a Grand Slam, a budapesti Grand Slam verseny alatt is, úgyhogy ő talán pihentebben érkezik ki, úgyhogy nagyon szurkolunk nekik is. Egyébként 12 fős a magyar csapat.
2: És Borbarna szövetség volt nálad.
3: Igen.
2: Esélyekkel
3: azt mondta, és dicsérte a versenyzőket, hogy sikerült azért a sérülésből, betegségből is kijönni, és ő úgy gondolja, hogy ha két pontszerző helyünk lesz, akkor már nagyon elégedettek lehetünk. Egyébként ez a világbajnokság már az olimpiai kvalifikációs időszak első nagyon fontos versenye, persze már elkezdődött június közepén, világkupa versenyekkel, Grand Slam versenyekkel, de mégis dupla szorzós ez a világbajnokság. Úgyhogy itt még a pontszerzés is nagyon-nagyon nagyon-nagyon
1: hát
3: jó, hogyha összejön.
1: Azért jó lenne egy érem.
3: Most ugye nincsen Özbes Szofi, aki az Európa bajnokságokon brillírozik.
2: De Gyurta Dani ott van kint, tehát hátha egy ilyen kis motivációs beszédet tud tartani.
3: De mondjuk Végzsombor van, ugye a 100 kilós mezőnyben, a férfiaknál, tőle is bármikor várható egy jó eredmény. És hát a fiataloktól is azt mondta, hogy bármikor bárki be tud robbanni, hogyha olyan a sorsolása.
1: Reméljük a legjobbakat. És bízunk, hogy akár összejön az az érem. Mm-hmm. Egy érem legalább.
3: Igen, és a két pontszerző hely is fontos
1: hát
3: lenne.
1: Hát az meg természetesen.
3: Úgyhogy hajrá mindenkinek.
2: Ez olyan rossz, amikor kimegy egy versenyző, és mondjuk csak egy... Azért már az rögtön az első meccsén vereséget szenved, és akkor vége van.
3: Igen.
2: Tehát
3: igen, és
2: jósolhatatlan.
3: Minél tovább mennek majd a versenyzőink, egyébként jövő vasárnapig tart, tehát egy hétig tart a bakui judo VB. Úgyhogy hajrá mindenkinek.
0: Hajrá, bizony, jövő héten majd beszélünk róla. Na de mik lesznek ezen a héten? Ezen a napon héten? Hát ezen a héten már nem sok minden, de gyakorlatilag ami...
3: Azt néztem, hogy 6 órakor, igen, jó, 6 órakor lesz a DVTK Szexet női kosárlabda NB1-es mérkőzés.
0: Rendesen felcsigáztál, így van, azt közvetítjük itt a Nemzeti Sportrádióban is egyébként, majd Balogh Balázs és Károly Andrea.
3: Beszélgetések is.
0: Lesznek bizony.
3: Ugye Vindics Tóth Lilivel.
0: Igen. Az is meg lesz ismétel Márton
3: Gáborral, Mitring Istvánnal.
0: Ők érkeznek a stúdióba.
3: Bányai
0: úgyhogy...
3: Attila síjelővel, és Sós Csabával is, a Szuszok Szövetség kapitányával.
0: Így van, igen, vele a vízösszekötben Bitman Emil beszélgetett, úgyhogy reméljük mondott olyat Csaba bá, amit ki lehetett venni, ezt hát természetesen mondott, mert hogy azt említette, hogy két olimpiai igen. bajnokunk indul majd ugye a rövidpályás VB-n.
3: Mert ugye a többiek pedig a igen, Kós Hubert és Milák Kristóf.
1: Milák Kristóf, így van.
3: A pekingi rövidpályás úszó VB-n, viszont másfél a többiek akkor. Pedig a US Open-en.
1: Így van.
3: Így hívják, mint
1: US
3: a teniszversenyt.
1: Megpróbálják a körülményeket egy kicsit, illetve hát ugye a magyar válogatott tagjai voltak Kaliforniában, és ott is próbáltak egy kicsit a helyi klímához, illetve körülményekhez aklimatizálódni. És
2: beszéltél velük, Dani?
1: De jó, mégis.
2: Pont Daniról írok esős, bocsánat. Szóval beszéltél úszókkal, hogy milyen tapasztalatokkal érkeztek haza az olimpia helyszínéről?
1: Annyira szerettem volna velük beszélni, hogy meg is próbáltuk őket behívni a stúdióba, de sajnos egyéb elfoglaltságok miatt ez kicsit tolódott, de mindenféleképpen szeretnénk, hogy egy picit megosszák velünk az élményeket, hiszen azt mondták, hogy elképesztő jó volt, tehát nagyon feltöltő volt. Egyrészt egy pici városnézést is tudtak beiktatni, tehát meg tudták nézni a Hollywood feliratot is, egy picit át tudták venni ezt a kaliforniai...
3: Az nagy dolog! Los Angelesben kirándul, még ha messziről látja, akkor is fontos.
1: Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy nagyon sok élménnyel gazdagodtak, és hát nagyon sokat tudtak hozzátenni, mindenféle körülményeket meg megélve, hogy milyen lesz majd a 2 év múlva esedékes Los Angeles-i olimpia
2: de
1: is.
2: De azt mondják, hogy akár már ma meg tudnák rendezni.
1: Készen
2: tehát, hogy mindenki, ugye?
3: Nagyon felszereltek és hát készen állnak.
1: Itt a forgalom lesz egyedül, ami egy kicsit kritikus lesz, de ilyen szerintem arra is megpróbálnak majd megoldást találni, de mindenképpen óriási élmény volt mindenki számára.
0: Na hát akkor ez is lesz, az is lesz, minden lesz. Labdarúgásban ugye beszéltünk, Nemzetek Ligájáról lesz este, Görögország, Németország, Hollandia, Szerbia, Portugália, Norvégia, jó emlő, köszi. És Vesz Dánia találkozó is lesz majd.
1: És reméljük, tényleg, hogy a Forma 1 is elindul.
0: Hát reméljük, igen, most már megint piros zászló van, igen, jól látom, megint megállították, hát bízunk benne.
3: De hosszú nap lesz ez.
0: Hát ez bizony, ez hosszú nap lesz ti. Mivel terveztek, hogyha már sportvilág, így a mai napra? Nemzetek Ligája meccs,
3: mit figyelünk?
0: Hát, én mindenképpen. Hát ha elmész kondizni, akkor azt is mondjuk ott, hogy kis...
3: Most ma nem.
0: Ma nem.
3: Ma nem, csak kirándulok.
0: Hát tényleg, a 7. napon ugye tudjuk, hogy mindenki megpihen, úgyhogy...
3: De nagyon kíváncsi leszek a Portugália-Norvégia mérkőzésre.
0: Igen, az jó hangzik.
3: Meg a görög-németre
0: is
3: természetesen.
0: Az a Portugál-Norvégia az a probléma, hogy mindenki azt várja, hogy 9 gól lesz, és lehet, hogy ilyen egy gólos, ilyen unalmas meccs.
3: De mindig csak az első fél időt nézem meg ilyenkor, mert le kell feküdnöm aludni, mert holnap
0: reggelezem.
2: Te mikor kelsz, amikor reggelezem?
3: Hát én azért 3:15-kor. Mindenki így elhűl ezen, még a kollégák is. Meg fél ötkor
0: megben vagyok.
2: És miért kell annyi, tehát sminka, hogy elkészülsz,
3: nem, hát
2: rám
3: hangolódsz. Nem, hát az már itt bent, a sminka, ha itt bent.
0: Csak van egy reggeli... Viki természetes
3: szépség. Jaj, köszönöm, jaj, de kedves vagy, de hogy...
2: Reggeli rutinod?
3: Reggeli rutinom az így van, meg azért nekem egy 20-25 perc, amíg beérek autóval, leparkolok, szépen besétálok, szóval így hagyok magamnak időt mindenre, nem akarok kapkodni.
0: Gege, mai nap?
1: Én hazamegyek, megsimogatom a kis Tacsit, hiszen a állatok világnapja van.
3: Jaj, köszönjük, hogy mondod, igen.
1: Így van. Kisebb nem lesz otthon, ezért nem őt, nem ővel kezdek, hanem majd kicsit később érkezik, úgyhogy...
3: Jaj, de jó, hogy Tacsitok van, olyan aranyos kutya.
1: Így van, utána remélhetőleg már otthonról fogom nézni a Forma 1-es Bahreini nagydíjat. Úgyhogy, meg hát este foci meccsek vannak, illetve hát a kézlabdába is bele-bele kukkantok.
3: Megvárjuk a jó híreket a judó VB-ről, hát úgy a Danitól bizony. Kapod is majd közben
0: Gergőnek
3: a jó híreket.
0: Meg küldi Dani, vagy hogy?
1: Hogy is van szívéről? Te vagy ne. Ebben jó. Mondjuk azért te is itt jelenlővel.
2: Nyárhúj Gergely kollégánk, aki este sportvilágozik, neki írtam, hogy Gyurta Dani interjúnk van, használhatja, mert szerintem ez egy új info, ez nekem legalábbis
3: ez
2: az volt.
3: Ez nagyon exkluzív volt, én úgy gondolom.
2: Igen, hogy a Nemzetközi Judo Szövetség nagy
3: és akkor hadd kérdezem meg, Szilvi, te mit csinálsz ma?
2: Akkor én is megsimogatom a kutyusunkat, az állatok világnapja alkalmában, Border Collie.
3: Jó, igen, ő nagyon aktív kutya, gondolom.
2: Hát már nem, már idős szegény Sandy-kel, már nem olyan mozgékony, mint régen, de nagyon okos kutyus, úgyhogy mindenki simogassa meg otthon a kis állatát és a kis házi kedvencét, ugye?
3: Márk?
0: Én nem simogatok otthon házi kedvencet, mert még nincs, majd reméljük lesz egyszer kutyánk. No, de hát igen, hát ha már sport, akkor a Nemzetek Ligája meccsek érdekelnek. Úgyhogy meglátjuk, biztos azért lesz olyan kézilabdában, mint a Gege mondott, női kézi BL lesz talán. Nem tudom, hát annyira nincsenek jó meccsek.
3: Egyébként az osztrák ligában is játszanak a csapataink, ha jól láttam. A Ferencváros is,
0: igen,
3: és
0: igen, igen,
3: a Fehérvárosi 19
0: is. Jégkorong is lesz ma, így van, meg hát Erste Liga is lesz, igen. Bolzano, Fradi, és Valpusztéria, Fehérvár, és valóban az Erste-ben is, ráadásul a DVTK Deac meccset az M4 Sport is élőben közvetíti, úgyhogy lesz a jégkorong szerelmesek számára is mit
3: nézni. És hogyha már jég, akkor mondhatok egy hírt.
0: Nem.
3: A közös kedvenc sportágunk.
2: Korcsolya.
3: Igen, a síjégtánc, mert hogy a magyar páros, akik egyébként ugye honosított versenyzők, de már nagyon majd... Hát ez nem Kodaniékról van szó.
0: Ja, igen.
3: És ők egyébként kint versenyeztek Georgiában egy Challenger széria versenyen. Ez volt az első nemzetközi megmérettetésük ebben az időszakban. Harmadikak voltak a ritmustánc után, ugye a jégtáncban úgy van, hogy van egy ritmustánc és aztán a kür. És utána 7. fejezték be, ami egész jó eredmény, jó pontszámmal. Viszont az az érdekessége, hogy úgy is sikerült jól szerepelniük, hogy a fiú motorbalesetet szenvedett, és karcolások, mindenféle súrlódások voltak a testén, és még így is képes volt.
2: Na de most bocsánat, én sportoló motorozhat?
3: Hát én ismerek ő olyan azért keresi a veszélyeket a Danielről, hát, erről van szó.
2: Le róla.
3: És nagyon sokszor figyelmeztették találni. Már. Nagyon sokszor figyelmeztették
2: kívül,
3: már.
2: Ilyen sportolóknál van, amikor benne van. Két,
3: ezért is dobtam be a témát.
2: A szerződésükben, de Viki, hát
3: csak miért ilyenkor?
2: Hogy
3: megyünk majd így a befelé időben a
0: tánc szezon felé, vagy idén
3: felé. Szezon felé, meg a műkorcsolya jégtánc szezon felé, főleg a Grand Prix sorozatok is elkezdődnek, vagy a Grand Prix sorozat is elkezdődik október utolsó előtti hétvégén, akkor majd bővebben is tudunk beszélni, na, és akkor... hogy mi történik majd esetleg Pavlova Máriáékkal, hogy ők is ott lesznek-e a Grand Prix állomásain, mert hallottunk olyat, hogy esetleg műtét vár a fiú a vállam miatt.
2: Igen, aggódott is, mondta igen, nekem,
0: én abszolút, mert nézem, hogy már csak 3,5 év a téli olimpiáig, hogy lassan ketyeg az óra, tehát tűnkön ülök már.
3: No, de hát... Mindenképp, én nagyon várom, meg nagy változások is vannak szabályok tekintetében is, meg hát új jégtáncpárosok is lesznek, úgyhogy érdemes lesz, ha majd elünk lesz.
1: Nagyon-nagyon. Hát már feleségemmel már tűkönülünk.
0: Ja, tényleg, jó, ezt imádjátok nézni.
1: Már a szerződés.
3: Adjuk majd a francia Szíjami. Grand Prix-t, meg az két Kanadát is. Ezt látjuk még egyelőre.
1: Akkor mindenképpen veletek tartok. Szóval a szerződésben igen, benne van, hogy...
0: Felbontották a szívvel, hogy melyikre
1: nem,
0: gondoltam.
1: Nem, hogy semmilyen olyan egyéb veszélyes sportok, vagy egészségügyi problémák.
2: Betűjelés, igen.
1: Semmi.
2: Így van. Pontosan. Úgyhogy Szremko Dani, óvatosan ezt üzenjük innen.
0: Így van. Nem szabad motorozni, hát mert nagyon veszélyes.
2: No, de akkor mondom.
0: Ennyi volt már a sportreggel, ennyi fért a mai adásunkba.
3: Jól éreztük magunkat, köszönjük szépen.
0: Nagy Máté hangmérnök nevében búcsúznak a műsorvezetők Szabó Szilvia, Szőke Viktória és Gyurta Gergely. Én Erdei Márk voltam. További szép napot kívánunk, és visszahallgatható természetesen az adás a mediaclick.hu oldalon. Jön a sport délelőtt. Sportos délután, sportos napot mindenkinek.
3: Viszontlátásra.
4: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez volt a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer, olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: A stúdióban két strandröplabdázó, a vendég itt a Nemzeti Sportrádióban, vagyis Kun Stefánia és Villám Lilla, az Észak-Dunántúli Röplabda Akadémia két versenyzője, akik, legyen az a nyitó kérdés, köszöntöm a hallgatókat, én Virányi Zsolt vagyok. 2026-ból azért már jó pár hónap eltelt, épp hogy csak három hátra maradt még. Mire vagytok a legbüszkébbek? Párosban, illetve ti ketten, nyilván párban versenyeztek, miközben azért a strandröplabdázók közül az U22-es EB-n Majoros Honti Kiárával versenyeztél, hogy egy kicsit még mellékvizekre menjünk, de maradjunk nálatok, tehát Kun Stefánia és Villám Lilla. Kezdjük Lilla, akit mondjuk a teremből is ismerhetnek a hallgatók, de mivel visszatérő vendégek vagytok, ez sem új keletű már.
4: Köszönjük a meghívást, és mi is köszöntjük a hallgatókat. Hát úgy gondolom, igen, annak ellenére, hogy már itt szeptember végét tapossuk, azért egy elég hosszú szezon van mögöttünk, és még messze a vége. Amire leginkább büszkék lehetünk ebben a szezonban, hogy tényleg elég sok célt kitűztünk, eredmény szempontjából is, és tulajdonképpen mindent el tudtunk érni. Nagyon örülünk, hogy sikerült ebben az évben megnyernünk a magyar bajnokságot, és így együtt az első magyar bajnoki címünket is. Tudtunk, lehetőséget kaptunk az Európa-bajnokságon is részt venni.
3: Hosszú évek után ismét volt egy
4: magyar
3: női páros. Igen,
4: 21 év után sikerült ott lennünk, és úgy gondolom, hogy bebizonyítottuk, hogy ott van a helyünk, nagyon jó mérkőzéseket játszottunk, az első meccset egy svájci páros ellen, akik amúgy előtte challenge versenyt nyertek, eliten is voltak már négyben, szóval tényleg magas szintű játékosok, és ami tulajdonképpen megkoronázása volt ennek a nyári szezonrésznek, az az volt, hogy szeptember elején a Budapest Gardenben megrendezett Future versenyen mi állhattunk a dobogó legfelső fokán, és tényleg a családunk, barátaink előtt tudtuk hallgatni a himnuszt.
3: Lilla után Steffivel folytatjuk, egy kicsit hosszú válasz sikeredett Lillától. Te rövidebben, mert az volt a kérdés, hogy melyiket emelnéd ki, de szépen elmondta Lilla azt, ami tulajdonképpen egy ilyen nyomon követhető, és hát a csúcsra értetek szeptember elején.
5: Igazából elmondta, hogy a magyar bajnoki cím, a Future győzelem, illetve az Európa bajnoki részvétel az nagyon nagy dolog volt ebben az évben, viszont én még hozzátenném azt, hogy idén kezdtünk el a challenge szintű versenyeken is játszani, és 5-ből 5-ször főtáblán voltunk, úgyhogy ez egy hatalmas dolog volt számunkra, és szerintem egy nagyon nagy lépcsőfokot másztunk meg ezzel.
3: Gyorsan mondd el a hallgatóknak azt a három besorolású versenyt, tehát van Challenger, van Future.
5: Hát van a Future, ugye amit mi megnyertünk Budapesten, az így a bevezető része igazából a strandröpinek, utána van a Challenge, és utána az Elite 16, ahol a top 16 csapat játszik egymás ellen.
3: Erre utalt Lilla, ott már olyanok vannak, akik az olimpián Olimpiában is reménykedhetnek, vagy már olimpián is részt vettek, tehát hogy
4: abszolút,
3: vagy
4: még abszolút olimpikonok, de már nem kell keresni. De challenge-en is, challenge szinten challenge-en is olimpikonok vannak.
3: Ez majd ugye a szokásos visszatérő kérdés, de még nem ott tartunk, hogy nyilván az olimpiai szemüvegen át is versenyeztek.
5: Bocsánat, például ez a svájci páros, akivel játszottunk, annak az egyik tagja olimpiai bronzérmes, úgyhogy igazából egy olimpiai bronzérmes szorongattunk meg döntőszett 20-18-ra, úgyhogy
3: ez
5: erre is nagyon büszkék vagyunk.
3: Ez volt a felnőtt augusztus közepén.
5: Igen, az első csoportmeccsünk.
3: Ott lámpaláz volt még bennetek, hogy ahogy Lilla említette 2005, tehát 21 év után ismét egy magyar női strandröplabdázó páros az EB-n, ott lehetett, vagy már annyi, tényleg hát ti szerintem többet versenyeztek, mint bármi más csináltok az elmúlt egy-két évben, tehát rengeteg örökké ázsiai túra, amikor pihenni szoktatok egyáltalán, kezdjük ezzel most.
5: Hát most volt egy hét, most kaptunk egy hetet, ahogy hogy pihentünk igazából. Úgy vagyok vele, szerintem egy hét nem elég arra, hogy egy teljes szezont, amit végigversenyeztünk, szóval most itt az utolsó szakaszban nem is volt olyan, hogy edzettünk, tehát a tartalékokból versenyeztünk igazából, de reménykedünk benne, hogy lesz még pihenő, de azért van még egy pár verseny így a szezon végére.
3: A szezon az pontosan mettől meddig tart, mert ugye 10 éve még, ha beszélgettünk volna, illetve én beszélgettem akkor strandröplabdázókkal, nyilván már mondták, hogy természetesen a téli időszakban is van edzés lehetőség, de akkor még ez Magyarországon egy komoly problematika volt. Picit javult a helyzet ez ügyben, ugye?
5: Hát igazából nálunk full time megy ez, tehát tényleg egész évben van, nem nagyon szoktunk leállni egyedül, decemberben ott karácsonykor van egy hosszabb szünetünk, de amúgy a versenyek így áprilistól, vagy március végétől novemberig egészen vannak.
3: És hát akkor e között ugye azért edzések is vannak. Lilla, szerinted egyértelműen emiatt jutottatok ti is most már ilyen komoly szintre, hogy nincs megállás? Tehát itt most már akkor ez olyan, mint a jégkorongban volt még egy hasonló, amikor az is mondjuk júniusban leállt, májusban, júniusban leállt, és októberben kezdődött úgy Isten igazából, mert nyilván a többiek, a riválisok szintén nem állnak le, nem folyamatosan edzenek és versenyekre járnak.
4: Igen, úgy gondolom, hogy azért mind a ketten tényleg beletesszük abszolút a munkát, rengeteget edzünk, meccsről meccsre egyre jobban tudunk együtt is játszani, új elemeket belecsempészni a játékunkba, és tényleg az, hogy fel tudjuk venni a versenyt olyan szintű csapatokkal, már csak az, hogy így nem tavaly kezdtünk el ugye együtt dolgozni, tehát mondjuk a tavaly áprilisi volt az első versenyünk, és mondjuk a mostani utolsó versenyünket összevetjük, hát szinte ég és föld szerintem, hogyha így megnéznénk kívülről is, de ahogy belegondolunk, tulajdonképpen az is.
3: Aki még nem látott benneteket versenyen, mert ugye most itt a rádióban, a Nemzeti Sportrádióban beszélgetünk, és így értelemszerűen most sem látnak benneteket, például mitől erős ez a páros? Ez ugye szintén egy olyan fontos tényező. Van egy védekező játékos, a magasabb Lilla, és Steffi, aki meg aztán bejárja az egész pályát, de hát ugye csak egymásra vagytok utalva, itt nincs harmadik vagy negyedik számú segítő játékos, 2-2 elleni a játék a strandröplabda.
4: Igen, ez abszolút így van, de szerintem Leónak, az edzőnknek is, a vezetőedzőnknek is nagyon jó meglátásai vannak. Nagyon
3: jól, brazil úriember.
4: Igen, igen, nagyon jól irányítja az edzéseinket, és azért nem kell elfelejteni, hogy ugyanúgy kondi edzővel dolgozunk, tehát azért nekünk is van egy elég nagy stáb, akik segítenek minket sportpszichológussal, dietetikussal, úgyhogy szerencsére a mi segítségünk is egyre inkább bővül, és eljutunk oda, hogy tényleg abszolút profi szinten tudjuk ezt csinálni, és nekünk csak tulajdonképpen az edzésre és a játékra kell koncentrálni, de úgy gondolom, hogy mind a ketten egy kemény, küzdő személyiség vagyunk, soha nem adjuk fel a pályát. Ez a mi párosunkra is igaz. Nagyon sok meccset, szettet nyertünk úgy, hogy hátrányban voltunk, és a szett végén tudtuk megfordítani az egész mérkőzést is akár, és tényleg minden edzésen oda tesszük magunkat, amennyire csak tudjuk, és nyilván a kemény munka meghozza a gyümölcsét.
3: Mennyire kell ingázni, vagy ez például segít, hátráltat, hogy a székesfehérvári klubról beszélünk, Budapesten ott van a Budapest Garden, illetve itt van közel, Budához, hiszen ugyanebben a kerületben van. Több lehetőség, több pálya is van, vagy két pálya között utazgattok, és akkor hol itt, hol ott edzetek?
5: Igazából több lehetőség is lenne, de ugye a klubunk által Székesfehérvár az adott, hogy a téli időszakban ott edzünk, illetve az, hogy a Magyar Röplabda Szövetségtől van ez a támogatásunk, hogy a Budapest Gardenben tudunk edzeni a nyári időszakban ez nagyon nagy segítség, hogy nem kell minden nap levonatozni Fehérvárra. Igaz, nekem Diósról az sincs annyira közel, de én úgy vagyok vele, hogy egy villamossal ott vagyok, lehet, hogy az hosszabb, de akkor ki tudok kapcsolni, kicsit így a gondolataimba elveszni. Úgyhogy szerintem nagyon jó helyzetben vagyunk, és nagyon szerencsések vagyunk, hogy ilyen helyeken tudunk készülni egész szezonban.
3: Lilla, akkor te egy picit idősebb vagy, de akkor nem is az a kérdés, hanem te vagy a sofőr is ezek szerint. Már most megtudtam, hogy akkor Steffi inkább tömegközlekedéssel jár, meg vonatta.
4: Igen, többnyire én szoktam, de azért én is szoktam tömegközlekedni, úgyhogy nekem is tök felszállok egy villamosra, vagy biciklizek, molbubizak.
3: Na most nézem az idei versenyeket, amit itt a beszélgetés előtt megkértem Steffit, hogy egy kicsit szedjük össze. Hát májusban volt egy 3 hetes ázsiai körút például. Aztán júniusban Challenger verseny főtáblára jutás. Future verseny, Bridlingtonban 5. helyezés. Nincs megállás, és jött aztán július közepén, amit nagyon vártatok, ez a budapesti Nations Cup, a Nemzetek Kupája döntő, ahol emlékszem, ott néztem a meccseteket, hát nagyon pici szerencse kellett volna a továbbjutáshoz. Az mekkora visszaesést okozott, mert biztos, hogy nagyon-nagyon mérgesek voltatok, hogy nem tudtatok ott továbbjutni, aztán látjátok, szeptemberben itt a Futures versenyen Budapesten végül aranyérmesek lettetek. Onnan odáig hogy vezetett Budapestről Budapestre az út?
5: Igazából rengeteget készültünk arra a versenyre, és nagyon vártuk, mert tudtuk, hogy nagyon fel lett hype-olva, és rengeteg néző fog kijönni, egyébként több is, mint amire számítottunk.
3: Ez a Városligetben volt, már mint a július közepi Nations Cup, tehát még egy óriási plusz volt, hogy nem a Budapest Garden, hanem még sikerült ezt fokozni.
5: A belvárosba, igen, és annyian jöttek ki, tényleg annyira jó érzés volt, hogy tényleg munkaidő után egyből mindenki rohant a meccsünkre, és szurkoltak nekünk, és amúgy én olyan nagy haragot azért nem éreztem, mert mi azt tűztük ki célnak, hogy a saját meccseinket nyerjük meg, ugye itt nem csak rajtunk múlt, hogy tovább fogunk-e jutni, vagy hogy mi lesz a meccsek állása, de úgy voltunk vele, hogy amikor mi pályára lépünk, akkor tegyünk meg mindent a győzelemért, és próbáljunk meg minél több győzelmet bezsebelni. Szerintem ez sikerült, 3-ból 2 meccset hoztunk, és az a két meccs...
3: Az egyiket drámaian, úgy emlékszem, hogy óriási hátrányból fordítva a meccslabdáról.
5: Pont, amit a Lilla mondott, hogy ott is a második szedbe is még vezettek a szlovénok, és a legvégén tudtunk fordítani, és utána a döntő szedbe már a saját játékunkat játszani, és ugyanígy a hollandok ellen is egy nagyon nívós meccset játszottunk, és hatalmas, óriási érzés volt a centerpályán így játszani hazai közönség előtt. Úgyhogy szerintem az egy nagyon nagy löketet adott nekünk így a szezon további részére.
3: Milyen ez a ti játékotok, amire most utalást tettél? Lilla, te hogy foglalnád össze, vagy mi jellemez benneteket?
4: Tényleg a küzdeni akarás, tehát hogy azt soha nem adjuk fel, minden labdáért elmegyünk, amit most az előbb is említettél, hogy igen, volt ott is egy ilyen mérkőzésünk, ahol hátrányból meccslabdára fordítottunk, és végül a döntőszedben viszonylag simán tudtuk hozni, és így az egész győzelmet bezsebeltük, de úgy gondolom, hogy egy nagyon stabil, agresszív játékot is tudunk hozni, nyilván ellenféltől is függ, jól tudjuk alkalmazni a saját játékunkat.
3: Akkor már tudtátok, de előbb azért elmondom az új hallgatóknak, hogy itt a Nemzeti Sportrádió stúdiójában Kun Steffivel, illetve Villám Lillával beszélgetek, strandröplázókkal, akik július közepén a Városligetben, itt Budapesten a Nations Cup-on egy kicsit a keresztbeverésnek, vagy nem csak kicsit köszönhetően végül is nem tudtak olyan sokáig menetelni, mint szerettek volna. Majd például most szeptemberben ugye itt a Futures versenyen Budapesten nyertek a Budapest Garden területén, és ugye ez a 3. legerősebb, a legerősebb az Elite, ahol már meg a 2 között van a Challenger, ahonnan szintén van jó helyezésetek, de ez a 2 ugye már, ahogy Lilla is mondta, olimpikonokkal teli. A Futures azt bravúr volt itthon megnyerni, mert akkor most sokan azt gondolják, hogy a 3. számú sorozat, hát biztos itt vannak a leggyengébbek, de hát itt kicsit tegyük helyre, hogy kikkel versenyeztek. Ti ugye most már volt szó svájciakról, olimpiai érmes versenyzőről, a svájciak közül, szlovénekről, akik nagyon jók mindenben, így ebben is.
5: Igazából ezeken a future versenyeken is indulnak olyan párosok, akik a felnőtt Európa bajnokságon ott voltak. Szóval azért igen, a 3-ból a leggyengébb, de alapból egy future, akár top 4-be jutni is iszonyú nehéz szerintem. És nekünk a tavalyi budapesti future nem úgy alakult, ahogy terveztük, és igazából nem számítottunk rá szerintem, hogy itt ezt most meg fogjuk nyerni, viszont úgy játszottunk, és teljesen ez volt a fejünkben, hogy meg akarjuk nyerni. De rengeteg jó páros volt, úgyhogy egy nagyon erős future tornáról beszélünk, az európaiak mindig sokkal erősebbek, és mindig sokkal nehezebb tornák, de annyira összeszedett játékunk volt, szerintem akkora löketet adott nekünk a felnőtt Európa bajnokság, illetve az, hogy a Gardenben egy hónappal előtte megnyertük a magyar bajnokságot, és újra ez a hazai közönség, ami a Nations Cup döntőn is volt, megint rengetegen jöttek ki nekünk szurkolni, úgyhogy most fiúk nem is játszottak, csak mi voltunk az utolsó nap a top 4-ben, és hát az is hatalmas löketet adott szerintem, hogy úgy szurkoltak nekünk, végig velünk voltak, úgyhogy nagyon jó volt, nagyon jó szezonzáró volt, úgymond így a Pro Tour Futures versenysorozatoknál.
3: Lilla, itt kiket is sikerült megverni? Tehát hogy mindenkit legyőztetek, emlékszem, hogy mondtad, hogy skandinávok is voltak, aztán dánok, tehát az észak-európaiakkal találkoztatok leginkább a végén.
4: Hát a vége fele, igen, a csoportban egy kanadai páros vertünk, meg egy brazilt 2-0-ra, majd így automatikusan bejutottunk a legjobb 8 csapat közé, és ott a 4-be jutásért svédekkel játszottunk, majd utána az elődöntőben dánok, és a döntőben norvégok. De abszolút az, amit Steffi is mondott, hogy itt egy viszonylag erős mezőny gyűlt össze, tehát hogy aki a legjobb 4-ben volt, ők ugyanúgy elindulnak challenges elite versenyeken, mint mi, tehát hogy, és ők is ott vannak az Európa-bajnokság végén, tehát hogy bejutottak, vagy épp annak épp hogy lecsúsztak róla, úgyhogy az mindenképp elvárás volt, hogy úgy gondolom, hogy bejussunk a legjobb 4 csapat közé, de az, hogy tényleg a végén megkoronáztuk ezt az egészet azzal, hogy főleg a döntő az már abszolút örömjáték volt. Az elődöntőbe oda tettük a szívünket, ott is igazából a másik szettbe hátrányból álltunk föl, és fordítottunk, és egy drámai harmadik szettet is sikerült játszanunk, és a döntő az már nagyon simára sikeredett.
3: Ez volt tehát szeptember elején is Budapesten, ez a bizonyos felnőtt Európa-bajnokság augusztus közepén. Abból mit tanultatok? Tehát mennyire jó tanulópénz volt? Mert még egyszer mondom, hogy amit szintén itt kiemeltetek, hogy tavaly április óta létezik ez a Kunstefi Villám Lilla duó, tehát egy másfél éves múltatok van nagyjából, és ahhoz képest már ugye a második szezonban eljutottatok a felnőtt EB-re. Na, nézzük, hogy mit lehetett ott tanulni.
4: Én úgy gondolom, hogy amúgy alapvetően a legtöbbet kihoztuk abból a versenyből, amit tudtunk. Azt tudni kell, hogy vasárnap délután fejeztük be az országos bajnoki döntőt. A Budapest Gardenben hétfőn már repültünk, és szerdán már játszottuk az első Európa-bajnoki meccsünket reggel 9-kor. Tulajdonképpen mondhatom azt, hogy azért számunkra a hangsúly a felkészülésben most a magyar bajnokságon volt, tehát azért úgy utaztunk ki az Európa bajnokságra, hogy semmit nem pihentünk, ugye ugyanúgy lejátszottunk 5 meccset az országos bajnokin, egyből repültünk, egy edzés, és már játszottunk. Tulajdonképpen az, amire úgy gondolom, hogy nagyobb hangsúlyt lehet, vagy tanulni lehet belőle, az nyilván az, hogy legközelebb, ha reméljük jövőre ez úgy jön ki, akkor kicsit úgy jobban megszervezve, de nyilván tényleg egy hab volt a tartán, kijutottunk az Európa-bajnokságra, és ott játszhatunk. Illetve az, hogy ott vagyunk, tényleg nagyon közel vagyunk a top csapatokhoz, és csak el kell hinni, és egy-egy ilyen szituációt kihasználni, és befejezni azokat a pontokat. Most se sokon múlt, úgyhogy nagyon bízunk benne, hogy jövőre ezt viszont el tudjuk csípni.
3: A jövőre is rátérhetünk, ha már szóba hoztam egyszer az olimpiát. 2028 Los Angeles, vagy 2032 Brisbane? Hát most előbb jön a Los Angeles, mennyire lehetetlen küldetés, vagy igenis reális, hogy ha nehezen is, bravúrok árán, de megpróbáltok kijutni az olimpiára.
5: Én Steffi, azt mondom, hogy a 28-as olimpiához szerintem az idei szezontól, nyilván eddig is ezt csináltuk, de az idei szezontól fel kell ülni egy hullámra, amit végig kell nyomni az olimpiáig. Tehát itt olyan versenyeken kell majd olyan eredményeket hozni, ami jelen pillanatban még egy kicsit elérhetetlennek tűnik, vagy tűnhet. De az, hogy stabilan challenge főtáblán játszunk, az egy nagyon jó előjel. De most be kell robbanni szerintem idén az Elite 16-os versenyekre is, a főtáblára, illetve azért az idei Európa-bajnokságra kijutni, illetve a jövő évi Európa-bajnokságra kijutni majd pontok alapján, és hát lesz majd egy világbajnokság is, ami azért egy nagyobb falat, de szerintem nem titok, hogy azért is az is egy cél, amit szeretnénk kitűzni majd és elérni. Nyilván ezek nagyon nehezek, de szerintem ahhoz, hogy az olimpiával tudjunk álmodni, ezeket mind el kell érni majd.
3: Világbajnokság nélkül reménytelen az olimpiáról álmodni, vagy nem reális?
4: Nem gondolnám, mert egy teljesen más lebonyolítás, teljesen, tehát hogy igen, teljesen más. Egyrészt ott 48 csapat, hanem 64 szerepelhet, most ezt nem tudom, de 48 biztosan, ugye az olimpián jóval kevesebb. Az olimpián meg van szabva, hogy egy országból csak 2 csapat, a világbajnokságon azt hiszem 4 is lehet, úgyhogy így nem, szóval ez nem...
3: Nehezebb kijutni a VB-re, vagy legalább annyira nehéz, mint egy olimpiára?
4: Nem gondolnám. Szerintem az olimpiára nehezebb kijutni, mint egy világbajnokságra.
3: Magyarként is?
4: Igen. Az olimpiára nehezebb, igen.
3: Tehát egyértelműen, mert most ugye Steffi azt dobta fel, hogy akkor legyen egy cél ez a világbajnokságra a kijutás. Az meg gondolom pontokban hozhat annyit, hogy nagyon jól jönne egy olimpiai ranglista szempontjából.
4: Akár igen.
3: Meg gondolom, hogy ez lehet a reális, hogy pontokat kell gyűjteni, igen. És úgy lehet megcélozni.
5: Itt igazából vagy pontok alapján kijutsz, ami azt jelenti, hogy olyan versenyeket kell megnyerni, vagy érmet hozni, például egy Elite Top 4, vagy meg kell nyerned egy Európa-bajnokságot, ugye idén a hollandok megnyerték, ők már megkapták a jegyet a Los Angeles-i gépre, tehát hogy vagy meg kell nyerni egy ilyen színvonalú verseny, mint egy Európa-bajnokság, világbajnokság, akármi, vagy annyi pontot kell összegyűjteni, hogy ne legyen kérdés az, hogy most beférünk-e vagy sem. Úgyhogy szerintem mindenhogyan nehéz, de valamelyiket meg kell próbálni, hogy vagy berobbanni egy bizonyos versenyen, vagy akkor konstans innentől kezdve az olimpiáig ilyen eredményeket hozni és pontot gyűjteni.
3: És itt a nagy pontgyűjtés közben akkor ugyanúgy tengeren túli ázsiai versenyzők is jöhetnek, hogy nem csak európaiak?
4: Persze, bárki. Bárki bármelyik versenyre nevezhet igazából.
3: Az ázsiai túra az mire jó, amikor így szóba hoztam, hogy volt májusban egy 3 hetes ázsiai túrátok?
4: Hát igazából azt tudni kell, hogy future verseny egy évben rengeteg van. Tehát, hogy itt ilyen plusz 30-40-ről beszélünk. Challenge.
3: 2 hetente akkor nagyjából van.
4: Hát, de meg van olyan, hogy egy hetente. Hétvégén 3. Tehát, hogy a világ különböző pontjain. De van olyan, hogy Európában egyszerre 2, meg bármi. És challenge és elite versenyből viszont jóval kevesebb van. Tehát azt hiszem volt 8 darab elite verseny, és talán az 5 darab challenge, igen.
5: Hát, hogy még a 2 mexikai 7.
4: Akkor 7 darab challenge verseny volt. Viszont Európában nem volt challenge verseny. Tehát ez egyszerűen nem, senki nem szervezte meg. És mi azért voltunk akkor 3 hetet Ázsiában, mert egymás követő hétvégén volt a Fülöp-szigeteken, meg Kínában egy challenge verseny. És akkor úgy döntöttünk, hogy kimegyünk, volt még kint egy future verseny is, és akkor kimaradtunk még egy hetet Kínában. Úgyhogy igazából ahol verseny van, oda utazunk, tehát az ilyen magasabb szintű versenyeken nem te döntöd el, hogy most akkor elmész vagy nem, nyilván ha van rá keret, és mi nagyon hálások vagyunk a Magyar Röplabda Szövetségnek, illetve a klubunknak is, az Észak-Dunántúli Röplabda Akadémiának, hogy mindenben támogatnak minket, és lehetőséget adnak, hogy tényleg ezeket a tengeren túli utazásainkat megvalósítsuk, de igazából olyan szinten nincs, vagy nem lehet kérdés, hogy akkor az embernek el kell mennie és versenyeznie ott.
3: Szponzorokat gyűjteni, mekkora küzdelem idehaza? Lilla ugye a teremröplabdából is ismerheti, de a Vasas Óbuda azért, hogy is mondjam, csak egy olyan brand már, amely azért ilyen szempontból könnyebben rendelkezik a szponzorokkal, bár pontosan tudom, hogy azért nem ilyen egyszerű, tehát még az is kevés, hogy akkor a csinos röplabdázó nők, és majd ettől a szponzor adja a pénzt, ez nem így megy, ennél bonyolultabb ez. Hogy van nálatok? Mert akkor ezek szerint szövetségi és klubtámogatás az nagyon-nagyon kell. És enélkül gondolom, hogy nem is lennétek versenyben sehol. Tehát ha itt a versenyek felén indulnátok, akkor valószínűleg, hogy akár a hazai versenyekre se jutnátok el, vagy a selejtező legaljáról kellene, vagy be se kerülnétek.
5: Igazából miután kitűztük idénre azt a célt, hogy a felnőtt Európa-bajnokságra szeretnénk jutni, mi megbeszéltük a Lillával, meg a Leóval is, hogy jó, szeretnénk akkor az Európa-bajnokságra már szponzorokkal kiutazni. És mi januárban már elindítottuk magunk felül ezt az egészet, hogy szeretnénk segítséget kérni a saját médiásainktól, hogy segítsenek szponzort szerezni, mert mi ebben annyira nem vagyunk jártasak. Természetesen minden anyagot odaadunk, megcsinálunk, amit kell, csak segítséget kérünk. sajnos itt beragadtunk egy nagyon rossz szituációba, nem haladt igazából sem erre ez az egész, és hát mi meg folyamatosan úton voltunk, tehát mi nem tudtuk a kezünkbe venni ezt az ügyet, de lehet, hogy ennek az lesz a vége, hogy akkor média nélkül mi fogunk majd mindenhova bekopogtatni. Most már úgy gondolom, hogy még több olyan eredményünk van, amire fel tud figyelni egy-két olyan cég vagy márka, de sajnos még ebben nem volt előre haladás nálunk, de remélem, hogy a jövőben azért lesz így, hogy egyre több és egyre nagyobb célok vannak kitűzve.
3: Fejben, mentálisan mi az, ami tartja bennetek itt a lelket, hogy minden reggel felkelni, előre menni, sok utazás közben nyilván nehézségek vannak, de hogy mégis azt csináljátok, amit szerettek, és megvan a célotok is, de mi a motor, ami hajt előre? Lilla?
4: Hát tulajdonképpen tényleg a közeli és távoli célok mindenféleképpen. És úgy gondolom azért sokat segít mindenben a sportpszichológusunk is, hogy azért ezeket a motivációt meg mindent fenntartsa.
3: A külföldiek nem itt láttatok, hogy melyik csapatnál vannak a legtöbben, ha már pszichológus már, mint a kint a versenyen, mert ti akkor ott hárman vagytok, ugye ti ketten, illetve az edzőtök Leopoldo Sindis da Silva a teljes neve a brazil edzőnek, aki szintén, ha jól tudom, akkor ilyen szövetségi szerződésen keresztül érkezett ide, tehát hogy ott is azért benne van a szövetség keze, mert nem könnyű gondolom találni vagy lehorgászni egy jó strandröplabda edzőt. Igen. Mi az ő erőssége egyébként, ami más, mint a korábbi edzőtökkel, ha összehasonlítjátok?
4: Ő az első brazil edzőm, aki egy teljesen másfajta mentalitást hozott be, más szemléletet, más edzésmódszert. Úgy gondolom, hogy ő tud kemény lenni, de azért úgy megértő is. Sokszor pörgősebbek azért az edzések van, hogy ilyen, ha nem úgy megy az edzés, vagy alapvető dolgokat nem tudunk megcsinálni, akkor egy kis bünti van, de úgy gondolom, hogy abszolút egy jó edző és jó meglátásai vannak, és a mérkőzésen is, meccselemzésen is, tehát hogy úgy nagyon sokat tudtunk vele fejlődni már.
3: Villám Lilla, valamint Kun Steffi, két strandroplabdázó a vendégünk itt a Nemzeti Sportrádióban. Steffi, mi az a büntetés, amit el lehet árulni? 10 fekvőtámasz a homokban, vagy futni egy kiadósabb kört?
5: Hát igazából most a legutóbbi edzésünkön 70 plusznyi négy ütemű fekvőtámaszt csináltunk, úgyhogy utána a mellizmaim annyira beálltak, hogy másnap izomlázam volt, és nem értettem, hogy miért, mert a konditeremben nem is arra edzettünk, és akkor mondta Lilla, hogy ez emiatt van. Ezek vannak, illetve az
3: nem
5: már...
3: kevés, 70 darab négy ütemű az...
5: Hát ezt így szétbontva, tehát minden egyes olyan nem jól elvégzett feladat után kaptunk büntit igazából. De
3: mondjuk
5: nálunk,
3: egy edzés keretén belül még plusz 70 darab négy ütemű fekvőtámasz.
5: Igen, úgyhogy ő nem szégyellős az ilyen dolgokba, hogyha úgy érzi, hogy na most ezért minket le kell szúrni, akkor lefog. Illetve ez nem büntetés már, de azért néha annak éljük meg, hogy ugye vannak futóedzéseink, rengeteg sprintelős edzésünk van a homokban, ami hát abban az adott pillanatban szörnyű, borzalom, és nem akarunk ott lenni, de utána a pályán, amikor elérjük azt a labdát, ami olyan nagyon messzire megy, vagy tényleg az utolsó centi hiányzik, és megvan, akkor utána már egyből megértjük, hogy miért csináljuk ezt az egészet, és nagyon hasznos.
3: Azt esetleg megnéztétek, hogy hány strandröplabdázók közé kellene beverekedni magatokat a Los Angeles-i olimpiára? Vagy még ideig azért nem merészkedtetek el? Csak kitűztétek a célt, hogy jó lenne ott lenni 2028-ban.
4: Ha jól tudom, akkor 24 csapat jut ki.
3: A legutóbbi párizsi olimpiából, ha kiindulunk.
4: Igen. Igen. Mi azt hiszem a legutóbb 50-valahányikak voltunk a világranglistán. Igazából nem
3: ehhez kell
4: vagyunk.
3: A nagy dobás, amit Steffi mondott, hogy akkor egy 30, top 30 környéket elérni, igen, amiből már lehet.
4: Abszolút, mert a top 30-ba, vagy akár a top 10-be ott van 3 amerikai, meg 3 brazil, meg nem tudom, tehát hogy nyilván egy országból két csapat juthat ki, tehát automatikusan a többiek kiesnek.
5: Ezért mondtam, hogy a világbajnokság talán egy kicsit jelenleg közelebb van, mert hogy a világranglistán itt az 50-valahányadik helyen vagyunk most, és hogyha ebben még azért tudunk faragni, akkor szerintem abszolút reális cél lehet az is.
3: Köszönöm szépen, hogy bejöttetek a stúdióba, és még egyszer elmondom, hogy Kun Steffi, illetve Villám Lilla, strandröplabdázó, a Fehérvári Édra Klub versenyzője, mind a ketten mert hogy az Észak-Dunántúli Röplabda Akadémia versenyzői, és például itt a szeptemberi budapesti Futures versenyt megnyerték, de ahogy elmondták mind a ketten, a stabil főtáblás szereplés a Challenger versenyeken, ez már egy komoly előrelépés, tavaly április óta versenyeznek együtt. Október 3-án és 4-én, ez most hétvégén a klub EB-n selejtezőjén, hol lesztek érdekeltek, és akkor ez az Édra színeiben, tavaly is már voltatok.
5: Igen, a Csepelen lesz majd megrendezve.
3: Tehát szabad. Nem kell utazni ezek szerint.
5: Nem, mert a Fiúké is ezen a hétvégén lesz, és ott meg az SRS-e szervezi Csepelen, és akkor ugye tavaly úgy volt, hogy Fehérváron volt ugyanez, és a Fiúkét is mi rendeztük, úgyhogy idén most az SRS-e vállalatai rendezik ők Csepelen.
3: Innen hova lehet eljutni, az EB-re közvetlenül, vagy csak egy... Már a döntőbe be lehet jutni?
4: Igen, és ott 8 klub van.
5: 8 legjobb.
4: És Alanyában lesz Törökországban november elején.
5: Egyébként a szisztéma az ugyanaz, mint a Nations Cup-on, hogy két páros van,
3: csoportkör.
5: És akkor... Igen.
3: Kívánom azt, hogy legyen nagyobb szerencsétek, ami nem jött be a Nations Cup-on, a Városligetben, az jöjjön be Csepelen. Csepelen hol lesz pontosan, ha valaki ki akar menni
4: Szabad
3: oda?
4: Szabadkikötő. SRS-e pálya.
3: Szurkolni fogunk nektek, figyeljük azt, és köszönjük szépen Kun Stefinek és Villám Lillának, itt a Nemzeti Sportrádióban még egyszer minden jót, további jó rádiózást, viszont hallásra Virányi Zsolt búcsúzik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok, új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
6: Online sztorik, őszinte arcok, régi kedvencek és új vendégek saját történetekkel. Azt beszélik. Október 8-ától csütörtökönként 21 órától a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
7: Kiütéses angol siker a labdarúgó nemzetek ligájában. Erdőbényén ülésezik a kormány. Folytatódik a kellemes őszi idő. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
7: Kiélezett végjáték után a Ferencváros 24-23-ra nyert Érden a Faluvégi Dorottyát és Kucora Csengét is foglalkoztató Cseszeme Bukarest ellen a női kézilabda bajnokok ligája csoportkörének negyedik fordulójában, így továbbra is hibátlan teljesítménnyel vezeti csoportját. A győri Eto is őrzi 100%-os mérlegét, azok után, hogy 36-32-re legyőzte a vendég romániai Besztercét. A labdarúgó nemzetek ligája harmadik fordulójában az A-ligában Spanyolország 3-1-re nyert Csehország ellen Oviedóban. A világbajnoki címvédő ezzel továbbra is 100%-os mutatóval áll csoportja élén. Anglia 7-0-ra kiütötte Horvátországot, Harry Kane és Bukayo Saka egyaránt kétszer talált be a házigazdák kapujába, a horvátoknak ez volt történetük legsúlyosabb veresége. A férfi kosárlabda NB1 alapszakaszában a címvédő Falkó oroszlányban 98-74-re, az előző idény ezüstérmese a Szolnok Pécsen 74-70-re, a Paks Körmenden 95-84-re nyert. Az egyetlen hazai győzelmet a Szeged aratta, amely 77-71-re bizonyult jobbnak az újonc fótnál. A címvédő Ferencváros 20-9-re verte a Népligetben az OSC-t a férfi vízilabda OB1 alapszakaszának negyedik fordulójában. Az FTC 2022. márciusa óta őrzi hibátlan mérlegét a magyar mezőnyben. Veretlen maradt 4 forduló után is a BVSC, amely 13-11-re győzött Egerben. A Vasas 18-11-re nyert a Kaposvár ellen a Komjádi úszodában. A Szeged pedig az utolsó másodpercben lőtt góllal 9-8-ra múlta felül a vendég Debrecent.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
7: Ma folytatódik a kihelyezett kormányülés Erdőbényén. Tegnap Kármán András pénzügyminiszter a kis nyugdíjak és más szociális ellátások összegének emeléséről, Kajdos László élő környezetért felelős miniszter pedig a készülő klímatörvény kapcsán a hazai vízkészletek megtartásáról, a természetes élőhelyek védelméről beszélt. Magyar Péter miniszterelnök nem sokkal ezelőtt arról írt a közösségi oldalán, hogy egy a Tiszapárt által rendelt felmérés szerint 65% fölött van a kormánypárt támogatottsága. közösen fejleszteni a főváros és a kormány a Duna-Budapesti part szakaszát, kikötőit, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint egységesítenék a jelenlegi működést, és egy 50-50%-os tulajdonban álló társaság rendelkezne az ügyekben. A cél, hogy a folyami hajózásból származó bevételeket a rakpartok és a környezetük fejlesztésére, valamint a Duna közcélú hasznosítására fordítsák. Vitézi Dávid szerint így rendezettebbé és élhetőbbé válhatnának Budapest rakpartjai. Két második világháborús robbanó szerkezetet találtak tegnap a fővárosban. Délután először a Szabadsághídnál járókelők fedeztek fel egy német gyártmányú páncéltörő lőszert, majd nem sokkal ezután a Margit-szigetnél került elő egy robbanótest. A tűzszerész művelet idejére a rendőrség mindkét esetben lezárta és kiürítette a környéket. A bombákat elszállították. Ma kiderül, kinyeri az idei nemzeti vágtát. Délelőtt tartják a középfutamokat. A döntők 15 órakor kezdődnek. Utóbbiakat a Duna csatorna élőben közvetíti. A felnőttek mellett gyerekversenyzők is rajthoz állnak, de lesz fogatvágta, hagyományőrző huszárverseny és kocsitoló verseny is.
0: Közlekedés.
7: Átépítik a Tata és az M0-ás közötti terelést az M1-esen. A munkavégzés ideje alatt a Budapest felé vezető átterelt belső sávot lezárták. A fővárosban baleset történt a Haller utcában, az Üllői út előtt. Vezessenek óvatosan. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
7: Országszerte süt a nap, eső nem lesz. Északnyugaton időnként megélénkül a szél. Délután 23-26, késő este 4-10 fok várható. A jövő hét közepéig még hasonlóan szép őszi időre készülhetünk.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
8: Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak, ez itt a Nemzeti Sportrádió, és benne a hazafutás, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztus Zsuzsa, szerkesztő kollégám Elpap István és kollégáim nevében is csodálatos csütörtök délutánt, és nagyszerű rádiózást kívánok önöknek. Három éremmel közte Kukta Vladislava aranyával jött haza Szófiából a magyar ökölvívó válogatott, és Hámori Luca pedig úgy tűnik, hogy felnőtt pályafutás egyik legfontosabb érmével, egy Európa-bajnoki ezüstéremmel gazdagodott. A most következő órát ennek a sikernek szenteljük. Vendégünk a stúdióban Hámori Luca. Szia, szeretettel gratulálok.
9: Szia, köszönöm szépen.
8: Én tudom, hogy az idő az egy nagyon érdekes, hogy mondjam, része a kontinuumnak, mert hogy van egy ilyen gyógyító hatása, egy ilyen perspektívába helyező képessége, és minden egyes nappal, egy átaludt éjszakával az ember egy kicsit másképp lát dolgokat. Nem tudom, hogy ez az ezüstérem azóta már más polcra került el, mint ahogy az első posztjaidból lehetett érzékelni, hogy okozott, vagy volt benned egyfajta csalódottság, hogy ez nem arany lett.
9: Most már azért eltelt jó pár nap az Európa-bajnokság óta, még mindig van bennem sajnos egy kis csalódottságérzés, hiszen tényleg az aranyéremért mentem, és hittem, hogy képes vagyok rá. Ugye sajnos ez most nem sikerült, és csak egy ezüstéremmel térhettem haza, viszont sokszor gondolkoztam azon, hogy valójában ez a pályafutásom eddigi legnagyobb sikere, és valahol elégedetnek kell ezzel lennem, és hogyha arra gondolok, hogy egyébként ez most még csak egy állomás volt ugye a fő célom előtt, tehát 20-28 előtt, akkor azt gondolom, hogy ez az ezüstérem egy jó visszacsatolása arra, hogy jó úton haladok. Így jó pár nap elteltével most már tényleg tudok neki örülni, és pozitívan gondolni rá, illetve a tanulságokat leszűrni, és menni tovább keményen.
8: Igen, nyilván vannak tanulságok, és most azért van időnk bőven arra, hogy kibeszéljük, hogy esetleg ilyenkor készül-e már az emberben valami fajta mérleg, hogy építetted föl a tavalyi év óta, akár ennek az évnek a felkészülését, amiben nagyon érdekes fejezetek voltak, és nagyon szeretnék kitérni majd ennek a részleteire, mert olyan élményben is volt részed, amiről szerintem

0: palackban sokáig visszatartják a levegőt, és egyszer csak így kirobban. Tehát, hogy így kiderül, hogy egyáltalán nem estek ki a rutinból, egyáltalán nem hiányzik nekik az, hogy nem volt, nem lehetett versenyrutinuk éveken keresztül, mint hogyha folyamatosan abban az állapotban tartották volna magukat, hogy ahogy lehet versenyezni, a legjobb formájukat hozzák. Nem tudom, hogy ezt érezted-e a ringben, a döntőben.
1: Ugye az Európa-bajnokság előtt már tisztában voltunk azzal, hogy itt már orosz ellenfelekre is számíthatunk, ezáltal én gondoltam, hogy egy keményebb mezőnyre számíthatok, és ez így is történt, hiszen ugye az oroszlánnyal teljesen más ágra kerültünk, tehát tényleg csak a döntőben találkoztunk, viszont ő is szépen menetelt, ahogy én is, és amikor a döntőbe kerültem vele, akkor ugye, ahogy te is említetted, azért az elmúlt években nem nagyon láthattunk róluk friss videókat viszont. Akár, vagy mérkőzéseket, amit esetleg...
0: elemezhetünk volna.
1: Igen, viszont ellenben ugye nekik egyszerűbb dolguk volt, hiszen velem azért tele volt most már az internet, és sok mérkőzést találhattak. Úgyhogy talán ebből a szempontból egy kicsi előnyük lehetett, de egyébként azért én is ismertem már őt. Én éreztem azt rajta, őszinte leszek, hogy végre itt van a lehetőség, hogy megmutassa, hogy ő is mire képes, és hogy akár egy nagy eredményt érjen el. Valójában a ringben is olyan magabiztossággal lépett be, én azt éreztem rajta, hogy na most itt nincs senki, aki őt megállítsa. Egyébként én is így léptem a ringbe. Sajnos most ilyen kettőnk közül csak egy valaki nyerhetett, most ezek szerint ő neki talán így a magabiztossága nagyobb volt, mint nekem, de azt azért hozzá kell tennem, hogy mindent megpróbáltam ellene megtenni, ami bennem volt, én azt kiadtam. Most sajnos nem sikerült, de bízom benne, hogy a jövőben lesz még rá lehetőségem akár vele boxolni, és egy kicsit ezt visszaadni neki.
0: Én ebben egészen biztos vagyok, szerintem nyilván a súlycsoportból adódóan is valószínűleg azért itt többször fogtok összetalálkozni, és valószínűleg meg is méritek majd az erőtöket egymással szemben. Egy picit most menjünk vissza, Luca, kérlek, az időben, majd, hogy nem egy évet, mert nagyjából egy évvel ezelőtt beszélgettünk szintén egy hosszabbat, akkor volt is benne egy pici csalódottság, mert nagyon jól indult az éved, és aztán valahogy ugye a legfontosabb torna nem úgy ért véget, de közben azt is lehet látni külső szemmel, hogy nagy átalakuláson ment át ugye akár a Magyar Szövetség, és ugye közben már azt megelőzően ugye volt szövetségi kapitányváltás, és úgy tűnt, hogy te is... Nem is azt mondom, hogy másfajta sebességi fokozatba kapcsoltál, de azt érzékeljük, és szerintem most már mindenki, hogy döbbenetesen gyorsan közeledik Los Angeles, és befordultunk a sarkon, legalábbis ami a kvalifikációs versenyeket illeti. És ebben nyilvánvalóan nagyon sok dolgot végig kell venni, amikor az ember egy felkészülést megtervez. Hogy jött képbe az a lehetőség, hogy te ezt az esztendőt tulajdonképpen a világ egyik legfontosabb boxműhelyében, az Egyesült Államokban kezd, és nagyon szeretném megismerni ennek az egész 5 hétnek a részleteit, mert szerintem nagyon különleges lehetett.
1: Ez így van, talán egy életem egyik legmeghatározóbb időszaka volt ez az 5 hét kint Amerikában. Ez a lehetőség a BVSC-n keresztül jött nekem, ahol...
0: Aminek a boxolója vagy, ugye ez most
1: így van, igen, és ahol Fischer József által jött ez a lehetőség, hogy akkor rajtam kívül még egy csapattársammal együtt, illetve az edzőnkkel együtt 5 hétre kimenjünk Amerikába, és Ronny Shields-el edzünk együtt. Most is, ahogy ezt kimondtam, ilyen hidegrázós érzés, hiszen aki is ismeri őt, tudja, hogy Evander Holyfieldnek volt az edzője, és mellette...
0: Sőt, Mike Tysonhoz is
1: így
0: volt.
1: Van, így van, és mellette számos profi boxolókkal dolgozik a mai napig együtt, és amikor én ezt így meghallottam, hogy lesz egy ilyen lehetőség, még nem volt 100%-ig biztos, de azért már így eljátszadoztam a gondolat, hogy vajon milyen is lehet vele ott edzeni, vagy abba az edzőterembe belépni, és egészen addig, amíg én ott nem voltam, így fel sem fogtam, hogy ez most tényleg igaz, és még talán ott is, amikor először a ringbe, vagy a terembe beléptem, akkor tudatosult bennem, hogy na valójában itt vagyok, és hogy Ronny Shields áll előttem, és tartja a kezét, hogy én abba üssek bele, amiben szintén mondjuk Holyfield is ütött, és már sokszor mondtam, hogyha egyébként abban az 5 hétben én nem csináltam volna semmit szakmailag, csak ott ültem volna a teremben, és beszívtam volna azt a levegőt, szerintem már az nagyon sokat hozzám tett volna. Úgyhogy mellé még napi 2 edzéssel készültünk, mint erőléti edzésen, mint szakmai edzésen, így egy teljes változáson ment át, azt gondolom, hogy egyrészt a mentalitásom, másrészt pedig nyilván a testem, és nagyon sokat kaptam én abban az 5 hétben, akár csak az, hogy... Talán a legpozitívabb nekem az egészben az volt, hogy amikor odaértünk, akkor azért igazából egy legenda edző állt velem szemben, mégsem az történt, hogy ő

0: meg akarta nekem azt mondani, hogy most te így üsd a balt és a jobb egyenest, hiszen ezt én így látom jónak, hanem egyébként felmérte a terepet, megnézte, hogy én milyen állapotban vagyok, milyen stílust képviselek, és abból szerette volna ő a lehető legtöbbet kihozni, és nekem ez egy ilyen nagyon fura érzés volt, de természetesen pozitív értelemben, hogy meghagyja azt a sportolót, aki én vagyok, viszont abban próbál nekem segíteni, hogy tényleg ebben a stílusban a lehető legjobb legyek. És ugye ő leginkább profik, sőt, teljes mértékben profikkal dolgozik, viszont figyelembe vette azt, hogy egyébként én amatőr sportoló vagyok, és én egyelőre az olimpiára készülök. Készültem akkor már az első profi mérkőzésemre, de nyilván mindenki tudta, hogy ő is, hogy nekem az első az mindenképp az olimpia, ezért próbált abban segíteni nekem, hogy az amatőr ökölvívásban mi az, amit hozzám tud ő tenni. És hála Istennek mondhatom azt, hogy kint is nagyon sok sparring lehetőségem volt, ahol ő állt a sarkomba, és ő adott utasításokat, illetve segítséget, és teljes mértékben átalakult már a mentalitásom, már a hozzáállásom, már a motivációm, és ezt még mind megfejelte az, hogy egyik edzésen éppen iskoláztam a Ronival, és a hátam mögött pedig besétált a terembe Holyfield, és így köszönt, hogy hello, sziasztok, én így megfordultam, hogy úristen,
1: ez filmszerű, de amit tényleg, most
0: ez komolyan az volt, és akkor utána én így remegtem, hirtelen elfelejtettem angolul, meg se bírtam szólalni, és akkor Holyfield bejött a ringbe, vele is tudtam beszélgetni, vele is tudtam gyakorolni, tudott mutatni nekem egy-két mozdulatot.
1: Tehát kijött be a ringbe? Evander Holyfield bejött a ringbe?
0: Pontosan.
1: És beszélgettetek?
0: Igen.
1: És mondott neked utasításokat, meg észrevételeket?
0: Igen, pontosan. Ez megkérdeztem tényleg, tőle.
1: Ez meseszerű.
0: Ez tényleg olyan volt, hogy egy ilyen elképzelhetetlen, tehát, hogy ezt, ha valakinek elmesélem, nem tudom átadni azt az érzést, amit én ott éreztem, mert tényleg ez ilyen leírhatatlan.
1: De jó, hogy elmesélhet nekünk, mert ez nekünk is most egy ilyen, azt kell mondanom, egy ilyen valóban hollywoodi utazás, aminek
0: pontosan,
1: a részei vagyunk
0: és
1: általad.
0: Egyébként ott ugye tudtam vele beszélgetni akár az én történetemről, akár az ő történetéről, megkérdeztem tőle, hogy neki mi a kedvenc kombináció, megmutatta, én is megmutattam, abba segített, hogy mit, hogyan kellene ütni.
1: És türelmesen, kíváncsian
0: nagyon
1: várta a válaszaidat, és ugyanígy, tehát türelmesen válaszolt
0: volt
1: a kérdéseidre?
0: Igen, nagyon kedves volt, türelmes volt, segítőkész volt, rajtam kívül a csapattársamnak is ugyanúgy segített, és még iskoláztak is, szóval tényleg nagyon rendes volt, és azt még most itt szeretném hozzátenni, hogy ez ugye januárban volt, azóta most már eltelt jó pár hónap, viszont például ezen az Európa-bajnokságon kaptam tőle egy személyes üzenetet, hogy sok sikert a döntőben, és
1: telefonszámot cseréltetek?
0: Instagramon kaptam az üzenetet, de még a mérkőzés...
1: Az szinte ugyanaz, igen, ma már.
0: De a mérkőzés után is írt, hogy fel a fejjel és gratulál, és hogy most pedig élvezzem a kis pihenésemet, úgyhogy ezek ilyen apró dolgok, de közben meg hatalmas dolgok.
1: Főném és uraim, tehát akinek Evander Holyfield személyesen üzen, hát mit akarhat az ember ennél többet a sportban? Most ezt őszintén mondom.
0: Én azt gondolom,
1: tehát,
0: hogy
1: már most, Luca, tulajdonképpen van, szerintem a személyes bakancslistádon biztosan kipipálható fejezet, nem? Ezek
0: ez
1: után.
0: Biztosan, ez egyértelmű, és az, hogy belegondolok abba, hogy egyébként amikor voltak mérkőzéseim, tudom, hogy a Roniék is kérdezgettek utánam, hogy hogyan halad a felkészülés, hogy hogyan sikerültek a mérkőzések, és akkor ott januárban én azt gondolom, hogy egy ilyen életre szóló barátság vagy kapcsolatot sikerült létrehozni, azzal egyrészt, hogy ők is nagyon kedvesen álltak hozzánk és befogadóképesek voltak, természetesen mi is óriási tisztelettel és kedvességgel álltunk feléjük, és igazából ittuk a szavaikat, edzések után csinálom. Még beszélgettünk velük fél órát, órát, hogy tényleg minden kérdést, ami bennünk volt, azt fel tudtunk tenni nekik, és ők tényleg segítőkészen segítettek minden egyes nap és minden egyes kérdésben.
1: Hú, hát ezt ne haragudj, ezt a témát, ezt nem tudjuk itt félbehagyni. Tehát ez önmagában is már nekem nagyon így csiklandozta a fantáziámat, hogy talán ebben most általad, de kicsit jobban belelátunk, de most olyan fejezeteket nyitottál meg, ami viszi tovább ezt a témát. Ugye, amikor az ember Rocky filmeken felnőve és különféle fajta amerikai box sztorikat látva megfogalmaz magában egy elképzelést, akkor van ebben mindig egy ilyen kicsit ilyen szürke, füstös hangulatú edzőtermek, ahol tényleg lehet érezni a csurag le a falakon az izzadság, az emberi verejték, és az ember azt érzékeli, hogy a minden csillogástól mentes vegytiszta munka mondjuk így tényleg bölcsőjébe érkezik. Ilyen ez a terem? Tehát amikor ide megérkeztetek, akkor mennyi volt ebből a valóságban? Azt mondtad, hogyha semmit nem csináltál volna, csak magadba szívod azt a ezek szerint munkától átitatott nevezük így verejték illatot, vagy szagot, is hoztál volna magaddal olyan pozitívumokat, ami elsősorban nyilván az önbizalmadra hatott volna, de miért? Milyen egy ilyen környezet? Próbáld meg nekünk ezt kérlek leírni.
0: Én nagyon sokszor próbáltam elképzelni még az utazás előtt, hogy vajon milyen lehet ez az edzőterem, ez most ilyen nagyon nagy lesz, nagyon csillogós, fancy, vagy éppen pont ez, amit a Rocky filmekben is láthatunk, hogy tényleg ilyen kis, nagyon egyszerű, régi boxterem. És hát itt
1: olyan maga kopottságától olyan izgalmas,
0: igen,
1: ugye?
0: Igen, igen, és itt a B opció nyert, hiszen egyébként egy nagyon kicsi teremről beszélünk, ahol van egy ring, illetve van 3-4 zsák, és igazából ennyi az egész edzőterem. És úgy kell elképzelni, mint amit tényleg a filmekben látunk, hogy a garázsajtót felhúzzák, és ott van benne az edzőterem, és a falon tényleg rengeteg kép, akár a Hallifield-el, vagy mindenkivel, akivel a Roni együtt dolgozott, illetve tényleg az volt fura számomra, hogy amikor bementünk, akkor maximum 2-3 ember edzett egy időben, illetve nyilván az edzők, de hogy nem az volt, hogy tele az edzőterem, és mindenki ott van, és hát ezt el is mondták, hogy azért ott, aki ott edzhet, az már nem egy senki, és az egy óriási megtiszteltetés, hogy valaki oda beléphet, és pont ezért is volt számunkra egy ilyen felfoghatatlan érzés, hogy tényleg mi is ott abban az edzőteremben edzhetünk, és az mondjuk az 1-1,5 órákat, amiket edzettünk, ott folyamatosan minket figyeltek, velünk foglalkoztak, nem foglalkoztak semmi mással, és tényleg mindent próbáltak átadni nekünk, amit ők tudnak így az ökölvívásról, illetve volt az, hogy mondjuk mentünk edzésre, és előttünk edzettek a nagyok, és akkor az ő edzésükbe is így bele-bele pillanthattunk, és tényleg egy ilyen, nem tudom szavakkal elmondani azt az érzést, azt az illatot, tényleg azt az érzést, amit én ott éreztem abban az edzőteremben, de teljesen minden elvárásomat igazából így felülmúlta az, hogy egyébként egy sima kis egyszerű garázsban felépített edzőterembe mentünk be, de egyébként, hogyha ott a környéken elmentünk egy boltba, vagy bárhova, és kérdezték, hogy honnan jöttünk, miért vagyunk itt, és azt mondtuk, hogy a Roni Schiltzel edzünk, akkor mindenkinek így leesett az álla, és nem akarták elhinni, hogy ezt mi komolyan gondoljuk. És szerintem biztos volt is olyan, aki nem is hitt el, de hogy ott tényleg a Roni az egy óriási legendának számított, és az, hogy mi vele edzhettünk, ez egy ajándék volt.
1: És akkor tulajdonképpen megfogalmazhatjuk azt, hogy itt az emberi tényező a különbség. Tehát, hogy végül is, ha ennyire egyszerűek a körülmények, ha ennyire nem arról van szó, hogy a technológiát, meg a modern tényleg orvostudományt, meg különféle fajta, nem is tudom milyen más tudományágokból idehozott extrákat kapja a boxoló, hanem itt egyszerűen arról van szó, hogy maga a légkör kötelez, az a szaktudás nyilván, amit Roni Schiltz, vagy a vele együtt dolgozó, ha vannak még rajta kívül esetleg olyan segítőpartnerek, vagy edzők ott vannak, képvisel, valószínűleg abban van az az extra, és az nyilván lépést tart, gondolom, a világváltozásával, tehát gondolom a box sem egy olyan sport, ami ugyanúgy néz ki, mint Papp László idejében, hanem értelemszerűen fejlődik a maga kis evolúciós folyamatában. Tehát akkor tulajdonképpen itt arról kell meggyőzni magadat, vagy azt kell most ebből kihámoznunk, hogy az emberi minőség és a szaktudás az az extra, ami az ott nevelkedő boxolókból világsztárt csinál?
0: Én azt gondolom, hogy ez teljes mértékben így van. Nem az számít, hogy most éppen mennyire csillog az edzőterem, hanem hogy az, hogy az a szakember, akivel együtt dolgozunk, ő teljesen önzetlenül próbálja átadni azt a tudást, ami benne van, vagy ami tapasztalt ő az évek során, és tényleg ő mondhatta volna nekem azt, hogy de Luca, mostantól kezdve így boxolsz, mert én ezt mondtam, de nem ez történt, hanem tényleg nagyon kedvesen segítő szándékkal, abból a stílusból, amit én odavittem, ő abból próbálta kihozni a legtöbbet, és ő is elmondta, hogy nincs két egyforma boxoló, tehát olyan nem létezik, hogy egy stílus kell mindenkire ráerőltetni, van mindenkinek egy saját stílusa, és abból kell a lehető legjobbat kihozni. És szerintem ő mindenkihez így áll hozzá, mindenkit próbál kiismerni a lehető legjobban, és ez visz előre minket, és ez viszi előre azokat a sportolókat is, akivel ő együtt dolgozik.
1: Hogy telt egy napotok ott? Mesélj nekem kérlek erről, mert nyilvánvalóan ez az 5 hét azért elég sok is, és bizonyos szempontból nyilván kevés is. Nyilván az embernek hozzá kellett szokni nagyon sok mindenhez, be kellett állnia egyfajta ritmusnak. Volt olyan pillanat, amikor úgy érezted, hogy ez talán több is, mint amit aznap kibírsz, tehát mennyire voltak a határok feszegetve?
0: Ha jól emlékszem, akkor hétfő, kedd, csütörtök, péntek volt a két edzéses nap, és a szerda, szombat volt, amikor egyeket edzettünk, a vasárnap volt, ami a pihenő volt. A délelőttök mindig szakmai edzéssel teltek, akkor dolgoztunk a Ronival, és általában azután délután volt egy erőléti edzésünk, amit egy házaspárral csináltunk, ők is a Roniékkal dolgoznak együtt, tehát nyilván összebeszélnek, de hogy az egy másik helyszínen, egy másik közegben telt, viszont volt olyan, hogy a délelőtti edzésen én azt mondtam, hogy én délután nem bírok, tehát hogy én nem fogok tudni egy olyan erőléti edzés végigcsinálni, amit egyébként ott velük csináltunk.
1: Hiszen annyira elfáradtál délelőtt.
0: Igen, tehát annyira fárasztó volt, és egyébként most itt nem kell belegondolni, hogy ilyen nagyon különleges edzéseket csináltunk volna a Ronival, mert itt is inkább az egyszerűség híve volt, hogy ugyanúgy persze zsákoltunk, iskoláztunk, gyakoroltunk, de talán ott is hagyta az, hogy kibontakozzunk, mert egyébként számomra a legelején nagyon fura volt, hogy mondjuk van 12 menet zsák, és a 12 menet zsákban nincs megadva, hogy most az első menetben ezt kell ütni, a második menetben azt kell ütni, hanem meg volt hagyva, hogy akkor te most 12-3 percet zsákoljál le úgy, hogy nem, ahogy szólok szeretnéd hozzád. Aha. És nyilván, hogy ott állt végig, és le sem vette rólunk a szemét, de egy szót nem szólt hozzánk, hogy mit, hogyan
1: gyűjtötte
0: kellene.
1: Gyűjtötte be az információkat.
0: Szerintem igen, illetve nagyon megragad bennem az a mondat, hogy azt mondta, hogy egyébként a ringbe is egyedül megyek be, hiába van ott a sarokban az edzőm, én vagyok ott benne, nekem kell megoldanom az adott szituációkat.
1: Hű, de magányos sport az egyébként. Aki látott élőben boxot közelről, az pontosan felméri ezt, hogy az egyik legmagányosabb, legkeményebb műfaj.
0: Pontosan, persze próbálnak segíteni, de ott a ringben te vagy és az ellenfeled, szóval neked kell megoldanod. És itt ezt próbálta nekünk átadni, hogy ott a zsákmunkám, vagy akár egy gyakorló munkában és azt próbáljam meg, hogy minél több helyzetet próbáljak meg elképzelni, megoldani egy-egy szituációt. Persze, hogyha valamit rosszul csináltam, akkor kijavította, de kimondott feladatot nem adott. Nekem ez az elején nagyon rossz volt, mert én szerettem azt azért, hogyha megvan mondva, mit csináljak, viszont egy hét után nagyjából már ez is átváltozott teljesen a fejemben, és már tudtam.
1: Milyen érdekes ez, mi?
0: Nagyon.
1: Tulajdonképpen olyan hát nem is tudom, hogy nevezzem ezeket, dolgokat húzogatott itt az elmédben, olyan sávokat, amelyeket nem mozgattál meg, mert egyszerűen nem ebben a rendszerben nőttél fel.
0: Így van, teljesen más volt, és tényleg az elején fura volt, de aztán teljesen átkapcsolt az agyam, és azzal a mentalitással tudtam már ott edzeni, amit ők képviselnek, és egyébként nekem ez nagyon, nagyon tetszett, és nagyon bevált, és mindemellett az erőléti edzéseken is teljesen másféle munkát végeztünk, mint akár itthon.
1: Például
0: itthon, amíg inkább a nagy súlyokkal edzünk, illetve fekve nyomás, guggolás, az alapfeladatokat csináljuk, ott ők nagy súlyjal szinte egyáltalán nem dolgoznak, inkább kézi súlyokkal, nyilván úgy, hogy az embernek a súlyához megfelelő súlyokkal, de hogy inkább az ilyen köredzések, az intervalledzések arra figyelnek, hogy minden egyes izomcsoportot átmozgassanak, és egyébként ott
1: és
0: volt...
1: És a vitálkapacitás, tehát kicsit ebből azt is leszűröm, hogy az is nagyon fontos, hogy a tüdő mit bír.
0: Pontosan, én azt gondoltam, hogy jó állapotban vagyok egyébként, amikor oda kiutaztam. Hát rájöttem, hogy nem. Tehát, ott azért rá kellett ébrednem, hogy húha, itt azért lesz gond, és volt is, de hála Istennek egész gyorsan aklimatizálódtam, és rá tudtam kapcsolódni arra a rendszerre, ami ott van. Én nagyon élveztem azokat az edzéseket, szinte mindent videóztam, hogy azt majd itthon is bele tudjuk építeni a felkészülésünkbe, és egyébként azokon az edzéseken volt olyan, hogy hánytunk edzésen, volt olyan, hogy sírtam már edzésen, és ilyet még nem éreztem, hogy annyira erőlködtem, és annyira kiadtam magamból mindent, hogy már sírtam, de nem tudom megmondani, hogy miért, csak így folytak a könnyeim, és csak kiabáltam, és sírtam. De minden
1: és mi volt a reakció erre?
0: Nevettek, és azt mondták, hogy ez a jó, hogy ez kell, és így lehet fejlődni.
1: Ezt akartuk elérni,
0: igen, pontosan.
1: Végre.
0: És egyébként ők is azt mondták, hogy ez a hozzáállás kell ahhoz, hogy az ember bajnok legyen, és én imádtam tényleg ezt az egészet, és ha mondjuk elmegyek máshova 2-3 hétre edzőtáborba, azért a vége felé már úgy szoktam lenni, hogy fú, most azért már jó lenne hazamenni, meg most már úgy elég volt. Itt az 5 hét egyrészt úgy elrepült, hogy észre se vettem, másrészt meg ott voltam 5 hét után, hogy én nem akarok hazamenni, és én annyira jól érzem itt magamat, és hogy bármikor visszamennék.
1: Hát ez egy elképesztő kirándulás lehetett. Úgy a hétköznapok, az a picike kis szabadidő, ami ott volt, ott az mennyire érezted meg ezt az amerikai hangulatot, meg a profi boxnak ezt a tényleg sajátos környezetét?
0: Ott az edzőteremben volt olyan, hogy ugye például az a nap, amikor a Holyfield is ott volt, utána már az edzés után elmehettünk vele ebédelni, illetve elmehettünk, még volt ott Jermall Charlo, ő is, akivel Ronnie Shields együtt dolgozott, és őneki a házához mehettünk el, egy akkora villa volt, hogy én ilyen tényleg csak a filmekben látok, és ő nekik ez a mindennapjuk, ők így élik az életüket, és hogy a profi box által ő ezt tudta elérni, volt egy saját edzőterme, volt egy saját kosárlabdapályája, egy bowling terme, egy óriási medence az udvarban, szóval tényleg egy olyan volt, hogy egy ilyen visszaigazolás volt, hogy igenis lehetséges ezt az ökölvívás által elérni, hiszen ő is ezáltal érte el, és ez is még egy ilyen plusz motiváció volt, hogy hát ha neki sikerült, akkor nekünk miért ne sikerülhetne, és ezen kívül meg az, hogy ott Amerikában tölthettük el a napnak a többi részét, elmentünk bevásárolni, akár már csak egy boltba bemenni, olyan volt, mint tényleg a filmekben, hogy mondjuk az itthoni boltoknak a 15-szöröse, mindenből nagyon-nagyon sokféle fajta dolog volt, és ez is egy ilyen nagyon durva dolog volt számomra, hogy el tudtam veszni a boltban, el tudtam tölteni órákat a boltokban, hogy
1: csak
0: nézelődni, igen. És talán még, ami nekem nagyon tetszett, hogy az emberek mindenhol annyira kedvesek voltak, nem azzal voltak elfoglalva, hogy én rajtam most éppen mi van, vagy mit csinálok, hanem úgy, ahogy vagyok, mindenki elfogadott, kedves volt, bárhova mentem, akkor szívesen láttak, úgyhogy én nekem ez teljes mértékben egy ilyen szívmelengető öt hét volt.
1: Hát nagyon jó ezt hallani, és annyira örülök, hogy erről ilyen mélységében tudunk beszélni, mert szerintem olyan élményeket osztasz meg, ami minden sportolót meg kell, hogy mozgasson, és volt egy nagyon fontos mondatod, amiben most egy picit még belekapaszkodom itt a hírek előtt, ez a ha neki sikerült, akkor bárkinek sikerülhet. Én leginkább ezt tanultam az egyetemi éveim alatt kint Amerikában, hogy az a fajta mentalitást, amit sokszor mi Magyarországon ugye úgy látunk, hogy irigységet szül valakinek a sikere, ott ezt a mentalitást hozza, hogyha valakinek sikerült, akkor a mellette lévő emberek környezete leginkább arra következtet, hogyha neki sikerült, akkor nekem is sikerülhet. Tehát nem az irigység dominál, hanem ez a fajta látásmód. És pontosan ezért kérdezem, Luca, most tőled, hogy mi az, amit végül is magaddal hozol ebből az öt hétből, leginkább azon kívül, amit nyilván a tested megtanult, mert hallom a szavaidból, hogy nagyon sok mindent. De mégis úgy látom, úgy érzékelem, hogy amit a fejedben hoztál haza, az valószínűleg pótolhatatlan.
0: Ezt jól érzed. Talán amit hazahoztam, és így kiemelnék, az, hogy ha az ember tényleg úgy kell fel minden egyes nap, hogy látja a céljait, és hisz is benne, és megtesz érte mindent, akkor tényleg a határa csillagoség, és jöhet bárki velem szembe a ringbe, akkor én átgázolok rajta, és az, hogyha mellé még vannak ilyen emberek a környezetemben, akik ugyanúgy hisznek bennem, ahogy én hiszek magamban, akkor meg tényleg a határa csillagoség.
1: Hát ez fantasztikus, és nagyon jó ezt pont tőled hallani, mert eddig is hittünk abban, hogy nagy harcos és nagy amazon vagy, de azt gondolom, hogy most kaptál egy olyan inspirációt, ami valószínűleg repíthet tovább. Lehet ennek folytatása akár ott?
0: Én bízom benne, hogy lesz még lehetőségem Roniékkal együtt edzeni, akár az amatőr pályafutásom során, és akár a profi pályafutásom során majd az olimpia után.
1: No, hát vendégünk Hámori Luca, aki most a Szofia Európa bajnokságon a női 65 kg-os súlycsoportban Európa bajnoki ezüstérmes lett, és akinek Evander Holyfield személyes üzenetet küld, szóval ne arra, hogy ez innentől kezdve azt hiszem, hogy állandó eposzi jelzőként lesz majd a neved mellett, legyél rá büszke, mi is nagyon büszkék vagyunk, de ennek az esztendőnek persze nem csak ez az EB volt fontos eseménye, volt egy pár fönt és lent, erről is fogunk majd beszélni, és persze arról is beszélgetünk, hogy a előtted álló úton milyen kihívások várnak, úgyhogy kérem a hallgatókat, hogy maradjanak velünk, hiszen egy nagyon izgalmas világba csöppenhetünk Hámori Luca elbeszéléséből. Még egyszer gratulálunk az EB ezüstéremhez, és folytatjuk veled a beszélgetést itt a hazafutásban, a hírek után.

0: a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Ez itt továbbra is a Hazafutás, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztó Zsuzsa és vendégünk itt a stúdióban Hámori Luce, aki a közelmúltban a Szófiai Ökölvívó Európa-bajnokság 65 kg-os súlycsoportjában Európa-bajnoki ezüstérmes lett, és ezzel azért a felnőtt pályafutásod egyik mérföldkövéhez érkeztél, ugye kibeszéltük már az elmúlt fél órában, még akkor is, ha volt benned valamelyes csalódás, hogy orosz ellenfeled ebben a megméretésben most itt a ringben tulajdonképpen egy hangú pontozással volt nálad jobb, tehát vita nem férhetett hozzá. Viszont azt hiszem, hogy az elmúlt fél órának sokkal izgalmasabb kirándulása volt így az időben az, amit arról az öt hétről meséltél, amit a világ egyik legkomolyabb box műhelyében tanulhattál, és onnan hozhattál haza, ugye Ronnie Shields fantasztikus, egyébként nagyon szerény berendezésű, de szakmai tudásban annál különlegesebb világában költhettél, vagy tölthettél, ugye Evander Holyfield, vagy akár Mike Tyson korábbi mesteréről beszélünk, és már hát az is kiderült, és nagyon örülök, hogy ezt elmondhat, hogy ugye olyan elképesztő gazdag élmény anyaggal jöttél onnan haza, arról nem is beszélve, hogy akinek Evander Holyfield ezek után üzen, vagy nyomon követi, hogy mit csinál, az szerintem már nem élt hiába, tehát ezt nyugodtan mondhatjuk. Ugye itt nem teljesen egyedül utaztál ki, Váradi Sándor volt egy másik edzőpartner, illetve edződ, a BVSC Zugló szakosztályvezetője, edző Régi Dániel volt veled, és arról még nem beszéltünk, hogy például neki edzői szemmel hozott-e újat ez a kirándulás? Nyilván igazából hitelesen ő tudná ezt elmondani, de gondolom te is megfigyeltél valamit, illetve hogyha onnan együtt hazajöttetek, akkor változtattatok-e ezek alapján, amit ott együtt tanultatok a további felkészüléseden?
2: Nagyon jó volt látni, hogy a Dani nyitott volt így az új dolgokra. Egyébként ő csak is egy ilyen megfigyelőként utazott velünk, hiszen egyébként neki abból telt ez az öt hét, hogy az edzéseken a ring mellett állt, és csak figyelt az, hogy mit csinálunk.
1: Tehát teljesen átadta tulajdonképpen a felkészítést.
2: Teljesen, igen, igen, igen. Sőt, volt meg olyan, hogy a Roni megkérte, hogy iskolázzon velünk a Dani, hogy ő is meg tudja nézni, hogy egyébként mi, amikor otthon vagyunk, hogyan szoktunk iskolázni. Egyébként azt mondta, hogy ez teljesen rendben van, és hogy nyilván egy-két dolgot neki is tudott mondani, hogy mire figyeljen, de azt mondta, hogy egyébként ez így oké.
1: Ez a szakmai elismerés, biztos neki is jól esett.
2: Igen, biztos vagyok benne, és amit mondtam, hogy edzések után beszélgetünk a Ronival, itt azért a 90%-ban egyébként a Dani volt az, aki beszélgetett vele, és mindig írt össze kérdéseket, amiket felszeretett volna neki tenni, illetve ő is az összes edzésen videózott, és azt gondolom, hogy memorizálta a dolgokat, és nagyon jó érzés volt azt is látni, hogy amikor hazaértünk, akkor látszólagosan próbálta beépíteni azt a stílust, azt a felkészülési tervet az itthoni edzésünkbe, amit ő kint tapasztalt, és mivel ő is látta, hogy egyrészt hasznos, másrészt, hogy nekem is bevált, ezért nem az volt, hogy jó, hát most hazajöttünk itthon azon, amit én mondok, hanem ő is tényleg tudta hasznosítani azt a tudást, amit ott elsajátíthatott abban az öt hétben. Úgyhogy ő is nagyon szomorú volt, amikor haza kellett jönnünk, de hála Istennek nem az történt, hogy akkor itt most becsuktuk azt az ajtót és soha többet, hanem tényleg hála Istennek nyitott volt arra, hogy ezt beleépítsük az itthoni dolgokba is.
1: És akkor lehetett videózni, és hát nem volt abban semmiféle fajta takargatás, vagy titok, hogy esetleg abból a műhelyből ti hazahoztok valami tudást.
2: Lehetett videózni, engedélyt kellett rá kérni. Tehát a Roninak annyi volt a kérése, hogy ha csinálunk is képet vagy videót, lehet, de szóljunk előtte, illetve amikor mondjuk egy-egy ilyen éles sparring volt, azt nem lehetett videózni. Tehát az arra mondták azt, hogy azt nem. Magunknak bejöhet, tehát hogy például a Nenónak, ugye a Váradi Sándornak kint
1: aki
2: voltak.
1: Aki kimatt
2: igen, voltak. És neki volt kint családtagja is, és bejöhetett a terembe, és megnézhette, viszont annyit kértek, hogy ezt nyilvánosságra, amikor kezdjük valakivel, azt ne tegyük ki.
1: De hát ezek mégiscsak a legkomolyabb szakmai titkok.
2: Igen, igen, igen, és persze mi ezt tiszteletbe tartottuk, és nem éltünk vissza az ő kedvességével. A kondi edzésekről ott lehetett bármit videózni, lehetett kitenni is a social médiában. Úgyhogy egyébként ebben is nagyon lazák és jó fejek voltak, és nem az volt, hogy akkor az most ott teljesen top secret, hanem annyit kértek, hogy a sparringot ne, de egyébként bármi mást.
1: És akkor még egy pillanatra visszatérve a Kondira, hogyha mondjuk egy 10-es skálán azt mondjuk, hogy 5-ös szinten mentél ki Los Angelesbe, úgyhogy azt gondoltad, hogy rendben vagy, akkor mennyivel jöttél haza?
2: Hát 10/10, sőt 10/11. Igen, egyébként most is visszanézem a régi videókat, mert szoktam így nosztalgiázni, és nagyon durva, hogy előtte hogy néztem ki, illetve hogy jöttem haza, és 5 hétről beszélünk, tehát az így nem sok időről, de annyira átalakult a testem, és annyira másképp néztem ki, amikor hazaérkeztem, hogy az valami hihetetlen.
1: Luce, és akkor beszéljünk erről, hogy ma egy 25 éves szálkás, itt csupa izomifjú hölgynek mit kell tenni a testér azért, hogy ezt a fajta terhelést kibírja? Tehát itt most gondolok a ringen kívüli fontos dolgokra is.
2: Nagyon fontos a regeneráció, hiszen a testünk az 0-24-ben igénybe van véve, és oké, hogy csak 2 órát az edzőteremben egy nap, de mellette ugyanúgy intézzük a dolgokat, illetve sajnos mindig vannak sérülések. Nálam főképp jelentkezik mindig valami, de azt gondolom, hogy ez talán azért is van, mert nem tudom, hogy hol van az a határ, amikor már azt kell mondani, hogy egy kicsit álljunk meg és pihenjünk vissza. Így a Dani, az edzőm is sokszor mondja, hogy néha többet ér az, hogy kevesebbet edzesz, mint hogy túlhajtod magad. Én ezzel nem értek azért sokszor egyet, és meg kell győzni arról, hogy ez így van. Én abban hiszek, hogy az elvégzett munkának megvan az eredménye, és ez miatt talán vagyok ennyire szigorú magammal, de azért az, hogy masszázsra járni, a sérüléseket komolyan venni, gyógytornára járni, hogyha bármi van, akkor tényleg azt komolyan kezelni, hiszen bármikor jöhet egy olyan sérülés, amivel ha nem foglalkozok eléggé, vagy nem figyelek rá, akkor ez a későbbiekben akár akadályozhatja is a pályafutásomat. Úgyhogy az, hogy természetesen a regeneráció az mindig ott van, és egyébként én pluszban úgy nem foglalkozok úgy a testemmel, hogy akkor most még bármit is pluszban csinálj.
1: Mi a helyzet a táplálkozásról? És ott egyáltalán volt-e bármiféle, nevezzük így hókusz-pókusz, amire felhívták a figyelmed? Ugye azért ma azt hiszem, hogy ebben óriásit fejlődött a sporttudomány és a sporttáplálkozás. Pontosan tudjuk, hogy milyen sokat tehet hozzá, vagy adott esetben vehet el valakinek a teljesítményéből, hogyha azt nem jól képviseli, vagy nem jól csinálja, vagy nem azt adja meg a testének, amire igazából szüksége van. És hát a tiéd ráadásul egy súlycsoportos sporták, tehát ott az sem mindegy, ugye, hogy...
2: Hát ez nem mindegy, és erre már én is rájöttem egy pár évvel ezelőtt, ha nagyon pontos akarok lenni, akkor én 23-ban kezdtem el dietetikussal, Körösi Évával együtt dolgozni, akivel azóta is együtt dolgozom, és hát én rájöttem, hogy úgy is lehet fogyasztani, hogy az ember nem hal meg, és hogy nem úgy kell kihúzni az edzőteremből, és hogyha odafigyelek az étkezésemre, akkor mennyivel egyszerűbb is tud lenni ez az egész.
1: Tehát nincs az a kegyetlen éhségérzet, meg az igazi éhezés, amit az ember legjobban utálhat ebben a műfajban.
2: Nem, hála Istennek most már mondhatom azt, hogy persze az utolsó 1-2 kilóval azért megszoktam szenvedni, de az sem olyan, hogy egész nap nem eszek semmit, hanem például most is az Európa-bajnokságon a mérkőzés előtti napokon vacsoráztam. Tehát, hogy ilyen régen nem nagyon volt, előtte 2-3 napig nem
1: is ettem. És ez csak a tudatos táplálkozásodnak.
2: Csak az. Tehát, hogy az, hogy megnézem, mit eszek, mit miért eszek, és egyébként kint Amerikában is a kondihis edzéseken való beszélgetések is általában arról szóltak, hogy azért az is fontos, hogy edzés előtt mit eszek, edzés után mivel töltök vissza, és ott is próbáltak segíteni, ebben csináltak ilyen testösszetételmérést, és tényleg abban is próbáltak átadni a tudásukat, hogy tényleg a lehető legjobb formában.
1: Tehát ott azért ezt magas fokon űzik.
2: Igen, aha. igen, de egyébként hozzátenném, hogy szinte hasonló volt az, amit én itthon szoktam csinálni, és az, amit ott kértek tőlünk. Úgyhogy olyan nagyon nagy változás abban nem volt, de hát igazából ez is csak azt jelenti, hogy jó munkát végzünk az Évivel, úgyhogy én ennek örültem.
1: Szuper, hát nem is lehetne azt gondolom másképp az, hogy azért elérkezzél egy ilyen komoly szakmai sikerhez, hogyha ez a fejlődés minden fronton nem mutatkozna meg. Mi volt mégis annak az oka, hogy ennek az esztendőnek azért voltak mélypontjai? Most akkor egy kicsit most már távolodjunk el, bár nem szívesen ettől a Los Angeles-i kirándulástól. Szóval hogy látod, ez egy természetes hullámzás, kell, hogy ilyen legyen, hogy az ember Isten igazából megint erőre kapjon, vagy adott esetben jobban tudja értékelni, ha jobban megy. Hogy látod?
2: Én azt gondolom, hogy az e-sport az egy érzelmi hullámvasút egyébként, és az idei évem amilyen jól indult, tehát tényleg akár az amerikai edzőtábor, akár utána a kisebb nemzetközi versenyek, vagy a bocskai, ami jól sikerült szintén. Igen. Ugye jött áprilisban az első világkupa, amire én nagyon magabiztosan és hát elszántan úgy érezve, hogy én képes vagyok bármire, úgy utaztam ki, és ugye előtte már másfél hetet edzőtáboroztunk is ott kint Brazíliában már a verseny kezdete előtt, és az elején egész jól mentek az edzések, tényleg azt éreztem, hogy na, ez most rendben van, aztán sajnos beteg lettem, és egy pár napot így ki kellett hagyjak, meg vissza kellett vegyek, de aztán azt éreztem, hogy abból is sikerült kilábalnom, és amikor elkezdődött a verseny, számomra egy ismert lányjal, egy horvát lány volt az ellenfelem, akivel boxolnom kellett az első meccsemen, és egyébként ott is magabiztosan léptem a ringbe, bár valamit éreztem, hogy valami nem kerek, valami fejben, mentálisan nem volt mégsem annyira rendben, mint amit előtte éreztem, és sajnos ez a teljesítményemen is látszott, hiszen papírforma szerint egyébként azt a mérkőzést meg kellett volna, hogy nyerjem, viszont a 3x3 percben azt éreztem, hogy elfelejtettem boxolni, és lefagytam a ringben, és nem tudtam mit csinálni.
1: Hogy történhet egy ilyen? Ezt ki elemezted utólag?
2: Én nagyon sokat gondolkoztam ezen, mert tényleg ez egy nagyon-nagyon mély pont volt számomra, és nagyon nehezen jöttem ki belőle, de talán az, hogy én Amerikában voltam, és hogy utána azt éreztem, hogy minden nagyon jó, és mindenki ezek után várta tőlem az eredményt, hogy tényleg ezek után most már nem hibázhatsz, nem lehetsz rossz. Talán ez miatt egy kicsit több terhet pakoltam magamra, mint kellett volna, és mentálisan ez kicsit kihatással volt rám. És ez lehetett az talán, ami miatt itt egy kicsit ez félrecsúszott. Úgyhogy talán ez volt az, amit egy ilyen kézzelfogható válasznak tudok be, hogy ezt én mentálisan egy kicsit túl gondoltam, és túlságosan nagy terhet raktam magamra. Aztán utána nehéz volt ebből így felállni, mert azt éreztem, hogy magamnak is csalódást okoztam, illetve mindenki másnak, és ez egy nagyon-nagyon rossz érzés volt. Viszont mellette már vártam azt, hogy legyen egy következő lehetőségem, ahol megmutathatom azt, hogy valójában én ennél sokkal többre vagyok képes, és hogy mindenki hibázhat, de hogy ezekből a hibákból tanulni kell. Én azt gondolom, hogy nagyon sokat tudtam ebből tanulni, és az utána következő időszakban már minden egyes edzésemen ott volt a fejemben ez a kudarc, és az talán még egy ilyen motiváció is tudott lenni, hogy ez még egyszer nem fordulhat elő. És minden edzésemen arra gondoltam, hogy a lehető legtöbbet akarom kihozni magamból, és ez azt gondolom, hogy sikerült is. Ugye utána voltunk Olaszországban edzőtáborban, majd utána volt Usztyiban egy verseny, ahonnan sikerült aranyérmet szereznem, úgyhogy ott már elindultam így felfelé a lejtőn, kemény volt, nem mondom, hogy egyszerű volt, de hála jó Istennek, hogy sikerült kiszakadnom abból a mélypontból, mert az tényleg olyan volt, hogy azt hittem, hogy az ott most egy darabig még nem fog sikerülni.
1: Itt olyan érdekes, ahogy így visszagondolok a pályafutásod különféle állomásaira, mintha mindig jönne valami józanító, a szószoros értelemben pofon, és átvitt értelemben is, ami úgy a pályán tart téged, és mintha ez lökne tovább mindig a nagyobb céljaid felé. Nem tudom, hogy jól látom-e.
2: Ezt nagyon jól látod, és én ezen már gondolkoztam, hogy nekem ez kell ahhoz, hogy utána esetleg tényleg még jobb legyek, és még jobban teljesítsek. Lehetséges, hogy ez kell, és hogy lehet olyan dolgokat nem vennék észre ezek nélkül, amiket így észre tudok venni. Kár, hogy ilyen áron kell ezeket megtanuljam, De azért
1: hál' Istennek talán nem ott következnek ezek be, ahol ennek már olyan súlya van, viszont arra lehet, hogy kellően jók, hogy adnak egyfajta egészség és kihozanodást, vagy egyfajta fókusztartást, nem?
2: Így van, én is azt gondolom, hogy ezek kellenek ahhoz, és egyébként, ha én is így visszagondolok az elmúlt 10-15 évemre, mindig volt egy ilyen, és én hiszem azt, hogy amikor kell, akkor tudok olyan teljesítmény nyújtani, hogy az elég legyen ahhoz, hogy én elérjem azt, amit kitűztem magam elé. Most ezen az Európa-bajnokságon is azt éreztem, hogy azért léphettem ennyire magabiztosan a ringbe, mert tudtam, hogy kijöttem abból a mélypontból, és onnantól, sőt már előtte is egyébként minden egyes edzésemen 150%-ot nyújtottam, de hogy annak ellenére is volt ez a mélypont, amiből szintén ki tudtam mászni, és teljesen tiszta, nyugodt lelkiismerettel léphettem a ringbe, hogy én a munkát elvégeztem, és amit én tudtam, azt megtettem, és ez innentől kezdve rajtam már nem múlhat. Most persze a ringbe igen, de hogy így ami a felkészülést érinti. Úgyhogy talán ez így megnyugtatott egy kicsit, hogy abból is sikerült kijönni, azon is túl vagyok, utána akármi történt a felkészülés során túl tudtam lendülni rajta, és 150%-ot tudtam nyújtani minden egyes edzésemben.
1: Hogy mondjam, csúnya ez a szó, amit ma gyakorta használunk, ez a reziliens, de tényleg ilyen ütés, még jobban ütéshállóvá tesz téged, most megint csak átvitt értelemben mennyi van a ringben, de amúgy egyébként arra az ütéshállóságra óriási szükség van. Ha most tényleg csak egy mondatban, mert azért már sokat olvashattunk is erről az EB-ről, ha a döntőig való boxolásaidat nézed, akkor szakmailag elégedett, vagy az ott nyújtott teljesítményeddel?
2: Az első mérkőzésemen nem, ott nagyon nem tetszett, amit én csináltam a ringben, és lehet az is kellett ahhoz, hogy utána megint még jobb lehessek, igen. És utána meccsről meccsre azt éreztem, hogy jobb volt a teljesítményem, jobban éreztem magamat a ringben, magabiztosabb voltam. Aztán a döntőben megint volt egy ilyen kicsit kisebb volt az önbizalmam, mint mondjuk az előtte lévő való mérkőzéseimen, de onnan is úgy jöttem le, hogy én mindent tőlem tehetőt megtettem. Szóval egyébként valahol elégedett vagyok, és az, hogy ha azt nézem, hogy szakmailag én kiadtam-e magamból mindent, akkor nyugodtan mondhatom, hogy igen.
1: Szuper, hát akkor az azt jelenti, hogy tulajdonképpen most ezen az állomáson mindent oda tettél, amit igen. van, és nyilván van akkor a fejedben terve arra, hogy még mit kell majd hozzátenni. Már olvastam is, hogy azért a fejedben már ilyen szempontból vannak tervek. De azért ez a 65 kilós súlycsoport már bocsáss meg, ha ezt mondom, ez olyan, mint a 37 meg 38-as női cipő, hogy ebből nagyon sok van, ugye? Tehát ez pont igen. az a, hogy azt fogy el a leghamarabb, itt meg abból van a leghosszabb mezőny. Mennyire nehéz ez, hogyha az Európán kívülieket nézzük, hiszen tudjuk, hogy neked nagy céljaid vannak, és nem csak a kontinentális, hanem a globális mezőnyben.
2: Hát most már ki lehet jelenteni, hogy a 65 kilót talán az egyik, ha nem a legsűrűbb és igen. a legkeményebb súlycsoport. Mm. És igaz, hogy ugye most már bejött a 70 kiló is olimpiai súlycsoportnak, és azért van változás. Igen. Tehát van, aki felment, valaki lejött, de még így is ezen az EB-n is a 65 kiló volt a legsűrűbb súlycsoport. De én ezt szeretem, hiszen innen szép nyerni.
1: Az biztos.
2: Szeretem a kihívásokat, és azzal is tisztában vagyok, hogy nagyon nagy nevek vannak itt a súlyban, Európán kívül főleg, de bízom benne, hogy most szépen lassan már eljutok addig én is, hogy már az én nevem is egy nagy névnek számítson, és hogyha valaki meglátja, hogy velem kell boxolni, akkor ne legyen azért boldog, hogy jaj, de jó, egy magyarral kezdek, hanem inkább az legyen benne, hogy jaj, ez nem lesz egyszerű.
1: Aha. Na, hát ez jó úton haladsz, és ugye azt is tudjuk, hogy ennek az útnak a következő nagy állomásai majd ugye Kazasztánban lesz a világbajnokság, igen. és ugye az Európai játékok, ami mindenképpen ugye már a múltból adódóan is egy lehetőség a kvalifikációra. Hol lenne inkább szerinted reális megszerezni a Los Angeles-i kvótát?
2: Persze, természetesen én annak örülnék a legjobban, ha világbajnokságon sikerülne, hiszen akkor még nagyon sok időm lenne, úgymond az olimpia
1: ahhoz
2: előtt.
1: Ahhoz döntőt kéne boxolni?
2: Igen, a világbajnokságon a 65 kilóban az első kettő szerez kvótát. Szinte majdnem mindegyik súlycsoportban egyébként, ha jól tudom, akkor az 57 kilóban kap az első négy majd, de 65 kilóban az első kettő, ami... Azt mondom, hogy nem lehetetlen, mert nem állok így hozzá, viszont ha a realitás talaján próbálok maradni, akkor az ott, ahhoz legalább egy 5-6 mérkőzés kell boxolni, hogy az ember ott döntős legyen, és tényleg, amiről az előbb beszéltünk már, hogy olyan a mezőny, hogy nincs olyan, hogy jó sorsolás, nincs olyan, hogy könnyű ág, mert itt már tényleg mindenki nagyon jó. Viszont oda is úgy fogok oda utazni, hogy a cél az lesz, hogy döntőbe jussak és kvótát szerezzek. Viszont hogyha ott nem sikerül, akkor ugye következik majd az Európa játékok nyáron, ami már számomra egy ismerős történet lesz, és bízom benne, hogy a történelem ismételni fogja magát.
1: Hiszen így jutottak ki Párizsba.
2: Így van. Viszont itt is most annyi lesz a különbség, hogy ott is döntőbe kell jutni. Tehát ugye 23-ban az első négy kapott, tehát éremszerzés volt a cél, itt viszont most megint az első kettő fog fog kvótát kapni, tehát döntőbe kell jutni, igazából úgy, mint most az Európa-bajnokságon. Én azt gondolom, hogy az lenne egy olyan időpont, onnantól kezdve mindig lenne egy évem az olimpiáig, úgyhogy én egyébként oda szeretném talán a csúcspontot, vagy a csúcsformát időzíteni, hogy ott sikerüljön megszerezni, és azt gondolom, hogy ez sikerülni is fog, és látom magamat ott már a döntőben boxolni. Minden nap így kelek fel, minden nap így edzek, hogy akkor ez az álom lassan nem csak egy álom lesz, de ha ne adj Isten, és a legrosszabb forgatókönyv is előfordul, akkor és ott nem sikerül, akkor utána 28-ban még mindig lesz 2 világkvalifikáció, ahol az első 4 kap kvótát, de hát ott is azért egy világkvalifikáció, még az első 4-be is nagyon nehéz bekerülni. Úgyhogy én mindenképpen...
1: Zárjuk ezt a hamarabb, szerintem mindenki.
2: Igen, mindenki nyugodtabb lenne, hogyha ott már júniusban vagy júliusban sikerülne a kvóta. Ez a cél, és így dolgozunk.
1: Nagyon szerettem ezt a pozitív hozzáállásodat, és ezt a tényleg nagyon egészségesen növő önbizalmadat a saját munkádba vetett hitet. Szerintem ez roppant fontos üzenet. Most még ugye nem zártad le a szezont, lesz valami kis profi megméretés. Hogy kell téged a profi között elképzelni, hiszen most már van átjárás, ugye nagyon sokáig erről szó sem lehetett, de most már van az amatőr és a profi versenyek vagy gálák között oda-vissza járkálás. Ott nem lesz, tehát fejvédő, gondolom, hogy más a menetszámokkal, szóval mire készülsz?
2: Igen, október 9-én lesz a második profi meccsem, ami most itt lesz Budapesten. Talán a legnagyobb különbség ugye a menetszám, hogy ott 4 menet lesz, illetve 2 perc a 3 helyet, és hát nem lesz rajtam fejvédő, igen, illetve kisebb a kesztyű is, amiben boxolunk. Tehát azért ez egyébként a későbbiekben majd egy külön, vagy hát egy külön felkészülést igényel, de jelen pillanatban azért így az első pár profi mérkőzés az nyilván még egy ilyen felhozó mérkőzés, hogy valahol elinduljunk a profi pályafutás útján, és így még belefér az, hogy az amatőr felkészülésem elegendő a profi mérkőzéseimre is, és mivel most egy versenyre jöttem, igazából jó formában vagyok. És
1: segíti az egyik a másikat? Tehát ugye most az amatőrt kell, hogy segítse a profi alapvetően egyelőre még.
2: Azt gondolom, hogy abból a szempontból, hogy egy plusz győztes mérkőzés, egy plusz ringben eltöltött idő csak is hozzá. Igen, az csak is hozzátesz az amatőr pályafutásom. Sokszor hangsúlyoztam már, hogy a profi pályafutásom az nekem mindenképpen majd csak az amatőr pályafutásom után lesz a prioritás, és most egészen addig vállalok el profi mérkőzéseket, amíg az nem hátráltatja az amatőr felkészülésemet, de egyébként nekem nagyon bejött ez a profi stílus is, úgyhogy most már azért Amerikában sok mindent láttam és tanultam a profi olkövásról, még jobban megjött hozzá a kedvem, úgyhogy már izgatottan várom ezt a mérkőzésemet is, és bízom benne, hogy megint győztesen hagyom majd el a ringet.
1: Mi is izgatottan várjuk a további sikereidet, Luca, és szívből gratulálok, és köszönöm szépen, hogy általad belekukkanthattunk egy nagyon-nagyon különleges világba, tényleg egy olyan exkluzív környezetbe, amely nagyon keveseknek adatik meg. Azt kívánom, hogy ebben a Los Angeles-i millióban már csak azért is, hogy szokd a Los Angeles Olimpia környezetét, még legyen alkalmad tesztelni a tudásodat, minél többet magadra szedni és haladni láthatóan az egészen egyértelmű céljaid felé. Szerintem ez rendkívül fontos, hogy ezt te megfogalmazod magadnak, kiismered mondani, ez erősíti, hiszen az elme ebből tanul, úgyhogy csak így tovább.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Szívből gratulálok, és itt volt velünk a stúdióban az elmúlt egy órában Hámori Luca, aki a közelmúltban Európa-bajnoki ezüstérmet szerzett a nők 65 kg-os súlycsoportjában a Szófiai Európa-bajnokságon, és fantasztikus célokkal válog a jövő felé. Köszönjük szépen, mi pedig folytatjuk rövidesen itt a Nemzeti Sport Rádióban a Nemzeti Sportkörrel.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás! Semleges pályán Szlovákiában nagy szombatban kell mérkőznie a magyar válogatottnak Ukrajna ellen. A találkozó sorsdöntő lehet. Megmarad-e az esély az A divízióba kerülésre? Ukrajna-Magyarország labdarúgó nemzetek ligája mérkőzés élőben hétfőn 20 óra 45 perctől a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá, hajrá!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Ez a Sport délelőtt.
0: A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en. Ez a Sport Történelem, a Nemzeti Sport Rádió multidéző magazinja.
5: Egy aranylabdás születési évfordulója kapcsán azt is szóba hozzuk, hogy ő volt az első, aki nem európaiként nyerte el a megtisztelő címet. Ugyanakkor eljátszottunk a gondolattal, kikaphatták volna az aranylabdát még meg, ha a jelenlegi szabályok lennének érvényben. Azaz nem kell sem európainak lenni hozzá, sem az öreg kontinensen játszani. 60 évvel ezelőtt született George Weah. A Sporttörténelem mostani adásában Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával beszélgetek. Virányi Zsolt vagyok, köszöntöm Önöket.
6: Én is köszöntöm a tisztelt hallgatókat. Mr. George Libériából, Monrovia szegény negyedéből indulva szerezte meg az aranylabdát 1995-ben a Milán labdarúgójaként, első nem európai futballistaként.
5: Ezek szerint 1995 nevezetes dátum a választás történetében, ugye?
6: Igen, addig a kiírás szerint az öreg kontinens valamelyik klubjában játszó európai nemzethez tartozó labdarúgó kaphatta meg az aranylabdát 1995-ben, és azóta az Európában játszó labdarúgók is megkaphatják, vagyis nem számít, hogy milyen nemzetiségűek, csak európai csapatban játszanak. 2007-ben ezt kiterjesztették az egész világra.
5: Itt a sporttörténelemben, tehát George Weah-ról beszélünk, példának okáért, amiről most beszéltél Gábor, hogy 2007-ben kiterjesztették már az egész világra. Az Egyesült Államokbeli Inter Miami-ban most is játszó argentin Lionel Messi is megkaphatná idén az aranylabdát?
6: Igen, ez jó példa, mert az alapításnál meghatározott kritériumok manapság már nincsenek érvényben, más kérdés, hogy tényleg csak elven, mert véletlenül nem neki ítélik oda.
5: Hogyan ívelt felfelé, hogy visszatérjünk a főhősünkhöz, George Weah karrierje?
6: Miután hozzászokott az európai futball stílushoz, a francia élvonal legjobb légiósa lett, a PSG-ben a brazilokat is elhomályosította, a Milánban pedig villogott. Ám ahhoz, hogy megkapja az aranylabdát, 1995-ben már nem kellett európainak lennie, mint említettük, csak csapatának. Az öreg kontinens legjobbjai ráadásul nem alkottak maradandót, így robbant be a libériai George Weah.
5: Aki még nem töltötte be a 22. életévét, amikor Franciaországba került.
6: Szülő hazájában, Libériában fiatalként hobbiból futballozott, 13 évesen már igazolt játékos volt. Ebből persze nem lehetett megélni, úgyhogy a főváros Monrovia egyik külkerületében telefonszerelőként dolgozott. Noha volt benne önbecsülés, maga sem gondolta, hogy idővel Európa legjobbja lehet. Ebben óriási szerepet játszott monakói edzője, bizonyos Arsène Wenger. A szűkös anyagi körülményekből, a édesapja korán meghalt, édesanyja háború elől elmenekült, ezért 12 testvérével együtt a nagymama nevelte, és a zavaros libériai politikai és társadalmi helyzetből kitörve Kamerunba, az afrikai kontinensen ismert klubba igazolt.
5: Kamerun akkoriban már mutatott fel eredményeket a futballban.
6: Igen, a Tonnerre Yaoundé-ban olyan társai voltak, mint például az 1990-es VB résztvevő kameruni Bertin Ebwelli. Weah 1988-ban bajnokként igazolta a Monacóval, első idénye végén Franciaországban ugyancsak aranyérmes Wenger csapatába.
5: éppen Arsène Wenger fedezte fel.
6: A francia szakember ebben az évben, azaz 1988-ban az Afrikai Nemzetek Kupáján játékosokra vadászott, beszélt honfitársával, Claude Leroy-val, a kameruni válogatott szövetségi kapitányával, aki nem a sajátjaira hívta fel a figyelmet, hanem a Tonnerre Yaoundé csatárára. Vel 1988. augusztusában a Monaco színeiben az Auxerre ellen is mutatkozott be a francia élvonalban. Egy évre rá afrikai aranylabdás lett 1989-ben. A francia Onze Mondial havilap csinált vele riportot, amelynek egyik fotóján a csatár több tucat cipőjével látható.
5: Futotta rá, hiszen Monrovia utcáin még mezitláb focizott George Weah.
6: Igen, de nem csak magára költött és magára gondolt, amikor a libériai válogatott 1996-ban bejutott az Afrika Kupa 16-os döntőjébe, együttese összes költségét állta. Ebben a tekintetben a reggae zenész Bob Marley volt a példaképe, aki rengeteget tett országáért, Jamaikáért.
5: Hamar sztár lett, mondhatjuk?
6: A franciaországi karrier viszonylag nehezen indult, hozzá kellett szokni az európai stílushoz, de aztán belelendült, a Monakóban eltöltött 4 idénye alatt 149 mérkőzésen 66 gólt szerzett, francia kupát nyert 1991-ben. Abban az évben a francia élvonal legjobb légiósa lett, 1992-ben pedig kegdöntőt játszott. Miután kinőtt a hercegség csapatát,

0: Ja, most Turi Gábor elmondja ezt is.
1: Így van, 1994-ben a Bajnokok Ligája selejtezőjében a párizsiak a Csank János irányításával aranyérmes Vácsal kerültek össze a kinti mérkőzésen, Vea fejelte együttese második gólját a 3-0-ás francia sikerrel végződött mérkőzésen, a Fáy utcában 2-1-re megnyert visszavágó nem lépett pályára a libériai csatár. De a folytatásban is remekelt, az első fordulóban Münchenben a Bayern ellen parádés szóló után bődületes gólt lőtt Olivier Kahn kapujába. Párizsban egy kisebbet a 2-0-ra megnyert találkozó, nem mellesleg a sorozat gól királya lett. A francia fővárosban 138 mérkőzésen 55 gólt szerzett, ez volt a mérkőzés per gól mutatója, ehhez még 10 gólpaszt is adott, akárcsak Monakóban, ott is francia bajnok és kupagyőztes.
0: A 90-es évek közepén aztán az AC Milán uralta az európai klubfutbalt. Mi a helyzet George Weah-val?
1: Nem véletlen, hogy a Milánnal korlátlan hatalommal bíró Silvio Berlusconi felfigyelt Weahra. A klub hiába nyerte meg 1995-ben a Bajnokok Ligáját, a Serie A-ban nem végzett az élen, tehát kellett egy jó befejező csatár. Az év rengeteg egyéni elismerést hozott a libériai futballistának, az év játékosa lett a FIFA szavazásán, a France Football afrikai aranylabdása. Az Afrikai Szövetség választásán a kontinens legjobbja lett, s nem utolsó sorban elnyerte a France Football európai aranylabdáját. Ahogyan már szó esett róla, ez annak is köszönhető, hogy 1995 óta az Európában játszó labdarúgók is megkaphatják a trófeát, vagyis nem számít, hogy milyen nemzetiségűek, csak európai csapatban játszanak. Azt is említettük, hogy 2007-ben ezt kiterjesztették az egész világra.
0: Hogyan ment Weahnak a Rossoneriknél?
1: Milánóban a legjobb idénye az 1996-97-es volt, ekkor 13 gólt szerzett, a Bajnokok Ligájában háromszor talált a kapuba, még 33 évesen is bajnok lett 1999-ben, továbbá a bajnokság harmadik legjobb csatárának választották Christian Vieri és Francesco Totti mögött. A bajnoki aranyat hozó idényben 1998-1999 csupán 8 gólos, de a 32. fordulóban idegenben az ő két góljával a Milán 2-0-ra legyőzte a Juventus, gyakorlatilag ez döntött az első helyről. Ekkor még Alberto Zaccheroni volt a Milán szakvezetője, aki inkább a német Olivier Bierhoffot favorizálta, ráadásul 1999 nyarán Andriy Shevchenko is megérkezett Milánóba. Weah kölcsönbe a Chelsea-hez került, a londoniakkal FA kupát nyert 2000-ben, és noha bőven túl a 30-on, nem kenyelem kegyére nélt, már kevésbé bizonyult meghatározó futballistának. Ebből az időszakból az Olympique Marseille-nél eltöltött mondható annyiban karakteresnek a pálya ívében, hogy segített bentartani az együttest az élvonalban. Thierry Henry azt mondta róla, Ronaldo, Romário és Weah inspirálták leginkább a játékát.
0: Itt a sporttörténelem is, ahogy már megszokatták, a beszélgető társam, én Birányi Zsolt vagyok, szóval a beszélgető társam Turi Gábor, a Nemzeti Sport főmunkatársa. George Weah a főszereplő, aki nem csak a futballja miatt volt népszerű, nagyon kedvelték. Miért is?
1: Civilként a szó elsődleges értelmében is Mr. George lett, rengeteget tett a libériai közösbe, sport és üzleti menedzseri diplomát szerzett, dolgozott az ENSZ béke nagyköveteként, 2018 és 2024 között betöltötte hazája elnöki tisztségét.
0: Ugyanakkor nem hallgatható el az sem, hogy személyével kapcsolatban gyakran felvetődött a kérdés, megérdemelte egyáltalán az aranylabdát?
1: Tény, 1995-ben már nem számított a nemzetiség csupán az európai jelenlét. Ebben az évben se világbajnokságot, se Európa-bajnokságot nem rendeztek. Meggyőződésem, hogy 2006-ban az olasz Fabio Cannavaro, az olasz VB aranyérmes védő válogatottja lenyűgöző teljesítményének is köszönhette az aranylabdát, akár csak 1996-ban EB aranyérmes a Dortmunddal bajnok és szuperkupa győztes német Matthias Sammer. Weah a PSG-vel francia kupát és ligakupát nyert, lenyűgöző szólókkal kápráztatta el a nézőket, ám a libériai válogatottban egy fecskeként nem csinált nyarat.
0: Ebben a tekintetben hasonló volt a helyzete az 1968-ban aranylabdát nyert George Besthez, aki erős klubban a Manchester Unitedben, de viszonylag gyenge válogatottban az Északírben játszott.
1: Igen, George Weah a szavazáson 144 voksot kapott, míg az abban az évben a Tottenham játékosként az angol újságírók szerint a Premier League legjobbjának választott Jürgen Klinsmann csupán 108-at. Érdekesség, hogy a szabály változása ellenére nem csak a képzeletbeli dobogóra, de az első 10-be se került dél-amerikai

0: futballista. Az Európában játszó légiósok közül a Fiorentinában 26 találattal gólkirár Gabriel Batistutát rangsorolták a legelőrébb, a 20. helyre. A szavazatot kiérdemlő 34 labdarúgóból 26 európai mellett 5 dél-amerikait és 3 afrikait találunk, egyiképpen a győztes libériai, aki abban az évben az afrikai aranylabdát is elnyerte.
1: Vajak kapcsán az is felvethető, ha az aranylabda választás 2007-ben valamennyi futballistára kiterjesztett szabálya korábban is érvényben van, például József Mazopuszt 1962-ben, vagy Risto Stoichkov 1994-ben nyere. De még a minden porcikájával a kaput érző Gerd Müllerben 1970-ben sem lehetünk biztosak.
0: Mi lett volna, ha?
1: Igen, játszunk el a gondolattal.
0: Vegyünk néhány kiváló labdarúgót, akik ilyen vagy olyan okból nem nyertek, nem nyerhettek. A brazil Didi 1958-ban és 1962-ben is világbajnok volt, tehát VB aranyat nyert. 1959-ben a Botafogóból a Real Madridbe igazolt, ám leszámítva az 1960-as meggyőzelmet nem evett meg soksót a királyi klubban. Egy év múlva, azaz 1960-ban visszatért a Riói együttesbe.
1: Miért nem futott be a brazil jobb összekötő a Real Madridban?
0: Többek között azért nem, mert Alfredo Di Stefano mellett több tudás nem fért el a madridiak költözőjében.
1: Itt a sporttörténelemben George Weah kapcsán és az aranylabdáról beszélgetünk. Puskás Ferenc sokkal jobban beilleszkedett, azzal is segítette a saját karrierjét, hogy elismerte a Bernabeu-ban Di Stefano az úr.
0: Persze, öcsi nagyon jól felismerte, nem azzal segít magán, ha az akkor már aranylabdás spanyollal vetélkedik, de térjünk vissza Didire, aki már a Botafogó játékosaként utazott az 1962-es chilei VB-re.
1: Egyébként már 4 évvel korábban jól ment neki Svédországban, 1958-ban a VB győztes brazilok motorjának bizonyult.
0: Didi hiába játszott jól az 1958-as VB-n, ha európai klub tagja, akkor sem előzhette volna meg a VB bronzérmes a Reállal meggyőzte spanyol bajnok Raymond Kopát, aki megérdemelten nyerte meg az 1958-as szavazást, főleg úgy, hogy a France Football szerkesztői eldöntötték, az előző évi győztes, azaz Alfredo Di Stefano nem kaphat szavazatot. Ha a brazil jobb összekötő gyökeret ereszt Európában, második VB címe az 1962 évében megnyerhette volna az aranylabdát, így a Dukla Praha jobb fedezetéjé József Mazopuszté lett, aki leginkább VB ezüstjének köszönhette az elismerést.
1: Említetted, Gerd Müller 1970-ben elnyert aranylabdájában sem lehettünk volna biztosak, ha bizonyos Pelé versenybe szállhat.
0: Tény, 1970-ben az NSK-beli Gerd Müller lett a Bundesliga gólkirálya, továbbá az év 12 válogatott mérkőzésén 13 gólt szerzett, lett 10 találatával az 1970-es VB gólkirálya, mégis, ha Pelé az öreg kontinensen rúgja a labdát, neki kellett volna nyernie. Mexikóban 1970-ben világbajnok lett, s noha csak 4 gólos a tornán, remekül osztogatott talán minden idők legjobb brazil válogatottjában. Sérülései után egy teljesen más kondícióban tökéletesen felépített Pelé tért vissza a pályára. Nem véletlen, hogy a Santos játékosa lett az 1970-es mexikói torna aranylabdása.
1: De nem európái. Ahogyan a brazil Romário sem lehetett, 1994-ben, akkor ugye az Egyesült Államokban volt a labdarúgó VB.
0: Bizony, ő az 1994-es VB remeklő és 6-6 találatával Oleg Szalenkóval a torna társ gólkirályának, a bolgár Hristo Stoichkovnak lett volna vetélytársa. A Barcelona csatárát, az 5 gólos Romáriót választották az Egyesült Államokban a VB játékosának, spanyol bajnok, megdöntős nemmelesleg világbajnok volt abban az évben.
1: Noha dél-amerikai volt, európai csapatban futballozott.
0: Igen, de a szabály, hogy az aranylabdát az Európában játszó labdarúgók is megkaphatják csak rá egy évre, 1995-ben lépett életbe.
1: Köszönöm szépen, Turi Gábort, a Nemzeti Sport főmunkatársát hallották. A sporttörténelem mostani adása véget ért, Virányi Zsolt búcsúzik.
2: Ez volt a Sporttörténelem, a Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja.

Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

A Sport délelőtt a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Nyereg be Magyarország! Lovas ünnep Szilvásváradon 19. alkalommal. Tekintse meg Közép-Kelet-Európa legnagyobb amatőr lovas versenyét. Kis huszárok, nagy huszárok, kocsitolás és fogatvágta. Idén is színes program kínálattal kápráztatják el a nézőket. Nemzeti vágta. Ma 15 órakor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Sporthely. Érdekes történetek és emberek különleges helyszíneken. Ez a Sporthely minden hétvégén 12 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

A sporthely mai házigazdája a Mate Geac, azaz a Gödöllői Egyetemhez tartozó sportlövő szakosztály. Itt lő a kétszeres olimpikon Mészáros Eszter, de a klub célja, hogy egyre több fiatal tehetség zárkozzon fel Eszterhez, és ahogy hallani fogjuk, vannak is, akik kimondják, a cél az olimpia. Hogy mit jelent az egyetemhez kötődés, honnan indult a klub, kik és kikkel dolgoznak, az is kiderül a következő fél órában. A műsor egy lőtéren edzés közben készült, így a szokottnál talán halkabban és visszafogottabban beszélgettünk, de a lényeg remélhetőleg így is átjön és hallható. Tartsanak velünk, én Berra Emese vagyok.

0: Lengyel Dávid, a Matageac sportlövő szakosztályának vezetője. Kaptam pontos útmutatást, hogy hogy érek ide, viszont magát a lőteret egy picit nehezen találtam meg, de hát azt hiszem, hogy ez nem meglepetés, hogy egy lőtér a föld alatt van, de olyan jó hangulat van itt. Nem sötét, nem nyomasztó, hanem jó hangulat van. Ez a jó hangulat az egész szakosztályra, a sportlövőkre, mindenkire jellemző itt?
1: Igen, elfogulatlanul tudom mondani, hogy igen. És köszönöm szépen a visszajelzést, nagyon örülök, mert ez azt jelenti, hogy mind abban az infrastruktúra fejlesztésben, amit csináltunk, mind pedig a srácokban, edzőkben úgy tűnik, hogy úgy van benne ez a hangulat, hogy ez érződik akkor is, amikor valaki kívülről jön. És valóban így van, hogy azok a lehetőségek és adottságok, amiket mi itt a MATE kampuszon egyetem és egyesületi segítséggel kapunk, azok azt gondolom, hogy kiemelkedően jók, akár az itteni környezetet figyelembe véve is, ami érződik a hangulatban is, mert hogy a hangulatban lerakódik az, amit a srácok itt mint edzés el tudnak végezni, amilyen segítséget kapnak, ahogy egymáshoz viszonyulnak, és mondom, hogy ebben a tényleg büszkén mondhatom, nagyon szép lőtéren ők dolgozni tudnak.
0: Mindjárt beszélünk az egyetemi segítségről, de akkor egy picit beszéljünk erről a helyiségről, ahol van 15 lőellás, jól látom? Igen. És most éppen délelőtt 9 óra után beszélgetünk, 4 versenyző van itt. Ez az átlagos felállás egy ilyen délelőtti napon, egy hétköznapon?
1: Most egy kicsit ez egy sűrűbb jelenlét, de alapvetően végig is kell gondolnom, hogy a hét melyik napjáról beszéljünk, ugyanis a lőtérnek délelőtt is több és különböző felhasználása van. Most már ez a negyedik olyan fél évünk, amikor a sportlövészetet sikerült bevinni a MATE-n, az egyetemi testnevelési választató sportágok közé. Úgyhogy ebben a fél évben is 3 kurzusunk megy, jellemzően az azt jelenti, hogy kedden kitölti az egész délelőtt, és csütörtökön is jönnek délelőttönként egyetemi hallgatók. Válogatott versenyzők, illetve olyan versenyzők, akik egyéni tanrendben tudnak tanulni, ők is szokták délelőttönként használni, kifejezetten a légfegyveres időszakban, tehát nagyjából az őszi és a téli időszakot mondhatjuk ennek, abban az időszakban a lőteretet. Röviden igen, ha az ember délelőtt is erre téved, nagy valószínűséggel találkozik lövővel vagy lövőkkel.
0: Na erre mindjárt visszatérünk, csak egy pici kitekintés, hogy halkan beszél, pedig azért a sportlövészetben is az elmúlt években volt némi változás, hogy világversenyek döntője alatt is zene szól, és ne az legyen, hogy mindig mindenki csöndben van, de ez ilyen beivódott szokás, hogyha lőtéren vagyunk, és valaki éppen edz, akkor halkan kell beszélni?
1: Ez nem általános, szerintem ezt én hordozom személyesen, de való igaz, hogy igen, van egy ilyen változás a sportágban, amit azt gondolom, hogy jót tesz magának a sportágnak, mert hogyha ezt a sterilitást, hogyha szabad így fogalmazni, egy picit tudjuk azzal oldani, hogy a közönséget is be lehet vonni. A versenyek valamelyik részében, vagy a döntőknél jellemző, akár ez a ritmusos tapsolás, Nyugat-Európában a kürtölés, dobolás, mindenféle zajkeltés, akkor közelebb kerül ahhoz a közeghez, aki nem műzi a sportot, de mégis a sportnak azt a környezetét és bázisát adja, ami segíthet abban, hogy ez a népszerűség és ismertsége megnőjön.
0: Na ennyi kitekintést, térjünk vissza akkor az egyetemre, ugye arról beszéltünk, hogy a Gödöllői kampusz területén van ez a lőtér, de milyen kapcsolat van, mennyire szoros a kapcsolat magával az egyetemmel?
1: Nagyon, nagyon erős, nagyon, nagyon, nagyon jó, és tényleg komoly ez a szimbiózis. Ugye maga a GEAC az a MATE-nek, tehát a Gödöllői Egyetemnek a sportegyesülete. Mind a szervezeti felépítésben, mind a személyekben nagyon komoly kapcsolatok vannak az egyesület és az egyetem között. És ez hat tulajdonképpen azokra a szakmai célokra is, amiket a szakosztályok külön-külön is kitűznek maguk elé. Mit jelent ez nálunk? Ugye, ahogy említettem, most már negyedik fél éve be tudtunk lépni az egyetemisták közé a sportággal, tehát lehetőséget teremtünk így kurzusonként 15-15 hallgatónak arra, hogy ezt a sportágat gyakorolja. Ennek egy természetes következménye az, hogy az évenként megrendezendő MEFOB fesztiválon, a sportlövészet sportágban egyre több egyetemi hallgató tud elindulni, tehát a sportágon keresztül az egyetemnek ebben a típusú versenyrendszerben és a pozícionálás az javul, és kifejezetten utalhatom, hogy erre az évre múlt több érmes versenyző is jött a Gödöllői Egyetemről, a Gödöllői Kampuszra, és szerzett kitűnő eredményt és érmet sportlövészetben. Ez a kölcsönösség, ez megvan, rengeteg támogatás érkezik az egyetemről, mind anyagi, mind pedig ezzel a kultúrával kapcsolatosan. Ami kiemelkedő szintén azt gondolom annak tekintetében, hogy milyen feltételekkel tudjuk azt a sportágot űzni és segíteni, aminek egyébként azt látni kell, hogy jelen pillanatban Magyarországon a társadalmi ismertség és beágyazottság bizottsága még nem annyira erős, hogy ez egy folyamatos és stabil körülményt jelentessen.
0: Hogyha itt körülnézünk, látjuk a lőállásokat, látunk egy kisebb közösségi teret, és látunk egy, nem is dicsőségfalat, dicsőségszekrényeket, ahol azért Mészáros Eszter neve elég szembetűnő, ő ugye kétszer is volt olimpián, ő a zászlós hajója a klubnak, lehet így fogalmazni?
1: Mindenképpen azt gondolom, hogy a legismertebb és legeredményesebb versenyzője, igen, a gödöli sportlövészetnek, hiszen Eszter az ő sporttörténet és karriere szervesen összefonódik a gödöli sportlövészettel, ami annak idején még egy középiskolai kis sportműhelyben volt a szakosztály alapítójával és mostani vezetőedzőjének, Szucsák Mátyásnak a vezetésével és Szucsák Laci bácsinak a támogatásával. Tehát igen, azt gondolom, hogy ő egy nagyon emblematikus alakja a lövészetnek, a gödöllői lövészetnek és az egyesületnek is. Nagyon-nagyon büszkén tudom mondani azt, hogy emblematikus, de nem az egyetlen, mert jönnek a következő korosztályok, akik már a korosztályos válogatottnak is a tagjaként olyan eredményeket tudnak felmutatni nemzetközi szinten is, amik nagyon-nagyon bíztatók arra a gondolatra vonatkozóan, hogy legyen a gödöllői sportlövészetnek folyamatosan olyan szintű versenyzője, mint amilyen Eszter, ami azt jelenti, hogy egyesületünket és a sportágat és a magyar sportlövészetet nemzetközi szinten, akár olimpiákon tudja képviselni, és tudják képviselni, talán többen is.
2: Lévi Csongor vagyok, a Mategac 18 éves sportlője.
0: És hogy lettél sportlövő?
2: Nekem a nővérem is sportlövő volt, még a TIGDS-ebe, akkor nem a GAC. Nekem a nővérem is sportlövő volt, még a TIGDS-ebe, akkor nem a GAC részeként, és nekem nagyon megtetszett ez a sport, lehet, hogy miatta is. Amint volt lehetőségem korban kipróbálni, illetve volt létesítmény is az egyetemen, akkor egyből kipróbáltam.
0: Tehát köze van az egyetemnek a sportlövészethez? Nyilván a családi indítatás leszámítva, de azt, hogy éppen itt lősz, annak köze van az egyetemhez?
2: Olyan szempontból mindenféleképpen, hogy ugye én gödöllői vagyok, és mikor a TIGDS-e megszűnt, akkor nem volt lőtér, ahol tudott volna folytatódni a lövészet, és akkor a GAC szakosztályok felvételt nyertünk, és az egyetemen belül, tehát a kampuszon alakítottak ki nekünk egy helyet, ahol tudtunk lőni.
0: De akkor te ide jársz egyetemre is?
2: Igen, de ez csak identől, tehát én első éves hallgató vagyok a matén.
0: És ezért jöttél ide egyetemre, mert hogy közel van a lőtér?
2: Is, mivel gödöllői vagyok, az ingázási időt, ami napi 2-3 óra is lehet, akár hogyha egy belvárosi egyetemről van szó, azt így meg tudom úszni, ami nagyon sokat számít, ennyivel többet tudok edzeni. Másrészt meg igen, jó lehetőséget is kínál az egyetem, így, hogy itt is sportolok.
0: Puska vagy pisztoly?
2: Puska.
0: Mindig is az volt? Egyértelmű volt, hogy az?
2: Igen, nővérem is puskás volt, így én is azt szerettem volna lenni.
0: Célkitűzések? Nem tudom, hogy mennyire 18 évesen vannak olyan célok, amiket mindenképpen szeretnél, vagy szépen lépkedsz előre, aztán majd meglátjuk, hogy ez mennyire lesz az életed része, akár profi szinten, vagy mennyire lesz mondjuk az egyetem mellett egy nagyon jó kiegészítés, akár hobbi. Ez már eldőlt, hogy melyik irányba indulsz?
2: Szeretném hosszú távon csinálni, profi szinten, de ilyen nagyon előre menő célokat nem szeretek kitűzni, mindig a következő akadályt kell venni.
0: Hogy indulsz egy versenyen? Hogy ez egy jó megmérettetés, meglátjuk, mi lesz, vagy úgy indulsz egy versenyen, hogy ez most egy verseny, és lehet, hogy a profi pályafutásom szempontjából ez egy nagyon fontos állomás.
2: Ez versenytől is függ egyébként. Vannak olyan versenyek, ahol úgy érkezünk oda, hogy mi vagyunk az esélyesek, de ez még viszonylag új szituáció számomra. Ezt szokni kell és gyakorolni kell, de már ez is egyre jobban megy egyébként. És vannak olyan versenyek, ahol még annyival

0: fölöttem van a mezőny. Tehát mondjuk egy-két éve egy junior Európa-bajnokság is ilyen volt, hogy az esélytelenek nyugalmával tudtam lőni, most már egyre jobban kezdek felzárkózni a junior mezőnyhöz is Európában.
1: Német Anna Janka vagyok.
2: A sportlövészettel kapcsolatban azért mindig felmerül a kérdés, nem csak a sportlövészettel, minden sportággal kapcsolatban, hogy mennyire számít az, hogy milyen közösségbe kerülsz, hogy megszeresd, vagy mennyire szeretteti meg magát maga a sportág. A sportlövészet és a te kapcsolatodban ez hogy néz ki, vagy hogy nézett ki?
1: Amikor ide kerültem, nagyon befogadó közösség várt itt, és amennyire mondhatom, a szenvedélyemnek a sportlövészetet ugyanannyira a hobbim is. És így ez már egy nagyon nagy részévé, az életem részévé nőtte ki magát.
2: Az szenvedély és hobbi, az mondjuk a célkitűzések kapcsán is megfogalmazódik, hogy akkor inkább melyik?
1: Nekem számít a célkitűzés is, viszont az, hogy élvezem, az nagyon sokat ad hozzá. Az, hogy szeretek lőni, és úgy csinálom azt, hogy mindent beleadok.
2: És amellett, hogy szeretsz lőni, ez itt Gödöllőn az egyetem mellett egy olyan közösség, ahová jó lejárni, és ezért is szeretsz ide járni?
1: Igen, együtt edzünk, és együtt is például volt olyan, hogy edzések után itt maradunk kártyázni, játszani, vannak közösségi programaink, úgyhogy sokat ad hozzá.
2: Te ide jársz az egyetemre egyébként?
1: Nem Gödöllőre járok egyetemre, a Károlin tanulok angol.
2: Akkor gödöllői vagy, hogy itt lősz Gödöllőn?
1: Péceli vagyok, és úgy kerültem ide, hogy én a gödöllői református líceumban végeztem, és ez volt a legközelebbi lőtér.
2: De akkor magával a sportlövészettel hogy kerültél kapcsolatba, és amikor kapcsolatba kerültél, akkor mennyire tudtad, hogy mivel kerülsz kapcsolatba? Gondolok itt arra, hogy mondjuk előzmények voltak-e a te esetedben a sportlövészettel kapcsolatban?
1: Én életemben nem próbáltam ki azelőtt a lövészetet. Volt egy kadétképzés a líceumban, ennek során volt lehetőségünk kipróbálni, és amikor kipróbáltam, itt elkezdtek gyorsan folyni az események, leigazoltam, és utána belekerültem a versenyzés világába.
2: Hogyha már versenyzés, akkor a célkitűzésekről beszéljünk egy picit, mert mondtad, hogy befolyásolja itt a szenvedély vagy hobbi. Célkitűzések hosszú távra vannak?
1: Vannak. Nem szeretek ilyen nagy szavakkal dobálózni, de szerintem minden sportoló, aki komolyan veszi a pályafutását, annak a legnagyobb verseny a cél.
2: És nem szabad kimondani azt, hogy olimpia?
1: De ki szabad mondani. Igen, az olimpia egy cél, csak oda még nagyon sok kell és sok munka, amit bele kell még tennem. Felég csillan vagyok.
2: Mi a jó neked itt? És itt most nem csak elsősorban a sportágra gondolok, hanem akár a közösségre is, mert hallottunk itt az előzőekben ennek a klubnak a közösségformáló erejéről, ezt te is érzed?
3: Igen, nagyon sok lövővel kerültem közel, így az egyesületnek és a sportlövészetnek köszönhetően, akik igazából a legjobb barátaimnak mondhatok.
2: De egyébként itt is zajlik az élet egy-egy edzés után, vagy akár lejöttök ide egy külön programra, ilyen elképzelhető, vagy megtörténik?
3: Hát egyébként edzés után szoktunk dárcozni, például itt a lőtéren, de inkább egyébként a lőtéren kívül szoktak ezek a programok folyni.
2: Miért Gödöllő, miért sportlövészet, mennyire hobbi, mennyire szenvedély, mennyire komoly célkitűzés? Ez most 5 kérdés egyszerre, arra válaszolsz először, melyikre szeretnél.
3: Hát, amit megjegyeztem. Azért lövök Gödöllőn, mert ugye itt lakom, és így ez van a legközelebb hozzám, meg egyébként amióta így elkezdtem komolyabban lőni, és így látom a különböző egyesületeket, amúgy így Gödöllő tűnik a legszimpatikusabbnak így közülük is, szóval szerintem maradok itt.
2: És egyből beszippantott? Mert azért a sportlövészetnek van egy ilyen jellemzője is, hogy aki egyszer kipróbálja, az lehet, hogy örökre benne marad, legalábbis örökre szeretni fogja.
3: Igen, egyébként amikor így lejöttem kipróbálni, akkor nem gondoltam volna, hogy ennyire meg fogom szeretni, de nagyon magával ragadt ez az egész, és nem tudnám abba hagyni már.

0: Szucsák Mátyás, edző, és akik mondjuk régóta benne vannak a sportlövészetben, az édesapád nevét is jól ismerik. Neked volt választásod, hogy a sportlövészetet valahogy elkerüld?
1: Volt, és sokáig el is kerültem. Tehát gyerekkoromban persze önként és örömmel csináltam, és valamikor ugye az érettségi környékén befejeztem a lövészetet. Hát kisebb eredményeim voltak, így hazai szinten voltam a elejébe a mezőnynek, de főleg korosztályosan. De utána mindenféle mással foglalkoztam, és ráadásul viszonylag gyorsan megtörtént, hogy a szüleim elköltöztek külföldre, mert ott akkor ugye a magyar sport elég rossz helyzetben volt, és a megélhetésüket biztosítani kellett. Egy ideig velük voltam, de többnyire aztán Magyarországon, amíg ők külföldön dolgoztak. Úgyhogy én nem is foglalkoztam, csak így hombi szinten lementem néha edzeni. De aztán utána, amikor már elkezdtem a saját munkámat, tanár voltam egyébként korábban, akkor utána egyre jobban érdekelt valami extra kihívás, és hát ugye a régi beidegződés előkerült, ugye én magam is lőttem, és akkor így alapítottam ezt a egyesületet, amiben aztán később a Matege Asznak a szakosztálya lett, de ennek már azért szintén több mint 10 éve.
0: Egy ilyen egyesületet megalapítani azért az nem lehet egyszerű.
1: Nagyon sok segítségem volt. Részben, ha bár még akkor külföldön dolgoztak a szüleim, különösen édesapám, aki mesteredző, és aki nagyon sok országban tevékenykedett, ő azért külföldről is igyekezett segíteni egyrészt. Másrészt pedig én abban az iskolában tanítottam, ez egy nagyon, nagyon jó iskola itt Gödöllön, ez a Török Ignác Gimnázium. Ott a tanári karom belül is jó viszonyban voltam több kollégával, és a későbbi, vagy hát már akkor igazgató Fábián Bertalannal is, aki segített itt Gödöllön találni helyet, hogy jól tudjuk elkezdeni. Aztán a honvédségnek van egy cége itt Gödöllön, illetve több is van, amelyik szintén segített nekünk a kezdetekben. Úgyhogy szerencsére az elején egy nagyon jó táptalajt találtam itt a lövészetnek, és ez az iskolára is igaz, mert előbb a Török Ignác Gimnáziumból, aztán utána a Református Líceumból, és aztán utána egyre több és több iskolából jöttek a kiváló tehetségű gyerekek.
0: Van azért egy bizonyos kifutása ennek a klubnak, voltak itt fordulópontok, a 2019-es év, az fordulópont?
1: Igen, előtte a Török Ignác Gimnázium Diáksport Egyesületeként működött a klub. Néha nagyon vicces volt, már akkor is volt olyan nagy tehetségű versenyzőnk, mint például Mészáros Eszter, és akkor előfordult olyan, hogy egy nemzetközi verseny döntőjében bemondták, hogy egyik országot képviseli valaki, másik országot, Magyarországot, és aztán bemondták, és a Török Ignác Gimnáziumot pedig Mészáros Eszter képviselte azon a konkrét versenyen. Volt olyan, hogy a kis csapatunk, a gimnáziumi csapatunk megverte például a szlovén junior válogatottat, tehát már akkor is eléggé jól ment az egyesület, úgyhogy igen, azt mondhatom, hogy a nagy váltás akkor következett be, amikor hát a honvédségi cég megvonta támogatást tőlünk, ami egyébként abból állt, hogy ők adtak helyet. És akkor ráadásul pont ugyanebben az időben én kaptam egy ajánlatot, hogy külföldön dolgozzak. A két dolog együtt az végül is oda vezetett, hogy egy picit ilyen parkolópályára került az egyesület, és akkor a Matege Acz Egyesülete, annak is a jelenleg ügyvezető elnöke, dr. Kriszt Balázs volt az, aki mellé állt, hogy hát egy ilyen nagyon jól működő klubot ne hagyjon tönkre menni itt Gödöllön, aminek nagyon-nagyon örültünk egyébként, és akkor így lett aztán a Matege Acznak egy szakosztálya a mi sportegyesületünk, és attól kezdve sokkal nagyobb léptékben tudtunk gondolkodni, és ez most meg is látszik már a szakosztályon.
0: Győrik Csaba ül már mellettem, aki talán korábbi szövetségi kapitányként, vagy a Sportlövő Szövetség technikai igazgatójaként is ismerünk, de itt Gödöllőn is pisztolyos edző, ráadásul Major Veronika edzője is, aki viszont nem Gödöllőn lő. Hogy kell ezt az egészet elképzelni?
2: A Veronikával való edzés az úgy működik, hogy a kétharmadát az edzéseinek Keszthelyen és Gyenes Diáson csinálja. Az online edzéseket tudunk úgy végezni, ami elég jól működik, és a maradék edzéseket pedig együtt a Fehérúti Nemzeti Lőtéren tudjuk végezni. Én itt Gödöllőn esténként, amikor a szövetségi munkámmal végeztem, akkor tartok edzéseket a fiataloknak, fiatal pisztolyosoknak.
0: Ez fontos? Ez a kulcs szó, hogy fiatal pisztolyosoknak?
2: Igen, egyrészt tényszerű, másrészt nekem fontos, hiszen nagyon nagy különbség van a világ egyik legjobb sportolójának a felkészítése között és kezdő fiataloknak a tanítása között, és ez egy nagyon üdítő különbség számomra, mint edzőnek.
0: Amikor nagyon fiatalokkal, kezdőkkel foglalkozik valaki, akkor az az egyik leglényegesebb, hogy mi az, amivel olyan vonzóvá tudja tenni a sportágat, hogy aztán benne maradjanak az ifjak, a fiatalok?
2: Igen, ezt jól mondott. Tehát a lőtérbiztonságon kívül ez a következő legfontosabb, hogy megszeressék a sportágat. Nem lesz mindenkiből világbajnok. Én ezt többször mondtam, haragszanak is rám, ezért azt is mondom, hogy nem is kell, hogy arra törekedjenek. Az a fontos, hogy megszeressék a sportágat. Ez egy olyan sport, amit 30 évig, 40 évig küzdhetnek az emberek. Tehát szeressék meg, maradjanak benne, műveljék, és majd hozzák a saját gyerekeiket a lőterekre.
0: És itt Gödöllőn ez egy teljesen elfogadott hozzáállás? Tehát itt nem az a lényeg, hogy valóban hozzák az olimpiai pontokat, EB-n, VB-n jól szerepeljenek, hanem itt belefér az, hogy ide valaki szórakozni jár, és jól érezni magát?
2: Belefér, abszolút belefér. A gyerekeknél azért, tehát a fiataloknál azért szeretnénk mi is természetesen, hogyha később válogatottak lennének, ahogy nőnek fel a karrierjük során, de nyitottak vagyunk felnőtteknek, csúnya szóval hobbilövőknek a befogadására is, és vannak ilyen foglalkozások is, és hogyha azokból a fiatalokból, akik megszeretik a sportágat, nem lesznek válogatottak, csak hobbilövők, azzal sincsen semmi baj.
0: Hogyha már itt arról beszéltünk, hogy megszerettetni a lövészetet, akkor mivel lehet megszerettetni? Ez egy olyan sportág, ami önmagát szeretteti meg, vagy meg kell mutatni olyan oldalát, ami esetleg vonzóvá teszi a fiatalok számára?
2: Én azt gondolom, hogy a tanulás során meglátják azt az oldalát, ami vonzó. Hát nem mindenkinek lesz vonzó, de hogyha bármilyen módon is a lőtérre került a tehetségkutató programjainkon keresztül, akkor ott azért már volt valamilyen impact, ami azt indukálta, hogy na, akkor eljövök a lőtérre is megnézni, hogy milyen, tehát akkor valamilyen érdeklődés már van, tehát nem négyökről szekére vontatjuk be ide a srácokat, hogy tessék ezt kipróbálni, és utána már úgy minden megy magától, ugye nagyon jó a közösség, szeretnek itt lenni a srácok, jó barátságban vannak egymással, ez is nagyon fontos, én azt gondolom, és sok időt töltenek a lőtéren, és akkor a gyakorlás is könnyebben megy.

0: Gáspár Olivér edző, új edző, így fogalmaztál itt a bemutatkozásnál.
1: Igen, mert én még csak februárban csatlakoztam a klubhoz, és segédedzőként veszek részt a működésben, ami gyakorlatilag egy ilyen részmunkaidős edzői működést jelent. Kevesebb gyerekkel tudok foglalkozni, most a gyereket azért mondom, általában és erdők és ifik vannak a kezem alatt. Képes tényleg gyerekek, de azért már a nagyobb ifik már fiatal felnőttnek tekinthetők szinte, de relatíve kevés gyerekkel, most összesen 6-tal foglalkozom dedikáltan, de hát nyilván az edzés ettől szélesebb körül, tehát hogyha jönnek kezdők, vagy bárki, akivel még ezen felül foglalkozni kell, akkor természetesen rájuk nézek, de mivel csak február óta vagyok, ezért tényleg egy kezdőedzőnek vagyok tekinthető.
0: Ami után te visszavonultál, akkor volt bármilyen kapcsolatod a sportlövészettel, vagy az egész sportágban most tértél vissza? Vagy pár hónappal ezelőtt tértél vissza?
1: Több mint 20 éves távolmaradásom volt. Voltak eredményeim, és akkor ez olyan furcsa, hogy se versenyzőként, sem semmifajta más funkcióban nem vagyok a sport része. Aztán egyszer csak a lövők egy része elkezdett érdeklődni felém, és aztán az egyik volt sporttársam invitálására, aki korosztályban is ugye a meghatározó ellenfelem volt. Az ő invitálására csak 60 fekvő lövészetre visszatértem, ami azt jelenti, hogy évente egy-két versenyen elindulva hobbiból lövök 60 fekvőt. És ezeken a 60 fekvő versenyeken, mivel ezeknek a legjelentősebb része maga az országos bajnokság, ott ugye Matyival összetalálkoztam, többször is ő invitált, hogy mindenféleképpen folytassam segédedzőként is a lövészetnek ezt a fajta részét, ami ugye több mint 20 éves távolmaradásom után végül is elkezdődött, ami nekem azért fura, mert valójában olyan, mint hogyha én ebből annyira kiestem volna, hogy ebből már nem nagyon van visszafordulás, mert ugye a sportág azóta nagyon sokat fejlődött. De valahogy azzal, hogy ebből a 60 fekvővel visszakapcsolódtam, és elkezdtem akklimatizálódni, hogy mik az új szabályok, milyen új felszerelések vannak, milyen új fegyverek vannak, tényleg nagyon megváltozott a sportág. Azzal valahogy egy kicsit úgy visszazökkentem, és mivel az alapja azért mind mentálisan, mind a technikát illetően, legalábbis amit az ember magából tud nyújtani technikát illetően, nagyjából hasonló, nagyon kevés változás, vagy akár ezt tekintve majdnem, hogy nulla változás van, ezért mégiscsak segített a tapasztalatom, vagy segíthet a tapasztalatom abban, hogy ezt edzőként is kamatoztassam. Hát aztán majd meglátjuk, mert ugye még annyira kevés ideje vagyok, hogy néhány eredménytől eltekintve azért még nem látjuk ezt, hogy én most mennyit tudok segíteni. De én úgy veszem észre, hogy igen, mert azért szeretik főleg a gyerekek, fiatalabbak, ha bár még az idősebbek is, ezeket a régi anekdótákat, amiket én tudok szállítani. Tehát ugye azok a régi dolgok, amik szintén egyébként vezethetnek akár egy nagyon komoly fejlődéshez is a lövészet terén, azokat én tudom szállítani, mert ugye én éltem a régi korba, és én voltam a régi kornak, annak a mondjuk az, hogy aranykornak, ami a lövészetnek ez a 80-as évek vége, 90-es évek eleje, ez egyfajta ilyen kor volt, ott eleve egy nagyon nagy változáson ment keresztül a sportág, és abban szerepelni az egy más dolog volt, viszont az onnan hozott tapasztalatok, onnan hozott ilyen történetek, anekdóták, akár egyes versenyeken, akár egyes nagyon nagy versenyeken szerzett tapasztalatok, azok mind azért átkonvertálhatók a mai időszakra is, és úgy érzem, hogy ezzel végül is azért mégiscsak nagyon sokat lehet segíteni, mert ugye aki egy fiatal edző, ő már csak ebben az érában élt, ő nem nagyon harcolta végig azokat az időszakokat, amikor még úgy nem voltak normális felszerelések, lövészetes, stb. És azért az ott megszerzett tapasztalatok nagy része nem biztos, hogy egyáltalán van itt. Mert ugye ez most már tényleg egy nagyon más körülmények között folytatott sportág lett, mint akkor. És valahogy úgy érzem, hogy ez a mix, hogy belekeverjük ezeket a dolgokat, a régi idők tapasztalatait, ez mégiscsak szerintem jó és egy előrevívő dolog.
2: Lengyel Ádám vagyok.
0: Akinek Gáspár Olivér az edzője, akit kifejtette az előbbiekben, hogy még nem tudjuk lemérni az eredményét, hogy ő milyen edző. Szerinted ő milyen edző?
2: Szerintem kiemelkedő és egyedi. Nekem már nagyon sok különböző edzőm volt, és nála csúcsosodott ki mindenkinek a tapasztalata, tanácsai, és amint elkezdtem vele dolgozni, ott látszódott az én eredményeimben egy kitörésszerű javulás, úgyhogy én különösen szeretem, és különösen meg vagyok vele elégedve.
0: Jobban érzed magad a lőállásban, vagy jobban érzed magad edzéseken, akár itt a klubban?
2: Számomra azt jelenti, hogy kvázi érzem a lövést, hogy meg tudom mondani, hogy hova ment, hogyha hiba, akkor mekkora, milyen okból kifolyólag, milyen mértékű, milyen irányú, úgyhogy számomra azt jelenti a jó lövés. egészet, hogy teljes összhangban vagyok mind a teljesítménnyel, mind a puskával, mind az egész folyamattal.
0: Mert ez eddig nem volt, hogyha mondjuk belerántottál egy lövésbe, akkor nem tudtad, vagy nem tudtad, hogy miért van? Tehát, hogy most így más szemmel nézel akár az egész folyamatra?
2: Igen, most úgy gondolom, hogy jobban érzem az egészet, és eddig ez a szinte teljes tudatosság nem volt jellemző.
0: Miért jó neked itt Gödöllőn, itt ebben a klubban?
2: Szeretem mind a társaságot, mind ugye az edzői közösséget. Itt is jár a gimnáziumba, tehát még közel is van, jól megközelíthető, és tényleg nagyon szeretem minden, ami ide köt.

A Sporthely mai házigazdája Mategeac, azaz a Gödöllői Egyetemhez tartozó sportlövő szakosztály volt. Tartsanak velünk legközelebb is, Bera Emesét hallották.

Ez volt a Sporthely a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. De jó!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Összefog a kormány és a főváros a Dunapart fejlesztésében. Gyűjtést szerveznek a Radostyáni templom újjáépítésére. Folytatódik a kellemes őszi idő. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Tart a kihelyezett kormányülés Erdőbényén. Tegnap Kármán András pénzügyminiszter a kis nyugdíjak és más szociális ellátások összegének emeléséről, Gajdos László élő környezetért felelős miniszter pedig a készülő klímatörvény kapcsán a hazai vízkészletek megtartásáról, a természetes élőhelyek védelméről beszélt. A Tiszapárt támogatottsága ismét 65% felett van. Derül ki egy a kormánypárt által megrendelt reprezentatív felmérésből, amelyről Magyar Péter miniszterelnök számolt be. A felmérés szerint a múlt hét óta 6% ponttal nőtt a különbség a Tiszapárt és a Fidesz támogatottsága között. A Republikon intézet néhány napja nyilvánosságra hozott kutatása ugyanakkor azt mutatta, hogy a Tisza támogatottsága második hónapja csökken, de még mindig meghaladja a választáson elért eredményt. Közösen fejlesztené a főváros és a kormány a Duna-Budapesti part szakaszát, kikötőit, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint egységesítenék a jelenlegi működést, és egy 50-50%-os tulajdonban álló társaság rendelkezne az ügyekben. A cél, hogy a folyami hajózásból származó bevételeket a rakpartok fejlesztésére, valamint a Duna közcélú hasznosítására fordítsák. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretetszolgálat a tegnap leégett Radostyáni templom és harangtorony újjáépítésére. Az 1953 óta műemléki védelem alatt álló épület egy középkori templom átépítésével 1784-ben jött létre. Elődjét a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején is használta. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter felbecsülhetetlen értékű veszteségnek nevezte a templom leégését. Ismét korlátozás nélkül közlekedhetnek a személyvonatok Rákos vasútállomáson, miután befejeződtek a daruzási munkálatok és helyreállították a felső vezetéket. A forgalmi rend fokozatosan áll helyre. Az állomáson hétfő délután siklott ki és borult fel egy petróleumot szállító vasúti szerelvény két tartálykocsija. Meghalt Egenhoffer Tibor látványtervező. Olyan felejthetetlen filmek társalkotója volt, mint az Indul a bakterház, az Egri csillagok és a napfényíze. Több tucat játékfilm és televíziós alkotás, tévésorozat létrejöttében közreműködött. Egenhoffer Tibor 92 éves korában hunyt el.
0: Közlekedés.
3: Átépítik a Tata és az M0-ás közötti terelést az M1-esen. A Budapest felé vezető átterelt belső sávot lezárták. Új terelést építenek ki az M7-esen Budapest felé, Érd térségében. A 17-es kilométernél a külső sávot zárták le. A torlódás közel 6 kilométeres, aki teheti, Martonvásár felé kerüljön. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
3: Országszerte süt a nap, eső nem lesz, északnyugaton időnként megélénkül a szél. Délután 23-26, késő este 4-10 fok várható. A jövő hét közepéig még hasonlóan szép őszi időre készülhetünk.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: A Ferencváros és a Győr is győzött a női kézilabda bajnokok ligájában. Kiütéses angol siker a labdarúgó nemzetek ligájában, Bakuban megkezdődött a judó világbajnokság. Max Verstappen nyerte a Formula 1-es bahreini nagydíjat. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Kiélezett végjáték után a Ferencváros 24-23-ra nyert Érden a Faluvégi Dorottyát és Kucora Csengét is foglalkoztató Csesszeme Bukarest ellen a női kézilabda bajnokok ligája csoportkörének negyedik fordulójában, így továbbra is hibátlan teljesítménnyel vezeti csoportját. A győri Eto is őrzi 100%-os mérlegét azok után, hogy 36-32-re legyőzte a vendég romániai Besztercét. Elsőként hallgassák a Fradi balszélsőjét, a Bukarest ellen 4 gólig jutó Hásfalvi Júliát, akit Olasz Gergő kérdezett.
2: Fantasztikus érzés volt itt, mindenkiből a végén felszabadultak az érzelmek, meg az a feszültség, amit itt a végjáték tartogatott. Egyébként számítottunk rá, valami ilyesmi forgatókönyv volt szerintem a fejünkben, hogy valahogy így fog kinézni ez a mérkőzés. Nagyon szuperül jött ki a legvégén, elég volt ez a plusz egy gól, és milyen lett a két pont. Természetesen voltak benne hibák, voltak benne kapkodások mindenki részéről, de meg tudtuk őrizni a nyugalmunkat, higgadtak voltunk a nehéz helyzetekben. Nagyon-nagyon örülök neki, hogy itt a végén nekünk kedvezett a szerencse. Végjátékot én nagyjából végig imádkoztam, hogy ez a mi előnyünkre váljon, és így is lett. Nagyon örülünk és büszke vagyok a csapatra, mert nagyot küzdöttünk.
3: 4 góllal járultál hozzá ez a teljesítményhez, és nagyon úgy tűnt kívülről, mintha élveznéd ezt a játékot, ez belülről is így van.
2: Igen, ilyenkor az ember azért megpróbálja élvezni is, amit csinál, nem csak kőkeményen beleállni a munkába, de azért vannak olyan periódusai minden mérkőzésnek, amikor inkább a munkán és a megbeszélt dolgokon van a nagyobb hangsúly, mint azon, hogy teljesen eleresszük magunkat, és a legnagyobb élvezeteknek adjuk át magunknak itt a meccseken, de nagyon felszabadító az, hogy milyen tűzzel jön a csapat, és hogy mennyire támogatóak vagyunk egymással. Ez belülről is egy élvezhető mérkőzés volt, ahogy észrevettem kívülről is, aminek nagyon örülünk, de a legfontosabb az, hogy kemény munkával és nagy küzdelemmel megnyertük ezt a mérkőzést.
3: 100%-osak maradtatok így az idei bajnokok ligája kiírásban. Ez számotokra most egyfajta nyomást helyez, vagy inkább egy plusz győzni akarás, hogy őrizzük meg a 100%-os mérlegünket?
2: Inkább az utóbbi. Ez egy győzni akarás, hogy őrizzük meg ezt a mérleget. Ebből építkezünk tovább. A hibákat majd megbeszéljük, meg kijavítjuk, de azt gondolom, hogy azért ez egy nagyon jó alapja, hogy elkezdtük a szezont a folytatásnak.
1: Hásfalvi Júlia után Olasz Gergő a Ferencváros női kézilabda csapatának jobb átlövőjét, Kluiber Katrint is interjúra kérte a Csesszeme Bukarest elleni győztes bajnokok ligája mérkőzés után.
3: Nem volt ez egy egyszerű mérkőzés, de azt hiszem a közönség mindent megtett azért veletek egyetemben, hogy ez sikerüljön ma.
4: De ez minden mérkőzésen így van, hogy a szurkolókban nincsen hiány, és kimerem mondani, hogy a legjobb szurkolótáborunk van. Nagyon sokat köszönhetünk nekik, hiszen itt a végjátékban az a plusz 20-30% az biztos, hogy nekik köszönhető, amit itt beletettünk. Tudtuk, hogy ez lesz azért a kemény

0: Kovácsával beszélgetett, aki ezen a meccsen az Eto 10.000. Gólját szerezte a BL-ben.
1: Most már ez lassan hozzá kell szoknod, hogy a Bajnokok Ligájában kezdőként győzelmet ünnepelsz.
2: Azért még nem szokok hozzá, mert ez most egy ilyen átmeneti időszak, de természetesen nagyon örülök neki, hogy megadatott ez a lehetőség. Próbálok vele minél jobban élni, és örülök együtt a csapattal a győzelemnek.
1: Átmeneti időszak, ahogy mondtad, pofonbeteri, meg fudorcsenge sérülése, betegsége miatt, ettől függetlenül nagyon fiatalon bízik benned annyira a vezetőedző, hogy azt mondja, hogy olyan, akkor te kezdesz, mert az a te posztod.
2: Meglepetésként ért, hiszen ugye Bónak most volt az első BL mérkőzése, és én arra számítottam, hogy akkor ezzel ő is fog kezdeni. Természetesen nagyon jól esik, hogy ennyire bíznak bennem, és számítanak rám, úgyhogy ezt mindig próbálom viszonozni egy jó mérkőzéssel.
1: Honnan van neked ez a bátorságod, hogyha nem megy be első, nem megy be a második, akkor is beviszed? Mert ez most már minden mérkőzésen feltűnő volt, és Eriksonnal szemben is megcsináltad.
2: Igen, mostanában nem sikerült túl jól kihasználni a helyzeteket, de a csapat nagyon bízik bennem, az edzők is. Sokat gyakorlok edzésen is, úgyhogy ennek köszönhetően azért van bátorságom ezek után.
1: Erikson egy borzalmasan kellemetlen kapus, hosszú kéz, hosszú láb. Tudtátok-e, vagy tudtad-e, hogy mit kell neki lőni?
2: Tévi segített, hogy mire kell figyeljek, de megijedtem őszintén, szóval amikor beugrottam és láttam, hogy mekkora is élőben. Próbáltam megnézni a helyeket és belőni neki.
1: 4 győzelemmel kezdődött a Bajnokok Ligája. Tulajdonképpen ez az idény még 100%-os az Etónak. Szépen lassan lehet előrelépni, mert azért ez egy nagyon hullámzó mérkőzés volt. Vezettetek 8-al, és a vége úgy lett 4, hogy volt 2 is.
2: Igen, a második fél idő nem túl jól sikerült az elején. Támadásban nem igazán tudtunk mit kezdeni magunkkal, de szerintem ez a csapat pont arról híres, hogy mennyire küzdős, és hogy minden meccset meg szeretne nyerni, és meg is fog.
0: Zákányi Janka után a Győri Eto női kézilabda csapatának kapusát, Szemmerei Zsófit is megszólaltatta Cseszregi Balázs.
1: Hullámzó mérkőzés volt. Mi volt az, amivel tudta tartani magát végig a vesztetet? Ezt hogyan láttad?
3: Volt egy olyan játékosuk, aki ellen egyszerűen nem találtuk az ellenszert. Nagyon jó napot fogott ki, illetve hagytuk is játszani. Szerintem ennek volt köszönhető az, hogy vissza tudtak jönni. Viszont utána mindig volt egy-egy olyan játékosunk, aki megrázta magát. Érdekes, végig egy kicsit talán azt éreztem, hogy kézben van ez a győzelem, de ezt a fajta kényelmességet nem engedhetjük meg magunknak.
1: Igen, mert hogy erre a csapatra alapvetően az a jellemző, hogy ha elmegy 8-ra, akkor 17-tel, és mondjuk nem engedi vissza 2-re az ellenfelet.
3: Sajnálom, hogy nem lett nagyobb a különbség, viszont az a lényeg, hogy győzedelmeskedtünk.
1: Nagyon jó csapat az ellenfél, tele jó játékossal, de mondjuk az, hogy Rijkaard 14 gólt lő, az még a kapuból is nagyon bosszantó lehet.
3: Nagyon, nem tudom, majd kíváncsi vagyok, vissza akarom nézni a mérkőzést. Nem egyszer volt olyan, hogy védő mögé lőtte meg ilyenek, hibáztunk. Persze utána már mi sokkal jobban elbizonytalanodtunk hátul. Ezeket mindenféleképpen ki kell javítanunk, mert ezt jövő héten nem engedhetjük meg magunknak.
1: Volt olyan, hogy gyakorlatilag a bokák között lőtte vissza csuklóból a védők mögé. Aztán volt olyan, amikor már jó fele mentél, akkor is lepattadt a sárcol és elment az ellenkező irányba. Ilyen az, amikor valakinek ennyire megy, én szerintem a lövés.
3: Igen, hogyha valaki érzi a flót, ez kapuba is elmondható, mezőnybe is, akkor általában minden jön. Sajnos ezt a napot most ő fogta ki ebből a szempontból. Remélem, hogy jövő héten valamelyik kapus lesz a mi oldalunkon ugyanígy.
1: Lőjön sok gól, csak mindig az Eto nyeri ezeket a mérkőzéseket, gondolom ezzel kiegyeztek. Mondjuk jövő héten lőjön sok gólt Vámos Petra, de nyerjen az Eto a meccs ellen.
3: Szeretem a Vámos Petrát, de azért mérkőzés közben abban a 60 percben nem vagyunk ellenséget, csak ellenfelek ilyenkor a pályán, de remélem, hogy nem fogja megcsillogtatni a tudását és tartalékol a válogatottra.
1: Azt jól láttam, hogy azért ez a tempó már sokkal nagyobb volt, mint a válogatott szünet előtt, legalábbis az elején mindenképpen.
3: Nem leszólva az ellenfeleket, azért teljesen másfajta játékstílust képviselnek, azért a spanyol edzővel jött egy olyan fajta újítás a Bistricába, hogy azért spanyol játékosok is jöttek ide, északi játékosok is, és teljesen más lendülettel játszanak Irammal. Másfajta hőmérsékletű mérkőzés volt, viszont a jövő hét az még magasabb hőfokú lesz szerintem.
0: A Győr női kézilabda csapatának kapusát, Szemmerei Zsófit hallották. A női kézilabda Európa Liga selejtezőjének első fordulójában az első mérkőzésen a Vác 32-30-ra kikapott Franciaországban a Szabó Edina vezetőedző által irányított Saint-Armand csapatától. A hazai visszavágót jövő héten rendezik. A női kézilabda NB1-ben a Debrecen otthon 33-27-re múlta fölül a Vasast, az Esztergom idegenben ütötte ki 46-22-re a Szombathely együttesét. A 60 kg-os Andrási Márton győzelemmel kezdett a salvadori Jairo Moreno ellen a bakui judo világbajnokság nyitónapján, majd a 32 között kikapott a VB ezüstérmes francia Romain Picard Valadier-től, így búcsúzott a további küzdelmektől. A súlycsoport másik magyar indulója, Feczkó Csanád első mérkőzésén szenvedett vereséget a spanyol Luis López Barrosótól, ezzel szintén kiesett.

0: Sportkrónika.
1: A labdarúgó nemzetek ligája harmadik fordulójában az A-ligában Spanyolország 3-1-re nyert Csehország ellen Oviedóban. A világbajnoki címvédő ezzel továbbra is 100%-os mutatóval áll a csoportja élén. Anglia 7-0-ra kiütötte Horvátországot. Harry Kane és Bukayo Saka egyaránt kétszer talált be a házigazdák kapujába. A horvátoknak ez volt történetük legsúlyosabb veresége. A B-ligában Svájc, Szlovénia 2-1, Észak-Macedónia, Skócia 0-2. A C-ligában Fehér Oroszország, San Marino 4-0, ezt a találkozót az Ilovszki Rudolf stadionban játszották. Finnország, Albánia 2-1, Izland, Bulgária 3-0, és Észtország, Luxemburg 1-0. A magyar labdarúgó válogatott holnap Nagyszombatban lép pályára Ukrajna ellen a Nemzetek Ligája B divíziójában a negyedik fordulóban. A 20:45-kor kezdődő meccset az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. 22:15-től pedig a Kossuth Rádióban is figyelemmel kísérhetik az eseményeket.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Vendégsikerek a férfi kosárlabda NB1 alapszakaszában, a címvédő Falkó oroszlányban 98-74-re győzött, az előző idény ezüstérmese a Szolnok 74-70-re Pécsen, a Paks Körmenden 95-84-re nyert. Az egyetlen hazai győzelmet a Szeged aratta, amely 77-71-re bizonyult jobbnak az újonc Fótnál. A paksiak legeredményesebb játékosa Benke Szilárd 27 ponttal járult hozzá csapat a körmendi sikeréhez.
2: Ez egy kiki meccs volt, sok energiát igényelt tőlünk is, a körmentől is. Talán a negyedik negyed elején sikerült egy nagyon jó periódust elkapni. Abban a pár percben tudtuk gyakorlatilag azt a játékot végrehajtani, amit az edző az egész mérkőzésen elvárt volna tőlünk. Úgyhogy örülök, hogy a negyedik negyed elején ez kijött, és mindenki hozzátett.
1: Az élvonalbeli női bajnokság alapszakaszában Elte Beac Újbuda Szigetszent Miklós 94-56, Csata Eto 61-71 és TFS-e Cegléd 67-70. A címvédő Ferencváros 20-9-re verte a Népligetben az OSC-t a férfi vízilabda OB1 alapszakaszának negyedik fordulójában. Az FTC 2022 márciusa óta őrzi hibátlan mérlegét a magyar mezőnyben. Veretlen maradt 4 forduló után is a BVSC, amely 13-11-re győzött Egerben. A Vasas 18-11-re nyert a Kaposvár ellen a Komjádi uszodában, a Szeged pedig az utolsó másodpercben lőtt góllal múlta fölül 9-8-ra a vendég Debrecent. A Fradi vezetőedzője Nyéki Balázs Farkas Mártonnak összegzett az OSC elleni sikert követően.
3: Az elején érezhetően nagyon éles volt a Fradi, a meccs második felében meg érezhető volt a heti edzés munka, így ahogy van, ez így kereken rendben volt?
4: Igen, összességében elégedett vagyok, nyilván lehetett volna feszesebb a vége a második félidő. Belassultunk, lehet az is, hogy a heti munka az úszások miatt is, a kondi miatt is minden benne van. Talán fejben az a élesség és egy picit az a motiváció fogyott el, hogy még tovább őrüljük az ellenfelünket. Ez nem is volt cél, a heti céljainkat azokat elvégeztük, ezzel így meg vagyok elégedve, lehetett volna jobb is. A vége talán utolsó pár perc annyira nem tetszett, de az is igaz, hogy például a szitás nagyon jól szállt be, jól védett a végén, és valahogy annak se találtuk az ellenszerét. Ilyen van, ez előfordul, de ahol tartunk, azzal elégedett vagyok most.
3: Volt egy olyan részcél, hogy azért egy-két dolgot tudjatok gyakorolni, vagy próbálgatni. Sikerült?
4: Igen, sikerült. Az elején a szoros fázisát is szerintem jól megoldottuk. Utána a második nebben volt egy kicsit, amikor ott lankadt a koncentráció, aztán amikor emzónázni kellett. Azokat is relatíve jól megoldottuk. Bár a végére a 9 gól is talán egy picit soknak tűnik, mert tartattuk volna lejjebb is az OSC-t, de a 20 is kevésnek, ahhoz képest amennyi helyzetünk volt. Mindegy, ez egy ilyen meccs volt, valami ilyesmit is vártam, azt is vártam, hogy legyen meg az élesség az elején, ez megvolt, annak örülök. Az előző héten is minden mérkőzésen más forgatókönyv van, ott nehezen kezdtünk a honvéd ellen, és nagyon jól játszottunk és brillíroztunk a végén, most meg pont ellentétes forgatókönyv volt. Ennek is, annak is működnie kell, ebben a pillanatban ez a legfontosabb a bajnokok ligája előtt.
1: A Ferencváros férfi vízilabda csapatának vezetőedzője Nyéki Balázs után Stogica Levente is nyilatkozott Farkas Mártonnak. Az OSC mindössze 16 éves játékosa kétszer is bevette az FTC kapuját.
3: Azt kevesen mondhatják el magukra, hogy serdülőként a Fradi ellen játsszák életük első OB1-es meccsét, rögtön gólokat szereznek. Hogyan élted meg, hogyan éled meg?
5: Nagyon örülök, bár annak a részének nem, hogy gyorsan emlékeztetek a csapattársaim, hogy ez most 2 darab süti lesz jövő héten, de ezt szerintem el tudom nézni, mert ez a meccs meg ez az egész élmény felülmúlja. Nagyon örülök neki.
3: De nagyon gyorsan bekerültél a mélyvízbe, talán gondolkodni sem volt idő, hogy most hol is vagy és ki is ellen játszol, hát fogásomát nagyon szépen megejtetted.
5: Nem olyan volt más lehetőség, meg egyik csapattársam mondta, hogy a Fradi védekezés ellen ejtsem rá, hogyha nagyon ott van a helyzet, aztán az pont eszembe jutott. Örülök, hogy összejött, valószínűleg szerencse is benne volt, de örülök neki.
3: Első meccsed volt, első góljai, de úgy közlekedtél a vízben, mint hogyha mondjuk ez a 20. lett volna. Tehát itt a végén is, ahogy kiharcoltad ezt az 5 méterest, azért az arról árulkodik, hogy nagyon nagy tehetség van benned. Hova szeretnél egyáltalán eljutni a sportban?
5: Szeretnék minél messzebb jutni a vízilabdában. Nagyon befogadó volt a csapat, már nagyon sokat edzettünk együtt. Nem éreztem azt, hogy idegen lenne számomra ez az egész. Megkönnyítették nagyon a helyzetemet.
1: Az OSC fiatal vízilabdázóját, Stogica Leventét hallották. A magyar női jégkorong válogatott szétlövés után kapott ki 2-1-re Franciaországtól a Mátyásföldön rendezett 4 nemzet tornájának 3. utolsó fordulójában, és ezzel a 3. helyen zárt. A másik találkozón Szlovákia 7-3-ra bizonyult jobbnak Japánnál. A tornát a szlovákok nyerték a franciák előtt, a japánok 4. végeztek. A 4-szeres világbajnok holland Max Verstappen a Red Bull-lal nyerte a Formula 1-es bahreini nagydíjat. A 2. helyen az olasz Andrea Kimi Antonellit intették le a Mercedes-szel, míg 3. a brit Lewis Hamilton ért be a célba Ferrarival. A futam a heves esőzés, majd sorozatos technikai hibák miatt több mint 1,5 órás késéssel rajtolt. Műsorunk végén köszöni figyelmüket a szerkesztő Fejér Balázs. Adásunkat visszahallgathatják a mediaclick.hu weboldalon. A zene után 13 órakor kezdődik a Sportolók slágerlistája című műsorunk itt a Nemzeti Sportrádióban.
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Ez a Nemzeti Sportrádió.

Öké. Kezemben a fényképed, szinte beszél hozzám, hallanám a hangod. Te nem vagy itt már, ragaszkodom nagyon, nekem mindent megér. De semmi sem örök, egyszer minden véget ér. Harcolnék a változással, nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid az élet, egy röpke gondolat. Ne sírasd, mi elmúlt, hát add meg önmagad.

állok a mikrofonnál. Mögöttem zenél a banda, összeköt már minket ezer év hulláma. Mondanék egy pár szót, figyeljetek még rám. Csak a dalunk marad, de az élet elszáll. Harcolnék a változással, nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid az élet, egy röpke gondolat. Ne sírasd, mi elmúlt, hát add meg önmagad. De jó volna, de jó volna, de jó volna.

0: az összes dolog az életemben tartson örökké.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Még mindig van egy tetti, és olimpiai bajnok Szene Attila!
3: Legyarizált zömös a pályafutás, a végén ott az aranyérem! Olimpiai bajnok, mester, olimpiai bajnok, tanítvány!
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá, hajrá!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Ez a Sportolók sláger listája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat itt a Sportolók sláger listájában. Gergés Tamás is a házigazda, és a mai vendégem egy... Mielőtt még elárulnám a nevét, nagyon-nagyon sokan ismerhetik a nevét, sőt, biztosan nagyon sokan ismerik a nevét, ami adott esetben régebben egy kis kuszaságot is okozhatott néhány ember fejében. Viszont ez az úriember, aki itt van most nálam, egy nagyon jó megjelenésű, nagyon szabályok között, legalábbis úgy tűnik, hogy nagyon szabályos keretek között élő, mindig szép ruhákban, mintha mindig meg lenne minden tervezve, egy olyan sportágból jön, ami valószínűleg előfeltétele annak a működésnek, amit amúgy most róla látunk, akár a közösségi médiákban, vagy akár a személyes megnyilvánulásai kapcsán. A mai vendégem Berki Krisztián, olimpiai bajnok tornán. Szia, Krisztián!
2: Szia! Köszönöm szépen a lehetőséget, és üdvözlöm a hallgatókat én is.
1: Krisztián, ez a fajta életvitel, amit így sugárzol magadról, ez a sportból jön, abból, hogy egy ilyen nagyon szigorú sportágban nevelkedtetek, és ahol megvan az a fajta erős hierarchikus rendszer, és ez a tiszteletadás, és ez a tudatosság, ez ennek köszönhető ez a fajta viselkedés, ahogy viselkedsz, tehát ez a mindig nagyon illedelmes, mindig nagyon felöltözött, mindig időben érkezik, mindig olyan minden így össze van rakva költet, vagy te már amúgy azt gondolod, hogy azért lettél tornász, mert amúgy ilyen vagy alapból is.
2: Hát szerintem azért nagyon sokat köszönhetek a tornának és önmagának, a sportvilágának, de amúgy ez számomra is furcsa, hogy ennyire ez jön át, mert amúgy én egy nagyon spontán ember vagyok, szóval, hogy azért...
1: Ezt kimondta neked amúgy?
2: Én annak tartom magam.
1: Jaj, akkor így jó.
2: De örülök neki, hogyha egy picit ilyen tervezettebbnek tűnik az életem és minden, ami körbevesz. Vannak nyilván azért főleg inkább a közösségi médián tervezett kampányszerű dolgaim, de amúgy én általában mindig ugyanaz az ember próbálok lenni. Persze az eredmények és az évek azért változtattak valamennyire a személyiségemen, de hogy tényleg én valamikor reggel felkelek és spontán indulok el. Amit pontosan betartok, azok az időkeret, hogy tényleg időben odaérni mindenhova, inkább megtanultam, hogy inkább én várjak, mint rám várjanak, úgyhogy talán ez az egyetlen olyan része az életnek, amit nagyon fontosnak tartok, és tényleg ebben hiszek, és ezt vallom is.
1: A sportpályafutásod befejezése után azért továbbra is aktívan ott maradtál a tornaszövetség mellett. Ez amúgy jellemző a tornászokra? Tehát a tornászok, hogyha abba adják a versenyzést, vagy azt mondják a sportágnak, hogy akkor viszontlátásra, akkor maradnak valamilyen szinten a sportág házatáján?
2: Az előttem lévő generációnál ez azért nem volt ennyire jellemző, viszont az én generációm szerencsére én azt látom, hogy az előttünk lévő idősebbek, idézőjelben jó értelembe vett idősebb edzők, vezetők változtak, és érzik azt, hogy kell a fiatalitás, kellenek az újabb és frissebb impulzusok mind a szövetségi vezetői szinten, mind pedig lent a tornatermekben. Úgyhogy tényleg az én pályafutásom alatt mellettem lévő edzőtársak, ők többségben edzők lettek, vagy éppen valamilyen klubszinten elhelyezkedtek. Úgyhogy én nagyon örülök annak, hogy tényleg azt látom, hogy az én korosztályom az megtalálta idézőjelben a jövőjét a tornasporton belül, és nem kellett nagyon civil irányba elindulnia.
1: Vagyis az már lehet egy civil irány, hogy kiléptetek, mint sportolók, de mint segítők, igen, bármilyen szempontból is maradtatok a sportág mellett. Otthon is olyanok a tornászok, amilyenek amúgy az adott versenyszámokban, vagy nemekben az adott versenyek alatt? Tehát ti ugyanúgy működtök otthon is, ilyen precíz, pontos, vagy vannak nagyon link sportolók, tehát tornászok is?
2: Hát azért vannak szerencsére, azért,
1: jaj, de jó.
2: Azért nem az a, nem feltétlenül mindenkire a precizitás, és tényleg az a munkamorál jellemző, mint ami akár rám, vagy talán tényleg azokra, akik oda jutnak a válogatott szinthez, de azért szerintem maga a közösség az nagyon jó, és az formálja az embert, és én mindig azt mondtam, hogy, és ezt vallom, és ezt is mondom a jelenlegi versenyzőinknek, hogy nem feltétlenül az fog minket minősíteni, amit a tornateremben teszünk és csinálunk, hanem azon kívül is valahogy sportolónak, tornásznak kell maradnunk, mert az nagyon szép és jó dolog szerintem, hogyha az ember megcsinálja az edzés munkáját, viszont a profizmus az sok esetben a tornatermen kívül kezdődik, és ott kell még jobban odafigyelnünk a civil életünkben azokra a dolgokra, amiket teszünk, főleg ha már példaképpé váltunk bizonyos gyerekek vagy emberek számára, akkor igenis sportolóként jó irányba kell vinnünk a saját életünket is, és hát a környezetünkét is.
1: Nagyon röviden bemutatlának, Krisztián, jó? A teljesség igénye nélkül. Ha bármilyen olyan eredményet, amit nem hangsúlyozok ki, azt kér, és úgy gondolt, hogy ezt most mindenképpen itt el kell mondani, akkor tegyük meg, kérlek.
2: Rendben.
1: De ennek a lényege az, hogy csak így kontextusba helyezzelek, hogy azért mégis, hogy milyen nagyszerű sportoló vagy. Tehát a mai vendégem Berki Krisztián, Budapesten született 1985. március 18-án, olimpiai bajnok, háromszoros világbajnok és hatszoros euróbajnok magyar tornász, lólengés specialista. Kelsiben kezdted, majd az UTA sportolója volt, és 2021-től a Magyar Torna Szövetség sportigazgatója vagy. Feleségede Berki Máriával, aki szintén sportoló, tékvandós.
2: Igen.
1: Van egy csodálatos lányatok, Lia.
2: Igen.
1: Akivel nagyon sokat látlak, hogy nagyon-nagyon büszke apukaként viseled ezt az édes terhet vele. Még egy nagyon fontos dolog, amit azért nem mindenki mondhat el magáról, és a ti sportágatok ilyen szempontból szerencsés, hogy egy tornaelemet neveztek el rólad 2016-ban, a Nemzetközi Torna Szövetség bólengésben tornaelemet nevezett el róla Magyar Zoltán és Sivadó János után, ő a harmadik magyar tornász, akivel ez megesik. Azért ez óriási megtiszteltetés, nem? Hogyha egy tornaelemet neveznek el rólad abban a sportágban ráadásul, vagy abban a nemben, ami a kedvenced, és ez így mindamellett, hogy az eredményed is természetesen megmaradnak az örökké valóságnak ilyen tekintetben, mert azért ezeket már jegyzik, ezek már azok az eredmények, azért, hogyha van egy torna elemed, amit bemutathatnak, vagy gyakorolhatnak, az is egy nagyon fontos dolog, és esetleg egyszer, amikor azt mondod a gyerekeknek, te figyelj most akkor, vagy hogy van ez, hogy mondod a gyerekeknek, hogy te figyelj, akkor most ezt a Berki Krisztián torna elemet fogjuk gyakorolni.
2: Igen, hát ugye tényleg maguk az eredmények, azok szép és nagyon jó dolgok, de azért az idő múlásával, ha nem lapozzuk fel az almanakot, akkor nem tudjuk, hogy kik és mik, kik voltak az olimpiai bajnokaink, de ezekkel a dolgokkal talán tényleg még nyomatékosíthatjuk egy picit a nevünket a tornasportban, és tényleg nagyon-nagyon érdekes szituáció volt, amikor számomra is kiderült, hogy ezt az elemet az én nevemről, és hogy elfogadták, amit beadtunk, az én nevemről fogják elnevezni. Emlékszem, hogy akkor már itt tényleg Rio utáni időszakban voltunk, és lent melegítettem a tornacsarnokba, lejött hozzám dr. Magyar Zoltán elnök úr, és mondta, hogy van két nagyon jó hírem, mondtam, hogy hát akkor olyan rossz napom nem lehet, a két jó hírrel érkezett, és jelezte, hogy az az elem, amit csináltunk a Thomas Orsó, az D-értékű elem volt még Londonban, és hogy utána fölemelték egy tizeddel följebb E-értékű elemre, így már 5 tizedet ért a gyakorlatban. Ugye az elem kategóriák A-tól egészen G elemig be vannak sorolva, és minden egyes elemérték egy-egy tizedet emelkedik, és hát így értékesebbé vált. Aztán fogta magát és elment. És akkor így utána gondolkodtam, hogy hát azt mondta, hogy két jó híre van, és hát utána szóltam, hogy elnök úr, azt mondtad, kettő jó hír van, és akkor, ja igen, hát a lényeget elfelejtettem majdnem, hogy most már a te neved fémjelzi ezt az elemet, és Berki elemként van a torna kódexben, úgyhogy ilyen szempontból tényleg egy nagyon-nagyon megható dolog volt, bár én 2008-ban csináltam először versenyen, kellett egy kis idő, hogy elteljen, hogy végre az én nevemet viselje.
1: Ezt gratulálok, azért ez egy nagy eredmény.
2: Köszönöm.
1: Krisztián, hogy gondolsz vissza a pályafutásodra, mindamellett, hogy olimpiai bajnok vagy, de azért neked egy voltak hektikus korszakai a pályafutásodnak, amikor úgy adta magát a helyzet, hogy ez sikerüljön, az, amit szerettél volna, és valahogy mégsem sikerült. Aztán végül összeállt minden, és utána jöttek a sérülések, hogy mindazt tudva, hogy a torna az egy borzasztóan nehéz sportág, és az ízületeidet, az izmaidat, azt azért iszonyatosan igénybe veszi, és szinte vannak olyan sportolók, akiknek minden egyes edzés szenvedés, ezt sokan nem tudják, de ugye született erről egy vagy valami hasonló témáról a fehér tenyér, ami nem tudom, hogy mennyire igaz, mert én ennyire nem vagyok benne a sportágban, ezt ti látjátok, de azért ott elég kemény jelentek vannak benne, és elég keményen mutatja be magát a sportágatokat, és nem biztos, hogy nagyon sok gyermek kedvet kap ahhoz, vagy inkább azt mondom, hogy szülő kedvet kap ahhoz, hogy ilyen közegbe vigye le a gyerekét. mind a mellett én nem azt látom, hogy a tornászok bármilyen szempontból is, a fizikai az oké, mert az élsport azért okoz fizikai maradandó sérüléseket is akár, amik azért nem szerencsések bármennyire, és azt mondjuk, hogy a sport az egészséges, de mentális sérüléseket nem látok, vagy nem vélek felfedezni a tornászokon is, és többnyire azért szeretettel gondolnak vissza a saját sportágukra, hogy a kérdés lényegében, hogy te hogy gondolsz vissza így a pályafutásodra, hogy maradéktalanul elégedett vagy, vagy elégedett tudsz lenni, vagy vannak olyan részei a pályafutásodnak, akár utánpótlás, akár már felnőtt korodban, amire azt mondod, hogy ez nem, ennek másképp kellett volna ott legyen.
2: Igazából nagyon sok hullámvölgy volt azért nálam is. Nyilván a sikerek azok mindig segítettek ezen túllendülni, és vissza tudtam térni abba a mederbe, ami utána a következő sikert hozta. De mindig azt mondom, hogy kellenek a sikertelen részek, a negatív része is kell egy pályafutásnak, hogy meglegyen, mert különben nem tudnánk értékelni azokat a kisebb versenyeket. Mert persze egy idő után az ember, a versenyző felfogja, hogy akár olimpiára is kijuthat, az eredményei talán azt támasztják el, hogy akár olimpiai bajnok is lehet, de nem feltétlenül mindig ezek a legfőbb célok. Szerintem tervezetten, amit az edzőm folyamatosan, Kovács István tervezett, betartottam azt a programot, és versenyről versenyre lépkedtünk előre. Ugye én, amikor felkerültem a felnőtt mezőnyben, 2002-ben volt még előtte egy junior verseny, ahol ezüstérmes lettem lólengésben, a Pátrászi Európa-bajnokságon. Szerencsémre évvégén Debrecenben rendeztünk egy felnőtt szerenkénti világbajnokságot, ahol 17 évesen bekerültem a felnőttek közé, és 9. helyen végeztem a világbajnokságon. Onnan éreztük azt, hogy talán a lólengésre kell koncentrálni, és ezt kell tovább vinnünk. És akkor jöttek az eredmények, voltak rossz versenyek szerencsére. Ugye ha nagyon ki kell emelnem egy olyan pontját az életemnek, ami fájó pont volt, de onnan is föl tudtunk állni, és megerősített, és utána szárnyaltunk, az a 2007-es Stuttgarti kvalifikációs világbajnokság, amin világbajnoki ezüstéremmel, teszem hozzá, életem első VB ezüstérme volt, nem örülhettem neki, mert nem jutottam ki a pekingi olimpiára, hiszen az akkori szabály csak a világbajnokot juttatták ki lólengésben. Úgyhogy ez is valahogy kellett. 2 hét után újra beszéltem az edzőmmel, kaptam 2 hét pihenőt a világbajnokság után, újra beszéltünk, ő is azt mondta, hogy még azért elég fiatal vagyok ahhoz, hogy föladjuk, és 2008-ban, ahogy lement a pekingi olimpia, utána 2008-ban már újra Európa-bajnok lettem, és onnantól kezdve Londonig szárnyaltunk.
1: Nagyon nagy név voltál már a pekingi olimpia előtt, nem csak a tornában, de a magyar sportban, én nagyon sokat hallottam rólad, és ezzel valószínűleg nem egyedül voltam így idehaza, és nagyon nagy meglepetés volt, hogy nem jutottál ki akkor az olimpiára, mert nagyjából mindenki úgy számolt veled, hogyha te kijutsz, akkor olimpia bajnok leszel. Ami persze ez egy ilyen nagyon, talán mondhatjuk azt is, hogy bután megelőlegezett bizalom minden sportoló vagy sportággal szemben, mert ott napi forma dönt, és a napi forma az bármit hozhat, és ugye ti sportágatok is pontozó sportág, tehát hogy ott vannak benne még rejtett akadályok is, amiket meg kell ugrani, különböző szempontokból, de valószínű azért, mint minden sportonok, azért neked is vannak olyan lazább pillanatod, amikor mondjuk zenét hallgatsz. Hát akkor hallgassuk meg Berki Krisztián zenéjét.
0: Sportolók kedvencei a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Sportolók slágerlistája.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!

0: Sportolók slágerlistája a Nemzeti Sportrádióban.
1: Folytatjuk a beszélgetésünket Berki Krisztián olimpiai bajnok tornásszal. Krisztián, egy olyan kérdést, rutinos vagy, benne voltál, ugye említettük a Fehér Tenyér című filmet, és hogy ezt azért hogy tudja maga a sportel kompenzálni, hogy azért tudjon gyűjteni, toborozni versenyzőket, és bent is tudja őket tartani. Te hogy látod, hogy lehet bevonzani a tornába a gyerekeket, tehát fiúkat, lányokat, teljesen független? Hogy lehet meggyőzni a szülőket, hogy ők mind a mellett, hogy óriási áldozat bármilyen sportágra is hordani a gyerekeket, de azért ez nem egy játék. Tehát a torna ilyen szempontból nem egy játék, nem egy labdajáték, mondjuk, mint egy, nevezük, mondjuk csak a vízilabda, hogy bedobják a labdát, ha tudsz úszni, akkor meg elkezdesz vízilabdázgatni. Most egy picikét nyilván van ebbe azért önirónia is. De hogy veszik rá a gyerekeket arra, hogy tornasor, hogy tartsd a lábad, hogy öltöz fel, hogy viselkedj, iszonyatosan nagy önuralom, mert ez a küzdősportágakban is kell, de ott azért ki tudod adni ezt a feszültséget, hogy azért odamész, a másikat kicsit meggyepálod, tehát ott van valami érzelmi ventilációra lehetőség, ti pedig farccal, rezzenéstelen testtel, gyűrű, ló, talaj, és nem hibázhatsz, tehát hogy itt saját magadnak egy olyan ellenfele és segítője vagy egyben, hogy ez hogy lehet a gyerekeket erre rávenni, hogy ez kicsi koruktól, mert ugyanátok nagyon korán kezdik el a tornát, és amúgy nagyon helyesen a gyerekek, de hogy kezdenek benn maradni a versenyben, hogy kezdenek el versenyezni, hogy bűvölitek meg őket, hogy ott maradjanak?
2: Hát ugye azzal kezdeném, hogy azért a Fehér Tenyér az nagyon a régi idők tornája, szerencsére azért már az én időmben nem volt ilyen jellegű, persze kaptunk fenékberugást, fülcimpahúzást, meg messzelkötelet egész edzésidő alatt, szóval voltak azért büntetések, ami nem a leghumánusabb nyilván, de abban az időben ez bőven belefért, valamennyire mostaniba is bele kéne félni, mert pontosan kiemelted azt, hogy ez egy azért eléggé sérülésérzékeny sportág, és nem feltétlenül csak azért, mert az ember leesik a szerről, hanem velem is volt olyan, hogy gyűrűn kézen álltam, és alattam pont egy kisgyerek szaladt át. És hogyha én akkor lendülök le, akkor valószínűleg a falról kell lekaparni szegény kisrácot, úgyhogy azért itt a fegyelem az elsődleges. Bár ezt is most már én úgy látom, hogy az edzők, főleg az újkori edzők, azok nagyon jól megtalálják ezzel a generációval a közös hangot, és nyilván magának a tornának a kezdetleges részei azok, hogy játékosan bevonzani a gyerekeket. Nagyon nehéz, és ahogy te is kiemelted, nem csak a tornában, szerintem az egész élsportban nagyon nehéz gyerekeket toborozni, főleg a mai világban, amikor ez az online tér, ez megnyitott mindent, és sokkal egyszerűbb az IT irányába elindulni, mint az, hogy te kőkemény, verejtékes munkával elérjél valami eredményt magadnak, de ezen a klubok, a szövetség is dolgozik, de legfőképpen a klubok része az, hogy a toborzás megtörténjen, és hát csábítóvá tegyük a sportágakat. Ugye részünkről, szövetségi szintről nézve az a legfontosabb, és talán azzal tudjuk a legközelebb hozni az embereket, hogyha eredményeink vannak. Mert ugye egy-egy eredmény azért az vonzza a civil embereket, a közönséget. Ugye én is azt hallottam, hogy London után a sikeremnek köszönhetően, vagy a sikereinknek köszönhetően olyan klubokba is jelentkeztek kisgyerekek, kisfiúk, ahol egy az egyben csak női torna volt. Például Szombathelyen férfi szereket kellett beszerezniük, mert hogy annyi kisrác jelentkezett tornára az eredményemnek köszönhetően, hogy át kellett alakítani, át kellett struktúrálniuk a klubot. Úgyhogy lényegében ez inkább klubszintű dolog, de mi is most már azért elég régóta a kezünkben van egy óvodai program, mert azt látjuk és azt szeretnénk véghez vinni, hogy igenis ne csak beszéljünk róla, hogy a torna egy alapsportág, mint akár az úszás vagy az atlétika, hanem ténylegesen ott legyen az óvodákban. Mert ahogy említetted, én is 4,5 éves voltam, amikor elkezdtem, és nagyjából ez a 3-7 éves korig van az, hogy érdemes elkezdenie tornázni a gyerkőznek. Nyilván vannak extra példák, az én pályafutásom alatt is volt olyan edzőtársam, aki 8-9 évesen kezdte, és be tudta hozni azt a lemaradást, de ugye pont ez a 3-5-7 éves korosztály az, aki teljes mértékben alkalmas arra, hogy a tornát elkezdje, mert akkor kezd el kialakulni ugye az izomzatuk, akkor még a rugalmasságuk megvan, és így könnyebb elkezdeni velük tornázni, és az elején természetesen egy picit ilyen játékos jellegű foglalkozások vannak, bár nekem nagyon nagy csoda, hogy a tornateremben maradtam, mert konkrétan visszaemlékezve az első 2 hetem nekem arról szólt, hogy sírva mentem, sírva jöttem edzésről. Úgyhogy én nem nagyon akartam tornázni, nem egy sportolói családból származom, én vagyok az első élsportoló a családban, úgyhogy tényleg nekem hatalmas csoda volt, és szerencse, hogy a tornasport rám talált.
1: És hát az én szempontomból pedig, amit látok, hogy a tornászok azért jóval alacsonyabbak, mint te. Tehát nem az alacsony tornászok közé, vagy a méretes tornászok közé tartozol, hanem inkább a magasabbak közé, és hát valószínűleg az azért az okozhatott némi fennakadást, akár a pályafutásod elején, vagy a sérüléseknél a nem elkerülésben, mert azért megvan a súlyod, és azért van ott egy olyan sebesség, mozdulatsebesség, meg terhelés az egyes testrészeidre, a forgóidra, hogy valószínű ez egy más sportágat inkább jobban elbírt volna, mint a torna, de valahogy mégis bent maradtál, de ez, és ezt kérdezni szeretem, és visszatérve a pályafutásodra, hogy benned volt ilyen fajta tudatosság, mert ugye mondtad, hogy sírva jöttél, sírva mentél, hogy ezt a szüleid nagyon-nagyon tudatosan szerettek volna téged bent tartani a tornába, hogy már pedig Krisztiánka, akkor te most tornász leszel?
2: Igen, hát akkor még ugye a mai modern szülőnek talán az a hibája, hogy mindenhez is értünk, és ugye már a sporthoz is, és bármihez, amire elvisszük a gyerekünket, néha okosabbak vagyunk, mint az edzők. És azért abban az időben még vakon bíztak az edzőkben a szülők, és tényleg attól függetlenül, hogy úgy látták rajtam, hogy nem nagyon ment a szocializálódás a tornateremben, és nem éppen boldogan mentem és jöttem el. Ettől függetlenül bíztak az edzőben, és vittek edzésre. Ugye talán ez a hármas az, ami a legfontosabb, hogy ugye kell egy nagyon-nagyon jó edző, akinek akár a személye és a tudása megfogja a gyereket, illetve kell a szülő hozzá, hogy vegye a fáradtságot, amit te is mondtál, hogy azért ez egy hatalmas logisztika, és nagyon sok áldozattal jár szülői szinten az, hogy a gyerekünk sportoljon. Ezt átéljük szerintem mindannyian, akik szülőként sportra visszük a gyerekeinket, de maga az, amit kapunk a sporttól, azt az élet más területén nem kapnánk meg. És nem feltétlenül kell valakinek élsportolónak lennie, mert nem lesz mindenkiből olimpiai bajnok. És nálunk is, amikor a 32 fős csoporttal elindultunk, akkor egy idő után, egy jó másfél év után lemorzsolódtak a többiek, és mentek más sportágra, mert akkor még ugye a központi sportiskolában működött az, hogyha erre nem vagy alkalmas, pont amit te is kiemeltél, hogy alkatilag valaki nem éppen ez

0: lesz az a torna mellé, hogyha még úszok is. Hát ott például nem jó edzőt kaptam. Az oktató bedobott az 160-as medencébe, akkor láttam először ekkora medencét, gyereki, ahogy tudsz, fiam, hát nyilván nem mentem többet úszni. Úgyhogy nekem az egy rossz élmény volt. A mai napig úgy úszok, mint a Széchenyibe az idősebb korosztály, hogy így melltől fölfele kint vagyok a vízből. Bár az angol futamon láthattak egy picit fejest ugrani az emberek, de ettől függetlenül imádom a vizet, szeretem, de hogy az úszás azóta sem a legjobb hobbiaim közé tartozik. Viszont maradtam a tornánál, ott meg sikerült egy olyan szintre, egy olyan életútat bejárni, amit el nem cserélnék el semmiért sem, és hogyha előről kellene kezdenem a sérülések ellenére is, mindent ugyanígy csinálnék.
1: Tehát akkor lényegében más sportágot nem is próbáltál?
0: Nem is nagyon fért bele, mert ugye eleve miután már elkezdtem eredményesebb lenni, utána a szerződéseim is olyanok voltak, hogy még hobbi szinten sem nagyon szabadott. Sítáborba is a főiskola miatt úgy mentem el, hogy titokban, csöndben, hogy meglegyen a kreditem. Úgyhogy a síelés az tetszett, meg én, hogyha választhattam volna, én nagyon szívesen valami technikai sportot azért csináltam volna még, de hát az meg óriási költségekkel jár, meg befektetéssel, ahhoz meg a szüleimnek nem volt anyagi háttere.
1: És most sem sportolsz mást? Vagy nem is gondolkozom másban kipróbálni valamilyen más sportágat?
0: Hát most amit nagyon-nagyon szeretnék, és azt a gyerkőccel együtt fogjuk elkezdeni, az a falmászás. Illetve hát most nemrég voltunk nyaralni, és ezt a paddelt kipróbálhattuk, ami szintén egy ilyen játékos kikapcsolódás, amellett, hogy nagyon fárasztó és trükkös játék. Emellett biciklizek, pingpongozok, szóval ilyen, inkább ilyen hobbi szintű dolgok, meg hát ugye most már harmadik éve, hogy abba hagytam a sportot, hagytam magamnak egy olyan 2 év pihenő időszakot, mert tényleg 32 évig sanyargattam magamat, és úgy voltam vele, hogy tornázni már úgysem fogok, mert a vállam nem engedi, úgyhogy inkább akkor pihentettem a szervezetemet, és most kezdtem el nemrég egy olyan 3-4 hónapja komolyabban így a konditermi edzéseket, hát komolyabban a régi heti 10 edzéshez képest most van heti 2 edzésem, és akkor plusz még mellette, amit a családdal hobbi szinten mozgunk, de úgy kimondottan nagy terveim is sportágügyileg nincsenek.
1: Térjünk egy kicsikét vissza az első nem sikerült olimpia és a sikerült olimpia közötti időszakra, hogy említetted, hogy nem tudtál örülni a világbajnoki ezüstéremnek, mert hogy az nem kvalifikált téged az olimpiára. Alapvetően az ezüst éremnek egy csapatsportban, vagy valószínűleg nálatok is, de ezt én nem élhettem meg ugye ez egy pontozó sportág, hogy más, tehát nem úgy, vagy én azt gondolom, hogy nem úgy van, vagy nem úgy lehet, vagy én nem úgy élem ezt így meg, hogy nem értek hozzá, és nem is volt ebben részem, hogy kikaptam valakit, hanem valaki több pontot szerzett, még egy küzdősportban, vagy egy mérkőzésen azért ott kikapsz, és úgy leszel ezüstérmes, és hát ugye megvertek lényegében, és úgy vagy egy picit szomorú az ezüstérre, mert aztán ez egy idő után majd tisztázolik, de ez azért nálad másképp volt, mert ugye te nem azt mondtad, hogy te kikaptál, hanem azt, hogy nem jutottál ki az olimpiára, tehát hogy így fogalmazta, hogy azért nem volt kedves a szívednek ez az ezüstérem. Ettől függetlenül azért nem kis dolog egy világban a ezüstérem, azért nem minden nap akasztanak ilyet az ember nyakába. De utána elindult egy új időszak, és ugye, ahogy említettem, nagy elvárásoknak kellett, hogy megfelelje már a pekingi olimpia előtt, mert hogy óriási tehetség voltál, és mindenki tudta és várta, aztán végül egy óriási kudarc volt mások számára is, hogy nem jutottál ki, nem csak magadnak, ezt hidd el. És utána kezdődött egy újabb 4 éves ciklus, hogy egyből neki tudtál állni ennek? Tehát azt mondtad, hogy na jó, akkor most akkor ennek nekiindulunk, és azt a Londont úgy csináljuk, ahogy kell.
0: Igen, hát nekem nagyon nagy szerencsém, hogy ugye akihez bekerültem, aki felfedezett edző, idézőjelben 2 év után ő kiment külföldre, és Kokóbához kerültem Kovács Istvánhoz, és tényleg a 32-ből 27-28 évet együtt csináltunk végig. És a mai napig tényleg olyan, mint hogyha a nevelőapám lenne, apa-fia kapcsolat volt közöttünk végig az egész pályafutásom alatt, és ez most is megvan. És akkor ott engem ő meg tudott győzni Stuttgart után, Peking után, hogy menjünk neki. És ráadásul úgy, hogy 2008-ban a pekingi olimpia előtt én Lozánban Európa-bajnok lettem. És ez is azt bizonyította, hogy ténylegesen, amit te is mondasz, hogy sokan várták, nyilván én is vártam magamtól azt, hogy ott leessek Pekingben, és ez is csak azt erősítette meg, hogy nem véletlen az az irány, amit mi kitaláltunk, és működőképes. Akkor

0: kvalifikációs szabályok miatt lecsúsztam ennyi, de tovább kell mennünk, végignéztem az olimpiát, teszem hozzá, nem ez volt az egyetlen olimpia, amit ugye otthonról néztem, hanem Rio is így alakult. Viszont az a 4 év, ami Peking és London között volt, az egy hihetetlen csoda volt, mert tényleg akárhova mentünk, mindenhonnan éremmel, legtöbbször aranyéremmel tértünk haza, de ott is voltak pofonok, ott is megkaptam föntről is, hogy 2008-ban ugye Európa-bajnok lettem, lement az olimpia, aztán 2009-ben ott szintén Európa-bajnok lettem, a VB évvégén volt, Londonban ráadásul, ezüstérmes lettem, ismét egy kínai versenyzőtől kaptam ki, és ugye mindig megkaptam a pályafutásom alatt, hogy nyertem egy érmet, akár EB bronzérmet, jó, nagyon jó, de majd ha Európa-bajnok leszel, akkor az milyen jó lesz. Jó, Európa-bajnok lettem, nagyon szuper, de majd ha VB érmed lesz, az mennyire jó lesz. Ezüstérmes lettem, nagyon jó, de világbajnoknak kell lenni, és akkor hidd el, hogy még jobb lesz. Világbajnok lettem, jó, hát azért nagyon sok világbajnok van a magyar sportéletben, nagyon örülünk, nagyon nagy eredmény, hihetetlen dolog, de azért majd, hogyha olimpián ott leszel és érmes leszel. És hát ugye kijutottunk Londonba, ott London előtt is azért egy eléggé érdekes kvalifikációs szabályzat volt, akkor már elég volt dobogóra állnom lólengésben, viszont többszeren kellett tornáznom. Kellett hozzá minimum 2 szeren egy átlagpontszámot elérnem, amit bevallok őszintén azért ez egy elég nagy meló volt számomra, hiszen 2002-től egészen 2010-ig, 2011-ig nem is nagyon többszereztem. Hébe-hóba nagyon, amikor kellett a csapatnak, akkor nyújtóztam egyet, de hogy nem voltam aktívan többszeres versenyző, és azért ez egy nagy feladat volt, de megcsináltuk. Ott voltunk Londonban, és Londonban döbbentem rá, vagy London után értettem meg, amiről a kérdés elején beszéltél, hogy igazából nálunk bemegy a 8 versenyző, abból bárki lehet olimpiai bajnok. Ezüstérmes, bronzérmes, és adott esetben 8. És pont Lőrinc Tomi barátomnál értettem meg azt, amikor Londonban ezüstérmes lett, hogy miért nem tud örülni az ezüstéremnek, mert ott, amikor ők bemennek, akkor ott már valaki lesz a győztes a 2 közül. Nálunk pedig bemegyek, nyugodtan megcsinálom a feladatomat, ahogy kiemeltett pontozás a sportág, eléggé szubjektív, úgyhogy a bírókon is sok minden múlik, de Londonban felén billent a mérleg, független attól, hogy angol volt a legnagyobb vetélytársam Louis Smith személyében, de tényleg rá kellett döbbennem arra, hogy olimpiai bajnoknak lenni az egy hatalmas presztízs, de emellett nyilván a pályafutásom csúcsa, viszont egy óriási felelősség is onnantól kezdve minden, amit teszünk, minden, amit csinálunk. És nagyon érdekes volt, mert ugye veled is volt egy csomószor olyan találkozom, amikor nem értettem, hogy mi az a hatalmas tisztelet felém tőled, ami szinte hát nekem ti legendák vagytok, példaképek, és hogy ugyanezt kaptam tőletek, és ez egy érdekes dolog, hogy utána valaki mondta nekem, hogy hidd el, hogy azért van ez, mert hogy te egyéniben nyertél olimpiát, és hogy teljesen más, mint amikor egy csapatsport, az is egy óriási eredmény, de hogy ott ugye valamennyire az is szétoszlik a csapaton belül. És hogy akkor fogtam föl, hogy tényleg ez azért egy óriási dolog az élettől, hogy eddig eljuthattunk, és ilyen emberekkel ülhetek egy asztalnál, mint amilyen te is vagy, meg tényleg olyan emberekkel tarthatok kapcsolatot, barátságot, akik számomra is példaképek, én Kolonistól is nagyon sokat kaptam, szóval, hogy azért vannak olyan legendák az életemben, akiknek örülök, hogy mellettem voltak, vagy egyáltalán ismerhettem őket.
1: Hát akkor a legendával folytatjuk innen tovább, Berki Krisztiánnal a zene után.
2: Ez a Sportolók slágerlistája. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább, beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!

Május pont, hogy éles, emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll, hát úszom érted a Balatont. Tombol anyád, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom, hogy akarom a szerelmet. Marad

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
1: Az Intermaus 007-ese.
2: Jelszó, egy aprócska kalapocska, benne csacska, macska, mocska.
1: A közelharc szakértője, a trükkök nagymestere,
3: Grabowski,
4: megsebesült?
2: Nem szokásom.
1: Az egerek egyetlen reménysége.
5: Ezt az ügyet csak ő tudja elintézni.
6: Grabowski majd elkap benneteket, nyavajások!
1: 40 éves a macskafogó. Ma 21 órakor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Mostani vendégem Berki Krisztián olimpiai bajnok tornász fogalmazott, akkor vele, mint legendával, mert hogyha az olimpiai bajnokok legendák, akkor hát te is az vagy, Krisztián. Ott tartottunk, hogy soroltad az olimpiai bajnokok tömkelegét, hogy mikor velük találkoztál, hogy milyen tisztelet tudok veled szemben, és hogy mennyire más a világ egy olimpiai bajnoki cím után. Nekem az a tapasztalatom, és szerencsére van személyes tapasztalatom is ezzel kapcsolatosan, hogy amit említettél valóban, hogy mekkora felelősség az, hogyha valaki olimpiai bajnok, azért másnap ugyanúgy fel kell a nap, tehát ugyanúgy kell dolgozni tovább, és bár olimpiai bajnok lettél, ezt te is megtapasztaltad, vagy megtapasztalhattad, hogy azt az olimpiai bajnoki címet sem adják oda, azért is meg kell küzdeni becsülettel, de érezted úgy néha, hogy úgy, egy picit, ugye említetted itt a London olimpia kapcsán, hogy bár nem te voltál a hazai, angol ellenfeled volt a legnagyobb riválisod, aki az érem várományosa volt, vagy az olimpiai bajnoki cím várományosa, szeretett volna lenni. Érezted úgy néha a sportági sajátosságoknak köszönhetően, hogy elvettek, vagy hozzátettek ahhoz, amit te csináltál a szereken? Tehát amit te lehoztál a szeren, érezted úgy, hogy ez most plusz vagy mínusz volt Berki Krisztián számára, hogy van olyan a sportágatokban esetleg, hogy úgy löknek be, vagy úgy löknek meg, hogy nem számítasz rá, vagy úgy fognak meg, hogy hát az nagyon rosszul esik, mert nem számítasz rá, hogy ennek így kéne lennie, és ha igen, akkor ezt így mondjuk hogy tudod kezelni azok után, hogy utána újra azon a szeren kell produkálni a lehető legjobbat?
2: Szerencsére azért kevesebb ilyen volt a pályafutásomban, amit úgy éreztem, hogy igazságtalan. Kettőt tudnék kiemelni. Az egyik az még viszonylag fiatal voltam, és London előtt jártunk, ahol tényleg két olyan kínai versenyző ellenfelem volt, akik hát én el tudtam ismerni, hogy jobbak voltak, mint én, de azért néha le tudtam őket győzni. Ugye nálunk az ázsiai vonal volt a legerősebb. És volt egy világkupa kint Brazíliában, ahol első körben engem hoztak ki győztesnek, két kínai állt mellettem a dobogon, ami egy hatalmas siker volt részemről. Meghallgattam a magyar himnuszt, majd kimentem a melegítőterembe, írtam SMS-t mindenkinek, hogy nyertem, és hogy mennyire jó volt, és hogy két kínai győztem le. És aztán egyszer csak jött egy kinti animátor, és jelezte, hogy jöjjek már vissza, mert hogy van egy kis probléma, hogy a kínaiak óvtak, és hogy nem az enyém az aranyérem. Felállhattam újra a dobogóra, végighallgathattam a kínai himnuszt, úgyhogy ezüstérmes voltam. De ezekből is azért föl lehet állni, meg nyilván az ember akkor dühös, meg egyebek, de azért mindenhonnan, hogyha föl tudunk állni, mert én is mindig azt mondom, hogy az az igazi bajnok, aki nem feltétlenül mindig csak a sikereknél tud bajnokként viselkedni, és másnap lemenni, és ugyanúgy melózni ezerrel, hanem igenis kellenek a pofonok, kell az, hogy a nulláról, vagy akár a mínuszból kelljen fölállnunk, mert avval tudjuk megmutatni, hogy igazi példaképpé tudunk válni, vagy adott esetben újra bajnokokká. Ugye megnyerni valamit nem nehéz, de megtartani talán még nehezebb. És ezek voltak azok a pillanatok.
1: Hadd kérdezzem meg, Krisztián, hogy így most már beszélgetünk egy jó fél órája, hogy vannak amúgy dükitörései? Tehát van, amikor valamit, most ezt muszáj volt, hogy megkérdezem, hogy van, amikor úgy valamit a földhöz vágnál, vagy valamit széttörnél, vagy kiabálnál, vagy vannak ilyen érzelmi kilengéseid? Vagy mindig ilyen vagy?
2: Hogyne. Van, persze. Bár mondjuk az az érdekes, hogy ami az embereknek úgy tipikus, hogy mondjuk egy dugóban hisztisebbek az emberek autózás közben, vagy bármilyen szituáció, ott én azért kevésbé vagyok engem. Igazából a feleségem meg a kislányom az, aki ki tud hozni a sodoromból, úgyhogy ők azok, akik föl tudnak húzni, és akkor otthon néha ilyen olaszosan elpattan a cérna, de egy 5 perc után meg már röhögünk az egészen, szóval, hogy kevés olyan ember van az életben, aki föl tud húzni. Meg én tényleg próbálok nyugodt lenni. Hogyha olyan emberrel találkozom, aki jóval agresszívabb kommunikációban, mint én vagy egyebek, akkor megvárom, hogy mondja ki magából, és akkor utána talán ugyanazon a hangnemben tudjuk folytatni, vagy adott esetben ott hagyom, mert érzem azt, hogy nincs értelme ennek a beszélgetésnek, mert nem vagyunk vagy ugyanazon a szinten. próbálom azért ezeket a dolgokat kiszűrni az életemből, nyilván nem lehet stresszmentesen élni, főleg, hogy az adott pozíciómon is jelenleg sportigazgatóként a Torna Szövetségnél azért meg kellett tanulnom konfrontálódni, és sok esetben nemet mondani, és talán ez volt az egész pályafutásom alatt a legnehezebb, és talán ezt kellett megtanulnom, hogy nem tudok szétszakadni, nem lehetek ott mindenhol, úgyhogy vannak olyan dolgok, amire sajnos nemet kell mondanom, vagy önös érdekből, vagy egyszerűen tényleg időkapacitás miatt.
1: London után úgy tervezted, hogy akkor még ebbe bele fog férni még egy olimpia, nekiugrunk, akkor már voltak sérülésed, vagy az még a nyugodtabb évekhez tartozott, amikor olimpiai bajnok lettél, bár nem nehéz elképzelni, hogy vannak olyan tornászok, akiknek nincsenek olyan sérülése, amit visznek magukkal folyamatosan, görgetik maguk előtt, és ilyen-olyan módszerekkel próbálják ezeket akárcsak pillanatokra is kiiktatni, de hogy London után azt mondtad, hogy na most ezzel az olimpiai bajnoki címmel akkor megyünk tovább és csináljuk, és akkor teszünk még mellé valamit?
2: London után kértem egy nagyobb pihenőidőt, mert tényleg 2008-tól folyamatosan végig versenyeztük egy-egy hét, éves szinten egy hét pihenővel, úgyhogy London után egy picit éreztem azt, hogy töltődnöm kell, akkor ugye a feleségemmel le is zavartuk az esküvőnket igazából, úgyhogy akkor ott egy picit így mondhatom azt, hogy eltávolodtam a tornasporttól, de mindig tudtam azt, hogy folytatni fogjuk. Már az edzőm is megkérdezte egy idő után, hogy most akarok még tornázni, vagy nem. Mondtam, hogy persze, hogy akarok, de hogy még nem érzem azt a késztetést, hogy vissza tudjak jönni a tornaterembe. Nagyon türelmes volt a szövetség is, és az edzőm is. És hát igazából 2013-ban elkezdtük a felkészülést, illetve már előtte decemberben, 12 végén elkezdtük a felkészülést. Hát EB-ezüstérmes lettem áprilisban, ami olimpiai bajnokként, európai bajnokként, világbajnokként nyilván viszonylag egy kudarcnak éltem meg sok mindenki, nagyon örültem annak, hogy visszajöttünk, és újra ott vagyunk egy Európa-bajnoki dobogón. Teszem hozzá, megcsinált gyakorlattal, de egy pici hiba volt benne, és így ezüstérmes lettem. Aztán jött egy olyan pofon, ami szintén kellett, mert London után jött egy antwerpeni világbajnokság 2013 évvégén, ahol életemben először ilyen nagy versenyen leestem a szerről. Fel voltam készülve, tudtam a gyakorlatot, világbajnok lehettem volna simán, valamiért kihagytam és leestem a szerről. És nagyon érdekes volt, mert Kokóbával is leültünk a verseny után beszélgetni, és ő is csak azt tudta mondani, hogy kérdezte tőlem, hogy mit érzek, mit éreztem. Hát mondom azt, hogy készültünk, kész voltam, meg volt a gyakorlat, de hogy az a tűz, vagy az a sikerészség, ami London előtt megvolt, az nem volt bennem. És ő is azt mondta, hogy ugyanezt érzi. Hogy nincs meg bennünk. És egy picit újra kellett értékelnünk a dolgokat, ráadásul akkor már a feleségem terhes volt, és rákövetkező 2011. január 22-én megérkezett a kislányunk Lia, ami ismét egy picit talán egy új motivációt adott az életemnek, mert nekem ez volt a nagy vágyam, hogy még lásson a gyerkőcöm tornázni, és Lia érkezésével vissza tudtunk kerülni ugyanabba a pozíció, ugyanabba a sikerességbe, tűzbe, ami London előtt megvolt.
1: Pedig azért egy kis gyereke nem könnyebb sportolni, tehát reggel este edzeni, segíteni otthon a feleséget, azért ezek óriási feladatok, mert ugye akkor itt már nem csak egy sportolói léted van, hanem van egy férj és apa.
2: És apa, igen.
1: És akinek van gyereke, az tudja, hogy egy apa szerep az mennyire erős tud lenni, és mennyire fontos a gyerek, és meg tudja magát erőszakolni az ember, és félre tudja tenni ezeket az érzelmeit, vagy ezeket az érzéseket az edzések idejére, meg hát akkor lényegében már nem is kell, de elindulni az edzése nehéz, hazafelé indulni már könnyű,
2: igen.
1: De elindulni az edzése nehéz, nagyon nehéz elindulni az edzőtáborokba, nagyon nehéz elindulni versenyekre, és hát nagyon nehéz, viszont fontos dolog kikapcsolni a versenyidőszakára minden más, mert minden, ami azon kívül van a fejedben, amiért te oda mentél arra a néhány percre, akár bármilyen sportágról is beszélünk, az csak akadályoz.
2: Igen.
1: Tehát, hogy ha nem csak az van tisztán a fejedben, akkor valószínűleg nem sikerül, ha nem sikerül, akkor pedig az már megbélyegzi a teljes jövődet, de legalábbis éveket biztosan a jövőre nézve. Még egy olimpiai bajnoki cím adhat egy lendületet, de ugyanakkor, ahogy említetted, hogy elmentél pihenőre, és akár nem is érezted azt a motiváltságot, amit szerettél volna, Viszont felismerted, hogy ez nincs meg, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, meg ennek a felelősséget, hogy ez jó lenne, hogyha visszajönne, és az meg megint nagyon nagyszerű dolog, hogy egy életváltozással, azzal, hogy születettek is, majd ezzel megkaptad, és amúgy az is nagyon-nagyon szép dolog, hogy ugye a fejedben volt az, és említetted, hogy te szeretted volna, ha még ő lát téged tornázni, akkor ez hajtott téged tovább, hogy de ezt azért szeretted volna, mert hogy hát, ha ő is kedvet kap ehhez, vagy azért, mert jó érzés lenne, hogyha aput még látná, és hogy megérteni ideje korán azt, hogy ő azért sportolgatott valamikor. Mert mesélni már utána, hogy mikor már mutogatod az érmeket, de hogy én régen még, mekkora tornász voltam, és nyilván nem így mondod otthon, de hogy így
2: igen.
1: Mesélnéd és mutogatnád a képeket, és tehát a gyereknek fogalma nincs, mert lát egy érmet, meg fotókat, meg videókat, de hát ugye te az apukája vagy, és ezt így nagyon nehéz neki ezzel azonosulni, hogy jó, de ez lehet, hogy csak hasonlít apura, meg jó az érem, de ez az érem, ez neki csak egy tárgy, nem érzelmi kötődése nincs hozzá, hogy tehát, hogy szeretted volna, ha ő elmegy a sport irányába, vagy a sport orientáltság volt a szándékod, amit ezzel szerettem, vagy csak egyszerűen az, hogy aput lásd, vagy ez neked okozott volna egy jó érzést, hogy ő még lát téged aktívan.
2: Nekem első körben inkább az utolsó, hogy egy olyan erőt adott nekem az, hogy ő látott föntről, lelátóról engem versenyezni. Ez egy nagyon nagy vágy volt, és össze is jött szerencsére. Meg hát igen, neki ebbe érdekes mód bele kellett tanulnia, mert nem értette soha, hogy az emberek miért jönnek oda hozzám az utcán, akár gratulálni, vagy fotózkodni. Aztán emlékszem, hogy mikor már nagyjából fölfogta, 3-3,5-4 éves lehetett, hogy lögtem a hintába, és már ő is hajtogatta, hogy apa olimpia bajnok, meg nem tudom. Szóval, hogy azért ezek óriási dolgok az élettől, és nem volt soha vágyam az, hogy ő élsportoló legyen. Tudtam azt, hogy szeretném, hogy tornával kezdjen. Ugye a feleségem válogatott tekvandósként, VB negyedikként, még akár az is szóba jöhet a későbbiekben, de a tornát azt nagyon szerettem volna, hogy alapsportákként megkapja. De rá kellett ébrednem, és talán könnyebb volt sportoló szülőként azt mondanom, hogy nem az ő sportága egy fél év után, mint az, hogy jól ráerőltetni mindent, és talán ezt ki is szoktam, hogy talán a szülők abban tudnak nagyot hibázni, hogyha nagyon ráerőltetik a saját dolgaikat a gyerekeikre, és önmegvalósítunk a gyerekünkön keresztül. Nekem nyilván nem kellett, mert szerencsére eredményes sportoló voltam, de Liának nem a torna volt a sportága sajnos.
1: Azóta választott? Újat? Vagy választottatok neki újat?
2: Hát igazából a torna után elmentünk légtornára, ami a mai napig egy nagy szerelem sportág neki, nyilván ezt is inkább ilyen hobbi szinten, mozgás szinten űzi, fitkidezik mellette, volt egy lovagló pályafutásunk, de ott volt két esése, és akkor beláttuk, hogy ez neki, ő nagyon szenzitív gyerek, és nem feltétlenül tudja irányítani úgy a lovat, imádta meg minden, de a két esés után sajnos volt egy nagyobb esés, ami kéztöréssel járt, úgyhogy az ott nagyon megijedtünk. Úgyhogy a lovaglást abba hagytuk. Hát most ugye, amit említettem, hogy a közös falmászást, azt megpróbáljuk beindítani, mert amúgy meg egy jó alkatú gyerek, iszonyatosan erős a felső teste, és a feleségemnek köszönhetően ilyen eléggé vegyes gyerek, a felső teste tőlem, a lábait a feleségemtől örökölte, úgyhogy egy nagyon jó alkatú gyerkőz, de nem lesz élsportoló, ezt már most látjuk.
1: Viszont aput fogja motiválni a sportolás, és a falmászás egy nagyon-nagyon szép, viszont nagyon nehéz sportág. És hát ugyanúgy, mint a ti sportágatokban az óriási önfegyelmet, koncentrációt igénylő, úgyhogy van némi rokonság a két sportág között. De mielőtt még ebbe belemegyünk, hallgassunk egy kis Berki Krisztián zenét.
0: Sportolók kedvencei a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Sportolók slágerlistája.

közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 101.3.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Minden hétköznap 10 órától a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. Semleges pályán Szlovákiában nagy szombatban kell mérkőznie a magyar válogatottnak Ukrajna ellen. A találkozó sorsdöntő lehet. Megmarad-e az esély az A divízióba kerülésre? Ukrajna-Magyarország labdarúgó nemzetek ligája mérkőzés élőben hétfőn 20 óra 45 perctől a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Max Verstappen idei első győzelmét aratta Bahreinben. Tart a kihelyezett kormányülés erdőbényén. Marad a kellemes őszi idő. Jó napot kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
0: Sporthírek.
2: Andrássy Márton győzelemmel kezdett, ám a második mérkőzésén kikapott a VB ezüstérmes francia Valdiétől, így a legjobb 32 között búcsúzott, a férfi 60 kilósok versenyétől, a bakui cselgáncs világbajnokságon. Andrássy így helyezetlenül zárt, akár csak az egy körrel hamarabb búcsúzó Feckó Csanád. A másik vasárnapi súlycsoportban, női 48 kg-ban nem volt magyar induló. Hétfőn Pongrácz Bence, valamint Gyertyás Róza és Pupréka lép tatamira a magyarok közül. Az első és a harmadik futamon is dobogóra állt Mihelis Norbert, a túraautós TCR World Tour dél-koreai verseny hétvégéjén, és az összetettben a második helyre lépett elő. A Hyundai gyári csapatának magyar versenyzője a második viadalon hatodikként ért célba. A 42 éves Mihelis márkatársa, a spanyol Mikel Ascona, az első és a harmadik futamot is megnyerte, így az élen áll az összetetben. A World Tour idei szezonjának következő fordulóját 2 hét múlva Kínában rendezik. A négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője nyerte az év elejéről elhalasztott, és vasárnap a malajziai Sepangban pótolt Formula 1-es bahreini nagydíjat. A 29 éves versenyzőnek ez volt pályafutása 72. és idei első futamgyőzelme. Verstappen mögött a Mercedes-es Kimi Antonelli ért célba másodikként, ezzel 84 pontra növelte az előnyét a VB pontversenyben, miután csapattársa, a brit George Russell motorhiba miatt kiesett. A dobogó alsó fokára a 7-szeres VB győztes Lewis Hamilton, a Ferrari brit pilótája állhatott fel. A heves esőzés és a mezőny nagy részét sújtó műszaki probléma miatt a verseny több mint másfél órás késéssel kezdődött.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
2: Tart a kihelyezett kormányülés Erdőbényén. Tegnap Kármán András pénzügyminiszter a kisnyugdíjak és más szociális ellátások összegének emeléséről, Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter pedig a készülő klímatörvény kapcsán a hazai vízkészletek megtartásáról, a természetes élőhelyek védelméről beszélt. Közösen fejleszteni a főváros és a kormány a Duna-Budapesti part szakaszát, kikötőit, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint egységesítenék a jelenlegi működést, és egy 50-50%-os tulajdonban álló társaság rendelkezne az ügyekben. A cél, hogy a folyami hajózásból származó bevételeket a rakpartok és a környezetük fejlesztésére, valamint a Duna közcélú hasznosítására fordítsák. Oroszország fokozza az Ukrajna elleni csapásokat az ukrán elnök közelmúltbeli kijelentései után. Az orosz védelmi minisztérium közölte, a jövőben intenzívebb támadásokat hajtanak végre katonai létesítmények, hadiipari objektumok és a hozzájuk kapcsolódó infrastruktúra ellen Ukrajna különböző részein. Volodymyr Zelenszkij tegnap az orosz kőolajfinomítók elleni támadások megkettőzéséről beszélt. A háború befejezésére szólította fel az orosz elnököt a német kancellár. A Kijevben tartózkodó Friedrich Merz kijelentette, Németország kész tárgyalni a háború lezárásáról, de szerinte ehhez előbb be kell szüntetni a harcokat. A kancellár Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel együtt kereste fel az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia dróntámadásban megrongálódott épületét. Tűz ütött ki egy Verona melletti kempingben. Legkevesebben 24-en megsérültek, közülük egy ember súlyosan. A tűz 20 fa építésű mobilházat és a kemping területén parkoló járműveket érintette. Átterjedt a környező fákra, növényekre is. A tűzoltók több órán keresztül oltották a lángokat.
0: Közlekedés.
2: Baleset történt Budapesten a Tököli úton, befelé a Cázár András utca előtt. Fokozott figyelemmel közlekedjenek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
2: Mindenütt derült az ég. Estétől helyenként fátyolfelhők előfordulhatnak. Majd holnap is folytatódik a többnyire zavartalan, napos, száraz idő. A szél mérsékelt marad. Éjszaka általában 2-8 fok valószínű, de néhol gyenge fagy is lehet. Holnap napközben 22-26 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Falmászás közben is valószínűleg lehet zenét hallgatni, de így, ha visszatért a zenéről, Berke Krisztián olimpia bajnok tornásszal folytatjuk a beszélgetést, aki szemezget vagy kacsingat a falmászás felé, nem öncélúak, hanem a kedves lánya miatt, és hát ez, ahogy említettük, nagyon rokon, akár még rokon sporták is lehetnek. Ezt akkor nevezhetjük úgy, hogy ezt te találtad a lányodnak, vagy a lányod találta neked, vagy lehet, hogy ez egy új hobbid lesz, vagy tervezel ezzel valamit? Tehát, hogy kimozdulsz abból, hogy most így visszamész a sporták fel, mert ugye megbeszéltük azt, hogy ilyen kiegészítő sportágat nem nagyon űztél, mert egyrészt nem csináltál, aztán voltak a sérüléseid. Gondolhatjuk azt, hogy ez lesz egy olyan fajta aktivitás, amit egyrészt apa-lánya tud együtt űzni, aztán majd jól le fog téged hadni, mert valószínű ügyesebb lesz benne, vagy fejlődőképesebb, mint te már elnézést. De hát azért vannak viszontos jó adottságait, hogy te is jól tudjál falat mászni, hogy ezt nevezhetjük egy hobbinak is, hogy esetleg jövőben lehet ebből hobbid?
2: Én is ebbe bízok, mert ugye eleve az én sportágam az egy picit ilyen, ez az igazi magányos farkas sportág, főleg úgy, hogy én szerspecialistaként nagyon sokszor edzettem egyedül egy tényleg üresen kongó tornacsarnokban, csak én és az edzőm, úgyhogy én megtanultam ezt a monotonitást, tűrést, és a saját gondolataimmal ellenni, a saját dolgaimmal foglalkozni sportágon belül is, úgyhogy a falmászásnál is egy picit ezt látom, hogy mondjuk Liával, ha közösen mászunk, és amúgy így együtt vezettük rá egymást erre a dologra, mert ő eleve nagyon-nagyon szeret mászni, mint minden kisgyerek, ahogy megtanult járni, mászni, kúszni, akkor ő már nyomta ezeket a falmászásos játszótéri dolgokat is, és hát nekem is nagyon tetszik, mert láttam versenyt is belőle, illetve a múltkor voltam egy olyan eseményen, ahol kipróbálhattam a builder részét, és nekem nagyon tetszett, mert egy picit ugyanaz a saját testsúlyos dolog, bár kérdőjel még a vállam, hogy mennyit fog

0: már régóta tervezed, de még nem jött össze, vagy esetleg nem régóta tervezed, de most így, ahogy alakul az életed, most így azért szívesen megtennéd, vagy elmennél, vagy megtapasztalnád, mert azért a sportolói múlt az egy nagyszerű dolog, rengeteg munkával, rengeteg élményt is ad, tehát nagyon-nagyon sok mindent támaszként ad a elkövetkezendő jó néhány évtizedre, de azért van még jó néhány évtized, amit azért még illő lenne értékesen, és aktívan, és élménydúsan leírni, hogy gondolkozol ilyenben, hogy mi az, amit így a jövőben szeretnél még csinálni, és motivál téged?
1: Hát igen, ugye a világéletemben a sportnak köszönhetően utaztam, és nagyon sok helyre eljutottam. Egyedül az afrikai kontinens, ahol még nem jártam. Ezekkel a bakancslistákkal eléggé óvatos vagyok, főleg London óta, mert ott egyszer bemondtam, hogy Besenyei Péterrel szeretnék repülni, vagy vele repültem volna, és hát rá két hétre megcsörrent a telefonom, és repültem Péterrel, amit ezúttal is köszönök. Bár nagyon nagy élmény volt, életem egyik legjobb dolga volt, de délelőtt repültünk, illetve reggeltől délig kb., és délután magzatpózban feküdtem otthon, annyira rosszul voltam tőle, de amíg fönt voltunk, hatalmas élmény volt, hogy ezekkel a bakancslistákkal inkább csak annyit mondanék, hogy...
0: De mosolyogva mesélsz erről most is, úgyhogy olyan nagyon-nagyon nagy
1: probléma. Nekem ez hatalmas volt. Hát én eleve ugye, ahogy említettem, a technikai sportok, az autóverseny, a rally, ott is kaptam már lehetőséget, de még nem tudtam élni vele, hogy egy pilóta mellé beüljek. Ugye a Forma 1 az nagy szerelem volt még Mihály Schumacher idejében, de azért ezeket az autós programokat nagyon-nagyon szeretem. A mai napig engem akár a dugóban lévő autózás kikapcsol, mert akkor meg zenét hallgatok, el vagyok egy picit a saját dolgaimmal, gondolataimmal. Úgyhogy Péterrel nagyon nagy élmény volt repülni. Nem mondom, hogy fölmernék még egyszer ülni, De aki megteheti, azt próbálja ki, mert tényleg hatalmas élmény volt. Úgyhogy most maradnék abban, hogy az a világ, amit én láttam sportolóként, azt jó lenne néhány helyszínen újraélni civil emberként, akár családdal, mert tényleg nekem Ausztrália, azon belül is Melbourne egy hatalmas élmény volt, és talán az az egyetlen olyan hely, hogyha el kellene költöznöm Magyarországról, akkor ott tudnék élni valahogy. Ott az emberek mentalitása, a színek, az egész ott lét az nagyon-nagyon tetszett és szimpatikus volt. Ettől függetlenül az ázsiai régiót is nagyon szeretem, mert ott meg az a kultúra, az a tisztelet, ahogy egymás iránt vannak, hogy a takarítónő ugyanúgy meg van becsülve, mint egy ügyvéd vagy egy orvos. Azért ez egy fontos része az életemnek, mert én is úgy tartom, hogy attól függetlenül, hogy elértem valamit a sportban, és olimpiai bajnok lettem, és tényleg mondhatjuk azt, hogy a sportágunknak, vagy a sportnak, a magyar sportnak ez a csúcsa. Szerintem a tisztelet az egyik legfontosabb, és az, hogy a földön tudjunk maradni, mint ahogy nagyon sok bajnokstársam szerencsére meg tudott maradni ugyanan embernek. Sokszor kapjuk, hogy úristen, hát olimpiai bajnokok vagyunk, de ettől függetlenül ugyanolyan emberek, és ugyanúgy kell viselkednünk, mint bárki másnak. Nyilván az élet bizonyos területén elértünk valamit, ami kiemelkedő.
0: És az arra az egy dologra vonatkozik, és egy olimpiai bajnok azért olimpiai bajnok véleményem szerint, mert neki azért, hogyha lehetősége adódik, már pedig ragadja meg a lehetőséget, vagy keresse meg a lehetőséget, akkor ott is bizonyítania kell. Nagyon szépen éled az életedet kifelé, amit említettem még a beszélgetésünk elején, hogy nagyon odafigyelsz, hogy mit kommunikálsz, és hogyan kommunikálsz magadról. Ez is egy tudatos dolog, mert végig, ahogy beszélgetünk, én nagyon-nagyon tudatosan keretezed a mondani valódat, meg úgy tűnik, hogy ahogy eddig zajlott az életed, az is ilyen keretek közé volt szorítva, amiket tesz, azt meg magadnak, és ezt meg is teheted, és ez nagyon-nagyon jó. Ugye viszonylag azért az életed nagy része nyilvánosság előtt is zajlik, hogy ez is egy tudatos dolog, hogy ezt így építed magadban, hogy ez egy irány lehet, vagy ez csak egy ilyen tevékenység, amit csinálsz mellette, hogy ott vagy a tornaszövetségben, azért ott is van egy olyan jövőképed, amit valószínű tervezel, hogy látjuk be Krisztián jövőjét?
1: Én mindenképp úgy érzem, hogy próbálom építeni mind a két részét az életemnek, ugye a család a legfontosabb számomra, és tényleg az a hármas, amit mi alkotunk a feleségemmel és a kislányommal, talán ez az, ahova nagyon a külvilágot bizonyos mértékig beengedem, de azért erre tudatosan figyeltünk, hogy a magánélet az magánélet, és valahogy ismertek vagyunk persze, mert olimpiai bajnokok lettünk, és a sportnak köszönhetően ismerté váltunk valamennyire, de én még mindig nem érzem azt, hogy én celeb

0: lennék, és hogy elindultam volna ebbe az irányba, és erre viszont tényleg tudatosan figyeltünk, hogy én nem akartam bulvár magazinoknak a címlapján, címlapján szerepelni, amivel semmi baj nincsen, de nyilván arra van egy adott szegmens, akik ezt vállalják. Én úgy érzem, hogy olimpiai bajnokként egy teljesen más értéket tudok képviselni, vagy mást hozok a sportból, és amit közvetíteni tudok, mint akár egy influencer, vagy bárki más. Amellett, hogy ugye sportigazgatóként ott vagyok a szövetségnél, ami számomra egy nagyon-nagyon érdekes és egy hihetetlen kaland újra a sport után, mert tényleg valahogy próbálom azt átadni fönt is, és a lentieknek segíteni, amit az egész pályafutásom alatt megtanultam, és valahol még a magyar tornasport arcaként szerepelni, mert tényleg nagyon fontos, hogy az emberek tudják, hogy itt vagyunk, versenyzőink vannak, teszem hozzá, nagyon jó érában vagyunk, mert olyan versenyzői gárda van mellettünk, akiket nagyon jó segíteni, és érdemes is támogatni mindenben. Szerethetőek, kommunikatívak, meg tudnak szólalni a mikrofon előtt, kamera előtt, úgyhogy ez egy nagyon nagy áldás, hogy ez megvan nekünk. Emellett persze nyilván építem a saját dolgaimat. Mondhatom azt, hogy végzek ilyen influencer jellegű tevékenységet, de én inkább nagykövetként szeretek szerepelni, mert az úgy érzem, hogy ez egy más értéket képvisel, mint az, hogy csak posztolgatok és egyebek, de nyilván vannak ilyen jellegű együttműködéseim is. Hát ugye most vicces kimondani, de a szabadidőnek köszönhetően, hogy több időm van most így a civil életben, mint sportolóként volt, így több együttműködő partnerem van például, mint sportolóként. Ami valahol egy hatalmas felelősség, de nekem mindig az volt a legfontosabb, hogy ha emberileg tudok kapcsolódni valakihez, akkor együtt is tudunk dolgozni. Mint ahogy az edzőmmel 28-29 évig a tornateremben együtt tudtunk dolgozni, mert emberileg is kapcsolódtunk, és a mai napig kapcsolódunk egymáshoz. Az együttműködéseimet is próbálom úgy megválasztani, vagy olyan emberekkel körbevenni magamat, akikkel tudom azt, hogy emberileg kapcsolódok, és együtt tudunk dolgozni, és egy közös értéket tudunk képviselni.
1: Szerintem Krisztián nagyon-nagyon jó képvisel egy dolgot, az olimpiai bajnoki címet, vagy ezt a szerepet nagyon-nagyon képviseled, és ez jól is áll neked.
0: Köszönöm.
1: És ha már legendának nevezted azokat, akik olimpiai bajnokok, akkor tudod, hogy te is legenda vagy, és ezt a legenda szerepet is nagyon-nagyon jól csinálod. Jól jön le mindahonnan, és jól is áll. Nagyon köszönöm, hogy ezeket a gondolatokat megosztottad velem, megosztottad a hallgatókkal, és hát nagyon sok sikert kívánok neked az életben, és továbbra is ezt az életvidámságot, ezt a fajta aktivitást, ezt a fajta tervezgetést, amit itt bemutattál nekünk, vagy amit megosztottál velünk, ezt bírt tovább csinálni, és azt a fajta kitartást, ami az egész sportpályafutásodat jellemezte, az ahogy látszik, ez nem hagyott alább. Ebben sok erőt kívánok neked, jó egészséget, és nagyon köszönöm, hogy itt voltál. A mai vendégünk Berki Krisztián olimpiai bajnok tornász volt. Krisztián, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
0: Én is köszönöm szépen.
2: Ez volt a Sportolók slágerlistája a Nemzeti Sport Rádió.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Online sztorik, őszinte arcok, régi kedvencek és új vendégek saját történetekkel. Azt beszélik. Október 8-ától csütörtökönként 21 órától a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
3: 15 óra 1 perc a pontos idő, kellemes vasárnap délutáni rádiózást mindenkinek, a mikrofonnál Németh Kornél. Kezdjük a mai körkapcsolást, a műsor szerkesztője Olasz Gergő, a technikáért pedig Bredák József felel. Atlétikával indulunk hamarosan, aztán természetesen figyelünk a Formula 1-es Bahreini nagy díjra, amit most idén véletlenül sem Bahreinben rendeznek a közel-keleti helyzet miatt. Természetesen labdarúgás nélkül nincs körkapcsolás, holnap ugye már, illetve ma is lesznek Nemzetek Ligája mérkőzések, de mi már a pénteki találkozóra egy picit visszatekintünk, illetve a magyar válogatott Ukrajna elleni idegenbeli mérkőzésére, amit amúgy nagy szombatban rendeznek majd találkozót, szóval arra is figyelünk. Aztán közvetítjük majd a Diósgyőr Szekszárd női kosárlabda bajnoki mérkőzést, illetve műsorunk végén pedig majd egy picit az úszás világában is, hát ha képletesen is, de elmerülünk a mai napon címszavakban, ez tehát a kínálat, és akkor ahogy ígértem, kezdjünk atlétikával. Vindics Tóth Lili volt rádiónk vendége hétközben, a kiváló atléta hölgyel Bera Emese beszélgetett.
4: Van a stúdióban Vindics Tóth Lili Anna, szervusz, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Az Annát használod?
5: Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást. Nem igazán, általában Lilinek szoktak hívni, de nevelőedzőm Fazekas Gáspár mindig Annának szokott hívni, úgyhogy ő az egyetlen.
4: A Vindics, azért azt is tegyük tisztába, ugye a férjed után Vindics Balázs, ő is válogatott atléta, így lettél Vindics Tóth Lili Anna, de akkor inkább Vindics Tóth Lili. Vele beszélgetünk a maratonfutásról meglepő módon, mert hogy a legfrissebb hírrel kezdjük, bár ugye az Európa-bajnokság után, amikor ezüstérmet nyertél Birminghamben, azóta szeretnénk behívni téged, ez csak mostanra jött össze, de azóta már új történések vannak, és új országos csúcs, mert hogy a Varsó maratonon sikerült megdönteni az országos rekordot. Mesélj egy picit erről a versenyről. Megnyerted a női versenyt, futottál egy országos csúcsot, és más szempontból érdekes volt ez a Varsói maraton, vagy olyan futás volt, amiből majd a továbbiakban nagyon sok mindent lehet levonni? Olyan tapasztalatot?
5: Igen, mindenképp meghatározó élmény volt számomra a Varsó maraton. Ez volt a negyedik maratonom. 11 hónapja futottam az elsőt Frankfurtban, és én nagyon azt érzem, hogy minden maraton egy ünnep, és mindegyik nagyon különleges, és mindegyikből lehet tanulni, és meg kell nézni nyilván a pozitívumokat, és meg kell nézni a hibákat, a hiányosságokat, hogy mi az, amiből ugye építkezhetünk, és amiket, hogyha kijavítunk, akkor még nagyon sokat lehet fejlődni. Alapvetően ez volt ugye az első maraton, amit pályafutásomban meg tudtam nyerni, úgyhogy azt gondolom, hogy erre mindig nagyon jó szívvel fogok gondolni, és igazából egy nagyon szép, egyenletes futást és jó versenyzést tudtam produkálni, és azt gondolom, hogy ez a 2:24.48 ez mindenképpen előremutató a jövőre nézve.
4: Az idő mindenképpen előremutató, de azért érdekes, hogy most is, amikor rákérdeztem erre a Varsó maratonra, akkor a hiányosságokkal kezdted, és érdekes, mert hogy olvastam egy interjút, ami a Varsó maraton után készült, és ott is szinte elsőként azt emelted ki, ami nem sikerült jól, vagy ami nem volt jó, ami hiányérzet maradt benned a verseny után. Ez jellemző rád, hogy egy picit mindig kritikus szemmel nézed önmagad és egy-egy versenyt?
5: Azt gondolom, hogy igen. Bár szerintem például a Varsóval kapcsolatban sokkal kritikusabb voltam most, mint mondjuk a Birminghammel kapcsolatban, ahol igazából tényleg így úgymond felül tudtam múlni a saját várakozásaimat is. És Varsóban is sikerült tényleg a nagyon jó idő, de a frissítésem nem volt jó, és emiatt úgymond mondhatom azt, hogy picit így haragszom magamra, vagy nem haragszom, hanem egyszerűen csak úgy vagyok, hogy ezt muszáj rendbe tenni, ezt ki kell javítani, és igazából tényleg itt, tehát Varsóba mentem ugye az idő eredménye, nyilván a győzelem is nagyon sokat jelentett számomra, de amikor oda mész egy verseny, és tényleg csak a számokkal küzdesz, akkor lehet, hogy kritikusabb is vagy utána, mint amikor egy taktikai versennyel, mint amilyen mondjuk az Európa-bajnokság volt, sikerül ezt a helyezést kihozni, amit amúgy aznap maximálisan lehetett volna.
4: Mit jelent az, hogy a frissítés nem sikerült jól?
5: Hát az azt jelenti, hogy futás közben nagyon fontos a szénhidrátoknak a visszapótlása, valamint ugye izotóniás italt is lehet inni, vagy géleket lehet fogyasztani, vizet inni, és ezt fel kell építeni, hogy hányadik kilométernél te mennyi szénhidrátot fogsz bevinni, mennyi koffeint fogsz bevinni mondjuk, mert az is, ugye vannak olyan koffeines gélek, amikben az is van, tehát vannak a sima gélek, és van olyan, amiben van koffein is, és szerintem nekem valószínűleg az volt, és ez egy begyakorolt, tehát azért vagyok kicsit csalódott, mert ez egyébként egy begyakorolt frissítést csináltam, tehát azt csináltam, hogy 7 kilométerenként fogyasztom a géleket, és ezeket a hosszú futásokon is gyakoroltam. Valószínűleg a második koffeines gélem, amit 30 kilométerhez időzítettem, 28 körülre, az sok volt a szervezetemnek, és igazából nem tudtam így jól megemészteni, és ott elkezdtem energiát veszteni, úgyhogy igazából ez volt szerintem elsősorban a probléma, de ez egy olyan dolog, hogyha ezt kijavítom, akkor itt szintén ez egy olyan terület, amiben, hogyha tudok előrelépni, akkor az időeredmény is jobb lesz, és több erőm lesz a végén. Tehát ez nagyon fontos.
4: De ez egy olyan dolog, amit utólag átgondolsz, és nem ott érzed. Tehát, hogy te tudod, hogy mit tervezel, de lehet, hogy olyanok a körülmények, úgy alakul a verseny, hogy nem úgy kellene. Szóval ezt közben te megváltoztathatod?
5: Igen, megváltoztathatom, és azt gondolom, hogy amit mondasz, az nagyon fontos, mert egy verseny azért mindig más, tehát nyilván edzésen nem futom le a maratont ugye ebbe a tempóval, amit a versenyen futnom kell. És emiatt valószínűleg, tehát hogyha hiába, úgymond hiába szoktatom hozzá a gyomromat, de nem hiába egyébként, mert ezek is egymásra épülnek, és nagyon tapasztalatlan vagyok még ebben a témában, tehát tényleg emiatt is azért nyilván egy kis, hogy is mondjam, türelmet azért kell, hogy adjak magamnak, hogy nem baj, hogyha a negyedik maratonon nem tökéletes a frissítésem. De nyilván verseny közben más, hogy reagál az ember arra, hogy most akkor azt a gélt meg kell lenni. Tehát mondjuk egy 4 perces tempóba valószínűleg sokkal könnyebben meg tudom emészteni mondjuk a gélt, mint mondjuk egy 3.25-ös tempóba. És nyilván, amikor már ott vagy, hogy már futsz 2 órája, vagy még több ideje, akkor ott egy kicsit más állapotban van a szervezet. De azt gondolom, hogy ez annyira érdekes, és annyira izgalmas, hogy tényleg olyan sokáig tart a maraton, és annyi minden van közben, hogy itt ez egy nagyon szép dolog, hogy mennyi mindenre lehet még majd figyelni.
4: Ugye, mert azt mondod, hogy edzésen nem futod le a maratont olyan tempóba, akkor ezeket csak versenyen lehet megtapasztalni, most túl vagy 4 maratonon, nyilván nagyon sok idő kell, de az, hogy edzésen nem futod le olyan tempóba, az azt jelenti, hogy azért egy-egy edzésen, nyilván nem minden edzésen, ez a 42 kilométer, ez megvan, csak a tempó teljesen más, mint egy versenyen?
5: Nem, soha nincs meg edzésen. A leghosszabb edzés az 35 kilométer volt, így igazából mind a 4 felkészülésembe. Bár nyilván a Birmingham-i felkészülés az már nem volt, vagy a Birmingham utáni, tehát a Birmingham utáni felkészülésem ugye az nagyon rövid volt, tehát ez a 6-7 Varsóig, az nagyon kevés volt, ott nem tudtam, igazából már nem lehet megcsinálni egy teljes felkészülés, de igen, a kérdésre a válasz az, hogy a 35 volt a leghosszabb, és azt is igazából egy-egy felkészülési blokkba egyszer vagy kétszer teljesítettem összesen, tehát ritkán.
4: De azért 35 kilométer után, mondom, én ezt teljesen rutintalan futóként, legalábbis hosszú után futóként semmiképp sem beszélhetek, de 35 kilométer után van még több mint 7 kilométer, ami talán a leggyilkosabb. Hogyha azt edzésen nem futod, akkor az versenyen hogy sikerül?
5: Igen, ez számomra is annyira érdekes, tehát szerintem egy maratonra, amikor odaáll az ember, akkor tényleg Most nekem az volt a kis idézetem a Varsóra, hogy a hit látja a láthatatlant, és ez tényleg olyan, hogy odaállsz a rajtvonalhoz, és ilyen hihetetlennek tűnik, hogy te ezt most tényleg ennyi időn keresztül futni fogsz, és ennyi kilométert le fogsz futni, és tényleg az edzőm is azt szokta mondani, hogy nem 30-nál kezdődik a verseny, tehát van, aki azt mondja, hogy 30-nál, hanem ő azt mondja, hogy 35-nél. És azt mondja, hogy nagyon sokan 35-ig nagyon jól megcsinálják a maratont, és ott van tényleg az a nagyon nehéz rész, szerintem talán 35 és 40 között, amikor még úgy sok van vissza, mert mondjuk 40 után már tényleg úgy, én úgy szoktam lenni, hogy jó, akkor jön a hajrá. Tehát, hogy az megint így ki lehet ebből érni, de szerintem ez fejben kell ott elfogadni, hogy ezt te meg tudod csinálni, és tényleg én csak így ámulni és bámulni szoktam, hogy az edzőm mennyire ért hozzá, és mennyire tudja, hogy mit kell csinálni, én tényleg csak így csinálom az edzéseket, és azt érzem a versenyen, hogy megy, és hogy van erőm hozzá, és a végén tudok gyorsítani, de pontosan nem tudom, tényleg nekem is ez annyira furcsa, hogy mondjuk amikor rövidebb távra készültem, hogy nyilván rengetegszer futunk ugye hosszabbat, tehát mondjuk akár a 3000-nél, vagy az 5000-nél nyilván sokkal hosszabb futások vannak, meg hosszabb edzések, és a maratonnál ez így máshogy épül fel teljesen.
4: Az edződ ugye Wolfgang Heinig, róla beszélünk majd mindjárt egy picit bővebben is, de számomra ez annyira hihetetlen, hogy amikor elindultál az első maraton versenyeden, akkor előtte edzésen sem futottad le a 42 kilométert soha?
5: Nem, soha, és egyszer volt a 35. Igen.
4: Ez egészen hihetetlen. És akkor az edződ tudta, hogy te ezt meg fogod tudni csinálni úgy, hogy sosem futottál együtt 42 kilométert. Ne haragudj, hogy ezen így fennakadtam, csak számomra ez teljesen hihetetlen.
5: Tényleg, de ő tudta. Tehát nekem is az van, ráadásul az, hogy mondta, hogy csak akkor indulhatok el, hogyha 2 óra 30 percen belül tudok teljesíteni. Amire mondta, hogy nyilván, hogy tehát a tudásnak meg kell lenni, szóval nyilván van olyan nap, hogy mondjuk csak 31-et futsz, vagy valami nagyon nehézítő körülmény van, de hogy a felkészültségem, tehát hogy amit ő kitalált, az az edzésterv, az legyen megcsinálva arra, hogy tudod, potenciálisan legyen 2:30-on belül. És igen, de volt egy 35-t, és én is így odálltam arra, hogy mondom ez, tényleg ezt lefutni, mondom, ez tök jó. Tehát ez, hogy már maga az, hogy lefussam a 42,195 kilométert, az már önmagában úgy voltam, hogy ez egy teljesítmény lesz, és tényleg 35 volt a leghosszabb.
4: Hát az biztos, de amikor te eldöntötted, hogy maratonfutásban folytatod a pályafutásodat, hiszen azért volt itt mezei futás, akadályfutás, minden, ami kell, de hát a maratonfutás az egy olyan hatalmas lépés ahhoz képest, vagy azokhoz képest, hogy akkor ez az ötlet honnan jött?
5: Igen, egy nagyon picit akkor visszakanyarodnék. Számomra Varsó egy nagyon kedves város, hiszen életemben először 11 éves voltam, és ekkor kerültem be a gyermekválogatottba, és 600 métert futottam még akkor, és az Varsóban volt, és tényleg annyira egy ilyen, szerintem ez egy ilyen nagyon szép, ilyen, ez egy ilyen körnek érzem, egy ilyen teljes körnek, hogy visszamentem Varsóba.
4: De reméljük, hogy ez a kör még nem
5: igen,
4: zárult be.
5: Igen, ez nem zárult be, csak tudod, így néha az embernek így meg kell állni, és tényleg így azt mondani, hogy de jó, tehát hogy ez mennyire szép, hogy ez sikerült, és hogy visszamentem Varsóba, 16 évvel később is nyertem egy maratont. Ez szerintem tényleg ilyen, számomra nagyon fantasztikus. És valóban, tehát 600 méteren voltam ugye először válogatott, utána jött az akadályfutás, 2000 akadály, 3000 akadály. De én 1500 métert is futottam világbajnokságon, fedett pályán futottam Európa-bajnokságon 3000 métert, mezei futásban voltam Európa-bajnoki ezüstérmes juniorként, és 4x1500-as mezei váltóba is futottam. Tehát igazából gyakorlatilag 5 meg 10 ezer méteren is Európa-bajnokságra kvalifikáltam, szóval nem tudom, hogy mindenféle volt itt ilyen szám, amiben én elindultam, és annyira érdekes számomra is, hogy így a maraton lett az igazi, és az igazi szerelem igazából.
4: De hogy ez először a te fejedben fogant meg ez a gondolat, vagy edzők sugalták, hogy esetleg ebben jó lehetsz?
5: Nekem ezt gyakorlatilag senki nem mondta Wolfgang előtt, és amikor elmentem velük az első edzőtáboromba 2025. januárjától dolgozunk így együtt, a csoporttal és Wolfganggal, és akkor ott volt egy 20 kilométeres hosszú futás, és látta, vagy nem tudom, hogy mit látott, de azt mondta, hogy jól megyek. És akkor mondta nekem, hogy jó, és az januárban volt, hogy jó, akkor ősszel kéne futni egy maratont, és akkor tényleg így néztem rá ilyen nevetve, hitetlenkedve, hogy jó, oké, majd, és ugye akkor 27 éves voltam, és úgy voltam a maraton, hogy majd egyszer kipróbálnám már, hogy azért mégis így távfutóként az mindig így mozgatta valamennyire a fantáziámat, de nem gondoltam volna, hogy én erre alkalmas vagyok, vagy én ebben jó lennék, és tényleg Wolfgangnak köszönhetem, és annyira, ez is annyira számomra megható, hogy mennyire kell egy ember, aki hisz benned, mert hogy magamtól nem próbáltam volna meg.
4: A mostani sikereidnek ő az egyik legfőbb letéteményese?
5: Igen. Mindig nagyon fontosnak tartom azt, hogy megemlítsem a korábbi edzőimet, és nagyon hálás vagyok az ő munkájukért. Én ezt úgy tudnám egy ilyen jó hasonlattal leírni, hogy amikor ugye gyerekkoromban én elkezdtem futóedzésekre járni a Gazsi bácsihoz, és ez is amúgy, nekem úgy jött, hogy senki nem mondta, hogy te menjél futóedzésre, ez kötelező. Nem, ilyen nem volt, hanem én szerettem volna menni. Tehát, hogy ez szerintem, talán nekem ebben van a legnagyobb erőm, hogy ezt én így belülről akartam, hogy szerettem volna futni, és tényleg így gyerekként, hogy szerettem futni, és ez a lényeg. És azóta is igazából ez a lényeg, hogy én azért csináltam, mert én ezt szerettem volna csinálni. És ugye 2025. januárjától Wolfgangnak a munkája van benne, de azért ott volt előtte sok-sok év, amit a többi edzőmnek is nagyon szeretnénk megköszönni, mert igazából felépítettük a háznak a falait. Én egy kicsit ezt úgy mondanám, hogy minden edzőm nekem segített, tanított, és építkeztünk, és igazából nem volt különösebb sérülésem, tehát igazából így folyamatában tudtam edzeni, ez nagyon fontos, gyerekkoromtól kezdve. Egész jó gyorsaságom volt, állóképességet építgettünk, és akkor, amikor a Wolfgang mondta, hogy jó, akkor legyen a maraton, akkor igazából a maratoni részt azt ő tette hozzá. Feltette a házi kóra a tetejét, kicsit így úgy érzem. És tényleg nélküle most, azt gondolom, hogy nélküle nem lettem volna érmes az EB-n, és nélküle most nem tartanék itt, és nagyon köszönöm neki, és köszönöm a korábbi edzőimnek is.
4: Vindics Tóth Liliana vendégünk, aki 2023. december 6-án azt nyilatkozta, hogy a hosszabb távokra vált, 5000 és 10000 méteren célozza meg a Párizsi olimpiát. Az a hosszabb táv, az 5 és 10000 méter, az már egy nagy váltás volt a korábbiakhoz képest?
5: Szerintem az még olyan nagyon nem volt ilyen, igen, nem olyan nagy váltás, mint onnantól a maratonra átmenni. Én ugye 3000 méter akadályon szerepeltem még a tokiói olimpián, igazából korosztályosan is ebben a számban értem el a legszebb sikereimet, és amikor úgy döntöttem, hogy jó, akkor most szeretnék síkfutásra váltani, az igazából azért volt, mert volt néhány olyan esésem így akadály verseny közben, ami volt, hogy kórházba is kerültem sajnos, tehát hogy így eléggé így ezt a futás iránti szeretetemet, ugye ezek kicsit azért úgy beárnyékolták, mert hogy féltem, elkezdtem úgy odállni a rajthoz, hogy féltem, hogy el fogok esni, és nem fogok célba érni. És igazából akkor így 2023-ban döntöttem, igen, úgy, hogy akkor próbáljunk meg egy kicsit is sík számokra készülni, és akkor ott egyébként futottam ugye 1500-at, 5000 métert, 10000 métert, mezei futósorozaton is indultam, tehát ott így elkezdtük így felemelni a távoknak a hosszát, és akkor utána jött a maraton. De szerintem az én történetemben az nagyon érdekes, vagy szerintem, vagy én azon úgy el szoktam gondolkozni, hogy azért voltak szép sikerek a pályafutásomban, de voltak mélypontok, tehát például 2024-es Párizsi olimpiára nem tudtam sajnos kijutni, tehát voltak olyan szezonok, amik nem sikerültek annyira jól, de tényleg így tudom, milyen fent, tudom, milyen lent, és igazából nagyon szerettem volna így kapaszkodni, és magas szintre eljutni.
4: Ha már mélypontokat említesz, akkor volt egy ilyen szintén egy interjúban adott mondatot, hogy majdnem abba hagytam a profi sportot. Az annak mi volt az előzménye? Emlékszel erre, hogy ezt nyilatkoztad, és hogy ez miért volt, és mikor volt?
5: Igen, 2024 végén kiderült, hogy ugye én a Magyar Honvédség sportszázadának voltam az első századában katonasportoló, és ott nagyjából tudtam ugye elsősorban a sportra fókuszálni, viszont nem jutottam ki a Párizs olimpiára, és akkor engem áthelyeztek a második sportszázadba, ahol az a feladat, hogy 4 órás munkát is kell vállalni a sport mellett. És nekem nagyon hamar jött utána az edzőváltás, igazából ezzel nagyjából egy időben, amikor szerettem volna ugye edzőt váltani, de azért ez egy ilyen nehéz időszak volt számomra, mert úgy éreztem, hogy lehet, hogy nem vagyok elég jó ahhoz, hogy én tényleg úgymond profi sportoló lehessek, tehát hogy nem fogok úgymond erre lehetőséget kapni, és igazából ez volt egy ilyen nehezebb időszak számomra, és akkor 2025 őszén a Kaposvári Sportiskolába átigazolhattam, és az ő sportolójukként folytathattam, és a honvédségből pedig leszereltem, és igazából ez nekem adott egy ilyen olyan plusz motivációt, hogy akkor tudom csinálni a sportot, és most júniusban még le is diplomáztam mester szakomon, úgyhogy most tényleg így, és utána jött az érem, és utána jött a csúcs, és most tényleg így azt érzem, hogy gyerekkoromban nem feltétlenül, tehát hogy tényleg így a futás szeretete miatt kezdtem el, és viszont az álmom belül mindig is az volt, hogy milyen jó lenne, ha én futó lehetnék, és hogy ezt csinálhatnám, és most talán ez össze fog jönni, és azt remélem, hogyha még jobban tudok, tehát most már lassan eljuthatok akár oda, hogy profiként készülhessek, akkor nagyon remélem, hogy ez az eredményekbe is látszódni fog.
4: És akkor ez az új edző megtalálása, a Wolfgang Heinig megtalálása, az hogy történt? Te kerested, ő keresett, hogy alakultak a körülmények?
5: Igen, 2024-ben, mint már említettem, hogy nem jött össze a párizsi olimpiára való kijutásom, és úgy éreztem, hogy akkor, igazából akkor 25 éves voltam, hogy egy picit ilyen most vagy soha pillanatot éreztem, hogy azt éreztem, hogy most nekem valami, most ilyen nagyobb fába kell vágnom a fejszémet, és hogy meg kéne próbálni külföldön edzeni. És a férjem, Vindics Balázs, óriási támaszt jó számomra, és akkor is azt mondta, hogy figyelj, elmegyünk bárhova, hogy ő lesz akár ilyen Tesco-ba pénztáros, vagy nem, tehát hogy bármit ő bevállal, hogy én tudjak, hogy ő elköltözik velem bárhova, hogyha az van, hogy olyan csoportba kerülök, vagy el kell költöznem külföldre, vagy még amúgy az is felmerült, hogy lehet, hogy elmegyek Amerikába, tehát ott ilyen nagyon sok opció feljött így bennünk, és a Balázs tényleg, hogyha ő nincs ott, és nem mondja, hogy próbáld meg, Lili, hogy csináld, menjél, akkor nem biztos, hogy én ezt így megmerem próbálni, és végül is azt is, hogy ott kellett ugye kockáztatni azért, tehát azt gondolom, hogy igazából Gészak Reuzével jó barátságba kerültem, mert ugye akadályfutó voltam, és ő 3-szoros Európa-bajnok, most már akadályon, német futó, és igazából én őt is megkerestem, hogy mit szólnának ők, az edző. Edzőt nem ismertem annyira, Wolfgangot, de hogy a Gésza mit szólna hozzá, ha velük edzenék, mert egyébként a Marusom is már szlovén futó, ő nagyon jó akadályfutó volt szintén, és ő is ott edzett. Tehát láttam, hogy azért nem csak németek mehetnek, hanem lehet, hogy egy magyar is jött. És akkor így jött, hogy a Wolfgang mondta, hogy menjek ki Frankfurtba, és akkor felmért egy edzésen, és akkor bevállalta, hogy foglalkozik velem, és akkor igazából hivatalosan így 2025 januárjától kezdtünk el együtt dolgozni, és igen, én azt gondolom, hogy itt, tehát így bevállaltuk, hogy úgymond külföld, akkor ugye az edzőnek a bérét nekem fizetnem kell, az edzőtáborokat van, amit mondjuk tud segíteni a szövetség vagy a klub, de van, amit nekem kell beletenni, tehát így tudtam, hogy lesznek ilyen plusz költségek, és akkor úgy döntöttünk így családilag így a férjemmel, hogy mi ezt most így megpróbáljuk és vállaljuk, és benne volt, hogy nem jön össze. Tehát simán benne volt az, hogy nem leszek akár jobb, tehát mondjuk nem tudok jobb időket futni, mint amiket előtte futottam. Meg ott nem is tudtam, hogy akkor most melyik számra fogok készülni, tehát most akadály lesz, 1500 lesz, 5000, 10000, és akkor a maraton még nem is tudtam, hogy lehetne, szóval ott így minden volt. És ott tényleg így Tehát így igazából borítottam minden téren a papírformát, mert végül 2025-ben ugye versenyszámot váltottam, edzőt váltottam, klubot váltottam, csoportot váltottam, és elköltöztünk a Pospulára, tehát így lakóhelyet váltottam, tehát mindent váltottam.
4: Ez azt jelenti, hogy az edzéseid nagy része az Németországban zajlik? Tehát, hogy akkor ti életvitelszerűen is kint éltek?
5: Nem, és azt szerettem volna mondani, hogy amúgy azt úgymond nem kérte az edző, hogy költözzek ki Frankfurtba, mert ők egyébként ott edzenek, hanem azt kérte, hogy csatlakozzak az évente mondjuk 4 darab edzőtáborra, ami mondjuk 4x3 hét. És a többi edzést én elvégzem otthon, tehát így egyedül, meg például a szlovén...
4: Kaposváron?
5: Igen, Kaposváron, meg Kapospulán, meg Dombóváron, és nagyon sok segítséget kapok, mert nekem a családom dombóvári, ők ott élnek, keresztüleim is, és a férjem is nagyon sokat, tehát mindig valakit be tudok szervezni, hogy biciklivel kísérjen, a férjem Balázssal résztávokat együtt tudjuk futni, tehát beáll, szegény nagyon el szokott fáradni, mert azért sokat kell futni, de tényleg nagyon jó, és a klubban is egy nagyon támogató közegben készülhetek, nagyon jó regenerációs háttérrel, és nagyon szeretek Kapospulán élni. Ez egy 800 fős kis falu, úgyhogy azt gondolom, hogy ez a bátorság, ami volt bennem, ez igazából meghozta a gyümölcsét, de azt mindig szeretem kiemelni, hogy ez nekem, én ezt azért csináltam, mert én szerettem volna futni. Tehát mindig ez volt az első motiváció, és azért nekem, ez nem, én ezt nem úgy élem meg, hogy bármit áldozat lenne, hanem szerintem ez a legnagyobb ajándék, hogy azt csináltam, amit szeretek, és ezért megküzdöttem, de most úgy látom, hogy egyenesben van.
4: Nagyon jó hallgatni, hogy ilyen szenvedéllyel beszélsz a futásról, de úgy fogalmaztál, hogy amikor megvolt ez az edzőváltás, akkor nem tudhattad, hogy vajon sikeres lesz-e. Ez a történet egy bizonyos szempontból lezárult, és mondhatjuk azt, hogy azzal, hogy az Európa-bajnokságon ezüstérmet szereztél, és azzal, hogy megnyerted a Varsó Maraton női versenyét, azzal már kijelenthetjük, hogy ez egy sikertörténet, akármi is lesz ezután?
5: Igen, én azt gondolom, hogy ez egy sikertörténet, és tényleg nagyon szeretnék, tehát ami a legfontosabb, hogy nagyon szeretek maratonra készülni, nagyon szeretem csinálni, és szeretnék még nagyon sokat fejlődni, és tényleg, hogy legyek egészséges, és tudjam csinálni, és tényleg az igen, ezt nem lehet azt mondani, hogy ez nem sikertörténet, ez az, de lehet, hogy még nagyobb sikertörténet lesz.
3: És ez a bizonyos sikertörténet hamarosan itt a Nemzeti Sportrádióban folytatódik majd, Berra Elmese hamarosan innen folytatja Vindics Tóth Lilivel. 15 óra 28 perc a pontos idő. Jelenleg kézilabda mérkőzések zajlanak, méghozzá Bajnokok Ligája találkozók a Hajrában. Esbjerg Budućnost Podgorica 24-20, a félidőben döntetlen volt az állás. A Dortmund pedig úgy tűnik, hogy nyerni tud a norvég Szola vendégeként, hiszen Szola Dortmund az 58. percben 27-32. Aztán zajlik egy Európa Liga selejtező mérkőzés, magyar érdekeltséggel, például Januri Kingát foglalkoztató, vagy többek között Januri Kingát is foglalkoztató Brassó, odahaza 10-9-es hátrányban jelen pillanatban a szerb Crna Zvezda ellen, de ez a 24. percben jár ez a mérkőzés. Időközben a Dortmund találkozója véget ér, 16 órától majd egyébként alig fél óra múlva a Brest a Ljubljanával, az Odense pedig a Storhamarral mérkőzik. Ezekről az eredményekről is beszámolunk most, viszont a műsorra ajánlott követően a legfrissebb hírekkel megyünk tovább.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Max Verstappen idei első győzelmét aratta Bahreinben. Oroszország fokozza az Ukrajna elleni csapásokat. Marad a kellemes őszi idő. Jó napot kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
0: Sporthírek.
4: Andrássy Márton győzelemmel kezdett, ám a második mérkőzésén kikapott a VB ezüstérmes francia Valdiétől. Így a legjobb 32 között búcsúzott a férfi 60 kilósok versenyétől a bakui cselgáncs világbajnokságon. Andrássy így helyezetlenül zárt, akár csak az egy körrel hamarabb búcsúzó Feczkó Csanád. A másik vasárnapi súlycsoportban, női 48 kg-ban nem volt magyar induló. Hétfőn Pongrácz Bence, valamint Gyertyás Róza és Pupréka lép tatamira a magyarok közül. A négyszeres világbajnok Max Verstappen a Red Bull holland versenyzője nyerte az évelejéről elhalasztott, és vasárnap a malajziai Sepangban pótolt Formula 1-es bahreini nagydíjat. A 29 éves versenyzőnek ez volt pályafutása 72. és idei első futamgyőzelme. Verstappen mögött a Mercedes-es Kimi Antonelliért célba másodikként, ezzel 84 pontra növelte az előnyét a VB pontversenyben, miután csapattársa a brit George Russell motorhiba miatt kiesett. A dobogó alsó fokára a 7-szeres VB győztes Lewis Hamilton, a Ferrari brit pilótája állhatott fel. A heves esőzés és a mezőny nagy részét sújtó műszaki probléma miatt a verseny több mint másfél órás késéssel kezdődött. Az első és a harmadik futamon is dobogóra állt Mihalis Norbert, a túraautós TCR World Tour dél-koreai verseny hétvégéjén, és az összetetben a második helyre lépett elő. A Hyundai gyári csapatának magyar versenyzője a második viadalon hatodikként ért célba. A 42 éves Mihalis márkatársa, a spanyol Miquel Ascona, az első és a harmadik futamot is megnyerte, így az élen áll az összetetben. A World Tour idei szezonjának következő fordulóját két hét múlva Kínában rendezik.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: A háború befejezésére szólította fel az orosz elnököt a német kancellár. A Kijevben tartózkodó Friedrich Merz kijelentette, Németország kész tárgyalni a háború lezárásáról, de szerinte ehhez előbb be kell szüntetni a harcokat. Friedrich Merz látogatása alatt többször is légiriadót rendeltek el a fővárosban, az orosz dróntámadások miatt, és találat érte a Dnyeperen átívelő északi hidat is. Oroszország fokozza az Ukrajna elleni csapásokat az ukrán elnök közelmúltban tett kijelentései miatt. Moszkva közölte, a jövőben intenzívebb támadásokat hajtanak végre katonai létesítmények, hadipari objektumok és a hozzájuk kapcsolódó infrastruktúra ellen, Kijevben és Ukrajna más részein. Volodymyr Zelenszkij tegnap az orosz kőolajfinomítók elleni támadások fokozásáról beszélt. A háborúk leállításához ki kell lépni az uralkodás logikájából, és véget kell vetni az egyenlőtlenségeknek, jelentette ki a szentszéki államtitkár egy olasz napilapnak adott interjúban. Pietro Parolin tragédiának nevezte az ukrajnai háborús helyzetet, valamint azonnali és tartós tűzszünetet szorgalmazott a tél közelettével. A bíboros emellett megemlékezett a gázai helyzetről is. Úgy fogalmazott, a palesztinok lakta háborús övezetben, napjainkban 2 millióan szenvednek szükséget. Idehaza gyűjtést indított a Magyar Református Szeretetszolgálat a tegnap leégett radoscsáni templom és harangtorony újjáépítésére. Az 1953 óta műemléki védelem alatt álló épület egy középkori templom átépítésével 1784-ben jött létre. Elődjét a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején is használta. A felajánlásokat online vagy banki átutalással lehet megtenni. Meghalt Egenhoffer Tibor, látványtervező. Olyan felejthetetlen filmek társalkotója volt, mint az Indul a bakterház, az Egri csillagok és a Napfény íze. Több tucat játékfilm és televíziós alkotás, tévésorozat létrejöttében közreműködött. Egenhoffer Tibor 92 éves korában hunyt el.
0: Közlekedés.
4: Baleset történt Budapesten a Tököli úton, befelé a Cázár András utca előtt. Fokozott figyelemmel közlekedjenek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
3: Időjárás.
4: Mindenütt derült az ég, estétől helyenként fátyolfelhők előfordulhatnak, majd holnap is folytatódik, a többnyire zavartalan, napos idő. Éjszaka általában 2-8 fok valószínű, holnap napközben 22-26 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
5: Vindics Tóth Lilianna a vendégünk itt a stúdióban, Európa-bajnoki ezüstérmes maratonfutó. Az Európa-bajnokságról még aránylag keveset beszéltünk, a Varsó maratonról, amit megnyertél, arról annál többet. Úgyhogy beszéljünk most erről az Európa-bajnoki ezüstéremről, ami meglepetés volt. Én kívülállóként tudok erről beszélni, mindjárt meglátjuk, hogy te ezt mennyire vetted, vagy élted meg meglepetésként, de az mindenképpen önmagában nagyon nagy szó, hogy a harmadik maratonfutásod volt ez az Európa-bajnokság, tehát azt nem lehet mondani, hogy nagyon rutinosan érkeztél Birminghambe, de azzal az érzéssel érkeztél, hogy azért ebben bármi benne lehet?
6: Ez egy nagyon jó kérdés. Alapvetően úgy terveztük, hogy nagyjából a top 10 az reális. Tehát látszott, hogy ugye tényleg itt van ez a magyar kislány, tehát lefutottam ugye az első maratont 2.28.15-re, az egy jó ajánló levél, tehát hogy az, hogy egyből 2.30-on belül futni, de nyilván nem olyan szintű idő, hogy Európa-bajnokságon dobogóra lehessen vele állni. De az is látszott, hogy akkor futom a másodikat, akkor kicsit fejlődtem, tehát hogy tudtam jobbat futni félmaratonon is, a másodikra kb. Egy percet tudtam javítani az elsőn. És az látszott, hogy igazából bárhol versenyeztem, akár 5000 méteren, vagy volt 1-2-10000 méter, meg 10 kilométeres versenyem, mindenhol hoztam egy ilyen szép, stabil, jó szintet, és nem gondolom, hogy nagyon ilyen extra volt egyik se, tehát ebbe a felkészülési időszakban, de mindegyik nagyon jó volt igazából. És az Európa-bajnokság előtt volt egy magaslati edzőtábor, 3 hetes Livignóba, és ott azért az látszott, hogy az ott nagyon jól sikerült. És azért bizakodva mentünk az Európa-bajnokságra jó állapotba, tehát tényleg minden rendben volt velem.
5: Bocsánat, az, hogy egy edzőtáborban, egy magaslati edzőtáborban jól sikerülnek az edzések, akkor az konkrétan mit jelent, hogy ott résztávok időeredményét tudjátok összehasonlítani, és ebből kiindulva mondhatjuk azt, hogy jól sikerült?
6: Igen, igen, a résztávoknak az eredménye, akár mondjuk, hogyha van egy laktátmérés, és tudod, egy edzés utána van mérve, és látod, hogy mondjuk az rendben van, vagy nincs rendben, tehát hogy azt is lehet nézni, a hosszú futások, hogy sikerülnek, és az egész mindig egy folyamat, tehát hogy nem lehet egy-egy edzést kiragadni, hanem ez egy ilyen összkép. De az ember azért érez egy formát is, tehát szerintem azt így érzed, hogy így az most jól megy, vagy fáradtabb vagy, tehát hogy így hogy vagy.
5: Még úgy is, hogy csak két maraton futóverseny volt a hátad mögött? Tehát úgy is tudtad, hogy ez egy következő maraton futásra mit jelent?
6: Igazából, tehát, ahogy arra már beszéltünk, és hogy a maraton az nekem még mindig egy ilyen talány, hogy ez így mi lesz ott, meg hogy lesz, és azért ez nagyon fontos kiemelni, hogy viszonylag úgymond vakon érkeztem az Európa-bajnokságra, mert ott volt egy nagyon furcsán nehéz pálya, tehát egy ilyen dombos, emelkedős, kanyargós pálya, és tényleg én úgy voltam, hogy szerintem jó a formám, meg így az így oké, de az, hogy itt most így mi lesz ezen a pályán, nekem ez hogy fog menni, hogy fog esni, mert mi olyan nagyon-nagyon nem készültünk erős futásokkal, emelkedőkre, tehát ilyen nagyon erős dombos edzéseim nem voltak, és pont amit kérdeztél is, hogy 35 után mondjuk mi fog történni. És azt nem tudtam, hogy mi fog történni. Én igazából az edzőm azt kérte, hogy legyek benne az élbolyba, és maradjak ott. És én csak erre figyeltem, hogy Én sosem mentem előre, nem futottam iramot, úgymond, hanem én egy ilyen taktikai versenyt futottam, és a finn Vainio nagyon hamar elment egy erős tempóval, tehát szerintem az nem volt kérdés, hogy ő nyerni fog, mert 2 óra 22-vel nyert nagyon-nagyon jó futással. Nekem a többiekkel volt dolgom, azzal volt dolgom, hogy én ott maradjak abba a bolyba, és minél kevesebb energiát használjak.
5: De érdekes, azt mondod, hogy az edződ megmondta, hogy akkor maradj a bolyjal, ne menj előre. Most még azért nem döntesz te verseny közben, hogy mi legyen a taktika, mert még kevés a tapasztalatod, és mindenben csak az edződre hagyatkozhatsz, vagy ez akkor is így van, hogyha már 22 maraton lenne a hátad mögött, hogy ő megmondja, és te ahhoz tartod magad, saját gondolatot nem engedhetsz meg magadnak, de ezt értsd jól.
6: Igen, igen. Én azt gondolom, hogy bármennyit futok, az első az, hogy ő mit mond, ő mit kér. De a versenyző ettől függetlenül verseny közben, tehát az folyamatosan történik valami, tehát a boly se úgy megy, hogy akkor futnak egy egyenletes tempót, hanem voltak ugye megindulások, szóval az embernek éreznie kell azt, hogy ezt elbírja, vagy nem. Tehát volt aki, nem, tehát hogy volt olyan, például Szabó Nóri nagyon-nagyon jól futott, és ő negyedik lett, és neki volt olyan, hogy picit leszakadt erről a úgymond üldöző bolyról, mert most akkor a Vainiózás, ugye, és mi vagyunk az üldöző boly. És ő tudott egy nagyon jó egyenletes futást csinálni, és egy ragyogó negyedik helyet ért el. És szerintem ő például nagyon jól érezte azt, hogy ő mit bír el, és ő döntött akkor, hogy ő mit csinál. Én mondjuk szerintem így a rutintalanságom amúgy benne van ebbe, de minden egyes ilyen mozgást én lereagáltam, mint ugye volt pályaversenyző, ugye én olyan, vagy hát én ugye nekem az a normális, hogy nekem, hogyha látom, hogy megy a valaki, akkor arra egyből reagálni kell, ilyen rohadt intenzíven.
5: Azt mondtad, hogy azért itt voltak emelkedők Birminghamben az Európa-bajnokságon, a te múltad, a mezei futó, akadályfutó, bármilyen múltad, az segített ebben?
6: Igen, szerintem biztos, hogy segített, és ez biztos, hogy egy valamennyire egy adottság is, tehát még a férjem mindig szoktam mondani, és szerintem nagyon jól futok felfele, hogy az emelkedő nekem jól megy, meg igazából én azt hittem, hogy a kanyarok nem, de ő azt mondja, hogy az is szerinte. De ez nagyon érdekes, amit mondasz, mert ez is szakmailag is szoktak erről beszélni, hogy van az akadályfutás, a mezei futás, meg a maraton, és ez valahogy egy ilyen triumvirátus, és egyébként nem is tűnnek annyira hasonlónak ezek a távok, de mindegyikhez kell egy ilyen erő. És szerintem nekem, tehát hogyha valami átlagon felüli nálam, azt szerintem az, hogy nagyon erős vagyok, de tényleg, hát kondizok is, de így alapból is, hogy van ehhez egy ilyen adottságom.
5: Ez adottság? Tehát, hogy ezt nem lehet fejleszteni? Mert hogy akkor nyilván mindenki erős szeretne lenni, aki maratont fut.
6: De lehet, de abszolút lehet fejleszteni.

0: verseny előtt van lehetőségetek kipróbálni, vagy legalább megnézni, vagy csak tudni róla információkat?
1: Igen, az információk azok szerintem elég hamar kijöttek, tehát ilyen 4-5 hónappal a verseny előtt kim volt a pályarajz, és a körök is, tehát hogy már el kell majd futni, hány kört kell futni, milyen a vonalvezetés, de tudta a Wolfgang, tudta, hogy ilyen dombos lesz a pálya, de úgy az edzésekben annyira én nem láttam, hogy akkor erre most mi így felkészülünk, hanem szerintem úgy volt, hogy előtte volt egy ilyen taktikai megbeszélésem vele előző nap, és akkor mondta, hogy jó, hát figyelj, Lili, 2:30-on belül szerintem nem kell futni, hogy szépen, slowly, hogy lassan, és hogy szerintem nem lesz gyors futás, mert nehéz lesz a pálya, és akkor de nem tudom, én tényleg úgy voltam vele, hogy tudtam, hogy jól fel vagyok készülve egy maratonra, de azt nem tudtam, hogy egy dombos maratonra is vajon-e.
0: Lehet, hogy csak ezt az információt nem osztotta meg veled, nem? Hogy az edzés felkészülés az pont az ilyen maratonra, vagy pont arra a maratonra készít fel. Egyébként lenne, vagy lett volna lehetőséged, mivel kint volt a pályára, ezt tudtad, hogy hol van, hogy te elutazol egy-két hónappal a Birminghami EB előtt a helyszínre, és akkor azt lepróbálod? Mert hogyha minden információt tudtál, akkor nyilván ezt is megtehetted volna.
1: Igen, lehetett volna kipróbálni, igazából kimenni. Most nyilván az a kérdés, hogy erre ugye időt, energiát, meg anyagi forrást rászánni, hogy ez mennyire éri meg, de volt, aki kiment. Tehát volt olyan ellenfél, aki futott egy kört ezen a pályán. Hát mi a Balázsra maradtunk annál, hogy az olyan Google térképen így végig mentünk az utcákon, de hát teljesen más volt lefutni, mint tényleg, amikor látok egy térképrajzot, így nézem, hogy jó, oké, látom, hogy hol az emelkedő. Teljesen más ezen futni versenyt, mint alapból, de úgy látom, hogy lehet, hogy ez nem annyira fontos, hogy most így méterről méterre tudjam, hogy mi lesz. Lehet, hogy jó volt ez a váratlan ilyen versenyhelyzet számomra, mert tényleg azon a maratonon nem néztem az órát, ott én csak versenyeztem, mert nagyon jó élmény is volt, és lehet, hogy nem volt gond, hogy... Tehát azt például teljesen elfelejtettem, hogy az utolsó ilyen, a hajrába az utolsó ilyen 400 méternél, vagy nem tudom kb. Mennyivel a vége előtt, ott volt még egy ilyen elég durva emelkedő, de teljesen kifelejtettem az anyamból.
0: Úgyhogy, de nem okozott problémát akkor
1: ezek
0: szerint. Hát úgy
1: hogy menni kell, tehát nincs kérdés.
0: Hogy nagy élmény volt, és ráadásul nem csak nagy élmény, hanem egy gyerekkori álom, ugye, hogy Európa bajnoki dobogón állhass, de hát akkor nyilván még nem maratonfutásról álmodtál.
1: Nem, abszolút. Akadályfutásról álmodtam egészen mondjuk ilyen 22-23 éves koromig, és igazából számomra nagyon, tényleg annyira ilyen érdekes még mindig ez az egész, meg hogy ez maratonon sikerült, és olyan vicces, hogy amikor elmegyek még mondjuk egy, tehát azért mondjuk idén is futottam pályán 5000 métert mondjuk az országos bajnokságon, vagy tehát néha futok pályán még mindig, meg fogok is.
0: De ez inkább szórakozás, vagy kiegészítés akár egy-egy edzés mellé?
1: Kiegészítés, tehát olyan nagyon nem komolyan, de mondjuk az, hogy a klubnak nyerni egy magyar bajnoki címet, az jó dolog, és örülnek neki, meg én is örülök. És ez tud működni, tehát egy 5-10 ezer méter nyilván nem közel a maratonhoz, de ugye abból bele tud férni egy felkészülésbe. Csak az az érdekes nekem, hogy mivel ugye nagyon sokáig ugye én pályán futottam, és viszont az utca lett az igazi szenvedély, de hogyha így belegondolok, akkor még mindig így gondolkozok, hogy jó, akkor én most milyen futó vagyok? Tehát most akkor utcai futó, vagy maratonfutó, vagy pályafutó, de nyilván maratonfutó vagyok, csak még ezt így fel kell dolgoznom, meg így élesítenem kell az agyam, vagy ez így van.
0: Hát lehet, hogy van még időd, hogy ez úgy megmaradjon az agyadban, mert hogy egy ilyen Európa-bajnoki ezüstérem, amiről tehát gyermekkorodban álmodtál, az én feltételezem, hogy nem azt jelenti, hogy akkor most elérted a nagy célodat, és ez visszavesz a motivációból, hanem pont, hogy plusz motivációt ad, hogy lehetnek akkor ennél sokkal merészebb álmaid is.
1: Igen, abszolút így van, hogy most, hogy ez így sikerült, így nagyobbat merek álmodni, és ez is nagyon fantasztikus dolog, hogy azt érzem, hogy ott vagyok azon az úton, ahol lennem kell, hogy ott vagyok a helyemen, és hogy csinálhatom azt, amit szeretek, és szerintem tényleg kb. Kevesebb, mint egy éve ugye futottam az elsőt, szóval ebben még remélem, hogy 10-12-15 év is lehet akár, mert ugye maratonon azért az a kor, ahol lehet még jól teljesíteni, az eléggé ki van tolódva most már. És emiatt így tényleg, hogy mindig mondom, hogy ha egészségesen tudok konzisztensen készülni, akkor amúgy az szerintem fantasztikus, hogy azért a potenciál ebben nagyon nagy. Mert már magamon is érzem, hogy milyen volt mondjuk

0: futba elérni a 35-höz, tehát nem a legjobb, tehát ez az adaptáció, ami lezajlik ugye az edzésektől, hogy egyre több hosszú futás van, hogy érzem magam a hosszú futás, hogy milyen púzussal tudok egy adott tempót futni, és így látom, hogy ezek úgy nagyon-nagyon-nagyon szépen mennek a jó irányba, és emiatt azt gondolom, hogy ha ebbe több évet tudok edzeni, akkor ez jobb lesz.
1: És a tapasztalattal, hogy minél több maratonfutó versenyt teljesítesz, az magával hozza azt, hogy akkor edzésen egyszer majd meg lesz a 42 kilométer, amit egyben lefuttok, vagy ennek semmi köze hozzá, az 35 és kész?
0: Ez nagyon jó kérdés, nem tudom, mert tényleg ugyanúgy a Frankfurt előtt, tehát az első előtt is, meg a negyedik előtt is, ugyanúgy a 35-ig mentünk fel. Nem tudom, hogy akar-e a Wolfgangnél hosszabb edzést, tehát megvannak szerintem neki a maga csavarjai a kis edzést tervébe, úgyhogy lehet, de nem biztos. Tehát nem biztos, hogy ez szükséges a tovább lépéshez, de lehet.
1: Hát ezt majd akkor megkérdezzük tőle, vagy majd megkérdezzük tőled később, hogyha már arról beszéltél, hogy ebben a maratonfutásban számodra van potenciál, akkor azért itt tegyük azt is hozzá, hogy Szabó Nóra neve már szóba került, az Európa-bajnokságon negyedik lett, és hogyha nincs a te ezüstérmed, akkor azt hiszem, hogy talán ő sokkal nagyobb figyelmet kapott volna ezért a negyedik helyért, de az, hogy van most két ilyen jó maratonfutónk, az mindenképpen jó hatással van rátok, és egymásra tudtok hatni, amiből mind a ketten tudtok előrelépni és motivációt szerezni?
0: Én azt gondolom, hogy ez abszolút így van. Én nagyon örülök neki, hogy van a Nóri, és mi ugye együtt edzettünk Berkovics Imrénél, tehát ugyanaz volt az edzőnk, és én ugye amikor ott voltam Berkónál még, amikor a Nóri megfutotta az első magyar csúcsát még 2023-ba. És így őt nekem nagyon nagy élmény volt mindig nézni, hogy megy, és minden évben így javult, és egyre jobbat futott, és így úgy éreztem, hogy tényleg ő ilyen megy, mint a gép, vagy nem tudom. Tehát tudom, hogy amikor megy maratonra, akkor ott nagyon kemény lesz, és nagyon jól fog futni. És tényleg a 2:25-52-es eredményére is emlékszem, hogy így néztem ámulatta, hogy milyen jó tudott futni. És én tényleg abszolút ezt pozitívnak érzem, hogy például most a csapatversenyben mi együtt negyedikek lettünk. Szerintem az is tök jó dolog. És szerintem ez nagy dolog, igen, hogy két magyar is tud magas szinten maraton futni, és nekem a Nóri abszolút motiváló, és mostan, hogyha már itt tartunk, ő szerintem tud, tehát a saját idejénél sokkal jobbat tud még futni, tehát én nagyon kíváncsi vagyok, hogy melyikünk meddig fogja lefaragni, mert azt gondolom, hogy ez a magyar csúcs, ami most megszületett szeptember 27-én, ez szerintem nem fog sokáig állni.
1: Igen, ezt is olvashattuk, hogy ugye az elsők között gratulált azok után, hogy a Varsó maratonon megdöntötted az országos csúcsot, és akkor ezt meg is beszéltétek, hogyha rajtatok múlik, igen, akkor nem ez a végső.
0: Igen, nagyon jól esett, hogy feljúlt Nóri, tényleg így nagyon hamar a verseny után, és nagyon jó volt vele beszélgetni, meg tényleg ez úgy érzem, hogy ő is így örül az én eredményemnek, és hogy ő is úgy van, hogy jó, akkor így látod, hogy jó, akkor most a másik az most 24-et futott, akkor te is legalább annyit tudsz, hogy jobban. Tehát, de szerintem ez egy ilyen egészséges, jó versenyzés szül, és így egymás mellett. Tehát mindketten szerintem szép eredményeket érhetünk még el, és együtt fejlődhetünk.
1: Beszéljünk egy picit a jövőről, a közeljövőről, mert hogy ugye nem ért véget számodra a szezon, egy családi maratonfutásra készültök. A támogatókról és azokról, akik mindig mögötted álltak, már beszéltünk. Hát gondolom, hogy ebből a szempontból is fontos a család. De most nem mögötted lesznek, hanem melletted lesznek, mert hogy váltóban futtak egy maratont, ez a terv.
0: Igen, hát ez nekem nagyon megható, hogy együtt futatok a testvéreimmel. Hú, hát tényleg így a családom mindig nagyon nagy szerepet játszott az életembe, és nagyon hálás vagyok, hogy ők mindig ott voltak, és mindegy, hogy éppen magyar csúcsot futok, vagy mondjuk nem sikerül egy verseny, hogy az ő szeretetük az mindig ott volt, és támogatásuk, és az szerintem egy nagyon szép pillanat lesz együtt.
1: És nem is biztos, hogy csak szép pillanat, hanem itt beszélgettünk azért az interjú előtt, és mondtad, hogy te edzéstervel is segíted a testvéreidet, hogy a te sikered az rájuk ilyen szempontból is motiváló hatással van, hogy akkor lehet, hogy egy picit komolyabban is veszik a futást?
0: Én igazából azt gondolom, hogy így versenyszerűen ők nem fognak futni, amúgy meg volt hozzá a tehetségük, csak én voltam az egy ilyen őrült, aki ennyire akart futni a családból. De én azt szeretném, hogy élvezzék a bármit is sportolnak, és hogy egészségesek legyenek, és szerintem igazából ez egy ilyen plusz élmény lesz. De a húgom Lenke, ő elég komolyan vette az edzéstervet, amit írtam neki, és tök durva volt, hogy mennyire sokat fejlődött ilyen egy-két hónap alatt, úgyhogy így várom, hogy magához képest mit tud majd futni, de egyáltalán nem, tehát hogy most, hogyha 7 perces kilométereket futnánk, vagy 10 perceset, vagy 4 perceset, teljesen mindegy, mert itt ez nem fog számítani.
1: De ezt nem nehéz ilyen profi futóként elengedni, hogy ez most egy olyan verseny, ahol nem az idő számít?
0: Nekem nem, így, hogy váltóban futunk, nekem nem nehéz, tehát én tényleg, szerintem így van, hogy átkattanak így a versenyagyba, meg van, amikor így kell élvezni, csak simán azt, hogy most így sportolgatunk.
1: Sportolgatunk, azért ezt is ritkán hallja szerintem egy profi sportolótól az ember, de hogyha vége lesz ennek a versenynek, akkor utána hogy alakul a szezonod egy maratonfutónak, mondjuk a regenerációs időszak, vagy a pihenő időszak az máshogy kell, hogy kinézzen, mint egy rövidebb távú futónak?
0: Hát én ebben teljesen vakon vagyok igazából, mert
1: akkor majd erre térjünk vissza 4-5 év múlva.
0: Igen, fogalmam sincs, hogy mit csinálok, én igazából azt csinálom, amit mond a Wolfgang. Most ugye kb. Egy éven belül futottam 4 maratont, de most ezután mondta, hogy jó, akkor most 2 hét ilyen holiday van, tehát ilyen tetszés szerinti futkározás, meg kirándulás, meg éppen amit szeretnék, és akkor igazából majd utána kezdjük el a következő felkészülési blokkot, és azért a következő maratont az valószínűleg jövőre fogom futni, de még nem tudom, hogy hol. Úgyhogy itt most lesz egy szép, okos, türelmes felkészülés a következőre.
1: És ilyenkor nem vagy te türelmetlen? Hogy ilyen sikerek vannak a hátad mögött, az elmúlt 6-8 hét az tényleg a sikerekről szólt. Ilyenkor le tudsz állni? Nem az van, hogy hú, akkor csináljuk, mert akkor jöjjön a következő nagy verseny és nagy eredmény? Bár nem tudom, hogy versenyeket ilyenkor a téli időszakban azért nem is nagyon rendeznek, vagy rendeznek?
0: De, igazából, de hogyha, tehát pont ez a jó, hogy nem én vagyok az edző, mert hogyha rajtam volna, akkor szerintem én nyomnám, amíg csak tudnám, tehát hogy én így akarnám csinálni, és nagyon jó, hogy megmondja a Wolfgang, hogy jó, akkor ezt kell csinálni, meg azt kell csinálni, nem szabad ezt túltolni, mert azért ő tényleg engem úgy játsz, hogy ne, tehát mindig elmondja nekem, hogy türelem, és ez néha hogy kicsit, most idézőjelben mondom, hogy ilyen idegesít, hogy mindig mondja, hogy nem most arra készülünk, türelmesen készülünk, mert a legjobb évek azok majd 5-6 év múlva lesznek, tehát hogy ő igazából engem is szépen épít fel, és ez viszont, hogy van fel egy ilyen, azt gondolom, hogy egy ilyen úgymond határtalan hitem, meg bizalmam, hogy azt csinálom, amit ő mond, és azt tudom, tehát ezt nem kell igazából neki, azt gondolom, hogy egyáltalán nem kell neki bizonyítania, mert már bizonyított. Tehát ezek után én azt gondolom, de már az elejétől is, hogy teljesen meg kell benne bízni, és ő tudja, hogy mit kell csinálni. És ez annyira jó, ez egy ilyen felszabadulás, hogy igazából tényleg lehet, hogy igen, nagyon szeretnék most megint versenyezni, mert tök jó lenne, meg így szeretném csinálni, de rábízom magam a Wolfgangra, ő tudja.
1: Ő tudja, és ez az 5-6 év, amit ő mondott, az elsősorban az életkorodra vonatkozik, hogy 5-6 év múlva lehettek a csúcson, vagy arra, hogy 5-6 év kell a maratonfutó versenyeken szerzett tapasztalatokból, hogy az igazán kifizetődjön. Tehát ez az 5-6 év, ez milyen 5-6 év?
0: Szerintem mindkettő, tehát amit mondasz, hogy akár az életkorban is ugye eljutni egy olyan ideális korba, ami a legjobb, mondjuk a maratonfutáshoz, de mondjuk az igaz, hogy most ez nincs így kőbevés, hogy valaki Tehát valaki, mondjuk például az edzőmnek, Wolfgangnek a felesége, ő nagyon komoly, a Katrin Dörr nagyon komoly maratonfutó volt, olimpiai bronzérmes, nyert több major maratont, Londont, és ő például 38 évesen futotta az egyéni csúcsát maratonon. Tehát ez így érdekes, hogy kinek éppen mikor, de az edzésben is biztos, hogy kelleni fog idő az, hogy ez beépüljön. A magaslati edzőtáborok is beépüljenek, amiket korábban nem csináltam. Egy edzőtáborban voltam egészen 25 éves koromig egy magaslaton, és akkor igazából utána kezdtem, amikor Wolfganghoz kerültem, akkor kezdtem ezeket is csinálni. Szóval most bejöttek ugye új dolgok, amiknek így szépen hagyni kell, hogy ezek majd így működjenek.
1: És hagyni kell, hogy most leülepedjenek az élmények, és akkor pihenj egy picit, ami mivel fog telni a pihenőidő.
0: Igen. Ma például megyek az utéra a gyerekekkel beszélgetni, meg megyek majd jótékonysági futásra, megyek Keszthelyre is egy kávézós futásra, meglátogatjuk majd a nagyszülőket, tehát így ilyenekkel fog telni. Egyébként nagyon, nem fogunk most így nagyon így elutazni, tehát nem lesz az, hogy most akkor két hétig elutazunk valahova így nyaralni, hanem így főleg otthon leszünk, és akkor így sok időt tudok tölteni így a családdal, meg a barátokkal is, lesz ilyen baráti összejövetel is. Meg egyébként kiszedik a bölcsesség fogalmat, úgyhogy az annyira nem lesz jó.
1: Kevésbé kellemes része a történetnek.
0: Igen, de tényleg nagyon szeretünk így otthon is lenni, Kapospulán, és akkor most így igazából a versenyek miatt, edzőtáborok miatt alapból sokat utazunk, úgyhogy most így kicsit kielvezzük az otthonlétet.
1: De tudod így engedni a mozgást? Két hétre legalább?
0: A mozgást alapvetően itt teljesen nem kell elengednem, hanem nyugodtan. Tehát, hogyha van kedvem, elmehetek kocogni akár 6 kilométert, vagy ilyen rövidebbet, vagy elmehetek biciklizni apukámmal, vagy elmehetünk túrázni, vagy elmehetek úszni. Tehát igazából lehet, hogy még a nővéremékhez átmegyek majd lovagolni is, bár az nem biztos, mert ha leesek a lóról, akkor annyi.
1: Annak senki nem fog örülni, igen, azt hiszem.
0: Igen, igen, úgyhogy ilyen mindenféle. Nagyon szeretek alapból így mozogni bármit, szóval így nem tudok azért megülni egy napig se szerintem így a fenekemen, úgyhogy ilyen apró cseprő mozgások azért lesznek.
1: Akkor pihent ki magad mentálisan elsősorban, fizikailag akkor erre még egy pár évet várnunk kell. Vindics Tóth Lili Anna volt a vendégünk, ezüstérmes maratonfutó, mert hogy akkor végül is abban maradtunk, hogy a titulusod az maratonfutó. Köszönjük szépen, hogy itt voltál.
0: Nagyon szépen köszönöm.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: 16 óra 3 perc a pontos idő, a mikrofonnál Németh Kornél. Végeredmények a női kézilabda bajnokok ligájából. SBR Podgorica 27-21, Szola Dortmund 27-32. Ezekben a másodpercekben kezdődött el a Brest-Ljubljana, illetve az Odense-Storhamar találkozó. Előbbi 1-1-re áll, utóbbin a norvég csapat 1-0-ra vezet. A több magyar játékost is foglalkoztató Brassó 20 perccel a mérkőzés vége előtt az Európa Liga selejtező első mérkőzéséről beszélünk, még mindig női kézilabda 22-17-re vezet a szerb Crnas Vezda ellenében. A Víz Összeköt című magazin műsorunk vendége az Úszók Szövetségi kapitánya Sós Csaba volt, akivel Bitman Emil beszélgetett.
2: Tisztelettel köszöntjük a Nemzeti Sportrádió és a Víz Összeköt mai adásának hallgatóit. A szerkesztő műsorvezető Bitman Emilt hallják, a mai társ műsorvezető kollégám pedig Göbölyes Gábor, az MTI újságírója. Szerbusz Göbi!
3: Szia Emil, köszöntöm a hallgatókat!
2: A következő több mint 30 percben pedig úszni fogunk, na már mint nem fizikailag, hanem csak beszélünk róla, és nem is akárkivel, hiszen itt van a stúdióban vendégünk Sós Csaba, a Magyar Felnőtt Válogatott Szövetségi kapitánya. Szerbusz kapitány úr!
4: Jó napot kívánok mindenkinek!
2: Először is engedd meg, hogy mindkettőnk nevében gratuláljunk a MOB Fair Play életmű díjához.
4: Nagyon szépen köszönöm!
2: Úgyhogy ezzel a kis epizóddal kezdjük, hogy azért egy ilyen társaságba kerülni. Láttuk a fényképeket, hogy micsoda legendák között volt, illetve hát a magyar sport legendái jöttek össze azon a Magyar Olimpiai Bizottság által szervezett eseményen. Ilyenkor azért a nosztalgikus érzések mennyire nyomják el az aktuális dolgokat?
4: Hát nem csak nosztalgia, azért sokakkal kapcsolatban marad az ember, meg látja őket tévében, olvas róluk, tehát mondjuk ugyan olimpiáknak volt az évfordulója, de ott volt a Jónyer Pista is, a nagy kedvencem, és rengetegen mások, és valóban felemelő volt, hiszen ezt a díjat még ott a Kőbárita kaptam meg, és Gémesi polgármester úr, úgyhogy egy nagyon elit társaságba kerültem be, felemelő volt valóban.
2: Akkor váltsunk egy picit aktuális dolgokra. Eredetileg csak medencés dolgokkal foglalkoztunk volna, de az elmúlt, hát most már 72 órában elég sokat foglalkozott a magyar sajtó azzal a bizonyos sapka mizériával, csak a kedves hallgatók kedvéért mondjuk el, volt egy hétvégi horvátországi nyíltvízi Európa Kupa verseny, ahol Fábián Bettina ezüst, Betlem Dávid pedig bronzérmet szerzett. Legalábbis ők úgy érezték, aztán sapka ügy miatt mind a két magyar versenyzőtől utólag elvették az érmet, utána a Magyar Szövetség beadott egy beadványt, az Európai Szövetség kiadott egy nyilatkozatot, hogy miért vették el az érmeket. Nem biztos, hogy ezek az ügyek jót tesznek a sportágnak, főleg két ilyen versenyzővel kapcsolatban.
4: Megmondom, ezt nem nagyon értem, tehát az való igaz, hogy egyfelől nekem kötelességem, hogy mieinket védeni. De nem azért mondom, hogy valami diplomatikus magatartást tanúsít, csak ez pofátlanság, tudnik, az a helyiektől kapták ezt a sapkát. A más pedig volt egy olasz versenyző, aki ugyanilyen volt, azt meg nem zárták ki.
2: Dávid pont egy ilyen fotót tett ki a közösségében.
4: Most ez is, hogy jobb oldalt vagy bal oldalt van, mert ugye a Nemzetközi Összeszövetségen bal oldalt szokott, itt az Európa ez a jobb oldalra rakta, de hát tőlük kapta a sapkát. Tehát kifigyeli, mikor ott van 40 ellenfele, és éppen földolgozza a fejébe, hogy a következő két órában oldjussza le azt a 10 kilométert. Nem beszélve arról, hogy az is, ez nem szép dolog egy sima versenybe se, de hát ez egy pénzdíjas verseny. Ez nagyon súlyosan sérti az ő érdekeiket, nem nagyon értem, szerintem lesz még ennek folyamánya.
3: Ilyen esetben kapitány úrnak egyébként van valami teendője, vagy csörög a telefon? Hogy kell
4: nem
3: elkezdeni?
4: Az enyém, mert
3: ez egy nyíltvízi
4: kapitányunk, külön van a Gellért Gábor, hát jobban jártak volna, ha én vagyok az. Tehát ennek lesz még folytatása.
2: Hát reméljük, hogy pozitív folytatása lesz majd. Na váltsunk akkor medencére, és hogyha már itt olimpiákról beszéltünk, akkor hát most már kevesebb, mint két év van hátra Los Angelesig, és egy kisebb fajta magyar küldöttség járt az elmúlt hetekben Los Angelesben, méghozzá 12 magyar úszó töltött 3 hetet az olimpia helyszínén. Nyilván itt sok szempontból lehet fontos egy ilyen utazás. Milyen tapasztalatokról számoltak be főleg az edzők, illetve a versenyzők?
4: Hát, hogy mindenki értse, aztán nem Los Angeles, Irvine volt. Ez azért érdekes, mert azért egy olimpiát valaki néz, én is úgy vagyok más sportággal, mikor kezdődik a százsík döntő, beülök egy sörrel, aztán nézem, hogy ki nyer, de amögött rengeteg teendő van. És nem csak edzőnek, kapitánynak, versenyzőnek, hanem a háttérszemélyzetnek is. Na most ezek közé, ez Párizsban zseniális volt, ha érdekes, majd egyszer erről beszéltünk, az szerintem plusz két arany volt. Ez nagyon, nagyon meghatározó. És ráadásul egy ilyen helyen, ahol jelentősen eltér az időzóna, itt van egy akklimatizációs edzőtábor, itt 10 nappal előtte fogunk kimenni, ez egy régi történet, hogy miért ennyivel kell, és abból egy hetet valahol el kell tölteni. Na most azért 25-30 fővel megyünk. Annyi a csapat, nem úgy, hogy valahol kapunk két pályát. Az olimpia helyszínére nem mehetünk, mert ott, mint a heringek, ott azt ki kell választani, hogy mikor tudok beugrani a medencébe, hogy ne valakinek a fejre ugorjak, ott edzeni nem lehet. Valahova el kell menni, nyilván nem túl messze ugyanabban az időzónában, ez így volt Japánban is, egy Koriyama nevű kisvárosban voltunk, azt is előtte kipróbáltuk. Itt most ugyanez megy, ugye nyilván Amerikában is úgy van, mint nálunk, hogy nyáron nincsen egyetem, tehát az egyetemi helyszínek ezek nagyon klasszak, mondjuk tavaly például ott egy világkupa egy középiskolában volt, tehát itt uszodáik azért nekik vannak.
2: Hát tudjuk, milyen az úszósport
4: egyébként. Van, úgyhogy a szálloda volt érdekes, meg az étkezés, és azt kell mondjam, hogy jó volt a tapasztalat, volt olyan is, amin változtatunk, és meg fogunk nézni más helyszínt is a közelbe. A lényeg az, hogy ez ilyen próbaedző tábor, ahova amikor élesbe megyünk már az olimpiára, kipróbált, megfelelő, minden szempontból ideális helyszínre menjünk.
2: Tehát uszodát és szállást is.
4: És meg hát a kaja sem mindegy, tehát hát magyar gyerekeknek szólt, ez egy kicsit másabb az ennivaló, meg nem az a szokásuk, tehát ott van mondjuk a szállodában reggel, az nagyon eltér a miénktől. Az nem valószínű, hogy nekünk megfelelő lesz. Elképzelhető, hogy viszünk
2: szakmát. Szirupos palacsinta és mi egymást, tehát erről van, szó,
4: erről van szó, ami úgy nem rossz, ha mi ketten kimegyünk nyaralni, de mondjuk így versenyzőknek azért, akinek ott egy hetet edzeni kell, még és utána az olimpia döntőre fölállni nem oké. Ugyanakkor a főétkezés, és az biztos dolog, kellett, hogy majd viszünk szakát, ott meglátjuk még. Japánban nem kellett, Párizs egészen más történet volt, úgyhogy ezért voltak kint az úszóink, és ha már kint voltak, természetesen edzettek is.
3: Szerintem azért röviden el lehet mondani, hogy Párizsban ugye az a plusz két arany, amit említett a kapitány, az ugye annak volt köszönhető, hogy privát apartmanokat, lakásokat foglalt a szövetség közel az úszodához, hasonló intelmekkel néztek körbe egyébként a most kintiek? Nézték, erre. Hogy mondjuk az ugye a SoFi Stadiumban lesz. Mi beszéltünk arról, hogy nem lehet az olimpia helyszínen úszni, hogy ez egy amerikai futballstadionban lesz majd egyébként. Tehát azt a terepet
2: nem hangzik rosszul.
3: Már felmérték ott, akik most ott voltak, vagy erre most nem, még nem volt idő.
4: Azt a terepet mértük, hogy szerencsére előtte lesz Budapesten egy VB, ahol azért a 20-25 ezer néző meg lesz, de hogy szokják az 50 ezeret is, ki kellett menjenek egy amerikai futballmeccsre.
2: Nagyon helyes.
4: Hogy a hangulatot szok. Hát ez a szakma, de most nevethetünk rajta, én annyira nem ismerem ezt a játékot, nem hoz lázba, én mondjuk egy jégkorongra szívesebben meg vagy kosára, ha már arra jár az ember, de itt nyilván ezért mentek ide, tényleg ez volt a főcél, természetesen nyilván élvezték is a mérkőzést, de az egy megint másik történet lesz, hogy amikor bemegyünk Los Angelesbe, akkor hol fogunk lakni, mert ugyanaz lesz a probléma, ami Párizsban volt, és ezért volt ő egyébként ez a török Enikőnek a szövetségbe, aki a anyánk helyett anyánk neki jutott eszébe, mert kiállt a férfiaknak, nem jut ilyen eszébe. Ő két évvel előtte már kiment egy emberrel, ki voltak hárman vagy négyen, megnézték, lemérték, egyszerűen normál apartmanban voltunk, ahol tele volt mindenféle étteremmel a környéken. Gyakorlatilag gyalig volt nekem olyan 8 perc, a normál embernek 5-6 perc.
2: Az a semmi kategória, ezt
4: egy semmi kategória, ahelyett, hogy naponta kétszer oda-vissza egy-egy órát utazott volna, összesen napi 4 órát.
2: A sátorbuszhoz alkalmazkodni, vagy a kis buszhoz, ami
4: vissza. Meg az elején ott eltévedt még a sofőr, mert minden országba jöttek, nem ismerték a GPS. Volt ott sok baj, mi ebből kimaradtunk. Nyilván mindenkivel nem tudjuk megtenni, akkor a büdzsénk nincsen, de az esélyes úszóink, például a német Nándis, amikor a döntő előtt volt, ő is ott volt az apartmanban, úgyhogy ez is most zajlik, az egy másik történet lesz, hogy Los Angelesben lesz, hogy lesz leszervezve, de ez is folyamatban van, de ez az edzőtábor, ez az akklimatizációs helyszínünket nézzük.
2: És ha jól láttam, akkor itt a tenger vagy az óceán is ki lett próbálva. Legalábbis ilyen videókat láttam fent a
4: hát, mert a nyílt víz az ott lesz, mert a nyílt víz az ott is nyílt, és megint más. Tehát ugye érdekes, ez a Szokolai Lacinak lesz kihívás, de hát ő ezt úgy néz
2: ki, ezt a Dunán nehéz lesz most kitalálja.
3: Biztos, hogy megoldja.
4: Megoldja. A szakulány meg fogja oldani, de ugye Tokió meg az volt a baj, őrült meleg volt a víz. Ezért volt az, hogy ugye eljártak hévízre edzeni, mert ott volt ilyen
2: meleg víz. 30 fölötti volt emlékem
4: szerint. Így van, és ezért reggel 4-kor edzettek, mert máskor ugye a közönséget enged, szóval lementek, ezt reggel 4-kor ott edzettek. Ugye a Párizs előtt meg hát elmentek Százhalombattára, ott a sodráson, vissza lehet nézni, de a többiek elmennek a medgyesbe, sólyi ezek meg, mintha a medencébe lennének, olyan stabilan fordultak meg. Ez aranyakat hoz, muszáj ezt csinálni.
2: Hát nyilván, amikor komoly ellenfelekkel kell versenyezni, meg mondjuk ott van egy bevonulás, mellette egy olimpiai bajnok, egy másik olimpiai érmes, egy világbajnok, 25 ezeren vannak, és egyébként először egy ilyen versenyen.
4: És tudod, hogy 4 év múlva lehet korrigálni, ha nem sikerült.
2: Na, ez meg a másik. És van olyan szám, ahova a döntőbe jutás igazából már egy hatalmas eredmény. Azért, amikor az ember azt olvas, hogy egy 13 éves kínai lány 5 tizedre van két eredeti világcsúcsától, az ilyenkor elgondolkodtató, hogy valóban ennyire tehetséges valaki, és csak csúcsra járattak az edzői, mert innen azért tovább lépni, és a 13 éves kislány.
3: Hát tavaly döntős volt Szingapurban egyébként, tehát már akkor nagyon
2: azért magyar, ő volt a sztár,
3: úgyhogy most már
4: azért magyarként hagyta egy megjegyzni, nekünk is volt 14 évesen, az meg is nyerte az olimpiát.
2: Szóval?
4: Igen. Ez meg csak második a világranglistán, de azért még előtte vannak bőven. A pillangósról beszélek, a vegyesúszó az közele van ehhez, de hát 14 éves úszunk nekünk is, ott ez 13, no.
2: Egyébként pont az idei Európa-bajnokság mutatta meg azt, hogy nem véletlenül lett kicsit kibővítve a magyar csapat, mert olyan fiatalok tudtak bekerülni, akik közül volt, aki megmutatta az oroszlán körmeit, úgyhogy nem is azért hoztuk fel az ázsiai eredményeket, hogy itt most elkezdje mindenki aggódni, hogy Atya Isten majd mi lesz itt Los Angelesben, csak látjuk azt, hogy mindenki dolgozik azon, hogy majd 28-ban jó legyen.
4: Itt mindig brutális konkurencia volt, tehát ebben a tekintetben nem akarok a sportágok köz különbséget tenni, nem is lenne szép, de csak az atlétika mérhető az úszáshoz, az meg még ilyenebb. Tehát futni mindenki tud a földön.
2: Bárhol, nem mindegy, hogy milyen gyorsan.
4: Szóval annál nincs nagyobb konkurencia, nem létezik nagyobb konkurencia a földön, szóval az atlétikában is ugyanez van, de mondhatnám a tornát és sok más sportágat, ez van. Ilyen lett ez az atomkor sportja. Itt nagyon kis különbségek vannak. Ez régóta megfigyelhető, ez a professzori munkámban volt a fejlődés trendek vizsgálatánál, gyakorlatilag a töredéke ma már a legjobb, és a döntőbe jutáshoz szükséges időközti különbség. Mondjuk Szöulban még 200 férfi mellett volt 7 másodperc az első meg a 8. közt. Itt meg 7-10. Szóval itt már nem ugyanaz. Itt már, aki bejött a döntőbe, erre mondtam, hogy ott megnyerni, ott vagy nagyon sokkal jobbnak kell lenni, vagy ott a hasonszörűek közt nem egyszerű műfaj.
3: Én egy kicsit a következő időszakról szeretnék kérdezni, ugye nem olyan régen elfogadták az ön egyik felterjesztését, hogy sok versenyre fogunk járni, ezzel lehet igazán rutin szerezni, kezdődik a rövidpályás szezon, rövidpályás világkupa, és igazából csak 2 magyar lesz. Ennek mi az oka, hogy alakul akár majd a rövidpályás VB-re a csapat? Mi a következő néhány
4: az, hét? Hogy ez a 3 verseny, ez Baku, Tashkent és Aszkana. Meg lehet nézni, aki akarja a repülőjáratokat, mikor mennek. Ezek éjszaka mennek, mint hajnalba érkeznek. Mondjuk Aszkana az brutál messze, az 6-7 óra. És ott 1-2 nap van köztük, átutaznak, kiesik az alapozásból 2-2,5 hét, ez nem olyan könnyű. Aki megy, az sem megy végig. Tehát a pápai csak az utolsóra megy. A pápai Olivér, a Senánszki Petra lesz valószínűleg elmegy Tashkent és Asztana, de Bakuba őse. Ő is egy hetet áldoz rá. De ami a lényeg, hogy viszont a komplet csapat elmegy az amerikai bajnokságra december elején. A VB-t kihagyjuk, a 2 legnagyobb megy minden bizony a rövidpályás VB-re, és összes többi az amerikai bajnokságra, ami ugyanakkor van.
3: A 2 legnagyobb a Kós Hubert Sárkányzalánra?
4: Nem, a Milánkra gondoltam. Nem biztos, de ha akar, ő megy.
2: Az a terv, hogy 2 mennek a világbajnokságra?
4: A Kós megy, az biztosan tudom, a világ, ha akar, megy. Én azt gondolom, hogy akarni fogja, de őt a US Open-re nem vettem figyelembe. Tehát ha ebbe az időben versenyző, oda megy. Az egész válogatott, a többi része az meg Amerikában megy, mondjuk körülbelül a fele az ott kint várja őket, mert ott tanul. tehát különféle városokba jönnek, de itt is az a maradék 8-10 azzal megyünk.
3: Az mennyivel van a VB előtt? Nincs öttem a
4: az ugyanakkor van telibe, mint egybe? A világbajnokság, igen.
3: Akkor december 1-6.
4: Hát 2-5 ez, mert ez egy rövidebb verseny.
2: Nagyon izgalmasan hangzik, hogy egy komplett magyar válogatott ott lesz a US Open.
4: Ott. Az rendes verseny. Nyilván itt most nem megyünk ki 10 nappal előbb, mert nem csúcsformába kell lenni. 2 nappal előtte mennek, viszont ennek meg lesz az az előnye. Hát azért elég mocsok vagyok, mert ugye itt az előfutam alatt, ami a gyengén szokott lenni, magyar idő szerint akkor van délután. Ezek akkor fognak jól úszni. Ezek be fognak jutni a döntőbe, és ott fognak szenvedni, de írdatlanul szenvedjenek, tanuljanak meg ilyen szituba nyerni. Érthető vagyok, ugye?
2: Abszolút, abszolút. Melyik városban lesz 20-ban a szó?
4: Austin, Texasban, igen.
3: Kóshubi hazai versenye lehetne, hogyha nem menne a VB-re.
4: Jó, hát neki van szponzori kötelezettsége is, tehát szerződés miatt is. De én még egyszer azt gondolom, hogy a Milák ezt fogja kérni, de ha valamit ekkor kér, az a verseny lesz.
2: Jardos vagy?
4: Ez 50 méteres, az 50 amerikai. Méteres.
2: Tehát ez klasszikus nagybedences.
4: Ez rendes verseny.
2: Hát akkor ott azért lehet sok mindenre számítani.
4: Bizony.
2: Izgalmasan hangzik. És akkor a teljes repertoár lesz a versenyprogramban.
4: Ott végig megy minden. Ott végig megy minden.
2: Viszont ez azt is sejteti, bár nyilván az amerikaiaknál akár 3 csapatot is ki lehet állítani, hogy ott sem mindenki megy a VB-re, hanem lesznek így sztárok, van. Akik ott maradnak.
4: Az egyetem miatt nem annyira jó azoknak se. Tehát most átmegy a világ másik végére, neki is kéne akklimatizáció, nem lesz rá módja. Így milyen 3-4 napot kibírnak, de egy hetet nem. Tehát nekik sincs annyi idejük, és nem csak az amerikaiak lesznek ott, hát 1000-1200 úszó kapott ösztöndíjat a világból. Tehát ott lesznek oroszok, izraeliek, egyiptomiak, Tunéziának olimpiai bajnoka van, tehát nem akármilyen mező lesz.
2: Párizsból.
3: És egyébként ugye egy ilyen verseny szerintem elképesztően motiváló lehet annak, aki mondjuk nem volt ott a párizsi EB-n, tehát nem biztos csapattag, számukra van esélybe kerülni egy ilyen együttesben, hogyha valami olyat lát a kapitány?
4: Ha most nem.
3: Tehát akkor most nagyjából most a párizsi nem, csapattal számolhatunk ezen a válogatott,
4: de ha valaki decemberben olyat úszik, azonnal bekerül a válogatottba, tehát az ajtó nyitva van. Valószínű egyébként, hogy az amerikai bajnokságra a legfiatalabbakat nem viszem el. Nekik ez még sok lenne, tehát a Pápai Olivér, a Kertész Boronka, meg a Kokas Fanni nem fognak jönni, az Antal Dávid se. Ráadásul nekik itthon pont akkor a rövidpályás, korosztályos magyar bajnokságon, meg az egyesületnek nagyon nem mindegy, meg itt azért sok számot úszhat, meg a fiatalnak ez a nyüglődés kiutazik, 2 napú a verseny a világ legjobbjaival, még nem ez az övék, ami nekik kell. Úgyhogy, de rajtuk kívül megy az összes felnőtt.
3: Ez a döntés egyébként a jövő évi budapesti világbajnokság miatt született meg? Mert az is ugyan nagy medencés, tehát egy nagy medencés versenyre megyünk az, egy rövid versenyre.
4: Nem, a VB-t ki akartam adni, egyszerűen amiatt akartam kiadni, hogy ha azt akarjuk, hogy komolyan veszünk, mert különben nincs értelme kimenni egy világbajnokságra, ki kell menni 10 nappal előbb. Most lemegy ez a verseny egy hét, hazajön még egy hét, mire visszaaklimatizálódik, és akkor jönnek a karácsonyi események, amikor mindenki felszed 3-4 kilót, utána jön az új év, gyakorlatilag 4-5 hét kiesik a felkészülésből. Nekem aggasztó, nagyon rossz ebbe az időpontban ilyen helyszín egy világverseny. Ezért akartam, hogy ne oda menjünk. És Amerikában még egyszer mondom, azok nem világbajnokság, nem kell egy csúcsforma, sem olyan elváráson. Nem lesz, versenyezzenek sokat, meg kerüljenek be a döntőbe, aztán ott kilódják meg a maguk dolgát, ismerjék meg azt az érzést, és másnap jövünk haza. Tehát december 5 vége, 6-án jövünk haza.
2: 2-3 nap, aztán lehet folytatni a
4: munkát. Így van. Úgyhogy ezért volt ez döntés. Nyilván benne van a budapesti VB, és én jobban örülök, amikor ilyenkor decemberben 50-esbe úszni kell, mert egyébként itthon még a cikluszáró versenyeken ott lehet VB szintet és minden mást úszni.
2: Arról nem beszélve, hogy biztosan lesznek olyan számok a US Open-on, ahol gyakorlatilag VB szintű mezőny lesz.
4: Ha vagy erősen, mert a VB-n csak 2 amerikai indulat, itt meg 802. Ez így szokott lenni, komolyan mondom. Tehát ez olyan baj, mert Amerikából aki kijut, azok olyan biztos úszók.
3: Hogyne.
4: Nem azért, mert ők zseni, de azok olyan kiválasztódáson jönnek keresztül, hogy azok nem szoktak hibázni.
2: Hát ugye Hubi mesél arról mindig, hogy ott egy edzés olyan, mint egy olimpiai döntő.
4: Erről van szó.
2: Tehát ott nyilván, aki már egyszer oda, akire felfigyeltek, és tényleg versenyzik, nekik ott már sok újat nem lehet mutatni versenyzésből.
4: Hát az megy nagyba ott, ami itthomázi, hál' Istennek Veszprémbe alakul ki. Mert csak idézőben csak a Rasó volt egyedül ott magával ki, aztán jött a Betlem, aztán ment ugye a Kalmárákos Bajára, majd a Sárkány Zalán, szóval ezek mikor már együtt edzenek, azok ott tütik vágják egymást. Könnyebb is egy úszónak, mint amikor egy komoly terelésért magát kell megerőszaknom, vagy lemegy és nyomja a többi is. Egy egész más szituáció. Ráadásul hát ezek fiatalok, ez versenyhelyzetben van, ott inkább meghal, de azt nyomják.
2: 20-27 Budapest, ezzel biztos sokat fognak találkozni majd a magyar úszók, ahogy közeledik majd a jövő nyár. Nagyon izgalmasan hangzik, és nyilván itt most sok mindent alá kell rendelni annak, hogy ott majd a válogatott jól szerepeljen. Sós Csaba fejében megvan már az az ideális felkészülési menet, akár tavaszi versenyek mi egymásnek, hogy hogyan lehet majd bekerülni a budapesti csapatba, mert házagazdaként nyilván vannak kvázi, vagy lehetnek előjogaink, de azért magasra kell tenni a lécet, gondolom én, hogy ne ajándéknak tűnjen egy-egy indulás.
4: Magasan is van. Itt már nem én válogatok. Tehát itt megvan a nemzetközi szövetség szintű, de ami általában egy középdöntős idő. A másik tudomás kell venni, hogy ez a váltók tekintetében olimpiai válogató lesz. Tehát itt a VB-n az első 12 váltó az biztos indul az olimpián, és rajtuk kívül még a legjobb 4. A, mit tudom én, jövő és szebb március 1-től, mit tudom én, 2028 június valahanyadáig megúszni. Nyilván itt el fogom indítani a váltókat is. És akinek megvan a szintje, hogy nevezhető, azt nevezem. Aki nem, azt meg akármit csinálok, kilökő a rendszer, akkor se csak egy századdal rosszabb, nem engedi. Tehát ott megvan, hogy a regisztrálva van az eredmény, én csak a neveket írom meg a versenyszámot, vagy kijön egy ábra, hogy nem indulhat, vagy pedig befogadja és berakja a sorba őket. Tehát itt már nem én fogok válogatni. Itt akinek megvan a szint, de azt el fogom indítani, és ugyanez lesz az olimpián. Most már nagyon nehéz kijutni. Most már nagyon nehéz kijutni egy olimpiára, és aki oda kijutott, azt be fogom nevezni. Itt az EB-n volt, hogy én tudtam üzenni azzal, hogy keménykedtem, hogy mit várok el attól, aki a csapatba kerül, és talán nem volt butaság.
2: Hát egy olimpiai ciklus felénél szerintem ez egy teljesen érthető döntés, illetve akinek komoly céljai vannak, az csak lapozott egyet és belállt a munkába.
4: Így van.
2: Milák Kristófot szóba hozta már a kapitány úr. Szerintem mindannyiunk nevében mondhatom, hogy nagyon pozitív dolog volt látni őt újra nagy medencében úszni, akár a váltóban, akár egyéniben. Most halljuk, hogy kacérkodik a rövidpályás VB-vel. Mik azok a hírek, amit vele kapcsolatban most el lehet mondani, mert mi azt látjuk, hogy ez a srác komolyan gondolja, hogy ott lesz a következő olimpián, és szerintem mindenki, aki nagyon kedveli a magyar sportot, az ennek szurkol.
4: Hát meg mi is. Hát ez odáll, akkor ott mindenkinek vége van. És hát nyilván tartanám azt, hogy csak az elnök meg a klub elnöke, illetve az edzője nyilatkozik róla, de nem teszek, hogy mintha nem tudnám, hogy mi van. Nyilvánvalóan a korábbinál nagyságrende jobb esély mutatkozik arra, hogy a következő évek világversenyen indul. És ha indul, akkor általában azt szokott lenni, az a rögök. Ott a helyszínen is, meg a visszanézem, és az a század gyors, mert én úgy láttam, hogy az oroszok nyertek, de valahogy ennek áll meg mindig előbb az óra. Hát ha Milák úszik, akkor az nyer.
2: Hát igen, azért az egy elképesztően komoly úszás volt, és most kapott is egy, hát nem akármilyen díjat, magyar örökség.
4: Hát azt mondják, hogy az akadémián rég látta két percekig tomboló vastaps. Ott a elsősorban a tudomást, meg a kultúrát szokták kitüntetni. De én is azt gondolom, hogy ilyen teljesítme, azért történelem, 100 éve van ebből, ugye 26-ban mi rendeztük az elsőt Budapesten, és a 100 év alatt nem volt százas gyorsváltunk aranyérmes. És ez most azért Európa
2: most van. Így végig gondolva ez pedig igen. Hát azért mindig voltak olyan generációk, ahol össze lehetett pakolgatni.
4: Voltak is jók, de arany nem volt. Érmek voltak, de arany nem volt. Ráadásul ugye az ismert előzmények miatt, hogy így áll föl a váltó, úgy áll. Hát még délben nem tudta senki. Mi már tudtuk, de ugye meg volt mondva, hogy nem mondjuk el senkinek, csak az érintetteknek. Ugye nekem le kell adni írásba, de fél hatig lehet változtatnom rajta. A döntő fél hétkor kezdődött, tehát fél hatig senki nem tudja meg, sehonnan. És ugye fél hatkor, mikor kijött, hát na aztán akkor itt robbant minden az internettől kezdve. Jó volt látni, na. Szóval megfelelő előzmények is voltak, várakozások, bejött aranyra, szóval az jó történet volt.
2: Hát meg ilyenkor gondolom a riválisok is.
4: Nem örültek.
2: Igen, mondta a kapitány úr, hogy felrobbant az internet ott a helyszínen. Azért gondolom, hogy a
4: nem örültek rivális... az ellenfelek. Nem örültek.
3: Amikor van egy ilyen váltónk, akkor az mennyiben, és most tegyük fel azt, hogy Kristóf folyamatosan vállalni fogja ezt a váltót, mondjuk a jövő évi VB-n és az olimpián is, az mennyiben változtat felkészülésen? Arra vagyok kíváncsi, tehát mondjuk egy amerikai váltó hogy áll össze, összeteszik nagyjából a négy legjobb úszót, valamennyi biztos, hogy gyakorolnak, de hogy egy magyar váltó, hogyha egy ilyen négyes együtt tud maradni, akkor nekik sokat kellene gyakorolni. Ugye beszéltük pont Párizsban, hogy az amerikaiaknak a világcsúcsa az nagyjából másfél másodperc van. Nándi is mondta, hogy ebben legalább még egy másodperc volt a váltások miatt, meg volt egy leesett sapka is a vízbe. Tehát, hogy nekik mennyit kell még plusz munkába beletenni ahhoz, hogy a világ egyik legjobb váltója legyen.
4: Hát ugye most nyilván az.
3: Most Európa hát legjobb
4: ez
3: váltója,
4: a papíron. Ez a világ egyik legjobb váltója most is, és nagyon közel vannak a világcsúcshoz.
2: Ez egy hátborzongató ezt hallani.
3: A vicceadresszes amerikai világcsúcs Phelps-e.
4: A helyzet az, hogy azért a váltó nem olyan egyszerű, hogy tűnik, és a Milákról nem akarok én nyilatkozni, mert egyesség van, de azért elmondhatok, hogy nekem számomra teljesen logikus volt, hogy az EB nem akar váltót úszni. Nézzék vissza, azért négy egyéni számba indult, a logika szerint ott ő is arra számított, hogy történt is, mindegyiket háromszor kellett leúszni. Abból három számát, kilenc úszást a százas gyorsváltó előtt. És ebbe benne volt a főszám, a száz pillangos. Nézzék meg, az előző nap a száz gyorsan az egyes pályán úszik, alig jut be. És ott úszik egy nagyot, szerintem ott billent át ő benne is. Hogy érezte, hogy hoppá, megy ez is. Hát ha így, ez azt ő is elkezdett kalkulni, akkor nyerhetünk. És akkor már ő is másképp gondolkozott, meg tudta azt, hogy az első szám a száz pillangó, és az utolsó a száz gyors. Most neki, ha van másfél óra, az nekünk pihenő van másfél év. És akkor döntött úgy, szerintem teljesen logikus volt számomra, amit ő előtte gondolt, meg ahogy ott közben változott a véleménye, meg ami történt. Ez teljesen magyarázható és logikus, mint ahogy egy-két kapufát rúgtam Párizs előtt, amit feltételeztem, hogy nem jól alakulnak a dolgok, azt azért annál jobban alakultak, de itt ez teljesen érthető volt. Teljesen érthető volt, és meg is csinálta. Megjegyzem, az IFI-be is játszottunk már így, ott a 4x200-as gyorsváltó nyert Indianapolisban, junior világcsúcsa, ugyanígy 1/100 az amerikai, és 2/10 az orosz előtt, de azt őszintén mondom, azt az orosz csapatot nekem odaadják egy órával előtte, akkor azok nyernek. Nagyon nem mindegy, hogy állnak föl. És egyszer majd beszéltünk erről, sok szempontja, nem szabad hullámba menni. De a végére olyan kell, aki a szorosban nyerni tud. Hiába ugyanolyan jó úszó. Ezért járok egy ifi ebbére is figyelni, hogy ott mi történik, ezek hogy viselkednek ilyen feszült helyzetbe. Mert ott azért pörög minden. Szóval ott azért van, aki néha gyengében úszik, hogy éli meg. Akkor van, aki meglepetiszerre úszik, akkor az hogy hat a másikra. Szóval van itt sok okosság ebbe, de egy biztos, hogy ez nem a legjobb felállásunk volt. Ez a négy a legjobb úszónk, de
3: ennél van. A sorrend.
4: Igen, a sorrendben van jobb ötlet.
2: Hát akkor ezt az ötletet nagyon reméljük, hogy majd legkésőbb Budapesten látni fogjuk az MVM Dómara a jövő évi világbajnokságon. Sós Csabának nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt velünk, és mesélt nekünk a magyar úszókról. Göbélyes Gábornak, Göbének köszönöm szépen, hogy itt volt velünk az adásban. Kedves hallgatók, a Víz Összeköt adás ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezető Bitman Emil is búcsúzik. Viszont hallásra.
1: Emil, köszönjük szépen, a körkapcsolás viszont még nem búcsúzik. 16 óra 30 perc a pontos idő. Mielőtt jönnének a legfrissebb hírek, gyorsan részeredmények, illetve egy végeredmény a női kézilabda világából. A többek között Janurik Kingát is foglalkoztató Korona Brassó 32-25-re nyert a Crna Zvezda ellen. 7 gólos erőnyben tehát Janurikék az Európa Liga főtáblára jutásról döntő mérkőzés első felvonása után, és a félidőhöz közelítve Brest Ljubljana a Bajnokok Ligájában 13-11, és Odense Storhamar 11-9.
0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
5: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
6: Nyereg be Magyarország! Lovas ünnep Szilvásváradon 19. alkalommal. Tekintse meg Közép-Kelet-Európa legnagyobb amatőr lovas versenyét. Kis huszárok, nagy huszárok, kocsitolás és fogatvágta. Idén is színes programkínálattal kápráztatják el a nézőket. Nemzeti Vágta. Ma 15 órakor a Dunán.
7: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
8: Max Verstappen idei első győzelmét aratta Bahreinben. Németország újabb katonai támogatást nyújt Ukrajnának. Marad a kellemes őszi idő. Jó napot kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
7: Sporthírek.
8: Andrássy Márton győzelemmel kezdett, ám a második mérkőzésén kikapott a VB ezüstérmes francia Valdiétől. Így a legjobb 32 között búcsúzott a férfi 60 kilósok versenyétől, a bakui cselgáns világbajnokságon. Andrássy így helyezetlenül zárt, akárcsak az egy körrel hamarabb búcsúzó Feczkó Csanád. A másik vasárnapi súlycsoportban, női 48 kg-ban nem volt magyar induló. Hétfőn Pongrácz Bence, valamint Gyertyás Róza és Pupréka lép tatamira a magyarok közül. A négyszeres világbajnok Max Verstappen a Red Bull holland versenyzője nyerte, az év elejéről elhalasztott, és vasárnap a malajziai Sepangban pótolt Formula 1-es bahreini nagydíjat. A 29 éves versenyzőnek ez volt pályafutása 72. és idei első futamgyőzelme. Verstappen mögött a Mercedes-es Kimi Antonelliért célba másodikként, ezzel 84 pontra növelte az előnyét a VB pontversenyben, miután csapattársa, a brit George Russell, motorhiba miatt kiesett. A dobogó alsó fokára a 7-szeres VB győztes Lewis Hamilton, a Ferrari brit pilótája állhatott fel. A heves esőzés és a mezőny nagy részét sújtó műszaki probléma miatt a verseny több mint másfél órás késéssel kezdődött. A férfiaknál Szollár Zsolt, a nőknél pedig Nyilas Zsuzsanna nyerte a középtávú duatlon országos bajnokságot vasárnap Balatonszemesen. A versenyzőknek 2x10 km futást, valamint a kettő között 60 km kerékpározást kellett teljesíteniük. Szollár 2 óra 44 perc 54 másodperces idővel diadalmaskodott a férfiak versenyében, míg a nőknél Nyilas győztes ideje 3 óra 21 perc 32 másodperc volt. Az első helyen kiemelt Kis Antal Botond nyerte meg a férfi egyest a tenisz országos bajnokságon. A Vasas SC sportolója a döntőben 6-4-6-3-ra verte a 7-szeres bajnok Balázs Attillát. A 21 éves játékos a későbbiekben duplázott, ugyanis Kovács Marcel Benjaminnal az oldalán a férfi párosok fináléjában is diadalmaskodott.
7: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
8: Újabb katonai támogatást nyújt Németország Ukrajnának. Az 1 milliárd eurónyi hozzájárulás mellett Berlin az energiaellátásban is segíteni kívánja Kijevet a tél közelettével, jelentette be az ukrán fővárosban tárgyaló német kancellár. Friedrich Merz hangsúlyozta, látogatásával azt is nyomatékosítani kívánta, hogy Ukrajna nyugati partnereit nem lehet megfélemlíteni. A háborúk leállításához ki kell lépni az uralkodás logikájából, és véget kell vetni az egyenlőtlenségeknek, jelentette ki a Szentszéki államtitkár egy interjúban. Pietro Parolin tragédiának nevezte az ukrajnai háborús helyzetet, valamint azonnali és tartós tűzszünetet szorgalmazott. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi tesztelése, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, ez volt a vasútvonal végső és eddigi legalaposabb szimulációja. Emlékérmét bocsátott ki a Magyar Nemzeti Bank az Állatok Világnapja alkalmából. A Pumi elnevezésű 5000 forint névértékű színes fémérme a jegybank magyar pásztor és vadászfajta kutyákat bemutató sorozatának 7. tagja. 800 éve halt meg Assisi Szent Ferenc katolikus szerzetes, a Ferences rend alapítója. Szülővárosában az olaszországi Assisiben az emléknaphoz kapcsolódva ünnepi misét tartottak. Az évforduló alkalmából a Vatikán már korábban rendkívüli jubileumi évet hirdetett. Szent Ferenc egyben az állatok védőszentje is, így hagyományosan az emléknapján, október 4-én tartják az Állatok Világnapját.
7: Közlekedés.
8: Baleset történt a fővárosban a Budaörsi úton, befelé a Villányi út előtt. Az M7-es autópályán Budapest felé Ért térségében új terelést építenek ki. A 19-es kilométernél a belső sávot lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
7: Időjárás.
8: Mindenütt derült az ég. Estétől helyenként fátyol felhők előfordulhatnak, majd holnap is folytatódik a többnyire zavartalan, napos, száraz idő. Éjszaka általában 2-8 fok lesz, de néhol gyenge fagy is lehet. Holnap napközben 22-26 fok várható.
7: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
9: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
7: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sportrádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: 16 óra 42 perc a pontos idő. Kellemes vasárnap délutáni rádiózást mindenkinek, a mikrofonnál Németh Kornél. Női kézilabda bajnokok ligája mérkőzések zajlanak adásunkkal egy időben. A fél időben egy rendkívül szoros mérkőzésen, sőt két rendkívül szoros mérkőzésről tudok beszámolni. Szóval Franciaországban Brest-Ljubljana 13-12, és Dániában pedig Odense-Storhamar 12-11, viszont nem csak a kézilabda világában zajlanak az események, hanem ma is rendeznek már nemzetek ligája mérkőzéseket, labdarúgásról van szó, sőt, mi több, a D-ligában az Azerbajdzsán-Litvánia mérkőzés már jelenleg is tart. A 83. percben az azeri válogatott 1-0-ra vezet, ma este majd 3-4-9-től görög, német, holland, szerb, portugál, norvég és velszi, dán csata, az A-ligában, a B-ligában Koszovó, Ausztria, Írország, Izrael mérkőzéseket rendeznek, de hát minket egyébként, ha teljesen őszinték akarunk lenni, természetesen már a holnap este 3-4-9-es Ukrajna-Magyarország mérkőzés foglalkoztat a leginkább, hogy ezt várjuk a legjobban, és ebben én azt hiszem, hogy semmilyen kivetnivaló, illetve meglepetés nincs. Úgyhogy ennek kapcsán a 21-szeres magyar válogatott labdarúgót hívjuk segítségül, hogy egy picit segítsen eligazodni a pénteki grúzok elleni győzelem után, milyen esélyeink vannak az ukránok ellen, azok után ugye, hogy hazai pályán vereséget szenvedett Márko Rossi csapata. A telefonvonal túlsó végén nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Márton Gábor. Szia Gábor, nagyon szépen köszönjük, hogy bekapcsolod hozzánk így telefonon.

0: is azzal, hogy nagyon, nagyon előrefelé nem voltunk túl veszélyesek, viszont az ukránok nagyon veszélyesek voltak az átmenetben, az engem meglepett, nyilvánvalóan annyira nem ismerem őket, ugye ott azért nem egyszerű a helyzet, de a Grúzia ellen már azt gondolom, hogy nagyon agresszív volt a csapat, rengeteg próbálkoztak akár átlövéssel, akár akciókkal, úgyhogy az mindenképpen bizalomra ad okot.
1: Az első félidőben kifejezetten tetszett nekem, én a helyszíni kommentátorként azt mondtam a hallgatóknak is, hogy arról tudok beszámolni, hogy jó volt látni, jó érzés volt látni azt, hogy nagyon hamar, nagyon magasan letámadtak a mieink, és tényleg hiába, hogy idézőjelben csak egy gólos mérkőzés volt, azért látva a korábbi eredményeket ebben a csoportban, vagy éppen azt, hogy a grúzoknak egyébként hozzánk hasonlóan nagyon komoly téttel bírt ugyanez a mérkőzés, én ezen nem csodálkozom. Mekkora önbizalmat, mit adhat ez a magyar srácoknak szerinted? Ugye a negyedik mérkőzés jön ebben az úgynevezett válogatott ablakban. Itt azért én azt feltételezem kívülről, hogy ez kell, hogy megerősítse a hitüket abban, hogy nem felejtettek el focizni, és tudják ők ezt jól csinálni.
0: Igen, talán mondjuk ha most konkrétan az első ukrán meccset veszük, most én a második meccsről, az északi meccsről annyira nem beszélnék. A Grúzia meccsen a nagy különbség az volt, hogy ott azért az ukránok, mondom, nagyon gyorsan voltak az átmenetek, és azért voltak lehetőség és helyzeteik is. A Grúzia ellen ugye, hát most ne arra ugyan senki, de Kvákesz Vilá, vagy nem
1: tudom kimondani. Kvaracelia, igen, ilyen kommentátor barát neve van. Igen.
0: Így van, tehát nagyon nehéz kimondani a nevét, viszont egy rendkívül jó játékosról beszélünk, és azt gondolom, hogy ő az egyik meghatározó játékos a grúz válogatottnak, főleg a támadásokban. Ő relatíve nagyon jól ki lett kapcsolva, tehát nagyon kevés lehetőséget adtak a grúzoknak. Előre viszont én sem mondom, azt nem lehet azért mondani, hogy a magyaroknak rengeteg helyzete volt, de az abszolút uralták a meccset, tehát igazából azt gondolom, hogy a gól után nem nagyon forgott veszélyben a győzelem. Talán a második félidőben volt egy kisebb időszak, amikor egy kicsit a grúzok úgy nyomtak, megpróbálkoztak, de igazából nem nagy lehetőségeik voltak. Úgyhogy hát ha a formát nézzük, akkor nyilván mindenképpen ez a grúz volt a három meccsből a legjobb. Nyilván nem csak azért, mert győzelem volt, hanem ugye a játék, meg a meggyőződés, tehát meggyőző volt a játék, inkább úgy mondom, úgyhogy hát nem lesz könnyű ez az ukránok elleni meccse, mert hát ők is ugye most éppen egy eléggé sima vereség után vannak, úgyhogy ez nem biztos, hogy jól válogatottnak, most biztos, hogy ők is jobban odafigyelnek, úgyhogy hát érdekes meccs lesz, azt gondolom. De hát nyilván magyarként magyar győzelmet várunk, ez nem kérdés.
1: Így bizony, gyakorló edzőként hogy állsz ahhoz a kérdéshez, és most egy picit, nyilván nem Marco Rossi helyett akarom, hogy mondd meg, vagy hogy bele szólj, akár te, vagy akár én bármilyen álláspontot megfogalmazzak, de mondjuk, hogy ha van egy olyan meccs, ahol nem kap gólt a védelem, akkor gondolom a lehető legkevésbé szívesen nyúl bele az ember. Tehát ha már Kvaracéliát említetted, Osvát kifejezetten jól muzsikált azon az oldalon, a Fradi jobb hát védje, ugye, hogy levette a grúzok legnagyobb sztárját, ha lehet így fogalmazni, ugye Tóth Balázs szerepe adott a kapuban. Ugye egy helyen biztos, hogy bele kell nyúlnia majd Marco Rossinak, hiszen Kerkez eltiltás miatt a győztes góltszerző Kerkez nincs, nem áll rendelkezésre, ő el is hagyta a válogatott edzőtáborát. Adja magát nagyon kézenfekvő, hogy oda akkor Nagy Zsolt, aki most egy sorral előrébb játszott a grúzok ellen, hogy ő kerülhet oda abba a pozícióba?
0: Igen, hát ez ilyenkor mindig elgondolkodott, hogy edző számára, hogy nyilván ugye van másik balhátvéd is, ugye a Vasasból a Doktorics, aki fiatal, tehát hogy ilyenkor ilyen helyzetben az edző kinek szavaz bizalmat, nyilván kívülről más mindig mondani valamit, mert nem vagy velük, tehát aki velük van, az nyilván jobban látja, hogy az adott meccsen melyik játékos lenne hatékonyabb, de hát most, hogyha a rutin mellett szólunk, akkor egyértelműen a Nagy Zsolt a legegyszerűbb megoldás. De hát majd a szövetségi kapitány eldönti, hogy ki mellett dönt, mondom. Kívülről én már ezt megtanultam, ahogy te is mondtad, gyakorló edzőként, hogy amikor néz egy másik csapatot, és kívülről nem értesz dolgokat, akkor utána mondjuk adott esetben az a csapattal utána dolgozol egyszer te is, akkor néha meg akkor máshogy látod a dolgokat. Tehát belülről azért teljesen máshogy élik meg az edzők, jobban ismerik a játékosokat, adott mérkőzés, ugye ki van elemezve, ki az, aki hatékonyabb tud lenni, nyilván akár a védekezésnél, akár a támadásnál, tehát sokféle szempont van.

0: azt gondolom, hogy van alternatívája az edzőnek most Rosszinak, úgyhogy majd ő megérdemti, hogy ki. Én azt gondolom, hogy a Nagy Zsolt a kézenfekvő, mint kívülálló, de hát egy ilyen meccsen azért ez egy fontos meccs, hogyha itt azért nyerni tud a csapat, akkor meg tudja előzni az ukrán válogatott, másrészt van egy marad esélye az első helyre, úgyhogy de hát lehet, attól fiataloktól se kell félni. Nyilván nekem egy picit gyors volt a pár NB1-es meccs után beválogatni játékosokat, de hát én vagyok a szövetségi kapitány, úgyhogy biztos, hogy ővele se tudnának rosszat húzni, egy jó képességű futballistáról van szó, tehát mondom még egyszer, nem mi vagyunk az edzők, nem én vagyok az edző, úgyhogy ez csak így kívülről egy ilyen
1: azért is mondtam, hogy Isten őriz, hogy bárki is azt gondolja, hogy most innen akarom, akár én innen a budapesti stúdióból akarnám megmondani, vagy hogy téged erre kérlek, de ugye nekem is ebbe az irányba mutat, és köszi a megerősítést, ez a Nagy Zsolt féle gondolat, de ugye Doktorics esetében a fiatalság, tehát hogy minden irányból nagyon jó, hogy itt vagy velünk, és egy kicsit megtudtad ezt a helyzetet világítani. Szoboszlai Dominik kikerülhetetlen kérdés, tehát hogy mindig van valami, amivel kapcsolatban beszédtémát szolgált. Tehát az első két mérkőzésen nagyon sok helyen fölbukkant, leginkább szurkolói körökben, de például itt a rádióban is, hogyha egy vitaműsorban beszélgettünk róla, megoszlottak a vélemények, hogy sokat lépett hátra, és hogy talán egy kicsit, vagy nem is annyira kicsit elaprózta, vagy fölélte az energiáit, és hogy elől, ahol neki kellene igazán villognia, hogy oda kevesebb energiája jutott. Látsz-e ilyen tekintetben, vagy láttál-e ilyen tekintetben változást a grúzok elleni mérkőzésen, és nyilván ez most megint innen kívülről azért okoskodásnak tűnhet, de hogy hol lehetne őt a legjobban használni, mert az valóban nem nagyon járja, hogy a labda kihozataloknál legyen ott a saját 16-os környékén, de egyébként megérjen fel minden támadással, és elől is varázsoljon. Tehát, hogy azért persze sokat bír, a Liverpool egyik legjobbja, rengeteget fut, de szóval azért csodák nincsenek, tehát hogy az, hogy hátul is, meg elől is ugyanazt a teljesítmény nyújtsd, az azért nem nagyon működött még eddig korábban se, és ezt követően sem. Tehát azért vannak védők, középpályások és csatárok.
0: Igen, nyilván ezzel kapcsolatban mi is nyilván baráti körökbe, szakmai körökbe beszélgetünk, hogy ez megint mondom így kívülről mondva, hogyha az ember azt gondolja, hogy nincs most a Sallai, egyébként nincs a Varga, ugye, aki azért hát eléggé fontos szereplői a támadásainknak, ugye a Roland ezekkel a iszonyatos jó rágyorsításokkal, cselezőkészsége a barna a kapu előtt, akit mindig meg lehet találni, és nemzetközi szinten is kapura veszélyes, fejjel, lábbal is akár, inkább fejjel az extra, de lábbal is azért veszélyes, és én most egy kicsit azt érzem, ugyanezt érzem, és ahogy beszélgettünk másokkal is, hogy nyilván valakit nem frankóz fel a nyugati sajtó, tehát alapember lett a Liverpoolba a Szoboszlai, rengeteget melózik. Nekem egy picit a válogatottban az hiányzik, hogy én nem, tehát az, hogy ő szabad szerepkörbe játszana, szerintem nem kérdés. Ő melózik így is eleget, viszont nekem is ez a problémám így kívülről, hogy egy kicsit egy olyan játékos, mint ő, aki fantasztikusan rúg, akinek remek labdái vannak, vagy akár saját maga is tud magának, vagy a másoknak helyzetet teremteni. Nekem nagyon sokszor messze van a kaputól, tehát lehetne őt szabadon hagyni, hogyha közelebb csinálja ezeket a dolgokat az ellenfél kapujához, szerintem sokkal veszélyesebb lenne, meg sokkal hatékonyabb, de hát ez az én véleménye.
1: Igen, mit szóltál ahhoz egyébként, itt a grúzok ellen volt egy olyan szituáció, a mérkőzés vége felé volt, már az utolsó csere után, amikor kikerült a támadó szekció vagy a középpálya bal oldalára, ott volt az, amikor talán a legkevésbé tudott, nem hogy ficánkolni, hanem jóformán nem is nagyon lehetett észrevenni, tehát hogy ha választani lehetne, ugye nyilván most feltételes módban beszélünk, mi viszont abban a helyzetben vagyunk, hogy itt ebben a környezetben megtehetjük ezt, majdnem, hogy azt mondom, hogy tét nélkül is, de ugye vagy középen, vagy ez, amit mondtál, ugye szabadabban ez a balra kihúzva ott éreztem, vagy éreztük mi ott a helyszínen a legkevésbé jónak Marco Rossit részéről ezt a döntést, de persze nyilván úgy, hogy minden felelősség az övé, ezt megint nem győzöm hangsúlyozni, hogy mi innen kívülről.
0: Mindenki tudja,
1: így van.
0: Nekem nem az a problémám, hogy ő most honnan indul, mert nagyon jó fizikai adottságai vannak, nagyon jó lesz le ember, tehát ezt most balról, jobbról, középről teszi meg. Nekem a probléma az, hogy messze van az ellenfél kapujától. Tehát az, hogy most ő balról indul, jobbról indul, egy ilyen képességű játékos, vagy középről, az teljesen mindegy. Csak elaprózza az erejét arra, amit te is mondtál az elején, hogy nagyon messze van a kapu, és ugye nem mindig nem ér fel onnan, vagy nem tud felérni. Tehát az a válogatottnak az a fajta veszélye, hogy ő mondjuk átlő, vagy mit tudom én, emiatt egy picit kevesebb, ugye, pedig hát azért...
1: Hát most a grúzok ellen, és bocsánat, közbeszólok, ugye a grúzok ellen pont volt egy elég életerős komoly löket a Mamardashvilinek, Liverpooli
0: klubtársának. Hát így van, tehát ez valami nekem hiányzik őtőle, hogyha a följebb játszana, és mondom még egyszer, tehát itt az ellenfél kapujától a távolság nekem a probléma, nem az, hogy most ő honnan indul, bárhonnan tud helyzetet kialakítani, vagy lőni. Talán ez amit én gondolok, hogy hatékonyabb lenne, és ezáltal nyilván válogatott is veszélyesebb lenne, mert azért, hogyha levesz embert, onnantól kezdve ugye figyelnek rá, tudják, hogy remekülő, onnantól kezdve az ellenfél megbomlik, a védelem itt-ott, tehát onnantól kezdve meg már teljesen lehet egy második szándékból más játszani, akár indulót, akár védők mögé bejátszani a labdát, tehát amikor meg van bontva az ellenfél védelme, akkor azért és ő meg tudja bontani akár azzal, hogy levesz embert, akár azzal, hogy félnek tőle, hogy lő. Nekem ez egy kicsit hiányzik, de hát a többit nem lehet elvenni tőle, tehát tényleg rengeteg melózik, csak nekem én közelebb szeretném látni a kapukhoz.
1: A telefonvonal túlsó végén a labdarúgóként 21-szeres magyar válogatott Márton Gábor, a Kozár Mislány vezetőedzője, akivel a magyar labdarúgó válogatott eddigi Nemzetek Ligája szerepléséről beszélgetünk, és egy picit ugye próbálunk már előre tekinteni az ukránok elleni mérkőzésre. Picit összefüggés, ugye említettem, hogy beszélünk majd arról, hogy mi újság a Kozár Mislány házatáján, mert hogy ennyire hosszú szünet, szerintem én legalábbis a saját fejemben, ha így visszapörgetem, nem emlékszem, ugye, de ennyire is ráadásul az, hogy 4 meccset kell a válogatottnak lejátszani, ilyen még nem volt korábban. Ezt az extrém terhelést csak a fizikai mutatókat kell nézni, vagy ilyenkor a pszichés felkészítésen is sok múlik. Ugye múlt hét pénteken játszotta a csapat az első mérkőzést, aztán azóta ugye volt egy belfasti kirándulás, most pénteken volt ugye a grúzok elleni csata. Ilyen szempontból készszerencse, hogy nagy szombat egyáltalán nem egy messzire lévő távolság, vagy nem kell messzire menni, de menni kell. Szóval, hogy a fizikai részének van egyértelmű mérések, mutatók, az teljesen egyértelmű. Minden, ami nem a fizikai méréseken alapszik, mennyire fontos. Mondjuk kérdezek egy nagyon, lehet, hogy aztán ez ilyen nagyon egyszerűnek tűnhet, de mondjuk ezt a monotonitást, hogy tűri egy-egy játékos, vagy mindenkinek egyformán, mert hogy profi ugyanúgy kell ezt tűrnie? Nem gondolom, hogy szerintem ez nagyon személyiségfüggő.
0: Nem, hát nem vagyunk egyformák. Mindenki máshogy regenerálódik, mindenki máshogy dolgozza föl a mérkőzéseket, mindenki máshogy tud meccsről meccsre fölpörögni. Nyilván ennek van egy mentális, meg van egy fizikális oldala. Lehet ezeket mérni, de nyilván most már azért mindenhol mérnek adatokat, de azért a legjobb az, amikor az ember beszélget a játékosokkal is, hogy érzik magukat, meg nyilván látod azt, hogy az a játékos mondja, hogy nagyon jó van, de azt látod az edzésen vagy a mozgásoknál, hogy hát nem igazán, tehát hogy van a tudomány, meg van a szem, meg van a kommunikáció, amiből szerintem össze lehet rakni, meg mondom, van egy olyan fajta játékos ismeret egy edzőben, hogy tudja, hogy melyik játékos már milyen gyorsan regenerálódik, mennyire bírja a sorozatterhelést, tehát most nyilván válogatott játékosokról beszélünk, még akkor is, hogyha mondtad, hogy azért ugye ez egy extrém dolog akár a válogatottnak is, hogy most itt 2 hét alatt gyakorlatilag 4 meccset kell lejátszani, ugyanúgy extrém, ez nekünk is klubedzőknek, hogy ilyen hosszú kihagyás van, úgyhogy mondom, ez abszolút kívülről nagyon nehéz megmondani, ez tényleg az ottani stáb, akik mérik az adatokat, akik ismerik a játékosokat, a szövetségi kapitány. Ők tudják azt, hogy már 4. meccset ilyen rövid idő alatt ki az, aki tudja. Nyilván most nem az, hogy le tudja játszani, hanem hát nyerni kell, minőséget kell produkálni. Úgyhogy ez egy kicsit összetettnek hangzik, de nem annyira összetett, és csak csupán azon múlik, hogy mennyire ismered a játékosaidat, mit mutatnak a számok, mit mond a játékos. Tehát igazából ebből le tudod szűrni azt, hogy meg mit látsz nyilván az edzéseken, edzésekről szerintem ilyenkor nagyon nem lehet beszélni, inkább csak mozorgásról, frissítésről, regenerációról, úgyhogy talán ennek az összessége az, ami megadja a végén, hogy ki az, akire számított kezdőbe, mit várhoz tőle, mennyit tud játszani minőségbe, hanem az, hogy végig poroszkál egy meccset, ki az, akivel tudsz húzni. Ez is egy érdekes, mert nem minden játékos olyan, hogy be tud állni, tehát hogy nem vannak olyan játékosok, akik nem jó cserének, tehát hogy behúzod és nem épp tudja úgy fővenni a ritmust. Tehát nagyon, ilyen szempontból sok összetevős, főleg így 4 meccs után ilyen rövid idő alatt. Tehát ezt is majd most így azt mondom, kívülállóként hál' Istennek nekünk kell dönteni. Megvan ott az a stáb, aki erre fel tudja készíteni játékosokat, meg be tudja dönteni, hogy ebben a helyzetben kik lesznek a legjobbak. A tévedés mindig benne van, ezt mi tudjuk edzők, úgyhogy a szándék a lényeg, hát most azt előre nem lehet mondani, most minden úgy fog klappolni, ahogy elgondolod.
1: Így bizony, éppen ezért nem is akartam jobban belemenni, ugye Nagy Zsolt nagyon adta magát itt a Kerkez sárgalapos eltiltás miatti dolgok miatt, de az összes többi pozíciónál, hogy tényleg kinél mit mutatnak a számok, azért ez már a 4. meccs, tényleg csak akik a csapat legszűkebb környezetében vannak, tudhatják ezt, úgyhogy minden további találgatásba felesleges belemenni. Eleve, ha már azt említetted, hogy a klubedzőknek is ez egy extrém időszak, ha jól számolom, vagy ha jól néztem utána, a 2007-2008-as kiírás tavaszán voltál először beugró edző Kozár Mislenyben, azóta ugye 2010 a második nekifutás, és ez így, hogyha a beugrást is számolom a 2007-2008-as szezonban, akkor ez a 4. alkalom, ráadásul egy nagyon nehéz helyzetben vette rá a csapatot. Viszont ez a nagyon hosszú idő most jó tesz, ez ilyenkor nagyon jó, hogy van egy, nem tudom, második alapozás, nem tudom, minek nevezzem ezt a tényleg extrém hosszú időszakot, a folytatást nézve, hogy álltok Kozár Mislenyben, hogyan várod a folytatást a klubcsapatodnál?
0: Hát igen, ez a nehéz helyzet, hát azt kell, hogy mondjam, hogy hát nekem még nem volt könnyű helyzet, ugye egyszer sem, nem mindig olyan helyekre mentem, ahol kieső helyen volt a csapat, vagy utolsó volt, ez így volt 3 éve Kozár Istenben, akkor 20-ak voltak, úgyhogy ebben semmi Zalaegerszeg a 17. nem tudom, a 16-ból, tehát most nem is akarok így belemenni, tehát hogy ilyen csapatok talán egyedül a videóton volt, ahol ugye előjátszottunk, de hát ott meglátjuk, ott nem volt tőlem jó második hely sem, mert azóta meg jó szerepel a csapat, de hát ez egy ilyen dolog, de nyilván az, aki mondjuk jó formában van, vagy az elejétől a csapattal van, annak nem biztos, hogy jó ez a hosszú szünet. Én most hazudnék, azt mondanám, hogy nekünk nem tett jót, ugyanis ugye átvenni a csapatot, mert fel kellett mérni, jobban meg kellett ismerni a játékosokat, milyen állapotban vannak. Ennek ellenére sajnos mégsem úgy sikerült azért ez a 2 hét, hogy ahogy szerettük volna, mert 2 edzőmeccset terveztünk, de sajnos erre a hétre, még ugye hát még vasárnap van, erre a hétre tervezett MTK elleni elmaradt, mert az MTK visszamondta az utolsó pillanatban, nem tudott érdembe kiállni, nem volt annyi játékos a válogatottságuk meg sérülések miatt. Úgyhogy sajnos ott edzenünk kellett, és nem tudtam megnézni úgy játékost, ugye rendes mérkőzésen, ahogy szerettem volna. Edzettünk, hát majd a folytatás eldönti, hogy én azt gondolom, hogy azért ennek ellenére van fejlődés a csapatban. Hát semmi újdonság nincs. Most ha hátul vagy, akkor azért kell nyerni, ha elől vagy, és más célém is, akkor azért kell nyerni.
1: Úgyhogy, van sapka úgy, azért, nincs sapka azért.
0: Igen, tehát olyan nagyon nagy különbség nincs. Úgyhogy meglátjuk, hát bízom benne, hogy ennek ellenére azért sikerült egy kicsit előreléptünk, de hát majd a jövő hétvégén kiderül ugye mindjárt a Diósgyőr ellen, úgyhogy.
1: Ezt akartam mondani, hogy ha van borzasztó nehéz sorsolás, ami egy ilyen hosszú szünet után jöhet, az a Diósgyőr, ahol ugye Feckó Tamás érkezésével, mint a sivatagba egy pohár víz, úgy várták azt, hogy meglegyen az első győzelem, ugye ők a Gyirmót ellen sikerrel zártak, ti ugye a Karcag elleni 1-1-es döntetlennel vonultatok erre a szünetre. Embert próbáló feladat, vagy minek nevezem? Ugye most elmondtad, hogy nincs könnyű, mert ha elő vagy, akkor azért kell nyerni, ha hátul vagy, azért kell nyerni, de most anélkül, hogy ráböknék, vagy bárkit is meg sértenék, vagy bántanék ezzel, de még talán még a listavezető Sori ellen sem lenne ennyire nehéz a helyzet, mint hogy tényleg az extra motivált, és tényleg, nem tudom, 1000 fokon, ha már ott kohó volt korábban Diósgyőrben égő DVTK ellen.
0: Hát nézd, mindenkivel játszani kell, most hogy ez pont így jött ki, hát meglátjuk. Hát én azért bízom benne, hogy a Diósgyőrnek se lesz könnyű. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindig azt mondom, hogy mindig meg kell találnod a saját motivációdat, amit mondtam az előbb, tehát hogyha valami dobogóért játszol, vagy feljutásért, akkor nyilván az a motiváció, ha hátul el akarod kerülni a kiesést, akkor az a motiváció, tehát ezt a játékosoknak meg kell találni maguktól, nyilván mi azt hozzá tudunk kicsit tenni, de én még azt szoktam mondani, hogy a motivált játékosnál nincs jobb játékos, és hogyha nekem kell motiválni egy játékost, hogy a jobb akarjon lenni, nyilván most NB2-ről beszélünk, NB1-be akarja játszani, vagy külföldre akarja menni, és azért Michelinben volt, láttunk példát bőven rá az elmúlt időszakban, csak említem a Várkonyitól elkezdve, aki mondjuk így a más utat járt be, de az Átrok, a Molnár Ádin, a Kosznowski, tehát hogy azért innen rengeteg olyan játékost tudott elkerülni egy szezon után, fél szezon után, hogy külföldön van most már mindegyik, úgyhogy ha ez nem példa a játékosok előtt, ha nekem mostóról kell belül kiverni, akkor szerintem akkor baj van. De hál' Isten erre nincsen szó, úgyhogy velük a játékosok, nagyon sokat megosztunk most, azért most a ilyen futballberkekben kaptak rendesen, ha azt mondom, ebben a két évben, úgyhogy de megcsinálták zokszó nélkül, mondom, ez egy kicsit így beárnyékolta az első edzőmeccsünk, amit lejátszottunk, ott a harmadik percben volt egy kiállítás, tehát onnantól kezdve az a meccs ment a kukába, igazából szakmailag értékelhetetlen volt, úgyhogy a második elmaradt, tehát ez ami egy kicsit hiányérzetem van, de olyan szempontból meg volt egy-két olyan sérültünk, aki az önállunk húzó ember lenne, vagy jó játékos, azok meg most azért fel tudtak épülni, úgyhogy bízunk benne, hogy sikerül jól folytatni a szezont, és hát legalább olyan megnehezíteni a Diósgyőr dolgát, hogy nehogy azt higgyék, hogy a babis hús.
1: Kíváncsian várjuk a folytatást, érdeklődve figyeljük majd. Nagyon szépen köszönöm, hogy így a vasárnap délutánodból egy fél órát ránk szántál. Az elmúlt, ahogy említettem, szűk 30 percben a játékosként 21-szeres válogatott labdarúgóval, a Kozár Michelin vezetőedzőjével, Márton Gáborral beszélgettünk, természetesen nemzeti csapatunk eddigi Nemzetek Ligája szerepléséről, na meg persze egy picit a klubvizekre evezve a Kozár Michelin jelenéről, közeljövőről. Gábor, szurkolunk tehát nektek, ami a lényeg, ne legyen sérülés, ez a legfontosabb, és aztán onnantól kezdve a pályán elért eredmények úgy is bizonyítják majd, hogy kinek milyen, hogy is mondjam, irányt kell majd vennie a folytatást nézve. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy itt voltál velünk, és 17 óra 7 perckor azt tudom mondani, hogy rá pillantunk az adásunkkal párhuzamosan zajló kézilabda mérkőzésekre, mert egyelőre ezeket tudjuk nézni, a Nemzetek Ligájában majd este jönnek a mérkőzések. A 43. percben továbbra is szoros a csata Franciaországban, Brest-Ljubljana 21-19, érik a meglepetés Dániában a 43 perc játék után, Odense Storhamar 16-20. Egyelőre itt tartunk, tehát a folytatásban is majd, labdarúgás előtte viszont zene, Medix és a Metro a folytatásban.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: egy fuvar vár.
1: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.
2: 17 óra 11 perc a pontos idő, kellemes vasárnap délutáni rádiózást mindenkinek, a mikrofonnál Németh Kornél. Hamarosan labdarúgással folytatjuk, előtte viszont kézilabdás részeredmények a velünk párhuzamosan futó mérkőzésekről. A Bajnokok Ligájában 3/4 óra játék után Brest Ljubljana 22-19, és a 46. percben Odense Storhamar 17-21. Továbbra is azt mondom, hogy érik a meglepetés Dániában, hiszen az elvileg esélytelenemnek tartott norvég csapat vezet. Európa Liga selejtezők is játszanak, minket magyarokat leginkább a legmagyarosabb csapat a Brassó szereplése érdekelt. Januri Kingáék az első mérkőzésen 32-25-re nyertek a szerb Crna Zvezda ellenében. Márton Gábor volt itt velünk a telefonon, vagy a telefon segítségével az elmúlt percekben, most viszont élő vendég érkezett a Nemzeti Sportrádió stúdiójában. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Puskás Akadémia kapus edzőjét, Nitring Istvánt. Akik nézik az élő kamerás képeket, láthatják, hogy rózsaszín szerelésben érkeztél. A Pink Október kampányhoz csatlakozott a Puskás Akadémia együttese is. A merrák elleni küzdelemre hívjátok fel a figyelmet. Ez kimondottan, ahogy így elnézem, bár nem vagyok marketing szakember, de a rózsaszínből, illetve a rózsaszín szalagból ez egyértelműen látszik, hogy ez gondolom a Pink Októbernek szól ez a felső.
3: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat. Igen, ez természetesen annak szól, és mindenféleképpen egy jó marketing fogásnak tartom, főleg így, hogy ugye azért én a női csapathoz is kötődöm, mert edzőjük vagyok. Hát most...
2: Jól áll egyébként.
3: Mindenki nézze, kedvesem is azt mondta, hogy jól áll neked a rózsaszín. Csajok már akarják cserégetni velem, mert a méretben nem. Egy-két nagyobb darab, de szerintem egy tetszetős darab.
2: Így van. Ha már viszont a hölgyeket említetted, ezzel kellett volna talán kezdenem, hogy gratulálok az Astra elleni kupa továbbjutáshoz. A legjobb 8 között van a csapat, 5-0. Azért az erőviszonyokat elnézve, bár ez most egy kupamérkőzés, itt nem számít, de azért az újonc ellenében egyértelműen esélyesek voltatok. Milyen volt a mérkőzés? Az eredményre, ha valaki rápillant, ez egy tükörsima továbbjutást feltételez.
3: Mondhatjuk annak, igen, annak ellenére, hogy azért a bajnoki mérkőzésen nagyon megszenvedtünk náluk.
2: Hát tehát nagyon sokáig vezetett az Astra, és a végén tudtátok őket bezárálni.
3: Egy fejes gól alatt vezettek, igen, az első félidő után jöttünk vissza egy kicsit a játékba. Olyan helyzetek alakultak, hogy a kapusuk is jó védett, mi se voltunk éppen toppon a helyzet kihasználásokkal. Most egy picit másképp volt, tehát nagyon hamar azért 3-0-ra elhúztunk, és onnantól kezdve hát lehet azt mondani tényleg, hogy egy sima mérkőzés volt. Minden tisztelet az Astráé, pálya minősége se volt tökéletes.
2: Igen, ez ülőn, ez már visszatérő probléma.
3: Ez már nem ülő.
2: Ja, ráadásul ez Kelem pálya, most már bocsánat.
3: Ez most igen. Már a Kelem pálya, próbáltak mindent megtenni, tisztelettel kell beszélnem erről, mert azokat az emberek, akik itt a pályáért felelősek, pont ott a mérkőzéseit tettek, vettek, és próbáltak javítani a minőségen, de ez azért mindig rányomja a bélyegét.
2: Igen, hát mondjuk erről például tudna mesélni a Ferencváros, ugye a Szent Mihály elleni idegenbeli mérkőzésen az amúgy jó képességű szerb válogatott Milica Kostić kapott olyan gólokat, amik ilyen mindenféle göröngyökön pattogtak jobbra-balra, de hát arra aztán nincs az a kapusedző, aki fel tudja készíteni a kapusát.
3: Erre még ráfűznék pillanat egy kicsit, hogy ugye hát próbáltunk gyakorolni, ugye, hát voltunk ugye bajnokin, tapasztaltuk, ami ugye szembe jött, és jönnek be az edzők, vezetőedző Halászi Kinga és Mészáros Dalma segédedző, és jönnek be, és kérem szépen a reakció labdáidat. Mondom, Jézus Mária, végre milyen jó ötlet. És kimentünk egy tükörsima felületű pályára nálunk gyakorolni, de tényleg ilyen háromszög alakú reakció labdákkal, imitálva azt, hogy körülbelül mire készülünk hétvégén.
2: Na, amiért mondtam, hogy nincs az a kapusedző, aki föl tudja készíteni az ennyire váratlan helyzetekre a kapusát, szóval, hogy ez egy borzasztó nehéz helyzet. Van viszont olyan kapusedző, aki most szárnyal a boldogságtól, vagy elégedett, vagy büszke, vagy ennek a keverékét érzi, hogyha magyar felnőtt férfi válogatott kapusaira ránéz, hiszen mielőtt bárki félreértené, nem a rózsaszínben való mi volt ott, de egy picit tényleg hadd udvaroljak, kedveskedjek, helyettesíts be a legmegfelelőbbet ide ebben az esetben. tényleg a büszkeség, az elégedettség, de nem megelégedettség, mi az, ami ilyenkor az emberben munkálkodik? Megéltél egy csomó mindent játékosként is, nyilván edzőként, amikor dolgozol, vagy nevelőként, sokkal inkább szerintem talán ez lesz a jó kifejezés, ennél jobb visszaigazolás alig, ha kell, hogy ott vannak címeresben, és mind a három kisebb-nagyobb időt eltöltött a kezed alatt.
3: Természetesen a büszkeség az első, amire az ember ilyenkor gondol. Látom a posztokat, látom a három kapust Puskásmezben, Szőlősi Gyuri posztjában is. Nem vagyok az a típus, aki nekiáll ezekkel mindenféle csodát tenni.
2: Én viszont most szent szándékkal rákérdeztem, úgyhogy légy szíves.
3: Köszönöm, köszönöm. Mindenféleképpen az ember természetesen ilyenkor üzen neki, ugye Gundel Takács Bencének ez volt az első alkalom, hogy meghívták. Rögtön üzentem neki, miután a keretet megláttam, kihirdették.
2: És itt egy pillanatra engedd meg, hogy hadd szóljak közben, és elnézést kérek, ne haragudj. Sokat tanakodtunk azon, hogy a kvázi harmadik számú kapus szerepe az... Az milyen megélni? És arra jutottunk, anélkül, hogy ott lennénk, anélkül, hogy itt a mikrofon mögött bármelyikünk is megközelítette volna ezt a szintet, de hogy például Bence esetében úgy képzeltük el, és nem tudom, talán megerősítesz most ebben, ha beszéltetek, amikor kijött a meghívó, hogy ugyanolyan szárnyalva és boldogan érkezett el kibe, mert hogy neki ez volt az első, mint az a Tóth Balázs, aki pontosan tudja, hogy most neki kell megoldani. Tehát, hogy van olyan, aki mondjuk, ha már sok, egy bizonyos ideje ott van a csapatnál, nem biztos, hogy szeretné ezt a szerepet, de mondjuk például Szappanos Péter kifejezetten, ha lehet így fogalmazni, lubickolt ebben, tehát ő sem problémázott ezen, de talán Gundel Takács esetében meg az első alkalom miatt semmilyen tekintetben ő nem lógott ki. Bár csak azért kérdezem, mert egy picit ugye fölmerült Dibusz Dénes hiányában, volt, aki nagyon kiforgatta ezt, és ez a ló nincs jó, a szamár is butasággal próbálta könni, de szerintem ez nagyon-nagyon
3: nem
2: buta
3: kéne
2: gondolat.
3: Szerintem ebbe az irányba elmenni, de szerintem legyünk büszkék azokra, akiket beválogatnak, fogadjuk tisztelettel a döntéseket, és hogy ez kire esik, az éppenséggel a hatáskörök feladata. Hát természetesen, aki ismeri a Bencét, az tudja, hogy milyen emberrel állunk szemben, ő is helyén kezeli a dolgokat, fiatal kora óta, amikor oda került hozzánk, akkor is még egy gyenge szárnyakon álló kis madár volt, akinek azért a testalkatát nagyon át kellett dolgozni, meg hosszú időnek kell telteni ahhoz, hogy ilyen szinten tudjon védeni, amilyen teljesítményeket mostanában nyújt. Ez azért nagyon sok munkának a gyümölcse, ez azóta alakult ki, és azokkal a lehetőségekkel, ahol őt mindig ellátták a mérkőzés percekkel, onnantól jött. Én ezt elővetítettem már, tehát beszélgettünk már a Gergővel elég sokat erről, Olasz Gerivel, és már
2: mai akkor... Mai műsorunk szerkesztője, igen?
3: Igen. Korábban, tehát már majdnem egy évvel ezelőtt, amikor az Zalaegerszegben futott egy fél évvel ezelőtt, és akkor futott egy jó kört, akkor mentek itt a húzavonák, én azt mondtam, akkor, hogy egyáltalán nem fog meglepődni, ha közeljövőben meghívót fog kapni. Most ez természetesen megtörtént, az ember boldog, kihúzza magát, mert azért mégiscsak egy Tóth Balázs Pécsi Ármin és egy Gundel Takács Bence időszakosan, hosszabb, rövidebb ideig azért a kezünk alatt pallérozódott. Örülünk neki, kirakjuk az ablakba, de ettől még a holnapi munka nem lesz könnyebb.
2: Így van. Mit szólt Bence, és kérlek segíts, hogy amit fel lehet ebből fedni, hogy fogadta ő maga a meghívót, amikor beszéltetek, mi volt az ő első reakciója? Mennyire fejtettük meg jól, vagy mennyire vagyunk jó nyomon, amikor azt mondtam, ugye itt példaként azt hoztam fel, hogy mi oda jutottunk, hogy szerintünk szárnyalt, amikor megtudta, hogy neki is be kell költöznie Telkiba az edzőtáborba.
3: Nagyon rövid üzenetváltás volt, nem szeretem...
2: Boldog vagy? Igen.
3: Nem, hát ugye természetesen a gratuláció először, másodszorban, ugye, tehát igen, örülök neki ennyi idő után, és eljött a te időd, és megkaptad a lehetőséget. Ez most így visszatérve egy kicsit a harmadik számú feladatára, aki természetesen, akit először hívnak meg, ugye azokkal a reményekkel, hogy a keretben van. Ez korábban nem volt így, visszautalok a saját időszakomra, amikor volt egy aránylag jó évem, és akkor ugye még csak két kapust hívtak meg az edzőtáborban, nem volt ez a trend, hogy három kapussal dolgoznak, és akkor tartalékként jelölték meg a harmadik. Egyszer az én nevem is oda került erre a listára. Nagyon boldog voltam, ugye az ember nem kívánja azt, hogy a másik kettőnek bármilyen problémája van.
2: Ez ki, Petri Zsolta küzdöttél akkor?
3: Ez akkor a Brockhauser Pisti volt, illetve emlékezetem szerint vagy a Petri Zsolti volt, vagy Kosztolani, nem tudom most így.
2: Nagyságrendileg időben igen, igen,
3: nem
2: ott vagyunk.
3: Igen. Teljesen, de hogy az egy más lelkület. Tudni kell, hogy miért mész be, tudni kell, hogy kiket kell segítened, tudni kell, hogy milyen helyre kerülsz be, mik a te feladataid, és ahogy én ismerem a Kavicsot, a Köves Halvi Pistát, tehát a kavus edzőt, illetve a stábtagokat, szövkapott, azok feketén-fehéren ezt a dolgot letisztázták vele, tehát, és hát nem is lehet más ebben a szempontból az ő útja, hogy tisztelettel, becsülettel ezt a dolgot elfogadja és helyén kezeli.
2: Mitring István, a Puskás Akadémia kapus edzője a vendégünk itt a Nemzeti Sportrádió stúdiójában, pedig beszéltünk már röviden, de majd még egyébként kitérünk a hölgyekre is, ha már női mérkőzésről, az Astra elleni kupa mérkőzésről érkeztél ide hozzánk a stúdióba, de mégiscsak beszélgetésünk alapját a magyar felnőtt férfi labdarúgó válogatott adja, mind a három kapus részben, egészben, rövidebb, hosszabb ideig, de Puskás Akadémia nevelés. Pécsi Ármin természetesen, amikor Liverpoolba került, akkor egyik pillanatról a másikra nagyon nagy sztár lett, mindenki kíváncsi volt arra, hogy Pécsi Ármin honnan indult, hogy indult. Én most azt látom azért, és nem csak Pécsi Árminról szól ez a történet, de akkor, amikor mondjuk jött a grúzok elleni mérkőzés Szoboszlai Dominikkal, Kerkezzel, hogy azért csak volt nálunk három, oké, hogy náluk is volt egy, aki egyébként sajnos most pont még jelen pillanatban Ármin előtt van a sorban, ugye Mamardasvili személyében, de hát úgy nőttem fel a korosztályomnak ez a sajátja, hogy nem nagyon, nem az, hogy három, hát egy sem nagyon. Tehát amikor német Krisztián Gulácsi Péter oda került, messze nem kaptak ekkora szerepet, vagy ilyen lehetőséget, mint ami Kerkeznek, vagy Szoboszlainak jut. Szóval én inkább innen közelítem meg ezt a dolgot. Mennyire kell, vagy hogyan nézette ezt, mennyire lehet ezt így nézni, kell így nézni, nem így kell nézni, tehát hogy persze ez egy nagyon nagy dolog, hogy ott van, de a teljesen természetes fejlődési folyamat, hogy most per pillanat a Liverpool kötelékéhez tartozik, de nem ott, hanem ugye Ausztriában szerepel.
3: Ugye ez indul onnan, hogy mibe gondolkodtak a szerződéskötéskor. Ugye 5 éves szerződésről beszélünk, amiben ennek teljesen a fázisai le voltak előre vetítve. Tehát oda volt írva. Mi is kimentünk, volt kapusedző kollégáimmal, a mostaniakkal is. Kimentünk, szépen fölültünk a repülőre, elmentünk, Ármin, Tóth Balázs, Manchester, mind a kettő ott lakik, meglátogattuk őket, és beszélgettünk bizonyos dolgokról. Persze, akkor is a büszkeség vezérelt minket, de azért tudtuk azt, hogy milyen helyre megy, mi az a nagyságrend, amit neki majd ott munkával el kell érnie, és hogy ez a projekt, amit ugye a menedzsment tett neki az asztalra, ugye én beszélek mindegyik játékosnak a szüleivel is néha, és ugye rákérdez az ember, akkor a realitások talaján van mindenki.
2: Ú, de jó ezt hallani.
3: Tudja, hogy miért kerültem oda, tudja, hogy milyen helyzetben vagyok most, tudom, hogy mit akarok elérni, és ez a tudatosság, ez hova fog kifutni, ezt meglátjuk.
2: Megengedett, hogy közbe kérdezek egyet. 2016 óta, ha jól mondom, ugye 10 éve vagy a Puskás Akadémiánál nagyságrendileg, vagy lehet,
3: 20 éve.
2: De... Bocsánat, elnézést, akkor azt mondtam. Akkor 2000, igen, akkor egy tízessel arrébb számoltam. Viszont ami a lényeg, hogy ennek az ellenkezőjéből sokkal többet lehet hallani, vagy gondolom láttál te is, amikor nem a realitások talaján mozog valaki. Tehát, hogy ez, hogy az oda akarok kiukadni, hogy ez mennyire nekem örömteli hallani, de hogy ez mennyire nagyon fontos, mert anélkül, ha nem látod reálisan a helyzetedet, akkor nem működik, vagy nem megy ez a dolog.
3: Egyetlen példát tudok ide gyorsan felhozni. Most egy éve vissza hívtam egy, hát mi öreg diáknak hívjuk, egy kapust, akiből ugye kapusedző lett, és ez aktuálisan éppen a Tóth Balázsnak az akkori partnere, a 97-es születési korosztályunknak a Boros Renátó nevezetű másik kapusa volt, aki a akkori utánpótlás válogatottaknak U16-os korig az első számú kapusa volt, a Balázs pedig még egyelőre szóba se került. Tehát itt a itt ezek a dolgok, hogy hogy jött elő a Balázsnak a tehetsége, mikor fejlődött annyit, tehát ez az utánpótláskör egy olyan időszak, amikor rengeteget változnak a gyerekek, és mire elérik a felnőtt kort, mire amikor a felnőtt korosztályba belépnek, akkor mérik a tyúkokat, ugye számolják, és
2: így van.
3: Tehát, és akkor tudjuk megmondani azt, hogy ez a munka, ez hova futott ki. Nem mindenkinél van ez a realitás meg. Mert beszélhetünk szülőkről, beszélhetünk játékosokról.
2: Hát sőt, legtöbbször talán a szülőktől fúj, nem a passzáció.
3: Nem feltétlen. Tehát azt kell mondanom, hogy az utóbbi időben, akikkel szerencsére engem összehozott a sors, és nagyon sokat beszélgetek azokkal a szülőkkel, akiknek a kapusai nálunk vannak, teljesen tisztán látják ezeket a helyzeteket. Van egy-kettő, aki már egy bizonyos kor után, hogy elgel, miért nem kapott lehetőséget, de hát ugye eljön az az idő, amikor patika mérlegre kell tennünk őket, és kell hoznunk olyan döntéseket, hogy marad-e tovább nálunk, tudja ezt a korosztályt, a következő korosztályt tovább vinni, vagy nem. Esélye lesz-e, tehát ezt útközben kell nekünk megmondani az ő fejlődési stádium közepette, hogy meglátja az ember benne azt a potenciát, hogy ugye a felnőtt csapatban, illetve nemzetközi szinten olyan játékosok lesznek. Az Ármin esetében hát nagy levegőt veszek, mert ugye elég sok kapussal összehozott a sors a fejlesztési ciklus ideje alatt, 20 év alatt, nem kell neveket mondanom, de azért amikor egy 14 éves kapus oda kerül hozzánk Győrből, egy kis szemtelenül csenevész, állandóan mosolygós, hatalmas munkakedvű, rettentő vidám srác, akiben olyan alapképességek vannak, hogy higgyétek el, hogy nem tudtam ezt mondani a Balázsra annak idején. Tehetség benne volt, tehát látod a potenciát benne, de az Ármin az olyan dolgokat tudott, és olyan dolgokat látott mármint a pályán. Úgy érzem azt, hogy vizuális látás, etc. a játékhelyzeteknek a megoldása, elővétezés, most sorolhatnám, de nem akarok belemenni, csak hogy az Árvinnak volt az az a képessége, ami túlszárnyat mindenkin már fiatalon.
2: És hát még mindig számtalan fiatal.
3: Én teljes mértékben megdöbbentem, és ezt mindenhol elmondom, ezt most itt is el fogom mondani, mondtam neki, szemtől szembe, édesapja, édesanyja életében, kikérem magamnak, hogy ez a gyerek 15 évesen ilyen képességekkel rendelkezzen. Még mindig az ember ilyenkor visszafuttatja a saját karrierjét, és nézi, hogy én felnőtt szinten tanultam meg ilyen dolgokat. Tehát bezárója, bezárva más világ volt, etc. más lehetőség. Ettől függetlenül ez a gyerek úgy jött oda, hogy majdnem csak megmutatta a magasabb korosztályú kapusoknak, hogy ilyen példaértékű gyakorlatokat, illetve mérkőzés helyzeteket.
2: Mitring István, a Puskás Akadémia kapus edzője a vendégünk itt a Nemzeti Sportrádióban. Egy perc múlva a legfrissebb hírek jönnek majd, úgyhogy innen folytatjuk. Természetesen Pécsi Ármin mellett Tóth Balázsról is egy picit részletesebben beszélünk, illetve hát nem csak a kapusokról, nyilván az egykori nevelőedzőjük vagy kapusedzőjük, ha már mind a három válogatott vagy a jelenlegi válogatott kapusairól beszélünk, természetesen ők élvezik az elsőbséget, de kíváncsi vagyok majd, hogyan látod a csapat helyzetét is, úgyhogy lesz még fél óránk arra, hogy kiteljesedjünk, kibontakozzunk, de majd csak a hírek után.
1: Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
0: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
4: És megvan Olimpiai döntős a magyar férfi karban.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió.
4: Budapesten az FM 105.9-en.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
6: Hajrá, hajrá!
7: Műsorajánlót hallottak.
4: Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
8: Gazdasági kérdésekről tárgyaltak a kihelyezett kormányülés második napján. Újabb katonai támogatást nyújt Németország Ukrajnának. Marad a kellemes őszi idő. Jó napot kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
4: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
8: Továbbra is tart a kihelyezett kormányülés Erdőbényén. A kétnapos esemény második napján, délelőtt a kabinet a többi közt a gazdasági növekedés pályára állításának lehetőségeiről egyeztetett, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter arról tájékoztatott, hogy a jelenlévők megvitatták a külgazdaság fejlesztésének lehetőségeit, az uniós források felhasználását, az energiaforrások beszerzésének bővítését, valamint az alacsonyabb energiaárakat lehetővé tévő fejlesztéseket. Újabb katonai támogatást nyújt Németország Ukrajnának. Az 1 milliárd eurónyi hozzájárulás mellett Berlin az energiaellátásban is segíteni kívánja Kijevet a tél közelettével, jelentette be az ukrán fővárosban tárgyaló német kancellár. Friedrich Merz hangsúlyozta, látogatásával azt is nyomatékosítani kívánta, hogy Ukrajna nyugati partnereit nem lehet megfélemlíteni. Irán csak akkor nyitja meg újra a hormúzi szorost, ha az Egyesült Államok teljesíti a júniusi megállapodásban rögzített iráni feltételeket. Teherán egyebek mellett azt követeli, hogy a washingtoni kormányzat oldja fel a befagyasztott iráni vagyonokat, valamint az iráni kikötők és hajók blokkádját. Az iráni külügyminiszter szerint a feltételek teljesülése esetén egy héten belül újraindulhatna a normális tengeri közlekedés a hormúzi szorosban. A háborúk leállításához ki kell lépni az uralkodás logikájából, és véget kell vetni az egyenlőtlenségeknek, jelentette ki a szentszéki államtitkár egy olasz napilapnak adott interjúban. Pietro Parolin tragédiának nevezte az ukrajnai háborús helyzetet, valamint azonnali és tartós tűzszünetet szorgalmazott a tél közelettével. A bíboros emellett megemlékezett a gázai helyzetről is. Úgy fogalmazott, a palesztinok lakta háborús övezetben napjainkban 2 millióan szenvednek szükséget. Tűz ütött ki egy Verona melletti kempingben. Legkevesebb 24-en megsérültek, közülük egy ember súlyosan. A lángok az egyik faépítésű mobilházban csaptak fel, majd a többi nyaralóra, a környéken parkoló járművekre, valamint a környező fákra, növényekre is átterjedtek. A táborban egy gázpalack is felrobbant. A tüzet azóta megfékezték. Heves esőzések pusztítanak Katalóniában. Az északkelet spanyolországi régióban két ember meghalt, egy eltűnt. Az egyik férfire egy kempingben dőlt rá egy fal, a másik áldozat holttestét pedig egy elárasztott garázsban találták meg a tűzoltók. Barcelonában és a környékbeli településeken több mint 17 ezeren maradtak áram nélkül. Az El Prat nemzetközi repülőtéren több repülőjáratot töröltek és jelentős késésekre kell számítani a légi közlekedésben.
4: Közlekedés.
8: Az M7-es autópályán Budapest felé Érd térségében új terelést építenek ki. A 19-es kilométernél a belső sávot lezárták. 2-3 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
4: Időjárás.
8: Mindenütt derült az ég. Estétől helyenként fátyolfelhők előfordulhatnak, majd holnap is folytatódik a többnyire zavartalan, napos, száraz idő. A szél mérsékelt marad. Éjszaka általában 2-8 fok valószínű, de néhol gyenge fagy is lehet. Holnap napközben 22-26 fok várható.
4: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
5: Hajrá, hajrá!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sport Rádió.
4: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: 17 óra 36 perc a pontos idő, kellemes vasárnap délutáni rádiózást mindenkinek, a mikrofonnál Németh Kornél. Meglepetés a női kézilabda bajnokok ligájában, ahogy arról többször is beszámoltam már, a részeredményeket ismertetve nem változott a helyzet. Az északi csatát az esélytelenebb norvégok nyerték Dániában, Odense Storhamar 23-26, és nehéz győzelmet adott a Brest, izzadság szagú, nehéz szó, így vasárnap délután is Brest Ljubljana 28-25. A stúdióban továbbra is vendégünk Mitring István, a Puskás Akadémia kapusedzője. Témánk, az a beszélgetésünk fő vezérfonala az az, hogy a magyar felnőtt férfi válogatott mindhárom jelenleg keretben lévő kapusa részben, egészben hosszabb, rövidebb ideig, de a Puskás Akadémia megfordult István kezei alatt is. Egyébként két kapusról ejtettünk már szót, Gundel Takács Bencéről, illetve Pécsi Árminról. Jöjjön most a magyar, illetve hát érintőlegesen a magyar csapat jelenlegi első számú kapusáról, Tóth Balázsról is. Ami engem most nagyon foglalkoztat, mit tudsz arról, mennyit beszéltél, beszéltetek-e, Balázs hogy éli meg az elmúlt helyzet, az elmúlt időszakból azt a helyzetet, hogy késztényként kezelték, nagyon sokan összeboronálták a Celticekkel, arról szóltak a sajtóhírek, hogy ha és amennyiben a BL főtáblára liga szakaszba jut a Celtic, akkor megy. Mindenki ismeri a forgatókönyvet, a Linz ellen a 4 gólos összesített előny is kevés volt a skót csapat számára. Ez a húzavona, anélkül, hogy most csapatnevekbe belemennénk, szóval ezt kívülállóként végig sorolni is nehéz volt, hogy minden csapatnevet jókor mondjak meg, jó helyre tegyek. Hát még, ha ez tényleg igaz, és ezt át kellett élnie, meg kellett élnie, volt-e bármilyen megpróbáltatása, mondom, csapatneveket, Isten őriz, hogy bármit mondjál az elmúlt időszakból, mert a teljesítményen szerencsére semmi nem érződik, vagy látszódik.
3: Ezek a srácok profik, tehát tisztában vannak vele, hogy mik történhetnek, mik azok a lehetőségek, amik az ő életükbe jöhetnek. Természetesen a média feldobja ezeket, a média felkarolja a témát, a média lehetőségekről beszél, aztán csak akkor tényekről, amikor már tényleg oda kerül a sor. Erről nem beszéltünk, de tudatosan nem beszélek ebbe az időszakba velük, mert nem kérdezek, tájékozódom, olyan embereknek a véleményét kérem ki, akik ebben aktuálisan tudnak valami információt mondani, csúnyán fogom mondani, semmi közöm hozzá. Annyi, hogy ugye az ember azért a lelkét ápolgatja, meg simogatja az, hogy milyen lehetőségeket tartogat neki még az élet, de itt ügynökségek munkájáról, lehetőségek, csapatnevek, úgy, hogy te is mondod, nem fogom megkérdezni, ez nem az én dolgom. Én érzésekről szoktam velük beszélgetni, lehetőségekről, amik aztán utána feldobják úgyis azt a témát, hogy amerre a beszélgetés mindig el szokott kanyarodni.
2: Mitring István nem először jár itt nálunk a Nemzeti Sportrádió stúdiójában, készültünk neked egy jófajta merénylettel. Tavaly ugyanígy itt ültél, és tettél, hát nem mondom, hogy egy jó statot, de hogy az alsan szerintem majd jönnek az SMS-ek a 06-30-55-55-605-re, hogy a Lotto 5-össel kapcsolatban is kellene, hogy nyilatkozzál, hallgassuk csak meg, hogy miről van szó.
9: Pécsi Ármin jelenleg a Szélesi Zoltán irányította a U21-es válogatott kapuját őrzi rendszeresen, Tóth Balázs pedig mostanában a válogatott nagyon megbízható kapusa, bár dibus sérülése is kellett ahhoz, hogy Marco Rossi kezdőként számítson rá, de ettől függetlenül nagyon stabil teljesítmény nyújtott. El tudod azt képzelni, hogy a jövőben esetleg Tóth Balázs első számú kapusa lesz a válogatottnak, és esetleg Pécsi Ármin lesz ott mögötte a cseréjeként?
10: Hát a jövőkép ezt sugallja, tehát, de azért nem mondjunk le azokról a kapusokról, akik még itt azért egy Demierről, egy szappanosról, tehát akik szóba jöhetnek. Tehát itt most ezt nagyon nehéz kijelenteni, ki az első számú kapus. Persze, gyönyörű kép lenne, igen, elmennék telkébe, fotózkodnék velük, nagyon jó dolog lenne, kit tudná az ember rakni a falra, de itt már nem lehet ennyi, tehát nem lehet lelkezni, szurkolni. Tehát nem lehet azt kívánni, hogy a másiknak ne sikerüljön. Itt már Magyarország van, itt már magyar csapat van, tehát itt a csapatnak kell szurkolni, az egységnek, az eredményeknek, és ha ennek részese a Balázs és az Ármin, hát akkor örüljünk, neki tapsoljunk, hajrá magyarok!
2: Hajrá magyarok, ez vitán felül áll. Nos, készült-e fotó, és ha készült fotó, hova került a fotó?
3: Hát készült fotó, természetesen vettem a fáradtságot, meg hát azért a büszkeségem és azért Csorbát szenvedett volna, ha nem lettünk volna. Hát természetesen ugye, amikor voltunk kínálunk, akkor több fotó is készült, közös kép, közös kollégákkal, akik érintették az ő útjaikat, és kapusedzőik voltak. Illetve hát ugye Telkibe is közös fotó, tehát ezek kim vannak, tehát azon a dicsőség táblán, ami
2: így
3: otthon
2: kezdtük, ugye,
3: nagyon,
2: a
3: nagyon privát, igen, de így hát van. Ez azért melengeti a lelkünket.
2: Így van, az meg aztán gondolom pláne, hogy a grúzok ellen kapott gól nélkül sikerült lehozni, sőt, hogyha az északírek elleni pontszerzést nézem, akkor két mérkőzés sikerült kapott gól nélkül lehozni, és az ukránok ellen is ugye nagyon egy ilyen egygólos meccs volt. Mit jelent egy kapus lelkének? Nem csak Tóth Balázsnak, nyilván ha egy kicsit mesélsz róla, azt megköszönöm, hogy esetleg ő mennyire lelkis, nem lelkis, de úgy általánosságban az edzők szeretik ezt hangsúlyozni, hogy nagyon fontos, hogyha kapott gól nélkül lehozunk egy meccset. Itt azért szerintem ezen belül a kapus, ami mindig egy speciális pozíció azokban a csapatsportágokban, ahol van kapus, hatványozottan. Mit jelent az, hogy tényleg két meccs lement most kapott gól nélkül, és ezen a két meccsen 4 pont?
3: Itt én kiegészíteném avval, hogy 3 mérkőzés, 1 kapott gólt. Tehát azért, ha a felnőtt szintet nézzük, ezeket a válogatott statisztikákat, akkor 3 nemzetközi mérkőzés, 1 kapott góllal, az rettentő jó statisztika. Ugye ez dicséri azért az egész csapatot, dicséri azokat, akik játszottak ezeken a mérkőzéseken. A kapus persze mindenféleképpen ebből a szempontból örül. Bosszankodik, hogy ez az egy gól, az igen, miért tudott bemenni, megvan az oka, szerintem túllépnek rajta, ők ennél sokkal komolyabb játékosok, hogy rágódjanak rajta. A 2 kapott gól nélküli meccs, az pedig mondjuk nagyon jó jel a következő mérkőzésekre. Természetesen ugye tudjuk, Márton Gabi hallottam útközben, szépen kifejtette, hogy hány játékos, hogy forgatják őket, miért.
2: Tehát muszáj, ugye, mert egyébként ilyen azért nem, tehát te sokkal több mindent megéltél, mint én kívülről nézve is, de azért ez, hogy 4 meccset le kell játszani, nem egész 2 hét alatt, mert azért ez ugye pénteken volt 1 hete, hogy péntektől péntekig lement ugye 3 meccs hétfőn, most a grúzok elleni péntekhez képesti hétfőre jön a 4., tehát ez nincs teljes 2 hét, oké, a találkozóval, vagy az első találkozóhoz képest lesz ez 2 hét. Ez brutálisan nagy
3: ez
2: szám.
3: Ez válogatott szinten egy olyan, mintha egy csapat, egy klubcsapat elmenne egy tornára, és 2 naponta játszana a mérkőzéseket, és ugye ennek természetesen tétje van, mert csoportban olyan helyen kell lenni, átsorsolnak egyikkel, másikba, keresztbe kell játszani, aztán utána döntő, helyosztó, etc. etc. Tehát ez egy kicsit így néz ki az én szememmel, teljesíteni kell, eredményt kell hozni, és ebben a kapott gólok száma nagyon sokat befolyásol. Most ugye itt tudunk beszélni 3 meccsből 1, én nagyon bízom benne, hogy megmarad ez a tendencia, azért látni a csapaton azt az agilitást, azt a védekezési struktúrát,

0: ennél nincs jobb. Az mérkőzés jeleneteknél, kapus jeleneteknél az én szakmában nincsen jobb oktatóanyag. Tehát gyakorolhatunk bármit, de amikor mérkőzés helyzetben, téthelyzetben valaki megvalósít egy olyat, amit mi különböző helyzetekben próbálunk gyakorlattá tenni, az a világ legjobb oktatófilmje.
1: Szokták volt mondani, hogy úgy kezdődik a történet, hogy védj egy jó kapust, itt most három kiváló kapusról is beszéltünk, de hát mit sem ér a jó kapus teljesítmény, a kevés kapott gól, ha elől a támadók nem hozzák magukat. Ugye szerencsére most, igaz, ha nem is egy támadó, mert azért Kerkez Milos mindennek nevezném, csak vérbeli csatárnak nem, de nem akarom elviccelni a dolgot. Sikerült nyerni Georgia, lánykori nevén Grúzia ellen. Mit jelent ez a győzelem a te szemüvegeden keresztül nézve? Nem akarok túl nagy szavakat használni, meg elcsépelni kifejezéseket, hogy sorsdöntő volt, meg létfontosságú volt, de tény és való, hogy nagyon nagy jelentőséggel bírt, és kell, hogy löketet adjon itt most a hétfői Ukrajna elleni mérkőzésre. Mekkorát, miért, milyen volt szerinted a grúzok elleni?
0: Természetesen ez jó alap, tehát megérzük, négy pontunk van nekik is. Jön egy olyan mérkőzés, ami...
1: Egy kiki meccs.
0: Játszunk, szerintem idegenbe más, kicsit más taktikát fognak alkalmazni, de ez csak az én tippem. Játszanak olyat, amilyet szeretnének, én a teljes mértékben csak arra fókuszálok, hogy ezt a kapus hogy tudja megoldani, ezt a Balázs hogy tudja átvinni mérkőzés helyzetbe. Aztán igen, a pontszerzés. Tehát az fog eldönteni. Még egy osztályzós helyezés is azért. Én azt mondom, hogy igen, nem játszunk, nem rúgunk X gólokat, na és akkor mi van? Tehát erre szokták azt mondani, ne kapjunk. Aztán majd a csapat eldönti. Egy góllal lehet mérkőzéseket nyerni. Nagyon sok ilyen edzőt tudnék idézni, hogy nem érdekel mi engem, hogy nem rugunk gólt, ne kapjunk. És innen indul ki minden.
1: Női focival kezdtünk, zárjunk egy picit, ha nem is csak a Puskás Akadémia női részlegével, de úgy egyáltalán általánosságban véve, hogy mi a helyzet most nálatok. Az új Pécsi Ármin, az új Tóth Balázs föltűnt-e már? Látjátok a horizonton, hogy kik érkeznek, hogy álltok kapusfronton, akár a fiúknál, akár a lányoknál. Most, hogyha a női kupameccsből érkezve indultunk ki, vagy a beszélgetésünk onnan indult, a lányoknál is óriási tömörülés van. Tehát, hogy az utóbbi évek talán legkiegyensúlyozottabb bajnoksága lehet azzal, hogy például az eddig veretlen Fradi ugye kikapott Győrben, most a Puskás eljutott hosszú idő után, nagyon szerettétek volna már, ugye az előző idény végén bajnoki döntőt játszott a csapat, az MTK szeretne oda visszatérni, és akkor most felsoroltam azt a négyet, aki jó eséllyel ott lesz, és akkor érkezik az Újpest surranó pályán, most a hölgyekről beszélek, akik meg nagyon komoly terveket szövegetnek. Ez a nőknél. A fiúknál is ott is azért komoly átrendeződések, még akkor is, hogyha megint nagyon sokan teljesen egyértelművé, vagy egyértelműleg veszik a Fradi helyzetét, azért azt végig is kell tudni vinni, ezt az előző idény bebizonyította, ott ugye a győriek be tudták bizonyítani, hogy ez nem annyira egyszerű, mint amilyennek tűnik. Mi a helyzet a fiúknál, mi a helyzet a lányoknál?
0: Kezdjük a fiúknál, már csak azért is, mert ugye sokkal több korosztályok van. Ugye a lányoknál versenykorosztályok vannak, 15, 17, 19 és felnőtt csapat. A fiúknál ennél több, 14, 15, 16, 19 és van NB3-as vagy felnőtt csapat. Ebben mindenkinek, ha most így beleszámolom az összes versenyeztető közeget, tehát most nem feltétlen azokat a kiemelt csapatokat, akikkel mi játszunk. Ugye rengeteg kapusuk van. Tehát ott minimum 2 vagy 3 kapus korosztályonként ki hogy gondolkodik különböző szinteken. Nagyon sok tehetség van. Tehát én minden korosztály mérkőzésére járok, próbálom úgy beosztani az időmet, és a kollégákkal, akik hozzám tartoznak, a kapusedzői csoportban, mint vezető, tehát beosztom azt, hogy ők hova menjenek keresztbe, lássuk egymás kapusait, mondjunk erről a véleményt, alkossunk utána közösen értékelést róla fél évente, de látnunk kell, beszélnünk kell velük, beszélnünk kell a szülőkkel, látjuk ellenfél kapusait, kijárunk nemzetközi mérkőzésekre, itt és most kimerem jelenteni, hogy nagyon jó háttér kapusaink vannak, akik lesznek.
1: Ezt megint elő tudjuk majd szedni egy év múlva.
0: Vegyétek elő, én nekem a hátam elég sok mindent elbír, tehát ha nem lesz igaz,

0: igazam, akkor bejövök, és szint vallok, hogy miért nem lett az, de nem tudom azt mondani, de hogy nem, mert annyi jó képességű kapust látok.
1: De jó ezt hallani.
0: Hogy teljes mértékben bizonyos vagyok abban, hogy ostromolni fogják ezeket a srácokat hátulról, ezek a srácok ügynökségek figyelmét keltik fel, ezek a srácok külföldre fognak kerülni, ezekre leszünk még nagyon büszkék, és szerintem rettentő konkurenciája lesznek a mostani generációnak, aki a 2021-ben. Azért most ugye van egy Lehockink, van egy 2006-os, van egy 2007-es Bozónk, akik szintén válogatott kerettagot, tehát ott úgymond ebben egy picit az ember, mert én azt szoktam mondani, hogy kiviszem a párnát, hátradőlök és nézem, ahogy játszanak. Ez nincs mindig így természetesen, de hogy most egy picit a lányokat is érintsem, nagyon sokat tesznek érte, nagyon nagy fejlődésem ment keresztül, én amióta a Puskás Akadémián elindult a női képzés, én azóta veszek részt benne, és büszkén veszek részt, és büszkén hordom a rózsaszín felsőt, mert látom bennük azt a talentumot, akivel érdemes dolgozni.
1: És ez szintén jó, hogy mondod, és bocsai pillanatra közbeszólok, ugye nagyon látva például most a legutóbbi Európa-bajnokságot, a Svájcba telt házas meccsekkel, vagy látva egy El Clásicót, még a Camp Nou átépítés előtt 90 ezeren kimennek egy női meccsre, addig nálunk ugye ez még ezekhez a szintekhez képest gyerekcipőben jár, úgy, hogy ahonnan mondjuk 10-15 évvel ezelőtt indult, ahhoz képest óriásit fejlődött, de az elfogadottsága itthon még azért mindig kicsi.
0: Én kimerem jelenteni, barátaim nem feltétlenül vannak velem egy tértésben ezen a véleményen, de én büszke vagyok arra, hogy ennek a női képzésnek a részese vagyok, és vezetem ott is a kapusképzést. És nem tudok másképp, mert látom a lányokat, látom a csajokat, látom, hogy fejlődnek, látom, hogy hasonlítgatják magukat a fiúkhoz. Természetesen tisztánlátás nekik is kell, mert nem velük a fiúkkal kell versenyezniük, hanem a hasonló szőrű, hasonló korú női kapusokkal. Látják azokat a nemzetközi mérkőzéseket. Szerencsés helyzetben vagyunk, mert elértünk, azért mi is oda játszottunk már kupadöntőt, azért ez 6-8 éves klub történelmi szegmensében azért elég jó látkép, hogy kupadöntőt játszottunk, bajnoki döntőt játszottunk, nem nyertünk még trófeát, de az idő ebben szerintem még játszani fog. Most azért a lehetőségeink, tehát egy picit ebben a szempontból mások, több a konkurencia, ugye te is mondtad, az Újpest bejöttét erősödnek.
1: De ez csak jó egyébként, csak nem?
0: Ez jó, hogy ez jobb meccseket játszunk.
1: Így van, jobb, ezt akartam
0: jobb
1: mondani,
0: a sorsolás, ez nagyon jó, ez a playoff, amit most kitaláltak, hogy a felsőbb csapatok egymással játszanak.
1: Bocsánat, mondjuk el csak, hogy azok, akik nem jártasak a női labdarúgás berkein belül, 12 csapatos az első osztály, és eddig bajnoki döntővel, illetve bajnoki bronzmérkőzéssel zárultak a küzdelmek, most az alapszakasz végén 3-4-es csoportra osztják majd a bajnokságban küzdőket, lesz egy felső négyes, lesz egy úgynevezett középső négyes, és akik a bennmaradásért mennek, ott az élet-halál harc pedig az alsó négyesben.
0: Egy nagyon picit a szemléletet akarom csak így érzékeltetni, ha már itt vagyunk, és itt ezek a mikrofon előttem, hogy ugye utánpótláskor teljesen más, mint a felnőtt kor. Utánpótláskorban abban a szemléletben dolgozunk, nem érdekel, hogy kikapunk, nem érdekel, hogy hány gólt kapunk.
1: Az ez is érdekel, nagyon ritka
0: azért engem speciál, az érdekel. Tudom, hogy konfliktusom van, meg néha nem szeretnek, mikor ilyeneket mondok, hogy elmennek a csapatok, kapjatok gólt. Azért kapjatok gólt, hogy én tudjak velük miről beszélni, legyenek szituációk, legyenek olyan akciójelenetek, amit én ki tudok velük elemezni, és azt tudom mondani, hogy ezt jól, rosszul csináltad. Ez utánpótlás. Felnőtt más, természetesen pontokért, bajnoki trófeákért, egyszer kupa trófeákért játszanak, de ez ugyanúgy aktuális a fiúknál is. Tehát ez szerintem megerősíti azt, hogy jó úton járunk ebben a képzéssel.
1: Mitring István a vendégünk, illetve most már múlt időben tudom tenni, volt a vendégünk az elmúlt egy órában itt a Nemzeti Sportrádióban, akinek nagyon szépen köszönöm, hogy időt szakított arra, hogy befáradt ide hozzánk. Az alaptémánk természetesen a férfi A-válogatott Nemzetek Ligája szereplése és a keretben szereplő három Puskás Akadémia nevelés volt, de én nagyon örülök annak, főleg azért, és egy pici személyes véleményt hadd hozzak be, mivel a legtöbbet a női focival én magam foglalkozom itt a rádióban, hogy beszélhettünk akár az Astra elleni kupa továbbjutásról, akár a női foci jelenlegi helyzetéről. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Hamarosan jön a DVTK Szexhár női kosárlabda mérkőzés, egy picit szusszanunk Oceana és az Endless Summer a folytatásban.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2: 17 óra 58 perc a pontos idő, a mikrofonnál Németh Kornél. Pillanatokon belül kezdődik a Nemzetek Ligája B divíziójában, tehát a második sorban, ahol a magyarok is érintettek, a Koszovó-Ausztria mérkőzés. Mi magyarok holnap este játszunk majd Ukrajna ellen Nagyszombatban. Hamarosan kezdődik, és kosárlabda közvetítéssel megyünk majd tovább. A Diósgyőr Szekszárd női rangadó, úgyhogy már is utazunk, de csak képzeletben, lélekben, minden a budapesti stúdióból Miskolcra. Jön tehát a női kosárlabda bajnokságból a DVTK Szekszárd mérkőzés közvetítése Balogh Balázzsal és Károly Andrával.
3: Köszöntjük a kedves hallgatókat. Hát azt hiszem, hogy egy jó mérkőzésre számíthatunk, hiszen a legutóbbi ezüstérmes Diósgyőr gárdája a Szekszárddal csap össze, amely az első fordulóban legyőzte ugye a tavalyi bajnok NK a Pécs együttesét. Kezdhetnénk így is ezt a mérkőzést, de hát azért mindkét gárdánál nagy átalakulások voltak, elsősorban a Diósgyőrnél kicserélődött a keret, teljesen más összetétele van, új edző van. Andi, mit jelent ez a Diósgyőr, illetve a Szekszárd számára ezen a mai rangadón?
4: Üdvözlöm én is a kedves hallgatókat! Alapvetően, bár mind a két csapat már egy nagyon fontos, sőt a Diósgyőr két fontos találkozón túl van, egy-egy élet-halál találkozón kvázi, mert ugye a Diósgyőr a Crvenez Zvezdával játszott Euroliga selejtezőt, amit sajnos elbukott, ezért csak az Európa kupában indulnak. A Szekszárdnak meg a legelső meccse egy rangadó volt a Pécs ellen, de ennek ellenére azt gondolom, hogy mind a két keret erősen alakulóban van még, mert bár volt egy hónapjuk, másfél hónapjuk felkészülni, de azért a Diósgyőrből voltak válogatott játékosok, szekszárdi részről is, ugye Rátkai Eszti ott volt a világbajnokságon résztvevő válogatottban.
3: Aki ugye még tavaly a Pécssel volt bajnok.
4: Igen, de tényleg nagyon átalakult mind a két keret, hát most, ha csak itt a szekszárd kezdőjét nézzük, akkor egy olyan ember van benne, aki tavaly is a Szekszárdnak a tagja volt.
3: Igen, ott Jani, Holc, Tóth, Varga, Hardi és Rátkai, ez a kezdőcsapat. És a hazaiaknál pedig Farbasz, Enaboszi, Kányási, Ahó, Nina és Boros. Hát igen, valóban a Diósgyőrnél is és a Szekszárdnál is óriási változások vannak, hiszen tavaly ugye a Sopronnal játszotta a döntőt a Diósgyőr együttese, és már nem Völgyi Péter a csapat vezetőedzője, mármint a Diósgyőré, hanem egy olyan edző, aki egyébként dolgozott, Magyar Gergelyről van szó, Szekszárdon is, még pedig elég hosszú időt, úgyhogy biztosan ismeri ott a szekszárdi viszonyokat, de hát ezt a csapatot már ő sem. Ebben a pillanatban pedig el is kezdődött a mérkőzés, csak a történeti hűség kedvéért ilyen kék-fehér mezben játszik a Szekszárd együttes, és fehérben piros csíkkal a Diósgyőr, és az első pontot rögtön a vendégek szerzik egy jó betörést követően. 2-0 vezet tehát a vendégcsapat. Egyébként te hogy látod az esélyeket így ennek tudatában, amit elmondtál, hogy hány hiányzó van mindkét csapatból a tavalyi évhez képest?
4: Fú, hát nagyon sok területen alakult át mind a két csapat. Ha most erre a mérkőzésre az esélyeket kéne megmondani, így hirtelenjében a meccs előtt tényleg azt mondanám, hogy 50-50, mert azért a Diósgyőrnek az, hogy a Crvenez Zvezdát nem sikerült megverni, azért az egy, azt gondolom, egy erős negatív mutató így a szezon elején. A Pécsnek meg bár nagyon sok az, vagy a Szekszárnak nagyon sok az új érkezője, de az még szerintem a jövő zenéje, hogy ez a sok érkező, ez minőségben mit fog képviselni.
3: Egy kettes után pedig labdaszerzés következett a szekszárdiaknál, és abból a támadás végén lett egy hárompontos Vargas Hardi jóvoltából, így 5-0-ás sorozattal kezdi a szekszárda mérkőzést Miskolcon. Ez mindenképpen egy jó kezdés. Tegnap egy férfi mérkőzést közvetítettünk itt a Nemzeti Sportrádióban, akkor a Paks egy 9-0-ás kezdéssel indult meg Körmenden, igaz a Körmend utána fordított, aztán volt nagyon sokszor ide-oda a mérkőzés vezetése, és a végén maga biztosan nyert a Paks Körmenden. Hát nem tudom, ez a mérkőzés majd hogy alakul, az biztos, hogy itt jobban kezdett a Szekszárd, egy 5-0-ással egy dupla és egy tripla fért bele. De nézzük a Diósgyőriek támadását, még nem volt dobás kísérletük, és most sem lesz, mert hogy sikerül megint csak megszerezni a labdát, Boros próbálta meg föltenni, azonban már szekszárdi kezeken vándorol a labda. Tóth Orsolya tette tovább, aztán kikerül megint a labda oda a bal oldalra, visszafele forgatják, de mégsem megy a jobb oldalig, hanem elindulott egyedül vele Jani, belép a palánk alá, ezt azonban nem tudta föltenni, eléggé kiszorított helyzetben volt, ahol azért megdolgozta ott, és akkor jöhet a Diós Győr. Hát ha most lendületesebb lesz a támadásuk, az előbb nagyon lassú volt egyébként, és kiszámítható, ahol passzába bele ütnek ugyan, de eljut mégis oda centerposztra, és nem megy be a labda, hiába hazai gyűrű, aztán pedig egy szabálytalanság. Hát bosszankodik a Diós Győr játékosa, mert ő már ezt bent látta szerintem, de nem ment be. Enabosi volt az, aki ezt föltette, és aztán valahogy megszerezte a lepattanót, és akkora könyökére csaptak egyet a szekszárdiak, úgyhogy jöhet majd a Diós Győr együttese. 7 perc, 53 másodperc van még az első játékrészből, és megvan az első pont, mégpedig büntetőből, Enabosi jóvoltából. Ő tehát az egyik légiósa a Diós Győri csapatnak, volt, aki távozott közülük, volt, aki abba hagyta. Például Lelik Réka, ugye olvashatunk róla, hogy Törökországban parádésan kezdte a szezont a nemzetközi kupában is, de hát őtől várható is a jó teljesítmény, meg hát azért gondolom, hogy itt a bajnokságot valamilyen szinten, akár érdeklődés szintjén is befolyásolhatja a VB. Na de az is, hogy már megint egy könnyed pontot szerzett Jani, mert belépett ott a gyűrű alá, nem nagyon követték a mozgását, így már a hetedik pontjánál tart a szekszárd. Lesz-e válasz onnan a büntető lelőletről? Hát ez most egy kicsit malacos volt, egy palánkos kétpontos, de hát ezért is két pontot adnak, és ez volt a lényeg most a hazaiaknak, hogy ezt a támadást Boros jóvoltából ponttal fejezzék be, és megvolt a két pontos pontod a kis négyzetbe pattant, úgyhogy nem nagyon kemény ez a palánk akkor, ha így bement, Andi.
4: Igen, alapvetően ez a Diós Győri palánk egy jó palánk, beveszi a labdákat, jó, természetesen ez azért nem árt, ha az ember nagyjából pontosan céloz, de tény, hogy egy nagyon jó atmoszférá, jó terem ez a Diós Győri.
3: Magyar Biancát láttuk egyébként a szekszárdiak edzőjét, úgyhogy mindkét oldalon magyar edző van, de szó szerint magyar nevű, ugye Magyar Gergely a Diós Győré, Magyar Bianca pedig a szekszárdé, és akkor egy szabálytalanság most a Diós Győri védekezésben, megint megpróbált ott betörni Jani, és szabálytalanul akadályozták meg ebben, úgyhogy dobhat majd büntetőket, ő egyébként már ugye az előbb szerzett egy két pontost, és 7-4-re vezet a szekszárd, amikor lassan-lassan 3 perc telik el a mérkőzésből. Nézzük az első büntetőt, ez jó, maga biztosan, meg hát azért azt is láthatjuk, igaz, hogy a bajnokság elején is vagyunk még, meg nyilván a szurkolók is fölmérték, hogy mire számíthatnak a csapattól az idei szezonban, hogy azért nincs telt ház, de azt láthatják, akik jöttek, hogy a második büntetőjét is értékesítette Jani, így aztán 9-4-re vezet a szekszárd együttese. Hát sokszor beszélünk arról, hogy milyen mérkőzés lesz, sok pontos, kevés pontos. A sok pont az szerinted most kinek kedvezhet, Andi? Nézzük meg még ezt a Diós Győri támadást, hogy sikerül-e befejezni. Fölteszi ugyan a hazai játékos, de volt egy szabálytalanság, nem jutott ez a gyűrűbe, mégpedig aki ezt elkövette, mármint egy Farbas volt az, aki szeretett volna pontot szerezni, de egy kemény védekezést kapott ott, és ezért nem sikerült neki. Rátkai, aki ugye, mint említettem, Pécsről érkezett a bajnokcsapatból, és te az édesanyjával játszottál is együtt.
4: Igen, Rátkai Esztinek az anyukája Ördög Edit, mi Sopronban játszottunk együtt 2 szezont. A válogatottban is talán nagyjából 2-t, még nagyon az elején, amikor elkezdtünk válogatottak lenni. Fárbás dobta most ugye a két büntetőt, ő most jött vissza Diós Győrbe a Beactól, tavaly rendkívül jó szezont játszott a Beac csapatában, és hát ezért is gondolom hozták vissza, de egyébként így látva a két csapatot, eléggé olyan érzés van, mint hogyha egy ilyen újraindítás gombot nyomott volna mind a két gárda, és elkezdett volna egy új építkezést, mert hát hogyha ezt a Diós Győri csapatot összehasonlítjuk azzal, aki még Euroliga 4-es döntőért játszott 2 évvel ezelőtt, hát bár úgy kezdtem, hogyha összehasonlítjuk, de nem lehet összehasonlítani a két gárdát.
3: Közben azért egy két pontost megint összehoztak Enabosi jóvoltából a hazaiak, és csere a szekszárdiaknál, 9-8-ra vezet még a vendégcsapat, és az alapvonalról dobhatnak egy szabálytalanságot követően. Dombai dobta be a labdát, és van még 12 másodperc a támadóidőből, de sikerül oda a palánk alá belépni, most nem jól védekezett a Diósgyőr, közelengedték Janit, aki él egyenlőre a mérkőzésen, 6 pontot szerzett a 11-ből. Ahót megtámadták ott a saját palánkja alatt, de sikerült neki áthozni, és akkor most ott egyegyezhet megint a Diósgyőriek centere, és hát nem volt ellenfél számára a védekezésben, most a szekszárdi játékos Enebosi újabb pontot szerez, ő is 6 pontnál jár már ezen a mérkőzésen. Nézzük, most megint kiteszik oda a bal sarokba, és a tripla, hát valahogy kijött mégis a gyűrűből, most hazai volt ez az oldali gyűrű, mert ezt már szinte bent látta az ember, ahó viszi el egy ember mellett, aztán keres egy társat, ketten is ott ragadnak mellette, most tudja csak tovább tenni egyelőre a labdát. Mégpedig Kányásinak, ő ugye régi motoros már itt Diósgyőrben, aztán egy 3 pontos kísérlet, ez nem volt olyan jó, mint az előző, hosszú volt ez a dobás, aki pedig végrehajtotta, az Farvas volt, akiről beszéltünk az imént. 11-10, egy ponttal vezet a Szekszárd, és akkor egy csere, mégpedig a vendégeknél, gondolom majd megpróbálják, Holc volt az, aki lement a pályáról, és jöhet a Szekszárd együttese, de Ahó is elhagyja a pályát, valamint Farbasz is, úgyhogy jöhet a Szekszárd, ez a lényeg, és már lassan elterik az első játékrész fele. Most egy kicsit lelassult a pontgyártás az utóbbi időben, az elején pedig alaposan belekezdtek a csapatok. Most megint egy egyéni betöréssel próbálkozott ott a vendégek játékosa Jani, de nem sikerült, elvették tőle a labdát, jöhet előre a Diósgyőr, és akár át is veheti a vezetést. Egyelőre azonban még nem kerültek dobóhelyzetbe a hazaiak, és sőt, el is veszítik a labdát, kivarázsolták ott Kányási kezéből, a másik oldalon pedig egy könnyed kosár, hiszen indult a vendégcsapat, és nem volt védekező ember, aki visszaért volna, és így a Szekszárd Bach jó voltából megszerezte a újabb 2 pontosát, itt pedig mehet tovább, pedig reklamáltak a hazaiak, hogy volt egy szabálytalanság, majd Andi elmondja, hogy szerinte az volt a Szabóval szemben, megint ott a bal sarokban már a szekszárdi támadás, hú, hát ez egy pocsék kísérlet volt, ez még a gyűrűt sem érte el. Utána azonban azt mutatja a játékvezető, hogy miközben passzolta előre a labdát a hazaiak centere, Enebosi, ott talán történt egy szabálytalanság, mert én azt néztem, hogy nem lépette ki véletlenül, de nem lépett ki, hanem a játékvezetők lefújták szabálytalanság miatt az esetet, és akkor most lejön a pályáról a sokat vállaló Jani is, elhagyja tehát a játékteret, és a másik oldalon Kányási ment le, akinek az előbb nem volt egy túl jó kísérlete, és jöhet a Diósgyőr együttese, 13-10-re azonban a Szekszárd vezet, és már 5,5 perc telt el az első játékrészből. Egy betörés, nem volt nagy védekezés, nem volt nehéz dolga a hazai játékosnak, hogy végig sétáljon tulajdonképpen a gyűrűig, Szabó meg is oldotta. 13-12, és megint egy jó szerelés ott a palánk alatt, a másik oldalon pedig kimarad az ittszer, reklamálotta, hogy ez bizony biztos, hogy szabálytalan volt, azt még nem fújták be, de ezt most befújták már Enebosival szemben. Hát ez látható, hogy azért őt nehéz lesz ott a palánk alatt megállítani.
4: Igen, nagyon határozott most a palánk alatt. Tényleg 3 ember között tépte le a lepattanót, és utána egy visszafordulásból újra próbálkozott, amiben aztán a falt belecsúszott. Nagyon-nagyon uralkodik a palánk alatt. Ugyanakkor azért azt hozzá kell tenni, hogy a Szekszárd oldalon annyira nem, fizikálisan annyira nem erős a center sor, inkább technikásabb. Talán ugye Jányi Zsófi val a soraiban, ő azért egy gyors technikás játékos, de most Dávid Mia van fönn 4-esbe, Dávid Kornélnak lánya, ő azért szintén nem egy nagy fizikum, úgyhogy ilyen szempontból el tudom fogadni azt, hogy ennyire él a palánk alatt a másik oldalon a nigériai légiós.
3: Aki egyébként 12 pontot átlagolt eddig.
4: Igen, de hát azért, hogyha azt gondolom, hogyha azért szembe fog vele jönni egy hasonló test, mint az övé, akkor azért ennyire egyeduralkodó nem lesz a palánk alatt.
3: De a szekszárdiaknál van ilyen hasonló test?
4: Hát, Hardynak elvileg olyannak kéne lennie, de az elmúlt találkozókon én annyira nem éreztem azt, hogy ő már megtalálta a játékát a Szekszárd színeiben. Nem is játszik úgy egy húzamban sokat, most ugye Szekszárdnál Szűcs Gréta és Dávid Mia játszik centerben. Hát egyik őjük sem az a klasszikus center.
3: Elevasi bedobta közben mind a két büntetőjét, aztán kap egy kis pihenőt, 8 pontnál jár már a mérkőzésen, és érkezett a helyes Muda. Nézzük a szekszárdiak támadását, a Diósgyőr átvette a vezetést ezzel a két büntetővel, 14-13 az állás, 3 perc, 50 másodperc van még hátra az első 10-ből, egy 3 pontos kísérlet, a lepattanót azonban megszerzik a szekszárdiak, harcolt érte nagyon ott a vendégek játékosa Rátkai, aztán ő indul befelé a palánk fele, tovább passzolna, ebbe azonban belenyúlnak, és Rátkai pedig megállítja a támadást. Ez már a második faultja, ha jól számoltam, és Ahó volt az, akivel szemben szabálytalankodott, mégpedig Ahó Tájra, a kisebbik.
4: Igen. Mármint a fiatalabb. Rátkai Esztinél nagyon fontos lesz az, hogy tényleg egy rendkívül tehetséges játékosról beszélünk, még csak 20 éves, de neki meg kell még azt tanulnia, hogy bár azért igazolták ide Szekszárdba, hogy ő legyen az egyik húzó ember, de ott van mellette Dombai Réka, és hogyha túlságosan magára vállalja Rátkai Eszter a játékot, akkor az nem lesz olyan eredményes, mert labdákat fog elvenni Dombai Réka elől, és azért Rékában benne van meccsenként 15-20 pont.
3: Az első büntető jó volt, a második nem. Ennek ellenére marad a Diósgyőrén a labda, mert hogy Szekszárdi kézről került az alapvonalon túlra. Nézzük most ezt a center pozícióban remekül farolt be, nem tudom másképpen mondani, ott a Diósgyőr játékosa kihasználta ott az előnyét Belejára, aki egyébként mali légiós, ő is most érkezett a Diósgyőr együtteséhez. Aztán egy meg nem értés, és újra labdát szerez a Diósgyőr együttese, és ezt az Itzert pedig, mivel egyedül vezethette Ahó a labdát, könnyedén dobja be, és akkor 6 ponttal elhúz most a Diósgyőr, nagyot fordult a világ, hiszen sokkal jobban kezdte a mérkőzést a Szekszárd együttese. Most is kiveszik a labdát megint a Szekszárd játékos kezéből, most lendületet kapott a Diósgyőr, és ha ezt is ponttal fejezi be, nem lennék meglepve, hogyha lenne egy időkérés, Ahónál a labda, Ahó megpróbál a Dombai mellett elindulni, aztán nem sikerül neki, tovább teszi inkább a labdát, szépen fogy azért a támadó idő már 10-en belül, azonban ez egy remek megoldás volt, és kimarad az Itzer, de megvan a lepattanó még a hazaiaknak, Smuda saját labdáját szerezte vissza, aztán viszont elveszítette a hazai gárda, és volt egy szabálytalanság ott, ha jól láttam, akkor Pockodi jó voltából, és akkor kap egy lehetőséget most a Szekszárd, hogy közelebb kerüljön. 2,5 perc, egészen pontosan 2,35 század másodperc van hátra az első játékrészből. Azért megdolgozták ott egymást, és ott termett Dombai, kiszedte a kezéből a labdát a hazai játékosnak, a hazai centernek, és akkor időkérés, Magyar Biancát mutatják éppen, aki az előbbző időkérésnél is már borzasztóan mérges volt, és ha jól vettem ki a szavaiból, az volt a legnagyobb gondja, hogy alig van faultunk, nem védekezünk.
4: Igen, hát igen, a védő oldalon még hagy kivenni valót maga után a Szekszárd játéka. Egyébként most mutatják, nem időkérés van, hanem videóznak a játékvezetők.
3: Az előző szabálytalanság
4: igen,
3: miatt, ugye?
4: Itt, hogy Pockodinál ez szándékos falt volt, sportszerűtlen, ugye már szándékos
3: nincs. Tűnik.
4: Igen, vagy csak sima falt, valószínűleg ezt videózzák.
3: Ugye még ott a szekszárdi térfél közepén állította meg ezt a gyors kontra lehetőséget Pockodi. Kérdés, hogy jól járt-e vele, vagy rosszul, majd ezt eldöntik a játékvezetők. Egyébként Makrai Márton, Söjtöri Tamás Ferenc és Pozsonyi László a mai mérkőzés 3 játékvezetője.
4: Alapvetően úgy gondolom, hogy labdára irányult a mozgása, mert ugye most már itt az új szabályok, vagy hát a szabályok megítélésében ketté bontották a sportszerűtlen hibának a megítélését. Én azt gondolom, hogy ez a kétfelé bontás, ez inkább a játékvezetők dolgát fogja nehezíteni, hogy eddig az volt, hogy jó, befújtam a sportszerűtlen, most meg ott ez azon, hogy most tényleg a határvonal melyik oldalán van még ez a falt, Hát most maradt rendes volt, mert én is azt gondolom, hogy azt vették alapul, hogy labdára irányult a mozgás, úgyhogy helyben hagyták az első ítéletet.
3: 19-13-nál tehát jöhet a Szekszárd együttese, és rossz volt ez az oldalról bedobott labda, Diós Győri kézről pattant tovább, de az oldalvonalon kívülre, hát nem igazán megy most a Szekszárdnak, adtak el ott labdákat az ellenfél palánkja alatt, de most már a bedobás sem sikerül, kicsit kezdik elveszíteni a fonalat a vendégjátékosok, és van még 2,5 perc, mert nem nagyon haladt az idő, csak 2 másodpercet az utóbbi időben, és akkor jöhet majd most már akkor egy újabb bedobás, de elég lassan tudja ezt majd elvégezni Nyári, talán most már megkapja a játékvezetőtől a labdát, és most sikerült oda tenni a labdát Dombainak. Dombai megvárja, míg a többiek fölérnek a palánk alá, ugye most Rátkai nincs a pályán, aztán tovább tudta ezt tenni, mégpedig Tótnak, aztán újra Dombai, megint összejátszott ott éppen Janival, viszont ő megint labdát veszít, amilyen jól kezdett, utána volt vagy 3 labdavesztése ott az ellenfél palánkja alatt, és ebből a Diós Györiek most nem tudták gyorsan befejezni ezt a kontrát, 6 pontos előnynél, tehát a hazai csapat támadhat 10 másodperc még a támadó időből, és most eladják ők is, gyakorlatilag Dombai kezében landolt a labda, nem volt nehéz dolga, és ő pedig leosztja a labdát, de kimarad az ittszer, megint Jani volt az, aki kihagyta, ha jól látom, nem fújnak szabálytalanságot, ahóval szemben pedig azért ott történt valami, a hazai publikum persze ezt fütszóval díjazza, és akkor ott centerposzton az egyezést, egy kicsit bizonytalan volt ugyan a hazaiak játékosa, belejára, de aztán újra nekifogott, újra lendületet vett és bedobta. 8 pont a legnagyobb különbség a Diós Győri csapat javára, 21-13, befagyott ott 13-nál teljesen a Szekszárd, ilyenkor nehéz bármit is mondani a vezetőedzőnek, hogyha mindent kihagynak, Jani beforgatja az emberét, ezt az ittszert is kihagyja. Pedig ő nagyon jól indult.
4: Igen, ugye említettem azt, hogy sok az új érkező, és hogy nem tudni minőségben milyenek lesznek. Az első találkozón a Pécs ellen tényleg végigcserélt mindenkit, Magyar Bianca meglepően sokat játszott minden játékos, és hát azért... Itt meglátjuk azt, hogy itt próbálta ugyanazt, hogy gyorsan becserél mindenkit, de már visszaesett a csapat játéka, és most megint rá volt arra kényszerülve, hogy visszahozza azokat, akik elkezdték a negyedet, de ez ilyenkor mindig hoz egy visszaesést a játékba, és ugyanazok, akik jól játszottak az elején, nem biztos, hogy fogják tudni ugyanazt a ritmust, mint amit tényleg ők játszottak.
3: Az biztos, hogy volt eladott labda itt is, ott is, most éppen a Diós Győr támadhat, és Jánis Zsófia volt egyébként az, aki jól indult, de aztán valahogy most egy kicsit elveszítette a fonalat, és ezáltal a Szekszárd is a pontszerzést, mert az ott alig-alig dobnak pontot. A Diós Győriek viszont ezúttal egy tempóval újabb 2 pontos szereznek, a hazai csapat tehát tovább növeli az előnyét, és aki pedig ezt a pontot szerezte, az Boros volt ezúttal. Jöhet a Szekszárd, 23-13, először 10 pont a különbség a mérkőzésen, nem sok van már hátra az első 10-ből, egészen pontosan 20 másodperc, amikor egy szabálytalanságot lát a játékvezető a hazaiak védekezésében, úgyhogy jöhet majd a Szekszárd együttese, igen, hát ott valóban volt egy lökés, mégpedig belejára volt az, aki ezt elkövette, és akkor egy új ember megint a szekszárdiaknál a pályán, és Vargas Hardy érkezett a pályára. Ugye mondtad, hogy ő még majd most várik el, hogy valójában mit is tud a pályán nyújtani, de nézzük először ezeket a büntetőket. Az első büntető jó, hogy hosszú idő után Tóth Orsolya jó voltából pontot szerez a vendégcsapat. Mindjárt jöhet is a második büntetője. Ő egyébként nagyon jól játszott legutóbb a pécsiek ellen, most a második büntetőt viszont kihagyja. Nem tudott élni ezzel a lehetőséggel. Ugye sokat emlegetjük ezt a mérkőzést, de hát mi is próbáljuk a csapatokat elhelyezni egyfajta státuszba, hogy vajon milyen lesz a játékos állományuk idén, és hát a tavalyi bajnokot verni az mindig nagy dolog, igaz, ott is rengeteg csere volt. Na most épp a center hátához érkezett a labda, így aztán nem tudta megtartani a Diós Győriek játékosa, de már nincs idő arra, hogy elinduljon újra a Szekszárd együttese. 10 percnyi játék után 23-14-re vezet a Diós Győr. Andi, milyen volt ez az első 10 perc számodra?
4: Hát olyan volt ez az első 10 perc, mint amit vártam alapvetően az idei bajnokságtól, hogy rendkívül hullámzó lesz. Én azt gondolom, hogy az összes csapatunk meggyengült, azzal, hogy, hogy teljesen átalakultak keretek, most azt mondom, hogy meggyengültek, lehet, hogy az idő őket fogja igazolni, legyen így, mert akkor ez tényleg a nézőknek, illetve a hallgatóknak is jó, hogyha ha jó meccseket látunk. Olyan szempontból egyébként, hogyha ha két átalakult csapat játszik, az még attól lehet jó találkozó, mert ha egyenlő erőt képviselnek, akkor az mindenképp izgalmas. Most a Szekszárd tényleg jól kezdte a mérkőzést, jöttek a cserék, akkor visszaesett a teljesítményük, a Diósgyőr ezt ki tudta használni, Palánk alatt egyébként jól mozogtak. Egyébként azzal, hogy Smuda, Fárbás, Enaboy, hogy is mondják?
3: Enabosi.
4: Nem, a Bajale, igen,
3: ja,
4: igen, a kimondhatatlan nevű játékosok, Balaiera és Enabosi és Fárbás, ugye ez a négyes alapvetően szerintem kevés csapatnak van négy ilyen típusú centere, ezt mindenképpen meg, sőt, hát még Telekdi Zsófi ott van a padon is, ő most egyelőre még nem kapott lehetőséget, egyszerűen ez Vezda ellen sem cserélték be egyáltalán, de ő is négyes poszton egy abszolút bevethető játékos. Úgyhogy ilyen szempontból center poszton nem néz ki rosszul a Diósgyőr, de óriási kérdés lesz, hogy a külső sorukkal ezt hogy tudják összehangolni, ugye Kányási és a Hó maradt tavalyról, hozzájuk érkezett Boros és Szabó Fanni külföldről, úgyhogy ez egy elég olyan massza, amit még össze kell gyúrni.
3: Elkezdődött közben a második játékrész, és a hazai csapat vezetteti az első támadást, egyelőre nem nagyon kerül a Palánk közelébe, majdnem sikerült ott labdát szerezni a vendégeknek, de aztán mégis marad már csak 3 másodperc ebből a támadóidőből, eljutod a centerposztra, és kimarad az ittszer, de Szekszárdi játékos kezéről ment? Nem. Azt mutatják a játékvezetők, meg a fügyszóból is arra lehet következtetni, hogy hiába szeretett volna a hazai csapat dobni, a játékvezető úgy ítélte meg, hogy ez Fárbasz kezéről ment ki, és akkor 23-14-nél jöhet a Szekszárd, a hazaiak vezetőedző is reklamálta, de hát én is úgy láttam egy kicsit, hogy ebben még beleértek a szekszárdiak. Minden esetre játékvezető döntött, így jöhet a Szekszárd együttese előre. Nézzük, hogy sikerül-e közelebb férkőznie a Diósgyőrhöz. Az első negyedet nagyon jól kezdte a vendéggárda, és most rögtön itt egy szabálytalanság az elején. Vargas Hardival szemben szabálytalankodtak. Egyébként a legutóbbi meccsen, ugye már többször emlegettük ezt a Pécs elleni mérkőzést, több kiváló teljesítmény is volt a Szekszárdban. Tóth Orsolya 18 pontot szerzett és 8 lepattanót, valamint 4 labdaszerzést is produkálta két blokk mellett. Jáni Zsófia 14 pontos volt, csak úgy, mint Rátkai Eszter, nem jól, bocsánat, 13 pontot dobott, így sikerült nyerni. Az ellenfélnél pedig ugye a válogatottból Studer Ágnes volt 21 pontjával a legeredményesebb, de hát ez kevés volt a pécsi csapatnak. Most pedig ez a labda kiperdült ott egy szekszárdi kezéből, elnézést is kért a vendégek játékosa a többiektől. Tóth volt az, aki említettem, ugye a kiváló teljesítményt jutott legutóbb, most egyelőre azért még adós ezzel, de hát még hosszú ez a mérkőzés, fordulhat a dolog. Tegnap például Benke Szilárd az említett Körmend Paks mérkőzésen nagyon rosszul kezdett, aztán 28 ponttal zárt, mert hogy akkor beindult a dobógép. Holc közben szabálytalankodik ott Ahó Ninával, aki ismét a pályán, és szabálytalanság miatt jöhet majd egy percnyi játékidő telt el a második negyedből, ha úgy tetszik 90 még az első félidőből. Megpróbálja egyedül végigvinni a hazai játékos, és sikerül, hát itt sem léptek nagyon oda elé, nem nagyon segítettek védekezésben, így aztán könnyedén besétált Boros, és szerzett egy újabb 2 pontost, ezzel a 25 pontot is elérte már a Diósgyőr együttese. Nagyon lassan szaporodnak egyelőre a szekszárdi pontok, külső dobás most nem is volt már, az elején volt, 3 pontos is lett belőle, egyelőre azonban senki nem néz rá ott a gyűrűre messziről, de a center poszton azért csak összekapartak valahogy ott egy labdát, és sikerült is pontot szereznie Vargas Hardinak. Jön már a másik oldalon Ahó, tovább passzolja inkább a labdát, kérné most visszakapja, és itt a bal sarokban, aztán visszateszi center posztra, belenyúlnak ugyan, de még meg tudja ott tartani is Muda, aztán elindul a gyűrű felé, és a magassági fölényét kihasználva föl is teszi ezt a labdát, ezzel már 27 pontos a Diósgyőr együttese. 11 pont, ez eddigi legnagyobb különbség a mérkőzésen, ezt sokszor mondtam már, de mindig igaz volt. Nézzük most egy 3 pontos kísérlet, nagyon távolról, palánkról, pattanóval sem sikerült ezt bedobni, mert kidobta a palánk, aki pedig próbálkozott, az nem volt más, mint a szekszárdiak játékosa. Merész volt ez Holctól, de valahogy elvállalta. És ha jól láttam, akkor megint egy szabálytalanság, így van szekszárdiaktól, úgyhogy nyári volt most ezúttal szabálytalan. Kettőt cserélnek, Holc is lemegy, Nyári is lemegy, Magyar Bianca pedig elég aggódó tekintettel figyelte az övéit, mert hogy nagyon megállt a szekszárdi csapatnak a szekere. Közben cserélt a Diósgyőr is, ahol a pályán Kányási leült éppen, jöhet a Diósgyőr együttese tehát. Nézzük, hogy ezzel a támadással sikerül-e még nagyobbá tenni a különbséget, mert azért már is jelentős ez az előny, 11 pont. A második játékrész elején majdnem elveszítette a Diósgyőr, aztán egy távoli kísérlet, és hát, ha az előre azt mondtam az előbb egy dobás, hogy az malac, akkor ez még nagyobb, mert egy 3 pontos volt, ami nem volt egy jó kísérlet, de addig-addig patogott a gyűrű, míg bement, úgyhogy ez 3 pontot ér. Nézzük, lesz-e válasz a másik oldalon, hosszú a dobás, kinek a kezébe jut végül is, hát ezt most már a negyedik zicsert hagyja ki Jáni, a lepattanót megszerzett,

0: Ja, nem jó, a lepattanó pedig a vendégeké. Na hát most ki fogja majd ezt a kicsit flúgos futamot befejezni, mert az utóbbi támadások bizony nem ponttal fejeződtek be. Dombai vállalkozik, rövid a dobása, ez a diósgyőrieké. Talán egy picit elhamarkodottan dobta el, volt még idő, és ebből pedig most 2-1-ben mehetne a Diósgyőr, de nem lesz 2-1 belőle, mert hogy befejezi a támadást, Kányási dob egy duplát, ezzel 4 pontosan növeli a hazai előnyt, és már csak másodpercek vannak hátra az első félidőből. Dombai eldobja végül is, de csak duplát, bedobja. 38-36 tehát a szünetben az állás. A Diósgyőr vezetett már 11 ponttal is, aztán a Szekszárdnak most többször is volt lehetősége egyenlíteni, de végül is 2 pontos hátrányban várja majd a vendégcsapat a második félidőt. Andi, egy kis rövid összefoglaló az első játék részről.
1: Alapvetően azt kaptuk, amit, vagy legalábbis azt kaptam, amit vártam ettől a találkozótól. Mind a két csapat keresi még önmagát. Ennek megfelelően nagyon hullámzó a játékuk. Egyelőre a Diósgyőr egy picit a hazai pályáját jobban tudja élvezni, jobban használja, mint amennyire a Szekszárd egy idegenben erős tud lenni. A Szekszárd játékában abszolút látszik az, hogy a 3 pontos nagy mértékben meghatározza az eredményességüket, ugye már 5-5 értékesítettek, ami azért 15 pont és egy 30 pontos félidő, 38-36 pontos félidőnél rengeteget számít, az, hogy 15 pontot szereztek triplából, ez a másik oldalon még hiányzik. Vártam egyébként azt a válogatott játékosoktól, hogy még benne vannak abba a flow-ba, amiben nagyon sok itthon játszott és külföldön játszó válogatottunk benne van. Egyelőre Diósgyőri oldalról ezt még annyira nem kapom vissza, mert se Kányási, se a Hónina nem tud annyira jelen lenni, vagy nincs egyelőre annyira jelen a pályán, de hát még van egy fél idő hátra, és nézői, illetve hallgatói szempontból egy jó találkozót látunk, mert izgalmas.
0: A szünetben tehát 38-36-ra vezet a Diósgyőr a Szekszárd ellen. Enabosi 16 pontot szerzett a hazaiaktól, Jányi pedig 14-et a vendégektől. Innen jön majd a folytatás, a szó a stúdiói.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. Semleges pályán, Szlovákiában nagy szombatban kell mérkőznie a magyar válogatottnak Ukrajna ellen. A találkozó sorsdöntő lehet. Megmarad-e az esély az A divízióba kerülésre? Ukrajna-Magyarország, labdarúgó nemzetek ligája mérkőzés élőben, hétfőn 20 óra 45 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Az Intermaus 007-ese.
2: Jelszó, egy aprócska kalapocska, benne csacska, macska, mocska.
1: A közelharc szakértője, a trükkök nagymestere,
3: Grabowski,
4: megsebesült?
2: Nem szokásom.
1: Az egerek egyetlen reménysége.
2: Ezt az ügyet csak ő tudja elintézni.
3: Grabowski majd elkap benneteket, nyavajások!
1: 40 éves a macskafogó. Ma 21 órakor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
5: Helyezetlenül zártak dzsúdósaink a világbajnokság nyitónapján. Még tart a kihelyezett kormányülés Erdőbényén. Marad a kellemes őszi idő. Jó estét kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
0: Sporthírek.
5: Andrássy Márton győzelemmel kezdett, ám a második mérkőzésén kikapott a VB ezüstérmes francia Valdiétől, így a legjobb 32 között búcsúzott a férfi 60 kilósok versenyétől a bakui cselgáncs világbajnokságon. Andrássy így helyezetlenül zárt, akár csak az egy körrel hamarabb búcsúzó Feczkó Csanád. A nyitónapon egyébként Koga Wakana, illetve Ahmad Yusifov révén japán és azeri aranyérem született. A másik vasárnapi súlycsoportban, női 48 kg-ban nem volt magyar induló. Hétfőn Pongrácz Bence, valamint Gyertyás Róza és Pupréka léptat, amire a magyarok közül. Az első helyen kiemelt Kis Antal Botond nyerte meg a férfi egyest a tenisz országos bajnokságon. A Vasas SC sportolója a döntőben 6-4-6-3-ra verte a hétszeres bajnok Balázs Attillát. A 21 éves játékos a későbbiekben duplázott, ugyanis Kovács Marcel Benjaminnal az oldalán, a férfi párosok fináléjában is diadalmaskodott. A négyszeres világbajnok Max Verstappen a Red Bull holland versenyzője nyerte az év elejéről elhalasztott, és vasárnap a malajziai Sepangban pótolt Formula 1-es Bahreini nagy díjat. Verstappen mögött a Mercedes-es Kimi Antonelli ért célba másodikként, ezzel 84 pontra növelte az előnyét a VB pontversenyben, miután csapattársa, a brit George Russell motorhiba miatt kiesett. A dobogó alsó fokára a hétszeres VB győztes Lewis Hamilton, a Ferrari brit pilótája állhatott fel. Az első és a harmadik futamon is dobogóra állt Mihelis Norbert, a túraautós TCR World Tour dél-koreai verseny hétvégéjén, és az összetetben a második helyre lépett elő. A Hyundai gyári csapatának magyar versenyzője a második viadalon hatodikként ért célba. A 42 éves Mihelis márkatársa, a spanyol Miquel Ascona az első és a harmadik futamot is megnyerte, így az élen áll az összetetben. A World Tour idei szezonjának következő fordulóját két hét múlva Kínában rendezik.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
5: Továbbra is tart a kihelyezett kormányülés Erdőbényén. A kétnapos esemény második napján délelőtt a kabinet a többi közt a gazdasági növekedés pályára állításának lehetőségeiről egyeztetett, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter arról tájékoztatott, hogy a jelenlévők megvitatták a külgazdaság fejlesztésének lehetőségeit, az uniós források felhasználását, az energiaforrások beszerzésének bővítését, valamint az alacsonyabb energiaárakat lehetővé tévő fejlesztéseket. A hazai kis- és középvállalkozások tulajdonosainak adója lesz a jövőre bevezetendő vagyonadó, véli a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence tipikus baloldali hozzáállásként jellemezte az intézkedést, és azt mondta, a kötelezettség azokat bünteti majd, akik másoknak magyar vállalkozóként munkát adnak. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcs menetrendi tesztelése. Az elmúlt éjszaka a vonatok a már tervezett nappali csúcsidejű menetrend alapján közlekedtek a vonalon. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a teszt rendben zajlott, a vonat befolyásoló rendszer a maximális óránkénti 160 km-es sebességnél is rendben működött. Az utastájékoztatók azonban nem mindig üzemeltek megfelelően. Ezeket a kivitelezőnek még javítania kell. Minden eddiginél többen vettek részt az idei müncheni Oktoberfesten. Ezúttal csaknem 7,4 millióan látogattak el a több mint két hétig tartó hagyományos sörfesztiválra. Ez mintegy 200 ezer emberrel több, mint a 2023-ban regisztrált korábbi látogatói rekord. Csúcsot döntött a fogyasztás is. A vendéglősök 2-3%-os növekedésről számoltak be.
0: Közlekedés.
5: Az M7-es autópályán Budapest felé Ért térségében új terelést építenek ki. A 19-es kilométernél a belső sávot lezárták, 2-3 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
5: Holnap is folytatódik a többnyire zavartalan, napos, száraz idő, csak helyenként lehetnek fátyolfelhők. A szél mérsékelt marad. Éjszaka általában 2-8 fok valószínű, de néhol gyenge fagy is lehet. Holnap napközben 22-26 fok várható. Csütörtökön egy hideg front érkezik, esővel és lehűléssel.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: Így bizony ez a Körkapcsolás, a mikrofonnál Németh Kornél, 19 óra a pontos idő. Hamarosan jön a folytatás, Diósgyőrben a DVTK Szekszár női kosárlabda mérkőzést közvetítjük. Előtte egy friss részeredmény a labdarúgó nemzetek ligájából a B divízióban. 45 perc játék után Koszovó-Ausztria 0-0. Kapcsolunk vissza a borsodi megyeszékhelyre, következik tehát a folytatás Balogh Balázzsal és Károly Andrával.
2: Ebben a pillanatban pedig a Szekszárd már el is kezdheti a játékot, a játékvezetők sipolnak egyet, de egyelőre még nem adták oda a labdát a vendégeknek. 38-36-ra vezet a szünetben a Diósgyőr együttes, egy változatos mérkőzés volt egyébként, és Enabosi valamint Jányi voltak a legeredményesebbek 16, illetve a másik oldalon 14 ponttal, és akkor el is kezdődött a második félidő. És a kezdő csapat tulajdonképpen a pályán a szekszárdiaknál, amelyik elkezdte ezt a mérkőzést, és Károly Andrea többször is említette, hogy azért az a kezdő ötös az a jóval jobb, mint amilyen játékosokat esetleg be tudnak küldeni a helyükre, és egy három pontossal kezd a Szekszárd. Az első negyedben is 5-0-al kezdett a Szekszárd gárdája, és Dombai volt az, aki egy három pontossal nyitott elég messziről, nézte, hogy kinek passzolhatna, aztán egyszer csak úgy döntött, hogy inkább bedögő egy három pontost, és jó döntést hozott. Ahónál a labda már a másik oldalon, de kiveszik a kezéből, aztán kis hián visszaadják a szekszárdiak, de jöhetnek előre. Nem, csak eddig, mert hogy mégiscsak megszerzi a Diósgyőr, egy szép szerelés volt ott a hazai játékostól, aztán Enabosi ütközik, fölteszi, a lepattanó viszont a szekszárdiaké. Nem volt szabálytalanság, azt mondja a játékvezető, a Dombai szépen megállítja egy picit a labda útját, megint egy három pontos kísérlet, és nem kísérlet, ez bizony, hanem három pontos, és Tóth dobta be, aki ezen a mérkőzésen eddig még adós volt ezekkel a hármasokkal, de gyorsan átvette a vezetést a Szekszárd, 38-42, két triplával a Szekszárd megfordította a mérkőzés állását. Ugye 5-0-al kezdtek az első negyedben, most 6-0-al itt a harmadikban, és azonnal időt kért a hazai csapat.
3: Igen, most, hogy a Szekszárdnak ebből és az előző találkozójából indulunk ki, akkor lehet mondani, hogy ők második félidő specialisták, mert a Pécs ellen is pontosan ugyanez volt a forgatókönyv, hogy elkezdődött a második félidő, és egyből kettő darab három pontost beküldtek így az első két támadásból, ugyanezt láttuk most is, amivel át is vették a vezetést, és egyébként ez nagyon-nagyon meg tudja fogni az ellenfelet, hogyha gondolod te azt, hogy úgy jössz ki az öltözőből, hogy na rendeztük a sorokat, és akkor innentől kezdve teljes mértékben uraljuk a meccset, és kapsz két-három pontost az első két támadásból, az nagyon padlóra tudja küldeni a társaságot, és azért nem gondolnám, hogy bármelyik edző, bármelyik magyar edző, Magyar Bianca vagy Magyar Péter, még, vagy már ismerné annyira a csapatát. Magyar Gergely, bocsánat. Ismerné annyira a csapatát, hogy pontosan tudja, hogy mit várhat egy ilyen szituációban, hogy egy ilyen felfokozott hangulatba kijövök, majd egyből az arcomba vágnak két-három pontost. Úgyhogy szerintem még érdekes lesz ez a találkozó a továbbiakban.
2: Hát kíváncsi vagyok a folytatásra, minden esetre azért, amikor egy csapat így jön ki az öltözőből a második félidőre, az nagyon bosszanthatja az edzőt, mert hát nyilván úgy gondolta, hogy vezetünk két ponttal, akkor majd most egy kicsit pihenünk, aztán megtoljuk az elejét. Hát ezt a Szekszárd is így gondolta, nekik sikerült is. Ahó dobhat közben az oldalvonalról, mert hogy belenyújtott egy szekszárdi játékos a paszba, 11 másodperc még ebből a támadóidőből, elég soká dobta el, és most először láthatunk olyat, hogy két légiós egyszerre van a pályán a hazai csapatból, mármint ott center poszton, és egy három pontos, ami későn indult talán el a Dudaszok pillanatában, mondjuk úgy, de rövid volt, és megszerzi a Szekszárd, úgyhogy tovább növelheti az előnyét, és ne feledjük, hogy 11 ponttal is vezetett már a mérkőzésen a Diósgyőr, most pedig 4 pontos hátrányban van azzal a két triplával, és lesz-e folytatás? Lesz bizony, egy nagyon bátor vállalkozás volt, ahogy ott Tóth elindult befelé a gyűrű felé, és be is tudta dobni ezt a két pontost. Hát nem volt egy jó védekezés megint a Diós Györgyektől. 38-44, cserével próbál meg lendületet adni a csapatának, ahol jó voltából, aki Boros helyére érkezik, Magyar Gergely, a Diós Győr vezetőedzője, de még mindig nincs, lassan két perc telik el, és még mindig nincs hazai pont. Most a két Ahó egyszerre a pályán, Ahó Tájra az, aki irányítja a csapatot. Elindulnak most a gyűrű irányába, aztán egy három pontos a jobbsarokból, hát ez még gyűrűt sem ért. Hát ez nem volt egy túlságosan jó kísérlet, belejár a jó voltából. Nézzük a másik oldalon, ez a három pontos viszont hosszú volt, talán nem ez a feltétlenül a legjobb szereköre Vargas Hardinak, ő inkább ott a palánk alatt jeleskedett az első félidőben is, elcsúszik Ahó, de tovább adja a labdát, és most akkor azért bebizonyítja nekem is, meg mindenkinek, belejára, hogy tud azért a hármas dobni, a sarokból nem sikerült, de innen szinte középről sikerült, úgyhogy 41-44 az állás. Nézzük a szekszárdiakat, három pontos Rátkai ráemeli, ez nem volt jó, úgyhogy jöhet a hazai gárda, a Hónina, betör, lepattan, a lepattanó pedig nem ér lábat, nem, tovább szenvedi valahogy belejára, aztán tovább teszi a Hótájrának. Ott már Enabosi, aki most kint van itt a három pontos vonalon kívül, a Hó, egy tempó, és jó. A Hónina, hát eddig ő sem szaporázta túlságosan, mert hogy még nem szerzett pontot az első fél időben, de most talán a legjobbkor 43-44-re visszajön a Diós Győr, de még mindig a Szekszárd vezet. Három pontosokkal megszórták itt az elején a Diós Győrieket, ott pedig egy szabálytalanság a palánk alatt, későn vették már föl az érkező Vargas Hardit, aki láthatóan nagyon sok labdát kap, tömik a labdákkal, ahogy szokták mondani, és szabálytalan volt ezúttal Szabó. Cserék vendégoldalon, három csere. Azt nézem, Dombai nem ment le, őt csak oda hívta Magyar Bianca. Viszont akkor tényleg így hárman jönnek, és dobhat büntetőt a Szekszárd együttese. Vargas Hardy eddig 9 pontig jutott a mérkőzésen, és ott van már a tizedik is. Az első büntetője ugyanis jó. És ha jól láttam, akkor azért van szekszárdi dobos is. Nézzük a második büntetőt, 43-45-nél, ez kipattan, kidobja a gyűrű, és jöhet a Diós Győr, mert hogy megszerezték a hazaiak a lepattanót. Ki oda a bal sarokba, Ahó Ninától, Ahó Tájrához, aki elindul befelé, és gondolkodott a labda, hogy beessene, beesett, és 45-45 az állás, tehát döntetlen. Na, jól indult ez a második félidő, volt benne izgalom, így külső szemlélők számára is. Egy szabálytalanság, Enabosi lépett ki védekezni, kikísérte oda emberét, Holcot, de aztán Ahó is lökött egyet rajta, de végül is Enabosi volt az, aki szabálytalan volt, neki is figyelni kell a személyi hibákra, és most akkor úgy látom, hogy egy időkérés a másik oldalon, a szekszárdiaknál. Hát egy jó kezdés volt itt a második fél idő elején, aztán viszont a Diós Győr is tudott váltani, változtatni. Nehéz lenne megmondani, hogy ki nyeri ezt a meccset.
3: Nagyon nehéz lenne, igen, és ahogy mondtam, hogy az edzők sem feltétlenül érzik, értik még annyira a csapatot. Ezért is kért most tart most időkérést Magyar Bianca, mert ugye nagyon-nagyon jó energiával jöttek ki, átvették a vezetést, úgy nézett ki, hogy itt hirtelenjében le is nullázzák a Diós Győrt. Aztán változott a világ, és visszajött a mérkőzés, Belgára a DVTK, egyből ki kellett kérni az idejét, hogy nehogy aztán az ő szempontjukból megint visszálljon a normál kerékvágásba, hogy a Diós Győr vezet.
2: Igen, hát talán az egy picit számomra érthetetlen volt, de te biztos esetben is tudod, hogy miért volt, hogy három kezdőjátékost hirtelen levitt Magyar Bianca, valami célja biztos volt vele, talán azt akarta, hogy a többiek is lendületet kapjanak?
3: Hát ugye ugyanezt láttuk az első negyedben, hogy jól kezdett a Szekszárd, belecserélt, és utána már átvette a Diós Győr vezetést. Most úgy, hogy az előző fél időben már egyszer ezt megtapasztaltuk, hogy ez a mai nap hogy működik, most még egyszer próbát tett ilyen szempontból Magyar Bianca, hát kíváncsi vagyok, hogy milyen eredménye lesz ennek.
2: Minden esetre az időkérés véget ért, és a szekszárdiak jöhetnek. Ez egy tempó, ami lejön a gyűrűről, és a hazaiaké, Enabosi szedte le a labdát. Nincs labdaszerzés egyenőre, kiteszik ide a jobb sarokba, egy három pontos, ez pedig így a Szekszárdé kell, hogy legyen, mert a három pontos nem volt jó, és Diós Győri kézről került az alapvonalon túlra, és már ott kérte is el a vendégek játékosa a labdát, hogy minél hamarabb bedobhassa Dombai. Jönnek előre tehát a kékmezesek, Dombai jó voltából, most Rátkai ugye nincs a pályán. Szépen lassan szövegetik ezt a támadást, egyelőre nincs nagy mozgás, nem nagyon tudnak kinek passzolni. Kis ilyen el is adják, szerencséjük volt most, hogy a labda végül is oda került Bá kezébe. De ebbe a dobásba beleblokkolnak, jöhet a Diós Győr és újra vezethet. Ahó tör előre, és azt mutatja a játékvezető, hogy volt egy szabálytalanságot ütközött a vendégek 41-esével Szűccsel. Nyilván te jól ismered Ahót, hát ezeket az egyegyezéseket ő szereti, ugye még a 3-3-as kosárlabda miatt is.
3: Igen, ő 3-3-azott, de mondjuk az már nagyon-nagyon rég volt. U18-ban nyert Európa-bajnokságot is 3-3-ban. Hát meg kell mondjam, ez egy érdekes fújás volt.
2: Igen, én nem akartam mondani.
3: Szerintem most úgy elmormolt egy imát az összes Diós Győri, hogy köszönjük szépen.
2: És ahogy is köszönni, mert bedobta mind a két büntetőjét, és le is cserélj őt Magyar Gergely.
3: De hát ugye most megint azt látjuk, hogy plusz két pontos Diós Győri vezetésből lett mínusz négy, és most megint plusz kettőnél járunk a szekszárdi cseréknek köszönhetően.
2: Visszajött közben Rátkai a pályára, de nem ő van most akcióban, de jól teszik ki oda a sarokba a labdát. Nézzük, ebből mi lesz, egy három pontos kísérlet, a lepattanó pedig a Diós Győrieké, mert hogy nem ért célt a labda, belejárva volt, aki megszerezte, aztán Ahó tájra eldobja is a három pontost, nem sok sikerrel, de a lepattanó Enabosié, ő pedig bedobja. Ott a palánk alatt nagyon harcos volt, és 18 pontot szerzett már a mérkőzésen. Jányi pedig pihen, aki a szekszárdiak legeredményesebbje, volt ott egy ütközés is közben, a Rátkai megbeszéli a dolgokat most ott a Vargas Hardy valakit, úgy látom, hogy le is fognak cserélni, így van, és akkor érkezik a helyére Jányi. Igen, ott egy zárás volt, amit követően ráadásul támadó autót ítéltek.
3: Igen, fújtak.
2: És jöhet a Diós Győr egyelőre, az a lényeg, hogy 4 pontos vezetésnél, 49-45-nél, ez láb volt szerintem, így van. A játékvezető is így látta, Ahó Tájrának a lábára pattant rá a labda. És akkor most viszont a szekszárdiak jöhetnek előre. Lehet, hogy volt ott azért egy kis szabálytalanság is, de a játékvezető azt látta, amit én is, hogy lábat ért a labda. Rátkai lépi át a felezővonalat, aztán játékba hozza ott Bát. És kimarad ez az ittszer. De visszaszerzik a szekszárdiak a lepattanót, nagyon harcosak voltak, és azért sok lepattanót szereztek ezen a mérkőzésen. Rátkai megpróbál elindulni a baloldal irányába, ott vannak ütközések, aztán el kell dobnia, egy kézzel próbálta egy ilyen érdekes mozdulattal a gyűrűig juttatni, és mutatja, hogy hát nem látták, ezt kétszer is szabálytalankodtak velem szemben.
3: Hát szerette volna, hogyha ezt befújják a játékvezetők, de alapvetően csak egy kemény védekezés volt Rátkai Esztin, és nem tudta megverni a védőjét, ezért volt rákényszerítve, hogy eldobjon egy ilyen egylábas három pontost, amiből aztán egy jó méteres homály lett.
2: Na nézzük a másik oldalon, 4 pontos hazai előny birtokában, hú, hogy fordult ott be most, milyen vehemenciával a hazaiak játékosa. Emabosi, hát megmondom őszintén, hogyha ott valakit eltalál a könyökével, akkor az nagyon-nagyon fájdalmas lett volna, de nem volt olyan közel hozzá Diós Győri játékos. Így be is dobta 51-45, és ő pedig már elérte a 20. pontját a mérkőzésen. Na, hát megint egy kimaradt zicser szekszárdi részről. Tovább tudják passzolni még a labdát, ott a földön fekve harcolt érte Jányi, de nem sikerült bedobni ugye a zicsert, leszette a saját lepattanóját, de utána már nem tudott a földről pontosan passzolni. Megint jöhet a Diós Győr. Úgy látszik, hogy ez a 2-3 pontos kicsit felpaprikázta a hazai csapatot, nem maradtak ott abban a rossz időszakukban. Kányási viszont nem tudja bedobni ezt a kettest. Kányási egy 2 pontos szerzett már a mérkőzésen, de hát eddig nem az ő mérkőzése, nem az ő meccse, hogy szokták mondani. Jöhet a Szekszár. 6 ponttal tudott tehát csak a Diós Győr elhúzni a 4 pontos hátrányából egyébként. Ott a sarokban most ketten is beszorulnak a szekszárdi játékosok közül, vészesen fogy az idő, el kell dobni. 1,7 másodperc már csak, a lepattanó kié lesz a Diósgyőré, és egy szabálytalanság, ott megpróbált hátulról odanyúlni a labdáért a vendégek játékosa, nem volt meg a lepattanó, 51-45-nél Szabóval szemben szabálytalankodtak, és két csere a hazaiaknál, Boros jön vissza a pályára, valamint érkezik Telegdi, akit te reklamáltál itt a szünetben, hogy még nem játszott.
3: Igen, ugye azért is reklamáltam, főleg volt nálunk nyáron 3-3-ba Telegdi Zsófi, és hát ugye az előző találkozón a Cerebenez-Vezda ellen nem játszott, egyáltalán nem került pályára, itt az előző félidőben egyáltalán nem került pályára, és azért mondtam, hogy hát egy új igazolás, akit újonnan hoztak, és ennyire nem használják.
2: Ugye egy sportos családról van szó,
3: igen,
2: ezt is megbeszéltük, Telegdi Ádám úszó az egyik testvére, a másik testvére viszont nem feltétlenül sportoló, hanem egy celeb, fogalmazzunk úgy.
3: Igen, Tídeni.
2: És közben kimarad itt a másik oldalon megint egy zicser, hát úgy látszik, hogy Kányinak ez nem megy ilyen közelről, inkább távolról, most megint kihagyott már két zicsert, és az első fél időben is négyszer egymás után szinte hibázott viszonylag könnyű helyzetből, befagyott most az eredményjelző, eddig a pillanatig, mert most jól lépett be ott Kányási az alapvonalnál, és újabb pontot szerez, 53-45, a Diósgyőr tehát ismét egy 8 pontos előnyre tett szert, és azonnal érkezik is a válasz, 2 perc 7 másodperccel a harmadik negyed vége előtt, ugyanis időt kér a Szekszárd együttese. Hát azok a 3 pontosok, amik az elején bejöttek, azok utána már kevésbé, és hát ezek a palánk alatti labdák is kimaradnak sorra az itzerek. Nem csoda, hogy vezet a Diósgyőr.
3: Igen, és hogyha azt nézzük, ugye most 53-45, ami azt jelenti, hogy 8 ponttal vezet a Diósgyőr, és a félidő 2 pontos Diósgyőri vezetés volt, ami a 2-3-assal egyből átfordult egy 4 pontos szekszárdi vezetésbe, és ha jól emlékszem, akkor 38-42-re még vezetett a szekszárd, ami azt jelenti, hogy egy 15-3-as futásban van a DVTK, úgyhogy a szekszárdnak igazából nincs rá válasza.
2: Igen, hát azt hiszem, ha behallatszódott a hangja, akkor mindenki hallotta, hogy Magyar Bianca elmondta, hogy 20 pontot kapunk itt a harmadik játék részben, nincsenek faultok, nincsenek jó támadásaink, ne legyünk, fogalmazunk úgy, hogy beijedve.
3: Igen.
2: És akkor nem tudom, hogy ez majd mit ilyen hatással lesz a szekszárdiakra, minden esetre a Trátkaiék még a vonal mellett nagy beszélgetésben vannak, de a másik oldalon is ezt láthatjuk, hogy Borosék is igyekeznek, és most egyik légiós sincs a pályán a Diósgyőr együttesében, nem tudom, látod-e, Andi, mindketten most ott maradtak a padon.
3: Igen, Smuda van.
2: Igen.
3: Ő a harmadik légiósuk, ugye ő center poszton. Az amerikai, aki tavaly.
2: A gánai meg a mali nincs a pályán,
3: igen,
2: gondoltam, de
3: igen.
2: Nézzük most a Diósgyőriek is neki fognak szurkolni, jobban hangosabban, mint eddig. Rátkai nem áll bele végül is a 3 pontosba, közelebb viszi, aztán visszapasszolja, de ebből sem lesz dobási kísérlet. Egy nagyon félénken elengedett lehetőség volt ez, nem is lett belőle semmi, a Diósgyőriek megszerezték, aztán már itt a jobb sarokban Ahó teszi tovább Kányásinak, Kányási nem tudja onnan eldobni, aztán visszafordul inkább a jobb oldalra, majd balra, beteszi középre, és a lepattanót megszerzik a Diósgyőriek, mert hogy kimaradt ez a lehetőség. Hárman is keserítették ott Telegdi életét, aztán most a jobb oldalról egy tripla, és ez bent van. Ott nem Telegdi volt az, aki most kapta a labdát, az előbb Boros volt egyébként. Szóval megkapta, hát érdemes volt pályára küldeni, mert rögtön dobott egy 3 pontost. Károly Andinak majd el kell menni tanácsadónak a Diósgyőrhöz. 56-45, 11 pont, ez a 3 pontos pedig nagyon-nagyon elhamarkodott volt a szekszárdiak részéről, ki is maradt. 11 pont, itt akár el is dőlhet a mérkőzés. Közben megint fújnak egy faultot, mégpedig nem is tudom, talán Rátkaira fújták. 56.
3: Nem, most szerintem visszafújták azt a mozgó elzárást, amit az előbb. Igen.
2: Hát igen, ilyen is előfordul ezen a mérkőzésen, de ez a legnagyobb, amit tehetett a Diósgyőr, hogy fölállt abból a sokból, amit kapott itt a második, illetve a harmadik negyed elején, és a Szekszárd viszont visszasüllyedt, csak úgy, mint ott az első negyedben. Nézzük, hogy most lesz ebből az ittszerből valami, kimarad, a lepattanó még megvan, aztán viszont megint belenyúlnak ebbe a paszba. Hát amit csak lehet, a Szekszárd mindent elront most az utóbbi percekben. Érthetetlen ez a visszaesés. Vargas Hardy nem tudta már visszapasszolni a labdát, körbefogták ott, Kányási beleáll egy hárompontosba, az még mindig nem megy neki, de a lepattanó szerzés viszont ment a hazaiaknál, átdobják a gyűrűn. Ez most már így a Szekszárdiaké. Nagyon szerettek volna gyorsan pontot dobni a diósgyőriek, hogy tovább növeljék ezt az előnyt, mert azért, ha ezt bedobták volna, az már nagyon-nagyon csücskös lett volna a Szekszárdnak. 10 másodperc van még hátra, amikor egy szabálytalanság Rátkaival szemben 56-45-nél mutatják, hogy ellépte, mármint a hazaiak mutatták ezt természetesen, és Rátkai pedig majd dobhatja a büntetőt. 9 másodperce pedig még marad a Diósgyőrnek, hogy esetleg újabb pontot szerezzen. Minden esetre azért érdekes volt ez a harmadik játékrész is, majd még fogunk erről beszélni. De nézzük, hogy meg lesz-e a Rátkai büntető első kísérlet, az kimarad. Rátkai egyébként 3 pontot dobott ezen a mérkőzésen, az triplából szerezte, 3 kísérletéből egyszer talált be. Próbálja a közönség zavarni, a másodiknál nem sikeredett, ez bedobta, 56-46, 10 pont, és jön Dombai Rátkai helyére. Mert hogy Magyar Bianca még ott magyaráz is neki valamit a vonal mellett, mit szeretne látni tőle. 56-46-nál már csak 4 másodperc, ahol megpróbálja egyedül, és nem sikerült bedobnia. Elég kiszorított helyzetből próbálkozott ott a palánk alatt, nem is sikerült. 56-46 tehát az állás a Diósgyőrnek, és bár volt egy nagy fellángolása a szekszárdi csapatnak, aztán, ha úgy tetszik, akkor helyreállította a mérkőzés menetét a Diósgyőr, de ebben is voltak értékek, hogy a Diósgyőr így vissza tudta fordítani a mérkőzést.
3: Igen, abszolút volt benne érték, és hát hogyha találkozó hullámzásáról beszélünk, akkor elég csak ránézni a 3-4 eredményére, amit 9 ponttal nyerte az elsőt a Diósgyőr, aztán 7-tel nyerte a másodikat a Szekszárd, majd 8-al nyerte ezt a Diósgyőr, úgyhogy ilyen alapon most a Szekszárdnak kéne nyernie ezt 6-tal, de akkor még az diósgyőri győzelem lenne a végén, de hát szerintem amennyire mi nem tudunk innen kiindulni a találkozóból, illetve a két csapatból, nagy valószínűséggel a két edző sem. És egyébként én azt látom, ugye alapvetően mind a két csapat összes játékosa úgy áll hozzá ehhez a találkozóhoz, hogy nem pont ehhez, hanem az egész szezonjukhoz, hogy tiszta lappal indult mindenki, mert annyira átalakult a két csapat, hogy két teljesen új csapat a tavalyihoz képest. És egy picit talán a szekszárdiakon érzem azt jobban, hogy ezt a tiszta lapot úgy értelmezik, hogy akkor na majd én megmutatom, és sokkal több olyan vállalás van, ami nem feltétlenül a csapatjátékot viszi előre, hanem egy picit ilyen, na majd én akkor mindenkinek felhívom a figyelmét saját magamra. Ezt kell szerintem leginkább szekszárdi oldalon összehozni egy egységgé, ami aztán a csapatjátékot viszi majd előre.
2: Ugye 38 lepattanót szedett a Diósgyőr, 36 szedett a Szekszárd gárdája, és a szekszárdiak a védő lepattanóba 20-at, a hazaiak pedig 29-et, tehát itt mutatkozik azért jelentős különbség. Közben folytatódik a játék, diósgyőri támadást figyelhetünk, a Hó teszi tovább a labdát, Kányási, belenyúlnak a passzába, nem jutott az ide a jobb sarokba, de marad a labda, Jáni nyúlt bele ebbe a paszba, 56-46-nál, tehát az utolsó játékrész kezdődött el, és hát a diósgyőrieknek most el lehetne lépni megint 12 ponttal, azonban ez egy rossz kísérlet volt, túl hosszú volt a dobás, le is szedik a lepattanót a szekszárdiak, pedig onnan azért nem lett volna olyan nehéz bedobni. A másik oldalon viszont a lepattanó legalább megvan, ha már nem ment be az a távoli kísérlet. Dombai kéri el. Rátkai most nincs a pályán. Dombai tovább tudja még passzolni éppen csak, hogy Holcnak. Holc visszafele tudja tenni, lejár a támadóidő, eldobják a három pontost, a lepattanót pedig megszerzi Telekdi, és ott egy szabálytalanság. Holcnak volt már egy ilyen hasonló jellegű szabálytalansága, hogy megállította most éppen Borost, 56-46-nál, tehát cserék jönnek majd megint. Tényleg sokat forgatja mindkét mester a csapatát. Egyelőre most ebből a diósgyőriek jönnek ki eddig jobban. Ahotájra a pályán, és egy kicsit ott láthattuk éppen belejárt a hazai csapatból, ő 7 pontig jutott eddig, de Enabosi a csapat motorja, 20 pontig jutott, igaz, hogy mostanában ő sem talált be, de Jányi is 14 ponttal zárta egyébként a félidőt, és ugyanott tart, tehát ez is sokat mondó adat, kihagyott itt, vagy 3 zicsert, utána pedig valószínűleg eléggé elbizonytalanodott. Most viszont ahol tájra fog majd büntetőt dobni, egy szabálytalanságot követően a diósgyőriek irányítója az elsőt kihagyja, nem sikerült jól ez a dobás Ahonin a testvérének. A második dobás, az is kijön a gyűrűről, úgyhogy két kimaradt lehetőség, nem nőtt a különbség 10 pont fölé. De hát a Szekszárdnak is illenék már pontot dobnia, legalábbis Magyar Bianca biztos így gondolja. 10 másodpercen belül már nem nagyon tudnak közelebb férkőzni a palánkhoz, aztán pedig elindulhat előre ezzel a szerzett labdával a Diósgyőr, és az ígyszer jó, de nincs rá büntető. Végig nyargalt a pályán Ahó, tájra és bedobta, ha már az előbb a két büntetőt kihagyta, akkor most ezzel javított. Viszont nagyon tanástalan volt a Szekszár, megszállták ott a palánk alatti területet a hazaiak, és nem tudtak közelebb férkőzni. Na most ráfordult Jányi, de ezt kihagyta, ezt a középtávolit, aztán pedig Ahó tájra szerez labdát, vele szemben szabálytalankodnak. 58-46-nál tehát jöhet a Diósgyőr. Hát itt nagy fordulatnak kell bekövetkeznie, hogyha a Szekszárd még szeretne valami olyan eredményt elérni, amiért mondjuk ide érkezett Miskolcra. Jön vissza Rátkai a pályára, és azért lassan most már megint majd el kell kezdeni például három pontosokat dobálni. Kockáztatnia kell a szekszárdiaknak, ha közelebb akarnak férkőzni. Bárha most azért pontot dob a Diósgyőr, az a 14, az már eléggé behozhatatlannak tűnik, mármint ennyi lenne akkor a különbség a két csapat között. Ahó teszi át a jobb oldalra egy remek mozdulattal, nincs meg belőle a három pontos, lábat is ért itt is, ott is, a játékvezetők hagyják mindkettőt, és a szekszárdiak szerzik meg a labdát, Jányi viszi előre, aztán ott a három pontos vonal környékén megáll, inkább lassítja most egy picit a játékot, aztán teszi jobbra már a Rátkaitól kapott labdát, Rátkai ki most a bal sarokba, nézzük, hogy ez jó ez a három pontos, ez megint mondtad már egyszer, Vargas Hardy dobott egy triplát, hogy ez úgy hiányzott a Szekszárdnak, mint egy falat kenyér, hát most is 9 pont így a különbség, de szépen tisztára játszották Vargas Hardyt. Válasz viszont nem érkezik, sőt ez a három pontos kísérlet kipattan az alapvonalon túlra a gyűrű, illetve a palánk tetejéről, így jöhet a Szekszárd együttese. 7-28, tehát még rengeteg idő van hátra a mérkőzésből, és hát azért vannak fordulatok, javában jegyezhettük ezt itt a mérkőzésen. Nézzük, hogy a szekszárdiak tudnak-e még faragni ebből a hátrányból. Rátkai mutatja, hogy gyere már át a másik oldalra, ott Jányinak, nem is Jányinak, Tóthnak mutatta, Tóth orsolyának. Jányi, csak egy dobócsel, aztán beviszi és ballal fölteszi. Szépen elvitte ott Telekdi mellett, és eltartotta a labdát, hogy még csak véletlenül se tudjon szerelni. 7 pont a különbség, 58-51. Visszajött már közben a pályára a hazaiak üdvöskéje Enabosi, most ő teszi tovább, Ahó, három ember mellette, aztán visszateszi egy három pontosra, húha, hát ez nem volt egy pontos dobás, de addig-addig pattog a labda, még oda kerül a szekszárdi, illetve a diósgyőri kezekhez, most viszont lejár a támadóidő, és beleér a szekszárdi játékos, az ő kezéről megy ki az oldalvonalon kívülre a labda, ami azt jelenti, hogy mázlia van a diósgyőrieknek, mert hiába járt le a támadóidő, jöhetnek, nem figyelt a szekszárdi játékos eléggé a dudaszóra, nem kellett volna beleütni ebbe a labdába, mert a diósgyőri kézbe kerül, akkor visszaadták volna a szekszárdi csapatnak, és hát most látható volt, említettem Jányit, hogy nem nagyon ment neki az imént, most le is hozta őt Magyar Bianca, de hát azért ne feledjük, 14 pontot szerzett az első félidőben. Egy jó védekezés, mondjuk úgy a szekszárdiaktól, és jöhet előre 7 pontos hátránynál a vendégcsapat Rátkai. Valahogy összezette még az imént 3 pontos szerző Vargas Hardy. Most ő kapja megint ott két ember között, befordul, azért őt is nehéz megtartani, nem annyira magas, de hát azért, ha oda valóban beáll, akkor nem nagyon tudják arrébb tenni.
3: Igen, és az előző két vagy három támadással ezelőtt volt Szabó Fanninak egy nagyon ritmustalan 3 pontosa, amiből olyan lendületet kapott a Szekszárd, hogy most visszajöttek 5 pontra.
2: De mire ezt kimondod, egy újabb tripla hazai oldalon, csak az, hogy ne legyen igazunk, és aki szerezte, az belejár volt. Megint oda beteszik Vargas Hardynak, és akkor azt mutatja a játékvezető, hogy a Szekszárd jön. Persze ez nem tetszik sem a hazai publikumnak, sem a hazai játékosoknak. Hát most ott hagyták szabadon a Diósgyőr játékosát az imént, amikor azt a 3 pontos szerezte. Kicsit elvédekezték magukat a Szekszárdiak, de hát van ilyen. 61-53, 8 pont, nem mondhatnánk, hogy eldönt még a mérkőzés. 5-45 van hátra még a találkozóból, és csak ennyi pihenőt kapott a vendégek legeredményesebb játékos a Jányi. Szükség lenne a pontjaira, és Vargas Hardynak pedig fújni kell, hát azért ott alaposan megdolgozzák a palánk alatt. Dobott már 3 pontost is, egyébként 15 pontig jutott eddig a találkozón. 3 pontost, 3-ból 2-t bedobott, 6-ból 4 kísérlete volt jó, 2 pontosból. És újabb pont, és akkor Jányi átlendült ezen a góltalansági időszakán. 6 pont, 61-55. Még mindig van 5,5 perc a mérkőzésből. Most beteszik oda középre, Balajár visszateszi. Enabosi tovább. És mit mutat a játékvezető? 3 másodpercet?
3: Igen.
2: Akkor viszont Balajártól elkérik a labdát szépen. Ahó tette oda egyébként neki. És akkor jöhet a Szekszárd. Ez egy nagy lehetőség, egy nagy esély egyébként most a vendégek előtt. Kézbe veszi a labdát most itt Rátkai. Ő hozza át a Diósgyőri térfél, aztán becsap egy embert, kiteszi a szélét, de pontatlan volt a passza.
3: Hát pedig ezt végig is vihette volna az Itzerbe.
2: Így van, de mindenáron triplára szerette volna Tótnak kitenni. Elindult, nézett befele, kitette a bal oldalra a sarokba, de pontatlan volt. Igen, szeretett volna egy triplát mindenképpen a Szekszárd, hogy 3 pontosra csökkentse a hátrány, de most már azt hiszem mondanák, hogy hol van az a 2 pontos, mert valóban Rátkai bevihette volna. A másik oldalon viszont egy 3 pontos kísérlet, a lepattanóért ugranak többen is, visszaszerzi azt valahogy Ahó. Ahó Nina teszi Ahó Tajrának, ő elindul befelé, szépen betakarták, de visszapattant hozzá ez a labda is, és most a tripla. Kikerült oda Kányásinak, az ő kezében mindig benne van a 3 pontos kérdés, hogy benne marad-e vagy kijön. Hát nem volt eddig egy nagy meccse, én azt mondtam, most 7 pontnál tart, de ez egy nagyon fontos tripla volt. Tóth a másik oldalon, ez is egy 3 pontos, de ez nem volt jó. A lepattanó pedig a hazaiaké, 64-55. Itt akár el is mehet a meccs, ugye az előbb rosszul osztotta ki Rátkai a labdát. Jött egy 3 pontos a Diósgyőrtől, aztán itt kimaradt a Szekszárdnál egy 3-as. Ez már nem biztos, hogy belefér. 4-14 van a végéig. Persze Andi lehet, hogy úgy gondolja, ebből még bármi lehet. Ez egy nagyon lapos dobás volt, 3 pontos kísérlete volt Balajárnak, de hát most már lassan azért a Szekszárdiak nem nagyon hibázhatnak. Erre Rátkai is kihagyja onnan a büntetőterület környékéről. A másik oldalon pedig hát akarta ezt a fautot, fogalmazzunk úgy, a Diósgyőriek játékosa, a játékvezető pedig be is fújta, bele ment talán egy kicsit ott Enabosi szűcsbe, de a játékvezető úgy látta, hogy nem foglalta időben a védő pozícióját, és akkor jöhet egy időkérés. Hát, Andi, van még innen a Szekszárdnak vissza, úgy szerinted?
3: Alapvetően még rengeteg idő van hátra ebből a negyedik negyedből, úgyhogy lehetne visszaút, de amit ugye az előbb említettem, hogy nagyon azt érzem, hogy mindenki egy kicsit önmegvalósít. Ezt láttuk most is, hogy az előbb Tóth Orsi eldobott egy olyan 3 pontost, ami szerintem 3 másodperc telt el a támadó időből attól a pillanat, hogy átjöttek a támadó térfélre, és elvállalta, és utána még egy a következő támadásban is egy ilyen teljesen ritmustalan dobás volt. Nem, ez nem fogja a Szekszárd támadó játékát előre vinni, hogyha ha mindenki teljesen támadáson kívül gondol egyet. ezt kell nekik nagyon összerakniuk, mert alapvetően van potenciál a csapatban. Ezt időszakosan minden az eddigi találkozóikon mindig megmutatták, hogy abszolút van bennük lehetőség, de amikor átveszik a vezetést, egy picit megnyugszanak, akkor onnantól kezdve mindenki azt érzi, hogy akkor a babis hús, és mindent ritmustalanul elvállalnak, aztán ennek a következménye, hogy az ellenfél átveszi a vezetést, de tény, hogy 9 pont van hátra, majdnem 4 perc, nem egy lehetetlen küldetés, de ahhoz ennél sokkal okosabban kell játszani.
2: És akkor a büntetőkkel folytatódik is a játék, ezt azonban most kihagyta a hazaiak pont királynője, Enabosi. Úgy látszik, hogy a büntetőzés az nem megy neki olyan jól. Nézzük a második kísérletét. Ez is kijön, ez hosszú volt, és a lepattanó a szekszárdiaké. A szekszárdnak meg talán az a baja, hogy ugye Jani 18 pontos, Vargas Hardy 15, és utána Dombai következik 8 ponttal, a többiekre ne is beszélni. Na, ez biztos, hogy nem fér bele. Hogy mi történhet ilyenkor egy játékossal, akinek viszonylag azért jól is megy, 18 pontot szerez. De én, amit számoltam, minimum 6, hát 100-as litzert kihagyott.
3: Hát ugye úgy jelen lenni egy mérkőzésben, hogy megy a csapatnak. Valaki, vagy együtt a csapat elkezdi húzni, tolni azt a bizonyos szekeret, és arra fel kell ülni. Az teljesen mást igényel, mint amikor egy gödörben lévő csapatot kéne kihúzni a slamasztikából, és ott elvállalni, illetve bedobni egy helyzetet, az már ott szokott remegő kezeket eredményezni, és szerintem abszolút ezt látjuk szekszárdi oldalon, hogy alapvetően az, hogy én elvállalom, az megvan, de hogy vállalom el, az még nincs.
2: Közben sportszerűtlent fújt a játékvezető, ha jól láttam, és az első büntetőt Kányási bedobta, aztán most már a kettőből egyet kihagyott, a második nem sikeredett, 65-55, azonban 10 pont a különbség. Nézzük a harmadikat, ez bent van, kettőt bedobott a háromból, 66-55, 11 pont, 3-38 van még a mérkőzésből. Hát a diósgyőri szurkolók azért már reménykednek, hogy ezt a meccset megnyerik az övéik. Most egy 3 pontos innen a jobb oldalról, hosszú. Hát, tudom, hogy sok van még meg kosárlabda, de én azt gondolom, hogy a szekszárdnak ezzel itt már befellegzett, mert hogy az elmúlt 3 támadásból nem tudtak pontot szerezni a vendégek.
3: És ez a vállalás is Szűcs Krételtől a sarokból, a jobb sarokból, ez megint egy teljesen ritmustalan, indokolatlan vállalás volt.
2: Ahol viszont kezd belejönni, lehet, hogy bánja, hogy vége ennek a mérkőzésnek, most is remekül vitte be a labdát, dobott egy 2 pontost, 68-55, és a szekszárdiaktól kimarad a büntető, de valahogy azért megharcolt a labdáért még Szűcs, aki az előbb kihagyta azt a triplát, leszedi, mert szabálytalankodtak vele szemben, így jöhet a szekszár, de hát ez is kimaradt volna egyébként, ha Szűcs nem ilyen harcos, ketten is Muda, illetve Belejár fogták közre, és érkezik a vendégcsapatba Nyári, azért ő nem olyan sok lehetőséget kapott ezen a mérkőzésen.
3: Ez egy nagyon érdekes döntés, bocsánat, igen, hogy szabadba vágok, mert alapvetően Nyári Döniz U20-as, és most idézőjelben csak az U20-as szabály miatt lép pályára, és azért még Bár Dominika, most Jányi Zsófé teljesen olyan nehéz helyzetet oldott meg, eddig a teljesen tisztákat
2: ezt
3: hagyta ki.
2: Ezt már egyszer jobbkézzel is megcsinált egy hasonlót.
3: Igen, ő nagyon szereti ezt a védőkarja alatt, alulról dobni, és nagyon, ezt egyébként jól is dobja. Szóval visszatérve, hogy azért most lecserélte Magyar Bianca Dombai Rékát, és jött be Nyári Döniz, úgyhogy egyébként Bár Dominika is ott ül a kispadon, hát ez számomra több, mint érdekes.
2: Kányási pedig már 11 pontos a mérkőzésen, most egy kettes szerzett éppen, a másik oldalon egy hármas kísérlet, mindenáron ki akarta vinni Jányi, nem tudta bedobni, és a lepattanó, nézzük, ki élet, ott mit ítélnek a játékvezetők. Nyári harcolta a labdáért egyébként, akit az imént említettél, 70-57, 2 perc van egészen pontosan hátra, lejön Holc, érkezik Tóth, de még lesz egy csere majd, majd mindjárt meglátjuk, hogy ki az, aki még lejön a pályáról. 13 pont, Hát itt most már tripla esőt kellene mutatni a Szexárdnak, de hát az utóbbi percekben nem úgy tűnt, hogy ez bejönne. Jányi kapja a bedobás után. Egy három pontos kísérlet, hát ez gyűrűt sem ér, de hát ez ilyen elkapkodott dobások, ezek már természetesen. Most éppen Dombai volt, aki elengedte, de az utóbbi percekben a Szexárd nem tud pontot dobni. Ellenben a diósgyőriek, ha most dobnak, hát akkor már én megmerem kockáztatni, hogy ennek a mérkőzésnek a két pontja a zsebükben. És ha egyszer egy bolt beindul 13 ponttal, Kányási Veronika szépen lassan már lehagyta itt a hótájrát, aki 10 pontig jutott, és közelít Enebosi felé. Azt hiszem, hogy most ő lett a nyerőembere a diósgyőrnek itt az utolsó két negyedben. Valahogy visszakerül a labda a Szekszárdiakhoz, 1-3 pontos, hát ez is kimarad. Jányi visszaszerzi megint, három ember között, de hát telik múlik az idő, már csak 1-10 van hátra. Kiszedték valahogy a Szekszárdi játékos kezéből, és a diósgyőrieken látszik, hogy nagyon akarták ezt a győzelmet, ketten-hárman csúsztak egyszerre a padlón azért, hogy megszerezzék a labdát, sikerült nekik, jelentem. 15 pont, ez már az örömjáték a diósgyőri szurkolóknak, mert hogy belül vagyunk az utolsó percen, és Jászni könnyedséggel veri meg emberét ezúttal is, ahó, és hát a szurkolókat láttuk itt, a reakciókat, hogy a fiatal emberek is milyen lelkesek lettek, hogy az övéig pontot szereztek, 17 pont. Hát ezt nem gondoltuk volna, amikor elkezdődött a harmadik játékrész, hogy majd ilyen könnyed mérkőzést nyer, mert végül is könnyed mérkőzést nyer az utolsó negyed alapján a Diósgyőr gárdája, amikor ugye két triplával nyitott a Szekszárd. Egy három pontos kísérlet, hát nyáritól, ez meg túl hosszú volt, 74-57, nem is nagyon volt ez sem előkészítve, de hát mit készítgessenek elő, amikor már csak 14 másodperc van, de a Diósgyőr még szerette pontot dobni. Ahó teszi vissza a labdát, azonban most nem tudja bedobni ezt Enebosi. A Szekszárdiak még elindulnak előre, nem pörgetik le az órát. Egy nagyon-nagyon távoli három pontos, ez is kimarad. A végeredmény pedig tehát Diósgyőr, Szekszárd 74-57. Hát nekem nagyon úgy tűnt, hogy felemésztette azzal az energiáit a Szekszárd, hogy ott az elején dobott a harmadik negyed elején két-három pontost, és talán már el is hitték, hogy lehet ez jó, és tényleg el is dönthették volna a mérkőzést. Utána, ami viszont következett, ott a diósgyőriek forgatókönyve szerint zajlott minden.
3: Igen, a Diósgyőr szerintem jobban jött ki abból, hogy ott a harmadik negyed elején hirtelen kapta azt a két-hármast, és ébresztőt fújtak nekik, hogy ez a mérkőzés, ez még itt van előttünk egy fél idő, gyerekek, hát itt nem a plusz két pontos vezetéssel ért véget, és abból ők abszolút jól jöttek ki, a Diósgyőr, vagyis a Szekszárd, amikor átvették a vezetést, akkor úgy tűnt, hogy megnyugodtak, onnantól kezdve tényleg én tartom azt, hogy elkezdett önmegvalósítani egy pár játékos. Teljesen ritmustalan dobásokat vállaltak el, nem helyzeteket, és ennek ez lett az eredménye, hogy utána már egyszerűen képtelenek voltak visszajönni a találkozóba, és egyébként az, hogy ennek a mérkőzésnek 17 pont lett a vége, ez a későbbiekben még nagyon rosszul is kijöhet a számukra, mert lehet, hogy fognak tudni, mondjuk, ha esetleg úgy alakul, hogy egálban vannak a Diósgyőrrel, és mondjuk hazai pályán többel kéne nyerniük, mint amennyivel kikaptak idegenbe, azért az a mínusz 17-ről indulva, az nem lesz egy egyszerű feladat.
2: Hát nézzük akkor a találkozó összefoglalóját. A Diósgyőr nyerte a rangadót, Diósgyőr Szekszárd 74-57. A vendégcsapat kezdett jobban egy 5-0-ás szériával, de utána a Diósgyőr átvette az irányítást, Enebosi volt az, aki remekelt az első játékrészben, ennek is köszönhetően 23-14-re az első negyedet megnyerte a hazai gárda. Azonban hiába volt a 11 pontos előny a hazai csapatnál, a vendégek 33-31-re felzárkóztak, és szoros volt a második negyed. A szünetben 38-36 volt az állás, Enebosi 16, Jányi pedig 14 pontig jutott. a hazai, illetve a vendégcsapatnál. Aztán a harmadik negyed álomszerű vendégkezdést hozott, hiszen Dombolya és Tóth is elhelyezett egy-egy triplát a hazaiak gyűrűjében, és megfordították a mérkőzés állását, 42-38 volt ekkor a vendégeknek. Azonban a Diós György nagyon szívósan követte a Szekszárdot, majd meg is fordította ismét a saját javára, a találkozót 51-41 volt. Ezt követően pedig fokozatosan húzott el a hazai csapat, köszönhetően annak is, hogy a szekszárdi játékosok talán egy kicsit többet vállalva sorra hagyták ki a tripláikat, ennek köszönhető, hogy a Diós György végül is nagy különbséggel tudott nyerni. A mérkőzésen több jó teljesítményt is láttunk, Enabosi 20 pontot szerzett a találkozón, de a második félidőben Kányási, aki 13

0: osztrák bázisú bajnokságban Bolzano Ferencváros büntetők után 4-3, aztán hosszabbítás után szintén ugyanebben a ligában Válpusztéri a Fehérvár 3-2, mindkét magyar csapattát a ráadásban szenvedett vereséget. A magyar bázisú Erste ligában Brassó Gyergyó 3-1, DAB Budapest Jégkorong Akadémia 2-6, Feha 19, Újpest 3-9, és jelenleg is zajlik a DVTK Deac találkozó a harmadik harmad közepén 3-2-re a Diósgyőr vezet. Végeredményen női kézilabda első osztályú bajnokságból a KNTH ligából MTK Eger 41-19-23-7-es félidő után még egyszer 41-19 MTK kiütés tehát. És két részeredmény a labdarúgó nemzetek ligájából a D ligában Málta Andorra a 91. percben 1-0, és a B ligában a 90. percben Koszovó-Ausztria 1-1.
1: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Szétlövéssel kaptak ki a Ferencváros jégkorongosai Bolzánóban. Még tart a kihelyezett kormányülés Erdőbényén. Marad a kellemes őszi idő. Jó estét kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
1: Sporthírek.
3: Az FTC Telekom szétlövés után 4-3-ra kikapott a Bolzánó vendégeként az osztrák jégkorongliga vasárnapi játéknapján. Az utolsó előtti helyen álló FTC a hatodik fellépésén a negyedik vereségét szenvedte el, míg a Bolzánó vezeti a tabellát. Andrássy Márton győzelemmel kezdett, ám a második mérkőzésén kikapott a VB ezüstérmes francia Valdiétől, így a legjobb 32 között búcsúzott a férfi 60 kilósok versenyétől a bakui cselgáncs világbajnokságon. Andrássy így helyezetlenül zárt, akár csak az egy körrel hamarabb búcsúzó Feckó Csanád. A másik vasárnapi súlycsoportban, női 48 kg-ban nem volt magyar induló. A nyitónapon egyébként Koga Wakana, illetve Ahmad Yusifov révén japán és azeri aranyérem született. Hétfőn Pongrácz Bence, valamint Gyertyás Róza és Pupréka lép tatamira a magyarok közül. A négyszeres világbajnok Max Verstappen a Red Bull holland versenyzője nyerte az év elejéről elhalasztott, és vasárnap a malajziai Sepangban pótolt Formula 1-es bahreini nagydíjat. Verstappen mögött a Mercedes-es Kimi Antonelli ért célba másodikként, ezzel 84 pontra növelte az előnyét a VB pontversenyben, miután csapattársa a brit George Russell motorhiba miatt kiesett. A dobogó alsó fokára a hétszeres VB győztes Lewis Hamilton, a Ferrari brit pilótája állhatott fel. Az első futamon rajt célgyőzelmet aratott, a másodikon pedig hetedik lett a friss Európa-bajnok Kis Norbert, a Révész Racing versenyzője, a gyorsasági kamion EB idén záró Haramai hétvégéjének vasárnapi napján. A 41 éves szombathelyi pilóta ezzel 2014 és 2015 után 2021 óta sorozatban 6. kontinens bajnoki címét szerezte meg.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
3: Továbbra is tart a kihelyezett kormányülés Erdőbényén. A kétnapos esemény második napján délelőtt a többi közt a gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeiről tárgyalt a kabinet, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter arról tájékoztatott, hogy a jelenlévők megvitatták a külgazdasági fejlesztésének lehetőségeit, az uniós források felhasználását, az energiaforrások diverzifikációját, valamint az alacsonyabb energiaárakat lehetővé tévő fejlesztéseket. Újabb katonai támogatást nyújt Németország Ukrajnának. Az 1 milliárd eurónyi hozzájárulás mellett Berlin az energiaellátásban is segíteni kívánja Kijevet a tél közelettével, jelentette be az ukrán fővárosban tárgyaló német kancellár. Friedrich Merz hangsúlyozta, jelenlétével azt is nyomatékosítani kívánta, hogy Ukrajna nyugati partnereit nem lehet megfélemlíteni. Katonai műveletet jelentett be a jemeni kormány a húszi lázadók ellen. A közel-keleti ország elnöki tanácsának vezetője közölte, hogy az akció célja a köztársaság fennmaradó területeinek visszafoglalása és az állam egységének helyreállítása. A műveletet a hírek szerint a szövetséges szaúdi erőkkel közösen irányítják. 800 éve halt meg Assisi Szent Ferenc, katolikus

0: szerzetes, a Ferences rend alapítója. Szülővárosában az olaszországi Assisiben az emléknaphoz kapcsolódva ünnepi misét tartottak. Az évforduló alkalmából a Vatikán már korábban rendkívüli jubileumi évet hirdetett. Szent Ferenc egyben az állatok védőszentje is, így hagyományosan az emléknapján tartják az állatok világnapját. Idehaza Szent Király lovasa nyerte a 19. nemzeti vágtát. A győztes egy huszárszabját, valamint egy herendi huszárszobrot fehetett át az ünnepélyes díjátadón. Másodikként Dunaszerdahely lovasa ért célba, a harmadik helyezett pedig Ács Teszér versenyzője lett. A huszárgyerek és a kis huszárvágtán Vasad lovasai győztek, a fogatvágtában egy új kígyósiménes lett a legjobb.
1: Közlekedés.
0: Erős a forgalom az M3-as autópályán Budapest felé a 60-i terelés előtt. Hort és 60 között 4-5 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
1: Időjárás.
0: Holnap is folytatódik a többnyire zavartalan, napos, száraz idő. Éjszaka általában 2-8 fok valószínű. Holnap napközben 22-26 fok várható.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
3: Kellemes vasárnap esti rádiózást mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Körkapcsolás, a mikrofonnál Németh Kornél. A hétvégén rendezték a Nemzeti Vágtát Szilvásváradon, az eseményről Nyágúj Gergely beszélgetett Szotyori Nagy Kristóffal, a Magyar Lovasport Szövetség elnökével.
4: A Nemzeti Vágta túlmutat magán a versenysporton. Ugye a lósport és a lovasport az egy egész évben működő sportszövetség és egy sportversenyek világa, a bajnokságok, fordulók, amiben szintén Szilvásvárad egy főszerepet játszik, de maga a Nemzeti Vágta az egy egyedülálló dolog, és hát azt lehet mondani, hogy egész Európában, talán Közép-Európában mindenképpen az egyetlen olyan amatőr lovasverseny, ami túlmutat magán a lovasversenyen. Ugye a lovas hagyományaikat próbáljuk feleleveníteni, de egy modern tartalommal megtölteni. Eltérve a lósporttól, ahol a lovak versenyeznek, és a lovassporttól, ahol a lovasok versenyeznek, itt települések versengenek. Települések határon túl és határon belül elküldik lovaikat, lovasaikat, és így áll össze a mezőny. Az országban májustól elővágtákat rendeznek, az elővágtákon fel tudjuk mérni, hogy kinek milyen a tudása, képessége, alkalmas arra, hogy egy ilyen színvonalas helyen viszonylag nagy közönség előtt komoly hangulatban hogy tudnak szerepelni, és itt tudják megmérettetni magukat. És olyanok, akik esetleg a lovasport különböző élsportjába nem tudnak bekerülni, itt tudnak úgymond dicsőséget szerezni, föl tudnak állni a végén, a rendezvény végén, a tér közepén fölépített vágtadombra, és a tiszteletére szól majd a himnusz annak a települést, aki nyerni fogja a Nemzeti Vágtát. Ugye annak idején Geszti Péter gondolata volt ez, hogy egy hagyományteremtő, tradicionális olyan eseményt csináljunk, ami túlmutat a sportot. Tehát ez egy olyan kulturális sportesemény, ami Magyarország hírnevét viszi, és ezt a huszárságot, ami egyedülálló és mindig a magyar nép velejárója volt, és azt, hogy lovas nemzet vagyunk, és a ló minden napjainkban egy főszereplő volt, ezt próbálja együtt megmutatni. Az értéke talán pedig az, amivel itt szoktam találkozni a közönség soraiban, hogy az egész világban lévő magyarok, magyarsághoz tartozók itt eljönnek, és az itt élőkkel együtt élvezik ezt a látható és érthető sportot, hiszen ki lesz a leggyorsabb, ki megy elsőnek a célvonalát, ez egy látható dolog, ugye gyorsan történnek az események, maga egy megragadó adrenalin termelő érzetet ad, ezért van az, hogy tényleg országon túl is mindenki ismeri a Nemzeti Vágtát, és ha akármelyik megyébe megyek, Zalától Szabolcsig, mindenhol tudják mi ez, Ott mindenkinek van egy kapcsolódási pontja, és hát ezt szoktam mondani, aki még nem volt, jöjjön el és élje meg ezt az élményt.
5: Egy nagyon-nagyon szép stadionban, mondjuk ugye Szilvásváradon, és egy picit hozzuk ide a hallgatót. Hány néző fér itt el egyébként, mert azért egy nagyon szépen kialakított stadion, és van egy jó 400 méteres homokos pálya?
4: 6500 néző fér el, természetesen ebben benne vannak a szervezők, rendezők, hozzátartozók is. 4 éve vagyunk itt Szilvásváradon, hiszen korábban a Hősök terén 15 alkalommal szerveztük az eseményt. Az elsőben teljesen meg volt elve a stadion, nem is tudtunk egyeket eladni. Tavaly kicsit az időjárás közbeszólt, de most gyönyörű idő vár ránk, és reméljük, hogy telt ház lesz. Maga a pálya, a belső íven lévő mért távolság az körülbelül 250 méter, tehát ez egy szűkebb pálya, mint ami a Hősök terén volt korábban. 4 település verseng egyszerre, tehát 4-en férnek el, 60 település lovasai jönnek, és hát a gyerekek az utánpótlás főszerepet kap, hiszen pónilovakkal a huszárgyerekek, kis huszárok is itt szerepelnek, és még talán a magyar Ben-Hurt említeném meg a fogatvágtát, ahol a magyar ménesek küldik el kettes fogataikat, hajtóikat, és szintén egy látványos versennyel eldöntik, hogy 2026-ban kinyeri meg a fogatvágtát.
5: Magyar Lovas Szövetség elnökeként is nagyon-nagyon sok lovas eseményt szerveztek, és hát ugye ez lenne a cél, hogy minél többen megismerjék, kipróbálják, oda menjenek, és tényleg akár nézőként, akár mondjuk a gyerekek vagy felnőttként lovagoljanak, és minél sportosabb és egészségesebb életet éljenek.
4: Talán az egyetlen sport, ami kortalan, és a férfiak és a hölgyek egy értékelésére versengenek. Ugye maga a lovaglás az egy olimpiai sport, és a Párizsi olimpián is a legidősebb magyar versenyző az a lovastusázó lovasunk volt. Azt tudom mondani, hogy az országban nem kap a főváros akkora főszerepet talán, mint más sportban, mint a lovasportban, tehát ez egy vidékcentrikus dolog, és a Hősök terére azért volt egy kuriózum elvinni, hogy az országunk legszebb terén tudunk lovasversenyt rendezni, ahonnan a ló már 100 éve talán kiszorult. Abba az volt a szépség. Itt Szilvásváradban meg maga ez a Bükkhegység, és ez a turisztikai látványosság, mert aki Szilvásváradra eljön, az látja, hogy Magyarország egyik gyöngyszemélyre jön ide, és itt lovas szempontból minden megvan, és hát lovas fővárosnak szoktam én nevezni magát Szilvásvárat, tehát itt adott a lovak elhelyezése, nagyon nagy a melegítő pálya, kiválók a talajviszonyok, a nézőknek, a technikai személyzetnek megvan a megfelelő hely, tehát egy élvezhető rendezvényt tudunk akármilyen szakákban rendezünk. Ugye a díjugratás az talán a legnépszerűbb szakák, többször volt itt hatalmas nemzetközi olimpiai kvótaszerzőverseny, országos bajnokság, és itt nem csak a szabadtérről beszélek, hanem a fedett pályáról is, hiszen fedett pályán is megvan erre a lehetőség, hát is a fogadhajtás, ugye, ami mindig Szilvásvárat kötődött, 1984-ben és 2024-ben is itt volt Szilvásváradon a 4-es fogadhajtó világbajnokság, ugye a lipicai ló, amit itt tenyésztenek, az a fogadhajtásra termet, és ezért a fogadhajtásnak is egy fellegvára ez, de a szabadidős területünket is a mond Laos szakág, lovasport, amatőr és utánpótlás szakágnak is a szereplőit is ide hívtuk, és augusztusban például itt egy Nemzetek Viadala versenyt rendeztünk, és tényleg az ország minden pontjáról lévő lovasiskolájáról ide eljöttek, a legfiatalabbak is az edzőikkel, és egy igazán komoly versenyt tudtunk ott rendezni, és több szakág szerepel itt még, hiszen a díjlovaglásnak is van itt felülete, és azt gondolom, hogy Szilvásvárad tényleg betölti azt a szerepet, amit szántak neki, hiszen az elmúlt 50 évben bármilyen helyzetben volt az ország, mindig Szilvásváradra lehetett számítani. Most tényleg ez a stadion és ez a komplexum, ez elkészült, ezt próbáljuk kihasználni és tartalommal megtölteni, de tényleg azért az egy nagyon lényeges dolog a nemzeti vágta. Annyit mindenki ismer, az erre a hétvégére fókuszba hozza Szilvásváradot.
5: Mindenki emlékezhet a közelmúltból, ha már versenyokról beszélünk, Overdose-ra, visszamehetünk egészen Kincsemig, vagy visszamehetünk egészen Kisbérig. Ki nem emlékezne a Lázár testvérekre, különböző műfajokról beszélünk. Milyenek most a magyar lovak, hiszen azért ugye a magyar lovak évszázadokon keresztül legendásak voltak.
4: Igen, Kincsem legendáját mindenki ismeri. Az 1800-as évek végén volt, az felülmúlni nem nagyon reális a mai modern világban. Magában a ló versenyben talán a mi régiónkban erősek vagyunk. Ebben sokat dolgozunk, hogy legyenek olyan lovaink, mint Overdose. de magában a lovas sportok világában talán közelebb állunk a világ elithez, hiszen díjugratásban mondjuk az utánpótlások nyert az elmúlt évtizedben Európa bajnoki aranyérmeket, ezüst és bronzérmeket. Ebben a régióban Lengyelországtól Törökországig azt kell mondanom, hogy az egyik legerősebbek vagyunk. Célja is a magyar lovas sportnak, hogy a Los Angeles-i 28-as olimpiára csapatban, egyéniben kvótákat szerezzünk. Ez az élsport része. De talán azt gondolom, hogy az erősségünk Magyarországnak, hogy benne van a gyerekeink génjében az, hogy vágynak a lóhátára, vagy vágynak arra, hogy hajtsák őket. Kicsit elnőiesedett a sportunk, tehát a 80-as, 90-es években fiúk voltak nagy részben, most meg azt lehet mondani, hogy 90% a hölgy, követjük a világtrendet, mert ez így van Európában is. És maga a sportág népszerűsége tényleg az, hogy Magyarországon van ennek egy erőssége, és kötődünk a lóhoz, ehhez próbáljuk a lovas életet hozzáalakítani, hogy a lovardákban olyan szakmaiság legyen, hogy ne elmenjenek ettől a világtól, hanem minél többen csatlakoznak, és ehhez kellenek ilyen helyek, mint Szilvásvárad, ami tényleg jött Gyöngyszem itt a Bükk-hegység lábánál, már sokkal könnyebb ide jutni, gyalogosan, lószállítóval, bárhogyan, és meg tudjuk érezni ehhez a semmi máshoz hasonlítható élményt, hiszen két élőlény közös teljesítményéből, munkájából jön ki az, hogy a lovasport él és virul.
3: Szotyori Nagy Kristófot, a Magyar Lovasport Szövetség elnökét hallottuk a hétvégi Nemzeti Vágtával kapcsolatban.
1: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Kellemes vasárnap esti rádiózást mindenkinek, a mikrofonnál Németh Kornél, ez pedig a Körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban Budapesten és környékén az FM 105.9-en, de elérhetőek vagyunk a Nemzeti Sport online felületén is, a www.nso.hu weboldalon. Ma reggel érdekes körülmények között ugyan, de megrendezték a Formula 1-es bahreini nagydíjat, amúgy, amit még véletlenül sem Bahreinben rendeztek a közel-keleti helyzet miatt. A főfutammal kapcsolatban Szabó Bence beszélgetett az M4 Sport szakértőjével, a Nemzeti Sport munkatársával, Zsoldos Barnával.
2: Egy nagyon izgalmas nagydíjon vagyunk túl, amelyet hivatalosan a bahreini nagydíjnak neveznek, azonban Malajziában, Sepangban rendezték, ahova 2017 után tért vissza a Forma 1-nek a mezőnye. Örültél ennek a futamnak? Olyan értelemben is kérdezem, hogy végre láttunk esőt, illetve egy olyan pályát láttunk, amelyet szerintem sok Forma 1 rajongó kedvel.
3: Egyfelől Malajzia visszatérésének mindenképp örültem, mert tényleg egy nagyon jó aszfaltcsíkról van szó, egy nagyszerű helyszín, és 2017 óta nem rendeztek már rajta nagydíjat, de persze senki sem ennek az oltárán szerette volna a visszatérés, hogy Bahreinben és a közel-keleti térségben háborús konfliktus van. Nyilván mindenki azt reméli, hogy ez minél hamarabb megoldódik. De hogyha már így alakult, hogy a bahreiniek mindenképp akartak egy olyan nagy díjat, amely a saját nevük alatt rendeznek meg, akkor szerintem jó választás volt Malajzia, és ez bebizonyította ez a hétvége is. Gyakorlatilag péntekre és szombatra is vártuk már az esőt, ez csak vasárnap érkezett meg, pont a rajt időpontjában, illetve az eredeti rajt előtti percekben, úgyhogy emiatt csúszott is az egész procedúra, de összességében azt gondolom, hogy egy jó, izgalmas és akciódús versenyt láthattunk.
2: Mennyire lepett meg ez az egész dolog? Ugye nyilván azt lehetett hallani akár a közvetítésben is, hogy azért esős körülmények között, vagy ennyire esős körülmények között még nem nézték meg az autókat. Ilyen szempontból mennyire lepett meg, hogy gyakorlatilag az autóknak a szenzorai nem működtek megfelelően?
3: Igen, itt egy nagyon különleges és furcsa problémáról volt szó. Az FIA néhány órával a verseny után közleményben tudatta, hogy miért is kellett megállítani újra a rajtprocedúrát, és miért állt nagyjából még körülbelül egy órán át a teljes mezőny, miért rostokoltak a garázsba. Igazából most először futottak több ideig nedves körülmények között, és egy ilyen furcsa kombinációja a tényezőknek összeállt, hogy nagyon lassan mentek a formációs körön, a felvezető körön, nagyon alacsony volt a tapadás, és olyan korlátozások léptek életbe az energiamenedzsment terén, ami gyakorlatilag előhívott egy szoftverhibát. Ez a jelenség az az volt, hogy amikor leesett nagyon a sebesség, tehát lassan mentek a versenyzők, hiába léptek a gázra, hiába nyomtak padlógázt, egyszerűen nem gyorsultak. És vagy azt láttuk, hogy nagyjából 30 km/h poroszkálnak, vagy teljesen meg is álltak a kocsik. Ugye az FIA-nak a technikai szakértői rögtön sejtették, hogy miről van szó, rögtön megállították piros zászlóval az eseményeket, az egész rajtprocedúrát újra kellett kezdeni, és az informatikusok a háttérben tulajdonképpen legeneráltak egy szoftver frissítést, ezzel is elment némi idő, aztán azt kiosztották a csapatoknak, fel kellett telepíteni, tehát igazából újszerű jelenségnek lehettünk szemtanúi, ami eddig még egyáltalán nem volt jellemző, hogy amiatt késett a rajt, hogy minden csapatnak el kellett végezni ezt a szoftver frissítést, ami tulajdonképpen megakadályozta azt, hogy lekorlátozza az autó teljesítményét. Nyilvánvalóan a versenyzők nem voltak boldogok, nagyon sok kritikus véleményt fogalmaztak meg a verseny után, hogy ez elfogadhatatlan, és tényleg azért elég nevetségesen hangzik, hogy emiatt tolódik egy verseny rajta, de végül is sikerült megoldani a problémát, és hát magyar idő szerint 9-kor indult volna ez a futam, az esőzés miatt, meg ez a különleges gond miatt végül csak 10:40-kor indult el, úgyhogy ebből mindenképp tanulniuk kell az illetékeseknek.
2: A Forma egy nagyon elektronikus irányba kezd el menni, tehát nyilván az autók összetettsége is a jó részben az elektronikára támaszkodik. Szerinted, amikor látunk egy ilyen, mondjuk azt szerencsétlenkedést, mert ugye nem lehetett tudni azt sem, tehát a kommunikáció sem volt meg a vezetés részéről, hogy mikor indulhat egyáltalán újra a futam, illetve hogy ez a szoftver gyakorlatilag meglepte őt az eső, hogy egyszerűen elindul a Forma egy olyan irányba, ami már kevésbé a technológiát illeti, tehát egy visszafejlődés szerint. Tehát hosszú távon várható a sok negatív jelzés hatására?
3: Én azt gondolom, hogy mindenképp lesznek lépések afelé, hogy egy picit egyszerűsítsék ezeket a folyamatokat, mert most már tényleg annyira bonyolult és komplex dolgok szövik át az egész sportágat, és leginkább ezt a hibrid félig elektromos hajtóegységet, hogy újabb és újabb ilyen nem vár problémák ütik fel a fejüket. Carlos Sainz nyilatkozott most a futam után talán a legkritikusabban, hogy ő tényleg annak az embernek, vagy azoknak az embereknek a nevét akarja hallani, akik 5 évvel ezelőtt rábólintottak erre az irányra, hogy az elektromosság oltárán gyakorlatilag feláldozzák azt, hogy az F1 nem tud normálisan, hatékonyan működni, mert tényleg annyiféle probléma és ilyen apróság tudja felüdni a fejét, ami már szinte kezelhetetlen. Tehát tényleg senki sem akar nyilván arra számítani, hogy valami szoftverhiba történik egy akció kellős közepén. Egyszerűen túlságosan bonyolult rendszert alkottak meg, és nagyon sok az olyan külső vezérlés, és az olyan külső szabály, ami miatt bele kell nyúlni az egész rendszerbe, ezt egy átlagos szurkoló nyilvánvalóan nem érti meg, de talán még a bennfentesek sem, és tényleg nagyon nehéz elmélyedni ebbe. Úgyhogy mindenképp vannak lépések afelé, hogy a hajtóegységnek az elektromos részét, annak a jelentőségét csökkentsék a jövőben, és a cél az tényleg, hogy ilyen 2030-31 körül visszahozzák a V8-as szívómotorokat.
2: Én azt hiszem, hogy ez a kis kitekintés már csak emiatt a futam elején látott dolgokhoz viszonyítva megérte, de akkor tényleg beszéljünk arról, hogy mi zajlott a pályán. Számodra egyébként így az egész hétvégét látva, melyik tűnt a legjobb autónak?
3: Hát összességében mindenképp a Red Bull, ami egyébként meglepetés, hiszen nagyon hullámzó teljesítmény nyújtott ez a konstrukció sokáig. Azért nem is volt olyan régen, amikor az olasz nagydíjon itt szeptember elején Verstappen még papírautónak, meg Fiat Puntónak gúnyolt ezt a konstrukciót, és azért sikerült egy olyan csomagot összehozni, amellyel meg tudta nyerni ezt a Malajziában rendezett bahreini nagydíjat. Nagyon fontos volt a futam előtti gumiválasztás. Amikor elindult a verseny, akkor már száradt fel nagyon a pálya, és hogy mennyire nehéz volt meghozni a helyes döntést a gumikkal kapcsolatban, azt mutatja, hogy nagyjából fele-fele arányban döntöttek a pilóták a slick és az intermediate gumik mellett. Néhány kör után kiderült, hogy azok választottak jól, akik az intermediate-et szerelték fel az autójukra, közéjük tartozott Verstappen is, és a Mercedes párosa is. Egyébként érdekesség, hogy az állórajt után a Mercedes két versenyzője szinte rakétaként lőtt ki. Ugye Antonelli a 3. helyről indult, Russell pedig a 7., és mind a ketten ott voltak rögtön az első kanyarban már az első két helyen. De azért egy idő után kidomborodott a Red Bullnak a teljesítménybeli fölénye, Verstappen le tudta hagyni őket, és utána már csak két biztonsági autós időszak volt, ami igazából veszélyeztethette volna a holland első helyét, ez mind a kettő nyilvánvalóan összerázta a mezőnyt, de végig ura volt a helyzetnek, a csapatnál is sikerült a kerékcseréket jól optimalizálni, úgyhogy ez félig meddig egy sima győzelem lett Verstappennek. Mindenképp értékes ez számára, hiszen most először tudott nyerni az idényben, a Red Bullnak pedig azért fontos mérföldkő, mert ez az első diadal, amit saját motorjával ért el. Nagyjából 5 évvel ezelőtt döntöttek úgy, hogy létrehoznak egy motorgyártó üzemet ott a saját főhadiszállásukon, és óriási utat jártak be, és az, hogy már a 16. versenyén ez a hajtóegység győzelmet ünnepelhet, az egy óriási nagy szó.
2: És egyébként pluszba Verstappen esetében azt is tegyük hozzá, hogy amióta ő gyakorlatilag a mezőnyben van, teljes idényeket figyelembe véve, ugye minden évben tudott győzni 2016-tól kezdve, szóval a holland részéről azt hiszem, hogy ez is egy nagy teljesítmény, amellett, hogy ugye 4-szeres világbajnokról beszélünk, és megmondom őszintén, nekem az volt az érzésem, hogyha ugye láthattuk, hogy a Red Bull azért egy viszonylag stabil autó, hogy ezek között a körülmények között bizony egy Verstappen azért sokkal inkább vártam én, hogy ő érvényesülni fog, ugye láttuk korábban is, hogy milyen nagy esőmenőnek számít.
3: Igen, itt a versenyző faktor azért mindig jobban kidomborodik. Természetesen mindig le kell szögezni, hogy a legtöbbet így is úgy is az autó nyomja alatba, de amikor mondjuk hasonló teljesítmény szinten állnak a konstrukciók, akkor a versenyző teljesítménye felértékelődik. azért a végeredményben az is szembeötlő, hogy Adjar csak ötödik lett. Persze ő technikai gondokra panaszkodott, nem tudjuk ott is, hogy konkrétan az ő autójával volt-e valami különösebb probléma, de azért a hétvége összességét tekintve Verstappen jóval magabiztosabban mozgott, és látszott, hogy így nagyjából az első 10 körben, amikor még nedves volt a pálya, akkor igen, ő el tudott húzni a mezőnytől. Hát ezért van az, hogy annak ellenére, hogy az autók nyomják a legtöbbet a ladban az összteljesítményt tekintve, azért az utolsó negyharmadot mondjuk nagyjából ezt a 30%-ot a versenyző adja hozzá, és ezért hajlandóak csillagászati összegeket is kifizetni a csapatok az éves fizetésükre.
2: Akkor menjünk tovább gyakorlatilag a dobogón. Kimi Antonelli következik ugye a második helyen a Mercedesnek a pilótája, és mondhatjuk, hogy ugye a világbajnoki éllovas. És az, ahogy Russell ugye kiesett technikai gond miatt, gyakorlatilag az egy erőszó lesz, de hát szinte már azért azt mondhatjuk, hogy Antonellinek a zsebében van a világbajnoki cím.
3: Igen, én is azt gondolom, hogy ezt nem túlzás kijelenteni. Még a közel-keleti helyzettől függően nem tudjuk pontosan, de vagy 6 vagy 7 nagy díj van hátra, és 84 pont a különbség a Mercedes két versenyzője között a tabella élén. Ugye egyre inkább úgy tűnik, hogy ez a bajnokság legfeljebb kettejük között dőlhet el, mert annak ellenére, hogy a többieknek is vannak felvillanásai és jó periódusai, tulajdonképpen körbeverik egymást. Tehát itt úgy végződött a nyár, és úgy indult az ősz, hogy Norrisnak lehet esélye, ő kétszer nyert, a McLaren jó teljesítmény nyújtott, de az elmúlt két helyszínen viszonylag szürkén teljesített. Korábban Verstappen nem tudott labdába rögni, most éppen ő nyert. A Ferrarinak is volt még júliusban két futam győzelme, és úgy tűnik, hogy ezek a kihívó csapatok nem tudják állandósítani, vagyis egyelőre nem tudták állandósítani a jó szereplésüket. Most már pedig akármelyikük is nyitna egy mondjuk egy olyan győztes sorozatot, mint tavaly Verstappen az ősszel, aki rengeteg futamot megnyert, nagyon úgy tűnik, hogy ez már késő, mert nagy a pontbeli lemaradás Verstappennek is, több mint 130 pontos a lemaradása. Úgyhogy itt házon belül Russellnek kellett volna egy kicsit szorossá tenni ezt a VB küzdelmet, de hát ezzel a kiesésével megint óriási hátrányba került, és a teljesítményesen volt az igazi, mert Antonelli megint legyőzte őt a pályán, egy szép előzéssel engedték őket csatázni, egyszerűen az olasz jobb teljesítmény nyújtott, gyorsabb volt ezen a hétvégén is, úgyhogy ha Russell nem is esett volna ki, akkor is mögötte ért volna célba a csapattársa mögött, márpedig, hogyha ő meg akarja fordítani ezt a bajnoki helyzetet, ennél sokkal magabiztosabb és dominánsabb teljesítményre lenne szükség tőle.
2: Egyébként ez egy érdekes dolog, ugye az előző idényben láttuk azt, hogy a két McLaren pilóta ugyan voltak benne kilengések, de azért a végére csak igen szorosan érkeztek be a világbajnoki csatában a célba, és ugye végül Norris tudott világbajnok lenni. Most a Russell esetében azért azt látjuk, hogy ez a különbség ez szinte folyamatosan nő. Ugye Russellnek is volt azért győzelme, de ettől még Antonelli nagyon stabil teljesítmény nyújt. Ezt most te alapvetően mivel tudod magyarázni? Russellnek ennyi bal szerencséje van, vagy Antonellinek a képességei most talán jobban kijönnek, mint eddig?
3: Hát ha Russell bal szerencsés versenyeit leszámítjuk, és nem veszük figyelembe, akkor is az a kép rajzolódik ki, hogy Antonelli sokkal stabilabb és sokkal egyenletesebb, és egyszerűen jobban ráérzett ezekre a 2026-os konstrukciókra. De nem lehet eleget hangsúlyozni, hogy gyakorlatilag minden megváltozott. Változtak az autók, változtak a gumik, és elsősorban ezek a bonyolult hibrid hajtóegységek, és úgy tűnik, hogy a fiatal versenyző egyszerűen jobban ráérzett, jobban beletanult, belerázódott ember. Voltak felvillanásai Russellnek, voltak olyan jelek, hogy esetleg rátalált a helyes ösvényre, de mindig, amikor mondjuk nyert egy versenyt, vagy futott egy jobb hétvégét, akkor az olasz versenyző a következő alkalommal győzelemmel vágott vissza, legalábbis csapaton belül, és most is ezt láttuk. Tehát Azerbajdzsánban Russell végig dominált, köszönhetően elsősorban annak is, hogy Antonelli hibázott az időmérőn, és a mezőny sűrűjéből indult, de akkor is azt mondta Russell, hogy valami esetleg megváltozott, elindulhat a helyes ösvényen, de aztán jött ez a hétvége, és mondom, hogy ha nem esik ki, akkor is Antonelli mögött ér célba, márpedig, hogyha ő komolyan gondolja ezt a bajnoki hadjáratot, akkor ezt nem engedheti meg magának. Innentől neki minden egyes nagy díjon Antonelli előtt kellene végezni, de lehetőleg a győzelmet érő pozícióban, és ettől például itt Malajziában is elég messze volt.
2: Menjünk tovább akkor a dobogón, ugye említettük a Mercedes-t és Kimi Antonellit, és akkor a harmadik helyre pedig egy elég meglepő név következik már, mint aki látta a futam elejét, annak a szemszögéből mondom, hogy ugye odaért a Ferrari és Lewis Hamilton, illetve a negyedik lett Charles Leclerc. Hát ott az elején azért a Ferrari eléggé úgy tűnt, hogy egy komoly hibát vét.
3: Így van, a Ferrari dobogója azért számít meglepetésnek, mert ők rosszul kalkuláltak a futam elején a tapadási szinttel és az aszfalt nedvességét illetően. Felszerelték Hamilton és Leclerc autójára is a lágy slick gumikat, és nagyon hamar a mezőny végére csúsztak vissza. Ugye nem tudták pontosan, hogy hogyan alakulnak a körülmények, mi az optimális stratégia. Leclerc úgy döntött, hogy ő jó hamar intermediate gumikra vált, Hamilton viszont kitartott a slickek mellett, mert azt mondta, hogy ha már föltette, akkor ha törik, ha szakad, megvárja, amíg felszárad az aszfalt, és nem fog azzal időt pazarolni, hogy még egyszer kiálljon kereket cserélni. Ezzel egyébként jól döntött, mert valóban felszáradt a pálya, és nagyjából a tizedik kör környékén, amikor a többiek kijöttek kereket cserélni, akkor ő kint tudott maradni. Nyilvánvalóan nem nyert olyan sokat, mert ez biztonsági autós időszak alatt volt, de attól még jó néhány pozíciót előre tudott jönni. Ilyenkor már ott volt a pontszerző helyek környékén, és igazából a következő biztonsági autós szakasz is nagyjából 10 körrel a vége előtt összerázta a mezőny, akkor már ott volt az élmezőnyben, akkor már nem volt gumihátrányban sem a többiekhez képest, és igazából egész jó volt a Ferrari tempója, úgyhogy Russell kiesésének köszönhetően Hamilton a harmadikként végzett. Nyilvánvalóan, látva az ő előretörését, nagyon jó lett volna megfigyelni, hogy optimális gumistratégiával, tehát az intermediate gumikon rajtolva mire lehetett volna képes, mert még az is lehet, hogy meg tudta volna szorongatni a Mercedes párosát. Azt nem tudom, hogy Verstappennel szemmel lett volna esélye a győzelemért, de az biztos, hogy jó tempót ment végig ezen a futamon.
2: Na meglátjuk, hogy akkor a Ferrari-nak hogyan alakul a folytatás, amely majd a jövő héten Szingapúrban lesz, de akkor még egy utolsó dolog a legvégére. Beszéljünk a többiekről, akik adott esetben pontot szereztek, vagy éppen jó teljesítményt nyújtottak. Most nyilván itt két rutinosabb név van, akit én kiemelnék, de ha neked van még esetleg más, akkor említsd meg te is. Ugye Nico Hülkenberg bemutatott egy gyönyörű előzés, és amúgy is jól teljesített, végül ugyan nem szerzett pontot, de akiről külön kell beszélni mindenképpen, az Fernando Alonso, aki a 8. helyen ért célba.
3: Ja, igen, én is azt gondolom, hogy ami a többi pontszerző helyezést illeti, mindenképp Alonsót lehet kiemelni. Ő a 12. helyről vágott neki, és ő is azon pekhes versenyzők közé tartozott, akik a slick gumikon indultak el. Ez nyilvánvalóan nagy hátrányba hozta, így az időmérős tündöklése is igazából egy csapásra gyakorlatilag vagy érvényét vesztette. Úgyhogy megint hátulról kellett nekiveselkednie, de onnantól fogva ő is jó stratégiát választott, ki tudta használni ezeket a biztonsági autós időszakokat, és igazából úgy tűnik, hogy az ilyen típusú pályákon elkezdtek működni mind az Aston Martin, mind pedig a Hondának a fejlesztései. Nyilvánvalóan nagyon-nagyon mélyről jöttek vissza, és nagyon kellettek ezek az újdonságok az autóra és a motorra egyaránt, és hát kell természetesen egy klasszis versenyző, aki 45 éves kora fölött is a legjobbak közé tartozik, nem véletlenül hosszabbított vele a csapata szintén kiemelkedő fizetésért, úgyhogy Alonso az ilyen helyezésekkel és az ilyen teljesítményekkel bizonyítja, hogy abszolút helye van a legjobbak között, és még 45 évesen is tudja szállítani stabilan ezeket a remek teljesítményeket.
1: A hétvégi Formula 1-es Bahreini nagydíjról Zsoldos Barnával beszélgetett Szabó Bence.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Why wait to say, at least I did it my way.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
1: Online sztorik, őszinte arcok, régi kedvencek és új vendégek saját történetekkel. Azt beszélik. Október 8-ától csütörtökönként 21 órától a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: A Diós György nyerte a női kosárrangadót. Gazdasági kérdésekről tárgyalt a kormány Erdőbényén. Marad a kellemes őszi idő. Jó estét kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
0: Sporthírek.
2: A női kosárlabda NB1 második fordulójának vasárnapi rangadóján a DVTK hazai pályán 74-57-re legyőzte a Szekszárdot. A hullámzó mérkőzésen a diósgyőriek jobb hajrájuknak és többek között Elna Bosi 20 pontjának köszönhették a győzelmet. A vendégeknél Jáni Zsófia 20 ponttal és 10 lepattanóval dupla-duplát ért el. A Diósgyőr így még mindig veretlen, a Szekszárd pedig 1-1-jel áll. A női kézilabda NB1-ben egy mérkőzésre került sor vasárnap. Ezen az újonc MTK hazai pályán simán 41-19-re verte az ugyancsak újonc vendég Eger együttesét. Az FTC Telekom szétlövés után 4-3-ra kikapott a Bolzano vendégeként az osztrák jégkorongliga vasárnapi játéknapján. Az utolsó előtti helyen álló Ferencváros a hatodik fellépésén a negyedik vereségét szenvedte el, míg a Bolzano vezeti a tabellát. A Fehérvár AV 19 szintén kikapott, méghozzá 2-0-ás előnyről hosszabbítás után 3-2-re a Pusztertalwölfe otthonában. A székesfehérváriak tizedikek. Andrássy Márton győzelemmel kezdett, ám a második mérkőzésén kikapott a VB ezüstérmes francia Valdiétől, így a legjobb 32 között búcsúzott a férfi 60 kilósok versenyétől a bakui cselgáncs világbajnokságon. Andrássy így helyezetlenül zárt, akárcsak az egy körrel hamarabb búcsúzó Feckó Csanád. A másik vasárnapi súlycsoportban, női 48 kg-ban nem volt magyar induló. A nyitónapon egyébként Koga Vakana, illetve Ahmad Yusifov révén japán és azeri aranyérem született. Hétfőn Pongrácz Bence, valamint Gyertyás Róza és Pupréka lép tatamira a magyarok közül. A négyszeres világbajnok Max Verstappen a Red Bull holland versenyzője nyerte az évelejéről elhalasztott, és vasárnap a malajziai Sepangban pótolt Formula 1-es bahreini nagydíjat. Verstappen mögött a Mercedes-es Kimi Antonelli ért célba másodikként, ezzel 84 pontra növelte az előnyét a VB pontversenyben, miután csapattársa, a brit George Russell motorhiba miatt kiesett. A dobogó alsó fokára a hétszeres VB győztes Lewis Hamilton, a Ferrari brit pilótája állhatott fel.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: A gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeiről tárgyalt a kormány a kétnapos erdőbényei kihelyezett ülésének második napján, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter arról tájékoztatott, hogy a jelenlévők délelőtt megvitatták a külgazdaság fejlesztésének lehetőségeit, az uniós források felhasználását, valamint az alacsonyabb energiaárakat lehetővé tévő fejlesztéseket. A hazai kis- és középvállalkozások tulajdonosainak adója lesz a jövőre bevezetendő vagyonadó, véli a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence tipikus baloldali hozzáállásként jellemezte az intézkedést, és azt mondta, a kötelezettség azokat bünteti majd, akik másoknak magyar vállalkozóként munkát adnak. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretett Szolgálat a tegnap leégett radoscsáni templom és harangtorony újjáépítésére. Az 1953 óta műemléki védelem alatt álló épület egy középkori templom átépítésével 1784-ben jött létre. Elődjét a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején is használta. A felajánlásokat online vagy banki átutalással lehet megtenni. Holnap hirdetik ki az orvosi élettani Nobel-díj nyertesét. A várományosok között van egy kanadai endokrinológus, egy macedón-amerikai tudós, valamint egy dánis-amerikai orvos, akik egyebek közt a cukorbetegség és elhízás elleni terápiák forradalmasításáért, valamint az immunológia terén elért felfedezéseikért nyerhetik el a Svéd Tudományos Akadémia elismerését. A fizika kategóriában kedden, a kémia szekcióban szerdán hirdetik ki a győztest, az irodalmi Nobel-díj nyertesét pedig csütörtökön jelentik majd be.
0: Közlekedés.
2: Erős a forgalom az M3-as autópályán Budapest felé a 60-i terelés előtt. Hort és 60 között 4-5 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
2: Holnap is folytatódik a többnyire zavartalan, napos idő. Éjszaka általában 2-8 fok valószínű. Holnap napközben 22-26 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
4: Kellemes rádiózás mindenkinek, a mikrofonnál Németh Kornél. Hámori Luca ezüstérmet nyert a zágrábi ökölvívó Európa-bajnokságon. Az olimpiai ötödik helyezett sportoló Csisztu Zsuzsával beszélgetett a többi között a kontinens viadalról.
5: Három éremmel közte Kukta Vladislava aranyával jött haza Szófiából a magyar ökölvívó válogatott, és Hámori Luca pedig úgy tűnik, hogy felnőtt pályafutása egyik legfontosabb érmével, egy Európa-bajnoki ezüstéremmel gazdagodott. A most következő órát ennek a sikernek szenteljük. Vendégünk a stúdióban Hámori Luca. Szia, szeretettel gratulálok.
6: Szia, köszönöm szépen.
5: Én tudom, hogy az idő az egy nagyon érdekes, hogy mondjam, része a kontinuumnak, mert hogy van egy ilyen gyógyító hatása, egy ilyen perspektívába helyező képessége, és minden egyes nappal, egy átaludt éjszakával az ember egy kicsit másképp lát dolgokat. Nem tudom, hogy ez az ezüstérem azóta már más polcra került el, mint ahogy az első posztjaidból lehetett érzékelni, hogy okozott, vagy volt benned egyfajta csalódottság, hogy ez nem arany lett.
6: Most már azért eltelt jó pár nap az Európa-bajnokság óta, még mindig van bennem sajnos egy kis csalódottságérzés, hiszen tényleg az aranyéremért mentem, és hittem, hogy képes vagyok rá. Ugye sajnos ez most nem sikerült, és csak egy ezüstéremmel térhettem haza, viszont sokszor gondolkoztam azon, hogy valójában ez a pályafutásom eddigi legnagyobb sikere, és valahol elégedetnek kell ezzel lennem. És hogyha arra gondolok, hogy egyébként ez most még csak egy állomás volt ugye a fő célom előtt, tehát 20-28 előtt, akkor azt gondolom, hogy ez az ezüstérem egy jó visszacsatolása arra, hogy jó úton haladok. Így jó pár nap elteltével most már tényleg tudok neki örülni, és pozitívan gondolni rá, illetve a tanulságokat leszűrni, és menni tovább keményen.
5: Igen, nyilván vannak tanulságok, és most azért van időnk bőven arra, hogy kibeszéljük, hogy esetleg ilyenkor készül-e már az emberben valami fajta mérleg, hogy építetted föl a tavalyi év óta, akár ennek az évnek a felkészülését, amiben nagyon érdekes fejezetek voltak, és nagyon szeretnék kitérni majd ennek a részleteire, mert olyan élményben is volt részed, amiről szerintem nem csak boxkörökben álmodik az ember, hanem minden olyan sportoló, aki tudja, hogy milyen nagyságoknak mondjuk így a bölcsőjében nézhet szét, az szerintem mindenkit inspirál, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, hogy mit mesélsz majd az amerikai edzőtáborozásodról. De egy picit talán arra térjünk ki, hogyha azt nézzük, hogy ugye orosz ellenfelettől kaptál ki a döntőben, és most azért azt is lehet egy kicsit érezni, és ezt nem csak ökölvívás szemszögében mondom, hanem minden sportban van egy olyan érzet, hogy ahogy kezdenek visszakerülni az orosz versenyzők a versenyzési lehetőséghez, hiszen majdnem minden sportágban most már ugye az ellenük szóló nemzeti bojkottot kezdik feloldani. Úgy, minthogyha amikor a palackban sokáig visszatartják a levegőt, és egyszer csak így kirobbant, tehát hogy így kiderül, hogy egyáltalán nem estek ki a rutinból, egyáltalán nem hiányzik nekik az, hogy nem lehetett versenyrutinuk éveken keresztül, minthogyha folyamatosan abban az állapotban tartották volna magukat, hogy ahogy lehet versenyezni, a legjobb formájukat hozzák. Nem tudom, hogy ezt érezted-e a ringben, a döntőben?
6: Ugye az Európa-bajnokság előtt már tisztában voltunk azzal, hogy itt már orosz ellenfelekre is számíthatunk. Ezáltal én gondoltam, hogy egy keményebb mezőnyre számíthatok, és ez így is történt, hiszen ugye az oroszlánnyal teljesen más ágra kerültünk, tehát tényleg csak a döntőben találkoztunk. Viszont ő is szépen menetelt, ahogy én is, és amikor a döntőbe kerültem vele, akkor ugye, ahogy te is említetted, azért az elmúlt években nem nagyon láthattunk róluk friss videókat akár, vagy mérkőzéseket, amit esetleg...
5: elemezhetünk volna.
6: Igen, viszont ellenben ugye nekik egyszerűbb dolguk volt, hiszen velem azért tele volt most már az internet, és sok mérkőzést találhattak. Úgyhogy talán ebből a szempontból egy kicsi előnyük lehetett, de egyébként azért én is ismertem már őt. Én éreztem azt rajta, őszinte leszek, hogy végre itt van a lehetőség, hogy megmutassa, hogy ő is mire képes, és hogy akár egy nagy eredményt érjen el. Valójában a ringben is olyan magabiztossággal lépett be, én azt éreztem rajta, hogy na most itt nincs senki, aki őt megállítsa. Egyébként én is így léptem a ringbe. Sajnos most a kettőnk közül csak egy valaki nyerhetett, most ezek szerint ő neki talán így a magabiztossága nagyobb volt, mint nekem, de azt azért hozzá kell tennem, hogy mindent megpróbáltam ellene megtenni, ami bennem volt, én azt kiadtam. Most sajnos nem sikerült, de bízom benne, hogy a jövőben lesz még rá lehetőségem akár vele boxolni, és egy kicsit ezt visszaadni neki.
5: Én ebben egészen biztos vagyok, szerintem nyilván a súlycsoportból adódóan is valószínűleg azért ti többször fogtok összetalálkozni, és valószínűleg meg is méritek majd az erőtöket egymással szemben. Egy picit most menjünk vissza, Luca, kérlek, az időben, majd, hogy nem egy évet, mert nagyjából egy évvel ezelőtt beszélgettünk szintén egy hosszabbat, akkor volt is benne egy pici csalódottság, mert nagyon jól indult az éved, és aztán valahogy ugye a legfontosabb torna nem úgy ért véget, de közben azt is lehet látni külső szemmel, hogy nagy átalakuláson ment át ugye akár a Magyar Szövetség, és ugye közben már azt megelőzően ugye volt szövetségi kapitányváltás, és úgy tűnt, hogy te is... Nem is azt mondom, hogy másfajta sebességi fokozatba kapcsoltál, de azt érzékeljük, és szerintem most már mindenki, hogy döbbenetesen gyorsan közeledik Los Angeles, és befordultunk a sarkon, legalábbis ami a kvalifikációs versenyeket illeti. És ebben nyilvánvalóan nagyon sok dolgot végig kell venni, amikor az ember egy felkészülést megtervez. Hogy jött képbe az a lehetőség, hogy te ezt az esztendőt tulajdonképpen a világ egyik legfontosabb boxműhelyében, az Egyesült Államokban kezd, és nagyon szeretném megismerni ennek az egész 5 hétnek a részleteit, mert szerintem nagyon különleges lehetett.
6: Ez így van, talán egy életem egyik legmeghatározóbb időszaka volt ez az 5 hét kint Amerikában. Ez a lehetőség a BVSC-n keresztül jött nekem, ahol...
5: Aminek a boxolója vagy, ugye ez.
6: Így van, igen. És ahol Fischer József által jött ez a lehetőség, hogy akkor rajtam kívül még egy csapattársammal együtt, illetve az edzőnkkel együtt 5 hétre kimenjünk Amerikába, és Ronnie Shields-el edzünk együtt. Most is, ahogy ezt kimondtam, ilyen hidegrázós érzés, hiszen aki is ismeri őt, tudja, hogy Evander Holyfieldnek volt az edzője, és mellette...
5: Sőt, Mike Tysonhoz is
6: így
5: volt.
6: Így van, és mellette számos profi boxolókkal dolgozik a mai napig együtt, és amikor én ezt így meghallottam, hogy lesz egy ilyen lehetőség, még nem volt 100%-ig biztos, de azért már így eljátszadoztam a gondolatot, hogy vajon milyen is lehet vele ott edzeni, vagy abba az edzőterembe belépni, és egészen addig, amíg én ott nem voltam, így fel sem fogtam, hogy ez most tényleg igaz, és még talán ott is, amikor először a ringbe, vagy a terembe beléptem, akkor tudatosult bennem, hogy na valójában itt vagyok, és hogy Ronnie Shields áll előttem, és tartja a kezét, hogy én abba üssek bele, amiben szintén mondjuk Holyfield is ütött, és már sokszor mondtam, hogyha egyébként abban az 5 hétben én nem csináltam volna semmit szakmailag, csak ott ültem volna a terembe, és beszívtam volna azt a levegőt, szerintem már az nagyon sokat hozzám tett volna. Úgyhogy mellé még napi 2 edzéssel készültünk, mint erőléti edzéssel, mint szakmai edzéssel, így egy teljes változáson ment át, azt gondolom, hogy egyrészt a mentalitásom, másrészt pedig nyilván a testem, és nagyon sokat kaptam én abban az 5 hétben, akár csak az, hogy... Talán a legpozitívabb nekem az egészben az volt, hogy amikor odaértünk, akkor azért igazából egy legenda edző állt velem szemben, mégsem az történt, hogy ő meg akarta nekem azt mondani, hogy most te így üsd a balt és a jobb egyenest, bal és a jobb egyenest, hiszen ezt én így látom jónak, hanem egyébként felmérte a terepet, megnézte, hogy én milyen állapotban vagyok, milyen stílust képviselek, és abból szerette volna ő a lehető legtöbbet kihozni, és nekem ez egy ilyen nagyon fura érzés volt, de természetesen pozitív értelemben, hogy meghagyja azt a sportolót, aki én vagyok, viszont abban próbál nekem segíteni, hogy tényleg ebben a stílusban a lehető legjobb legyek. És ugye ő leginkább profi, sőt, teljes mértékben profikkal dolgozik, viszont figyelembe vette azt, hogy egyébként én amatőr sportoló vagyok, és én egyelőre az olimpiára készülök. Készültem akkor már az első profi mérkőzésemre, de nyilván mindenki tudta, hogy ő is, hogy nekem az első az mindenképp az olimpia, ezért próbált abban segíteni nekem, hogy az amatőr ökölvívásban mi az, amit hozzám tud ő tenni. És hála Istennek mondhatom azt, hogy kint is nagyon sok sparring lehetőségem volt, ahol ő állt a sarkomba, és ő adott utasításokat, illetve segítséget, és teljes mértékben átalakult már a mentalitásom, már a hozzáállásom, már a motivációm, és ezt még mind megfejelte az, hogy egyik edzésen éppen iskoláztam a Ronival, és a hátam mögött pedig besétált a terembe Holyfield, és így köszönt, hogy hello, sziasztok, én meg így megfordultam, hogy úristen,
5: ez filmszerű, de amit tényleg, most mesélsz.
6: Ez komolyan az volt, és akkor utána én így remegtem, hirtelen elfelejtettem angolul, meg se bírtam szólalni, és akkor Holyfield bejött a ringbe, vele is tudtam beszélgetni, vele is tudtam gyakorolni, tudott mutatni nekem egy-két mozdulatot.
5: Tehát ki jött be a ringbe? Evander Holyfield bejött a ringbe?
6: Pontosan.
5: És beszélgettetek?
6: Igen.
5: És mondott neked utasításokat, meg észrevételeket?
6: Igen, pontosan. Ez megkérdeztem
5: tényleg,
6: tőle.
5: Ez meseszerű.
6: Ez tényleg olyan volt, hogy egy ilyen elképzelhetetlen, tehát, hogy ezt, ha valakinek elmesélem, nem tudom átadni azt az érzést, amit én ott éreztem, mert tényleg ez ilyen leírhatatlan volt.
5: Jó, hogy elmeséled nekünk, mert ez nekünk is most egy ilyen, azt kell mondanom, egy ilyen valóban hollywoodi utazás, aminek
6: pontosan,
5: a részei vagyunk
6: és általad. Egyébként ott ugye tudtam vele beszélgetni akár az én történetemről, akár az ő történetéről, megkérdeztem tőle, hogy neki mi a kedvenc kombináció, megmutatta, én is megmutattam, abba segített, hogy mit, hogyan kellene ütni.
5: És türelmesen, kíváncsian nagyon várta a válaszaidat, és ugyanígy, tehát türelmesen válaszolt a kérdéseidre?
6: Igen, nagyon kedves volt, türelmes volt, segítőkész volt, rajtam kívül a csapattársamnak is ugyanúgy segített, és még iskoláztak is, szóval tényleg nagyon rendes volt, és azt még most itt szeretném hozzátenni, hogy ez ugye januárban volt, azóta most már eltelt jó pár hónap, viszont például ezen az Európa-bajnokságon kaptam tőle egy személyes üzenetet, hogy sok sikert a döntőben, és gratulálok.
5: Telefonszámot cseréltetek?
6: Nem, Instagramon kaptam az üzenetet, de még a mérkőzés...
5: Az szinte ugyanaz ma már.
6: De a mérkőzés után is írt, hogy fel a fejjel és gratulál, és hogy most pedig élvezzem a kis pihenésemet, úgyhogy ezek ilyen apró dolgok, de közben meg hatalmas dolgok.
5: Hölgyeim és uraim, tehát akinek Evander Holyfield személyesen üzen, hát mit akarhat az ember ennél többet a sportban? Most ezt

0: hogy tényleg minden kérdést, ami bennünk volt, azt fel tudtunk tenni nekik, és ők tényleg segítőkészen segítettek minden egyes nap és minden egyes kérdésben.
1: Hú, hát ezt ne haragudj, ezt a témát, ezt nem tudjuk itt félbehagyni. Tehát ez önmagában is már nekem nagyon így csiklandozta a fantáziámat, hogy talán ebben most általad, de kicsit jobban belelátunk, de most olyan fejezeteket nyitottál meg, ami viszi tovább ezt a témát. Ugye, amikor az ember Rocky filmeken felnőve és különféle fajta amerikai box sztorikat látva van egy, megfogalmaz magában egy elképzelést, akkor van ebben mindig egy ilyen kicsit ilyen szürke, füstös hangulatú edzőtermek, ahol tényleg lehet érezni a csurag le a falakon az izzadság, az emberi verejték, és az ember azt érzékeli, hogy a minden csillogástól mentes vegytiszta munka mondjuk így tényleg bölcsőjébe érkezik. Ilyen ez a terem? Tehát amikor ide megérkeztetek, akkor mennyi volt ebből a valóságban? Azt mondtad, hogy ha semmit nem csináltál volna, csak magadba szívod azt a ezek szerint munkától átitatott, nevezük így verejték illatot vagy szagot, is hoztál volna magaddal olyan pozitívumokat, ami elsősorban nyilván az önbizalmadra hatott volna. De miért? Milyen egy ilyen környezet? Próbáld meg nekünk ezt kérlek leírni.
0: Én nagyon sokszor próbáltam elképzelni még az utazás előtt, hogy vajon milyen lehet ez az edzőterem, ez most ilyen nagyon nagy lesz, nagyon csillogós, fancy, vagy éppen pont ez, amit a Rocky filmekben is láthatunk, hogy tényleg ilyen kis, nagyon egyszerű, régi boxterem. És hát itt a
1: olyan maga kopottságától olyan izgalmas,
0: igen,
1: ugye?
0: Igen, igen, és itt a B opció nyert, hiszen egyébként egy nagyon kicsi teremről beszélünk, ahol van egy ring, illetve van 3-4 zsák, és igazából ennyi az egész edzőterem. És úgy kell elképzelni, mint amit tényleg a filmekben látunk, hogy a garázsajtót felhúzzák, és ott van benne az edzőterem, és a falon tényleg rengeteg kép, akár a Hallifield-el, vagy mindenkivel, akivel a Ronnie együtt dolgozott, illetve tényleg az volt fura számomra, hogy amikor bementünk, akkor maximum 2-3 ember edzett egy időben, illetve nyilván az edzők, de hogy nem az volt, hogy tele az edzőterem, és mindenki ott van, és hát ezt el is mondták, hogy azért ott, aki ott edzhet, az már nem egy senki, és az egy óriási megtiszteltetés, hogy valaki oda beléphet, és pont ezért is volt számunkra egy ilyen felfoghatatlan érzés, hogy tényleg mi is ott abban az edzőteremben edzhetünk, és az mondjuk az egy-másfél órákat, amiket edzettünk, ott folyamatosan minket figyeltek, velünk foglalkoztak, nem foglalkoztak semmi mással, és tényleg mindent próbáltak átadni nekünk, amit ők tudnak így ez a körvívásról, illetve volt az, hogy mondjuk mentünk edzésre, és előttünk edzettek a nagyok, és akkor az ő edzésükbe is így bele-bele pillanthattunk, és tényleg egy ilyen nem tudom szavakkal elmondani azt az érzést, azt az illatot, tényleg azt az érzést, amit én ott éreztem abban az edzőteremben, de teljesen minden elvárásomat igazából így felülmúlta az, hogy egyébként egy sima kis egyszerű garázsban felépített edzőterembe mentünk be, de egyébként, hogyha ott a környéken elmentünk egy boltba, vagy bárhova, és kérdezték, hogy honnan jöttünk, miért vagyunk itt, és azt mondtuk, hogy a Ronnie Shields-el edzünk, akkor mindenkinek így leesett az álla, és nem akarták elhinni, hogy ezt mi komolyan gondoljuk. És szerintem biztos volt is olyan, aki nem is hitt el, de hogy ott tényleg a Ronnie az egy óriási legendának számított, és az, hogy mi vele edzhettünk, ez egy ajándék volt.
1: És akkor tulajdonképpen megfogalmazhatjuk azt, hogy itt az emberi tényező a különbség. Tehát, hogy végül is, ha ennyire egyszerűek a körülmények. Ha ennyire nem arról van szó, hogy a technológiát, meg a modern, tényleg orvostudományt, meg különféle fajta, nem is tudom milyen más tudományágokból idehozott extrákat kapja a boxoló, hanem itt egyszerűen arról van szó, hogy maga a légkör kötelez, az a szaktudás nyilván, amit Ronnie Shields, vagy a vele együtt dolgozó, ha vannak még rajta kívül esetleg olyan segítőpartnerek, vagy edzők ott vannak, képvisel, valószínűleg abban van az az extra, és az nyilván lépést tart, gondolom, a világváltozásával, tehát gondolom a box sem egy olyan sport, ami ugyanúgy néz ki, mint Papp László idejében, hanem értelemszerűen fejlődik a maga kis evolúciós folyamatában. Tehát akkor tulajdonképpen itt arról kell meggyőzni magadat, vagy azt kell most ebből kihámoznunk, hogy az emberi minőség és a szaktudás az az extra, ami az ott nevelkedő boxolókból világsztárt csinál?
0: Én azt gondolom, hogy ez teljes mértékben így van. Nem az számít, hogy most éppen mennyire csillog az edzőterem, hanem hogy az, hogy az a szakember, akivel együtt dolgozunk, ő teljesen önzetlenül próbálja átadni azt a tudást, ami benne van, vagy ami tapasztalt ő az évek során,

0: És tényleg ő mondhatta volna nekem azt, hogy de Luca, mostantól kezdve így boxolsz, mert én ezt mondtam, de nem ez történt, hanem tényleg nagyon kedvesen segítő szándékkal, abból a stílusból, amit én odavittem, ő abból próbálta kihozni a legtöbbet, és ő is elmondta, hogy nincs két egyforma boxoló, tehát olyan nem létezik, hogy egy stílus kell mindenkire ráerőltetni, van mindenkinek egy saját stílusa, és abból kell a lehető legjobbat kihozni. És szerintem ő mindenkihez így áll hozzá, mindenkit próbál kiismerni a lehető legjobban, és ez visz előre minket, és ez viszi előre azokat a sportolókat is, akivel ő együtt dolgozik.
1: Hogy telt egy napotok ott? Mesélj nekem kérlek erről, mert nyilvánvalóan ez az 5 hét azért elég sok is, egy bizonyos szempontból nyilván kevés is. Nyilván az embernek hozzá kellett szoknia nagyon sok mindenhez, be kellett állnia egyfajta ritmusnak. Volt olyan pillanat, amikor úgy érezted, hogy ez talán több is, mint amit aznap kibírsz, tehát mennyire voltak a határok feszegetve?
0: Ha jól emlékszem, akkor hétfőked, csütörtök, péntek volt a 2 edzéses nap, és a szerda, szombat volt, amikor egyeket edzettünk, a vasárnap volt, ami a pihenő volt. A délelőttök mindig szakmai edzéssel teltek, akkor dolgoztunk a Ronival, és általában azután délután volt egy erőléti edzésünk, amit egy házaspárral csináltunk, ők is a Roniékkal dolgoznak együtt, tehát nyilván összebeszélnek, de hogy az egy másik helyszínen, egy másik közegben telt, viszont volt olyan, hogy a délelőtti edzésen én azt mondtam, hogy én délután nem bírok, tehát hogy én nem fogok tudni egy olyan erőléti edzés végigcsinálni, amit egyébként ott velük csináltunk.
1: Hiszen annyira elfáradtál délelőtt.
0: Igen, tehát annyira fárasztó volt, és egyébként most itt nem kell belegondolni, hogy ilyen nagyon különleges edzéseket csináltunk volna a Ronival, mert itt is inkább az egyszerűség híve volt, hogy ugyanúgy persze zsákoltunk, iskoláztunk, gyakoroltunk, de talán ott is hagyta az, hogy kibontakozzunk, mert egyébként számomra a legelején nagyon fura volt, hogy mondjuk van 12 menet zsák, és a 12 menet zsákban nincs megadva, hogy most az első menetben ezt kell ütni, a második menetben azt kell ütni, hanem meg volt hagyva, hogy akkor te most 12x3 percet zsákoljál le úgy, hogy nem
1: ahogy
0: szólok
1: szeretnéd.
0: Hozzád,
1: aha.
0: És nyilván, hogy ott állt végig, és le sem vette rólunk a szemét, de egy szót nem szólt hozzánk, hogy mit, hogyan
1: gyűjtötte
0: kellene.
1: Gyűjtötte az információkat.
0: Szerintem igen, illetve nagyon megragadt bennem az a mondat, hogy azt mondta, hogy egyébként a ringbe is egyedül megyek be, hiába van ott a sarokban az edzőm, én vagyok ott benne, nekem kell megoldanom az adott szituációkat.
1: Hű, de magányos sport az egyébként.
0: Igen, nagyon.
1: Ezt már sokszor, aki látott élőben boxot közelről, az pontosan felméri ezt, hogy az egyik legmagányosabb, legkeményebb műfaj.
0: Pontosan, persze próbálnak segíteni, de ott a ringben te vagy és az ellenfeled, szóval neked kell megoldanod, és itt ezt próbálta nekünk átadni, hogy ott a zsákmunkám, vagy akár egy gyakorló munkában és azt próbáljam meg, hogy minél több helyzetet próbáljak meg elképzelni, megoldani egy-egy szituációt. Persze, hogyha valamit rosszul csináltam, akkor kijavította, de kimondott feladatot nem adott. Nekem ez az elején nagyon rossz volt, mert én szerettem azt azért, hogyha megvan mondva, mit csináljak, viszont egy hét után nagyjából már ez is átváltozott teljesen a fejemben, és már tudtam...
1: Milyen érdekes ez, mi?
0: Nagyon.
1: Hogy tulajdonképpen olyan hát nem is tudom, hogy nevezzem ezeket, dolgokat húzogatott itt az elmédben, olyan sávokat, amelyeket nem mozgattál meg, mert egyszerűen nem ebben a rendszerben nőttél fel.
0: Így van, teljesen más volt, és tényleg az elején fura volt, de aztán teljesen átkapcsolt az agyam, és azzal a mentalitással tudtam már ott edzeni, amit ők képviselnek, és egyébként nekem ez nagyon, nagyon tetszett, és nagyon bevált, és mindemellett az erőléti edzéseken is teljesen másféle munkát végeztünk, mint akár itthon.
1: Például
0: itthon, amíg inkább a nagy súlyokkal edzünk, illetve fekvenyomás, guggolás, az alapfeladatokat csináljuk, ott ők nagy súlya szinte egyáltalán nem dolgoznak, inkább kézi súlyokkal, nyilván úgy, hogy az embernek a súlyához megfelelő súlyokkal, de hogy inkább az ilyen köredzések, az intervalledzések arra figyelnek, hogy minden egyes izomcsoportot átmozgassanak, és egyébként ott
1: és
0: volt...
1: És a vitálkapacitás, tehát egy kicsit ebből azt is leszűröm, hogy az is nagyon fontos, hogy a tüdő mit bír.
0: Pontosan, én azt gondoltam, hogy jó állapotban vagyok egyébként, amikor oda kiutaztam. Hát rájöttem, hogy nem. Tehát,
1: ott azért rá kellett
0: ébrednem, hogy húha, itt azért lesz gond, és volt is, de hála Istennek egész gyorsan aklimatizálódtam, és rá tudtam kapcsolódni arra a rendszerre, ami ott van. Én nagyon élveztem azokat az edzéseket, szinte mindent videóztam, hogy azt majd itthon is bele tudjuk építeni a felkészülésünkbe, és egyébként azokon az edzéseken volt olyan, hogy hánytunk edzésen, volt olyan, hogy sírtam már edzésen, és ilyet még nem éreztem, hogy annyira erőlködtem, és annyira kiadtam magamból mindent, hogy már sírtam, de nem tudom megmondani, hogy miért, csak így folytak a könnyeim, és csak kiabáltam, és sírtam. De minden
1: és mi volt a reakció erre?
0: Nevettek, és azt mondták, hogy ez a jó, hogy ez kell, és így lehet fejlődni.
1: Ezt akartuk elérni,
0: igen,
1: ugye?
0: Pontosan.
1: Végre.
0: És egyébként ők is azt mondták, hogy ez a hozzáállás kell ahhoz, hogy az ember bajnok legyen, és én imádtam tényleg ezt az egészet, és ha mondjuk elmegyek máshova a 2-3 hétre edzőtáborba, azért a vége felé már úgy szoktam lenni, hogy fú, most azért már jó lenne hazamenni, meg most már úgy elég volt. Itt az 5 hét egyrészt úgy elrepült, hogy észre se vettem, másrészt meg ott voltam 5 hét után, hogy én nem akarok hazamenni, és én annyira jól érzem itt magamat, és hogy bármikor visszamennék.
1: Hát ez egy elképesztő kirándulás lehetett. Úgy a hétköznapok, az a picike kis szabadidő, ami ott volt, ott mennyire érezted meg ezt az amerikai hangulatot, meg a profi boxnak ezt a tényleg sajátos környezetét?
0: Hát az edzőteremben volt olyan, hogy ugye, például az a nap, amikor a Holyfield is ott volt, utána már az edzés után elmehettünk vele ebédelni, illetve elmehettünk, még volt ott Jermall Charlo, ő is, akivel Ronnie Shields együtt dolgozott, és őnek a házához mehettünk el, egy akkora villa volt, hogy én ilyen tényleg csak a filmekben látok, és ő nekik ez a mindennapjuk, ők így élik az életüket, és hogy a profi box által ő ezt tudta elérni, volt egy saját edzőterme, volt egy saját kosárlabdapályája, egy bowlingterme, egy óriási medence az udvarban. Szóval tényleg egy olyan volt, hogy egy ilyen visszaigazolás volt, hogy igenis lehetséges ezt az ökölvívás által elérni, hiszen ő is ezáltal érte el. És ez is még egy ilyen plusz motiváció volt, hogy hát ha neki sikerült, akkor nekünk miért ne sikerülhetne. És ezen kívül meg az, hogy ott Amerikában tölthettük el a napnak a többi részét, elmentünk bevásárolni, akár már csak egy boltba bemenni, olyan volt, mint tényleg a filmekben, hogy mondjuk az itthoni boltoknak a 15-szöröse, mindenből nagyon-nagyon sokféle fajta dolog volt, és ez is egy ilyen nagyon durva dolog volt számomra, hogy el tudtam veszni a boltban, el tudtam tölteni órákat a boltokban, hogy csak nézelődni, igen. És talán még, ami nekem nagyon tetszett, hogy az emberek mindenhol annyira kedvesek voltak, nem azzal voltak elfoglalva, hogy én rajtam most éppen mi van, vagy mit csinálok, hanem úgy, ahogy vagyok, mindenki elfogadott, kedves volt, bárhova mentem, akkor szívesen láttak, úgyhogy én nekem ez teljes mértékben egy ilyen szívmelengető 5 hét volt.
1: Hát nagyon jó ezt hallani, és annyira örülök, hogy erről ilyen mélységében tudunk beszélni, mert szerintem olyan élményeket osztasz meg, ami minden sportolót meg kell, hogy mozgasson, és volt egy nagyon fontos mondatod, amiben most egy picit még belekapaszkodom itt a hírek előtt, ez a ha neki sikerült, akkor bárkinek sikerülhet. Én leginkább ezt tanultam az egyetemi éveim alatt kint Amerikában, hogy az a fajta mentalitást, amit sokszor mi Magyarországon ugye úgy látunk, hogy irigységet szül valakinek a sikere, ott ezt a mentalitást hozza, hogyha valakinek sikerült, akkor a mellette lévő emberek környezete leginkább arra következtet, hogy ha neki sikerült, akkor nekem is sikerülhet. Tehát nem az irigység dominál, hanem ez a fajta látásmód. És pontosan ezért kérdezem, Luca, most tőled, hogy mi az, amit végül is magaddal hozol ebből az 5 hétből, leginkább azon kívül, amit nyilván a tested megtanult, mert hallom a szavaidból, hogy nagyon sok mindent. De mégis úgy látom, úgy érzékelem, hogy amit a fejedbe hoztál haza, az valószínűleg pótolhatatlan.
0: Ezt jól érzed. Talán amit hazahoztam, és így kiemelnék, az az, hogy ha az ember tényleg úgy kell fel minden egyes nap, hogy látja a céljait, és hisz is benne, és megtesz érte mindent, akkor tényleg a határa csillagoség, és jöhet bárki velem szembe a ringbe, akkor én átgázolok rajta, és az, hogyha mellé még vannak ilyen emberek a környezetemben, akik ugyanúgy hisznek bennem, ahogy én hiszek magamban, akkor meg tényleg a határa csillagoség.
1: Hát ez fantasztikus, és nagyon jó ezt pont tőled hallani, mert eddig is hittünk abban, hogy nagy harcos és nagy amazon vagy, de azt gondolom, hogy most kaptál egy olyan inspirációt, ami valószínűleg repíthet tovább. Lehet ennek folytatása akár ott?
0: Én bízom benne, hogy lesz még lehetőségem Roniékkal együtt edzeni, akár az amatőr pályafutásom során, és akár a profi pályafutásom során, majd az olimpia után.
1: No, hát vendégünk Hámori Luca, aki most a Szofia Európa bajnokságon a női 65 kg-os súlycsoportban Európa bajnoki ezüstérmes lett, és akinek Evander Holyfield személyes üzenetet küld, szóval ne arra, hogy ez innentől kezdve azt hiszem, hogy állandó eposzi jelzőként lesz majd a neved mellett, legyél rá büszke, mi is nagyon büszkék vagyunk, de ennek az esztendőnek persze nem csak ez az EB volt fontos eseménye, volt egy pár fönt és lent, erről is fogunk majd beszélni, és persze arról is beszélgetünk, hogy a előtted álló úton milyen kihívások várnak, úgyhogy kérem a hallgatókat, hogy maradjanak velünk, hiszen egy nagyon izgalmas világba csöppenhetünk Hámori Luca elbeszéléséből. Még egyszer gratulálunk az EB ezüstéremhez. És...
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjú, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
3: Nyereg be Magyarország! Lovas ünnep Szilvásváradon 19. alkalommal. Tekintse meg Közép-Kelet-Európa legnagyobb amatőr lovas versenyét. Kis huszárok, nagy huszárok, kocsitolás és fogatvágta. Idén is színes program kínálattal kápráztatják el a nézőket. Nemzeti Vágta. Ma 15 órakor a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok!
5: Hajrá, hajrá!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjú, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: A mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa és vendégünk itt a stúdióban Hámori Luce, aki a közelmúltban a Szófiai Ökölvívó Európa-bajnokság 65 kg-os súlycsoportjában Európa-bajnoki ezüstérmes lett, és ezzel azért a felnőtt pályafutásod egyik mérföldkövéhez érkeztél, ugye kibeszéltük már az elmúlt fél órában, még akkor is, ha volt benned valamelyes csalódás, hogy orosz ellenfeled ebben a megméretésben most itt a ringben tulajdonképpen egy hangú pontozással volt nálad jobb, tehát vita nem férhetett hozzá. Viszont azt hiszem, hogy az elmúlt fél órának sokkal izgalmasabb kirándulása volt így az időben, az, amit arról az öt hétről meséltél, amit a világ egyik legkomolyabb boxműhelyében tanulhattál, és onnan hozhattál haza, ugye Ronnie Shields fantasztikus, egyébként nagyon szerény berendezésű, de szakmai tudásban annál különlegesebb világában költhettél, vagy tölthettél, ugye Evander Holyfield, vagy akár Mike Tyson korábbi mesteréről beszélünk, és már hát az is kiderült, és nagyon örülök, hogy ezt elmondhat, hogy ugye olyan elképesztő gazdag élmény anyaggal jöttél onnan haza, arról nem is beszélve, hogy akinek Evander Holyfield ezek után üzen, vagy nyomon követi, hogy mit csinál, az szerintem már nem élt hiába, tehát ezt nyugodtan mondhatjuk. Ugye itt nem teljesen egyedül utaztál ki, Váradi Sándor volt egy másik edzőpartner, illetve edződ, a BVSC Zugló szakosztályvezetőedző, Régi Dániel volt veled, és arról még nem beszéltünk, hogy például neki edzői szemmel hozott-e újat ez a kirándulás? Nyilván igazából hitelesen ő tudná ezt elmondani, de gondolom te is megfigyeltél valamit, illetve hogyha onnan együtt hazajöttetek, akkor változtattatok-e ezek alapján, amit ott együtt tanultatok a további felkészüléseden?
0: Nagyon jó volt látni, hogy a Dani nyitott volt így az új dolgokra. Egyébként ő csak is egy ilyen megfigyelőként utazott velünk, hiszen egyébként neki abból telt ez az öt hét, hogy az edzéseken a ring mellett állt, és csak figyelt az, hogy, hogy mit csinálunk.
1: Tehát teljesen átadta tulajdonképpen a felkészítést.
0: Teljesen, igen, igen, igen. Sőt, volt olyan, hogy a Roni megkérte, hogy iskolázzon velünk a Dani, hogy ő is meg tudja nézni, hogy egyébként mi, amikor otthon vagyunk, hogyan szoktunk iskolázni. Egyébként azt mondta, hogy ez teljesen rendben van, és hogy nyilván egy-két dolgot neki is tudott mondani, hogy mire figyeljen, de azt mondta, hogy egyébként ez így oké.
1: Ez a szakmai elismerés, biztos neki is jól esett.
0: Igen, biztos vagyok benne. És amit mondta, hogy edzések után beszélgetünk a Ronival, itt azért a 90%-ban egyébként a Dani volt az, aki beszélgetett vele, és mindig írt össze kérdéseket, amiket felszeretett volna neki tenni, illetve ő is az összes edzésen videózott, és azt gondolom, hogy memorizálta a dolgokat, és nagyon jó érzés volt azt is látni, hogy amikor hazaértünk, akkor látszólagosan próbálta beépíteni azt a stílust, azt a felkészülési tervet az itthoni edzésünkbe, amit ő kint tapasztalt, és mivel ő is látta, hogy egyrészt hasznos, másrészt, hogy nekem is bevált, ezért nem az volt, hogy jó, hát most hazajöttünk itthon azon, amit én mondok, hanem ő is tényleg tudta hasznosítani azt a tudást, amit ott elsajátíthatott abban az 5 hétben. Úgyhogy ő is nagyon szomorú volt, amikor haza kellett jönnünk, de hála Istennek nem az történt, hogy akkor itt most becsuktuk azt az ajtót és soha többet, hanem tényleg hála Istennek nyitott volt arra, hogy ezt beleépítsük az itthoni dolgokba is.
1: És akkor lehetett videózni, és hát nem volt abban semmiféle fajta takargatás vagy titok, hogy esetleg abból a műhelyből ti hazahoztok valami tudást.
0: Lehetett videózni, engedélyt kellett rá kérni. Tehát a Roninak annyi volt a kérése, hogy ha csinálunk is képet vagy videót, lehet, de szóljunk előtte, illetve amikor mondjuk egy-egy ilyen éles sparring volt, azt nem lehetett videózni. Tehát az arra mondták azt, hogy azt nem. Magunknak bejöhet, tehát hogy például a Nenónak, ugye a Váradi Sándornak kint
1: aki,
0: voltak.
1: Aki kimatt,
0: igen. És neki volt kint családtagja, és bejöhetett a terembe, és megnézhette, viszont annyit kértek, hogy ezt nyilvánosságra, amikor kezdjünk valakivel, azt ne tegyük ki.
1: De ezek mégiscsak a legkomolyabb szakmai titkok.
0: Igen, igen, igen, és persze mi ezt tiszteletbe tartottuk, és nem éltünk vissza az ő kedvességével. A kondi edzésekről ott lehetett bármit videózni, lehetett kitenni is a social médiában. Úgyhogy egyébként ebben is nagyon lazák és jó fejek voltak, és nem az volt, hogy akkor az most ott teljesen top secret, hanem annyit kértek, hogy a sparringot ne, de egyébként bármi mást.
1: És akkor még egy pillanatra visszatérve a kondira, hogyha mondjuk egy 10-es skálán azt mondjuk, hogy 5-ös szinten mentél ki Los Angelesbe, úgyhogy azt gondoltad, hogy rendben vagy, akkor mennyivel jöttél haza?
0: Hát 10/10, sőt 10/11.
1: Komolyan?
0: Igen, egyébként most is visszanézem a régi videókat, mert szoktam így nosztalgiázni, és nagyon durva, hogy előtte hogy néztem ki, illetve hogy jöttem haza, és 5 hétről beszélünk, tehát az így nem sok időről, de annyira átalakult a testem, és annyira másképp néztem ki, amikor hazaérkeztem, hogy az valami hihetetlen.
1: Luca, és akkor beszéljünk erről, hogy ma egy 25 éves szálkás, itt csupa izomifjú hölgynek mit kell tenni a testér azért, hogy ezt a fajta terhelést kibírja? Tehát itt most gondolok a ringen kívüli fontos dolgokra is.
0: Nagyon fontos a regeneráció, hiszen a testünk az 0-24-ben igénybe van véve, és oké, hogy csak 2-2 órát az edzőterembe egy nap, de mellette ugyanúgy intézzük a dolgokat, illetve sajnos mindig vannak sérülések. Nálam főképp jelentkezik mindig valami, de azt gondolom, hogy ez talán azért is van, mert nem tudom, hogy hol van az a határ, amikor már azt kell mondani, hogy egy kicsit álljunk meg és pihenjünk vissza. Így a Dani, az edzőm is sokszor mondja, hogy néha többet ér az, hogy kevesebbet edzesz, mint hogy túlhajtod magad. Én ezzel nem értek azért sokszor egyet, és meg kell győzni arról, hogy ez így
1: mi?
0: Van.
1: Tolnád.
0: Én abban hiszek, hogy az elvégzett munkának megvan az eredménye, és ez miatt talán vagyok ennyire szigorú magammal, de azért az, hogy masszázsra járni, a sérüléseket komolyan venni, gyógytornára járni, hogyha bármi van, akkor tényleg azt komolyan kezelni, hiszen bármikor jöhet egy olyan sérülés, amivel ha nem foglalkozok eléggé, vagy nem figyelek rá, akkor ez a későbbiekben akár akadályozhatja is a pályafutásomat. Úgyhogy az, hogy természetesen a regeneráció az mindig ott van, és egyébként én pluszban úgy nem foglalkozok úgy a testemmel, hogy akkor most még bármit is pluszban csinálj.
1: Mi a helyzet a táplálkozással? És ott egyáltalán volt-e bármiféle, nevezzük így hókusz-pókusz, amire felhívták a figyelmed? Ugye azért ma azt hiszem, hogy ebben óriásit fejlődött a sporttudomány és a sporttáplálkozás. Pontosan tudjuk, hogy milyen sokat tehet hozzá, vagy adott esetben vehet el valakinek a teljesítményéből, hogyha azt nem jól képviseli, vagy nem jól csinálja, vagy nem azt adja meg a testének, amire igazából szüksége van. És hát a tiéd ráadásul egy súlycsoportos sporták, tehát ott az sem mindegy, ugye, hogy
0: hát ez nem mindegy, és erre már én is rájöttem egy pár évvel ezelőtt, ha nagyon pontos akarok lenni, akkor én 23-ban kezdtem el dietetikussal, Körösi Évával együtt dolgozni, akivel azóta is együtt dolgozom, és hát én rájöttem, hogy úgy is lehet fogyasztani, hogy az ember nem hal meg, és hogy nem úgy kell kihúzni az edzőteremből, és hogyha odafigyelek az étkezésemre, akkor mennyivel egyszerűbb is tud lenni ez az egész.
1: Tehát nincs az a kegyetlen éhségérzet, meg az az igazi éhezés, amit az ember legjobban utálhat ebben a műfajban.
0: Nem, hála Istennek most már mondhatom azt, hogy persze az utolsó 1-2 kilóval azért megszoktam szenvedni, de az sem olyan, hogy egész nap nem eszek semmit, hanem például most is az Európa-bajnokságon a mérkőzés előtti napokon vacsoráztam. Tehát, hogy ilyen régen nem nagyon volt, előtte 2-3 napig nem
1: is ettem. És ez csak a tudatos táplálkozásodnak?
0: Teljes mért, csak az. Tehát, hogy az, hogy megnézem, mit eszek, mit miért teszek, és egyébként kint Amerikában is a kondihis edzéseken való beszélgetések is általában arról szóltak, hogy azért az is fontos, hogy edzés előtt mit teszek, edzés után mivel töltök vissza, és ott is próbáltak segíteni, ebben csináltak ilyen testösszetételmérést, és tényleg abban is próbáltak átadni a tudásukat, hogy tényleg a lehető legjobb formában.
1: Tehát ott azért ezt magas fokon űzik.
0: Igen, aha. igen, de egyébként hozzátenném, hogy szinte hasonló volt az, amit én itthon szoktam csinálni, és az, amit ott kértek tőlünk. Úgyhogy olyan nagyon nagy változás abban nem volt, de hát igazából ez is csak azt jelenti, hogy jó munkát végzünk az Évivel, úgyhogy én ennek örültem.
1: Szuper, hát nem is lehetne azt gondolom másképp az, hogy azért elérkezzél egy ilyen komoly szakmai sikerhez, hogyha ez a fejlődés minden fronton nem mutatkozna meg. Mi volt mégis annak az oka, hogy ennek az esztendőnek azért voltak mélypontjai? Most akkor egy kicsit most már távolodjunk el, bár nem szívesen ettől a Los Angeles-i kirándulástól. Szóval hogy látod, ez egy természetes hullámzás, kell, hogy ilyen legyen, hogy az ember Isten igazából megint erőre kapjon, vagy adott esetben jobban tudja értékelni, ha jobban megy. Hogy látod?
0: Én azt gondolom, hogy az élsport az egy érzelmi hullámvasút egyébként, és az idei évem ma milyen jól indult, tehát tényleg akár az amerikai edzőtábor, akár utána a kisebb nemzetközi versenyek, vagy a bocskai, ami jól sikerült szintén. Igen. Ugye jött áprilisban az első világkupa, amire én nagyon magabiztosan és hát elszántan úgy érezve, hogy én képes vagyok bármire, úgy utaztam ki, és ugye előtte már másfél hetet edzőtáboroztunk is ott kint Brazíliában már a verseny kezdete előtt, és az elején egész jól mentek az edzések, tényleg azt éreztem, hogy na, ez most rendben van, aztán sajnos vagy beteg lettem, és egy pár napot így ki kellett hagyjak, meg vissza kellett vegyek, de aztán azt éreztem, hogy abból is sikerült kilábalnom, és amikor elkezdődött a verseny, számomra egy ismert lányjal, egy horvát lány volt az ellenfelem, akivel boxolnom kellett az első meccsemen, és egyébként ott is magabiztosan léptem a ringbe, bár valamit éreztem, hogy valami nem kerek, valami fejben, mentálisan nem volt mégsem annyira rendben, mint amit előtte éreztem, és sajnos ez a teljesítményemen is látszott, hiszen papírforma szerint egyébként azt a mérkőzést meg kellett volna, hogy nyerjem, viszont a 3x3 percben azt éreztem, hogy elfelejtettem boxolni, és lefagytam a ringben, és nem tudtam mit csinálni.
1: Ez hogy történhet egy ilyen? Ezt ki elemezted utólag?
0: Én nagyon sokat gondolkoztam ezen, mert tényleg ez egy nagyon-nagyon mély pont volt számomra, és nagyon nehezen jöttem ki belőle, de talán az, hogy én Amerikában voltam, és hogy utána azt éreztem, hogy minden nagyon jó, és mindenki ezek után várta tőlem az eredményt, hogy tényleg ezek után most már nem hibázhatsz, nem lehetsz rossz. Talán ez miatt egy kicsit több terhet pakoltam magamra, mint kellett volna, és mentálisan ez kicsit kihatással volt rám. És ez lehetett az talán, ami miatt itt egy kicsit ez félrecsúszott. Úgyhogy talán ez volt az, amit egy ilyen kézzelfogható válasznak tudok be, hogy ezt én mentálisan egy kicsit túlgondoltam, túlságosan nagy terhet raktam magamra. Aztán utána nehéz volt ebből így felállni, mert azt éreztem, hogy magamnak is csalódást okoztam, illetve mindenki másnak, és ez egy nagyon-nagyon rossz érzés volt. Viszont mellette már vártam azt, hogy legyen egy következő lehetőségem, ahol megmutathatom azt, hogy valójában én ennél sokkal többre vagyok képes, és hogy mindenki hibázhat, de hogy ezekből a hibákból tanulni kell. Én azt gondolom, hogy nagyon sokat tudtam ebből tanulni, és az utána következő időszakban már minden egyes edzésemen ott volt a fejemben ez a kudarc, és az talán még egy ilyen motiváció is tudott lenni, hogy ez még egyszer nem fordulhat elő. És minden edzésemen arra gondoltam, hogy a lehető legtöbbet akarom kihozni magamból, és ez azt gondolom, hogy sikerült is. Ugye utána voltunk Olaszországban edzőtáborban, majd utána volt Usztyiban egy verseny, ahonnan sikerült aranyérmet szereznem, úgyhogy ott már elindultam így felfelé a lejtőn. Kemény volt, nem mondom, hogy egyszerű volt, de hála jó Istennek, hogy sikerült kiszakadnom abból a mélypontból, mert az tényleg olyan volt, hogy azt hittem, hogy az ott most egy darabig még nem fog sikerülni.
1: Itt olyan érdekes, ahogy így visszagondolok a pályafutásod különféle állomásaira, mintha mindig jönne valami józanító, a szószoros értelemben pofon, és átvitt értelemben is, ami úgy a pályán tart téged, és mintha ez lökne tovább mindig a nagyobb céljaid felé. Nem tudom, hogy jól látom-e.
0: Ezt nagyon jól látod, és én ezen már gondolkoztam, hogy nekem ez kell ahhoz, hogy utána esetleg tényleg még jobb legyek, és még jobban teljesítsek. Lehetséges, hogy ez kell, és hogy lehet olyan dolgokat nem vennék észre ezek nélkül, amiket így észre tudok venni. Kár, hogy ilyen áron kell ezeket megtanuljam, De azért
1: hál' Istennek talán nem ott következnek ezek be, ahol ennek már olyan súlya van, viszont arra lehet, hogy kellően jók, hogy adnak egyfajta egészség és kihozanodást, vagy egyfajta fókusztartást, nem?
0: Így van, én is azt gondolom, hogy ezek kellenek ahhoz, és egyébként, ha én is így visszagondolok az elmúlt 10-15 évemre, mindig volt egy ilyen, és én hiszem azt, hogy amikor kell, akkor tudok olyan teljesítmény nyújtani, hogy az elég legyen ahhoz, hogy én elérjem azt, amit kitűztem magam elé. Most ezen az Európa-bajnokságon is azt éreztem, hogy azért léphettem ennyire magabiztos a ringbe, mert tudtam, hogy kijöttem abból a mélypontból, és onnantól, sőt már előtte is egyébként minden egyes edzésemen 150%-ot nyújtottam, de hogy annak ellenére is volt ez a mélypont, amiből szintén ki tudtam mászni, és teljesen tiszta, nyugodt lelkiismerettel léphettem a ringbe, hogy én a munkát elvégeztem, és amit én tudtam, azt megtettem, és ez innentől kezdve rajtam már nem múlhat. Most persze a ringbe igen, de hogy így ami a felkészülést érinti. Úgyhogy talán ez így megnyugtatott egy kicsit, hogy abból is sikerült kijönni, azon is túl vagyok, utána akármi történt a felkészülés során túl tudtam lendülni rajta, és 150%-ot tudtam nyújtani minden egyes edzésemben.
1: Hogy mondjam, csúnya ez a szó, amit ma gyakorta használunk, ez a reziliens, de tényleg ilyen ütés, még jobban ütésállóvá tesz téged, most megint csak átvitt értelemben mennyi van a ringben, de amúgy egyébként arra az ütésállóságra óriási szükség van. Ha most tényleg csak egy mondatban, mert azért már sokat olvashattunk is erről az EB-ről, ha a döntőig való boxolásaidat nézed, akkor szakmailag elégedett, vagy az ott nyújtott teljesítményeddel?
0: Az első mérkőzésemen nem, ott nagyon nem tetszett, amit én csináltam a ringben, és lehet az is kellett ahhoz, hogy utána megint még jobb lehessek.
1: Tessék.
0: Igen. És utána meccsről meccsre azt éreztem, hogy jobb volt a teljesítményem, jobban éreztem magamat a ringben, magabiztosabb voltam. Aztán a döntőben megint volt egy ilyen kicsit kisebb volt az önbizalmam, mint mondjuk az előtte lévő való mérkőzéseimen, de onnan is úgy jöttem le, hogy én mindent tőlem tehetőt megtettem. Szóval egyébként valahol elégedett vagyok, és az, hogy ha azt nézem, hogy szakmailag én kiadtam-e magamból mindent, akkor nyugodtan mondhatom, hogy igen.
1: Szuper, hát akkor az azt jelenti, hogy tulajdonképpen most ezen az állomáson mindent oda tettél, amit
0: igen.
1: Van, és nyilván van akkor a fejedben terv arra, hogy még mit kell majd hozzátenni. Már olvastam is, hogy azért a fejedben már ilyen szempontból vannak tervek. De azért ez a 65 kilós súlycsoport már bocsáss meg, ha ezt mondom, ez olyan, mint a 37 meg 38-as női cipő, hogy ebből nagyon sok van, ugye? Tehát ez pont igen. Az, hogy azt fogy el a leghamarabb, itt meg abból van a leghosszabb mezőny. Mennyire nehéz ez, hogyha az Európán kívülieket nézők, hiszen tudjuk, hogy neked nagy céljaid vannak, és nem csak a kontinentális, hanem a globális mezőnyben.
0: Hát most már ki lehet jelenteni, hogy a 65 kilót talán az egyik ha nem a legsűrűbb és igen, a legkeményebb súlycsoport. Mm. És igaz, hogy ugye most már bejött a 70 kiló és olimpiai súlycsoportnak, és azért van változás, igen, tehát van, aki felment, valaki lejött, de még így is ezen az EB-n is a 65 kiló volt a legsűrűbb súlycsoport, de én ezt szeretem, hiszen innen szép nyerni.
1: Az biztos.
0: Szeretem a kihívásokat, és azzal is tisztában vagyok, hogy nagyon nagy nevek vannak itt a súlyban, Európán kívül főleg, de bízom benne, hogy most szépen lassan már eljutok addig én is, hogy már az én nevem is egy nagy névnek számítson, és hogyha valaki meglátja, hogy velem kell boxolni, akkor ne legyen azért boldog, hogy jaj, de jó, egy magyarral kezdek, hanem inkább az legyen benne, hogy jaj, ez nem lesz egyszerű.
1: Aha. Na, hát ez jó úton haladsz, és ugye azt is tudjuk, hogy ennek az útnak a következő nagy állomásai majd ugye Kazasztánban lesz a világbajnokság, igen, és ugye az Európa játékok, ami mindenképpen ugye már a múltból adódóan is egy lehetőség a kvalifikációra. Hol lenne inkább szerinted reális megszerezni a Los Angeles-i kvótát?
0: Persze, természetesen én annak örülnék a legjobban, ha világbajnokságon sikerülne, hiszen akkor még nagyon sok időm lenne, úgymond az olimpia
1: előtt. Ahhoz döntőt kéne boxolni?
0: Igen, a világbajnokságon a 65 kilóban az első kettő szerez kvótát. Szinte majdnem mindegyik súlycsoportban egyébként, ha jól tudom, akkor az 57 kilóban kap az első négy majd, de 65 kilóban az első kettő, ami... Azt mondom, hogy nem lehetetlen, mert nem állok így hozzá, viszont ha a realitás talaján próbálok maradni, akkor az ott, ahhoz legalább egy 5-6 mérkőzés kell boxolni, hogy az ember ott döntős legyen, és tényleg, amiről az előbb beszéltünk már, hogy olyan a mezőny, hogy nincs olyan, hogy jó sorsolás, nincs olyan, hogy könnyű ág, mert itt már tényleg mindenki nagyon jó. Viszont oda is úgy fogok oda utazni, hogy a cél az lesz, hogy döntőbe jussak és kvótát szerezzek. Viszont hogyha ott nem sikerül, akkor ugye következik majd az Európa játékok nyáron, ami már számomra egy ismerős történet lesz, és bízom benne, hogy a történelem ismételni fogja magát.
1: Hiszen így jutottak ki Párizsba.
0: Így van. Viszont itt is most annyi lesz a különbség, hogy ott is döntőbe kell jutni. Tehát ugye 23-ban az első négy kapott, tehát éremszerzés volt a cél, itt viszont most megint az első kettő fog kvótát kapni, tehát döntőbe kell jutni. Igazából úgy, mint most az Európa-bajnokságon. Én azt gondolom, hogy az lenne egy olyan időpont, onnantól kezdve mindig lenne egy évem az olimpiáig, úgyhogy én egyébként oda szeretném talán a csúcspontot, vagy a csúcsformát időzíteni, hogy ott sikerüljön megszerezni, és azt gondolom, hogy ez sikerülni is fog, és látom magamat ott már a döntőben boxolni. Minden nap így kelek fel, minden nap így edzek, hogy akkor ez az álom lassan nem csak egy álom lesz, de ha ne adj Isten, és a legrosszabb forgatókönyv is előfordul, akkor és ott nem sikerül, akkor utána 28-ban még mindig lesz kettő világkvalifikáció, ahol az első négy kap kvótát, de hát ott is azért egy világkvalifikáció, még az első négybe is nagyon nehéz bekerülni. Úgyhogy én mindenképpen...
1: Zárjuk ezt a hamarabb, szerintem mindenki.
0: Igen, mindenki nyugodtabb lenne, hogyha ott már júniusban vagy júliusban sikerülne a kvóta, ez a cél, és így dolgozunk.
1: Nagyon szerettem ezt a pozitív hozzáállásodat, és ezt a tényleg nagyon egészségesen növő önbizalmadat a saját munkádba vetett hitet, szerintem ez roppant fontos üzenet. Most még ugye nem zártad le a szezont, lesz valami kis profi megméretés. Hogy kell téged a profi között elképzelni, hiszen most már van átjárás, ugye nagyon sokáig erről szó sem lehetett, de most már van az amatőr és a profi versenyek vagy gálák között oda-vissza járkál. Ott nem lesz a fejvédő, gondolom, hogy más a menetszámokkal, szóval mire készülsz?
0: Igen, október 9-én lesz a második profi meccsem, ami most itt lesz Budapesten. Talán a legnagyobb különbség ugye a menetszám, hogy ott 4 menet lesz, illetve 2 perc a 3 helyet, és hát nem lesz rajtam fejvédő, igen, illetve kisebb a kesztyű is, amiben boxolunk. Tehát azért ez egyébként a későbbiekben majd egy külön, vagy hát egy külön felkészülést igényel, de jelen pillanatban azért így az első pár profi mérkőzés az nyilván még egy ilyen felhozó mérkőzés, hogy valahol elinduljunk a profi pályafutás útján, és így még belefér az, hogy az amatőr felkészülésem elegendő a profi mérkőzéseimre is, és mivel most egy versenyre jöttem, igazából jó formában vagyok. És
1: segíti az egyik a másikat? Tehát ugye most az amatőrt kell, hogy segítse a profi alapvetően egyelőre még.
0: Azt gondolom, hogy abból a szempontból, hogy egy plusz győztes mérkőzés, egy plusz ringben eltöltött idő csak is hozzá. Igen, az csak is hozzátesz az amatőr pályafutásom. Sokszor hangsúlyoztam már, hogy hogy a profi pályafutásom az nekem mindenképpen majd csak az amatőr pályafutásom után lesz a prioritás, és most egészen addig vállalok el profi mérkőzéseket, amíg az nem hátráltatja az amatőr felkészülésemet, de egyébként nekem nagyon bejött ez a profi stílus is, úgyhogy most már azért Amerikában sok mindent láttam és tanultam a profi hokeyozásról, még jobban megjött hozzá a kedvem, úgyhogy már izgatottan várom ezt a mérkőzésemet is, és bízom benne, hogy megint győztesen hagyom majd el a ringet.
1: Mi is izgatottan várjuk a további sikereidet, Luca, és szívből gratulálok, és köszönöm szépen, hogy általad belekukkanthattunk egy nagyon-nagyon különleges világba, tényleg egy olyan exkluzív környezetbe, amely nagyon keveseknek adatik meg. Azt kívánom, hogy ebben a Los Angeles-i millióben már csak azért is, hogy szokd a Los Angeles Olympia környezetét, még legyen alkalmad tesztelni a tudásodat, minél többet magadra szedni és haladni láthatóan az egészen egyértelmű céljaid felé. Szerintem ez rendkívül fontos, hogy ezt te megfogalmazod magadnak, ki ismered mondani, ez erősíti, hiszen az elme ebből tanul, úgyhogy csak így tovább.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Szívből gratulálok, és itt volt velünk a stúdióban az elmúlt egy órában Hámori Luca, aki a közelmúltban Európa-bajnoki ezüstérmet szerzett a nők 65 kg-os súlycsoportjában a Szófiai Európa-bajnokságon, és fantasztikus célokkal válog a jövő felé.
6: Csisztus Zsuzsa beszélgetett az elmúlt percekben Hámori Luca ökölvívóval.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. Semleges pályán Szlovákiában nagy szombatban kell mérkőznie a magyar válogatottnak Ukrajna ellen. A találkozó sorsdöntő lehet. Megmarad-e az esély az A divízióba kerülésre? Ukrajna-Magyarország labdarúgó nemzetek ligája mérkőzés élőben hétfőn 20 óra 45 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Létezik különleges kapcsolat az ikrek között?
7: Csörög a telefon, és tudom, hogy ő van a vonal végén.
8: Egyformát álmodtunk, teljesen egyformát.
3: Két fiatal ikerorvos tudományos kutatásokkal keresi a választ.
9: Hogy valaki hisz az örökletet?
3: És két testvér, akiket még az idő és a távolság sem tudott elszakítani. Bábel. Hesznával a világ. Szerdán 23 óra 15 perckor a Dunavörlden.
2: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
10: A Diós György nyerte a női kosárrangadót. Gazdasági kérdésekről tárgyalt a kormány Erdőbényén. Marad a kellemes őszi idő. Jó estét kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
2: Sporthírek.
10: A női kosárlabda NB1 második fordulójának vasárnapi rangadóján a DVTK hazai pályán 74-57-re legyőzte a Szekszárdot. A hullámzó mérkőzésen a diósgyőriek jobb hajrájuknak és többek között Enabosi 20 pontjának köszönhették a győzelmet. A vendégeknél Jáni Zsófia 20 ponttal és 10 lepattanóval dupla-duplát ért el. A diósgyőr így még mindig veretlen, a Szekszárd pedig 1-1-jel áll. A női kézilabda NB1-ben egy mérkőzésre került sor vasárnap. Ezen az újonc MTK hazai pályán simán 41-19-re verte az ugyancsak újonc vendég Eger együttesét. Az FTC Telekom szétlövés után 4-3-ra kikapott a Bolzano vendégeként az osztrák jégkorongliga vasárnapi játéknapján. Az utolsó előtti helyen álló Ferencváros a 6. fellépésén a 4. vereségét szenvedte el, míg a Bolzano vezeti a tabellát. A Fehérvár AV 19 szintén kikapott, méghozzá 2-0-ás előnyről hosszabbítás után 3-2-re a Pusztertál Völfe otthonában. A székesfehérváriak 10-ek. Andrássy Márton győzelemmel kezdett, ám a második mérkőzésén kikapott a VB ezüstérmes francia Valdiétől, így a legjobb 32 között búcsúzott a férfi 60 kilósok versenyétől a bakui cselgáncs világbajnokságon. Andrássy így helyezetlenül zárt, akár csak az egy körrel hamarabb búcsúzó Feckó Csanád. A másik vasárnapi súlycsoportban, női 48 kg-ban nem volt magyar induló. A nyitónapon egyébként Koga Vakana, illetve Ahmad Yusifov révén japán és azeri aranyérem született. Hétfőn Pongrácz Bence, valamint Gyertyás Róza és Pupréka lép tatamira a magyarok közül. A négyszeres világbajnok Max Verstappen a Red Bull holland versenyzője nyerte az évelejéről elhalasztott, és vasárnap a malajziai Sepangban pótolt Formula 1-es Bahreini nagydíjat. Verstappen mögött a Mercedes-es Kimi Antonelliért célba másodikként. Ezzel 84 pontra növelte az előnyét a VB pont versenyben. Miután csapattársa, a brit George Russell motorhiba miatt kiesett. A dobogó alsó fokára a 7-szeres VB győztes Lewis Hamilton, a Ferrari brit pilótája állhatott fel.
2: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
10: A gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeiről tárgyalt a kormány a kétnapos erdőbényei kihelyezett ülésének második napján, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter arról tájékoztatott, hogy a jelenlévők délelőtt megvitatták a külgazdaság fejlesztésének lehetőségeit, az uniós források felhasználását, valamint az alacsonyabb energiaárakat lehetővé tévő fejlesztéseket. A hazai kis- és középvállalkozások tulajdonosainak adója lesz a jövőre bevezetendő vagyonadó, véli a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence tipikus baloldali hozzáállásként jellemezte az intézkedést, és azt mondta, a kötelezettség azokat bünteti majd, akik másoknak magyar vállalkozóként munkát adnak. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretett Szolgálat a tegnap leégett Radoscsáni templom és harangtorony újjáépítésére. Az 1953 óta műemléki védelem alatt álló épület egy középkori templom átépítésével 1784-ben jött létre. Elődjét a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején is használta. A felajánlásokat online vagy banki átutalással lehet megtenni. Holnap hirdetik ki az orvosi élettani Nobel-díj nyertesét. A várományosok között van egy kanadai endokrinológus, egy macedón-amerikai tudós, valamint egy dán és amerikai orvos, akik egyebek közt a cukorbetegség és elhízás elleni terápiák forradalmasításáért, valamint az immunológia terén elért felfedezéseikért nyerhetik el a Svéd Tudományos Akadémia elismerését. A fizika kategóriában kedden, a kémia szekcióban szerdán hirdetik ki a győztest, az irodalmi Nobel-díj nyertesét pedig csütörtökön jelentik majd be.
2: Közlekedés.
10: Erős a forgalom az M3-as autópályán Budapest felé a 60-i terelés előtt, Hort és 60 között 4-5 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
2: Időjárás.
10: Holnap is folytatódik a többnyire zavartalan, napos idő. Éjszaka általában 2-8 fok valószínű, holnap napközben 22-26 fok várható.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a híradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
6: Zárásához érkezik a mai Körkapcsolás. Kellemes vasárnap estét mindenkinek, a mikrofonnál Németh Kornél. Stúdiónk vendége volt nem is olyan régen a mai délután folyamán Mitring István, a Puskás Akadémia kapusedzője, aki mindhárom hálóőrrel, mindhárom kapussal dolgozott együtt korábban az akadémián, akik jelenleg a férfi A válogatott, tehát a Nemzetek Ligájában szereplő csapat meghívójával rendelkeznek, illetve a csapat edzőtáborában ott vannak. Idézzük most fel ezt a beszélgetést.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
6: Most viszont élő vendég érkezett a Nemzeti Sport Rádió stúdiójában. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Puskás Akadémia kapus edzőjét, Mitring Istvánt. Akik nézik az élő kamerás képeket, láthatják, hogy rózsaszín szerelésben érkeztél. A Pink Október kampányhoz csatlakozott a Puskás Akadémia együttese is. A merrák elleni küzdelemre hívjátok fel a figyelmet. Ez kimondottan, ahogy így elnézem, bár nem vagyok marketing szakember, de a rózsaszínből, illetve a rózsaszín szalagból ez egyértelműen látszik, hogy ez gondolom a Pink Októbernek szól ez a felső.
11: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat. Igen, ez természetesen annak szól, és mindenféleképpen egy jó marketing fogásnak tartom, főleg így, hogy ugye azért én a női csapathoz is kötődöm, mert edzőjük vagyok. Hát most...
6: Jól áll egyébként.
11: Mindenki nézze, kedvesem is azt mondta, hogy jól áll neked a rózsaszín csajok már akarják cserégetni velem, mert a méretben nem. Egy-két nagyobb darab, de szerintem egy tetszetős darab.
12: Így van. Ha már viszont a hölgyeket említetted, ezzel kellett volna talán kezdenem, hogy gratulálok az Astra elleni kupa továbbjutáshoz. A legjobb 8 között van a csapat, 5-0. Azért az erőviszonyokat elnézve, bár ez most egy kupamérkőzés, itt nem számít, de azért az újonc ellenében egyértelműen esélyesek voltatok. Milyen volt a mérkőzés? Az eredményre, ha valaki rápillant, ez egy tükörsima továbbjutást feltételez.
11: Mondhatjuk annak, igen, annak ellenére, hogy azért a bajnoki mérkőzésen nagyon megszenvedtünk náluk.
12: Hát tehát nagyon sokáig vezetett az Astra, és a végén tudtátok őket bedarálni.
11: Egy fejes gól alatt vezettek, igen, az első fél idő után jöttünk vissza egy kicsit a játékba. Olyan helyzetek alakultak, hogy a kapusuk is jó védett, mi se voltunk éppen toppon a helyzet kihasználásokkal. Most egy picit másképp volt, tehát nagyon hamar azért 3-0-ra elhúztunk, és onnantól kezdve hát lehet azt mondani tényleg, hogy egy sima mérkőzés volt. Minden tisztelet az Astráé, pálya minősége se volt tökéletes.
12: Igen, ez ülőn, ez már visszatérő probléma.
11: Ez már nem ülő.
12: Jaj, ráadásul ez Kelen pálya,
11: Már a Kelen pálya, próbáltak mindent megtenni, tisztelettel kell beszélnem erről, mert azokat az emberek, akik itt a pályáért felelősek, pont ott a mérkőzéseit tettek, vettek, és próbáltak javítani a minőségen, de ez azért mindig rányomja a bélyegét.
12: Igen, hát mondjuk erről például tudna mesélni a Ferencváros, ugye a Szent Mihály elleni idegenbeli mérkőzésen az amúgy jó képességű szerb válogatott Milica Kostics kapott olyan gólokat, amik ilyen mindenféle göröngyökön pattogtak jobbra-balra, de hát arra aztán nincs az a kapusedző, aki fel tudja készíteni a kapusát.
11: Erre még ráfűznék pillanat egy kicsit, hogy ugye hát próbáltunk gyakorolni, ugye, hát voltunk ugye bajnokin, tapasztaltuk, ami ugye szembe jött, és jönnek be az edzők, vezetőedző, Lászi Kinga és Mészáros Dalma segédedző, és jönnek be, és kérem szépen a reakció labdáidat. Mondom, Jézus Mária, végre milyen jó ötlet. És kimentünk egy tükörsima felületű pályára nálunk gyakorolni, de tényleg ilyen háromszög alakú reakció labdákkal, imitálva azt, hogy körülbelül mire készülünk két végén.
12: Na, amiért mondtam, hogy nincs az a kapusedző, aki föl tudja készíteni az ennyire váratlan helyzetekre a kapusát, szóval, hogy ez egy borzasztó nehéz helyzet. Van viszont olyan kapusedző, aki most szárnyal a boldogságtól, vagy elégedett, vagy büszke, vagy ennek a keverékét érzi, hogyha magyar felnőtt férfi válogatott kapusaira ránéz, hiszen mielőtt bárki félreértené, nem a rózsaszínben való mi volt ott, de egy picit tényleg hadudvarolja, kedveskedjek, helyettesíts be a legmegfelelőbbet ide ebben az esetben. Tényleg a büszkeség, az elégedettség, de nem megelégedettség, mi az, ami ilyenkor az emberben munkálkodik? Megéltél egy csomó mindent játékosként is, nyilván edzőként, amikor dolgozol, vagy nevelőként, sokkal inkább szerintem talán ez lesz a jó kifejezés. Ennél jobb visszaigazolás alig, ha kell, hogy ott vannak címeresben, és mind a három kisebb-nagyobb időt eltöltött a kezed alatt.
11: Természetesen a büszkeség az első, amire az ember ilyenkor gondol. Látom a posztokat, látom a három kapust Puskásmezben, Szőlősi Gyuri posztjában is. Nem vagyok az a típus, aki nekiáll ezekkel mindenféle csodát tenni.
12: Én viszont most szent szándékkal rákérdeztem, úgyhogy légy szíves.
11: Köszönöm. Mindenféleképpen az ember természetesen ilyenkor üzen neki, ugye Gundát Takács Bencének ez volt az első alkalom, hogy meghívták. Rögtön üzentem neki, miután a keretet megláttam, kihirdették.
12: És itt egy pillanatra engedd meg, hogy hadd szóljak közben, és elnézést kérek, ne haragudj. Sokat tanakodtunk azon, hogy a kvázi harmadik számú kapus szerepe az milyen megélni, és arra jutottunk, anélkül, hogy ott lennénk, anélkül, hogy itt a mikrofon mögött bármelyikünk is megközelítette volna ezt a szintet, de hogy például Bence esetében úgy képzeltük el, és nem tudom, talán megerősítesz most ebben, ha beszéltetek, amikor kijött a meghívó, hogy ugyanolyan szárnyalva és boldogan érkezett el kibe, mert hogy neki ez volt az első, mint az a Tóth Balázs, aki pontosan tudja, hogy most neki kell megoldani. Tehát, hogy van olyan, aki mondjuk, ha már sok, egy bizonyos ideje ott van a csapatnál, nem biztos, hogy szeretné ezt a szerepet, de mondjuk például Szappanos Péter kifejezetten ha lehet így fogalmazni, lubickolt ebben, tehát ő sem problémázott ezen, de talán Gundel Takács esetében meg az első alkalom miatt semmilyen tekintetben ő nem lógott ki. Bár csak azért kérdezem, mert egy picit ugye fölmerült Dibusz Dénes hiányában volt, aki nagyon kiforgatta ezt, és ez a ló nincs jó a szamár is butasággal próbálta könni, de szerintem ez nagyon-nagyon buta gondolat.
11: Nem kéne szerintem ebbe az irányba elmenni, de szerintem legyünk büszkék azokra, akiket beválogatnak, fogadjuk tisztelettel a döntéseket. És hogy ez kire esik, az éppenséggel a hatáskörök feladata. Hát természetesen, aki ismeri a Bencét, az tudja, hogy milyen emberrel állunk szemben, ő is helyén kezeli a dolgokat, fiatal kora óta, amikor oda került hozzánk, akkor is még egy, hát egy gyenge szárnyakon álló kis madár volt, akinek azért a testalkatát nagyon át kellett dolgozni, meg hosszú időnek kell telteni ahhoz, hogy ilyen szinten tudjon védeni, amilyen teljesítményeket mostanában nyújt. Ez azért nagyon sok munkának a gyümölcse, ez azóta alakult ki, és azokkal a lehetőségekkel, ahol őt mindig ellátták a mérkőzés percekkel, onnantól jött. Én ezt elővetítettem már, tehát beszélgettünk már a Gergővel elég sokat erről, Olasz Gerivel, és már
12: mai akkor... Mai műsorunk szerkesztője, igen?
11: Igen. Korábban, tehát már majdnem egy évvel ezelőtt, amikor az Zalaegerszegben futott egy fél évvel ezelőtt, és akkor futott egy jó kört, akkor mentek itt a húzavonák, én azt mondtam, akkor, hogy egyáltalán nem fog meglepődni, ha közeljövőben meghívót fog kapni. Most ez természetesen megtörtént, az ember boldog, kihúzza magát, mert azért mégiscsak egy Tóth Balázs, Mécsi Ármin és egy Gundel Takács Bence időszakosan, hosszabb, rövidebb ideig azért a kezünk alatt pallérozódott. Örülünk neki, kirakjuk az ablakba, de ettől még a honlapi munka nem lesz könnyebb.
12: Így van. Mit szólt Bence, hogy kérlek segíts, hogy amit fel lehet ebből fedni, hogy fogadta ő maga a meghívót, amikor beszéltetek, mi volt az ő első reakciója? Mennyire fejtettük meg jól, vagy mennyire vagyunk jó nyomon, amikor azt mondtam, ugye itt példaként azt hoztam fel, hogy mi oda jutottunk, hogy szerintünk szárnyalt, amikor megtudta, hogy neki is be kell költözni a Telkiba az edzőtáborban.
11: Nagyon rövid üzenetváltás volt, nem szeretem...
12: Boldog vagy? Igen.
11: Nem, hát ugye természetesen a gratuláció először, másodszorban, ugye, tehát igen, örülök neki ennyi idő után, és eljött a te időd, és megkaptad a lehetőséget. Ez most így visszatérve egy kicsit a harmadik számú feladatára, aki természetesen, akit először hívnak meg, ugye azokkal a reményekkel, hogy a keretben van. Ez korábban nem volt így, visszautalok a saját időszakomra, amikor volt egy aránylag jó évem, és akkor ugye még csak két kapust hívtak meg az edzőtáborban, nem volt ez a trend, hogy három kapussal dolgoznak, és akkor tartalékként jelölték meg a harmadik. Egyszer az én nevem is oda került erre a listára. Nagyon boldog voltam, ugye az ember nem kívánja azt, hogy a másik kettőnek bármilyen problémája van.
12: Ez ki, Petri Zsolta küzdöttél akkor?
11: Ez akkor a Brockhauser Pisti volt, illetve emlékezetem szerint vagy a Petri Zsolti volt, vagy Kosztelni, nem tudom most így.
12: Nagyságrendileg időben, igen ott vagyunk. Igen.
11: Teljesen, de hogy az egy más lelkület. Tudni kell, hogy miért mész be, tudni kell, hogy kiket kell segítened, tudni kell, hogy milyen helyre kerülsz be, mik a te feladataid, és ahogy én ismerem a Kavicsot, a Köves Halvi Pistát, a kapus edzőt, illetve a stábtagokat, szövkapot, azok feketén-fehéren ezt a dolgot letisztázták vele, tehát, és hát nem is lehet más ebben a szempontból az ő útja, hogy tisztelettel, becsülettel ezt a dolgot elfogadja és helyén kezeli.
12: Mitring István, a Puskás Akadémia kapus edzője a vendégünk itt a Nemzeti Sportrádió stúdiójában, pedig beszéltünk már röviden, de majd még egyébként kitérünk a hölgyekre is, ha már női mérkőzésről, az Astra elleni kupa mérkőzésről érkeztél ide hozzánk a stúdióba, de mégiscsak beszélgetésünk alapját a magyar felnőtt férfi labdarúgó válogatott adja, mind a három kapus részben, egészben, rövidebb, hosszabb ideig, de Puskás Akadémia nevelés. Pécsi Ármin természetesen, amikor Liverpoolba került, akkor egyik pillanatról a másikra nagyon nagy sztár lett, mindenki kíváncsi volt arra, hogy Pécsi Ármin honnan indult, hogy indult. én most azt látom azért, és nem csak Pécsi Árminról szól ez a történet, de akkor, amikor mondjuk jött a grúzok elleni mérkőzés Szoboszlai Dominikkal, Kerkezzel, hogy azért csak volt nálunk három, oké, hogy náluk is volt egy, aki egyébként sajnos most pont még jelen pillanatban Ármin előtt van a sorban, ugye Mamardasvili személyében, de hát úgy nőttem fel a korosztályomnak ez a sajátja, hogy nem nagyon, nem az, hogy három, hát egy sem nagyon. Tehát amikor Németh Krisztián, Gulácsi Péter oda került, messze nem kaptak ekkora szerepet, vagy ilyen lehetőséget, mint ami Kerkeznek, vagy Szoboszlainak jut. Szóval én inkább innen közelítem meg ezt a dolgot. Mennyire kell, vagy hogyan nézette ezt, mennyire lehet ezt így nézni, kell így nézni, nem így kell nézni, tehát hogy persze ez egy nagyon nagy dolog, hogy ott van, de a teljesen természetes fejlődési folyamat, hogy most per pillanat a Liverpool kötelékéhez tartozik, de nem ott, hanem ugye Ausztriában szerepel.
11: Ugye ez indul onnan, hogy mibe gondolkodtak a szerződéskötéskor. Ugye 5 éves szerződésről beszélünk, amiben ennek teljesen a fázisai le voltak előre vetítve, tehát oda volt írva. Mi is kimentünk, volt kapusedző kollégáimmal, a mostaniakkal is. Kimentünk, szépen fölültünk a repülőre, elmentünk, Ármin, Tóth Balázs, Manchester, mind a kettő ott lakik, meglátogattuk őket, és beszélgettünk bizonyos dolgokról. Persze, akkor is a büszkeség vezérelt minket, de azért tudtuk azt, hogy milyen helyre megy, mi az a nagyságrend, amit neki majd ott munkával el kell érnie,

0: lényeg, hogy ennek az ellenkezőjéből sokkal többet lehet hallani, vagy gondolom láttál te is, amikor nem a realitások talaján mozog valaki. Tehát, hogy ez, hogy az oda akarok kiukadni, hogy ez mennyire nekem örömteli hallani, de hogy ez mennyire nagyon fontos, mert anélkül, ha nem látod reálisan a helyzetedet, akkor nem működik, vagy nem megy ez a dolog.
1: Egyetlen példát tudok ide gyorsan felhozni. Most egy éve vissza hívtam egy... Hát mi öreg diáknak hívjuk egy kapust, akiből ugye kapus edző lett, és ez aktuálisan éppen a Tóth Balázsnak az akkori partnere, a 97-es születési korosztályunknak a Boros Renátó nevezetű másik kapusa volt, aki a akkori utánpótlás válogatottaknak U16-os korig az első számú kapusa volt, a Balázs pedig még egyelőre szóba se került. Tehát itt ezek a dolgok, hogy jött elő a Balázsnak a tehetsége, mikor fejlődött annyit, tehát ez az utánpótlás kör egy olyan időszak, amikor rengeteget változnak a gyerekek, és mire elérik a felnőtt kort, mire amikor a felnőtt korosztályba belépnek, akkor mérik a tyúkokat, ugye számolják, és így van. Tehát, és akkor tudjuk megmondani azt, hogy ez a munka, ez hova futott ki. Nem mindenkinél van ez a realitás meg. Mert beszélhetünk szülőkről, beszélhetünk játékosokról.
0: Talán a szülőktől foly, nem a passzáció.
1: Nem feltétlen. Tehát azt kell mondanom, hogy az utóbbi időben akikkel szerencsére engem összehozott a sors, és nagyon sokat beszélgetek azokkal a szülőkkel, akiknek a kapusai nálunk vannak, teljesen tisztán látják ezeket a helyzeteket. Van egy-kettő, aki már egy bizonyos kor után, hogy elgel, miért nem kapott lehetőséget, de hát ugye eljön az az idő, amikor patika mérlegre kell tennünk őket, és kell hoznunk olyan döntéseket, hogy marad-e tovább nálunk, tudja ezt a korosztályt, a következő korosztályt továbbvinni, vagy nem. Esélye lesz-e, tehát ezt útközben kell nekünk megmondani az ő fejlődési stádium közepette, hogy meglátja az ember benne azt a potenciát, hogy ugye a felnőtt csapatban, illetve nemzetközi szinten olyan játékosok lesznek. Az Ármin esetében hát nagy levegőt veszek, mert ugye elég sok kapussal összehozott a sors a fejlesztési ciklus ideje alatt, 20 év alatt, nem kell neveket mondanom, de azért amikor egy 14 éves kapus oda kerül hozzánk Győrből, egy kis szemtelenül csenevész, állandóan mosolygós, hatalmas munkakedvű, rettentő vidám srác, akiben olyan alapképességek vannak, hogy higgyétek el, hogy nem tudtam ezt mondani a Balázsra annak idején. Tehetség benne volt, tehát látod a potenciát benne, de az Ármin az olyan dolgokat tudott, és olyan dolgokat látott már mint a pályán. Úgy érzem azt, hogy vizuális látás, etc. a játékhelyzeteknek a megoldás elővétezés, most sorolhatnám, de nem akarok belemenni, csak hogy az Árvinnak volt az az a képessége, ami túlszárnyat mindenkin már fiatalon.
0: És hát még mindig számtalanul fiatal.
1: Én teljes mértékben megdöbbentem, és ezt mindenhol elmondom, ezt most itt is el fogom mondani, mondtam neki, szemtől szembe, édesapja, édesanyja életében, kikérem magamnak, hogy ez a gyerek 15 évesen ilyen képességekkel rendelkezzen. Még mindig az ember ilyenkor visszafuttatja a saját karrierjét, és nézi, hogy én felnőtt szinten tanultam meg ilyen dolgokat. Tehát bezárója, bezárva más világ volt, etc. más lehetőség. Ettől függetlenül ez a gyerek úgy jött oda, hogy majdnem csak megmutatta a magasabb korosztályú kapusoknak, hogy ilyen példaértékű gyakorlatokat, illetve mérkőzés helyzeteket.
0: A stúdióban továbbra is vendégünk Mitring István, a Puskás Akadémia kapus edzője. Témánk, az a beszélgetésünk fő vezérfonala az, hogy a magyar felnőtt férfi válogatott mindhárom jelenleg keretben lévő kapusa részben, egészben, hosszabb, rövidebb ideig, de a Puskás Akadémián megfordult István kezei alatt is. Egyébként két kapusról ejtettünk már szót, Gundel Takács Bencéről, illetve Pécsi Árminról. Jöjjön most a magyar, illetve hát érintőlegesen a magyar csapat jelenlegi első számú kapusáról, Tóth Balázsról is. Ami engem most nagyon foglalkoztat, mit tudsz arról, mennyit beszéltél, beszéltetek-e, Balázs hogy éli meg az elmúlt helyzet, az elmúlt időszakból azt a helyzetet, hogy késztényként kezelték, nagyon sokan összeboronálták a Celticekkel, arról szóltak a sajtóhírek, hogy ha és amennyiben a BL főtáblára, ligaszakaszba jut a

0: Celtic akkor megy. Mindenki ismeri a forgatókönyvet. A Linz ellen a 4 gólos összesített előny is kevés volt a skót csapat számára. Ez a húzavona, anélkül, hogy most csapatnevekbe belemennénk, szóval ezt kívülállóként végig sorolni is nehéz volt, hogy minden csapatnevet jókor mondjak meg, jó helyre tegyek. Hát még, ha ez tényleg igaz, és ezt át kellett élnie, meg kellett élnie, volt-e bármilyen megpróbáltatása, mondom, csapatneveket, Isten őriz, hogy bármit mondjál az elmúlt időszakból, mert a teljesítményen szerencsére semmi nem érződik, vagy látszódik.
1: Ezek a srácok profik, tehát tisztában vannak vele, hogy mik történhetnek, mik azok a lehetőségek, amik az ő életükbe jöhetnek. Természetesen a média feldobja ezeket, a média felkarolja a témát, a média lehetőségekről beszél, aztán csak akkor tényekről, amikor már tényleg oda kerül a sor. Erről nem beszéltünk, de tudatosan nem beszélek ebbe az időszakba velük, nem kérdezek, tájékozódom, olyan embereknek a véleményét kérem ki, akik ebben aktuálisan tudnak valami információt mondani, csúnyán fogom mondani, semmi közöm hozzá. Annyi, hogy ugye az ember azért a lelkét ápolgatja, meg simogatja az, hogy milyen lehetőségeket tartogat neki még az élet, de itt ügynökségek munkájáról, lehetőségek, csapatnevek, úgy, hogy te is mondod, nem fogom megkérdezni, nem, ez nem az én dolgom. Én érzésekről szoktam velük beszélgetni, lehetőségekről, amik aztán utána feldobják úgyis azt a témát, hogy amerre a beszélgetés mindig el szokott kanyarodni.
0: Mitring István nem először jár itt nálunk a Nemzeti Sportrádió stúdiójában, készültünk neked egy jófajta merénylettel. Tavaly ugyanígy itt ültél, és tettél, hát nem mondom, hogy egy jóslatot, de hogy az alsan szerintem, hogy jönnek az SMS-ek a 06-30-55-55-605-re, hogy a Lotto 5-össel kapcsolatban is kellene, hogy nyilatkozzál, hallgassuk csak meg, hogy miről van szó.
2: Pécsi Armin jelenleg a Szélesi Zoltán irányította a 21-es válogatott kapuját őrzi rendszeresen, Tóth Balázs pedig mostanában a válogatott nagyon megbízható kapusa, bár Dibus sérülése is kellett ahhoz, hogy Marco Rossi kezdőként számítson rá, de ettől függetlenül nagyon stabil teljesítmény nyújtott. El tudod azt képzelni, hogy a jövőben esetleg Tóth Balázs első számú kapusa lesz a válogatottnak, és esetleg Pécsi Armin lesz ott mögötte a cseréjeként?
3: Hát a jövőkép ezt sugallja, tehát, de azért nem mondjunk le azokról a kapusokról, akik még itt azért egy Demierről, egy Szapponosról, tehát akik szóba jöhetnek. Tehát itt most ezt nagyon nehéz kijelenteni, ki az első számú kapus. Persze, gyönyörű kép lenne, igen, elmennék telkébe, fotózkodnék velük, nagyon jó dolog lenne, ki tudná az ember rakni a falra, de itt már nem lehet ennyi, tehát nem lehet lelkezni, lelketlenül szurkolni. Tehát nem lehet azt kívánni, hogy a másiknak ne sikerüljön. Itt már Magyarország van, itt már magyar csapat van, tehát itt a csapatnak kell szurkolni, az egységnek, az eredményeknek, és ha ennek részese a Balázs és az Armin, hát akkor örüljünk neki, tapsoljunk, hajrá magyarok!
0: Hajrá magyarok, ez vitán felülál. Nos, készült a fotó, és ha készült fotó, hova került a fotó?
1: Hát készült fotó, természetesen vettem a fáradtságot, meg hát azért a büszkeségem és azért csorbát szenvedett volna, ha nem lettünk volna. Hát természetesen ugye, amikor voltunk kínálunk, akkor több fotó is készült, közös kép, közös kollégákkal, akik érintették az ő útjaikat, és kapusedzőik voltak. Illetve hát ugye Telkibe is közös fotó, tehát ezek kim vannak, tehát azon a dicsőség táblán, ami
0: így
1: otthon
0: kezdtük, ugye,
1: nagyon, nagyon privát, igen, de így hát van. Ez azért melengeti a lelkünket.
0: Így van, az meg aztán gondolom pláne, hogy a grúzok ellen kapott gól nélkül sikerült lehozni, sőt, hogyha az északírek elleni pontszerzést nézem, akkor 2 mérkőzés sikerült kapott gól nélkül lehozni, és az ukránok ellen is ugye nagyon egy ilyen egygólos meccs volt. Mit jelent egy kapus lelkének? Nem csak Tóth Balázsnak, nyilván ha egy kicsit mesélsz róla, azt megköszönöm, hogy esetleg ő mennyire lelkis, nem lelkis, de úgy általánosságban az edzők szeretik ezt hangsúlyozni, hogy nagyon fontos, hogyha kapott gól nélkül lehozunk egy meccset. Itt azért szerintem ezen belül a kapus, ami mindig egy speciális pozíció azokban a csapatsportágokban, ahol van kapus, hatványozottan. Mit jelent az, hogy tényleg 2 meccs lement most kapott gól nélkül, és ezen a 2 meccsen 4 pont?
1: Itt én kiegészíteném avval, hogy 3 mérkőzés, 1 kapott gól. Tehát azért, ha a felnőtt szintet nézzük, ezeket a válogatott statisztikákat, akkor 3 nemzetközi mérkőzés, 1 kapott góllal, az rettentő jó statisztika. Ugye ez dicséri azért az egész csapatot, dicséri azokat, akik játszottak ezeken a mérkőzéseken. A kapus persze mindenféleképpen ebből a szempontból örül. Bosszankodik, hogy ez az egy gól, az igen, miért tudott bemenni, megvan az oka, szerintem túllépnek rajta, ők ennél sokkal komolyabb játékosok, hogy rágódjanak rajta. A 2 kapott gól nélküli meccs, az pedig mondjuk nagyon jó jel a következő mérkőzésekre. Természetesen ugye tudjuk, Márton Gabi, hallottam útközben, szépen kifejtette, hogy hány játékos, hogy forgatják őket, miért.
0: Tehát muszáj, ugye, mert egyébként ilyen az, ezért nem, tehát te sokkal több mindent megéltél, mint én kívülről nézve is, de azért ez, hogy 4 meccset le kell játszani, nem egész 2 hét alatt, mert azért ez ugye pénteken volt 1 hete, hogy péntektől péntekig lement ugye 3 meccs hétfőn, most a grúzok elleni péntekhez képesti hétfőre jön a 4., tehát ez nincs teljes 2 hét, oké, a találkozóval, vagy az első találkozóhoz képest lesz ez 2 hét. Ez brutálisan nagy
1: szám. Ez A-válogatott szinten egy olyan, mintha egy csapat, egy klubcsapat elmenne egy tornára, és 2 naponta játszana a mérkőzéseket, és ugye ennek természetesen tétje van, mert csoportban olyan helyen kell lenni, átsorsolnak egyikkel, másikba, keresztbe kell játszani, aztán utána döntő, helyosztó, etc. etc. Tehát ez egy kicsit így néz ki az én szememmel, teljesíteni kell, eredményt kell hozni, és ebben a kapott gólok száma nagyon sokat befolyásol. Most ugye itt tudunk beszélni 3 meccsből 1, én nagyon bízom benne, hogy megmarad ez a tendencia, azért látni a csapaton azt az agilitást, azt a védekezési struktúrát, amivel szerintem egy ilyen hatékony védekezési rendszerben óriási szerepe van a Balázsnak, mivel őneki vannak kifejezetten jó tulajdonságai, ez a magasan védekezős, hosszú labdára kiérőt, tehát láttuk. Én mintának beküldtem a gyerekeknek a csoportokba, korosztályos csoportokba, hogy tessék megnézni a visszajátszást, tessék ebből tanulni valamit, hogy milyen pozícióba, hol kell állni, milyen labdákra, hogy lehet kiérni. Amikor nem érek ki a labdára, a védésre utalok, akkor milyen pozíciót veszek fel, és abból hogy tudok hárítani. Tehát ezek egy rettentő jó oktatófilmek. Tehát ennél nincs jobb. Az a mérkőzés jeleneteknél, kapus jeleneteknél az én szakmában nincsen jobb oktatóanyag. Tehát gyakorolhatunk bármit, de amikor mérkőzés helyzetben, téthelyzetben valaki megvalósít egy olyat, amit mi különböző helyzetekben próbálunk gyakorlattá tenni, az a világ legjobb oktatófilm.
0: Szokták volt mondani, hogy úgy kezdődik a történet, hogy védj egy jó kapust, itt most 3 kiváló kapusról is beszéltünk, de hát mit sem ér a jó kapus teljesítmény, a kevés kapott gól, ha elől a támadók nem hozzák magukat. Ugye szerencsére most, igaz, ha nem is egy támadó, mert azért Kerkez Milos mindennek nevezném, csak vérbeli csatárnak nem, de nem akarom elviccelni a dolgot. Sikerült nyerni Georgia, lánykori nevén Grúzia ellen. Mit jelent ez a győzelem a te szemüvegeden keresztül nézve? Nem akarok túl nagy szavakat használni, meg elcsépelni kifejezéseket, hogy sorsdöntő volt, meg létfontosságú volt, de tény és való, hogy nagyon nagy jelentőséggel bírt, és kell, hogy löketet adjon itt most a hétfői Ukrajna elleni mérkőzésre. Mekkorát, milyen volt szerinted a grúzok
1: ellen? Természetesen ez jó alap, tehát megérzük, 4 pontunk van nekik is, jön egy olyan mérkőzés, ami...
0: Egy kiki meccs,
1: játszunk, szerintem idegenben kicsit más taktikát fognak alkalmazni, de ez csak az én tippem, játszanak olyat, amilyet szeretnének, én teljes mértékben csak arra fókuszálok, hogy ezt a kapus hogy tudja megoldani, ezt a Balázs hogy tudja átvinni mérkőzés helyzetbe. Aztán igen, a pontszerzés. Tehát az fog eldönteni. Még egy osztázós helyezés is azért. Én azt mondom, hogy igen, nem játszunk, nem rugunk X gólokat, na és akkor mi van? Tehát erre szokták azt mondani, ne kapjunk. Aztán majd a csapat eldönti. 1 góllal lehet mérkőzéseket nyerni. Nagyon sok ilyen edzőt tudnék idézni, hogy nem érdekel mi engem, hogy nem rugunk gólt, ne kapjunk. És innen indul ki minden.
0: Női focival kezdtünk, zárjunk egy picit, ha nem is csak a Puskás Akadémia női részlegével, de úgy egyáltalán általánosságban véve, hogy mi a helyzet most nálatok. Az új Pécsi Ármin, az új Tóth Balázs föltűnt-e már? Látjátok a horizonton, hogy kik érkeznek, hogy álltok kapusfronton, akár a fiúknál, akár a lányoknál. Most, hogyha a női kupameccsből érkezve indultunk ki, vagy a beszélgetésünk onnan indult, a lányoknál is óriási tömörülés van. Tehát, hogy az utóbbi évek talán legkiegyensúlyozottabb bajnoksága lehet azzal, hogy például az eddig veretlen Fradi ugye kikapott Győrben, most a Puskás eljutott hosszú idő után, nagyon szerettétek volna már, ugye az előző idény végén bajnoki döntőt játszott a csapat, az MTK szeretne oda visszatérni, és akkor most felsoroltam azt a négyet, aki jó eséllyel ott lesz, és akkor érkezik az Újpest surranó pálya, most a hölgyekről beszélek, akik meg nagyon komoly terveket szövegetnek. Ez a nőknél. A fiúknál is ott is azért komoly átrendeződések, még akkor is, hogyha megint nagyon sokan teljesen egyértelművé, vagy egyértelműnek veszik a Fradi helyzetét, azért azt végig is kell tudni vinni, ezt az előző idény bebizonyította, ott ugye a győriek be tudták bizonyítani, hogy ez nem annyira egyszerű, mint amilyennek tűnik. Mi a helyzet a fiúknál, mi a helyzet a lányoknál?
1: Kezdjük a fiúknál, már csak azért is, mert ugye sokkal több korosztályuk van. Ugye a lányoknál versenykorosztályok vannak, 15, 17, 19 és felnőtt csapat. A fiúknál ennél több, 14, 15, 16, 19 és van MB3-as vagy felnőtt csapat. Ebben mindenkinek, ha most így beleszámolom az összes versenyeztető közeget, tehát most nem feltétlen a azokat a kiemelt csapatokat, akikkel mi játszunk, ugye rengeteg kapusuk van. Tehát ott minimum 2 vagy 3 kapus korosztályonként ki hogy gondolkodik különböző szinteken, nagyon sok tehetség van. Tehát én minden korosztály mérkőzésére járok, próbálom úgy beosztani az időmet, és a kollégákkal, akik hozzám tartoznak, a kapusedzői csoportban, mint vezető, tehát beosztom azt, hogy ők hova menjenek keresztbe, lássuk egymás kapusait, mondjunk erről a véleményt, alkossunk utána közösen értékelést róla fél évente, de látnunk kell, beszélnünk kell velük, beszélnünk kell a szülőkkel, látjuk ellenfél kapusait, kijárunk nemzetközi mérkőzésekre, itt és most kimerem jelenteni, hogy nagyon jó háttér kapusaink vannak, akik,
0: és lesznek, ezt vigyázz, mert ezt megint elő tudjuk majd szedni egy év múlva.
1: Vegyétek elő, én nekem a hátam elég sok mindent elbír, tehát ha nem lesz igazam, akkor bejövök, és szint vallok, hogy miért nem lett az, de nem tudom azt mondani, de hogy nem, mert annyi jó képességű kapust
0: látok,
1: hogy teljes mértékben bizonyos vagyok abban, hogy ostromolni fogják ezeket a srácokat hátulról, ezek a srácok ügynökségek figyelmét keltik fel, ezek a srácok külföldre fognak kerülni, ezekre leszünk még nagyon büszkék, és szerintem rettentő jó konkurenciája lesznek a mostani generációnak, aki a 2021-ben. Azért most ugye van egy Lehockink, van egy 2006-os, van egy 2007-es Bozónk, akik szintén válogatott kerettagot, tehát ott úgymond ebben egy picit az ember, mert én azt szoktam mondani, hogy kiviszem a párnát, hátradőlök és nézem, ahogy játszanak. Ez nincs mindig így természetesen, de hogy most egy picit a lányokat is érintsem, nagyon sokat tesznek érte, nagyon nagy fejlődésem ment keresztül. Én amióta a Puskás Akadémián elindult a női képzés, én azóta veszek részt benne, és büszkén veszek részt, és büszkén hordom a rózsaszín felsőt, mert látom bennük azt a talentumot, akivel érdemes dolgozni.
0: És ez szintén jó, hogy mondod, és bocsánat, egy pillanatra közbeszólok, ugye nagyon látva például most a legutóbbi Európa-bajnokságot, a Svájcba teltházas meccsekkel, vagy látva egy El Clásicót, még a Camp Nou átépítés előtt 90 ezeren kimennek egy női meccs, addig nálunk ugye ez még ezekhez a szintekhez képest gyerekcipőben jár, úgy, hogy ahonnan mondjuk 10-15 évvel ezelőtt indult, ahhoz képest óriásit fejlődött, de az elfogadottsága itthon még azért mindig kicsi.
1: Én kimerem jelenteni, barátaim nem feltétlenül vannak velem egy tértésben ezen a véleményen, de én büszke vagyok arra, hogy ennek a női képzésnek a részese vagyok, és vezetem ott is a kapuskézést. És nem tudok másképp, mert látom a lányokat, látom a csajokat, látom, hogy fejlődnek, látom, hogy hasonlítgatják magukat a fiúkhoz. Természetesen tisztánlátás nekik is kell, mert nem velük a fiúkkal kell versenyezniük, hanem a hasonló szőrű, hasonló korú női kapusokkal. Látják azokat a nemzetközi mérkőzéseket, szerencsés helyzetben vagyunk, mert elértünk, azért mi is oda játszottunk már kupadöntőt, azért ez 6-8 éves klub történelmi szegmensében azért elég jó látkép, hogy kupadöntőt játszottunk, bajnoki döntőt játszottunk, nem nyertünk még trófeát, de az idővel szerintem még játszani fog. Most azért a lehetőségeink, tehát egy picit ebben a szempontból mások, több a konkurencia, ugye te is mondtad, az Újpest bejöttét erősödnek.
0: De ez csak jó egyébként, csak nem?
1: Ez tehát, jó, ez jobb meccseket játszunk.
0: Így van,
1: jobb,
0: ezt akartam jobb mondani, hogy ez előrébb viszi.
1: Ez nagyon jó, ez a playoff, amit most kitaláltak, hogy a felsőbb csapatok egymással játszanak.
0: Bocsánat, mondjuk el csak, hogy azok, akik nem jártasak a női labdarúgás berkein belül, 12 csapatos az első osztály, és eddig bajnoki döntő, illetve bajnoki bronzmérkőzéssel zárultak a küzdelmek. Most az alapszakasz végén 3-4-es csoportra osztják majd a bajnokságban küzdőket. Lesz egy felső négyes, lesz egy úgynevezett középső négyes, és akik a bennmaradásért mennek, ott az élet-halál harc pedig az alsó négyesben.
1: Egy picit a szemléletet akarom csak így érzékeltetni, ha már itt vagyunk, és itt ezek a mikrofon előttem, hogy... ugye utánpótláskor teljesen más, mint a felnőtt kor. Utánpótláskorban abban a szemléletben dolgozunk, nem érdekel, hogy kikapunk, nem érdekel, hogy hány gólt kapunk.
0: Ez az is érdekel, nagyon ritka, az érdekel,
1: engem speciál, az érdekel, tudom, hogy konfliktusom van, meg néha nem szeretnek, mikor ilyeneket mondok, hogy elmennek a csapatok, kapjatok gólt. Azért kapjatok gólt, hogy én tudjak velük miről beszélni, legyenek szituációk, legyenek olyan akciójelenetek, amit én ki tudok velük elemezni, és azt tudom mondani, hogy ezt jól, rosszul csináltad. Ez utánpótlás, felnőtt más, természetesen pontokért, bajnoki trófeákért, egyszer kupa trófeákért játszanak, de ez ugyanúgy aktuális a fiúknál is. Tehát ez szerintem megerősíti azt, hogy jó úton járunk ebből a képzéssel.
0: Minden jónak vége szakad egyszer, nincs ez másként a mai körkapcsolással sem. Mitring Istvánt hallottuk az elmúlt percekben a Puskás Akadémia kapus edzőjével, rengeteg témát sikerült érinteni. Hamarosan jön a Sportvilág Nyágúi Gergelyel, a mai műsor szerkesztője Olasz Gergő volt, a technikáért pedig Egréder István felelt. A Sportvilágot követően pedig majd élő műsorra legközelebb holnap reggel 6 órakor a Sportreggelben jelentkezünk. Adásunk visszahallgatható a mediaclick.hu weboldalon. Kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, szép estét mindenkinek, ami még hátra van a hétvégéből. Németh Kornélt hallották.
4: Ez volt a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Kezdje a napot a Nemzeti Sport Rádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sport Rádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak.

0: Ez a Sportvilág.
1: Rossi szerint az eddigi összkép pozitív, holnap jöhet ismét Ukrajna. Helyezetlenül zártak dzsúdósaink a világbajnokság nyitónapján. Max Verstappen idei első győzelmét aratta a Bahreini Grand Prix. A hangmérnök Lajer Rita nevében is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágúi Gergely. A holnap esti Ukrajna-Magyarország Nemzetek Ligája összecsapás felvezetéseként megtartotta a magyar válogatott szokásos mérkőzés előtti sajtótájékoztatóját Nagyszombatban. Ezen Marco Rossi, a magyarok szövetségi kapitánya elmondta, az összkép pozitív a válogatott eddigi szereplését illetően, ám ez csak akkor ér valamit, ha az ukránok ellen is jó eredményt érünk el. Rossi mellett Csinger Márk képviselte a csapatot, melynek keretét már el is hagyta a sárgalapok miatt eltiltását törtő Kerkez Miros. Többek között erről is kérdezte Péter Ágoston.
2: Márk, 3 meccs, 3 kezdőcsapatbeli szereplés. Jöhet a negyedik?
3: Remélem, igen, meg lesz. Köszönöm a bizalmat. Próbáltam mindig olyan teljesítményt nyújtani, hogy bent tudjak maradni, és szerencsére sikerült is.
2: Bírod a terelést? Mert azért elég sűrű a program.
3: Persze, azért szerintem mindenki megérzi fizikálisan, mert azért másfél hét alatt játszunk 4 meccset, azért az nem kevés, de tudom mondani, hogy szerencsére jó vagyok, egészséges. Persze meglátszódik azért, hogy másokat játszottunk, szerintem mindenkin, de mindenki oda teszi 100%-osan magát.
2: Kulcs szerep hárul rád ebben a 2 hétben, nem is kérdés. Érvezed?
3: Mindenképpen szeretem ezt, nem tagadom. Lehet mondani, hogy nehéz, de másképp nem lehet fejlődni, vagyis állok elébe.
2: Elég keszekuszán alakul a csoportunk. Hogyha az ellenfelek képességeit, játékát nézed, akkor melyik képes leginkább nyomást helyezni a mi kapunkra?
3: Azt mondom, szerintem minden ellenfél erős, mindegyik tudna nyomást helyezni, de azt tudom mondani, hogy a csapatként nagyon jól dolgozunk, főleg védekezésben. Most 1 gólt kaptunk a 3 mérkőzésen, tudom mondani. Már csak ha előrefele a játékban jobbak leszünk, akkor szerintem nincs kérdés.
2: Pontosan 1 gólt kaptunk. Egyet is rúgtunk, de veled beszéljünk az előbbiről. Mitől működik ennyire jól ez a hátsó alakzat?
3: Mindenképpen lehet mondani, hogy az elején azért nem voltunk annyira összeszokva. Úgymond én is új vagyok, de jó társak mellé könnyű beilleszkedni, és tudom mondani, hogy nagyon jó a csapat összhang, ez nagyon fontos, és hogy megértjük egymást a pályán, meg az egész csapat együtt mozog. Ez a legfontosabb, nem csak a védő 4-es, az egész kezdő 11, és szerintem ezért vagyunk jók védekezésben.
2: Hogy érzed magad Vili Orbán mellett, körül, mert elég sokat töltötök mostanában együtt?
3: Tudom mondani, hogy jól érzem magam. El lehet mondani, hogy ilyen játékos mellett nem nehéz kihozni magadból a maximumot, de mindenképpen meg kellett ismernem nekem is őt, őnek is engem, de azt tudom mondani ezzel az eltelt idővel, hogy jó teljesítünk együtt.
2: Oké, a belső védőpáros tehát összecsiszolódott, a széleken viszont kényszerűségből kellett és kell változtatni. Csapatszinten, keretszinten mennyire automatikus ilyenkor az újra rendeződés?
3: Mindenképpen egy nagyon fontos játékos esett ki, de vannak olyan játékosok a csapatban, aki tudják helyettesíteni, mert mindenki úgy fog kérni a mérkőzés, hogy 100%-ot fog letenni. Ha elfáradt 60 perc, akkor van olyan cserénk, aki be tud állni helyette, és szerintem mindenképp jól fogunk szerepelni.
2: Milyen hangulatú összecsapásra számítasz, és milyen hangulatot hozott az öltözőbe az első 3 pont?
3: Örültünk neki, mert megküzdöttünk érte, ha tudom így mondani, minden mérkőzésen úgy mentünk bele, hogy nyerni szeretnénk. Most szerencsére szerencsénk is volt, és szerencsére tudtunk nyerni. Azt várom, ez a mérkőzés szintén sok néző előtt, sok magyar szurkolón, sokan fognak minket támogatni, és ugyanaz úgy fogunk kérni, hogy meg fogunk halni a pályán, minden megteszünk azért, hogy megnyerjük, és remélünk a szerencsés mellénk áll, és akkor nyerni fogunk.
2: Nagyon friss tapasztalataink vannak az ukrán csapattal kapcsolatban. Mi mindent lehet felhasználni annak érdekében, hogy most másként alakuljon?
3: Mindenképpen tudom mondani, az volt az első mérkőzés, de le tudtuk szűrni belőle, amit hibáztunk, mik voltak jók, és a jó dolgokra tudunk építeni, akár védekezésbe, akár támadásba. Az akarattal nem volt probléma, és azt ugyanúgy kihozzuk, és fölkészülünk az ukránokba, akkor nem lesz probléma.
2: Erre az tényleg egyetlen hibára azért rákérdeznék, a kapott gólra. Mennyit foglalkoztatok azzal a szituációval, milyen tanulságai voltak, akár egymás között, akár a stábbal?
3: Megnéztük mérkőzés után, megbeszéltük, hogy ki hibázott, ki hogy hibázott, meg mi volt. Mondták, hogy mérkőzésben benne van, nincs vele probléma, 90 percig kell koncentrálni, és akkor nincs semmi probléma utána.
1: A válogatott jelenlegi keretének mindhárom kapusa a Puskás Akadémia jelenlegi kapusedzőjének, Mitring Istvánnak a keze alatt dolgozott korábban. Többek között erről is kérdezte őt Németh Kornél.
4: A büszkeség, az elégedettség, de nem megelégedettség. Mi az, ami ilyenkor az emberben munkálkodik? Megéltél egy csomó mindent játékosként is, nyilván edzőként, amikor dolgozol, vagy nevelőként, sokkal inkább szerintem talán ez lesz a jó kifejezés. Ennél jobb visszaigazolás alig, ha kell, hogy ott vannak címeresben, és mind a három kisebb-nagyobb időt eltöltött a kezed alatt.
0: Természetesen a büszkeség az első, amire az ember ilyenkor gondol. Látom a posztokat, látom a három kapust Puskás mezben. Nem vagyok az a típus, aki nekiáll ezekkel mindenféle csodát tenni.
4: Én viszont most szent szándékkal rákérdeztem, úgyhogy légy szíves.
0: Köszönöm. Mindenféleképpen az ember természetesen ilyenkor üzen neki. Ugye Gunda Takács Bencének ez volt az első alkalom, hogy meghívták. Rögtön üzentem neki, miután a keretet megláttam, kihirdették. Szerintem legyünk büszkék azokra, akiket beválogatnak. Hát természetesen, aki ismeri a Bencét, az tudja, hogy milyen emberrel állunk szemben. Ő is helyén kezeli a dolgokat. Fiatal kora óta, amikor oda került hozzánk, akkor is még egy, hát egy gyenge szárnyakon álló kis madár volt, akinek azért a testalkatát nagyon át kellett dolgozni, meg hosszú időnek kell eltenni ahhoz, hogy ilyen szinten tudjon védeni, amilyen teljesítményeket mostanában nyújt. Ez azért nagyon sok munkának a gyümölcse, ez azóta alakult ki, és azokkal a lehetőségekkel, ahol őt mindig ellátták a mérkőzés percekkel, onnantól jött. Én ezt elővetítettem már, tehát beszélgettünk már a Gergővel elég sokat erről, Olasz Gerivel, és már
4: mai
0: akkor...
4: Mai műsorunk szerkesztője, igen?
0: Igen. Korábban, tehát már majdnem egy évvel ezelőtt, amikor az Zalaegerszegben futott egy fél évvel ezelőtt, és akkor futott egy jó kört, akkor mentek itt a húzavonák, én azt mondtam, akkor, hogy egyáltalán nem fog meglepődni, ha közeljövőben meghívót fog kapni. Most ez természetesen megtörtént, az ember boldog, kihúzza magát, mert azért mégiscsak egy Tóth Balázs, Pécsi Ármin és egy Gunda Takács Bence időszakosan, hosszabb, rövidebb ideig azért a kezünk alatt pallérozódott. Örülünk neki, kirakjuk az ablakba, de ettől még a holnapi munka nem lesz könnyebb.
4: Mind a három kapus részben, egészben, rövidebb, hosszabb ideig, de Puskás Akadémia nevelés. Pécsi Ármin természetesen, amikor Liverpoolba került, akkor egyik pillanatról a másikra nagyon nagy sztár lett. Mindenki kíváncsi volt arra, hogy Pécsi Ármin honnan indult, hogy indult. Én most azt látom azért, és nem csak Pécsi Árminról szól ez a történet, de akkor, amikor mondjuk jött a grúzok elleni mérkőzés Szoboszlai Dominikkal, Kerkezzel, hogy azért csak volt nálunk három, oké, hogy náluk is volt egy, aki egyébként sajnos most pont még jelen pillanatban Ármin előtt van a sorban, ugye Mamardasvili személyében. Úgy nőttem fel a korosztályomnak ez a sajátja, hogy nem nagyon, nem az, hogy három, hát egy sem nagyon. Tehát amikor német Krisztián Gulácsi Péter oda került, messze nem kaptak ekkora szerepet, vagy ilyen lehetőséget, mint ami Kerkeznek vagy Szoboszlainak jut. Szóval én inkább innen közelítem meg ezt a dolgot. Hogyan nézette ezt, mennyire lehet ezt így nézni, kell így nézni, nem így kell nézni? Tehát, hogy persze ez egy nagyon nagy dolog, hogy ott van, de a teljesen természetes fejlődési folyamat, hogy most per pillanat a Liverpool kötelékéhez tartozik, de nem ott, hanem ugye Ausztriában szerepel.
0: Ugye ez indul onnan, hogy mibe gondolkodtak a szerződéskötéskor. Ugye 5 éves szerződésről beszélünk, amiben ennek teljesen a fázisai le voltak előre vetítve, tehát oda volt írva. Mi is kimentünk, volt kapusedző kollégáimmal, a mostaniakkal is. Kimentünk, szépen fölültünk a repülőre, elmentünk, Ármin, Tóth Balázs, Manchester, mind a kettő ott lakik, meglátogattuk őket, és beszélgettünk bizonyos dolgokról. Persze, akkor is a büszkeség vezérelt minket, de azért tudtuk azt, hogy milyen helyre megy, mi az a nagyságrend, amit neki majd ott munkával el kell érnie, és hogy ez a projekt, amit ugye a menedzsment tett neki az asztalra, ugye én beszélek mindegyik játékosnak a szüleivel is néha, és ugye rákérdez az ember, akkor a realitások talaján van mindenki.
4: Két kapusról ejtettünk már szót, Gunda Takács Bencéről, illetve Pécsi Árminról. Jöjjön most a magyar, illetve hát érintőlegesen a magyar csapat jelenlegi első számú kapusáról, Tóth Balázsról is. Ami engem most nagyon foglalkoztat, mit tudsz arról, mennyit beszéltél, beszéltetek-e, Balázs hogy éli meg az elmúlt időszakból azt a helyzetet, hogy késztényként kezelték, nagyon sokan összeboronálták a Celticekkel, arról szóltak a sajtóhírek, hogy ha és amennyiben a BL főtáblára liga szakaszba jut a Celtic, akkor megy. Mindenki ismeri a forgatókönyvet. A Linz ellen a 4 gólos összesített előny is kevés volt a skót csapat számára. Ez a húzavona, anélkül, hogy most csapatnevekbe belemennénk, szóval ezt kívülállóként végig sorolni is nehéz volt, hogy minden csapatnevet jókor mondjak meg, jó helyre tegyek. Hát még, ha ez tényleg igaz, és ezt át kellett élnie, meg kellett élnie, volt-e bármilyen megpróbáltatása, mondom, csapatneveket, Isten őriz, hogy bármit mondjál az elmúlt időszakból, mert a teljesítményén szerencsére semmi nem érződik, vagy látszódik.
0: Ezek a srácok profik, tehát tisztában vannak vele, hogy mik történhetnek, mik azok a lehetőségek, amik az ő életükbe jöhetnek. Természetesen a média feldobja ezeket, a média felkarolja a témát, a média lehetőségekről beszél, aztán csak akkor tényekről, amikor már tényleg oda kerül a sor. Erről nem beszéltünk, de tudatosan nem beszélek ebbe az időszakba velük, mert nem kérdezek, tájékozódom, olyan embereknek a véleményét kérem ki, akik ebben aktuálisan tudnak valami információt mondani, csúnyán fogom mondani, semmi közöm hozzá. Annyi, hogy ugye az ember azért a lelkét ápolgatja, meg simogatja az, hogy milyen lehetőségeket tartogat neki még az élet, de itt ügynökségek munkájáról, lehetőségek, csapatnevek, úgy, hogy te is mondod, nem fogom megkérdezni, nem, ez nem az én dolgom. Én érzésekről szoktam velük beszélgetni, lehetőségekről, amik aztán utána feldobják úgyis azt a témát, hogy amerre a beszélgetés mindig el szokott kanyarodni.
4: Az meg aztán gondolom pláne, hogy a grúzok ellen kapott gól nélkül sikerült lehozni. Sőt, hogyha az északírek elleni pontszerzést nézem, akkor 2 mérkőzés sikerült kapott gól nélkül lehozni, és az ukránok ellen is ugye nagyon egy ilyen 1 gólos meccs volt. Mit jelent egy kapus lelkének? Nem csak Tóth Balázsnak, nyilván ha egy kicsit mesélsz róla, azt megköszönöm, hogy esetleg ő mennyire lelkis, nem lelkis, de úgy általánosságban az edzők szeretik ezt hangsúlyozni, hogy nagyon fontos, hogyha kapott gól nélkül lehozunk egy meccset. Itt azért szerintem ezen belül a kapus, ami mindig egy speciális pozíció azokban a csapatsportágokban, ahol van kapus, hatványozottan. Mit jelent az, hogy tényleg 2 meccs lement most kapott gól nélkül, és ezen a 2 meccsen 4 pont?
0: Itt én kiegészíteném avval, hogy 3 mérkőzés 1 kapott gól. Tehát azért, ha a felnőtt szintet nézzük ezeket a válogatott statisztikákat, akkor 3 nemzetközi mérkőzés 1 kapott góllal, az rettentő jó statisztika. Ugye ez dicséri azért az egész csapatot, dicséri azokat, akik játszottak ezeken a mérkőzéseken. A kapus persze mindenféleképpen ebben a szempontból örül. Bosszankodik, hogy ez az 1 gól, az igen, miért tudott bemenni, megvan az oka, szerintem túllépnek rajta, ők ennél sokkal komolyabb játékosok, hogy rágódjanak rajta. A 2 kapott gól nélküli meccs, az pedig mondjuk nagyon jó jel a következő mérkőzésekre. Természetesen ugye tudjuk, Márton Gabi, hallottam útközben, szépen kifejtette, hogy hány játékos, hogy forgatják őket. A válogatott szinten egy olyan, mintha egy csapat, egy klubcsapat elmenne egy tornára, és 2 naponta játszaná a mérkőzéseket, és ugye ennek természetesen tétje van, mert csoportban olyan helyen kell lenni, átsorsolnak egyikkel, másikba, keresztbe kell játszani, aztán utána döntő, helyosztó, etc. etc. Tehát egy kicsit így néz ki. Az én szememmel teljesíteni kell, eredményt kell hozni, és ebben a kapott gólok száma nagyon sokat befolyásol. Most ugye itt tudunk beszélni 3 meccsből 1, én nagyon bízom benne, hogy megmarad ez a tendencia, azért látni a csapaton azt az agilitást, azt a védekezési struktúrát, amivel szerintem egy ilyen hatékony védekezési rendszerben óriási szerepe van a Balázsnak, mivel őneki vannak kifejezetten jó tulajdonságai, ez a magasan védekezős, hosszú labdára kiérő, tehát láttuk. Én mintának beküldtem a gyerekeknek a csoportokba, korosztályos csoportokba, hogy tessék megnézni a visszajátszást, tessék ebből tanulni valamit, hogy milyen pozícióba, hol kell állni, milyen labdákra, hogy lehet kiérni. Amikor nem érek ki a labdára, a védésre utalok, akkor milyen pozíciót veszek fel, és abból hogy tudok hárítani. Tehát ezek egy rettentő jó oktatófilmek. Tehát ennél nincs jobb. Az a mérkőzés jeleneteknél, kapus jeleneteknél az én szakmában nincsen jobb oktatóanyag. Tehát gyakorolhatunk bármit, de amikor mérkőzés helyzetben, téthelyzetben valaki megvalósít egy olyat, amit különböző helyzetekben próbálunk gyakorlattá tenni, az a világ legjobb oktatófilmje.
1: És még mindig maradjunk egy kicsit a holnapi ukrán-magyarnál, Mitring István után hallgassák meg, hogy a korábbi válogatott labdarúgó, a Kozár Michelin jelenlegi vezetőedzője, Márton Gábor hogyan értékeli az eddigi Nemzetek Ligája szereplést, különösen az utolsó mérkőzést. A riporter ezúttal is Németh Kornél.
5: Teljesen más Magyarországot láttunk, azt hiszem, a Gruzia ellen, mint az előző két meccsen. Konkrétan az ukránok ellen, ugye a hazai meccset tekintve engem az ukránok lettek meg igazán, a magyarok is azzal, hogy nagyon előrefelé nem voltunk túl veszélyesek, viszont az ukránok nagyon veszélyesek voltak az átmenetben, az engem meglepett, nyilvánvalóan annyira nem ismerem őket, ugye ott azért nem egyszerű a helyzet, de a Grúzia ellen már azt gondolom, hogy nagyon agresszív volt a csapat, rengeteg össze próbálkoztak akár átlövéssel, akár akciókkal, úgyhogy az mindenképpen bizalomra adok ott.
4: Az első félidőben kifejezetten tetszett nekem, én a helyszíni kommentátorként azt mondtam a hallgatóknak is, hogy arról tudok beszámolni, hogy jó volt látni, jó érzés volt látni azt, hogy nagyon hamar, nagyon magasan letámadtak a mieink, és tényleg hiába, hogy idézőjelben csak egy gólos mérkőzés volt, azért látva a korábbi eredményeket ebben a csoportban, vagy éppen azt, hogy a grúzoknak egyébként hozzánk hasonlóan nagyon komoly téttel bírt ugyanez a mérkőzés, én ezen nem csodálkozom. Mekkora önbizalmat, mit adhat ez a magyar srácoknak szerinted? Ugye a negyedik mérkőzés jön ebben az úgynevezett válogatott ablakban, itt azért én azt feltételezem kívülről, hogy ez kell, hogy megerősítse a hitüket abban, hogy nem felejtettek el focizni, és tudják ők ezt jól csinálni.
5: Igen, talán mondjuk most konkrétan az első ukrán meccset veszük, most én a második meccsről, az északi meccsről annyira nem beszélnék. A Grúzia meccsen a nagy különbség az volt, hogy ott azért az ukránok, mondom, nagyon gyorsan voltak az átmenetek, és azért voltak lehetőség és helyzeteik is. A Grúzia ellen ugye, hát most ne arra ugyan senki, de Kvákeszvilá, vagy nem
4: tudom kimondani. Kvárecelia, igen. Ilyen kommentátor barát neve van. Igen.
5: Így van, tehát nagyon nehéz kimondani a nevét, viszont egy rendkívül jó játékosról beszélünk, és azt gondolom, hogy az egyik meghatározó játékos a grúz válogatottnak, főleg a támadásokban. Ő relatíve nagyon jól ki lett kapcsolva, tehát nagyon kevés lehetőséget adtak a grúzoknak. Előre viszont én sem mondom, azt nem lehet azért mondani, hogy a magyaroknak rengeteg helyzete volt, de az abszolút uralták a meccset, tehát igazából én azt gondolom, hogy a gól után nem nagyon forgott veszélyben a győzelem, talán második félre volt egy kisebb időszak, amikor egy kicsit a grúzok úgy nyomtak, megpróbálkoztak, de igazából nem nagy lehetőségeik voltak. Úgyhogy ha a formát nézzük, akkor nyilván mindenképpen ez a grúz volt a három meccsből a legjobb. Nyilván nem csak azért, mert győzelem volt, hanem hogy a játék, meg a meggyőződés, tehát meggyőző volt a játék, inkább úgy mondom. Hát nem lesz könnyű ez az ukránok elleni meccse, mert ők is ugye most éppen egy eléggé sima vereség után vannak, úgyhogy ez nem biztos, hogy jó a válogatottnak, most biztos, hogy ők is jobban odafigyelnek, úgyhogy hát érdekes meccs lesz, azt gondolom, de hát nyilván magyarként magyar győzelmet várunk, ez nem kérdés.
4: Így bizony, gyakorló edzőként hogy állsz ahhoz a kérdéshez, és most egy picit nyilván nem Márko Rossi helyett akarom, hogy mondd meg, vagy hogy bele szólj, akár te, vagy akár én bármilyen álláspontot megfogalmazzak, de mondjuk, hogy ha van egy olyan meccs, ahol nem kap gólt a védelem, akkor gondolom a lehető legkevésbé szívesen nyúl bele az ember, tehát ha már Kváracéliát említetted, Osvát kifejezetten jól muzsikált azon az oldalon, a Fradi jobb hátvédje, ugye, hogy levette a grúzok legnagyobb sztárját, ha lehet így fogalmazni, ugye Tóth Balázs szerepe adott a kapuban. Ugye egy helyen biztos, hogy bele kell nyúlnia majd Márko Rossinak, hiszen Kerkez eltiltás miatt a győztes gólt szerző Kerkez nincs, nem áll rendelkezésre, ő el is hagyta a válogatott edzőtáborát. Adja magát nagyon kézenfekvő, hogy oda akkor Nagy Zsolt, aki most egy sorral előrébb játszott a grúzok ellen, hogy ő kerülhet oda, abba a pozícióba?
5: Igen, hát ez ilyenkor mindig elgondolkodott, hogy edző számára, hogy nyilván ugye van másik balhátvéd is, ugye a Vasasból a doktori, csak aki fiatal, tehát hogy ilyenkor a ilyen helyzetben az edző kinek szavaz bizalmat, nyilván kívülről más mindig mondani valamit, mert nem vagy velük, tehát aki velük van, az nyilván jobban látja, hogy az adott meccsen melyik játékos lenne hatékonyabb, de hát most, hogyha a rutin mellett szólunk, akkor egyértelműen a Zsolt a legegyszerűbb megoldás. De hát majd a szövetségi kapitány eldönti, hogy ki mellett dönt, mondom. Kívülről én már ezt megtanultam, ahogy te is mondtad, gyakorlóedzőként, hogy amikor néz egy másik csapatot, és kívülről nem értesz dolgokat, akkor utána mondjuk adott esetben azzal a csapattal utána dolgozol egyszer te is, akkor néha meg akkor máshogy látod a dolgokat. Tehát belülről azért teljesen más, hogy élik meg az edzők a... jobban ismerik a játékosokat, adott mérkőzés, ugye ki van elemezve, ki az, aki hatékonyabb tud lenni, nyilván akár a védekezésnél, akár a támadásnál, tehát sokféle szempont van. Én azt gondolom, hogy van alternatívája az edzőnek most Rosszinak, úgyhogy majd ő meg eldönti, hogy ki. Én azt gondolom, hogy a Nagy Zsolt a kézenfekvő, mint kívülálló, de hát egy ilyen meccsen azért ez egy fontos meccs, hogyha itt azért nyerni tud a csapat, akkor meg tudja előzni az ukrán válogatott, másrészt van egy marad esélye az első helyre. De hát lehet, attól fiataloktól se kell félni. Nekem egy picit gyors volt a pár NB1-es meccs után beválogatni játékosokat, de hát én vagyok a szövetségi kapitány, úgyhogy biztos, hogy bővel se tudnának rosszat húzni. Egy jó képességű futballistáról van szó. Tehát mondom még egyszer, nem mi vagyunk az edzők.
1: A holnap 20 óra 45 perckor kezdődő Ukrajna-Magyarország találkozót az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti, a Kossuth Rádió műsorán pedig 22 óra 15 perctől követhetik az eseményeket. Ma egyébként 8 mérkőzés rendeztek, illetve rendeznek a Nemzetek Ligája különböző divízióiban. Az A-ligában Görögország-Németország a 92. percben 0-0, Hollandia-Szerbia 95. percben 2-1, 89 perc után Portugália-Norvégia 2-1, illetve a 94. percben Wales-Dánia 0-1. A B-ligában Koszovó-Ausztria 1-1, Írország-Izrael jelenleg 1-1, itt is a 94. percben járunk, míg a D-ben Azerbajdzsán-Litvánia 1-0 és Málta-Andorra 1-0. A folytatásban kosárlabda. Egy mérkőzés maradt már a női NB1-ben, a Diósgyőr a Szekszárdot fogadta. Mindkét gárda győzelemmel kezdte a bajnokságot, hogy ezúttal kiörülhetett, arról Balogh Balázs számol be önöknek.
6: A Diósgyőr nyerte a rangadót, Diósgyőr Szekszárd 74-57. A vendégcsapat kezdett jobban egy 5-0-ás szériával, de utána a Diósgyőr átvette az irányítást, Enabosi volt az, aki remekelt az első játékrészben, ennek is köszönhetően 23-14-re az első negyedet megnyerte a hazai gárda. Azonban hiába volt a 11 pontos előny a hazai csapatnál, a vendégek 33-31-re felzárkóztak, és szoros volt a második negyed. A szünetben 38-36 volt az állás, Enabosi 16, Jányi pedig 14 pontig jutott a hazai, illetve a vendégcsapatnál. Aztán a harmadik negyed álomszerű vendégkezdést hozott, hiszen Dombolya és Tóth is elhelyezett egy-egy triplát a hazaiak gyűrűjében, és megfordították a mérkőzés állását, 42-38 volt ekkor a vendégeknek. Azonban a Diósgyőr nagyon szívósan követte a Szekszárdot, majd meg is fordította ismét a saját javára, a találkozót 51-41 volt, ezt követően pedig fokozatosan húzott el a hazai csapat, köszönhetően annak is, hogy a szekszárdi játékosok talán egy kicsit többet vállalva sorra hagyták ki a tripláikat, ennek köszönhető, hogy a Diósgyőr végül is nagy különbséggel tudott nyerni. A mérkőzésen több jó teljesítményt is láttunk, Enabosi 20 pontot szerzett a találkozón, de a második félidőben Kányási, aki 13 pontig jutott, nyerőembernek bizonyult hazai részről, de Ahotájra is 12 pontot szerzett. Még a vendégeknél Jányi 20 pontot dobott úgy, hogy legalább 6 zicsert kihagyott. Összességében a Diósgyőr a hajrában mutatott remek játékának köszönhetően talán ilyen arányban is megérdemelten nyert. Még egyszer a végeredmény, Diósgyőr Szekszárd 74-57.
1: A mérkőzést követően a hazaiaktól a 12 pontig jutó Ahotájra értékelt Kulcsár Andrásnak.
7: Tudtuk, hogy ez egy nagyon fontos mérkőzés, és szerintem egy nagyon jó lendülettel kezdtük meg a mérkőzést. Ugye kialakítottunk egy nagyobb előnyt, amit sajnos el is vesztettünk, mert a védekezésünk az teljesen összeesett. Viszont a fél időben úgy gondolom, hogy átbeszéltük azt, amit ki kell javítanunk. Összeszedtük magunkat, és szerencsére a negyedik negyedre ismét ki tudtunk alakítani egy kis előnyt, és behozni ezt a győzelmet.
8: Fél időben lehet, hogy átbeszéltétek, de aztán a harmadik negyed eleje az borzasztóan sikerült. Utána viszont csináltatok egy 18-1-es rohanást. Mit sikerült ott megtalálni végül is a harmadik negyedben?
7: Úgy gondolom, hogy csak azt a lendületet kellett megint átkapnunk, amit a meccs elén tudtunk hozni, és a szív és az akarat.
8: Milyen a munka Magyar Gergellyel, milyen ez az átalakuló DVTK, és milyen neked ez az új szerepkör, jóval több játékperc?
7: Én már dolgoztam ugye Gerivel egy együtt tavaly nyáron, szóval én nagyon izgatottan vártam a közös munkát. Nyilván még nagyon az elején vagyunk, de egyelőre szerintem tök pozitív a munka, és majd alakul még a szezon során.
8: És hogyan tudtátok azt feldolgozni, hogy ezúttal nem lesz meg az Euróliga főtábla, hanem idézőjelben csak Európa Kupa?
7: Nyilván nagyon akartuk, és mindent beletettünk, amit tudtunk, és ami volt bennünk aznap, de úgy dölt el, hogy nem nekünk kell az Euróligába menni. Ugyanilyen akarattal fogunk az Európa Kupába is játszani, és megpróbáljuk a legjobbat kihozni belőle.
1: Ahó tájra után most pedig következzen a vendégektől a dupla-dupláig jutó Jáni Zsófia.
8: Nagyon érdekes mérkőzést játszottatok, az első fél időben 30-16-ról még visszajöttetek, sőt fordítottatok is, a végén mégis 17 pontos vereség lett. Miért?
7: Szerintem sajnos nagyon elfáradtunk, mint védekezésben és mint támadásban, sajnos könnyű zicsereket kihagytunk, amiket érvényesítenünk kellett volna, és utána a védekezésben nem álltunk fel rendesen, meg szerintem néha a kizárás is problémánk volt, és ezért könnyű kosarat kaptunk.
8: Már kizárás, óriásit kellett birkóznotok a palánk alatt, például Enabosival, aki szintén csak úgy, mint elérte a 20 pontot. Ez a palánk alatti csata, ez mennyire volt döntő?
7: Nyilván tudtuk, hogy mire kell számítanunk, hogy egy nagyon kemény és fizikális centereik vannak a Miskolcnak, szóval erre készültünk, nyilván próbáltuk felvenni velük a harcot, kisebb-nagyobb sikerrel sikerült is szerintem.
8: És a második negyed végén és a harmadik negyed elején mit találtatok meg, mert ott nagyon sültek a kezeitek, hullottak a triplák?
7: Igen, nyilván az öltözőből úgy jöttünk vissza, hogy aki jobban akar, az fog nyerni. Szerintem bennünk volt ez, de sajnos nem sikerült átlendülnünk ezen végig, teljesen a meccs végéig, szóval nyilván egy csapatként játszottunk, de a végére sajnos elfáradtunk szerintem.
8: És hogyan látod ezt az újjáalakuló Szekszárdot? Az látszik, hogy itt az egész bajnokságban új lapokat osztanak.
7: Igen, szerintem egy nagyon jó csapatunk lesz, nagyon jól összeállunk majd, még egy picit javítanunk el pár hibánkon, de szerintem nagyon jó csapat fogunk alkotni, és sikeres szezonunk lehet.
1: Diós Győr Szekszárd, tehát 74-57, a hazaiak továbbra is hibátlanok, a tolnaiak pedig egy-egy győzelemmel, illetve vereséggel állnak. A női kézilabda NB1-ben ma egy mérkőzésre került sor, ezen az újonc MTK hazai pályán simán 41-19-re verte az ugyancsak újonc vendég Eger együttesét. Az osztrák jégkorongligában az FTC Telekom szétlövés után 4-3-ra kikapott a Bolzánó vendégeként. Az utolsó előtti helyen álló Ferencváros a hatodik idei fellépésén a negyedik vereségét szenvedte el, míg a Bolzánó vezeti a tabellát. A Fehérvár AV19 szintén kikapott, méghozzá 2-0-ás előnyről hosszabbítás után 3-2-re a Pusztertál Völfe otthonában. A székesfehérváriak tizedikek. A jégkorong Erste Ligában Brassó Gyergyói Hoki Klub 3-1, Dunaújváros Budapest Jégkorong Akadémia HC 2-6, Feha 19 Újpest 3-9, DVTK Debrecen büntetők után 4-3. Utóbbi mérkőzés után a két vezetőedzőt, sorrendben a diósgyőri Láda Balást, majd a debreceni Vasztyunin Artomint Török Olivér kérdezte.
9: Kíváncsi vagyok, hogy mit fog mondani az utolsó harmadban, egy picit talán leült az együttes, elhitte, hogy meg lesz ez a találkozó?
10: Nem, egyáltalán nem gondolom így, és szerintem is volt így. Igaz, az történt, hogy mi megdolgoztunk minden gólunkért, küzdöttünk szívvel, lélekkel, és tényleg megérdemelten lőttük a gólt, de nagyon erős ez a Debrecen, és a második gól pont tükrözi azt, hogy szinte óramű pontossággal ők nyomás alatt is a begyakorolt figurákat megjátszák, és elég volt egy-két egyéni hiba. Tehát így azt kell mondanom, hogy ezt a két pontot így megnyertük. Mi nem vártuk azt, hogy itt majd 4-5 góllal megverik ezt a Debrecent, mert elég jó csapat, de tényleg szerintem nagyon jól játszottunk ismét, ez örömteli, és tényleg erre lehet építeni. Amit kértünk és elvártunk, azt megcsináltuk. Úgyhogy kifejezetten közönségszórakoztató mérkőzés volt, reméljük legközelebb még többen jönnek ki, úgyhogy mi nagyon örülünk most ennek a két pontnak.
9: Beszéltünk a mérkőzés elején, hogy nehéz helyzetben van a csapat, a találkozó közben még nehezebb helyzetbe kerül, de ezzel együtt az, hogy pontot sikerül hazavinni, nem Miskolcról, gondolom az örömmel tölti el a vezetőedzőt.
11: Így is fel lehet fogni, hogy nem kettőt buktunk el, hanem egyet nyertünk. Ráadásul, ha az egész meccset nézzük, az első harmadot főleg, akkor egyik oldalra örülhetünk ennek az egy pontnak. Ha meg a harmadik harmadot nézzük, akkor kicsit szomorúak lehetünk, meg a hosszabbítás talán, hogy csak egyet távozunk.
9: Várj, valamelyebb állapotáról tud-e valamit mondani így gyorsan?
11: Azt mondták, hogy a térde sérült meg, eltört talán. Nyilván nem két percet érő ütközés volt, de hát a bírók mindig jobban látják.
9: Ez azt jelenti, hogy tovább nehezedik a csapat dolga, de mi a közvetítés alatt beszéltünk arról, hogy lehet, hogy ez egy picit összerántja az együttes, még összekovácsolja a csapatot, a sok nehézség?
11: Biztos, hogy összekovácsolja, viszont valakinek játszani is kell. Most a két fiatal játékosunk nem akartunk bedobni 10 perccel a vége előtt egy ilyen szoros mérkőzésen, ráadásul amikor hátrányban voltunk először, úgyhogy 8 csatára fejeztük be a mérkőzést. Nyilván összerántja, mert nagyon meloztak a végén. Szerintem, ha 8 csatár beszorítja az ellenfelet, a harmadik harmad második felébe az azt jelenti, hogy valami tényleg történt, de azért mi hosszabb távon próbálunk gondolkodni, és nyilván nem könnyű a mostani helyzetünk.
1: Most pedig Cselgáncs. Azerbajdzsánban ma elkezdődött a judó világbajnokság. Dedecsik Ferenc jelenti Bakuból.
12: Elkezdődött, és elég hamar véget is ért magyar szempontból. A Cselgáncs világbajnokság első napja. Köszöntöm Önöket Azerbajdzsánból, Bakuból. A judó világbajnokságon a két legkisebb súlycsoport kezdett hivatalosan. A nőknél nem volt magyar érdekelt, a férfiaknál viszont Feckó Csanád és Andrási Márton is tatamira lépett. Feckó Csanád rögtön az első körben kiesett a spanyol López ellen hosszabbításban Jukóval. Érdekesség, hogy ők egyébként összecsaptak egymással nagyjából 3 héttel ezelőtt Budapesten, a budapesti Grenzlemen, akkor szintén hosszabbításban, de Feckó Csanád nyert, most viszont kikapott és kiesett az első körben a magyar versenyző. Andrási Márton ugyan tovább ment az első körön, méghozzá a pánamerikai játékokon idén ezüstérmet szerző salvadori ellenfel ellen, de aztán a második körben jött a franciák VB ezüstérmese Valadier Picard, aki ellen intés kell 3 sidó után kikapott Andrási Márton, így ő pedig a második körben búcsúzott a Cselgáncs világbajnokságtól. Holnap 3 magyar érdekelt lesz, a nőknél tatamira lép majd a 2025-ös világbajnoki ezüstérmes Gertjás Róza, illetve a kétszeres olimpiai 5. Pupréka, mellettük pedig a férfiaknál Pongrácz Bence lesz majd érdekelt. A délutáni érem döntőket, illetve a délutáni érem mérkőzéseket az M4 Sporton minden nap élőben nézhetik.
1: És a nyitó napon egyébként Koga Wakana, illetve Ahmad Yusifov révén japán, illetve azeri aranyérem született. A 4-szeres világbajnok Max Verstappen a Red Bull holland versenyzője nyerte az évelejéről elhalasztott és ma a malajziai Sepangban pótolt Formula 1-es bahreini nagydíjat. A 29 éves versenyzőnek ez volt pályafutása 72. és idei első futamgyőzelme. Verstappen mögött a Mercedes-es Kimi Antonelli ért célba másodikként, ezzel 84 pontra növelte az előnyét a VB pontversenyben, miután csapattársa a brit George Russell motorhiba miatt kiesett. A dobogó alsó fokára a 7-szeres VB győztes Lewis Hamilton, a Ferrari brit pilótája állhatott fel. A heves esőzés és a mezőny nagy részét sújtó műszaki probléma miatt a verseny egyébként több mint 1,5 órás késéssel kezdődött. Az első futamon rajtszél győzelmet aratott, a másodikon pedig 7. lett a friss Európa-bajnok Kis Norbert, a Révész Racing versenyzője, a gyorsasági kamion EB idén záró Haramai hétvégének vasárnapi napján.

0: A brit Elvin Evans nyerte a rally világbajnokság idei szezonját, miután az idén záró Sardinia-din ötödik lett, ezzel az összetettben 5 ponttal a Toyotás márkatársa a svéd Oliver Solberg előtt végzett. A 37 éves Velszi pilóta első VB elsőségét szerezte, az előző 6 szezonban 5-ször másodikként végzett a pontversenyben. Szentkirály lovasa Csiki Laura nyerte Jimmy nevű lovával a 19. nemzeti vágta fináléját a szilvásváradi Lipicai Lovas Központban. A döntők napján, vasárnap, további 4 versenyszámban hirdettek győzteseket, a huszárgyerek vágtában ismét megvédte címét Vasad. A kis huszár vágtában szintén Vasad diadalmaskodott, fogatvágtában az új Kígyósi Ménes győzött, míg a kocsitoló versenyt a hazai színeket képviselő Szilvásvárad nyerte. De hogy pontosan mi is az a nemzeti vágta, és hogy milyen jelenleg a magyar lósport helyzete, arról Szotyori Nagy Kristóf versenyigazgató, a Magyar Lovasport Szövetség elnöke beszélt a Nemzeti Sportrádiónak.
1: A nemzeti vágta túlmutat magán a versenysporton. Ugye a lósport és a lovasport az egy egész évben működő sportszövetség és egy sportversenyek világa, a bajnokságok, fordulók, amiben szintén Szilvásvárad egy főszerepet játszik, de maga a nemzeti vágta az egy egyedülálló dolog, és hát azt lehet mondani, hogy egész Európában, talán Közép-Európában mindenképpen az egyetlen olyan amatőr lovasverseny, ami túlmutat magán a lovas versenyen. Ugye a lovas hagyományainkat próbáljuk feleleveníteni, de egy modern tartalommal megtölteni. Eltérve a lósporttól, ahol a lovak versenyeznek, és a lovassporttól, ahol a lovasok versenyeznek, itt települések versengenek. Települések határon túl és határon belül elküldik lovaikat, lovasaikat, és így áll össze a mezőny. Az országban májustól elővágtákat rendeznek, az elővágtákon fel tudjuk mérni, hogy kinek milyen a tudása, képessége, alkalmas arra, hogy egy ilyen színvonalas helyen viszonylag nagy közönség előtt komoly hangulatban hogy tudnak szerepelni, és itt tudják megmérettetni magukat. És olyanok, akik esetleg a lovasport különböző élsportjába nem tudnak bekerülni, itt tudnak úgymond dicsőséget szerezni, föl tudnak állni a végén, a rendezvény végén, a tér közepén fölépített vágtadombra, és a tiszteletére szól majd a himnusz annak a települést, aki nyerni fogja a nemzeti vágtát. Ugye annak idején Geszti Péter gondolata volt ez, hogy egy hagyományteremtő, tradicionális olyan eseményt csináljunk, ami túlmutat a sportot. Tehát ez egy olyan kulturális sportesemény, ami Magyarország hírnevét viszi, és ezt a huszárságot, ami egyedülálló és mindig a magyar nép velejárója volt, és az, hogy lovas nemzet vagyunk, és a ló mindennapjainkban egy főszereplő volt, ezt próbálja együtt megmutatni. Az értéke talán pedig az, amivel itt szoktam találkozni a közönség soraiban, hogy az egész világban lévő magyarok, magyarsághoz tartozók itt eljönnek, és az itt élőkkel együtt élvezik ezt a látható és érthető sportot, hiszen ki lesz a leggyorsabb, ki megy elsőnek a célvonalát, ez egy látható dolog, ugye gyorsan történnek az események, maga egy megragadó adrenalin termelő érzetet ad, ezért van az, hogy tényleg országon túl is mindenki ismeri a nemzeti vágtát, és ha akármelyik megyébe megyek, Zalától Szabolcsig, mindenhol tudják mi ez, ott mindenkinek van egy kapcsolódási pontja, és hát ezt szoktam mondani, aki még nem volt, jöjjön el és élje meg ezt az élményt.
2: Egy nagyon-nagyon szép stadionban, mondjuk ugye Szilvásváradon, és egy picit hozzuk ide a hallgatót. Hány néző fér itt el egyébként, mert azért egy nagyon szépen kialakított stadion, és van egy jó 400 méteres homokos pálya?
1: 6500 néző fér el, természetesen ebben benne vannak a szervezők, rendezők, hozzátartozók is. 4 éve vagyunk itt Szilvásváradon, hiszen korábban a Hősök terén 15 alkalommal szerveztük az eseményt. Az első évben teljesen meg volt elve a stadion, nem is tudtunk egyeket eladni. Tavaly kicsit az időjárás közbeszólt, de most gyönyörű idő vár ránk, és reméljük, hogy telt ház lesz. Maga a pálya, a belső íven lévő mért távolság az körülbelül 250 méter, tehát ez egy szűkebb pálya, mint ami a Hősök terén volt korábban. 4 település verseng egyszerre, tehát 4-en férnek el, 60 település lovasai jönnek, és hát a gyerekek az utánpótlás főszerepet kap, hiszen pónilovakon a huszárgyerekek, kis huszárok is itt szerepelnek, és még talán a magyar Ben Hurt említeném meg a fogatvágtát, ahol a magyar ménesek küldik el kettes fogataikat, hajtóikat, és szintén egy látványos versennyel eldöntik, hogy 2026-ban ki nyeri meg a fogatvágtát.
2: Magyar Lovas Szövetség elnökeként is nagyon

0: Nagyon sok lovas eseményt szerveztek, és hát ugye ez lenne a cél, hogy minél többen megismerjék, kipróbálják, oda menjenek, és tényleg akár nézőként, akár mondjuk a gyerekek vagy felnőttként lovagoljanak, és minél sportosabb és egészségesebb életet éljenek.
1: Talán az egyetlen sport, ami kortalan, és a férfiak és a hölgyek egy értékelésével versengenek. Ugye maga a lovaglás az egy olimpiai sport, és a párizsi olimpián is a legidősebb magyar versenyző az a lovastusázó lovasunk volt. Azt tudom mondani, hogy az országban nem kap a főváros akkora főszerepet talán, mint más sportban, mint a lovasportban, tehát ez egy vidékcentrikus dolog, és a Hőstök terére azért volt egy kuriózum elvinni, hogy az országunk legszebb terén tudunk lovasversenyt rendezni, onnan a ló már 100 éve talán kiszorult. Abban az volt a szépség. Itt Szilvásváradban meg maga ez a Bükk-hegység, és ez a turisztikai látványosságban, aki Szilvásváradra eljön, az látja, hogy Magyarország egyik gyöngyszemére jön ide, és itt lovas szempontból minden megvan, és hát lovas fővárosnak szoktam én nevezni magát Szilvásvárat, tehát itt adott a lovak elhelyezése, nagyon nagy a melegítőpálya, kiválók a talajviszonyok, a nézőknek, a technikai személyzetnek megvan a megfelelő hely, tehát egy élvezhető rendezvényt tudunk akármit ilyen szakákban rendezünk. Ugye a díjugratás az talán a legnépszerűbb szakák, többször volt itt hatalmas nemzetközi olimpiai kvótaszerzőverseny, országos bajnokság, és itt nem csak a szabadtérről beszélek, hanem a fedett pályáról is, hiszen fedett pályán is megvan erre a lehetőség, hát is a fogadhajtás, ugye, ami mindig Szilvásvárat kötődött, 1984-ben és 2024-ben is itt volt Szilvásváradon a 4-es fogadhajtó világbajnokság, ugye a lipicai ló, amit itt tenyésztenek, az a fogadhajtásra termet, és ezért a fogadhajtásnak is egy fellegvára ez, de a szabadidős területünket is, a mond Laos szakág, lovasport, amatőr és utánpótlás szakágnak is a szereplőit is ide hívtuk, és augusztusban például itt egy Nemzetek Viadala versenyt rendeztünk, és tényleg az ország minden pontjáról lévő lovasiskolájáról ide eljöttek, a legfiatalabbak is az edzőikkel, és egy igazán komoly versenyt tudtunk ott rendezni, és több szakág szerepel itt még, hiszen a díjlovaglásnak is van itt felülete, és azt gondolom, hogy Szilvásvárad tényleg betölti azt a szerepet, amit szántak neki, hiszen az elmúlt 50 évben bármilyen helyzetben volt az ország, mindig Szilvásváradra lehetett számítani. Most tényleg ez a stadion és ez a komplexum ez elkészült, ezt próbáljuk kihasználni és tartalommal megtölteni, de tényleg azért az egy nagyon lényeges dolog a nemzeti vágta, amit mindenki ismer, az erre a hétvégére fókuszba hozza Szilvásváradot.
0: Mindenki emlékezhet a közelmúltból, ha már versenyokról beszélünk, overdózza, visszametünk egészen Kincsemig, vagy visszametünk egészen Kisbérig, ki nem emlékezne a Lázár testvérekre, különböző műfajokról beszélünk. Milyenek most a magyar lovak, hiszen azért ugye a magyar lovak évszázadokon keresztül legendásak voltak.
1: Igen, Kincsem legendáját mindenki ismeri. Az 1800-as évek végén volt, az felülmúlni nem nagyon reális a mai modern világban. Magában a ló versenyben talán a mi régiónkban erősek vagyunk. Ebben sokat dolgozunk, hogy legyenek olyan lovaink, mint Overdose. De magában a lovas sportok világában talán közelebb állunk a világ elithez, hiszen díjugratásban mondjuk az utánpótlásuk nyert az elmúlt évtizedben Európa bajnoki aranyérmeket, ezüst és bronzérmeket. Ebből a régióban Lengyelországtól Törökországig azt kell mondanom, hogy az egyik legerősebbek vagyunk. Célja is a magyar lovas sportnak, hogy a Los Angeles-i 28-as olimpiára csapatban, egyéniben kvótákat szerezzünk. Ez az élsport része. De talán azt gondolom, hogy az erősségünk Magyarországnak, hogy benne van a gyerekeink génjében az, hogy vágynak a lóhátára, vagy vágynak arra, hogy hajtsák őket. Kicsit elnőiesedett a sportunk, tehát a 80-as, 90-es években fiúk voltak nagy részben, most meg azt lehet mondani, hogy 90%-a hölgy, követjük a világtrendet, mert ez így van Európában is. És maga a sportág népszerűsége tényleg az, hogy Magyarországon van ennek egy erőssége, és kötődünk a lóhoz, ehhez próbáljuk a lovas életet hozzáalakítani, hogy a lovardákban olyan szakmaiság legyen, hogy ne elmenjenek ettől a világtól, hanem minél többen csatlakoznak, és ehhez kellenek ilyen helyek, mint Szilvásvárad, ami tényleg jött gyöngyszem itt a Bükk-hegység lábánál, már sokkal könnyebb ide jutni, gyalogosan, lószállítóval, bárhogyan, és meg tudjuk érezni ehhez a semmi máshoz hasonlítható élményt, hiszen két élő lény közös teljesítményéből, munkájából jön ki az, hogy a lovasport él és virul.
0: A férfiaknál Szollár Zsolt, a nőknél pedig Nyilas Zsuzsanna nyerte a középtávú duatlon országos bajnokságot Balatonszemesen. A versenyzőknek 2x10 km futást, valamint a kettő között 60 km kerékpározást kellett teljesíteniük. Szollár 2 óra 44 perc 54 másodperces idővel diadalmaskodott a férfiaknál, míg a nőknél Nyilas győztes ideje 3 óra 21 perc 32 másodperc volt. Az első helyen kiemelt Kis Antal Boton nyerte meg a férfi egyest a tenisz országos bajnokságon. A vasas sportolója a döntőben 6-4-6-3-ra verte a hétszeres bajnok Balázs Attilát. A 21 éves játékos a későbbiekben duplázott, ugyanis Kovács Marcell Benyáminnyal az oldalán a férfi párosok fináléjában is nyerni tudott. Novák Djokovic az első helyen kiemelt Alexander Zverevet is legyőzte a pekingi tenisztorna negyed döntőjében, amelyen még soha nem kapott ki, s veretlenségi sorozata ezzel már 32 mérkőzésen nőtt, amivel abszolút rekorderré vált. Az Open érában eddig Rafael Nadal volt a vonatkozó csúcs birtokosa, a már visszavonult spanyol legenda Roland Garroson 31 győztes meccset nyert meg egymás után. Kedves hallgatóink, ez volt a Sportvilág, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Nyágúj Gergely. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu weboldalon. Rövidesen következik az Anyanyelve még mindig magyar című műsorunk. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra, további jó rádiózást kívánok!
2: Ez volt a Sportvilág. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Ahogy ígértem, atlétikával kezdünk, mert hogy itt van a stúdióban Vindics Tóth Lilianna. Szervusz, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Az Annát használod?
2: Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást. Nem igazán, általában Lilinek szoktak hívni, de nevelőedzőm Fazekas Gáspárról mindig Annának szokott hívni, úgyhogy ő az egyetlen.
1: A Vindics, azért azt is tegyük tisztába, ugye a férjed után Vindics Balázs, ő is válogatott atléta, így lettél Vindics Tóth Lili Anna, de akkor inkább Vindics Tóth Lili. Vele beszélgetünk a maratonfutásról meglepő módon, mert hogy a legfrissebb hírrel kezdjük, bár ugye az Európa-bajnokság után, amikor ezüstérmet nyertél Birminghamben, azóta szeretnék behívni téged, ez csak mostanra jött össze, de azóta már új történések vannak, és új országos csúcs, mert hogy a Varsó maratonon sikerült megdönteni az országos rekordot. Mesélj egy picit erről a versenyről. Megnyerted a női versenyt, futottál egy országos csúcsot, és más szempontból érdekes volt ez a Varsói maraton, vagy olyan futás volt, amiből majd a továbbiakban nagyon sok mindent lehet levonni? Olyan tapasztalatot?
2: Igen, mindenképp meghatározó élmény volt számomra a Varsó maraton. Ez volt a negyedik maratonom. 11 hónapja futottam az elsőt Frankfurtban, és én nagyon azt érzem, hogy minden maraton egy ünnep, és mindegyik nagyon különleges, és mindegyikből lehet tanulni, és meg kell nézni nyilván a pozitívumokat, és meg kell nézni a hibákat, a hiányosságokat, hogy mi az, amiből ugye építkezhetünk, és amiket, hogyha kijavítunk, akkor még nagyon sokat lehet fejlődni. Alapvetően ez volt ugye az első maraton, amit pályafutásomban meg tudtam nyerni, úgyhogy azt gondolom, hogy erre mindig nagyon jó szívvel fogok gondolni, és igazából egy nagyon szép, egyenletes futást és jó versenyzést tudtam produkálni, és azt gondolom, hogy ez a 2:24.48 ez mindenképpen előremutató a jövőre nézve.
1: Az idő mindenképpen előremutató, de azért érdekes, hogy most is, amikor rákérdeztem erre a Varsó maratonra, akkor a hiányosságokkal kezdted, és érdekes, mert hogy olvastam egy interjút, ami a Varsó maraton után készült, és ott is szinte elsőként azt emelted ki, ami nem sikerült jól, vagy ami nem volt jó, ami hiányérzet maradt benned a verseny után. Ez jellemző rád, hogy egy picit mindig kritikus szemmel nézed önmagad és egy-egy versenyt?
2: Azt gondolom, hogy igen. Bár szerintem például a Varsóval kapcsolatban sokkal kritikusabb voltam most, mint mondjuk a Birminghammel kapcsolatban, ahol igazából tényleg így úgymond felül tudtam múlni a saját várakozásaimat is. És Varsóban is sikerült tényleg a nagyon jó idő, de a frissítésem nem volt jó, és emiatt úgymond mondhatom azt, hogy picit így haragszom magamra, vagy nem haragszom, hanem egyszerűen csak úgy vagyok, hogy ezt muszáj rendbe tenni, ezt ki kell javítani, és igazából tényleg itt. Tehát Varsóba mentem ugye az idő eredménye. Nyilván a győzelem is nagyon sokat jelentett számomra, de amikor odamész egy verseny, és tényleg csak a számokkal küzdesz, akkor lehet, hogy kritikusabb is vagy utána, mint amikor egy taktikai versennyel, mint amilyen mondjuk az Európa-bajnokság volt, sikerül ezt a helyezést kihozni, amit amúgy aznap maximálisan lehetett volna.
1: Mit jelent az, hogy a frissítés nem sikerült jól?
2: Hát az azt jelenti, hogy futás közben nagyon fontos a szénhidrátoknak a visszapótlása, valamint ugye izotóniás italt is lehet inni, vagy géleket lehet fogyasztani, vizet inni, és ezt fel kell építeni, hogy hányadik kilométernél te mennyi szénhidrátot fogsz bevinni, mennyi koffeint fogsz bevinni mondjuk, mert az is, ugye vannak olyan koffeines gélek, amikben az is van, tehát vannak a sima gélek, és van olyan, amiben van koffein is, és szerintem nekem valószínűleg az volt, és ez egy begyakorolt, tehát azért vagyok kicsit csalódott, mert ez egyébként egy begyakorolt frissítést csináltam, tehát azt csináltam, hogy 7 kilométerenként fogyasztom a géleket, és ezeket a hosszú futásokon is gyakoroltam. Valószínűleg a második koffeines gélem, amit 30 kilométerhez időzítettem 28 körülre, az sok volt a szervezetemnek, és igazából nem tudtam így jól megemészteni, és ott elkezdtem energiát veszteni, úgyhogy igazából ez volt szerintem elsősorban a probléma, de ez egy olyan dolog, hogyha ezt kijavítom, akkor itt szintén ez egy olyan terület, amiben hogyha tudok előrelépni, akkor az időeredmény is jobb lesz, és több erőm lesz a végén. Tehát ez nagyon fontos.
1: De ez egy olyan dolog, amit utólag átgondolsz, és nem ott érzed. Tehát, hogy te tudod, hogy mit tervezel, de lehet, hogy olyanok a körülmények, úgy alakul a verseny, hogy nem úgy kellene. Szóval ezt közben te megváltoztathatod?
2: Igen, megváltoztathatom, és azt gondolom, hogy amit mondasz, az nagyon fontos, mert egy verseny az azért mindig más, tehát nyilván edzésen nem futom le a maratont ugye ebbe a tempóval, amit a versenyen futnom kell. És emiatt valószínűleg, tehát hogy hiába, úgymond hiába szoktatom hozzá a gyomromat, de nem hiába egyébként, mert ezek is egymásra épülnek, és nagyon tapasztalatlan vagyok még ebben a témában, tehát tényleg emiatt is azért nyilván egy kis, hogy is mondjam, türelmet azért kell, hogy adjak magamnak, hogy nem baj, hogyha a negyedik maratonon nem tökéletes a frissítésem. De nyilván verseny közben más, hogy reagál az ember arra, hogy most akkor azt a gélt meg kell lenni. Tehát mondjuk egy 4 perces tempóba valószínűleg sokkal könnyebben meg tudom emészteni mondjuk a gélt, mint mondjuk egy 3:25-ös tempóba. És nyilván, amikor már ott vagy, hogy már futsz 2 órája, vagy még több ideje, akkor ott egy kicsit más állapotban van a szervezet, de azt gondolom, hogy ez annyira érdekes, és annyira izgalmas, hogy tényleg olyan sokáig tartam maraton, és annyi minden van közben, hogy itt ez egy nagyon szép dolog, hogy mennyi mindenre lehet még majd figyelni.
1: Ugye, mert azt mondod, hogy edzésen nem futod le a maratont olyan tempóba, akkor ezeket csak versenyen lehet megtapasztalni, most túl vagy 4 maratonon, nyilván nagyon sok idő kell, de az, hogy edzésen nem futod le olyan tempóba, az azt jelenti, hogy azért egy-egy edzésen, nyilván nem minden edzésen, ez a 42 kilométer, ez megvan? Csak a tempó teljesen más, mint egy versenyen?
2: Nem, soha nincs meg edzésen. A leghosszabb edzés az 35 kilométer volt, így igazából mind a 4, mondhatom, hogy 4 felkészülésembe. Bár nyilván a Birmingham-i felkészülés az már nem volt, vagy a Birmingham utáni, tehát a Birmingham utáni felkészülésem ugye az nagyon rövid volt, tehát ez a 6-7 Varsóig, az nagyon kevés volt, ott nem tudtam, igazából már nem lehet megcsinálni egy teljes felkészülés, de igen, a kérdésre a válasz az, hogy a 35 volt a leghosszabb, és azt is igazából egy-egy felkészülési blokkba egyszer vagy kétszer teljesítettem összesen, tehát ritkán.
1: De azért 35 kilométer után, mondom én ezt teljesen rutintalan futóként, legalábbis hosszú után futóként semmiképp sem beszélhetek, de 35 kilométer után van még több mint 7 kilométer, ami talán a leggyilkosabb. Hogyha azt edzésen nem futod, akkor az versenyen hogy sikerül?
2: Igen, ez számomra is annyira érdekes, tehát szerintem egy maratonra, amikor odaáll az ember, akkor tényleg, most nekem az volt a kis idézetem a Varsóra, hogy a hit látja a láthatatlant, és ez tényleg olyan, hogy odaállsz a rajtvonalhoz, és ilyen hihetetlennek tűnik, hogy te most tényleg ennyi időn keresztül futni fogsz, és ennyi kilométert le fogsz futni, és tényleg az edzőm is azt szoktam mondani, hogy nem 30-nál kezdődik a verseny, tehát van, aki azt mondja, hogy 30-nál, hanem ő azt mondja, hogy 35-nél. És azt mondja, hogy nagyon sokan 35-ig nagyon jól megcsinálják a maratont, és ott van tényleg az a nagyon nehéz rész, szerintem talán 35 és 40 között, amikor még úgy sok van vissza, mert mondjuk 40 után már tényleg én úgy szoktam lenni, hogy jó, akkor jön a hajrá. Tehát, hogy az megint így ki lehet ebből érni, de szerintem ez fejben, tehát ez fejben kell ott elfogadni, hogy ezt meg tudod csinálni, és tényleg én csak így ámulni és bámulni szoktam, hogy az edzőm mennyire ért hozzá, és mennyire tudja, hogy mit kell csinálni, én tényleg csak így csinálom az edzéseket, és azt érzem a versenyen, hogy megy, és hogy van erőm hozzá, és a végén tudok gyorsítani, de pontosan nem tudom, tényleg nekem is az annyira furcsa, hogy mondjuk amikor rövidebb távra készültem, ott nyilván rengetegszer futunk ugye hosszabbat, tehát mondjuk akár a 3000-nél, vagy az 5000-nél nyilván sokkal hosszabb futások vannak, meg hosszabb edzések, és a maratonnál ez így máshogy épül fel teljesen.
1: Az edződ ugye Wolfgang Heinig, róla beszélünk majd mindjárt egy picit bővebben is, de számomra ez annyira hihetetlen, hogy amikor elindultál az első maraton versenyeden, akkor előtte edzésen sem futottad le a 42 kilométert soha?
2: Nem, soha, és egyszer volt a 35. Igen.
1: Ez egészen hihetetlen. És akkor az edződ tudta, hogy te ezt meg fogod tudni csinálni úgy, hogy sosem futottál együtt 42 kilométert. Ne haragudj, hogy ezen így fennakadtam, csak számomra ez teljesen hihetetlen.
2: Tényleg, de ő tudta. Tehát hogy nekem is az van, ráadásul az, hogy mondta, hogy csak akkor indulhatok el, hogyha 2 óra 30 percen belül tudok teljesíteni. Amire mondta, hogy nyilván, hogy tehát a tudásnak meg kell lenni, szóval nyilván van olyan nap, hogy mondjuk csak 31-et futsz, vagy valami nagyon nehézítő körülmény van, de hogy a felkészültségem, tehát hogy amit ő kitalált, az az edzéstár, az legyen megcsinálva arra, hogy tudod, potenciálisan legyen 2.30-on belül. És igen, de volt 1.30-on, és én is így odálltam a rajta, hogy mondom, ez tényleg ezt lefutni, mondom, ez tök jó. Tehát hogy már maga az, hogy lefussam a 42,195 kilométert, az már önmagában úgy voltam, hogy ez egy teljesítmény lesz, és tényleg 35 volt a leghosszabb.
1: Hát az biztos, de amikor te eldöntötted, hogy maratonfutásban folytatod a pályafutásodat, hiszen azért volt itt mezei futás, akadályfutás, minden, ami kell, de hát a maratonfutás az egy olyan hatalmas lépés ahhoz képest, vagy azokhoz képest, hogy akkor ez az ötlet honnan jött?
2: Igen, egy nagyon picit akkor visszakanyarodnék. Számomra Varsó egy nagyon kedves város, hiszen életemben először 11 éves voltam, és ekkor kerültem be a gyermekválogatottba, és 600 métert futottam még akkor, és az Varsóban volt, és tényleg annyira egy ilyen, szerintem ez egy ilyen nagyon szép, ilyen, ez egy ilyen körnek érzem, egy ilyen teljes körnek, hogy visszamentem Varsóba.
1: De reméljük, hogy ez a kör még nem zárult be.
2: Igen, ez nem zárult be, csak tudod, így néha az embernek így meg kell állni, és tényleg így azt mondani, de jó, tehát hogy ez mennyire szép, hogy ez sikerült, és hogy visszamentem Varsóba, 16 évvel később is nyertem egy maratont. Ez szerintem tényleg ilyen, számomra nagyon fantasztikus. És valóban, tehát 600 méteren voltam ugye először válogatott, utána jött az akadályfutás, 2000 akadály, 3000 akadály. De én 1500 métert is futottam világbajnokságon, fedett pályán futottam Európa-bajnokságon 3000 métert, mezei futásban voltam Európa-bajnoki ezüstérmes juniorként, és 4x1500-as mezei váltóba is futottam. Tehát igazából gyakorlatilag 5 meg 10 ezer méteren is Európa-bajnokságra kvalifikáltam, szóval nem tudom, hogy mindenféle volt itt ilyen szám, amiben én elindultam, és annyira érdekes számomra is, hogy így a maraton lett az igazi, és az igazi szerelem igazából.
1: De hogy ez először a te fejedben fogant meg ez a gondolat, vagy edzők sugalták, hogy esetleg ebben jó lehetsz?
2: Nekem ezt gyakorlatilag senki nem mondta Wolfgang előtt, és amikor elmentem velük az első edzőtáboromba 2025. januárjától dolgozunk így együtt a csoporttal és Wolfganggal, és akkor ott volt egy 20 kilométeres hosszú futás, és látta, vagy nem tudom, hogy mit látott, de azt mondta, hogy jól megyek. És akkor mondta nekem, hogy jó, és az januárban volt, hogy jó, akkor ősszel kéne futni egy maratont, és akkor tényleg így néztem rá ilyen nevetve, hitetlenkedve, hogy jó, oké, majd, és ugye akkor 27 éves voltam, és úgy voltam a maraton, hogy majd egyszer kipróbálnám, mert hogy azért mégis így távfutóként az mindig így mozgatta valamennyire a fantáziámat, de nem gondoltam volna, hogy én erre alkalmas vagyok, vagy én ebben jó lennék, és tényleg Wolfgangnak köszönhetem, és annyira, ez is annyira számomra megható, hogy mennyire kell egy ember, aki hisz benned, mert hogy magamtól nem próbáltam volna meg.
1: A mostani sikereidnek ő az egyik legfőbb letéteményese?
2: Igen. Mindig nagyon fontosnak tartom azt, hogy megemlítsem a korábbi edzőimet, és nagyon hálás vagyok az ő munkájukért. Én ezt úgy tudnám egy ilyen jó hasonlattal leírni, hogy amikor ugye gyerekkoromban én elkezdtem futóedzésekre járni a Gazsi bácsihoz, és ez is amúgy, nekem úgy jött, hogy senki nem mondta, hogy te menjél futóedzésre, ez kötelező, nem, ilyen nem volt, hanem én szerettem volna menni. Tehát, hogy ez szerintem, talán nekem ebben van a legnagyobb erőm, hogy ezt én így belülről akartam, hogy szerettem volna futni, és tényleg így gyerekként, hogy szerettem futni, és ez a lényeg, és azóta is igazából ez a lényeg, hogy én azért csináltam, mert én ezt szerettem volna csinálni. És ugye 2025. januárjától Wolfgangnak a munkája van benne, de azért ott volt előtte sok-sok év, amit a többi edzőmnek is nagyon szeretnénk megköszönni, mert igazából felépítettük a háznak a falait. Én egy kicsit ezt úgy mondanám, hogy minden edzőm nekem segített, tanított, és építkeztünk, és igazából nem volt különösebb sérülésem, tehát igazából így folyamatában tudtam edzeni, ez nagyon fontos, gyerekkoromtól kezdve. Egész jó gyorsaságom volt, állóképességet építgettünk, és akkor, amikor a Wolfgang mondta, hogy jó, akkor legyen a maraton, akkor igazából a maratoni részt, azt ő tette hozzá. Feltette a házi kóra a tetejét, kicsit így úgy érzem. És tényleg nélküle most, azt gondolom, hogy nélküle nem lettem volna érmes az EB-n, és nélküle most nem tartanék itt, és nagyon köszönöm neki, és köszönöm a korábbi edzőimnek is.
1: Vindics Tóth Liliana vendégünk, aki 2023. december 6-án azt nyilatkozta, hogy a hosszabb távokra vált, 5000 és 10000 méteren célozza meg a Párizsi olimpiát. Az a hosszabb táv, az 5 és 10000 méter, az már egy nagy váltás volt a korábbiakhoz képest?
2: Szerintem az még olyan nagyon nem volt ilyen, igen, nem olyan nagy váltás, mint onnantól a maratonra átmenni. Én ugye 3000 méter akadályon szerepeltem még a tokiói olimpián, igazából korosztályosan is ebben a számban értem el a legszebb sikereimet. És amikor úgy döntöttem, hogy jó, akkor most szeretnék síkfutásra váltani, az igazából azért volt, mert volt néhány olyan esésem így akadály verseny közben, ami volt, hogy kórházba is kerültem sajnos, tehát hogy így eléggé így ezt a futás iránti szeretetemet, ugye ezek kicsit azért úgy beárnyékolták, mert hogy féltem, elkezdtem úgy odállni a rajthoz, hogy féltem, hogy el fogok esni, és nem fogok célba érni. És igazából akkor így 2023-ban döntöttem, igen, úgy, hogy akkor próbáljunk meg egy kicsit is sík számokra készülni, és akkor ott egyébként futottam ugye 1500-at, 5000 métert, 10000 métert, mezei futósorozaton is indultam, tehát ott így elkezdtük így felemelni a távoknak a hosszát, és akkor utána jött a maraton. De szerintem az én történetemben az nagyon érdekes, vagy szerintem, vagy én azon úgy el szoktam gondolkozni, hogy azért voltak szép sikerek a pályafutásomban, de voltak mélypontok, tehát például 2024-es Párizsi olimpiára nem tudtam sajnos kijutni. Tehát voltak olyan szezonok, amik nem sikerültek annyira jól, de tényleg így tudom, milyen fent, tudom, milyen lent, és igazából nagyon szerettem volna így kapaszkodni, és magas szintre eljutni.
1: Ha már mélypontokat említesz, akkor volt egy ilyen szintén egy interjúban adott mondatot, hogy majdnem abba hagytam a profi sportot. Az, annak mi volt az előzménye? Emlékszel erre, hogy ezt nyilatkoztad, és hogy ez miért volt, és mikor volt?
2: Igen, 2024 végén kiderült, hogy ugye én a Magyar Honvédség sportszázadának voltam az első századában katonasportoló, és ott nagyjából tudtam ugye elsősorban a sportra fókuszálni, viszont nem jutottam ki a Párizsi olimpiára, és akkor engem áthelyeztek a második sportszázadba, ahol az a feladat, hogy 4 órás munkát is kell vállalni a sport mellett. És nekem nagyon hamar jött utána az edzőváltás, igazából ezzel nagyjából egy időben, amikor szerettem volna ugye edzőt váltani, de azért ez egy ilyen nehéz időszak volt számomra, mert úgy éreztem, hogy lehet, hogy nem vagyok elég jó ahhoz, hogy én tényleg úgymond profi sportoló lehessek, tehát hogy nem fogok úgymond erre lehetőséget kapni, és igazából ez volt egy ilyen nehezebb időszak számomra, és akkor 2025 őszén a Kaposvári Sportiskolába átigazolhattam, és az ő sportolójukként folytathattam, és a honvédségből pedig leszereltem, és igazából ez nekem adott egy ilyen olyan plusz motivációt, hogy akkor tudom csinálni a sportot, és most júniusban még le is diplomáztam mester szakomon, úgyhogy most tényleg így, és utána jött az érem, és utána jött a csúcs, és most tényleg így azt érzem, hogy gyerekkoromban nem feltétlenül, tehát hogy tényleg így a futás szeretete miatt kezdtem el, és viszont az álmom belül mindig is az volt, hogy milyen jó lenne, ha én futó lehetnék, és hogy ezt csinálhatnám, és most talán ez össze fog jönni, és azt remélem, hogyha még jobban tudok, tehát most már lassan eljuthatok akár oda, hogy profiként készülhessek, akkor nagyon remélem, hogy ez az eredményekben is látszódni fog.
1: És akkor ez az új edző megtalálása, a Wolfgang Heinig megtalálása, az hogy történt? Te kerested, ő keresett, hogy alakultak a körülmények?
2: Igen, 2024-ben, mint már említettem, hogy nem jött össze a párizsi olimpiára való kijutásom, és úgy éreztem, hogy akkor, igazából akkor 25 éves voltam, hogy egy picit ilyen most vagy soha pillanatot éreztem, hogy azt éreztem, hogy most nekem valami, most ilyen nagyobb fába kell vágnom a fejszémet, és hogy meg kéne próbálni külföldön edzeni. És a férjem, Vindics Balázs, óriási támaszt jó számomra, és akkor is azt mondta, hogy figyelj, elmegyünk bárhova, hogy lesz akár ilyen pénzt, Tesco-ba pénztáros, vagy nem, tehát, hogy bármit ő bevállal, hogy én tudjak, hogy ő elköltözik velem bárhova, hogyha az van, vagy olyan csoportba kerülök, vagy el kell költöznem külföldre, vagy még amúgy az is felmerült, hogy lehet, hogy elmegyek Amerikába, tehát ott ilyen nagyon sok opció feljött így bennünk, és a Balázs tényleg, hogyha ő nincs ott, és nem mondja, hogy próbáld meg, Lili, hogy csináld, menjél, akkor nem biztos, hogy én ezt így megmerem próbálni, és végül is azt is, hogy ott kellett ugye kockáztatni azért, tehát azt gondolom, hogy igazából Géza Krauzével jó barátságba kerültem, mert ugye akadályfutó voltam, és ő háromszoros Európa-bajnok, most már akadályon, német futó, és igazából én őt is megkerestem, hogy mit szólnának ők, az edző. Edzőt nem ismertem annyira, Wolfgangot, de hogy a Géza mit szólna hozzá, ha velük edzenék, mert egyébként a Marusom is már szlovén futó, ő nagyon jó akadályfutó volt szintén, és ő is ott edzett. Tehát láttam, hogy azért nem csak németek mehetnek, hanem lehet, hogy egy magyar is jött. És akkor így jött, hogy a Wolfgang mondta, hogy menjek ki Frankfurtba, és akkor felmért egy edzésen, és akkor bevállalta, hogy foglalkozik velem. És akkor igazából hivatalosan így 2025 januárjától kezdtünk el együtt dolgozni. És igen, én azt gondolom, hogy itt, tehát így bevállaltuk, hogy úgymond külföld, akkor ugye az edzőnek a bérét nekem fizetnem kell, az edzőtáborokat van, amit mondjuk tud segíteni a szövetség vagy a klub, de van, amit nekem kell beletenni, tehát így tudtam, hogy lesznek ilyen plusz költségek, és akkor úgy döntöttünk így családilag így a férjemmel, hogy mi ezt most így megpróbáljuk és vállaljuk, és benne volt, hogy nem jön össze. Tehát simán benne volt az, hogy ez nem leszek akár jobb, tehát mondjuk nem tudok jobb időket futni, mint amiket előtte futottam. Meg ott nem is tudtam, hogy akkor most melyik számra fogok készülni, tehát most akadály lesz, 1500 lesz, 5000, 10000, és akkor a maraton még nem is tudtam, hogy lehetne, szóval ott így minden volt. És ott tényleg így, tehát így igazából borítottam minden téren a papírformát, mert végül 2025-ben ugye versenyszámot váltottam, edzőt váltottam, klubot váltottam, csoportot váltottam, és elköltöztünk a Pospulára, tehát hogy így lakóhelyet váltottam, tehát mindent váltottam.
1: Ez azt jelenti, hogy az edzéseid nagy része az Németországban zajlik? Tehát, hogy akkor ti életvitelszerűen is kint éltek?
2: Nem, és azt szerettem volna mondani, hogy amúgy azt úgymond nem kérte az edző, hogy költözzek ki Frankfurtba, mert ők egyébként ott edzenek, hanem azt kérte, hogy csatlakozzak az évente mondjuk 4 darab edzőtáborra, ami mondjuk 4x3 hét. És a többi edzést én elvégzem otthon, tehát így egyedül, meg például Szlovén...
1: Kaposváron?
2: Igen, Kaposváron, meg Kapospulán, meg Dombóváron, és nagyon sok segítséget kapok, mert nekem a családom dombóvári, ők ott élnek, keresztüleim is, és férjem is nagyon sokat, tehát mindig valakit be tudok szervezni, hogy biciklivel kísérjen, a férjem Balázzsal résztávokat együtt tudjuk futni, tehát beáll, szegény nagyon el szokott fáradni, mert azért sokat kell futni, de tényleg nagyon jó, és a klubban is egy nagyon támogató közegben készülhetek, nagyon jó regenerációs háttérrel, és nagyon szeretek Kapospulán élni. Ez egy 800 fős kis falu, úgyhogy azt gondolom, hogy ez a bátorság, ami volt bennem, ez igazából meghozta a gyümölcsét, de azt mindig szeretem kiemelni, hogy ez nekem, én ezt azért csináltam, mert én szerettem volna futni. Tehát mindig ez volt az első motiváció, és azért nekem, ez nem, én ezt nem úgy élem meg, hogy bármit áldozat lenne, hanem szerintem ez a legnagyobb ajándék, hogy azt csináltam, amit szeretek, és ezért megküzdöttem, de most úgy látom, hogy egyenesben van.
1: Nagyon jó hallgatni, hogy ilyen szenvedéllyel beszélsz a futásról, de úgy fogalmaztál, hogy amikor megvolt ez az edzőváltás, akkor nem tudhattad, hogy vajon sikeres leszel-e. Ez a történet egy bizonyos szempontból lezárult, és mondhatjuk azt, hogy azzal, hogy az Európa-bajnokságon ezüstérmet szereztél, és azzal, hogy megnyerted a Varsó Maraton női versenyét, azzal már kijelenthetjük, hogy ez egy sikertörténet, akármi is lesz ezután?
2: Igen, én azt gondolom, hogy ez egy sikertörténet, és tényleg nagyon szeretnék, tehát ami a legfontosabb, hogy nagyon szeretek maratonra készülni, nagyon szeretem csinálni, és szeretnék még nagyon sokat fejlődni, és tényleg, hogy legyek egészséges, és tudjam csinálni, és tényleg az igen, ezt nem lehet azt mondani, hogy ez nem sikertörténet, ez az, de lehet, hogy még nagyobb sikertörténet lesz.
1: Vindics Tóth Liliana a vendégünk itt a stúdióban, Európa-bajnoki ezüstérmes maratonfutó. Az Európa-bajnokságról még aránylag keveset beszéltünk, a Varsó Maratonról, amit megnyertél, arról annál többet. Úgyhogy beszéljünk most erről az Európa-bajnoki ezüstéremről, ami meglepetés volt. Én kívülállóként tudok erről beszélni, mindjárt meglátjuk, hogy te ezt mennyire vetted, vagy élted meg meglepetésként, de az mindenképpen önmagában nagyon nagy szó, hogy a harmadik maratonfutásod volt ez az Európa-bajnokság, tehát azt nem lehet mondani, hogy nagyon rutinosan érkeztél Birminghambe, de azzal az érzéssel érkeztél, hogy azért ebben bármi benne lehet?
2: Ez egy nagyon jó kérdés. Alapvetően úgy terveztük, hogy nagyjából a top 10 az reális. Tehát látszott, hogy ugye tényleg itt van ez a magyar kislány, tehát lefutottam ugye az első maratont 2:28:15-re, az egy jó ajánló levél, tehát hogy az, hogy egyből 2:30-on belül futni, de nyilván nem olyan szintű idő, hogy Európa-bajnokságon dobogóra lehessen vele állni. De az is látszott, hogy akkor futom a másodikat, akkor kicsit fejlődtem, tehát hogy tudtam jobbat futni félmaratonon is, a másodikra kb. Egy percet tudtam javítani az elsőn, és az látszott, hogy igazából bárhol versenyeztem, akár 5000 méteren, vagy volt 1-2-10000 méter, meg 10 kilométeres versenyem, mindenhol hoztam egy ilyen szép, stabil, jó szintet, és nem gondolom, hogy nagyon ilyen extra volt egyik se, tehát ebbe a felkészülési időszakban, de mindegyik nagyon jó volt igazából. És az Európa-bajnokság előtt volt egy magaslati edzőtábor, 3 hetes Livignóba, és ott azért az látszott, hogy az ott nagyon jól sikerült. És azért bizakodva mentünk az Európa-bajnokságra jó állapotba, tehát tényleg minden rendben volt velem.
1: Bocsánat, az, hogy egy edzőtáborban, egy magaslati edzőtáborban jól sikerülnek az edzések, akkor az konkrétan mit jelent, hogy ott résztávok időeredményét tudjátok összehasonlítani, és ebből kiindulva mondhatjuk azt, hogy jól sikerült?
2: Igen, igen, a résztávoknak az eredménye, akár mondjuk, hogyha van egy laktátmérés, és tudod, egy edzés utána van mérve, és látod, hogy mondjuk az rendben van, vagy nincs rendben, tehát hogy azt is lehet nézni, a hosszú futások, hogy sikerülnek, és az egész mindig egy folyamat, tehát hogy nem lehet egy-egy edzést kiragadni, hanem ez egy ilyen összkép. De az ember azért érez egy formát is, tehát hogy szerintem azt így érzed, hogy így az most jól megy, vagy fáradtabb vagy, tehát hogy így hogy vagy.
1: Még úgy is, hogy csak 2 maraton futóverseny volt a hátad mögött? Tehát úgy is tudtad, hogy ez egy következő maraton futásra mit jelent?
2: Igazából, tehát ahogy arra már beszéltünk, és hogy a maraton az nekem még mindig egy ilyen talány, hogy az így mi lesz ott, meg hogy lesz, és azért az nagyon fontos kiemelni, hogy viszonylag úgymond vakon érkeztem az Európa-bajnokságra, mert ott volt egy nagyon furcsán nehéz pálya, tehát egy ilyen dombos, emelkedős, kanyargós pálya, és tényleg én úgy voltam, hogy szerintem jó a formám, meg így az így oké, de az, hogy itt most így mi lesz ezen a pályán, nekem ez hogy fog menni, hogy fog esni, mert mi olyan nagyon-nagyon nem készültünk erős futásokkal, emelkedőkre, tehát ilyen nagyon erős dombos edzéseim nem voltak, és pont amit kérdeztél is, hogy 35 után mondjuk mi fog történni. És azt nem tudtam, hogy mi fog történni. Én igazából az edzőm azt kérte, hogy legyek benne az élbolyba, és maradjak ott. És én csak erre figyeltem, hogy én sosem mentem előre, nem futottam iramot, úgymond, hanem én egy ilyen taktikai versenyt futottam, és a finn Vainio nagyon hamar elment egy erős tempóval, tehát szerintem az nem volt kérdés, hogy ő nyerni fog, mert 2 óra 22-vel nyert nagyon-nagyon jó futással. Nekem a többiekkel volt dolgom, azzal volt dolgom, hogy én ott maradjak abba a bolyba, és minél kevesebb energiát használjak.
1: De érdekes, azt mondod, hogy az edződ megmondta, hogy akkor maradj a bolyjal, ne menj előre. Most még azért nem döntesz te verseny közben, hogy mi legyen a taktika, mert még kevés a tapasztalatod, és mindenben csak az edződre hagyatkozhatsz, vagy ez akkor is így van, hogyha már 22 maraton lenne a hátad mögött, hogy ő megmondja, és te ahhoz tartod magad, saját gondolatot nem engedhetsz meg magadnak, de ezt értsd jól.
2: Igen, igen. Én azt gondolom, hogy bármennyit futok, az első az, hogy ő mit mond, ő mit kér. De a versenyző ettől függetlenül verseny közben, tehát az folyamatosan történik valami, tehát a boly se úgy megy, hogy akkor futnak egy egyenletes tempót, hanem voltak ugye megindulások, szóval az embernek éreznie kell azt, hogy ezt elbírja, vagy nem. Tehát volt aki, nem, tehát hogy volt olyan, például Szabó Nóri nagyon-nagyon jól futott, és ő negyedik lett, és neki volt olyan, hogy picit leszakadt erről a úgymond üldöző bolyról, mert most akkor a Vainiózás, ugye, és mi vagyunk az üldöző boly. És ő tudott egy nagyon jó egyenletes futást csinálni, és egy ragyogó negyedik helyet ért el. És szerintem ő például nagyon jól érezte azt, hogy ő mit bír el, és ő döntött akkor, hogy ő mit csinál. Én mondjuk szerintem így a rutintalanságom amúgy benne van ebbe, de minden egyes ilyen mozgást én lereagáltam, mint ugye volt pályaversenyző, ugye én olyan, vagy hát én ugye nekem az a normális, hogy nekem, hogyha látom, hogy megy a valaki, akkor arra egyből reagálni kell, ilyen rohadt intenzíven.
1: Azt mondtad, hogy azért itt voltak emelkedők Birminghamben az Európa-bajnokságon, a te múltad, a mezei futó, akadályfutó, bármilyen múltad, az segített ebben?
2: Igen, szerintem biztos, hogy segített, és ez biztos, hogy valamennyire egy adottság is, tehát még a férjem mindig szoktam mondani, és szerintem nagyon jól futok felfele, hogy az emelkedő nekem jól megy, meg igazából én azt hittem, hogy a kanyarok nem, de ő azt mondja, hogy az is szerinte. De ez nagyon érdekes, amit mondasz, mert ez így szakmailag is szoktak erről beszélni, hogy van az akadályfutás, a mezei futás, meg a maraton, és ez valahogy egy ilyen triumvirátus, és egyébként nem is tűnnek annyira hasonlónak ezek a távok, de mindegyikhez kell egy ilyen erő. És szerintem nekem, tehát hogyha valami átlagon felüli nálam, azt szerintem az, hogy nagyon erős vagyok, de tényleg, hát kondizok is, de így alapból is, hogy van ehhez egy ilyen adottságom.
1: Ez adottság? Tehát, hogy ezt nem lehet fejleszteni? Mert hogy akkor nyilván mindenki erős szeretne lenni, aki maratont fut.
2: De abszolút lehet fejleszteni, de szerintem valamennyire adottság, tehát nem véletlen volt ez, hogy tényleg már így gyerekkoromban is jó voltam mezeim, meg az akadály is, úgy, tehát ezek az ugrások így önmagába jól mentek, azokat jól elbírtam, de szerintem abszolút fejleszthető, és dombos edzésekkel is egyébként, meg nyilván a konditeremben is fejleszthető ez az erő, úgyhogy ezt meg lehet szerezni. Viszont azt gondolom, hogy nyilván mindenkinek van valamennyi adottság, és ez nem volt nekem szerintem alapból rossz, így az alap képesség hozzá.
1: Hogyha már emelkedőkről beszéltünk itt a Birminghami Európa-bajnokság kapcsán, akkor azt mondod, hogy nem úgy készültetek. Amikor kijelölnek egy maratoni pályát, akkor nektek azt a verseny előtt van lehetőségetek kipróbálni, vagy legalább megnézni, vagy csak tudni róla információkat?
2: Igen, az információk azok szerintem elég hamar kijöttek, tehát ilyen 4-5 hónappal a verseny előtt kim volt a pályarajz, és a körök is, tehát hogy már kell majd futni, hány kört kell futni, milyen a vonalvezetés, de tudta a Wolfgang, tudta, hogy ilyen dombos lesz a pálya, de úgy az edzésekben annyira én nem láttam, hogy akkor erre most mi így felkészülünk, hanem szerintem úgy volt, hogy előtte volt egy ilyen taktikai megbeszélésem vele előző nap, és akkor mondta, hogy jó, hát figyelj, Lili, 2:30-on belül szerintem nem kell futni, hogy szépen slowly, hogy lassan, és hogy szerintem nem lesz gyors futás, mert nehéz lesz a pálya, és akkor, de nem tudom, én tényleg úgy voltam vele, hogy tudtam, hogy jól fel vagyok készülve egy maratonra, de azt nem tudtam, hogy egy dombos maratonra is vajon-e.
1: Lehet, hogy csak ezt az információt nem osztotta meg veled, nem? Hogy az edzés felkészülés az pont az ilyen maratonra, vagy pont arra a maratonra készít fel. Egyébként lenne, vagy lett volna lehetőséged, mivel kint volt a pályára, ezt tudtad, hogy hol van, hogy te elutazol egy-két hónappal a Birminghami EB előtt a helyszínre, és akkor azt lepróbálod? Mert hogyha minden információt tudtál, akkor nyilván ezt is megtehetted volna.
2: igen, lehetett volna kipróbálni, igazából kimenni. Most nyilván az a kérdés, hogy erre ugye időt, energiát, meg anyagi forrást rászánni, hogy ez mennyire éri meg, de volt, aki kiment. Tehát volt olyan ellenfél, aki futott egy kört ezen a pályán. Hát mi a Balázsra maradtunk annál, hogy olyan Google térképen így végig mentünk az utcákon, de hát teljesen más volt lefutni, mint összeleg, amikor látok egy térképrajzot, így nézem, hogy jó, jó, oké, látom, hogy hol az emelkedő. Teljesen más ezen futni versenyt, mint alapból, de úgy látom, hogy lehet, hogy ez nem annyira fontos, hogy most így méterről méterre tudjam, hogy mi lesz. Lehet, hogy jó volt ez a váratlan ilyen versenyhelyzet számomra, mert tényleg azon a maratonon nem néztem az órát, ott én csak versenyeztem, mert nagyon jó élmény is volt, és lehet, hogy nem volt gond, hogy... Tehát azt például teljesen elfelejtettem, hogy az utolsó ilyen, a hajrában az utolsó ilyen 400 méternél, vagy nem tudom kb. Mennyivel a vége előtt, ott volt még egy ilyen elég durva emelkedő, de teljesen kifelejtettem az anyamból.
1: Úgyhogy, de nem okozott problémát.
2: Hát
1: akkor
2: úgy
1: ezek szerint,
2: hogy menni kell, tehát nincs kérdés.
1: Hogy nagy élmény volt, és ráadásul nem csak nagy élmény, hanem egy gyerekkori álom. Ugye, hogy Európa bajnoki dobogón állhass, de hát akkor nyilván még nem maratonfutásról álmodtál.
2: Nem, abszolút. Akadályfutásról álmodtam egészen mondjuk ilyen 22-23 éves koromig, és igazából számomra nagyon, tényleg annyira ilyen érdekes még mindig ez az egész, meg Hogy ez maratonon sikerült, és olyan vicces, hogy amikor elmegyek még mondjuk egy, tehát azért mondjuk idén is futottam pályán 5000 métert, mondjuk az országos bajnokságon, vagy, tehát néha futok pályán még mindig, meg fogok is.
1: De ez inkább szórakozás, vagy kiegészítés akár egy-egy edzés mellé?
2: Kiegészítés, tehát olyan nagyon nem komolyan, de mondjuk az, hogy a klubnak nyerni egy magyar bajnoki címet, az jó dolog, és örülnek neki, meg én is örülök. És ez tud működni, tehát egy 5 meg 10 ezer méter nyilván nem közel a maratonhoz, de ugye abból bele tud férni egy felkészülésbe. Csak az az érdekes nekem, hogy mivel ugye nagyon sokáig ugye én pályán futottam, és viszont az utca lett az igazi szenvedély, de hogyha így belegondolok, akkor még mindig így gondolkozok, hogy jó, akkor én most milyen futó vagyok? Tehát most akkor utcai futó vagy maratonfutó, vagy pályafutó, de nyilván maratonfutó vagyok, csak még ezt így fel kell dolgoznom, meg így élesítenem kell az agyam, vagy ez így van.
1: Hát lehet, hogy van még időd, hogy ez úgy megmaradjon az agyadban, mert hogy egy ilyen Európa-bajnoki ezüstérem, amiről tehát gyermekkorodban álmodtál, az én feltételezem, hogy nem azt jelenti, hogy akkor most elérted a nagy célodat, és ez visszavesz a motivációból, hanem pont, hogy plusz motivációt ad, hogy lehetnek akkor ennél sokkal merészebb álmaid is.
2: Igen, abszolút így van, hogy most, hogy ez így sikerült, így nagyobbat merek álmodni, és ez is nagyon fantasztikus dolog, hogy azt érzem, hogy ott vagyok azon az úton, ahol lennem kell, hogy ott vagyok a helyemen, és hogy csinálhatom azt, amit szeretek, és szerintem tényleg kb. Kevesebb, mint egy éve ugye futottam az elsőt, szóval ebben még remélem, hogy 10, 12, 15 év is lehet akár, mert ugye maratonon azért az a kor, ahol lehet még jól teljesíteni, az eléggé ki van tolódva most már. És emiatt így tényleg, hogy mindig mondom, hogy ha egészségesen tudok konzisztensen készülni, akkor amúgy az szerintem fantasztikus, hogy azért a potenciál ebben nagyon nagy. Mert már magamon is érzem, hogy milyen volt mondjuk Frankfurtba elérni a 35-höz. Hát nem a legjobb. Tehát ez az adaptáció, ami lezajlik ugye az edzésektől, hogy egyre több hosszú futás van, hogy érzem magam a hosszú futás, hogy milyen púzussal tudok egy adott tempót futni, és így látom, hogy ezek úgy nagyon-nagyon-nagyon szépen mennek a jó irányba, és emiatt azt gondolom, hogy ha ebbe több évet tudok edzeni, akkor ez jobb lesz.
1: És a tapasztalattal, hogy minél több maratonfutó versenyt teljesítesz, az magával hozza azt, hogy akkor edzésen egyszer majd meg lesz a 42 kilométer, amit egyben lefuttok, vagy ennek semmi köze hozzá, az 35 és kész?
2: Ez nagyon jó kérdés, nem tudom, mert tényleg ugyanúgy a Frankfurt előtt, tehát az első előtt is, meg a negyedik előtt is, ugyanúgy a 35-ig mentünk fel. Nem tudom, hogy akar a Wolfgang ennél hosszabb edzést, tehát megvannak szerintem neki a maga csavarjai a kis edzéstervével, úgyhogy lehet, de nem biztos. Tehát nem biztos, hogy ez szükséges a tovább lépéshez, de lehet.
1: Hát ezt majd akkor megkérdezzük tőle, vagy majd megkérdezzük tőled később, hogyha már arról beszéltél, hogy ebben a maratonfutásban számodra van potenciál, akkor azért itt tegyük azt is hozzá, hogy Szabó Nóra neve már szóba került, az Európa-bajnokságon negyedik lett, és hogyha nincs a te ezüstérmed, akkor azt hiszem, hogy talán ő sokkal nagyobb figyelmet kapott volna ezért a negyedik helyért, de az, hogy van most két ilyen jó maratonfutónk, az mindenképpen jó hatással van rátok, és egymásra tudtok hatni, amiből mind a ketten tudtok előrelépni és motivációt szerezni?
2: Én azt gondolom, hogy ez abszolút így van. Én nagyon örülök neki, hogy van a Nóri, és mi ugye együtt edzettünk Berkovics Imrénél, tehát ugyanaz volt az edzőnk, és én ugye amikor ott voltam Berkónál még, amikor a Nóri megfutotta az első magyar csúcsát még 2023-ba. És így őt nekem nagyon nagy élmény volt mindig nézni, hogy megy, és minden évben így javult, és egyre jobbat futott, és így úgy éreztem, hogy tényleg ő ilyen megy, mint a gép, vagy nem tudom, tehát tudom, hogy amikor megy maratonra, akkor ott nagyon kemény lesz, és nagyon jól fog futni, és tényleg a 2.25-52-es eredményére is emlékszem, hogy így néztem ámulatta, hogy milyen jó tudott futni, és én tényleg abszolút ezt pozitívnak érzem, hogy például most a csapatversenyben mi együtt negyedikek lettünk, szerintem az is tök jó dolog, és szerintem ez nagy dolog, igen, hogy két magyar is tud magas szinten maratont futni, és nekem a Nóri abszolút motiváló, és mostan, hogyha már itt tartunk, ő szerintem tud, tehát a saját idejénél sokkal jobbat tud még futni, tehát én nagyon kíváncsi vagyok, hogy melyikünk meddig fogja lefaragni, mert azt gondolom, hogy ez a magyar csúcs, ami most megszületett szeptember 27-én, ez szerintem nem fog sokáig állni.
1: Igen, ezt is olvashattuk, hogy ugye az elsők között gratulált azok után, hogy a Varsó maratonon megdöntötted az országos csúcsot, és akkor ezt meg is beszéltétek, hogyha rajtatok múlik, igen, akkor nem ez a végső.
2: Igen, nagyon jól esett, hogy feljúlt Nóri, tényleg így nagyon hamar a verseny után, és nagyon jó volt vele beszélgetni, meg tényleg ez úgy érzem, hogy ő is így örül az én eredményemnek, és hogy ő is úgy van, hogy jó, akkor így látod, hogy jó, akkor most a másik az most 24-et futott, akkor te is legalább annyit tudsz, hogy jobb volt. De szerintem ez egy ilyen egészséges, jó versenyzés szül, és így egymás mellett. Tehát mindketten szerintem szép eredményeket érhetünk még el, és együtt fejlődhetünk.
1: Beszéljünk egy picit a jövőről, a közeljövőről, mert hogy ugye nem ért véget számodra a szezon, egy családi maratonfutásra készültök. A támogatókról és azokról, akik mindig mögötted álltak, már beszéltünk. Hát gondolom, hogy ebből a szempontból is fontos a család. De most nem mögötted lesznek, hanem melletted lesznek, mert hogy váltóban futtak egy maratont, ez a terv.
2: Igen, hát ez nekem nagyon megható, hogy együtt futatok a testvéreimmel. Hú, hát tényleg így a családom mindig nagyon nagy szerepet játszott az életembe, és nagyon hálás vagyok, hogy ők mindig ott voltak, és mindegy, hogy éppen magyar csúcsot futok, vagy mondjuk nem sikerül egy verseny, hogy az ő szeretetük az mindig ott volt, és támogatásuk, és az szerintem egy nagyon szép pillanat lesz együtt.
1: És nem is biztos, hogy csak szép pillanat, hanem itt beszélgettünk azért az interjú előtt, és mondtad, hogy te edzéstervel is segíted a testvéreidet, hogy a te sikered az rájuk ilyen szempontból is motiváló hatással van, hogy akkor lehet, hogy egy picit komolyabban is veszik a futást?
2: Én igazából azt gondolom, hogy így versenyszerűen ők nem fognak futni, amúgy meg volt hozzá a tehetségük, csak én voltam az egy ilyen őrült, aki ennyire akart futni a családból, de én azt szeretném, hogy élvezzék a bármit is sportolnak, és hogy egészségesek legyenek, és szerintem igazából ez egy ilyen plusz élmény lesz. De a hugom Lenke, ő elég komolyan vette az edzéstervet, amit írtam neki, és tök durva volt, hogy mennyire sokat fejlődött ilyen egy-két hónap alatt, úgyhogy így várom, hogy magához képest mit tud majd futni, de egyáltalán nem, tehát hogy most, hogyha 7 perces kilométereket futnánk, vagy 10 perceset, vagy 4 perceset, teljesen mindegy, mert itt ez nem fog számítani.
1: De ezt nem nehéz ilyen profi futóként elengedni, hogy ez most egy olyan verseny, ahol nem az idő számít?
2: Nekem nem, így, hogy váltóban futunk, nekem nem nehéz, tehát én tényleg, én szerintem így van, hogy átkattanak így a versenyagyba,

0: holiday van, tehát ilyen tetszés szerinti futkározás, meg kirándulás, meg éppen amit szeretnék, és akkor igazából majd utána kezdjük el a következő felkészülési blokkot, és azért a következő maratont azt valószínűleg jövőre fogom futni, de még nem tudom, hogy hol. Úgyhogy itt most lesz egy szép okos, türelmes felkészülés a következőre.
1: És ilyenkor nem vagy te türelmetlen? Hogy ilyen sikerek vannak a hátad mögött, az elmúlt 6-8 hét az tényleg a sikerekről szólt. Ilyenkor le tudsz állni? Nem az van, hogy hú, akkor csináljuk, mert akkor jöjjön a következő nagy verseny és nagy eredmény? Bár nem tudom, hogy versenyeket ilyenkor a téli időszakban azért nem is nagyon rendeznek, vagy rendeznek?
0: De igazából, de hogyha, tehát pont ez a jó, hogy nem én vagyok az edző, mert hogyha rajtam volna, akkor szerintem én nyomnám, amíg csak tudnám, tehát hogy én így akarnám csinálni, és nagyon jó, hogy megmondja a Wolfgang, hogy jó, akkor ezt kell csinálni, meg azt kell csinálni, nem szabad ezt túltolni, mert azért ő tényleg engem úgy játsz, hogy ne, tehát mindig elmondja nekem, hogy türelem, és ez néha hogy kicsit, most idézőjelben mondom, hogy ilyen idegesít, hogy mindig mondja, hogy nem most arra készülünk, türelmesen készülünk, mert a legjobb évek azok majd 5-6 év múlva lesznek, tehát hogy ő igazából engem is szépen épít fel, és ez viszont, hogy van fel egy ilyen, azt gondolom, hogy egy ilyen úgymond határtalan hitem, meg bizalmam, hogy azt csinálom, amit ő mond, és azt tudom, tehát ezt nem kell igazából neki, azt gondolom, hogy egyáltalán nem kell neki bizonyítania, mert már bizonyított. Tehát ezek után én azt gondolom, de már az elejétől is, hogy teljesen meg kell benne bízni, és ő tudja, hogy mit kell csinálni. És ez annyira jó, ez egy ilyen felszabadulás, hogy igazából tényleg lehet, hogy igen, nagyon szeretnék most megint versenyezni, mert tök jó lenne, meg így szeretném csinálni, de rábízom magam a Wolfgangra, ő tudja.
1: Ő tudja, és ez az 5-6 év, amit ő mondott, az elsősorban az életkorodra vonatkozik, hogy 5-6 év múlva lehettek a csúcson, vagy arra, hogy 5-6 év kell a maratonfutó versenyeken szerzett tapasztalatokból, hogy az igazán kifizetődjön. Tehát ez az 5-6 év, ez milyen 5-6 év?
0: Szerintem mindkettő, tehát amint mondasz, hogy akár az életkorban is ugye eljutni egy olyan ideális korba, ami a legjobb, mondjuk a maratonfutáshoz, de mondjuk az igaz, hogy most ez nincs így kőbevés, hogy valaki, tehát valaki, mondjuk például az edzőmnek, Wolfgangnek a felesége, ő nagyon komoly, a Katrin Dörr nagyon komoly maratonfutó volt, olimpiai bronzérmes, nyert több major maratont, Londont, és ő például 38 évesen futotta az egyéni csúcsát maratonon. Tehát ez így érdekes, hogy kinek éppen mikor, de az edzésbe is biztos, hogy kelleni fog idő az, hogy ez beépüljön. A magaslati edzőtáborok is beépüljenek, amiket korábban nem csináltam. Egy edzőtáborban voltam egészen 25 éves koromig egy magaslaton, és akkor igazából utána kezdtem, amikor Wolfganghoz kerültem, akkor kezdtem ezeket is csinálni. Szóval most bejöttek ugye új dolgok, amik neki szépen hagyni kell, hogy ezek majd így működjenek.
1: És hagyni kell, hogy most leülepedjenek az élmények, és akkor pihenj egy picit, ami mivel fog telni a pihenőidő.
0: Igen. Ma például megyek az utére a gyerekekkel beszélgetni, meg megyek majd jótékonysági futásra, megyek Keszthelyre is egy kávézós futásra, meglátogatjuk majd a nagyszülőket, tehát így ilyenekkel fog telni. Egyébként nagyon, nem fogunk most így nagyon így elutazni, tehát nem lesz az, hogy most akkor 2 hétig elutazunk valahova így nyaralni, hanem így főleg otthon leszünk, és akkor így sok időt tudok tölteni így a családdal, meg a barátokkal is, lesz ilyen baráti összejövetel is. Meg egyébként kiszedik a bölcsesség fogalmat, úgyhogy az annyira nem lesz jó.
1: Kevésbé kellemes része a történetnek.
0: Igen, de tényleg nagyon szeretünk így otthon is lenni, Kapospulán, és akkor most így igazából a versenyek miatt, edzőtáborok miatt alapból sokat utazunk, úgyhogy most így kicsit kielvezzük az otthon létet.
1: De el tudod így engedni a mozgást? 2 hétre legalább?
0: A mozgást alapvetően itt teljesen nem kell elengednem, hanem nyugodtan. Tehát, hogyha van kedvem, elmehetek kocogni akár 6 kilométert, vagy ilyen rövidebbet, vagy elmehetek biciklizni apukámmal, vagy elmehetünk túrázni, vagy elmehetek úszni. Tehát igazából lehet, hogy még a nővéremékhez átmegyek majd lovagolni is, bár az nem biztos, mert ha leesek a lóról, akkor annyi.
1: Annak senki nem fog örülni, azt hiszem.
0: Igen, úgyhogy ilyen mindenféle. Nagyon szeretek alapból így mozogni bármit, szóval így nem tudok azért megülni egy napig se szerintem így a fenekemen, úgyhogy

0: ilyen apró cseprő mozgások azért lesznek.
1: Akkor pihent ki magad mentálisan elsősorban, fizikailag akkor erre még egy pár évet várnunk kell. Vindics Tóth Lilianna volt a vendégünk, ezüstérmes maratonfutó, mert hogy akkor végül is abban maradtunk, hogy a titulusod az maratonfutó. Köszönjük szépen, hogy itt voltál.
0: Nagyon szépen köszönöm.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ezt akartuk, ezt kívántuk, ezt szerettük volna, ezért fohászottunk, ettől féltünk, hogy nem sikerül. Nem kell félni, nem kell félni.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Mikrofonnál a műsorvezető Keszi Dóra, van már velem a stúdióban Balog Judit, korábbi válogatott 223-szoros válogatott játékos és edző. Szia, köszöntelek!
3: Szia, én is köszöntelek téged is, meg a nézőket is.
2: Hát hihetetlen kimondani, hogy 223-szoros, illetve edzőként is rengeteg évet eltöltöttél a kosárlabda mellett, szinte tényleg így az életed összeforta ezzel a sportággal. Annó gyerekként gondoltad volna, hogy ilyen sikeres leszel ebben a sportágban?
3: Nem, hát nyilván senki nem úgy kezdi, hogy milyen sikeres lesz. Meg hát azért azok más idők voltak, tehát aki nálam azért fiatalabb, mondjuk nem kevéssel, például mint te, az ugye el se tudja képzelni, hogy gyerekként mi mennyit mozogtunk. Tehát, hogy a lakótelepi gyerekek, azok egész nap kint voltak a játszótéren, anyuka kiabált le az erkéről, hogyha kész volt a vacsora, de gyakorlatilag mi folyamatosan mozgásban voltunk, és azt gondolom, hogy én is, meg a többiek is, akik ott együtt vandáztunk, nagyon sok sportágban sikeresek lehettek volna, ha elkezdenek sportolni.
2: És neked mennyire volt egyértelmű, hogy a kosárlabdát választod egyébként? Én is szerencsésnek érzem magam, mert olyan korban nőhettem fel, amikor még nem volt internet vagy közösségi média, én is rengeteget mozogtam egyébként, és automatikus volt az, hogy elmentem sportolni, de neked mennyire volt egyértelmű, hogy a kosárlabdát választod?
3: Teljesen véletlen, totális véletlen az egész. Nem sportoltam egyesületben semmit egészen 10 éves koromig, kicsit balettoztam, mert hogy az volt ott a nagy tétényben, hát az már majdnem egy falu volt, tehát Budapest faluja, és hát ez volt a művelődési házban, balettozni lehetett, és teljesen véletlen a kosárlabda. Az úgy történt, hogy a Beacban éppen szerveződött egy ilyen utánpótlás képzés, ahol két nagyon lelkes edző járta az iskolákat, akik ugye ebbe a körzetbe tartozhattak valamennyire, és hát eljöttek egészen nagy tétényig, és ott válogattak, de akkor még nem volt szokás ilyen fiatalon kezdeni, és ők a 6. osztályosokat, a 12 éveseket kezdték el nézegetni, kiválasztani, ott kezdték el reklámozni az egyesületet, és a nővéremet vitték el. Mert a nővérem magas volt, arra már senki nem gondolt, hogy egy centit nem fog nőni 12 éves kora után, de magas volt, és az ő osztályából vittek el sok-sok gyereket, ami azt jelentette, hogy én otthon maradtam egyedül, és nagyon rossz voltam. És akkor elküldtek a szülők, mondták, hogy vidd magaddal ezt is itt, mert nem bírunk vele. És akkor először nem akartak bevenni, mert kicsi voltam, fiatal voltam, és akkor mondták, hogy hát jobb lenne, ha otthon maradna ez a kisgyerek. És akkor az apukám nagyon karakán volt, és mondta, hogy jó, de ha ő otthon marad, a másik is otthon marad. És hát így vettek be a csapatba.
2: Úgy tűnik, ez egy jó példa. Nekem is a nővérem kosárlabdázott, és aztán én is úgy csöppentem bele ebbe a sportágba. De hát a viszonylag 13 évesen fiatalon ugye tudtál már a felnőtt csapatba bekerülni, és ott közöttük játszani. Ez mekkora volt? Mennyire volt nagy falat? Vagy szerinted mennyire jó, hogyha egy ilyen fiatal bekerül rögtön a felnőtt csapatba?
3: Hát ha a mai gyerekeket nézem, vagy a mai sportókat, azt mondom, hogy nem jó, mert akkora terhelés különbség, hogy gyakorlatilag sérülés nélkül ezt nagyon nehéz megúszni, de akkoriban ez nem így volt, hiszen a felnőtt csapat is csak 3-4-et edzett, úgy ment meccsre, hétvégén dupla fordulók, rá kellett pihenni, tehát hogy igazán nem volt sokkal több az a terhelés, mint amit az utánpótlásban kaptunk. Az, hogy magasabbak voltak a játékosok, még csak erősebbek sem, mert ugye teljesen más világ volt. Szóval nem tudom, nekem olyan természetesnek hatott, és olyan sose gondolkoztam azon, hogy ez most mekkora nagy dolog.
2: És emlékszel arra, amikor legelőször behívtak mondjuk a felnőtt válogatottba, hogy az milyen érzés volt, vagy akkor?
3: Igen, tudom, nem akartam menni. Erre emlékszem, igen, hogy nem akartam menni. Igen, mert nagyon féltem, hát hány éves voltam, 16? De még 17 se.
2: Nagyon fiatal.
3: Igen, 16 szintén éves voltam, és egy teljesen idegen környezet, egyetlen egy csapattársam sem volt a csapatban. Olyanok voltak benne, akik ugye jóval előttünk voltak a tabellán, és borzalmasan féltem, és nagyon nem akartam menni.
2: Szerinted mi az a tulajdonságod, ami azért is sikeressé tett? Mert téged így ismerve, te nagyon maximalista vagy, nagyon érdeklődő vagy, majd mindjárt beszélünk arról is, hogy hány diplomád van, ez is szerintem fantasztikus, hogy azért a tanulást sem hanyagoltad el így a sportpályafutásod mellett, szóval mi lett az a tulajdonságod, ami tényleg azért elég magas szintre elvitt?
3: Talán az ilyen Nem, az, nem szép szó, hogy mindenen átgázolás, de igazán az egyik, ami miatt szerintem előrébb, gyorsan jutottam előre, az, hogy én soha nem akartam sportoló lenni. Én soha nem akartam élsportoló lenni. Én nem akartam válogatott lenni. Én csak szerettem játszani, és szerettem ott lenni, és szerettem a sikert. Azt ugye nagyon, az a mai napig így van, hogy a siker az a legfontosabb, és talán ez a sikerészség, de nincs mellette az a, vagy nem volt soha mellette az a fajta stressz, hogy nekem ezt muszáj elérni. Hanem csak az öröm.
2: Szeretetből és örömből, igen. Egyébként szerintem is így lehet sikereket elérni. Valahol azt olvastam, hogy azt nyilatkoztad, hogy fontosnak tartod, hogy valami maradandót alkoss az életben. Mit gondolsz, ez sikerült? Mert egyébként, mikor egyik kollégám megtudta, hogy jössz ma be hozzám, akkor így rögtön rám írt, és akkor így mondta, hogy hú, a Bubu jön majd be hozzád, hogy nagyon szerettem a játékát. Szerintem maradandót alkottál, ezt kijelenthetjük, nem tudom, te hogy érzel ezzel kapcsolatban.
3: Nem hiszem, tehát hogy mit tekintünk maradandónak, nyilván valami olyasmit, ami több generációra előre is valami hatása lesz, vagy valaki hasznát veszi, vagy valakinek örömet okoz. Most szerintem a sport nem ilyen. Tehát a sport az tipikusan olyan, hogy az emberek abba hagyják, és egy generációval később már senki nem tudja, hogy ki volt. Nekem például nagyon-nagyon megdöbbentő volt, amikor a TFN, a csoporttársaim, akik jóval fiatalabbak voltak nálam, például nem tudták, hogy ki az a Temesvári Andrea. És akkor engem nagyon megdöbbentett, a hallgatóim később, ugye, mint tudom, 10 évvel később már nem tudták ki az Egerszegi Krisztina. Tehát a sport itt Magyarországon nem lesz maradandó, mert nincs, aki ápolja a hagyományokat, nincs, aki a köztudatban bentartsa ezeket az embereket, és szerintem ez nagyon nagy baj a mi sportunknál, tehát ezzel biztos, hogy nem lehet maradandót alkotni. Nem tudom, még nem sikerült maradandót alkotnom, de dolgozom rajta.
2: Igen, ugye azt is beszélgettük még így a műsor kezdet előtt, hogy neked számos diplomád van, és hogy fontosnak tartotta tényleg a tanulást így az élsport mellett is, akkor soroljuk fel, mik ezek, néhányat tudok, de azért megleptél most a legutóbbi, hogy legutóbb mivel foglalkozol.
3: Hát az első az a történelem szak volt, tanári szak, hittem benne, hogy tanár akarok lenni, tehát ez volt a következő, az az angol nyelv és irodalom szak volt, és akkor a TFN, ugye van egy BSC testnevelő edző, ezen van egy testnevelő tanári mester és egy szakedzői mester, és van egy PhD-m is.
2: És amit mondtál nekem, hogy most belső építészet?
3: Nem, most lakberendezést tanulok éppen egy-két éves képzésen.
2: És miért nem lett belőle tanár? Hogyha nagyon szerettél volna az lenni.
3: Végülis lett, tehát valamilyen szinten azért 14 évig tanítottam, csak nem a közoktatásban, hanem a felsőoktatásban. Hát amikor már úgy alakult az életem, hogy most lehetnék tanár, akkor azért a közoktatás nem volt a legjobb állapotban, tehát nem volt semmiképpen vonzó. Nyilván azért nem. Aztán valahogy a felsőoktatás az beszippantott egy darabig, csak aztán hát ott is olyan irányba fordult a dolog, ami már nem tudott felhőtlenül örömet okozni.
2: Mert hogy a pedagógiai érzék azért kell az edzősködéshez is.
3: Hát nyilván.
2: Szóval nem tudom, edzőként mi az, amit figyeltél ebből, vagy mi az, amit tudtál hasznosítani akár tényleg a pedagógiai pályáról?
3: Hát szerintem kezdőedzőként nyilván rengeteg hibát elkövettem én is, mint mindenki, de aztán talán ott félúton kezdtem megérteni, hogy a mai fiatalok nem olyanok, mint mi voltunk, és hogy hogyan kellene hozzájuk közelíteni, hogy mi az, amire pozitívan reagálnak, mi az, amire negatívan reagálnak, hogy mennyit jelent, hogy ki mit hoz magával, mondjuk az előző csapataiból, hiszen a Beac az tipikusan olyan volt, hogy jöttek az emberek, nem magának termelte a játékosokat, és akkor szép lassan szerintem megtanultam azt, hogy hogyan lehet egy olyan kapcsolatot kialakítani, amiben megbíznak bennem, de mégsem vagyunk haverok.
2: Igen, egyébként ez is egy érdekes mesdje, amit nagyon nehéz lavírozni ennek a mentén, és ez mennyire volt egyértelmű, hogy edzősködsz majd, ha pályafutásod befejezése után?
3: Semennyire.
2: Semennyire.
3: Hát én mindig mondtam játékosként, én soha nem leszek edző, az biztos. Én mindig ezt nem tudom, több nyilatkozatban is benne volt. Aztán hát úgy alakult, hogy amikor abba hagytam Sopronban, akkor Sopronban nem kínálkoztak lehetőségek. Ígéretek voltak, mielőtt abba hagytam, de aztán amikor odaálltam, hogy na itt vagyok, tessék, akkor ugye hát mindenki hátat fordított, és akkor határoztuk el, hogy mindenképpen visszajövünk Budapestre, és ez volt az a pillanat, egy ilyen nagyon szerencsés pillanat volt, hogy az elhatározás után 2 héttel a Muszbek Mihály engem megkeresett a Beacból, hogy lenne kedvem hozzá. És hát mivel más lehetőség nem volt, nyilván igent mondtam, de közben meg nagyon elkezdett érdekelni a dolog. Tehát onnantól, hogy egyáltalán csak beszélgettünk, nem volt se szerződés, se semmi, se komolyabban, onnantól nagyon elkezdtem erre készülni, hogy, és rengeteg ötletem volt, és minden, szóval, hogy utána meg így beszippantott az egész.
2: És mik voltak ezek az ötletek, vagy miben láttál mondjuk hiányosságot tényleg egy-egy csapatnál, amiben kellett fejlődni, akár a Beacnál is?
3: Hát szerintem
2: mondjuk
3: nekem kellett a legtöbbet fejlődnöm edzőként, hogy ne a hozott, megszokott dolgokat csináljam és csináltassam, hanem merjem használni az önálló ötleteimet. És amikor elkezdtek saját ötleteim lenni, saját feladataim, saját taktikám, amit én találtam ki, és hát egy picit tesztelni kellett nyilván a csapaton, én onnantól éreztem azt, hogy most megérkeztem, és edző vagyok, és amikor a tanítványaimnak próbáltam ezt átadni, hogy ne másolják a régi edzőket, mert halad a világ, halad a sportág is, hanem találjanak ki új dolgokat, próbálják adaptálni a saját csapatukra. És amikor azt láttam, vagy oda jön hozzám egy hallgatóm, aki 10 éve volt hallgatóm, és összefutunk egy eseményen, és azt mondja, hogy hát ő hálásan köszöni, mert annyi jó ötlete van, és vitte be a csapatába, és annyira élvezik a tanítványai az edzéseket, hogy nem unalmas, pörgős, mindig új, akkor azért úgy érzem, hogy talán egy kis hatásom volt erre.
2: Pont ezt akartam kérdezni, hogy mennyire volt nyitott a környezeted erre, akár mondjuk a hallgatók erre az újdonság bevezetésére, vagy tényleg erre az új szemléletmódra, mert nem minden edző szereti mondjuk az újdonságokat bevezetni, de mennyire volt akkor ezek szerint a te környezeted nyitott erre?
3: Hát mindig úgy kezdődött, hogy először el kellett fogadtatnom magam, hogy nőként én azért értek ehhez a sportághoz, ez volt az első mindig. Utána el kellett fogadtatni, hogy nem biztos, hogy minden úgy jó, vagy nem is azt mondom, hogy jó, mondom, hogy más, vagy lehet jobb. És akkor ezen még elvitatkozgattunk pár hétig, és amikor megjött a hallgatóknak az első ilyen váó érzés, hogy csinált valamit, és ami új, és más, és tetszett a többieknek, és mindenki nevetett, és baromi jól szórakozott, amikor csinálta, akkor érkeznek meg, hogy talán lehet, de azt kell mondanom, hogy minél magasabb szinten edzősködik valaki, annál kevésbé vevő az újdonságokra. Tehát annál standardebbek az edzései, annál inkább ugyanazt csináljuk, amit én gyerekkoromban csináltam, ami nem tegnap előtt volt. Szóval hogy inkább azok nyitottak, akik alacsonyabb szinten dolgoznak, ami szerintem baj.
2: Hát nyilván fiatalabb korban még ki kell alakítani mindenkinek a saját stílusát, vagy nem tudom, lehet, hogy amikor meg már eljut az ember egy bizonyos szintig, akkor már megvannak a saját kis berögződései, vagy nem tudom, hogy nevezzem ezt. Mondtad, hogy nőként azért elfogadtatni magadat nehéz volt. Nem tudom, hogy látod így a női férfi edzők helyzetét, mennyire nehéz akár tényleg női edzőként dolgozni, nagyon sok férfi edző is van, bár mondjuk a női mezőnyben azért kevesebb talán a férfi edző, azért most már jelennek meg tehetséges fiatal női edzők is, szóval hogy látod ennek a helyzetét? Kérdeztem egyébként pont múltkor azt hiszem a Rátkai Esztert, hogy ő mit lát, mi a különbség mondjuk egy női és egy férfi edző között, nem tudta megfogalmazni, azt mondta, nem is gondolkozott még ezen el, de hogy nyilván van különbség a kettő között, szóval ezt hogy látod?
3: Hát a női mezőnyben konkrétan, ha jól emlékszem, 2 női edző van a 11 csapatra, szóval nem, nincsenek női edzők. Férfi mezőnyben egyetlen egy női edző sincsen, talán még a másodosztályban sem, ott volt 1-2. Csak azért tudom, mert a PHD részben erről is szól, hogy mik a különbségek, tehát nem, még mindig nem elfogadott, különösen ugye a fiú játékosok, vagy férfi játékosok azok, akik mit tudhat erről egy nő most, és pedig azon kívül zsákolnak, azért sok különbség nincsen a kettő között, de ez tényleg probléma a nem csak női edzők, női vezetők is. Tehát ha megnézzük a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségét, akkor az első nőt azt a szakmai bizottságban találjuk, annál följebb nincsen nő, nem is volt soha. Egyszer volt a kislenke, akit rövid úton eltávolítottak mindenféle ürüggyel. Na most a szakmai bizottságról csak annyit kell tudni, hogy nincsen semmilyen döntési jogköre, javaslat tevő jogköre van, amit utána a férfiak az elnökségbe általában leszavaznak. Tehát, hogy azért ez még nem általános. Szerintem a férfi és a női edzők között van nagyon sok különbség, és ezt a kutatásom is egyébként kimutatta. Egyébként fönn van az interneten, bárki elolvashatja. Hogy a nők sokkal empatikusabbak, ami szerintem nagyon fontos. Tehát sok mindenen vitatkozunk ma a sportban, és nagyon sok írás jelenik meg, hogy hogyan bánnak a sportolókkal az edzők. És hogyha megnézzük a kommenteket, akkor a férfiak azok, akik ezt normálisnak találják. És azért a női lélek az nem ilyen. Tehát egy lánynak belegázolni a lelki világába, az nem csak a sport teljesítményére hat ki, hanem a személyiségére. Tehát olyan szinten lehet személyiséget rombolni, amit föl sem érnek az edzők. Ezen kívül szerintem a nők, egyébként az jött ki a kutatásból, hogy amúgy meg kemények. Tehát, hogy nagyon kemények a női edzők, tehát, hogy követelnek jobban, mint a férfiak, viszont sokkal empatikusabbak, tehát megértik, hogyha valakinek problémája van, vagy most nem tud edzésre jönni, vagy nem tud úgy teljesíteni. Szerintem az ideális kombináció ez egy férfi és női edző egymás mellett. Mert teljesen más szemlélettel állnak hozzá, mást látnak, még a taktikában is teljesen mást látnak. És ez lenne a jó kombináció, az, hogy melyik van elől, az meg végül is mindegy.
2: Ez azért is sajnálatos, amit mondasz, hogy mondjuk akár a vezetőségben sincs elég nő, mert egyébként meg a női szakák szerintem az elmúlt évtizedekben sokkal sikeresebb volt, mint a férfi, és akár mondjuk volt játékosoknak a tapasztalataira lehetne hagyatkozni ebben a sportágban. Én engem azért érdekel nagyon sokszor a ti véleményetek is erről a sportágról, vagy hogy merre halad egyáltalán, vagy hogy látjátok, mert szerintem ezeket a tapasztalatokat abszolút érdemes lenne használni és megfogadni. Te is mondtad, hogy nagyon sokat változott a kosárlabda, de szerinted mennyit változott így mondjuk akár az elmúlt 20 évet nézzük.
3: Nagyon sokat. Tehát azért akkoriban egy-egy jó játékos, sztárjátékos el tudott vinni a hátán egy csapatot. Ma ehhez már három se elég. Tehát sokkal több kell, sokkal fizikálisabb a játék, sokkal több a hiba benne pont ezért, mert hogy ugye gyorsabb. És például, ha a két csapat nincs jó formában, akkor kb. Nézhetetlen. Tehát akkor iszonyatosan gyenge színvonalú tud lenni. Viszont a taktikában talán jóval taktikusabb, azért régen nem használtunk ennyi elemet a taktikában, mint most. Tehát, hogyha most a legutóbbi VB-t is megnézzük, akkor láttuk a különbséget a között, amikor egy csapat csak rohan és gyakorlatilag tüzel, meg a között, hogy tud szépen taktikusan játszani, és valahol a kettőnek az ütközését is láttuk, hiszen láttuk, hogy az amerikaiak sem tudtak, mint kés a vajban végigmenni ezen a VB-n, mert igenis a taktika és a kicsit lassabb, megfontoltabb játék, az ugyanolyan eredményes lehet.
2: Igen, és nagyon érdekes, hogy minden egyes mozdulatot kielemeznek, csiszolnak, illetve az egyéni képzésekre szerintem most már, ha én visszagondolok, amikor én játszottam, akkor az nem volt annyira jellemző. Egyéni képzésekre szerintem most már azért nagyobb hangsúlyt fektetnek.
3: Igen, de én nem vagyok biztos benne, hogy ez jó. Tehát, hogy azért ez egy... Tehát, hogyha azt nézzük, hogy az európai kosárlabda sokkal taktikusabb. A taktika az azt jelenti, hogy öt ember együtt dolgozik. Ha valaki csak egyéni képzésen vesz részt, és labdát vezet, és dob visszalépésből, emberül a hátán, stb., hogy fog beilleszkedni ebbe a taktikus játékba? És ugye a játék kapcsolatok, azok nem kerülnek gyakorlásra egy egyéni képzésen, habár az egyéni képzés nem azt jelenti, hogy egy ember van, és egy emberrel dolgozunk, hanem azt jelenti, hogy az egyéni hiányosságokon, vagy erősségeken dolgozunk tovább. Tehát ez nem zárja ki, hogy több játékos legyen egy egyéni képzésen, és mondjuk játékkapcsolatokat is gyakoroljanak, csak ezt sokan félreértik az edzők közül is. És én például nagyon hiányoltam, és ezen a VB-n is látszott, hogy például a magyar játékosoknak mennyi eladott labdájuk van, hogy akad a passzkészség, az a nulla és az egy között valamennyi érték, de inkább a nullához. Tehát, hogy nagyon gyengén passzolunk, mert egyéni képzés van. Amin labdát vezetnek, a háta mögött, lába között, nem tudom én hova pattogtatja a labdát, holott a modern játékban néhány leütése van egy játékosnak, nem 12, és nem tudja átvenni négyszer a lába között, mert teljesen felesleges, ugyanakkor meg passzolni nem tud, ami azért nagy baj.
2: Igen, hát azért ez csak egy csapatsport, az összeszokottság hiány az hamar kiütközik. Egyébként most a bajnokság első fordulójában is látszott, hogy ugye sok csapatnál azért voltak játékos cserék, és azért az összeszokottság hiánya miatt azért itt is voltak meg nem értések és érdekes szituációk. Na, hogy látod még ezt a világbajnokságot? Tényleg, hova vártad ezt a csapatot a VB előtt? Szerinted pont jó helyen van a 8. helyen az a válogatott így a világ mezőnyében, hogy látod ezt?
3: Hát én azt láttam, hogy ugye a világbajnokság egy picit kezd a kézilabdához hasonlítani, hogy EB-t nyerni nehezebb, mint VB-t, mert hogy rengeteg gyenge csapat volt a mezőnyben. Talán nem olyan rettenetesen gyengék, mint a kézilabdában, de azért voltak teljesen esélytelen csapatok. Tehát hiába volt Afrika bajnok Nigéria, ha jól tudom, tök utolsó lett, mert mindenkitől nagyon-nagyon kikapott, és nagyon nagy csalódást okozott például. És hát a csoportot látva én úgy gondoltam, hogy ott második helyen biztos, hogy tovább lehet menni, mert a másik két csapat az gyengébb lesz, és ez így is lett. Szerintem a japánok is nagyon-nagyon lefele mennek az olimpia óta, tehát ott sikerült építeniük egy csapatot, aztán kicserélődött, és valahogy lefele mennek. Én egy picit sajnáltam azt, hogy európai csapatok ellen nem lehetett többet bizonyítani. Mert ugye végső soron valahol itt van a mi helyünk, és nagyon sok múlik a csoport beosztáson, nagyon sok múlik az ágrajzon, hogy ki hova kerül, és mennyi esélye van arra, hogy például döntőbe jusson. Ez kétségtelen, hogy utána nyilván az az ág, az amerikai ág hát erősebb volt a négy közé jutásért. Én azt hiszem, hogy ez egy picit eredményben túlteljesítés volt, mutatott játékban nem. Tehát azt gondolom, hogy ez a csapat ezt tudja. Tehát nem volt bravúr győzelem, és nem várt vereség sem.
2: És akkor ezek szerint még mindig az amerikai és az európai régió, aki világszinten mondjuk jónak számít?
3: Hát nagyon úgy látszik, hogy az ausztrálok is kínlódnak, mert eddig azért ők ott voltak nagyon. Most úgy látszik, hogy annyira már nem tudták összeszedni a csapatot, vagy túl sokáig tartották benne az idős játékosokat, mert hát ugye még az elmúlt években ott azért 35 fölött is voltak játékosok. És igen, ezek után, tehát utánuk meg ott vannak az európai csapatok, akik viszont egyre erősebbek, ahogy mondjuk a németeket senki nem várta oda, ahova értek, olaszoktól senki nem várt ilyen jó szereplést, és hát a hagyományosan jók, mondjuk a belga, francia, spanyol az ugye hagyományosan jó, szóval szerintem erősödik az európai mezőny is.
2: Igen, ugye a top 4-ben 3 európai csapat volt, és hát nyakunkon az Európa-bajnokság is hamarosan indulnak majd a selejtezők. Szerinted ki az, aki még húzó embere lehet ennek a válogatottnak most ebben a korosztályban, vagy ebben a korban?
3: Aki még nincs ott, vagy aki már ott van,
2: csak még nem? Aki már ott van, vagy mondjuk akár a szélesebb válogatottban is?
3: Hát én azt mondanám, hogy túl sok játékos nincs, aki toporogott a válogatott küszöbén és be kéne engedni. Egy-kettő talán igen, akik talán korral oda tudnak érni. Nekem a legnagyobb kedvencem a Dulpanka, megmondom őszintén. Volt játékosom válogatottban és kicsit a beacban is, de ő az az all-around játékos, aki igaz, hogy néha hebrencs, de úgy megtestesíti azt, amire szükség van védekezésben, támadásban, úgyhogy én picit sajnáltam, hogy őt kevesebbet láttam a pályán. Igazán jó a csapatnak az összetétele, mert a zöme a csapatnak a 98-99-es korosztályból kerül ki, akik most nagyon jó kormán vannak. Tehát ez a 27, én azt szoktam mondani, a kosárlabdában 27 éves kor az, amikor eléri valaki a csúcsot. Tehát, hogy ott már csak rutinosabb, jobb nem lesz, rutinosabb lesz, és akkor valahol elkezdődik a hanyatlás ilyen 30-32 éves kor körül, de hogy odáig el kell menni a 27 éves korig, hogy rutinban, hogy tapasztalatban ott legyen, és ez a csapat most ott van. Én igazán olyan nagyon sok fiatalt nem látok, hogy úgy be tudnának lépni ebbe a körbe az elkövetkezendő 1-2 évben.
2: Továbbra is jutom velem a stúdióban Balogh Judit, korábbi 223-szoros válogatott kosárlabdázónk. Hát beszélgettünk itt a világbajnokságról, ugye a szeptemberi berlini világbajnokságról. Szerinted mi annak az oka, hogy 98 óta nem volt válogatottunk világbajnokságon, vagy mármint a női válogatottunk világbajnokságon, miért kellett erre ilyen sokat várni?
3: Hát más volt a kvalifikációs rendszer. Tehát ugye nem volt selejtező, hanem automatikusan az Európa-bajnokság kvalifikált, és hát azok az EB-k nem sikerültek jól, ami éppen kvalifikált. Szerintem ez lehetett az oka, de nyilván az is oka, hogy beérett egy generáció, aki egyébként nagyon tehetséges játékosokból áll, és az utánpótlásban is hát azért lehetett látni, hogy ebből lehet valami, és főleg, hogy egy korosztály. És szerintem ez sokat számít. A kérdés az, hogy ez sikerül-e szinten tartani.
2: Igen, mert a legutóbbi Európa-bajnokságon szintén nem volt kint a csapat, 2027-ben ismét lesz egy Európa-bajnokság, arra azonban előbb selejtezőt kell játszani a magyar válogatottnak. Ugye ennek a kontinens tornának majd 4 ország ad otthont közösen, Belgium, Finnország, Svédország és Litvánia, és a magyar női válogatott az N csoportban szerepel a selejtezőben Németországgal, Portugáliával és Dániával, és a csoportok első 2 helyezettje jut ki az Európa-bajnokságra. Hát ugye a németek ott vannak, akik most a világbajnokságon a legjobb 4-ben bent voltak, szóval mennyi esélye lesz szerinted a válogatottnak kivívni az EB részvételt? Ezt mondtad, hogy ugye EB-t nyerni nehezebb, mint akár világbajnokságot.
3: Igen, hát azért a dánokat nem ismerjük, mert nem voltak a kosárlabda térképén eddig. A portugál csapat egyébként nem rossz, de azért messze van a magyar csapattól. Szerintem a nagy kérdés az, hogy hol lesznek ezek a selejtező ablakok, illetve hogyan tudnak eljönni a játékosok. Ki engedi, ki nem engedi, ki lesz sérült, ki nem lesz sérült. Szerintem ez nagyon-nagyon sokat fog számítani, hogy mindenki ott tud-e lenni ezeken a mérkőzéseken.
2: Azt is beszéltük, hogy hát már érintettük pár mondat erejéig, ugye az utánpótlás is, te is mondtad, hogy a 27 éves korosztály a legjobb, amikor ugye a lányok a legjobban tudnak teljesíteni. Hát nyilván a nőknél a gyerekkérdés is egy idő után majd bejön, mondjuk 30 év fölött. De ilyen szempontból tényleg, akár mondjuk nézzük ezt a magyar bajnokságot, és ugye most pár válogatott már azért külföldön játszik, mondjuk Kisvirág Spanyolországban, Lelik Réka most ugye Isztambulba igazolt, nagyon sokan viszont ugye a magyar bajnokságban pallérozódnak, szóval szerinted milyen az a magyar női bajnokság most?
3: Szerintem nagyot változott a tavalyi évben, tehát már tavaly is, azzal, hogy láthatóan elfogyott a pénz a klubokban. Elfogytak a szponzorok, valahogy nem sikerült átcsoportosítani a pénzeket, és gyengébb külföldiek jöttek. Tehát ugye azt láttuk, hogy elfogytak a sztár külföldiek, egyre gyengébbek lettek, egyre kevesebb van belőlük egy-egy csapatnál, és így a magyar játékosok sokkal meghatározóbb szerepkörben kellett, hogy fellépjenek a mérkőzéseken, és ez abszolút látszott akár a válogatott szereplésén is, hogy igenis képesek rá, megkapták azt a fajta mérkőzés terhelést évközben, ami szükséges volt ahhoz, hogy sorozatmeccset lehessen játszani, és hát rutint szereztek, mert ez nagyon-nagyon fontos. Egyáltalán nem mindegy, hogy egy játékos az mondjuk a garbage time-ban, tehát a kuka időben van-e pályán, vagy pedig a végjátékban, amikor nagyon-nagyon fontos, és én meg vagyok győződve róla, hogy ez segítette a válogatottat, nem kicsit.
2: Magyar Biancával is beszéltem pár napja, ugye még így a bajnokság indulás előtt a Szexárd edzője, ha már így beszélgettünk a női edzőkről, ő az egyik azoknak, aki ugye nőként helytáll edzőként is. És ő is azt mondta, hogy ugye a Szexárdban abszolút a magyarokra szeretne építeni. Hozzájuk érkezett egy amerikai center, ha jól tudom, és egy kubai center, de egyébként rajtuk kívül abszolút ugye magyar magra építene, az akkor ez tényleg a magyar válogatottat építheti, hogyha megfelelő játékperceket kapnak a játékosok. Hát nyilván a mérkőzés helyzeteket azt mérkőzésen tudja gyakorolni az ember, és nem az edzések közben. Ilyen szempontból a válogatottnak hasznára válhat.
3: Hát abszolút hasznára válhat, mert ugye a válogatottban egyetlen egy légiósra van lehetőség. Most ezt hagyjuk, hogy Yvonne Turner a legjobb légiós ennek a, tehát hogy ilyen típusú játékosra van-e szükség, vagy más típusú játékosra, de az biztos, hogy az a rutin, ami megszerezhető a meccseken, az éles helyzetekben, a végjátékokban, az semmi nem pótolja. Tehát ott lehet edzésen gyakorolgatni, meg lehet edzésen ilyen helyzeteket fölállítani, de mindenki tudja, hogy nincs tétje. Még egy éles mérkőzésnek van. És én azt láttam a lányokon ezen a VB-n is, az első meccset kivéve, mert arról szerintem azt dobjuk a kukába, és ne beszéljünk róla, azt láttam, hogy van önbizalmuk, tehát hogy vannak olyan emlékképeik, hogy ez nekem már sikerült, amit tudom én ennek a meccsnek a végjátékában, és látszott, hogy nem úgy keresik magukat a pályán, meg azt se tudják, merre van előre, hanem hogy nagyon-nagyon magabiztosak voltak. Tehát az első meccset kivéve én egy nagyon magabiztos csapatot láttam a pályán, nagyon magabiztos játékosokat.
2: Ami különösen fontos, azt gondolom, mert hát tudom, hogy milyen mélyről jöttek vissza, miután elvesztették ugye az olimpiai selejtező tornát, azért onnan visszatérniük mentálisan elég nehéz volt. Azt is mondtad, hogy nem látsz olyan fiatalokat, akik azért így kopogtatnának még a válogatott ajtaján, fiatalabb korosztályban, vagy mondjuk utánpótlás válogatottakból. Hogy látod az utánpótlás helyzetét most Magyarországon?
3: Hát én azt látom, hogy a TAO azért nem váltotta be a reményeket, tehát ne higgyünk a statisztikáknak, mert azok ugye, hát tudjuk, hogy ceruzával születtek, amit ki lehet radírozni és át lehet írni, tehát én biztosan tudom, hogy kevesebb gyerek sportol, nem hogy több lett volna, hanem kevesebb a gyerek, kevesebb a kosárlabdázó, kevesebb a női kosár, vagy a lány kosárlabdázó, és hát azért a mennyiség az szükséges a minőséghez mindenképpen, meg hát ugye minőségben is nagyon nagy különbségek voltak a TAO-ra, azért fölépült egy csomó klub, ahol nem volt semmilyen minőség, és olyan meccseket kellett játszani, aminek totálisan semmi értelme nem volt. Na most a rutint azt a mérkőzések során lehet megszerezni. Tehát az a játékos, aki csak edz és nem játszik, soha az életben nem lesz jó játékos, mert nincs meg a meccs rutinja. Tehát ezt nem szabad lebecsülni már a fiataloknál sem. Ettől függetlenül nyilván ki lehet termelni játékosokat, mert ahogy Szabó Johnny bácsi, aki nekem még edzőm volt, és ő egy nagy legenda a kosárlabdázásban, az egyike volt azoknak a szakembereknek, akik az 50-es években elkezdtek amerikai szakirodalmakat fordítani, és nekem ő még volt edzőm, és mindig azt mondta, hogy a tehetség az a gazból is előre tör. Tehát én hiszek ebbe, hogy nincsenek sztáredzők, nincsenek sztárklubok, hanem vannak jó képességű gyerekek, jó képességű fiatalok, akiket nem kell tanítani. Tehát akik eljönnek edzés, és maguktól tanulnak. Hát én is ilyen voltam nagy részt, hogy utánoztam. Megnéztem, hogy mit csinál a Borka Ági, és megpróbáltam leutánozni. Ma már erre sokkal több lehetőség van, hiszen nyitott a világ az internettel, bárkit le lehet másolni. Tehát igazán nem hiszek ebben, hogy sztáredzők nevelik a játékosokat, nem megtalálják, vagy elviszik valahonnan a jó képességű gyerekeket. És ilyenek mindig lesznek.
2: És ezeket a jó képességű gyerekeket hogy lehet ott tartani a sportág mellett? Mert van, aki azért így menet közben kihúlik, abba hagyja, azt gondolja, hogy másfelé szeretné vinni az életét. Hogy lehet őket ott tartani?
3: Azt is problémának látom, hogy szinte minden sportágnak ugyanaz kell. A magas, erős, ügyes, jól koordinált gyerek, tehát versenyezni kell a többi sportággal is, például a kézilabdával, vagy akár a vízilabdával, de már az atlétikával is, tehát hogy van egy ilyen típusú verseny. A másik pedig amiről már beszéltünk, hogy az edzők hogyan tudják ott tartani a gyereket. Nyilvánvalóan nem fog ott maradni egy gyerek, ha minden nap sírva megy haza az edzésről. Mert csúnyán beszéltek vele, mert bántották a többiek, mert nem kapott elég játék lehetőséget, tök mindegy, hogy miért. Vagy unalmas volt az edzés, vagy el se jött az edzőnéni, vagy bácsi. Tehát, hogy szerintem ebben az utánpótlás edzőknek borzasztó nagy felelősségük van. És azért azt se felejtsük el, hogy egy tehetséget nem elég megtartani, kell köré egy csapat, mert különben nem tud versenyezni. Tehát, hogyha 7 gyereket elüldözünk a csapatból, mert nem foglalkozunk velük, mert kiabálunk velük, szidjuk őket, akkor az egy sem tudott maradni. Tehát valahogy ezt kéne megérteni, hogy ez egy játék. Tehát ez egy sportjáték, ezt játszani kell, ezt nem tanítani kell, ezt játszani kell. Van nekem egy nagyon kiterjedt játékgyűjteményem, amit kifejezetten, hát a kosárlabdában is, de egyébként más sportágban is alkalmazható. Rengeteg játékot gyűjtöttem és találtam ki az évek során, amik tanítottam. Például tervem azt is, hogy ezt valahol közzé tenni, hogy adjak az edzőknek muníciót ahhoz, hogy lehet megtanítani valamit indirekt módon. Tehát nem úgy, hogy most sorba állunk, és akkor mindenki dob egy zicsert, és utána 10 percig átcsorog a sorban, hanem hogyan tudunk úgy ismétlés számot adni, hogy a gyerek nem veszi észre, hogy ő most tanul. És szerintem a mai gyerekek az internetes játékokkal, a rajzfilmekkel, a filmekkel gyakorlatilag egy olyan pörgős életet élnek, vagy annyira igényük van arra, hogy minden pillanatok alatt változzon körülöttük, és minden pillanatban valami érdekes legyen, hogy nem lehet a régi módszerekkel ma tanítani. Tehát új módszerek kellenek, amikor pörög körülöttük minden. Egyszer voltam egy edző továbbképzőn, tartottam előadást, és kihívtam egy random gyereket a csoportból, hát ilyen 10 év körül lehettek, 8-10 évesek, és kihívtam, és megkérdeztem, hogy mit szeret a legjobban az edzésből. Hát minden gyerek ezt mondaná, hogy a játékot. Tehát amikor játszunk. És játszani nem csak 5-5 ellen lehet, nagyon-nagyon sok játékot lehet játszani, amire felnőtt 30 éves játékosok sikítva játsszák, mert annyira élvezik. Szóval valahogy ebben is kell egy szemléletváltás, hogy nekünk kell alkalmazkodni a gyerekekhez, a tanítványainkhoz, akárkihez, nem nekik hozzánk.
2: Igen, ez egyébként érdekes, hogy hogyan lehet lekötni a gyerekeket, hogy manapság ugye tényleg az internet világával, meg hogy annyi minden változik körülöttük, ugye az iskolákban is le vannak terhelve, hogy lehet őket lekötni. Szerintem Kökénybe mondta egy interjúban szintén, hogy ha már a labdajátékkal nem lehet egy gyereket ott marasztalni, például a kézilabda is, vagy a kosárlabda is tipikusan ilyen, hogy ugye labdát kapsz a kezedbe, és az azért szerintem élvezetesebb, mint csak simán futni vagy úszni monoton módon, akkor azért az elég nagy feladat tényleg manapság.
3: Hát igen, belegondolunk abba, hogy mi történik egy testnevelés órán. Tehát, hogy mindenki szeret szekrényt ugrani, meg kézen átfordulni? Nem, senki nem szeret kötélre mászni, senki nem szeret. Tehát, hogy igazán az edzésben is ez a probléma, hogy olyan módszerekkel tanítunk, amilyenekkel még engem tanítottak, amikor ez nem volt probléma, mert a gyerek azt mondta, amit mondott az edző. De ma már ez nem így van. Tehát, hogy sokkal érdekesebbé kell tenni az edzéseket, sokkal változatosabbakká, és erre rengeteg jó módszer van, egy pici fantázia, egy kicsi merészség kell hozzá. Tehát, hogy valaki kitaláljon egy feladatot, ami érdekli az ő saját csoportját, tehát teljesen arra szabva, ez le kell ülni, az első biztos sokára lesz meg, de utána, ahogy az ember elkezdi csinálni, már pikpak ki tud találni egy olyan feladatot, ami például az adott csapatára, ha problémát lát a csapatában, itt nem vezetnek a gyerekek bal kézzel labdát, akkor kitalálok egy olyan játékot, nem helyben vezetjük a labdát negyed óráig, hát ki szeret helyben labdát vezetni, hanem kitalálunk egy olyan játékot, amiben kénytelen a bal kezét használni, mert ez a szabály például. Tehát, hogy vannak módszerek, csak nincsenek elég merész edzők. Tehát nem tudom, miért gondolják, hogy ő nem tud jót kitalálni. Bárkit ki tud jót, és nincs jó meg rossz. Mert ha nem válik be, eldobjuk és kész. Csinálunk egy másikat, tehát kockázata nincsen.
2: Van olyan edző, aki azt mondja, hogy a tehetséges gyerekeket külön kellene választani a kevésbé tehetségesektől, hogy fejlődjenek, mert hogy az is gond sokszor, hogy elkallódnak a tehetségesek a kevésbé tehetségesek mellett. Erről mit gondolsz?
3: Én nem gondolom, hogy elkallódna. A tehetség a gazból is kinő, és ez tényleg így van. Tehát ezt nem gondolom, és a tehetségnek is ugye látnia kell, hogy ő jobb, mint mások. Tehát, hogy ő többet tud, és ez minél többre sarkalja, ez is kell. Szerintem a legnagyobb hiba az, amikor a tehetségeket ugye összegyűjtik ezek a kialakított központok, ott kallódnak el igazán. Mert ott ő már nem lesz a kiemelt tehetség. Lehet, hogy pályára se kerül, lehet, hogy kétperces játékos lesz. Ami egyrészt mentálisan rendkívül megterhelő, tehát pszichésen ezt a nyomást, hogy én itt voltam, 40 percig játszottam, itt meg kettőt játszom, itt számított, hogy mit csináltam, ott nem számít, hogy mit csinálok. Tehát rengeteg ilyen tehetséges gyereket veszítettünk már el, és veszítünk el nap, mint nap, mert a nagy klubok elviszik, mindent ígérnek, a szülő bedől neki, a gyerek bedől neki, és két év múlva már nem látjuk sehol. Erre eszméletlenül sok példát tudnék hozni a fiú meg a lány mezőnyből is.
2: Nincs sikerélmény, és aztán azért hagyja abba, igen.
3: Hát sikerélmény sincs, meg nem tud fejlődni egy olyan környezetben, ahol nem kap lehetőséget.
2: És a szülők szerepéről mit gondolsz? Amikor én ugye elkezdtem ezt a sportot, akkor nekem édesanyám a kezébe se jutott volna, hogy lejöjjön edzésre, és mondjuk ott utasításokat adjon az edzőnek sokszor, vagy szóljon, hogy engem rakjanak be a csapatba. Manapság már ez is elég gyakorinak tűnik. Nagyon sok sportágban tartanak ilyen szülőedukációkat. Ezekről mit gondolsz, vagy hogy látod most ezt a helyzetet?
3: Nagyon nagy probléma. A szülők problémája az szerintem az egyik legnagyobb probléma. Viszont egy valamit azt tudatosítani kell minden edzőnek, hogy a szülő a gyerekének a legjobbat akarja. Lehet, hogy nem a legjobb módszerrel, de őt csak és kizárólag ez a célvezérlés. Akinek van gyereke, az pontosan tudja, hogy ez mit jelent. Hogy tényleg azt akarjuk, hogy a mi gyerekünknek jó legyen. Csak a módszerek nem feltétlenül jók. Én szerintem a szülőket ott helyben, tehát egy-egy edző tudja lefektetni a szabályokat, hogy mik a szabályok, hogy azoknak milyen következménye van, és akkor nem lesz ennyi probléma, de a szülőket megfékezni nem nagyon tudjuk, mert az iskolában sem tudjuk, tehát az edzésen sem fogjuk tudni. Meg kell próbálni elmagyarázni, hogy mi miért van, és következetesnek kell lenni. Tehát szerintem az is baj, hogy az edzők nem következetesek. Kivételeznek azért, mert valaki tehetségesebb, azért, mert ki a szülője, azért, mert nem tudom, ezért szeretjük, mert hosszú haja, mert rövid, és kivételezünk, és szerintem senkivel nem szabad kivételezni, különösen nem a tehetséggel. Mert a tehetség át fog kerülni egy olyan környezetbe előbb-utóbb, ahol be kell tartani a szabályokat, és nem fogja tudni, ha nincsen rászorítva már kiskorába. Én például folyamatosan békaügetésre voltam ítélve, mert nem csináltam, amit az edző mondott, mert rosszalkodtam, mert pattogtattam a labdát, mikor beszélt, és én állandóan békaügettem.
2: A fegyelem az nagyon fontos egyébként szintén. Szerinted most erősebb vagy gyengébb a bajnokság? A női bajnokságról beszélek, mint mondjuk 15-20 évvel ezelőtt.
3: Hát ez egy jó kérdés. Szerintem kiegyenlítettebb. Tehát több jó csapat van, még nem közelíti meg a férfi mezőnyt, ahol gyakorlatilag bármi lehetséges, de most talán azért több jó csapat van. Az, hogy színvonalban jobb vagy rosszabb, hát ha nemzetközi meccseket nézzük, akkor azt látjuk, hogy rosszabb, hiszen nem jutnak el a csapataink odáig, mint mondjuk az elmúlt években a top légiósokkal. Ebből a szempontból lehet, hogy rosszabb, de abból a szempontból, hogy kiegyenlítettebb, abból a szempontból, hogy több játékost lehet bedobni a mély vízbe, abból a szempontból biztos, hogy hosszabb távon előremutató.
2: Szerinted melyik csapat emelkedhet majd ki az idei szezonban?
3: Fogalmam sincs. Nem tudom, szerintem akármelyik és bármelyik, és azért ne felejtsük el, hogy nagyon hosszú az átigazolási időszak, tehát februárban még lehet igazolni, tehát van arra lehetőség, hogy mondjuk légiósokat hozzanak, vagy légiósokat cseréljenek, ami teljesen átalakíthatja az egész mezőnyt.
2: És hát a nemzetközi porondon nem tudom, hogy látod, ugye este érdekel lesz majd a Sopron is, illetve a Diósgyőr is az Euroliga főtábláért, hogy látod az ő esélyeiket, illetve így a nemzetközi porondon a magyar klubok helyzetét.
3: Hát mivel nem indultak el a nemzetközi mezőnyben a klubok, tehát ez a két csapatunk van, aki versenyben van, ebből egy vagy kettő, vagy egyik se, egy sem megy az Európa kupába, aki kiesik, de én nem gondolom, hogy most kiesnének, mert gyenge ellenfeleket kapnak, tehát azért az nagy meglepetés lenne, ha a hazai pályán kiesnének. Ettől függetlenül a nemzetközi mezőnyt is látni kell, tehát hogy ez egy magyar sajátosság, hogy elfogyott a pénz, vagy máshol is elfogyott a pénz, hiszen ezt nem azt látjuk, hogy mondjuk a török klubok nagyon tőkeerősek, ezt látjuk, a franciák nagyon jók, de igazán bármi lehet, és annak az ellenkezője is.
2: Igen, ez mennyire baj, mondjuk akár egy Pécs nem tudott indulni nemzetközi porondon, azért ilyen hagyományokkal rendelkező klub, meg azért nyilván megnyerték a bajnokságot. Én azt gondolnám, hogy az azért ez nem mondanám tragédiának, de azért ez baj, hogy nem tud elindulni nemzetközi porondon.
3: Hát baj, mindenképpen baj, de azért ez a finanszírozásnak is a hibája, hogy gyakorlatilag a szponzoráció az leépült. Ez teljesen leépült a magyar sportban, és nagyon nehéz lesz visszaépíteni, mert a szponzorok ugye majd adok taópénzt, akkor azt leírja a adójából, vagy az adóalapjából. Tehát, hogy az a baj, hogy ez megszűnt teljesen. És abban a pillanatban, hogy bizonytalanabb lett a gazdasági helyzet, most ez történik, hogy keressük a szponzorokat, vagy nem merjük bevállalni, mert nem tudjuk, hogy lesznek-e szponzorok. Tehát én ebből a szempontból megértem, meg plusz hozadéka egy klubnak nincsen ebből. Tehát semmivel nem lesz neki jobb. Ez egy presztízs kérdés gyakorlatilag. Én annak is örülök, hogy legalább kettő az Euroligában kipróbálja magát.
2: Reméljük, hogy a főtábla össze is jön majd nekik. Egyébként egy ilyenfajta átrendeződés azért a többi országban is látható. Olaszoknál is rendszeresen küzdködnek pénzügyi hiányokkal, illetve hát, hogy az orosz klubok nem indulhattak az utóbbi években ugye nemzetközi porondon, illetve majd decemberben dönt a Nemzetközi Szövetség arról, hogy akár a válogatottak is indulhatnak-e bármilyen Európa-bajnokságon, vagy világbajnokságon. Az oroszoknak a hiányát hogy látod? Ők mennyire hiányoznak akár tényleg, mondjuk egy EB-ről, VB-ről?
3: Hát nyilván hiányoznak, mert nekik is volt egy jó generációjuk, ami azért lassan kifutóban van, és hát nem tudtak vele, ugye nekik a 98-as lett világbajnok. Utánpótlásban, hiszem U21-es világbajnokságot nyertek, és hát ez a korosztály most gyakorlatilag így kifutott anélkül, hogy lett volna versenye a felnőttben. Szerintem mindenképpen hiányoznak, de azért klubszinten orosz klubokat beengedni szerintem nagyon rizikos, mert senki nem fog oda menni játszani. Tehát az iszonyat rizikós, az, hogy válogatott szinten beengedik-e őket, ez megint egy más kérdés, és hát ez politika, ez nem a sportról szól.
2: Igen, nyilván a gazdasági környezet is sokat számít. Szerinted egyébként a magyar kosárlabdának mi lehet az erőssége? Mindamellett, hogy most számos gyengeséget is soroltunk, illetve mondjuk a pénzügyi hiány is probléma lehet, de mondjuk mi az, ami a magyar bajnokságnak az erőssége, vagy a magyar kosárlabdának az erőssége volt, és egyébként a jövőben is hasznosíthatjuk?
3: Nem tudom, hogy van-e ilyen, hogy egy-egy országnak az erőssége. Szerintem nagyon sok függ a nemzetközi környezettől, tehát nem mindegy, hogy kik ellen játszunk, vagy éppen milyenek a többiek. Ahogy mondjuk a 80-as években, meg még talán 90-es évek legelején ugye EB bronzok voltak itt a lányoktól, de nem volt ennyi erős csapat, mert hogy Nyugat-Európa csak akkor kezdett el kosárlabdázni. Ma ugye ők már uralják az egészet, tehát hogy kell egy ilyen nemzetközi környezet is. Szerintem abszolút erősség egyrészt a hazai légiósok meggyengülése, de az is, hogy exportálunk végre játékost. Tehát eddig csak importáltunk jobbnál jobbakat, de most mennek exportra, és teljesen más légiósként játszani egy klubban, mert ott muszáj teljesíteni. Tehát itthon ugye lehet kicsit úgy a langyos vízbe lavírozni, de ott nem lehet. Tehát az kőkemény dolog, a légiós bármikor le lehet cserélni. A hazait nem, mert nincs más a helyére. De a légiós bármikor, és muszáj nekik akár edzésen, minden edzésen bizonyítani, minden mérkőzésen bizonyítani, és ezért én mindig örülök, hogyha egy játékos külföldre megy, és most teljesen mindegy, hogy melyik osztályba, vagy milyen szintű játékos, de az biztos, hogy az ő fejlődésében az egy nagy lépcsőfok.
2: Neked annó milyen tapasztalat volt tényleg a franciaországi légióskodás?
3: Hú, nagyon fura volt. Nagyon fura volt, főleg az első évben, mert hát az kőkemény. Tehát az minden edzés vére ment. Minden ez. Soha senki nem kérdőjelezte meg az edzőt, soha senki nem mondta az öltözőbe, hogy hát ez hülye, ez miért csinálja ezt meg azt, hanem kijöttek az edzésre, és egyszerűen ott vére ment minden. Ott nem lehetett lógni. Hát én itthon azért szerettem lógni az edzéseken, de ott nem lehetett. Kőkemény volt az egész, iszonyú tudatosak voltak. Tehát mindenki tudta, hogy miért jött az edzésre, és 100%-ban elvégezte a munkát, és soha nem nyafogott. Ott nem volt nyafogás. Itthon, hát tudnék mesélni.
2: Akkor is azért volt különbség a két ország között.
3: Abszolút,
2: ezek szerint.
3: Igen.
2: Most azért elszakadtál picit a kosárlabdától, vállalnál még bármilyen pozíciót, szerepet ebben a sportágban, a jövőben?
3: Nem tudom, gondolkoztam már ezen. Megmondom őszintén, hogy gondolkoztam rajta, nem tudom, nem vagyok biztos benne, vagy nem tudom, annyira átrendeződött az életem, és annyira nem csak az, hogy más irányt vett, hanem például az időbeosztásom teljesen más. Tehát tök fura otthon lenni este, hétvégén, elmenni színházba, ide-oda, ezt csinálni, azt csinálni, ami nem volt gyakorlatilag 10 éves korom óta, és én ezt most rettenetesen élvezem.
2: Igen, hát az edzői lét is hasonló a játékos léthez. Balogh Juditnak nagyon szépen köszönöm, hogy velünk volt, és beszélhettünk a magyar kosárlabdáról, illetve a magyar női kosárlabdáról. Örülök, hogy itt voltál velünk.
3: Igen, köszönöm a meghívást.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ezt akartuk, ezt kívántuk, ezt szerettük volna, ezért fohasztottunk, ettől féltük, hogy nem sikerül. Nem kell félni, nem kell félni.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pipi lány. Majdnem egy teszthozhoz előnye, bírja el majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: élőben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez az újra töltve, a Nemzeti Sport Rádió háttérműsora.
2: A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is köszönti Önöket a szerkesztő műsorvezető Kreisz Bálint. Az újra töltve című magazin műsor 16. részét hallják. A következő percekben egy kivételes teniszező tehetség Szeles Mónika életével foglalkozunk. A magyar származású sportolónő az 1990-es évek egyik meghatározó alakja volt, ám egy őrült tette néhány másodperc alatt mindent megváltoztatott. Tartsanak velünk! április 30. A sporttörténelem egyik fekete napja. Azon az emlékezetes pénteken idehaza és a világban számos sportesemény zajlott. Hogy csak néhányat említsünk, Németország a jégkorong világbajnokságnak, Athéna cselgáncsozók Európa bajnokságának adott otthont, idehaza pedig a Davis kupa csapatunk Anglia ellen játszott a Margit szigeten. S ha már tenisz, Hamburgról is érdemes volt figyelni, aznap ugyanis a női tenisztorna negyed döntőire került sor. Az egyik párosításban az aktuális világelső, a mindössze 19 éves Szeles Mónika, a bolgár Magdalena Malejeva ellen lépett pályára. Szeles az első megnyert játszma után a másodikban 4-3-ra vezetett. A két teniszező a szokott módon leült a térfélcsere idejére, majd egy férfi felállt a nézőtéren, néhány lépést tett a pálya felé, elővett egy kést, és hátba szúrta Szeles Mónikát. Az egész néhány másodperc alatt történt. A támadó nem pénzt akart, nem politikai indíték vezérelte, és saját bevallása szerint megölni sem akarta a világelsőt. Egyetlen célja volt, hogy Szeles Mónika ne tudjon teniszezni, és kedvence Steffi Graf kerüljön a világranglista élére. A penge csak néhány centiméter mélyen hatolt Szeles hátába, mégis örökre megváltoztatta az életét, két nagy bajnok rivalizálását, és talán a női tenisz történetét is. Most felidézzük azt a tragikus hamburgi péntekestét és annak utóéletét.
3: Megyek, amíg megyek most pont, így jó minden perc, sors fordító, fordító, fordító.
2: Az 1980-as évek második felében, amikor Szeles Mónika nevével még csak ismerkedett a teniszvilág, Temesvári Andrea már elismert, befutott játékosnak számított. Párosban 1986-ban Martina Navratilova oldalán megnyerte a Roland Garrost, 1990-ben a holland Brenda Schulzzel elődöntős volt az Australian Openen, míg egyesben 1983-ban a Roland Garroson, 1984-ben pedig Wimbledonba jutott el a nyolcad döntőig. Temesvári Andrea magazinunknak felidézte, hogyan ismerkedett meg Szeles Mónikával.
4: Amikor ő még csak 9 éves volt, 9-10 éves, talán lehet, hogy 9 és fél, edzettem a Boliterinél, a center pályán, és a Nikka pályán volt, és kiment egy pár perc, mondta, hogy van egy valaki, akit fogadni kell, mindjárt jön. És visszajön hihetetlen extázisba, hogy feltétlenül most egy percre rohanjak le vele a pályáról, mert valamit valakiknek be akar mutatni. Na mondom, úristen, mi történt? És megérkezett a Szeles család, akik ugye magyarul beszéltek, hát tudjuk nagyon jó, hogy ő a magyar nyelvet folyékonyan beszéli, és azt is beszélték otthon, és bemutatott nekik, és mondta, hogy hát nem nagyon beszélnek angolul, hogy ő kicsoda, és hogy innentől kezdve itt lesznek egy jó darabig, és hogy tudnék-e én segíteni nekik, meg neki ugye a pályán, játszanék-e vele egy párszor. Úgyhogy nagyon röviden, elég régóta ismerem Mónikát, és volt tapasztalatom átélni vele egy pár edzést kicsi korában, utána, amikor én megsérültem, az a periódus kimaradt, ő akkor kezdett el nagyon-nagyon sikeressé válni, és bejött a legjobbak közé. Ami nagyon meglepett és nagyon nehéz volt ellene, ugye, hogy ő két kézzel ütött mind a két oldalról, és hihetetlen gyorsan teniszezett, és nagyon felszálló ágba. Tehát nekem ez akkor nagyon meglepett. Nem az, hogy így, hanem hogy milyen volt ellene ezt a gyorsaságot felvenni, úgyhogy én inkább azt mondanám, hogy ez olyan furcsa volt, mert addig nem játszottam olyan ellen, aki két kézzel üt mind a két oldalról. Tehát van egy tenyeresed, van egy fonákod, vagy egy egykezes vonákot, tehát abszolút ez volt a rutin. Emellett amúgy meg Mónikával jóba voltam, meg a családom is, tehát a szüleim, meg az ő szülei nagyon sokat. Mindig, ami versenyen voltunk, akkor mindig együtt voltak természetesen. Valahogy úgy ez úgy természetes volt, de az elején azért nem, ahogy mindig is volt abba a kis társadalomba, szűk társadalomba, cirkuszba, ahogy mondanánk, azért van, akit befogadnak, van, akit kicsit kevésbé, van, akit meg kénytelenek az eredménye után befogadni. Úgyhogy ő azért az elején, ő is egy kicsit zárkozottabb volt, aztán már kicsit jobban kinyílt, és hát ahogy elkezdte megverni a legjobbakat, azért azt gondolom, hogy ott nem kellett nagyon miről beszélni.
2: Szeles Mónika a világ teniszsportjának egyik legnagyobb csillaga volt 1993-ban. 19 éves kora ellenére már 8 Grand Slam torna győzelmet jegyzett. Az előző két esztendőben 144 győzelem mellett mindössze 11 vereséget szenvedett, 8 Grand Slam tornából 7-et megnyert, 1993. januárjában az Australian Open döntőjében pedig éppen Steffi Graffot győzte le. Kettőjük rivalizálásának kezdetéről a jelenleg Japánban élő tenisztörténész Ruszanov András beszélt.
5: Graf dominált, ő kezdte az ővele kezdődött a dominancia, ő vette át a, úgymond a stafétabotot a nagy elődöktől, Martinától, Martina Navratilovától és Chris Evertől. Majdnem azt lehet mondani, hogy borítékolni lehetett, hogy ő itt nagyon sokáig veretlen marad, és a csúcson az élen fog végezni, akár évtizedekig is. De feltűnt egy azt mondom, egy ilyen 50 évben egy ilyen tehetség, mint a Szeles Mónika, aki zsenge korát 13 évesen, 14 évesen már olyan eredményeket produkált, és annyira feltűnően imponálóan játszott, hogy mindenki erre a csatára várt kettejükre, amikor felér a csúcsra Mónika, és ez meg is történt, ez ugye 1990-ben a francia bajnokságon a Roland Garroson csúcsosodott ki, amikor Mónika életelső Grand Slam döntőjét játszotta, és hát rögtön megverte az akkori világelső Steffi Graffot, ami nagy meghökkenést keltett, hiszen Graf Roland Garroson is ugye nem csak Wimbledonban és a többi Grand Slam pályán dominált, tehát nem csak kemény pályán és füvön, hanem a salakon is verhetetlennek tűnt egészen eddig a pillanatig, és hát nem azt mondom, hogy simán, hogy az első szett akkor rövidítés volt, tehát végig is két szettben felülmúlt a Graffot, ezzel adta az első elét, de igazából az ezt követő időszak, egészen ugye most mehetünk az őtért merényletig, ugye 93 áprilisáig, tehát első hat Grand Slam tornáját valaki megnyeri, az eléggé párját ritkító mutatvány, tehát igazából azt lehet mondani, hiszem csak talán két szettet veszített a döntőben a hat Grand Slam tornája során, a hat Grand Slam döntője során Mónika, és hát között azért ugye a francia, az ausztrál bajnokságok és a US Open-t is behúzta. Egyidejűleg mai napig ő tartja ugye ez egyik rekordot, hogy a három ausztrál bajnokságon és három francia bajnokságon egyidejűleg címvédő volt, tehát ez ami elképesztő rekord.
2: Szeles Mónika üstökösként robbant be, de hogy mi volt a titka, miért tartották akkoriban a legnagyobb tehetségnek, arról a Magyar Rádióban akkoriban a sportág eseményéről rendszeresen beszámoló Siklós Eriket kérdeztük.
6: Az az alapvonal játék, emlékszem, elkezdte sorban nyerni a Grand Slameket, és mindig forszírozták, hogy hát mikor mész már be a hálóhoz. Ugye főleg a 90-es években, akkor azért még inkább elvárták egy menő, egy top 10-es, top 5-ös világelső teniszezőtől, hogy a játékának legyen része a röpte is, vagy az, hogy bemegy a hálóhoz. Szeles Mónika körülbelül úgy kezelte a hálót, mint hogyha az egy ilyen tűzvonal lenne, és akkor a tűz közelében nem megyünk. És viszont az alapvonalról meg olyan sebességgel és olyan dinamikával és gyorsasággal tudott teniszezni, hogy nem lehetett mit kezdeni, nem lehetett kikezdeni se a tenyeres, se a fonák oldalról, és valami olyan mentális ereje volt, olyan versenyzői adottságai, hogy ott volt az egyik oldalon Steffi Graf, aki biztos, hogy atletikusság szempontjából sokkal erősebb volt, sokkal jobb sportolói alkat volt, mint Szeles Mónika, de Szeles Mónika az anticipációs készségével, hogy olvasta a játékot, és ezzel a nagyon egyszerűen fogalmazva leegyszerűsített tenisszel, hogy csak az volt az ő tenisz, hogy egyel többször üssen vissza a labdát, mint az ellenfelem, ezzel tudott a női tenisznek a csúcsára jutni, és ugye az IMG-nek köszönhetően ő elég sok időt töltött azért a Bolettieri Akadémián. Igazából mindig a papa volt a hivatalos edző, amíg élt, és így ketten együtt, ugye a papa testnevelő tanár volt, és ilyen cartoonist, tehát rajzfilmeket rajzolt, egy zseniális ember, és ő dolgozta ki azt a teniszt, amivel Mónika a világ fölé nőtt. Azóta sem volt egyébként szerintem olyan, aki olyan teniszt játszott volna, mint Szeles Mónika.
2: Szeles játékáról Ruszanov András is elismerően szólt, hozzátéve, hogy a származásából adódó mentalitása is sokat tett hozzá az eredményességéhez.
5: Kétkezes vonákja valaha volt egyik legjobb a sportágban, azt lehet mondani. A bal kéz ugye az eleve az bizonyos helyzeti előnyt is jelentett. A mozgékonyságával ugye először salakon, ahol betört tulajdonképpen is, és korszakot nyitott a salakpályás teniszben. A 90-es években talán ő játszott a leggyorsabban. Talán a nőknél ő volt a Michael Chang, aki minden labdát elért, minden labdán ott volt, és minden labdát visszaadott. Tehát azért ez nagyon fontos, hogy olyan ellenfélre akadt mindenki, ahol nem volt elérhetetlen labda, nem volt elveszett pont, minden labdáért úgy küzdött, mintha az utolsó lett volna, tehát tényleg 150%-ot tett be, ez nem azt jelenti, hogy teszem azt az ellenfélnek nem ezt tették volna, de talán benne volt ez a mentalitás, és egy kicsikét azt tudom mondani, hogy ugye ő félig magyar, félig jugoszláv-szerb, ugye, származású, de egy kicsikét a Djokovic-féle soha nem adom fel mentalitással, és azt mondom, hogy ami a legnagyobbakat jellemzi, ez a killing instinct, ez a gyilkos ösztön, tehát a nyerni minden áron, ami tényleg csak a legnagyobbakra jellemző.
2: Annak ellenére, hogy Szeles Mónika az 1993-as hamburgi tornát megelőzően egy vírusos betegség miatt 9 hetet kihagyott, azaz február 21-e után játszott ismét tétmérkőzést, mindenki abban reménykedett, összén az évelei Australian Open döntének visszavágója. Az eredmények ennek megfelelően alakultak. A negyeddöntőben Gráf Sima meccsen 6-3-6-1-re verte a bolgár Katerina Malajevát, míg a koresti programban Szeles, a Malajeva testvérpár másik tagja, Magdalena ellen lépett pályára. A lelátón nagyjából 7000-en ültek. Szeles az első játszmát 6-4-re megnyerte, a másodikban pedig 4-3-ra vezetett. Következett a térfélcsere. A játékvezetői szék melletti padon a nézőtérnek háttal ülő világelső megtörülközött, majd előrehajolt az italáért, amikor a lelátón helyet foglaló nézők egyike felállt a székéből. Az akkor még ismeretlen férfiről ma már pontosan tudjuk, ki volt és mi motiválta. A bemutatását Katona László felolvasásában hallják.
7: Günther Párhe, 38 éves munkanélküli esztergályos, a Stuttgart közelében lévő Görgsachból érkezett és megszállottan rajongott Steffi Gráfért. A rendőrségi vizsgálatból és a későbbi tárgyalások jegyzőkönyveiből kiderült, hogy nem hirtelen felindulásból cselekedett. A hamburgi tornán 4 napon keresztül figyelte Szeles mozdulatait, szokásait és csak a megfelelő alkalomra várt. 3000 márkás bankjegy mellett egy 23 cm-es pengéjű csontozókés is lapult a zsebében. A célja egyértelmű volt. Nem akarta megölni Szelest, csak azt szerette volna elérni, hogy hosszabb időre kiessen a tenisz vérkeringéséből, és ezáltal Gráf visszakerüljön a világranglista élére.
2: 18:53 Günther Párhe elindult Szeles Mónika felé. Az első sor közelében szolgálatot teljesítő, a hamburgi tornán 10 éve biztonsági emberként dolgozó bukhalci tűzoltó, Manfred Kloppel, a rendőrségi jegyzőkönyvek alapján így emlékezett a történtekre. A leírtakat Regős László Pál narrálásával hallják.
8: Láttam egy férfit közeledni Szeles Mónika felé. Először azt hittem egyszerű autogramkérő. Amikor a műanyag zacskójából elővett egy kést, felugrottam, de az első szúrást már nem tudtam megakadályozni. A második szúrás előtt a nadrágjánál fogva lerántottam és lefogtam.
2: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. A pálya eredményjelző táblájánál dolgozó Christoph Erle éppen szemben volt Szeles Mónikával, így pontosan látta Günther Párhe szándékát. Annyira megrémült a látványtól, hogy felkiáltott, mire Szeles ösztönösen előredőlt és a hang irányába nézett. Talán ez mentette meg az életét. Párhe a korláton áthajolva hátulról támadt. A csontozókés pengéje Szeles hátába, a gerinc és a ballapocka közötti területre, a negyedik háti csigolya környékére hatolt, de a játékos hirtelen mozdulata miatt szerencsére csak néhány centiméter mélyen. Szeles Mónika később így idézte fel a szörnyű pillanatot. A teniszezőnő gondolatait Szabó Szilvia felolvasásában hallják.
9: A fájdalmat érezve hátra néztem. Egy baseball sapkában álló embert láttam, aki két kézzel fog egy kést, és arra készült, hogy még egyszer megszúrjon. Az arca vörös volt.
2: Temesvári Andrától azt kérdeztük, játékos szemmel nézve a mai viszonyokhoz képest, a 80-as, 90-es években milyenek voltak a biztonsági körülmények.
10: Azért ma, a mai világban szerencsére ennyi biztonsági ember áll rendelkezésre és védi meg a játékosokat, azért ez egy nagyon jó dolog. Annak idején ilyen nem volt. Volt olyan, hogy a versenyeken, főleg a Grand Slameken, az öltözőből kimenni a pályára, amikor persze messzebb játszott az ember, tehát nem egy kis klubba, akkor ott 2-3 security is úriember kísért, vagy még hölgy is, de alapvetően az, hogy ott a pálya mögött, vagy a pálya szélén álltak volna őrök, ilyen soha nem volt. És ezért is történhetett sajnos meg ez a probléma, ez az incidens, ami történt vele. Úgyhogy én nagyon-nagyon sajnálom, mert azt hiszem, hogy ő belőle azért nem tudott kijönni az, ami még benne volt.
2: Felvetődik a kérdés, miként fordulhatott elő, hogy egy néző késtűz be a lelátóra, s hogyan kerülhetett olyan közel a teniszezőhöz, hogy megtámadja. Ennek okairól a sportág viszonyait jól ismerő rádiós Siklós Erik beszélt.
6: 2001. szeptember 11 előtt voltunk, meg sok minden más előtt, tehát egy sokkal nyugodtabb, békésebb világ volt. Annak ellenére, hogy volt már délszláv válság, meg egyéb ilyen borzalmak, de azért a sportba nem szivárgott be, főleg nem a teniszbe, és nem készültek rá. Akkor is voltak egyébként a nagy versenyeknek, akár egy hamburgi nagy versenynek is biztonsági főnöke, de messze nem volt annyira szigorú szabályrendszer, mint aztán pont ettől a tragédiától kezdődően.
2: A biztonság szempontjából 1993-ban még egészen más időket éltünk, mint napjainkban. Ruszanov András tenisztörténész szerint azonban elszomorító, hogy Hamburg után hosszú ideig alig változott a helyzet. A szervezők nem tanultak a történtekből.
5: Mivel nem történtek az időtájt nem csak, hogy nem kirívó esetek, hanem egyáltalán olyan incidensek, amelyeket most itt akár példaként felhozhatnánk. Én nem azt mondom, hogy gondatlanságból, vagy elhanyagolták a szervezők, de igazából talán eddig addig a pillanatig, ameddig nem történt meg a Monika elleni merénylet, nem is fordult meg senkiben, hogy akár ilyenre vetemedhetnek. Minimális szinten tartották, az viszont már elszomorítta, amit Monika azt hiszem 2010-es években, 11-ben adott interjúban, hogy nyilatkozott, hogy hiába történt ez a sajnálatos incidens, de azóta sem nagyon változtak a szabályok. Én úgy érzem, hogy mára azért ez helyreáll, tehát igen, csak fokozottak a biztonsági intézkedések. Nem mondom, hogy kizárt, hiszen azért voltak erre példák. Volt olyan wimbledoni bajnoknő Petra Kvitová, akit ugye a saját lakásában ért támadás, de hát azért ne felejtsük el, és hát sajnos ugye most megint a salakpályát jövünk, és mind a kettő eset a Roland Garroson történt, amikor Federerhez odarohant egy szurkoló, a fejére akart tenni egy zászlót 2009-ben, vagy aztán 2013-ban, amikor Nadal mellett gyulladt meg egy petárda.
2: A magyarországi sportesemények rendőri biztosításának és biztonságának megszervezésében meghatározó szerepet tölt be Kis Róbert rendőrezredes, az Országos Rendőrfőkapitányság közrendvédelmi főosztályának vezetője. Arra voltunk kíváncsiak, hogy az 1993-ban Hamburgban történteket kielemezték-e, s ha igen, milyen tanulságokat vontak le belőle.
11: Szoros összefüggésben nem látjuk azt a jellegű előrehaladást, ami jelen esetben ezen sportesemény tekintetében hatással lett volna a hazai biztosításra, illetve a biztosítási tapasztalatainkra. Nyilván mi is megtekintettük a szükséges felvételeket, és ez alapján kellett kialakítanunk egy olyan jellegű koncepcionális eljárást, amely a beléptetéssel kapcsolatos különböző motivatív jellegű információkat tartalmazza. Így e tekintetben a beléptető rendszer a hiányosságából eredően, hogy olyan fémtárgyakat tudtak bevinni erre a sporteseményre, amely sérülés okozására alkalmas volt, ezt minden tekintetben nekünk is le kellett követni a kodifikáció során, és ezért szükséges volt annak a megtekintése, hogy milyen módon tudjuk elkerülni a későbbiekben ezt a negatív rendkívüli eseményt.
2: A Hamburgban Szeles Mónikát megtámadó Günther Párhét, Manfred Groppel, valamint a biztonsági ember segítségére siető nézők együttes erővel lefogták, az odaérkező rendőrök megbilincselték. Szeles Mónika felsikoltott, néhány lépést tett a pálya irányába, miközben a fehér pólóját egyre nagyobb felületen színezte vörösre a vére. A nézőtéren ülő Winfriedről látta, hogy Szeles egyre bizonytalanabbul mozog, ezért odaugrott hozzá, segített leültetni a salakra. Röll később ezt mondta a kritikus másodpercekről. Narrátor Regős László Pál.
12: Láttam a kést a földön, azonnal arra gondoltam, hogy mélyesebb, nagy baj van. Mónika köhögni kezdett, attól tartottam, hogy a penge a tüdőt is érte.
2: A torna orvosát, dr. Peter Windet rádión értesítették, három segítőjével 20 másodperc múlva már ott volt Szeles mellett. Wind pontosan tudta, egy ilyen szúrásnál számolni kell azzal, hogy a penge áthatolhatott a mellkasfalon, megsértette a tüdőt, vagy légmellett okozhatott. A mindvégig eszméleténél lévő Szelest elsősegélyben részesítették, ezt követően hordágyra tették. A korabeli jelentések szerint fel is tudott állni, illetve segítséggel képes volt elmenni a hordágyig. A nézők tapsa mellett vitték le a pályáról. Ellenfele Magdalena Malejeva sokkos állapotban élte meg a történteket. Az idézetet Szilágyi Dóra olvassa fel.
13: Nem láttam a támadást, csak azt, amikor Mónika a pályára tántorgott és összeesett. Azt sem tudtam, hogy egyetlen támadó volt-e, vagy esetleg többen vannak, ezért bennem is és a nézőtéren is rendkívül nyomasztó volt a bizonytalanság.
2: Szelest a hamburgi Universitas Klinikum Eppendorfba, vagyis az UKL-be szállították. Dr. Peter Wind későbbi beszámolója szerint a zaklatott játékos pánikban volt. Később egyetlen mondatban foglalta össze azt, amit akkor még senki sem láthatott előre. A beszámolót Regős László Pál idézi.
12: A testi sérülések minimálisak voltak, a lelkiek maximálisak.
2: A kórházi vizsgálatok alapján kiderült, a szúrseb 1-2 cm mély volt, az izomzat sérült, de szerencsére a penge nem ért el a gerincvelőt, a tüdőt, sőt a nagyobb erek és a létfontosságú szervek is sértetlenek maradtak. Ezek alapján az első prognózis kedvezőnek tűnt. A seb néhány hét alatt begyógyulhat, az orvosok pedig kezdetben 1-3 hónapig tartó versenykieséssel számoltak. Ekkor még senki sem sejtette, hogy Szeles végül több mint 2 évig nem játszik majd tétmérkőzést. Éjszakára minden esetre a kórházban tartották megfigyelésre, és hogy kezeljék az ő tért sok miatt.
14: Félek, hogy egyszer azt mondod, elég lesz, fájdalmas éjszakák után felébredsz.
2: A merényletet elkövető pár hét a hamburgi rendőrkapitányságra vitték. Az első órákban a támadás politikai indítéka is komolyan felvetődött, ugyanis Szeles az akkor széteső Jugoszláviából származott. 1992-ben a wimbledoni torna alatt halálos fenyegetést is kapott, emiatt az előző nyáron Angliában fokozottan ügyeltek a biztonságára. Kis Róbert rendőrezredes, az ORFK közrendvédelmi főosztálynak vezetője arról is beszélt, hogy a sportesemények biztosításának megszervezésénél elsősorban a körülményekre, vagy inkább a sztárok egyéni biztonságára helyezik a hangsúlyt.
11: Kifejezetten mi a sportesemény biztonságát biztosítjuk, és nem pedig az adott személynek a biztonságát. Nyilvánvalóan ez beletartozik, és külön nem is lehet egymástól elválasztani. De kifejezetten arra, hogy személyvédelemben kell részesítenünk egy adott sportolót, mert ő neki mondjuk a személyi biztonsága adott esetben mondjuk veszélyben van, ezt mindenféleképpen nekünk értékelni kell. De nem magát a sportolót, hanem a sporteseményt, amelyben maga a sportoló is beletartozik, ennek a biztosítását tervezzük meg, illetve a biztosítás során ezekre figyelünk. Külön a program helyére, külön maga a sportesemény helyére, a szállás helyének a biztosítására, vagy adott esetben az útvonalának a biztosítására is.
15: Van-e különbség azok között az események között, amelyeket minden évben megrendez Magyarország. Itt szintén lehet a Forma 1-et példának hozni, vagy válogatott mérkőzések, ahol ha támadói szemmel gondolkodik az ember, akkor idővel ki lehet figyelni gyenge pontokat, vagy réseket olyan események között, amik mondjuk egyszer vannak egy világbajnokság, ami csak 2 hétre érkezik egy adott országba.
11: Igen, ez egy nagyon fontos kérdés, ugyanis minden egyes alkalommal tanulunk a biztosítás tapasztalataiból. Igen, vannak azok a helyszínek, amelyek tekintetében visszatérő jelleggel rendeznek meg sporteseményt. Itt ugye hozhatjuk Mogyoródot, vagy adott esetben hozhatjuk a Puskás Arénát is. Ismerjük a helyszíneket, a Puskás Aréna építésének a biztonsági követelményeiben is részt vettünk, és nyilván az első biztosítási tapasztalatokból épülve kellett nekünk bármilyen más jellegű biztosításra készülnünk. Nagyon neves éven vagyunk túl, a Bajnokok Ligája döntőt Budapesten rendezte meg az UEFA, és valóban a biztosítás szempontjából nekünk külön kellett az adott klubcsapatoknak a biztonsági kockázataira, illetve a szurkolókkal kapcsolatos mindenféle információra készülnünk, ugyanis egy sportesemény az nem csak abból áll, hogy a játékvezető beveszi a szájába a sípot, hanem ide érkeznek a szurkolóink, a nemzetközi repülőtérről bejönnek a belvárosban eltöltenek egy kis időt, összegyűlökeznek, vonulnak, tehát nekünk minden egyes momentumára készülni kell. És igen, és ez egy nagyon fontos momentum, amit ön említett, hogy alapjába véve az egyszer, vagy nagyon ritkán mondjuk a fővárosban megrendezendő sportesemények tekintetében más jellegű biztonsági szabályokra kell készülnünk.
2: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Günther Párhe kihallgatása gyorsan más irányt vett. A hamburgi rendőrség szóvivője, Dankmar Lund még aznap este közölte, hogy a férfi Steffi Graf rajongója nem akarta megölni Szelest, csak megsebesíteni, hogy ne tudjon játszani. Dr. Lénárt Ágota, a Széchenyi István Egyetem habilitált docense pszichológiai szempontból beszélt a sportoló és a rajongók közötti kapcsolatról.
16: Nagyon érdekes a helyzet pszichológiailag, hiszen a sportolónak van egy imázsa, amit kifelé közvetít. Ez nem baj, ha egy kicsit más ahhoz képest, mint amilyen ő valójában. Tehát a nézőknek, a szurkolóknak nem kell mindent tudni az ő magánéletéről. Viszont sok fanatikus meg pontosan erre kíváncsi, és ennek érdekében olyan határokat is átlépnek, ami már a magánélet vonalait sértik. És vannak esetek, beszámoltak róla a sportolók, amikor nagyon ügyesen ezt át is tudják játszani, tehát meg tudnak lenni olyan helyeken, olyan protokoll eseményeken, ahova őket esetleg nem hívták meg.
2: Párhe történetéből lassan összeállt a terv. Nem Szelest, mint embert ismerte és gyűlölte, a fejében ő csak egy akadály volt Graf előtt. A rendőrség már az eset másnapján megszállottként jellemezte a merénylőt, olyan emberként, aki nem tudta elviselni, hogy Szelest vezeti a világranglistát Graf helyett. Párhe célja tehát nem a pénz, nem politikai bosszú, sőt, még csak nem is a gyilkosság volt, csak a női teniszezők világranglistájának erőszakos átírása. A merénylet estén a torna szervezői válságülést tartottak, s amíg versenyben lévő játékosokkal egyeztetve úgy döntöttek, folytatják a tornát, ami egyben azt is jelentette, hogy Szeles kiesése miatt Magdalena Malejeva jutott be az elődöntőbe. Ezt csak később közölték Szeles Mónikával, aki megdöbbent a hír hallatán. Erről a 2009-ben megjelent önéletrajzi könyvében így írt. A felolvasó Szabó Szilvia.
9: A kórházi ágyamon feküdtem, amikor megtudtam, hogy a hamburgi torna folytatódik, mintha mi sem történt volna. Sokkos állapotba kerültem. Ott döbbentem rá, hogy ez az egész csak üzlet, és minden kizárólag a pénzről szól. Úgy éreztem magam, mint egy árucikk, amit ha megkarcolnak, egyszerűen félretolnak, és behoznak helyette egy másikat. Ami Hamburgban a pályán történt, az egyetlen ember tette volt, de ami a kórházi ágyamon a tenisztársadalom részéről ért, az sokkal jobban fájt. Azt hittem, egy nagy család vagyunk, de rá kellett jönnöm, hogy a riválisaim csak a lehetőséget látták a kiesésemben, hogy elfoglalják a helyemet.
2: Steffi Graf másnap reggel meglátogatta Szelest a kórházban. A német teniszező elmondása szerint súlyos lelki teherként élte meg, hogy az elkövető az ő rajongójaként hajtotta végre tettét. A két sportoló találkozása mély nyomot hagyott Gráfban. Ezt később így idézte fel. A narrátor Szilágyi Dóra.
17: Az éjjel alig aludtam. Ha Mónika sérülése súlyosabb lett volna, visszalépek a tornától. A kórházban csak ültünk, alig tudtunk mit mondani egymásnak.
2: Túlzás nélkül állítható, hogy az egész világ megdöbbenéssel fogadta a történteket. A német származású, kétszeres Oscar-díjas amerikai színész Marlon Brando is megszólalt. Az idézet felolvasója Katona László.
18: Mint német és a tenisz kedvelője, szégyellem magam. Hogy egy bolond német hátba szúrta Szeles Mónikát azért, hogy védje Steffi Gráfot. Nem térek magamhoz azóta, hogy hallottam, a bíróság olyan szégyenletes döntést hozott, hogy az elkövető szabadlábon védekezhet.
2: A torna szombat délelőtt folytatódott, de a biztonsági rendszer egyetlen éjszaka alatt teljesen megváltozott. A játékosok padjait bejebb helyezték, távolabb a nézőktől, a biztonsági emberek pedig a térfél cserénél már nem a játékost, hanem a lelátót figyelték. A folytatásban Graf megnyerte a cseh Jana Novotná elleni elődöntőjét, a másik ágon Arantxa Sánchez Vicario legyőzte Magdalena Malejevát, a vasárnapi fináléban aztán a spanyol 6-3-6-3-ra verte Steffi Grafot. A pályafutása során a világranglistán a 13. helyig jutó Temesvári Andrától megtudtuk, hogy ő és a mezőny többi tagja hogyan reagált a szörnyű esetre.
4: Én azt gondolom, hogy ott mindenki megijedt, tehát nem csak én, szerintem az egész tenisztársadalom, ilyen nem történt senkivel, nem fordult ilyen meg soha, hogy ilyen dolgot csináljon. Én azt gondolom, hogy ezután kezdtek el tényleg nagyon odafigyelni arra, hogy milyen biztonsági rendszert építsenek ki a versenyeken. Azt tudom mondani, hogy sokkal elővigyázatosabbak lettünk onnantól kezdve, másképp figyeltünk embereket, még ha nem is mindig a pozitív jó értelemben, tehát néha ártatlant is úgy gondoltuk, hogy huha, kicsit arrébb megyünk, vagy szólunk, hogy nem néz ki jól az az úriember, hogy ott most a pálya szélén ott áll, és miért figyel, tehát egy kicsit jobban megijedtünk a kelleténél, de nem véletlen, azt jobb félni, mint megijedni.
15: A tornaszervezők részéről volt egy kommunikáció mondjuk az utána lévő hónapokban, hogy mi ilyen és ilyen biztonsági intézkedéseket vezettünk be?
4: Onnantól kezdve leszűkítették azt is, hogy hány ember mehet be a elszeparált játékosok részére kijelölt bemelegítéshez való részhez, vagy az ebédlőbe, vagy hány embernek adnak belépőt. Szóval én azt gondolom, onnantól kezdve indult be egy sokkal, de sokkal szigorúbb rendszer.
2: Akkor még senki nem tudta, de az 1993. április 30-ai néhány óra alapjaiban írt át egy tehetséges, nagyra hivatott sportoló életét. 18 óra 50 perc körül Szeles Mónika még világelsőként vezetett egy teniszmérkőzésen. Néhány perccel később egy néző kést döfött a hátába. 20 másodperc múlva már orvosok rohantak hozzá, majd mentő vitte kórházba. Az este végére a támadó bevallotta az indítékát, körülbelül 4 óra elteltével pedig a torna szervezői már arról döntöttek, hogy másnap folytatják a versenyt. Az orvosok április 30-án azt látták, hogy a kés alig néhány centimétert hatolt Szeles Mónika testébe. Azt viszont azon az estén még senki sem tudhatta, hogy Günther Párhe valójában több mint 2 évet, a világ elsőséget és pályafutásának talán legjobb időszakát vette el Szelestől. Ezt utólag maga a sportoló is felismerte. Szeles gondolatait Szabó Szilvia idézi.
9: Hamburg visszavonhatatlanul megváltoztatta a pályafutásomat, és komoly kárt okozott a lelkemben, a fejemben. A borzalom egyetlen pillanata alatt más ember lettem. A pályán szúrtak hátba több ezer szemtanú előtt.
2: A merénylet után dr. Jerry Russell mély sportpszichológus, PTSD, vagyis posztraumás stressz-szindróma miatt kezelte Szelest, az orvos a bírósági tárgyaláson a teniszező súlyos lelkiállapotáról tett vallomásában többek között ezt mondta. Narrátor Regős László Pál.
12: Mónikát folyamatosan kísérték a támadás emlékei, emiatt komoly alvászavarokkal, illetve traumatikus villanásokkal küzd. Állandó félelemben élt, még bevásárolni is alig mert elmenni, mert attól rettegett, hogy bárki, aki ránéz, megismételheti a támadást. Mónika mentális állapota és bezárkózása olyan, mint egy kalitkába kényszerített madáré, de a trauma ellenére imádja a teniszt, és minden erejével igyekszik visszatérni a profi sporthoz.
2: Dr. Lénárt Ágat a Sportpszichológus magazinunknak arról is beszélt, egy ilyen támadás a későbbiekben milyen hatással lehet a sportoló biztonságérzetére és ezáltal a teljesítményére, a mindennapjaira.
16: Az, hogy egy sportoló mennyire érzi magát biztonságban, alapvető és meghatározó azzal kapcsolatosan, hogy hogyan fog tudni teljesíteni. Tehát, hogyha valaki attól fél, hogy hátulról valamilyen támadás éri, akkor érthető módon ez a fajta szorongás megosztja a figyelmét, és ez a figyelem megosztás is elég ahhoz, hogy rosszabbul sikerüljön a versenye. Akkoriban még nem nagyon használták ezt a fogalmat, hogy poszttraumás stresszbetegség. Nem tudjuk a részleteket természetesen, hogy az ellátásán kívül, mármint a sebészeti ellátásán kívül mi minden történt még, de azt gondolom, hogy a lelki tényezők itt nagyon-nagyon fontosak, és ugye ő utána sokáig nem is versenyzett, tehát a visszatérés is egy olyan feladat, amit mentálisan, pszichésen kezelni kell, és ugye a szakmából pontosan tudjuk, hogy meg nem történtén nem tudjuk tenni a dolgot, de azt igen, hogy egy ilyen PTSD-t csökkenteni tudjunk, tehát el tudjuk halványítani. Ő itt nem, tehát a sportoló itt nem tévedett, tehát ő nem hibázott, tehát amikor egy sportoló hibázik, akkor mentáltréningben ezeket javítani szoktuk, de itt nem erről van szó, itt ért egy támadás, ami ennek megfelelően egy nagyon komoly érzelmi problémát hozott magával.
15: 2 évig tartott nagyjából Szeles Mónika visszatérése a profi sporthoz. Milyen fázisai vannak egy ilyen hosszú folyamatnak? A lelki tényezőket nézve, nyilván minden eset más és más, de úgy általánosságban mennyi időbe telik elfogadni azt, ami történt? Az emlékképek milyen gyakran térhetnek vissza? Milyen fázisokon megy keresztül egy sportoló egy ilyen szörnyű cselekmény után?
16: Természetesen úgy, ahogy elhangzott, minden eset más és más, de azért van ennek egy általános lefutása, egy általános mintája. Tehát ugye úgy szokták mondani, nem szó szerint értve a 3-as számot, hogy 3 nap, 3 hét, 3 hónap, sőt akár 3 év is, tehát hogy bizonyos ciklusok, periódusok vannak, amikor ez az élmény visszajön. Nagyon sok esetben kardiológiai tünetekre gyanakodnak, meg is csinálják a vizsgálatokat, de kiderül, hogy a személy vagy a sportoló teljesen épp, tehát nincs ilyen jellegű problémája, viszont érzelmileg ő úgy éli meg, hogy nem kap levegőt például, dobog a szíve, nem tud ugyanarra a pályára bemenni, tehát nagyon sokféle jele lehet ezzel kapcsolatosan a dolognak. Az is számít, hogy milyen kezelést kap közben, és esetleg társul-e ez a trauma valamilyen más olyan helyzettel, ami ehhez hasonlít. 2-3 dolog kerül szóba ezzel kapcsolatosan, tehát egyrészt az orvosi ellátás az mindenféleképpen fontos. Kezdeti szakaszban nagyon sokszor flash-elnek, ami azt jelenti, hogy visszatérő képek formájában jelenik meg az élmény, akár úgy is, hogy ők ezt nem akarják visszaidézni, hanem szó szerint csak beütnek ezek a képek. Általában éjszaka nagyon sokszor, de nappal is, és leizzadnak, szoronganak, tehát mindenféle olyan vegetatív tünet is jelentkezik, aminek a mentén ezt érdemes kezelni, csillapítani, hogy ez egyre kevesebb legyen. A másik oldal ugye természetesen a mentális rész, hogy hogyan tudjuk ezt elhalványítani, erre többféle módszer van, de az is nagyon fontos lehet, hogy a környezet milyen biztonságot ad, és ennek megfelelően hogyan alakítják át a körülményeket. Tehát, hogyha a sportoló ezzel kapcsolatosan fél egy ilyen helyzettől, és a biztonsági szolgálat mondjuk extra lépéseket is tesz az ő érdekében, hogy véletlenül se történhessen valami, ez is nagyon sokat jelent. Meghatározó a társas támasz, a környezet hogyan viszonyul ehhez, és nem csak arról van szó, hogy milyen további lehetőségeket biztosít, hanem hogy hogyan kezeli. Mert ilyenkor sok esetben azt mondják, hogy jó, most már elmondtad, most már lépjél tovább, nem kell ezzel foglalkozni. De ez nem így van, mert a ventilálás, mint ahogy a szakma mondja, elképesztően fontos, ami azt jelenti, hogy lehet, hogy ő sokszor napokon keresztül ismétli ezt a történetet, de ezzel gyakorlatilag csökkenti a feszültséget és üríti azt a negatív élményt magából, ami ezzel kapcsolatosan megtörtént.
2: Szelest a merénylet mellett az is összetörte, hogy édesapjánál prostatarákot diagnosztizáltak. Evésbe menekült, a chips mellett rákapott a fagyira, elhízott, és közben pánikrohamokkal is meg kellett küzdenie. A visszatérésére több mint 2 évet kellett várni. A reméltnél hosszabb kihagyás lehetséges okait Siklós Erikkel, a Magyar Rádió akkori munkatársával kerestük.
6: Három variáció is van arra az én fejemben, hogy miért húzódott el ennyire a visszatérése. Az első kettő az egy típus, tehát hogy maga az okozott sérülés, ugye megkéselték őt, és hogy olyan helyen érte ez a szúrás, és annyira mélyen, hogy ott igenis okozott neki olyan sérülést, károsodást, ami nem gyógyult olyan gyorsan. A második az nem fizikális, hanem inkább lelki eredetű, amiről én úgy tudom, hogy az még sokkal erősebb és durvább volt, tehát hogy Mónikában kialakult egy, azt nem mondom, hogy pánik, de ő ezt nagyon-nagyon nehezen, meg hát bárki nagyon nehezen tudná szerintem földolgozni, hogy megkéselik így egy teniszmeccsen ott, ahol őt szeretni kéne, imádni kéne, stb. És akkor jön egy őrült, aki egy ilyenre vetemedik, és igazából azért, hogy a legnagyobb riválisnak eltakarítsa az útjából azt, aki hirtelen veszélyes lett rá. És szerintem ő ezt az egészet nem tudta nagyon sokáig megfelelően földolgozni, vagy legalább úgy, hogy vissza tudjon úgy térni, hogy ne legyen ott a fejében a gondolatai között ez a borzalom. Ugye akkor még élt az édesapja, bőven szerencsére, de Károly sem tudott rajta ezen segíteni. És akkor volt egy harmadik verzió, ugye Szeles Mónika szinte az első pillanattól kezdve az IMG-nek a, mondjuk úgy, hogy istálójába, vagy az IMG Management céghez tartozott, és szó volt arról, hogy valami brutál pénzre beperlik a hamburgi versenyt. És akkor ezt úgy lehetett volna jól fölturbózni, hogy minél több verseny kimarad, ahol persze nem tudjuk, hogy nyert volna, vagy nem nyert volna, de egy ilyen per esetén azt mind be lehetett volna úgy hajtani a hamburgi versenyen, mint hogyha megnyerte volna. Amennyire én visszaemlékszem, és amennyire tudom, nem sikerült akkora összeget kiperelni, vagy kihajtani a hamburgi verseny szervezőiből, mint amennyit ők elgondoltak eredetileg, ami kompenzálta volna legalább anyagi értelemben Szeles Mónikát, de valószínűleg ennek a háromnak a kombinációja eredményezte azt, hogy jóval tovább tartott ez a tenisz nélküli lét, vagy a visszatérése sokkal tovább váratott magára, mint ahogy azt sokan gondolták legelőször. Tehát legelőször sokkal kisebbnek tűnt ez a sérülés, hiszen igaz ugyan, hogy azt hiszem, hogy végül hordágyon vitték ki a hamburgi stadionból, de azért mindenki látta, hogy magánál van, és nem, akkor ott úgy tűnt, hogy ez nem annyira durva, vagy nem annyira súlyos.
2: Önök az Újra Töltve című magazinműsort hallják. A mikrofonnál Kreisz Bálint. A világ Hamburg után 1995. július 29-én Atlantic Cityben a Martina Navratilova elleni bemutató mérkőzésen látta ismét teniszezni Szelest, aki 6-3-6-2-re legyőzte a sportág legendáját. Hivatalos mérkőzésen először augusztus 15-én Torontóban lépett pályára az amerikai Kimberly Poole ellen. A visszatérés átütő sikert hozott. Szeles szabadkártyásként indulva játszma vesztés nélkül nyerte meg a tornát, majd érezhető megkönnyebbülésen nyilatkozott. Narrátor Szabó Szilvia.
9: Az eset után sokáig minden reggel abban a tudatban ébredtem fel, hogy ez az utolsó napom. Aztán úgy döntöttem, történjék bármi, megpróbálom azt csinálni, amit szeretek.
2: Felvetődik a kérdés, egy ilyen szörnyű esetet követően változik-e, s ha igen, mennyiben az ember személyisége. A teniszezővel több interjút és készítő Siklós Eriktől azt kérdeztük, tapasztalt-e bármilyen jelentős, szembetűnő változást Szeles Mónika viselkedésében.
6: Én nem hiszem, tehát ilyen értelemben nem változott, legalábbis az én személyes tapasztalatom, ismerte már őt jóval a késes merénylet előtt is, tehát azelőtt is csináltam vele interjút, azután is csináltam vele interjút, és nem tapasztaltam semmi olyat, hogy most bizalmatlanabb lett volna, nem szívesen beszélt erről. Nem olyan volt, mint Boris Becker, aki kijött a brutális börtönből, és akkor elment egy podcastba, és nagyon őszintén megnyílt, és beszélt az ottani borzalmakról. Ő ezt valahogy próbálta valami nagyon mélyre eltenni magában. Azt hiszem, éveknek kellett eltelni ahhoz, hogy lehessen vele erről egy picit is úgy egyáltalán beszélni, vagy ezzel kapcsolatban kérdést föltenni neki, de arról nem tudok, legalábbis én nem tapasztaltam, hogy az ő emberi kapcsolatai, vagy más emberekhez fűződő viszonya az emiatt változott volna.
2: Dr. Lénárt Ágota, a Széchenyi István Egyetem habilitált docense segítségével arra kerestük a választ, hogy egy ilyen eset a visszatérés után milyen hatással lehet a sportoló további pályafutására és az egész életére.
16: A kérdés azért nagyon izgalmas, mert ilyenkor az is problémaként fölmerül, hogy tudja-e folytatni egyáltalán a karrierjét. Ha viszont igen, akkor nagyon sok olyan rehabilitációs történetre van szükség, ami mind fizikai, mind pszichésíkon mindezt lehetővé teszi. A sportolók azért elég jól szoktak alkalmazkodni az ilyen helyzetekhez, tehát lehet, hogy a szervája egy picit megváltozott, de lehet, hogy akkor más képességeit fogja előtérbe helyezni, hogy ugyanúgy tudjon jól versenyezni és nyerni.
15: A másik szintén fontos dolog az, hogy egy sportolónak a médiának is kell nyilatkozni, és ezért nyilván az újságírók sokszor foglalkoznak olyan témákkal, ami érdekli a nyilvánosságot, és ez a merénylet érdekelte az embereket. Hogyha egy sajtótájékoztatón 2-3 évvel az események után, mondjuk a visszatérés utáni első hónapokban, vagy bármikor elkezdenek kérdezni erről az eseményről, milyen embertípusok vannak, mennyire gyakori az, hogy valakiben ez sebeket tép föl, és ott van a másik oldal, hogy van olyan, akinek meg jól esik arról beszélni, és egy kicsit kiadni magából, hogy miket élt át, és miket ment keresztül.
16: Ennyi idő után már általában túl vannak azon a szakaszon, amikor ventilálniuk kell. Azért ilyen eseményre általában az emberek, tehát most csak egy általánosságot tudok mondani, nem szívesen szoktak emlékezni, tehát nem az a fajta felszabadultság jelenik meg, hogy túléltem, jaj, de jó, újra csinálom, hanem inkább az, hogy erről azért már ne beszéljünk. Világos, hogy ha mégis kell róla beszélni, akkor vagy van egy betanult szöveg, amivel elhárítják ezeket a dolgokat, az azért viszonylag ritkább, hogy ennyi idő elteltével szívesen vennék elő a dolgot. Ez nem azt jelenti, hogy nem gyógyultak meg, vagy nem tudtak ebből kijönni, hanem azért az ember nem szívesen emlékszik olyan dolgokra, amiből kellemetlensége, hosszas kezelése, pszichés problémái és egyebek adódtak.
15: Ez évtizedek távlatából is visszatérő dolog, vagy itt is igaz az a mondás, hogy azért az idő sok sebet begyógyít?
16: Elhalványul, tehát maga az idő is erre tesz, erre enged következtetni, és erre ad lehetőséget. De azért gondoljunk arra, hogy azért egy ilyen kapszulációnak hívja a szakma, és az ilyen enkapszulációból azért nagyon érdekes dolgok derülhetnek ki. Mondok egy másik példát, ugye a Dunaparton ott vannak a cipők, mindenki ismeri a történetet, és az idegenvezetők nem egy olyan esetről számoltak be, amikor meglátva a cipőket, főleg aki érintett volt, vagy a családja érintett volt ebben a történelmi drámában, nagyon-nagyon meghatódik, sőt volt olyan is, aki annyira nem bírta elviselni a látványt, hogy fogta magát, és még aznap hazament. Tehát egészen elképesztő, hogy a bezárt emlékek, a fel nem dolgozott bezárt emlékek, ha egyszer kirobbannak, azok iszonyú hatással lehetnek a személyre.
2: Szeles Mónika 2018-ban az Ésportolója gálán díjátadóként vett részt, akkor a Nemzeti Sportnak nyilatkozott az 1995-ös visszatéréséről. A cikkből a vonatkozó részletet Szabó Szilvia idézi.
9: Még akkor is csak 21,5 éves voltam, nem is tudtam, mire számítsak. 3 hónappal azelőtt vettem először egyáltalán ütőt a kezembe, hogy lejátszottam az első meccsemet a történtek után. A testem talán még nem áll teljesen készen, alig, hanem túl hamar kezdtem újra versenyezni. De nagyon sokat hagytam ki, és nem volt kitől tanácsot kérnem, hogyan kell kezelni egy ilyen szituációt. A mai eszemmel már nem mindent csinálnék ugyanúgy, de az élet erről szól, mindenből tanulunk. 21 éves fejjel próbáltam azt tenni, amit akkor a leghelyesebbnek tartottam.
2: Günther Párhe sajnos elérte a célját, mert Szeles a későbbiekben Grand Slam torna fináléjában már nem tudta legyőzni Gráfot, aki így egyenlített, és 1-3-ról végül 3-3 lett a kettőjük egymás ellen Grand Slam döntős mérlege. Most hallgassuk meg Ruszanov András tenisztörténész visszaemlékezését a US Open 1995-ös fináléjáról.
5: Azt hiszem, aki látta az eredmény, tudja, hogy az első szett az megint ismét egy rövidítésben dőlt el, akkor Graf javára a másik szettet tulajdonképpen Mónika egy bégellel, egy 6-0-val hozta igazán könnyedén, és hát a harmadik szett, ami aztán igazából kicsúcsosodott kettejük között, azt hiszem megszakaszt is teljesítményt nyújtottak mind a ketten. Itt azért már lehetett sejteni, hogy első tornája volt végül is, első Grand Slam tornája volt Mónikának, tehát már az is csodával határos volt egyáltalán, hogy a döntőig eljutott, és ha jól tudom, aztán pont szetveszteség nélkül, hát Conchita Martinez, Novotna, rengeteg olyan nevet utasított maga mögé, amíg lejutott a döntőig, a Hubert is megvert, ha jól tudom. Tehát nem volt szégyen kikapni, ráadásul nem Graftól és nem 3 szetben, úgyhogy igazából azt mondom, hogy ez az ő visszatéréséről szólt, talán a közönség, ugye az otthoni közönség lehet mondani, mert akkor már amerikai állampolgár volt 94 óta Mónika, természetesen neki szurkolt. Annak a mérkőzésnek 3 nyertese volt, ugye Graf, Mónika és az egész tenisztársadalom, és azt mondom, az egész tenisz szerető világ, úgyhogy papíron Graf nyert, de igazából mi nyertünk azt, hogy láthattuk Mónikát játszani, az, hogy visszatért, hogy egészséges volt, aztán a lelki trauma, mert azt hiszem a lelki trauma sokkal súlyosabb volt, sokkal mélyebb volt, mint az a csontozókés által okozott másfél centis seb, ha szabad ezt így mondanom, így tudnám összefoglalni ezt a döntőt.
2: Önök az Újra töltött című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Szeles Mónika visszatérése után nyert még egy grenzlemet. 1996-ban Melbourneben, a döntőben akkor a német Anke Huber volt az ellenfele. Az 1993-as merénylet és az azt követő időszak ismeretében nyugodt szívvel kijelenthetjük, a tenisztörténelem egyik legnagyobb visszatérését ünnepelte a világ 1996-ban Melbourneben. Ezzel Ruszanov András is egyetért.
5: Abszolút Niki Lauda egy másik sportágból hozva hasonlatot, filmet érdemelt, ugye a Rush című monumentális alkotással idézték fel, nem csak ugye ott is a rivális, a James Hunt elleni párharcot, hanem magába azt a folyamatot, amin, és azt a lelki, testi, pszichológiai harcot, amin keresztül ment. Azt mondom, Lauda is természetesen, de valahol az egész sporttársadalom is, és kimondottan a Forma 1 közege. Tehát, hogyha egyszerűen egy filmklasszikust érdemelt, hogy filmvászonra vitték, akkor minimum ez is, és az is talán az egyik legnagyobb visszatérés, ha nem a legnagyobb visszatérések között lehet említeni. Hát a Monikai feltétlenül, és hogyha hát azt nézzük, hogy csak hogyha az emlékekbe kutatunk, akkor az elődöntőben, a Chandler Rubin előtti döntőben, hát mit nem mondjak, hogy eléggé vesztésre állt, azt hiszem két pontra volt a kiesés.

0: világ első lett ismét, Grand Slam bajnok lett. Csak azt sajnálhatjuk, hogy ugyanúgy megtört a pályafutása szinte paralelbe, párhuzamosan, mint Morin Kolejnek, talán minden idők egyik legnagyobb teniszezőnek, aki 9 Grand Slam döntőt nyert zsinórban. Ő is 19 éves volt, amikor történt vele egy lovasbaleset, betett véget a karrierjének. Hát Monikának pedig ugye egy külső támadást volt kénytelen átélni. Úgyhogy sajnos a történelem néha ismétli önmagát.
1: A Melbourne-i Grand Slam döntőt követően a Magyar Rádióban Siklós Eriknek nem csak a győzelemről, hanem az 1993-as merényletet követő időszakról is nyilatkozott.
2: Torna, nem tudom, én is magamon kérdeztem még tegnap este miatt az Anki meccselt, hogy mi volt, amilyen, de elég sok dolog történt, ugye a tornán szétem a vállamra, hogy nem bírtam szerválni, és óriási idegességét hozott az rám. Legalább látom, hogy az nélkül is bírok, mondjuk nem ideális szervákkal még játszani, és nehéz, hogy mi Sydneyből jöttem, és nem volt az a megszokott idő, mint a Grand Slamokra egy hét előtt szeretek ott lenni, de hát a végelmény rendelet.
3: Már nagyon sokszor beszéltél róla, de magyarul aztán még nem nyilatkoztál arról a nagyon kemény és emberpróbáló két évről, ami 93 után volt. Te magadban mikor jutottál el arra a pontra, hogy na mégis újra megpróbálom?
2: Belülről én mindig gondoltam, hogy vissza fogok jönni a teniszre, mert azt szeretem csinálni, szóval azt tudom csak csinálni majdnem, az sem 7 éves korom volt. Rövid idő az Atlantic City torna meccs előtt Martinával határoztam el, hogy meg fogom próbálni, ha szeretem és jó érzem magam, akkor vissza fogok térni, de hogyha nem, akkor nem, de legalább meg szeretném próbálni, és nagyon sokáig dolgoztam erre a napra, és kimentem Atlantic City-ben, az sok óra mind megérte azt az érzelmet, hogy visszajöttem és bírtam ütni újból jó labdát.
3: Igazából mi hiányzott a legjobban ez alatt a két év alatt, amíg távol voltál?
2: A Grand Slam tornák legjobban is, hogy nem bírtam visszamenni, megnyerni, amihol megnyertem őket, az volt az egyik a legnehezebb. És hiányzott a közönség, hogy mikor jól tűnt, akkor tapsolnak, és az egész tenisz cirkut hiányzott, gondolom, hát az volt az én életem majdnem 14 éves korom óta.
3: Mondhatom azt, hogy akkor gyakorlatilag Navratilovának nagy szerepe volt abban, hogy visszatérdél, tehát hogy végre valaki mellé, de hát ez hiányzott, hogy valaki támogasson a családon kívülről is?
2: Hát én szerintem a legnagyobb szerepe apukámnak volt, és utána anyukám és társadalomnak, utána mondhatnám, hogy Márk és Beci meg Kormaknak, és Martinák, és Martin mai napig is ezen a tornán is beszéltem vele egy pár szó, és ő csoda jó ember, és nagyon sokat segített, de ez a pár emberek nélkül valószínűleg sokkal nehezebbet volna visszajövetelem.
3: Véleményed szerint te, mint ember, mennyit változtál?
2: Hát én szerintem sok, ugye évelmúlt, mint maga év, én 19 éves voltam, mikor ez megtörtént, én most 22 vagyok, tehát maga év főnő az ember, de hát némely dolgokat másképpen nézek, de hát ez normális, tehát ami volt, muszáj mennem tovább.
1: Hogy miért mondta Szeles Mónika, hogy sokat köszönhet Martina Navratilovának? Erre a még az 1993-as budapesti teniszgála sajtótájékoztatóján elhangzottak adnak választ. Akkor Navratilova arról beszélt, hogy Monika visszatérését követően meg kell kapnia a hozzáméltó világranglista helyet.
4: Ez egy nagyon különleges helyzet volt, és a körülményeket figyelembe véve úgy érzem, hogy igyekeztem a legjobbat. Egy ilyen esetben nincs túl jó megoldás, de szeretnénk olyan lehetőséget biztosítani Monikának, hogyha visszatér, akkor ne kelljen selejtezőket játszania. Ha jól játszik, akkor ott lesz újra a legjobbak között. Ami a merényletet illeti, sajnos az életben bármikor történhet ilyen, nem csak mérkőzéseken. Így igyekszem teniszezés közben nem gondolni erre.
1: Martina Navratilova kezdeményezésére a WTA Steffi Graffal megosztva társvilág elsőként sorolta vissza a ranglista élére. Oda, Anna Günther párhá készúrása letaszította. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy német riválisával holt versenyben 65 héten át osztoztak a világranglista első helyén. Természetesen az 1996-os olimpiát is ebből a pozícióba várta. A rajt előtt nagy volt a várakozás. Szeles Mónika édesapjával, Szeles Károllyal, aki egyben az edzője is volt, Siklós Erik az atlantai ötkarikás játékok helyszínén készített interjút.
5: Jót ez talán a lelkének, mert nem könnyűnek elfelejteni azokat, amik történtek vele pár évvel ezelőtt Hamburgban, majd 3-4 éve nem játszott. Ezt nem könnyűnek elfelejteni, de én szerintem te is nézted, a Mónika nem az a régi Mónika. Lelkileg se ugyanaz, játékban is nagyon sok a kiesés.
3: Picit kanyarodjunk el az olimpiától, amikor visszatért tavaly augusztusban, előbb Kanadában, aztán pedig a US Open-en, akkor szinte ugyanott jött vissza, ahol volt korábban 3 évvel azelőtt. Aztán az Ausztrál Open-t is megnyerte január. Viszont a Roland Garroson és Wimbledonban két csalódás érte őt, és mintha nem ugyanaz a Szeles Mónika lett volna, aki volt korábban. Ennek mi lehet az oka?
5: A leg-

0: Főbb oka ez, hogy nem játszott, és nincs magabiztonság. Mikor visszajött, hirtelen úgy látszik, hogy jól érezte magát, és erősnek, és jó, akkor utána hozzájárult a közép döntőbe, Melbourne-be, az Ausztrál Open-en, hozzájárult, hogy megsérült a válla. Már sérülten játszott a döntőt, akkor elmentünk Tokióba, kicsit hideg volt, az még jobban megsérült, és a Monika Tokióba, amikor kiesett, majdnem 4,5 hónapot egyáltalán nem szervált.
1: Te, mint édesapa és edző egy szemében, mit tudsz neki mondani, hogy valóban hozza azt az átlag szintet, ami nála ugye egy elég magas szint?
0: Magam is sokszor töröm a fejem, mert nagyon nehéz. Elsősorban nehéz azért, mert szülő vagyok, és általában az oktatásban a pedagógusok nem szeretik semmilyen féle nivón, ellemista nivón, gimnáziumi közében nem szeretik, ha a szülő a tanítója, és nálam ez sajnos, én mindig mondom, sajnos ez így sikerült. Monika nagyon szerette, hogy én edzem, én akkor én is fejlődtem vele együtt. Mindig próbálom, hogy ne csak talán teniszezzen, hanem másra is fókuszolja a figyelmét, és ezt csinálja, és jár labdarúgó mérkőzésekre. Nagyon szereti a kosárlabdát, és színházakba, múzeumokba is az utolsó időben elég sokat voltunk vele. Új barátokat keres, úgyhogy nagyon nehéz ez, nem tudom én sem, hogy miben lehetne. Nagyon nehéz. Az első probléma a mentális, akkor utána a fizikai. Nagyon nagy kiesés az 4 évig nem játszani. És én azt hiszem, hogy ismered a teniszbe különösen, de más sportban is, hogy hívják a comeback player, a visszatérő, azok általában nem szoktak sikeresek lenni.
1: Egy olyan sztárnak, egy sokszoros Grand Slam győztesnek, mint Monika, egy olimpiai aranyérem mit jelenthet?
0: Egy gyönyörű dicsőség. Annak ellenére, hogy Pierre Coubertin azt mondta, hogy nem fontos győzni, fontos a részvétel. Én azt hiszem, hogy a sportolók azzal nem egyeznek.
2: Siklós Eriknek Atlantában Szeles Mónikát is sikerült megszólaltatnia. A teniszező a realitás talaján maradva beszélt az esélyeiről.
1: A lelkednek mennyire fontos ez a jó olimpiai szereplés?
3: Én nagyon szeretnék kijátszani, amikor 4 évet kell várnom megint, és ki tudja, hogy kvalifikálok-e, vagy mi történik az életben 4 évig, tehát szeretnénk jó játszani. De hát tudom, mi a realisztikám, nem a legjobb formában vagyok, tehát nem várok valami csodát tőlem.
1: Egyik mérkőzésről a másikra koncentrálni.
3: Igen, csak azt bírom, mert következő nem tudom, még pontosan ki ellen játszok, de elég nagy távol, elég erős, úgyhogy ott van nagyon sok jó játékos az a felső oldalon.
2: Bármennyire is szerette volna, amerikai közönség előtt Atlantában csak a negyed döntőig jutott, így érem nélkül maradt. 1998 májusában az évek óta daganatos betegségek küzdő édesapja elhunyt, Monika az utolsó időszakában végig mellette volt. Néhány héttel később a Roland Garroson édesapja gyűrűjét egy láncon a nyakán viselve egészen a döntőig menetelt. A 2000-es Sydney olimpián pedig végre az áhított 5-karikás érmet is sikerült megszereznie. A dobogó 3. fokáig vezető út első állomása Marosi Katalin volt. Most ennek a mérkőzésnek az utolsó pillanatait hallhatjuk Siklós Erik közvetítésében.
1: 30 mind az állás, de még mindig 2 labda elég Szeles Monikának 2 pont megnyerés ahhoz, ha egymás után jön az a 2 pont, hogy 1 óránál kevesebbet töltve a centerpályán itt Sydneyben az olimpián túljusson az első fordulón. Amikor a Roland Garroson májusban a 3. fordulóban egy másik magyart, Kuti Kis Ritát győzte le az ottani 1-es pályán, akkor kérdeztem utána tőle, hogy hát mondhatjuk-e azt, hogy mindegy, hogy ki győzött, mert a magyar szív így is úgy is örülhet, és akkor nagyon aranyos volt Szeles Mónika, mert azt mondta, hogy természetesen ő azért mindig is magyarnak érezte magát, vagy érzi magát, magyarnak is érzi magát, és most mérkőzés labdája van, bejött a hálóhoz, megmutatja, hogy azért röptézni is tud, nyertő egyébként már párosban is nagy versenyt, nem volna rossz páros játékos, hogyha többet koncentrálna a párosra, de hát különösképp a férfiaknál a legjobbak nagyon ritkán játszanak párost. Szeles Mónika is közéjük tartozik, néha azért a Grand Slameken elindul a párosban, de nem ez a fő versenyszám, őt az egyéni érdekli, és most mérkőzés labdája van a fonák oldalról szervál, és rendkívüli módon zavarja a nap. Kétszer is földobja úgy a labdát, hogy aztán hagyja, hogy lepattanjon. Nem sikerült jól a feldobás, de most a 3. jó. Benne a hálóban a labda, az első adagatása rossz. Marosi Katalin addig küzd, ameddig lehet, vagyis amíg nem kell elindulni a hálóhoz, hogy gratuláljon, kezet fogjon Szeles Mónikával. Aztán Szeles Mónika kőkeményen megütötte, és ezt nem lehetett elérni. Bele sem tudott ütni Marosi Katalin. 48 perc alatt 6-0-6-1-re győzött Szeles Mónika Marosi Katalin ellen, ami azt jelenti, hogy a 3 egyéni magyar női indulóból egy elbúcsúzott Marosi Katalin, de hát sejtettük ezt, hiszen az ellenfele Szeles Mónika volt, aki 6-0-6-1-re győzte őt le.
2: Szeles Mónika néhány valóban emlékezetes eredményét leszámítva, a hamburgi merénylet utáni pályafutása már nem volt olyan sikeres, mint az azt megelőző. Ennek okait Siklós Erik foglalta össze.
4: Tény, hogy a visszatérése után is még tudott Grand Slamet nyerni, de szerintem elveszített olyan meccseket, Grand Slam döntőt is, amit meg kellett volna nyernie, és abban biztos, hogy azért ezek